0: mintha kézesednék le, de én inkább azt gondolom, hogy a kormányzatnak ez a lépése egy óvatosság, megfontolt intézkedés, rövid időn belül felül fogják vizsgálni, és ezt egy ellenőrzött formában, mármint a külföldi vendégmunkások alkalmazását lehetővé fogja tenni a kormány.
1: De ezt miből gondolja? Mert Magyar Péter ezt a kampányban egyébként határozottan ígérte, hogy június 1-től nem jöhetnek külföldi vendégmunkások.
0: Én megértem, hogy van politikai kampány, választások előtt esetleg erős kijelentések is elhangzanak, de a gyakorlat az, hogy Magyarországon azt akarjuk, hogy fűszerpaprika termelés legyen, paradicsom és egyéb más, azt akarjuk, hogy legyen frissen szedett gyümölcs, akkor viszont bele kell törődnünk abba, hogy ehhez alkalmi vendégmunkásokra szükség lesz a jövőben. Lehet, hogy a mainál is nagyobb arányban, nagyobb számban. Gondolom, ezt a kérdést a kormánya szembesül a adok kapok oldallal, akkor fogok megfontolt döntést hozni, és egy ellenőrzött keretek között ezt a munkavállalást lehetővé fogja tenni.
1: Hát a lengyel példát lehetne átültetni, ez egy igazi siker történet. Nagyon sokan exportálnak, ugye úgy kezdtük a sertés hús esetében is a mezőgazdaságban. Hogy bírják a forint erősödést? Ugye a héten erről beszéltünk már itt, hogy most már lassan-lassan a vállalkozások a tűrés határukhoz értek, mert mi ha meghalljuk, hogy erős a forint, akkor örülünk, persze aki külföldre megy nyaralni, az még jobban örül, de azért most már nem mindenki örül.
0: Hát csak egy példával szemléltetném. A mezőgazdaság élelmiszeripar együtt évente elad 12-13 milliárd eurónyi terméket külföldre. 40 forinttal erősödött az euróhoz képest a magyar valuta. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 450-500 milliárd forinttal kevesebb forintbevételhez jut az ágazat, mint jutott volna a tavalyi árfolyam mellett. Egy évben nem lehet kigazdálkodni ekkora árfolyam erősödést.
1: 400-500 milliárd?
0: Milliárd. 450-500 milliárd forintról van szó. Ennyivel kevesebb forrás oldalon a forint bevétele a mezőgazdasági vállalkozásoknak. Ezt nem lehet kigazdálkodni, emiatt is, és közben a világpiaci árak óriási zuhantak az elmúlt években. Búza, kukorica, repce körülbelül 30%-kal, az élő sertéshús, tej, tejtermék hasonlóan 30% körül. Tehát egyrészt van a bevételi oldalon önmagába véve is egy jelentős kiesése a gazdáknak. Ehhez hozzájön még a forint árfolyam erősödéséből fakadó kiesés, és ne feledkezzünk el arról, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképessége ezáltal a itthoni piacon is nagyot romlott. A külföldről behozott élelmiszerek, mezőgazdasági termékek az erős forint miatt sokkal alacsonyabb árszinten jutnak be magyar piacra, és támasztanak olyan versenyt, amivel, őszintén mondom, nagyon sok hazai gazda, nagyobb vállalkozás, vagy éppen élelmiszerfeldolgozó üzem egyszerűen nem bírja a versenyt.
1: 4-500 milliárd forintot hogy fognak tudni kigazdálkodni a magyar mezőgazdaságban? Az asszályról még nem beszéltünk, és lehet, hogy most már nem is fogunk, de azért ez egy megdöbbentő szám.
0: Nem lehet kigazdálkodni, nem lehet hozzá alkalmazni. Ha valaki azt mondja cinikusan, hogy tessék hatékonyabban termelni, legyenek versenyképesebbek, akkor én azt mondom, hogy ezt meg kell csinálni, de ez egy évtizedes kemény munka, egyik évről a másikra, aki mezőgazdasággal foglalkozik, tudja, ahol nagyon lassú maga a termelési folyamat, képtelenség az alkalmazkodás ilyen gyors ütemben, és közben ott van a egyéb probléma, a klímaváltozás okozta gondok, amihez szintén alkalmazkodni kell. Tehát összefoglalva, ez az év a magyar mezőgazdaság számára bizony egy fekete év lesz, független attól, hogy milyen termés eredmények születnek. Pénzügyileg a magyar agrárvállalkozások az idei év végére nagyon súlyos helyzetben lesznek általánosan.
1: Mit várnának a kormánytól, vagy mit kellene tenni az új kormánynak ebben a helyzetben? Mert azt mondja, hogy ezt nem fogják tudni kigazdálkodni, hát a forint meg ilyen erős.
0: Kevés eszköz van a kormány kezében, hogy ebben segítsen, de van például olyan, hogy a meglévő vidékfejlesztési programok finanszírozását újra folytatja. Tehát itt gondoljunk egy új sertéstelep, amit már félig megépítettek, jönne hozzá állami támogatás uniótól, de ennek a kifizetése jelen pillanatban húzódik. Azt gondolom, hogy minden olyan területen, ahol az agrárvállalkozók a saját termelési hatékonyságát akarják javítani, és ezért kezdtek egy új beruházáshoz, ott a pénzügyi folyósítás föl kell gyorsítani. Ez egy terület, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, sok 100 milliárd forintról van szó, és hát emellett bízunk abban, hogy az uniós pénzek, amelyek Magyarország számára talán elérhetők lesznek óriási összegben, ebből átmenetileg az agrárium pénzügyi problémáinak rendezésére is fog jutni egy jelentősebb összeg.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Köszönjük.
0: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ukrán ügyek, magyar ügyek, ez a kettő össze is kapcsolódott az elmúlt években elég súlyosan, meg a háború kérdése, és hát az, hogy lehet ebből kivezetni, ebből a teljesen megroblott viszonyból a magyar-ukrán kapcsolatokat. Hát talán most erre látunk valamiféle esélyt, legalábbis úgy hallottuk Magyar Pétertől, hogy a megállapodásig jutottak a felek, úgyhogy ezért érdeklődünk Bendazsevszki Antonnál, az Economus igazgatójánál. Jó reggelt kívánok, Anton!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mennyit lehet tudni a tárgyalások mikéntjéről, aztán majd beszélgetünk a tárgyalások tétjéről is, amit lehetett, hogy nem személyes volt, hanem ahogy mi beszélünk most, így zajlott online.
2: Hát ugye az új magyar külügyminiszter felhívta néhány héttel ezelőtt az ukrán külügyminisztert, és ezután ez indította el gyakorlatilag a bizottsági szintű tárgyalásokat, a háttérben is valóban online zajlottak, és az előkészítése ennek a megállapodásnak, vagy megállapodás tervezetnek ez alapján zajlott le. Valószínűleg a konkrét szöveget ugye senki sem látta, tehát valószínűleg ez majd a legmagasabb szintű találkozón fog véglegesedni, tehát hogyha létrejön Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij, a találkozója, akkor az eddig elért szóbeli megállapodások azok ott fognak véglegesedni. Az ukrán sajtó nem is, tehát ők se hivatkoznak semmilyen dokumentumra, ők is Magyar Péter szavaira hivatkoznak, amikor ezekről a megállapodásokról írnak.
1: Hát most már hivatkozhatnak a saját külügyminiszterük szavaira is, mert hogy ugye az előző napokban többször megnyilvánult magyar ügyben az ukrán külügyminiszter, és igen optimistán fogalmazott, gyakorlatilag megerősítette azt, hogy megállapodás van.
2: Hát megállapodás van, csak arra utaltam, hogy nincs szöveg. Tehát nincs olyan megállapodási szövegezés, amit az elemzők vagy politikusok meg tudnák vizsgálni. Erre valószínűleg mondom a legmagasabb szintű találkozóig kell várni, de kétségtelen, hogy van áttörés a tárgyalásokban, és úgy tűnik egyébként, hogy Ukrajna engedett. Tehát az alapján, amit a sajtóban és a politikusoktól hallani lehet, a korábbi követeléseknek a nagy részét Ukrajna teljesíteni
1: Nézzük is meg ezeket közelebbről. Tehát ugye itt nagyon leegyszerűsítve mi mindig abból indultunk ki, hogy az Ukrajnában élő magyar kisebbség, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállítását követeljük. Ez nyilván egyúttal más helyi kisebbségek jogaival is összefügg, tehát itt ez nem csak a magyar kisebbségről szól, hanem nyilván egy kiterjesztett értelmű tárgyalás volt, másképp ez nem megy. De miben állapodhattunk meg?
2: A magyar kisebbséget illetően ugye volt ez a 11 pontos javaslat, amit még az előző kormány nyújtotta be 2024. januárjában. Ugye Szijjártó Péter még Ungváron járt, és ott adta be azokat a javaslatokat, vagy pontosabban a követeléseket, amit szerettünk volna elérni a magyar kisebbségek ügyében. Beleértve a nyelvhasználatot az iskolában, tehát a kisebbségi iskolákban, beleértve a vizsgázási lehetőségeket magyar nyelven, a szimbólumok használatát a kisebbségi településeken, illetve szerepeltek olyan követelések, hogy töröljük-e azt a 10%-os küszöböt, tehát ami a lakosság arányosan minden településen, hogy a 10%-os küszöb felett illetnek meg bizonyos jogok a magyar kisebbségeket, ezt próbáltuk eltöröltetni az ukrán féllel. Mondom, nem láttuk a szöveget, csak a nyilatkozatokat. Ez alapján szinte mindegyik követelés átment, kivéve ez a 10%-os küszöb, illetve parlamenti képviselet. Tehát a magyar kisebbségek nem kapnak parlamenti képviseletet Ukrajnában, és továbbra is megmarad a 10%-os küszöb. Minden más követelés úgy tűnik, hogy Ukrajna belement. Tehát ez még az eredeti 11 követelésnek a része, ami most megvalósult, illetve még egy dolgot fontos hangsúlyozni, hogy egy lépésben Ukrajna már engedett 2023. decemberében az uniós csatlakozási tárgyalások előre haladásával. Ukrajna hajlandó volt az Európai Uniós kisebbségeket kivételi körbe tenni, és ezután indultak meg az említett ungvári tárgyalások, és ezután nyújtotta be a magyar fél a további 11 pontot, mondván, hogy igen, ami történt, amit Ukrajna megtett, az jó, de ennél több kell, és a 2015 előtti állapotokat kell visszaállítani.
1: Mennyire felel meg ez a 11 pont a mostani tárgyalás feltételei annak, amit az Európai Unió maga támaszt a különféle országokkal szemben a nemzetiségei ügyében?
2: Ez jó kérdés. Megmondom, hogy erre nem tudok válaszolni, nem ezt nem vizsgáltam.
1: Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mi zsaroltuk-e Ukrajnát ezzel a 11 ponttal, vagy csak azt kértük számon, ami egyébként jár az Európai Unió alapeszméje, alapdokumentumai alapján valamennyi kisebbségnek az Unióban.
2: Nincsenek olyan konkrétumok, úgy tudomásom szerint, amit az Európai Unió megkövetelné. Tehát például most arra gondolok, hogy a szimbólumok használata, vagy a kisebbségi iskolákban való vizsgázási, anyanyelven történő vizsgázási lehetőség nincs benne az ilyen jellegű konkrét követelések között. Nem véletlenül, hogy a jelek szerint, ugye ez viszont egy újdonság a jelenlegi tárgyalásokban, hogy ezek az ukrán vállalások belekerülnek az Európai Uniós csatlakozási folyamatba. Tehát innentől kezdve lesz számon kérhető, eddig nem volt. Tehát ahhoz, hogy Ukrajna ezután teljesítse a része legyen az Európai Uniónak is teljesít csatlakozási követelés, vagy csatlakozási feltételeket. Ezután ezeket a vállalásokat is teljesíteni kell, tehát eddig ezek nem voltak részei az eddigi feltételek.
1: Ez nagy áttörés.
2: Ugye a lengyel vagy a román kisebbség más helyzetben van, hiszen szétszórt a lengyel közösségek szétszórtan vannak az országban. Magyar kisebbség ilyen szempontból más, hiszen koncentráltan vannak a Kárpátalján az ott lakó magyarok. És itt fontos hangsúlyozni, hogy Ukrajna korábban ezekkel a média rendeletekkel, az oktatási vagy a nyelvtörvénnyel nem kifejezetten a magyar vagy a lengyel vagy a román kisebbségeket célozta meg, hanem itt az orosz volt a fő célpont, és úgymond járulékos veszteség volt a többi uniós kisebbség is. Ők az orosz nyelvhasználatot, az orosz oktatást próbálták visszaszorítani ilyen eszközökkel, és ennek estünk áldozatául mi is.
1: Azt kezdtem el mondani az előbb, bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy hát ez egy nagy áttörés, főleg annak fényében, hogy az előző kormány kezdte el, de az teljesen reménytelen volt, hogy ott valamire jussanak. Mi változott? Mi az, ami megragadható a között, hogy ez az Orbán kormány követelése, de a magyar kormány intézte el?
2: Sajnos az elmúlt években teljesen zsákutcába jutottak a politikai a politikai tárgyalások és a bizalom két fél között. Tehát ez volt talán az egyik legfontosabb. Annyira a kampány eszközévé vált a politika és a két oldalú kapcsolat. Mi kezdtük Magyarországon, de aztán egyébként Ukrajna is folytatta, hiszen Magyarországra lehetett hivatkozni, hogy miért nem haladnak az uniós csatlakozások, vagy miért nincs meg a nyugati támogatás Ukrajna irányában, és ebből nem nagyon lehetett kifelé tartani, nem volt bizalom, tehát egyszerűen egyik félnek sem volt meg a hajlandóság a tárgyalásokra, és abban, hogy megbízzunk a másikba. A választási kimenetel lehetőséget adott, hogy rendezzük a sorokat, és új lappal induljunk. 2019-ben is volt erre egyébként lehetőség, amikor Ukrajnában ugye akkori új elnök és új parlament volt. Magyar oldalon akkor is voltak remények, hogy a politikai változások lehetőséget teremtenek a megállapodás. Ez akkor nem történt meg, most a magyar oldalon történt változások lehetőséget teremtettek erre.
1: És hát mi is adunk, mert megengedjük ezzel a változással, hogy Ukrajna elkezdje az Európai Uniós csatlakozáshoz fűződő tárgyalásokat, amiket idáig blokkolt az előző kormányzat. Ugye Magyar Péter és Orbán Anita erre most garanciát vállaltak, hogy elkezdheti Ukrajna. Ez persze nem jelenti azt, hogy nagyon sok minden változik, csak a kezdésig jutnak, mert például az is elhangzott, hogy Magyarországon majd népszavazásnak kell annak eldöntenie 10-15 év múlva, hogy Ukrajna csatlakozhat-e végül az Unióhoz.
2: Hát erre ugye minden uniós országban szükség lesz, tehát amikor Ukrajna eljut, a tárgyalások eljutnak arra a pontra, hogy csatlakozáshoz kész lesz az ország, minden egyes uniós tagország lakosságának szavaznia kell majd erről. De ez egy hosszú folyamat.
1: Itt most, a 10-15 ami év volt az, ami egy fontos üzenet volt.
2: Én is azt gondolom, hogy legalább 10 év fog kelleni Ukrajnának a csatlakozáshoz. És ha megnézzük, hogy a tagjelölt státusz elnyerése után mennyi az az átlagos idő, miután egy-egy tagjelölt ország csatlakozott az elmúlt évtizedekben, ez átlagban 10 év volt, és ezek az országok nem álltak háborúban. Tehát most, ami történik, az uniós csatlakozási tárgyalások során 6 fejezetben rendezik azokat a feltételeket, amiket Ukrajnának teljesíteni kell. 6 klaszterben, ezen belül 33 szakpolitikai fejezet van, és most megnyitjuk az első fejezetet. Ehhez kellett, tehát a fejezet minden egyes klaszter megnyitásához kell a többi tagállamnak a hozzájárulása, és majd, ha teljesítik az egyes fejezeteket és az egyes csatlakozási klasztereket, ezután minden egyes tagországnak ugyanúgy szükséges lesz a hozzájárulás a lezáráshoz is. Tehát ez azért mondom, hogy hosszú folyamat. Szerbia 22 fejezetet, szakpolitikai fejezetet már megnyitott az elmúlt években, mégsem tartanak a csatlakozás közelében. Észak-Macedónia szintén legalább a felét megnyitotta a szakpolitikai fejezeteknek, mégis a más szomszédországok blokja miatt nem áll a csatlakozás közelében. Ugye előbb Görögország blokkolt a Macedónia tárgyalását, most éppen Bulgária, a bulgár kisebbségek miatt. Szóval ez az, hogy megnyitjuk az első klasztert, ez még nem azt jelenti, hogy Ukrajna közel került a csatlakozáshoz, ez egy hosszú folyamat lesz.
1: De az első lépést talán meg tudja tenni. Benda Zseszkén Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Köszönöm szépen!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Saját párttársai mentek szembe Donald Trump-al az amerikai képviselőházban azzal, hogy szigorú orosz ellenes szankciókat szavaztak meg, és támogattak egy újabb, több milliárd dolláros katonai segélycsomagot Ukrajnának. Ez a döntés Donald Trump második elnöki ciklusának első jelentős Ukrajna párti intézkedése, amellyel a republikánus politikusok egy csoportja nyíltan szembefordult az elnök és a pártvezetés akaratával. Vendégünk Jaro Patrice.
2: Jaro Patrice, Amerika szakértő, jó estét kívánok, szervusz! Örülök, hogy itthon vagy, nemrég jöttél vissza Magyarországra. Ezt megvétózhatja még Trump, ezt a döntést?
3: Természetesen lehetősége van az elnöknek erre.
2: Ő nem adna más segít Ukrajnának, vagy az oroszokat nem akarja szankcionálni, tehát mi a hozzáállása ehhez?
3: Nem lehet tudni. Trump elnöknek már az első ciklusában is, de kifejezetten ugye 2025. január 20-a óta alapvetően minden egyes politikában változik a véleménye, van, hogy egy napon belül is. Nem tudjuk, hogy Trump elnök és a stábja mit forgat a fejében, bármi kis sűrhet ebből. Alapvetően ugye Trump rendkívül nehéz helyzetben van, ugyanúgy, mint Iránban, Ukrajnában is, ha kilép a konfliktusból, azzal vesztesként távozhat, ha pedig benn marad, akkor további anyagi ráfordítás, akár emberi ráfordítás terheleti az amerikai adófizetőket. Tehát tulajdonképpen két rossz döntés, két rossz lehetőség áll az amerikai vezetés szemében.
2: Te úgy a kommunikációs szinten legalábbis kivonult, legalábbis kívülről így tűnik.
3: Kivonult, és hát számos problémája van. Ugye Irán most a fő külpolitikai kérdés Amerikából nézve. Valóban ugye miután nem sikerült neki gyorsan békét, vagy legalábbis fegyverszünetet teremtenie, próbál nem ezzel foglalkozni, és hát ugye Venezuela, Grönland, Közel-Kelet, a vám problémák, és sorolni lehetne a problémákat. Ezek lekötik most az amerikai kormányzat és az amerikai publikum figyelmét, de ez a kérdés azért ott van, és mint látjuk, még Trump pártja is megosztott.
2: Megosztott, és akkor maradjunk is itt, mert több ilyen döntése is volt a képviselőháznak a szerdai napon. Másik pont Iránnal kapcsolatos. 4 republikánus képviselő ment szembe Trumppal. Megszavaztak egy határozatot, amivel arra utasítják az elnököt, hogy vonja vissza az iráni háborúba vezényelt csapatokat, vagy kérje ki a kongresszus felhatalmazását. Ugye Amerikában 60 napig lehet kongresszusi felhatalmazás nélkül háborúzni, tehát május 1-én ez a határidő lejárt. Miért most szavazták ezt meg, vagy eddig nem ment át?
3: Ugye alapvetően az amerikai alkotmány előírja, hogy csak a kongresszus nyilváníthat ki háborút hivatalosan. A igazság viszont az, hogy 1942 óta erre nem történt, nem volt példa. Se Koreába, se Vietnámba, se Irakba, se Afganisztánba a kongresszus hivatalosan nem nyilvánította ki háborús helyzetet. Viszont 70-es évek óta a vietnámi háború problémái miatt a kongresszus kötelezi az elnököt arra, hogy bármilyen katonai akció után 60 napon belül valami fajta kongresszusi felhatalmazást az elnök kérjen erre.
2: Ezt nem tette meg.
3: Nem tette meg. Hozzá kell tenni azt, hogy azért, hogy mi a háború, mi a fegyveres konfliktus, ez is egy kicsit gumifogalom.
2: Hát Oroszországban is az, ugye?
3: Így van, tehát ez nem csak egy amerikai probléma. Ugye nagyon sokat változott a világ azóta, amióta az alapító atyák megálmodták ezt az alkotmányos rendszert, illetve ugye a kongresszusnak ezt a jogkörét. Trump ezzel él, és úgy, mint elődei, hát eléggé hát gumiszabályként értelmezi ezt.
2: Na de hát, ha ott vannak ezek a csapatok, akkor mi más lenne, mint háború? Ahogy Oroszországban is háború, ez is nyilvánvalóan háború. Tehát akkor mi fog most történni? Másrészt pedig, ugye mennek a tárgyalások, ez mennyire gyengíti meg Amerika pozícióját a tárgyalóasztalnál egy ilyen kongresszusi döntés mondjuk?
3: Ugye alapvetően az Egyesült Államok külpolitikájának mondhatjuk az egyik leggyengébb eleme az, hogy az ország egy demokrácia. Bármilyen döntés születik, akár beavatkozás, akár nem beavatkozás, akár egy folyamatban lévő háborúból való kivonulás, ez, ha a választók nem támogatják, vagy a választók valami más szeretnének, akkor a kormányzatnak reagálni kell. Láthatunk erre példákat, Irakból kivonult az USA, alapvetően azért, mert elfogyott a társadalmi támogatottság. 2013-ban Szíriában nem ment végül is az Egyesült Államok, mert nem volt mögött a társadalmi támogatottság, tehát ismételni kell magamat, egy demokráciában nagyon nehéz külpolitikát csinálni.
2: És most sincs társadalmi támogatottság már?
3: Tehát nincs.
2: Ezt ki lehet mondani.
3: Nincs.
2: Tehát, hogyha újra kéri a kongresszustól ezt a felhatalmazást, akkor már nem kapná meg a kongresszusban?
3: Ez nagyon nehéz kérdés. Ugye jelenleg még republikánus többség van a képviselőházban és a szenátusban is. de mindkét párt megosztott a külpolitikai kérdésekbe. Ugye az abortus kérdésbe, a belpolitikai, ideológiai kérdésekben alapvetően két blokk áll egymással szembe, de a külpolitikában mindkét pártnak van egy mondjuk úgy héjább szárnya és egy békegalambabb szárnya. Tehát vannak republikánusok, akik azt mondják, hogy igenis, támogatni kell Ukrajnát, és vannak demokraták is, akik azt mondják, hogy nem, mi erre nem szeretnénk áldozni, mi ezt a pénzt itthon szeretnénk elkölteni.
2: Tehát sokkal bonyolultabb, igen, de mondjuk Irán esetében mi lenne? Tehát mi lenne az iráni háborúval? Teljesen feleslegesen indította el, és ott maradna Irán az atomprogramjával kvázi győztesen, hogyha mondjuk Okresz így döntene?
3: Hát ez előfordulhat, bizony, és Trump nagyon-nagyon fél, hiszen az üzemanyag árak amerikai viszonylatban magasak. Ugye az úgynevezett félidős választás novemberben fog megtörténni, és nem jók a kilátások a pártja számára. Tehát elképzelhető az a logika, hogy Trump megpróbál kiszállni a háborúból, viszont az arcvesztés lehet, és ahogy említetted, azt jelenteni, hogy feleslegesen fejezte az iráni legfővezetést, egy radikálisabb csoportot elméletileg ugye hatalomra segített Iránba, és ez bizony-bizony rendkívül problémás lehet Trump számára.
2: Most még egyébként más kérdésben is mondtak nemet Trumpnak a saját pártjából, egyre többen fordulnak ellene?
3: Én azt gondolom, hogy igen, és ennek az oka nagyon egyszerű. Donald Trump nem indulhat újra a pártelnök jelöltségért, illetve nem lehet újra elnök. Viszont ezek a képviselők, illetve szenátorok a felsőházban, ők a saját politikai karrierjüket tartják szem előtt, és előjön az a pillanat, amikor bizony szembe fognak fordulni a saját elnökükkel. Bármilyen népszerű Trump a párton belül, lehet olyan politikai helyzet, hogy egy képviselő azt mondja, hogy nem, én ezt nem tudom támogatni.
2: Hogy áll most a népszerűsége a félidős választás előtt? Trumpnak mondjuk.
3: Alacsony a népszerűsége, de látni kell, hogy a kialakult, rendkívül polarizált helyzetben egyetlen egy politikusnak sem tud egy bizonyos szint alá, vagy egy bizonyos szint fölé menni a népszerűsége. Trump most én azt gondolom, hogy a saját lehetőségei alján van, nem népszerű, az emberek sokkal többet vártak tőle, még a saját pártján belül is vannak törésvonalak, és alapvetően most a közhangulat és a elvárások azt sugallják, hogy a demokraták fogják átvenni a többséget ősszel a képviselőházban.
2: Ez múlik tulajdonképpen? Vagy mi múlik a félidős választások?
3: Ugye azt látni kell, hogy Amerikában tiszta elválasztása van a hatalmi ágaknak, a Montesquieu-i elvek alapján. Tehát a törvényhozási többség nem szükséges az elnöknek ahhoz, hogy folytassa a munkáját, és alapvetően az elmúlt 30 évben kialakult egy trend, hogy egy elnök többséggel kezdi meg a ciklusát, de ez a többsége szépen elolvad az elnökség alatt, vagy már 2 év után, vagy 4 év után, vagy 6 év után, ugye ifjabb George Bush volt, aki legtovább tudta megtartani pártjának a többségét. Alapvetően, ha ezt a trendet nézzük, ezt a mintázatot, illetve a közhangulatot, akkor azt mondjuk, hogy azt várjuk, hogy valószínűleg a demokraták alsóházban győzni fognak, és bizony most már a szenátusban is van esélyük, hogy átvegyék a többséget.
2: Meglátjuk, hát közben meg Trump egyébként arról beszél, hogy akár szeptemberig is fennmaradhat a blokkád a Hormuzi szorosnál, és ott már nagyon-nagyon közel van novemberhez. Egy utolsó dolog, Magyar Péter, magyar miniszterelnök a Spiegelnek adott egy interjút tegnap, és azt mondta, hogy szívesen venne egy washingtoni meghívást. Mekkora esélyt látod ennek, hogy az előző kormányon Orbán Viktorral Donald Trump nagyon jóba volt, barátjának nevezte, de hát ahogy elvesztette a választást, az, hogy volt barátjának nevezte, Magyar Péter pedig nagyon jó embernek. Mekkora esélye van ennek, hogy meghívják őt Amerikába?
3: Van esélye. Nézze, Grósz Károly 1988-as Ronald Reagan-nél tett látogatása óta minden magyar kormányfő találkozott az amerikai kollégájával. Itt a kivétel ez a 2009-2019 közötti sajnálatos időszak volt, amikor az amerikai-magyar kapcsolatok nagyon negatív irányt vettek. Ugye valóban Trump és Orbán között volt egy erőteljes munkakapcsolat. Én azt gondolom, hogy Magyar Péternek minden esélye megvan arra, hogy meghívják Washingtonba. A kialakult szokások szerint először egy külügyminiszteri találkozó lesz, tehát Orbán Anita és Marco Rubio elméletileg fog találkozni, és ott előkészíthetnek egy magyar Trump csúcsot.
2: Ez létrejöhet még a félidős választások előtt, tehát november előtt?
3: Elképzelhető. Ha megnézzük ugyancsak, ugye említsem 1988 óta ezt a szokást, ezt a mintázatot, akkor azt látjuk, hogy hatalomátvétel, kormányátadás után általában másfél éven belül leült egymásra az amerikai elnök és a magyar kormányfő.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Most jön Balázs, az Aktuállal. Szervusz Balázs, kik jönnek hozzád, miről beszélgettek?
4: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Nemrégiben ért véget az a tüntetés, amely a Kodály köröntől a Kossuth tér felé tartott, és a migrációs paktum ellen fogalmazták meg a kritikáikat a résztvevők, köztük például Bohár Dániel, a riporter, illetve Németh Balázs, aki ugye tudjuk, hogy ami 20 pár százalékot ért el a választókerületében Fidesz jelöltként, de ott volt Torockai László is, elhaladtak a miniszterelnök irodája előtt is, Magyar Péter oda kiállt, zászlót lengetett, erre őt kifújolták. Németh Balázs azt írta, hogyha jól emlékszem, éppen ő közölte azt, hogy Magyar Péter hergelte az embereket magyar zászló lengetéssel, szóval volt egy kisebb fajta akció, hogy ez a hűvös esős délután ne teljen el teljesen eseménytelenül, erről is fogunk majd ejteni egy pár szót. Aztán arról, hogy az IDEA közölt egy mérést arról, hogy az emberek mit tartanak a legfontosabb teendőknek az új kormány részéről. Itt előkelő helyen szerepel az elszámoltatás, Orbán Viktor és családja, Matolcsi György és családja, valamint Rogán Antal, akik az első három helyen szerepelnek, de a nagy ellátó rendszerekhez is szeretnék a választók, hogy minél hamarabb hozzányúljon a Tisza kormány, és arról is lesz majd szó, hogy a Velencei Bizottság segítségét kéri Súlyog Tamás az államfői pozíció megőrzésével kapcsolatban, illetve azért, mert azt mondja, hogy alkotmányos válság fenyeget, az oroszok pedig aggódnak azért, vagy hát remélik, hogy Magyarországon az új kormány az a nemzeti érdekeket helyezi majd előtérbe, akkor, amikor Oroszországgal, illetve Ukrajnával kapcsolatos álláspontját kialakítja. Ezekről lesz tehát szó Galgóci Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutató Intézet vezető elemzőjével, Komlódi Gábor ügyvéddel, valamint Gémesi Györggyel Gödöllő polgármesterével.
2: Balázs, köszönöm neked, önöknek is köszönöm egész heti figyelmüket kollégáim nevében is. Hétfőn Egon várja majd önöket. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak fütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogság kutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Uniós források, hazai ígéretek. Misetics Bálint szociálpolitológussal, politikussal egész pontosan beszéljük meg azt, hogy mit kell mögé gondolnunk azoknak a mondatoknak, amit egy Facebook posztból ismertünk meg mi magunk is. Ugye a Facebook poszt az kiválóan megy a kormánynak, mindenki így kommunikál a jelek szerint a leghatékonyabban. Ezt az utat választotta a szociális és családügyi miniszter is, és az uniós források becsatornázásáról mondott néhány mondatot. Abból mi derül ki?
2: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget. Abból azt hiszem egyelőre még nem sok minden derül ki, mert elég széttartóak azok a javaslatok, amelyek miniszter úr posztjában megjelentek, de ezt nem kritikaként mondom abban az értelemben, hogy valóban annyi rombolást és mulasztást és problémát hagyott maga után az Orbán rezsim, különösen a társadalompolitika, illetve a szociálpolitika területein, hogy nagyon sok beavatkozási szükséglet van, nagyon sok égető szükséglet, és a kormányzásnak ebben a korai szakaszában talán nem elvárható, hogy egy teljesen átgondolt, vagy részletekig kidolgozott koncepció már rendelkezésre álljon, még akkor is, hogyha a Tisza párt választási programja egyébként számos pozitív elmozdulást megelőleget.
1: De nézzük meg, hogy akkor mik ezek a széttartó irányok, mik az irányok maguk?
2: Hát az, amit kiemelnék feltétlenül, mint pozitívumot, hogy a miniszter úr tulajdonképpen a gondoskodási válságnak a hatékonyabb, eredményesebb állami kezelését előlegezte meg, ami alatt ugye én legalábbis elsősorban azt érteném, hogy ahogyan idősödik a társadalom, és ezzel nem tart lépést úgy általában a széles értelemben vett idősellátási rendszer, ez nagyon jelentős részben azt jelenti, hogy persze akiknek van pénzük, adott esetben sok pénzük a piacról meg tudnak vásárolni bizonyos szolgáltatásokat, de ennek hiányában ezeket az ápolási, gondozási szükségleteket nagyon jelentős részben tehát elsősorban nő családtagok fizetetlen munkája és önkizsákmányolása biztosítja. Ez nem fenntartható és nem is tisztességes. És hát emellé hozzá kell tenni, hogy akik pedig nem fizetetlen munkában, hanem az intézményesített ellátás keretei között dolgoznak, hát ők is méltatlanul alacsony kereseteket kapnak ezért. Az egyik olyan ágazat, ahol leginkább elszakadtak a bérek az átlagbérektől, az pont a szociális ellátás, illetve ezen belül az idős ellátás is. Tehát azt gondolom, hogy ez például egy fontos vállalás.
1: Ráadásul ez egy paradigmaváltás, mert az előző kormányzat még alaptörvénybe iktatta, hogy mindenki köteles gondoskodni a családtagjáról, nem mintha ez egyébként önmagában gond lenne, de hogyha ezzel ki akarjuk váltani azt, hogy az állam ehhez milyen szolgáltatásokat és lehetőségeket nyújt, akkor már gond. Tehát nyilván ez egy másfajta gondolkodást is tükröz ez ügyben.
2: Igen, én azt remélem, és egyébként itt nem is annyira talán tehát a Facebook posztnak egy-egy pontja a fontos, hanem hogy remélhetjük-e azt az új kormánytól, hogy szakít azzal a megközelítéssel, ami az Orbán rezsim megközelítése volt, ami egyrészt nem egy építendő, fejlesztendő területnek tekintette a jóléti államot, hanem egy problémának. Ugye az ex-miniszterelnök úrnak az álláspontja az volt, hogy a jóléti állam az nem versenyképes, és emiatt valamilyen más típusú társadalmi berendezkedésre van szükség. Ugye ez persze empirikusan soha nem állta meg a helyét, hiszen a legkiterjedtebb jóléti államokat működtető észak-európai vagy skandináv jóléti államok egyébként a versenyképességi rangsoroknak a legtetején voltak hosszú ideje. De ágazati szinten is, mondjuk államtitkári szinten megfogalmazódott, hogy az állami vagy ez a típusú közösségi társadalompolitika, szociálpolitika alapvetően egy kommunista csökevény. Most ezek az állítások nyilván félreértik az európai társadalom fejlődést, meg úgy általában a politikai gazdaságtant és nagyjából mindent, de hát ezek mégis meghatározták hosszú évekig azt, hogy az állam mire költ, honnan vonul ki, és amit a családokra egyrészt, másrésztről az ehhez megfelelő forrásokkal nem rendelkező önkormányzatokra, illetve az egyházakra hárítottak, vagy ezekre a szereplőkre szerveztek ki. Itt egy olyan fölállás alakult most arra ki, ami nyilvánvalóan se nem méltányos, se nem fenntartható, és elkerülhetetlen, hogy az állam ismét fokozottabb szerepvállalást, tehát hogy szerepet vállaljon úgy általában a jóléti problémáknak az enyhítésében, illetve a társadalmi egyenlőtlenségek kordában tartása.
1: Van egy másik társadalmi csökevény, a kommunizmusból maradt itt a bérlakás kifejezés. Legalábbis Orbán Viktor ezt használta is, ezt a mondatot. Tehát, hogy az egy a kommunizmusból itt maradt csökevény gondolat. Hát ez a mostani kormány meg azt mondja, hogy az uniós források többek között arra is jók lesznek, hogy a bérlakás építési programot, amit egyébként az ön szakterületén dolgozók, meg politikusok is nagyon gyakran simán követeltek, és simán elutasították őket.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ebben is előrelépés várható, de sok múlik majd a részleteken. Tehát abban nagyjából szakmai konszenzus van, és ennek a konszenzusnak szerencsére azok a szakértők is részei, akik a Tisza választási programját írták, hogy szakítani kell azzal az egyoldalú lakáspolitikai, illetve lakástámogatási megközelítéssel, ami nagyon egyoldalúan a kereslet oldali beavatkozásokra fókuszált, és ezen belül is szinte kizárólag a tulajdonszerzést támogatta. Az, hogy ennyire egyoldalú volt a kormányzati lakáspolitika, az nyilván nem független attól egyébként, hiszen ezeknek a támogatásoknak így egyedüli, ennyire egyoldalúan értelemszerűen árfelhajtó hatásuk is van, hogy az egész Európai Unióban 2010 óta Magyarországon növekedtek legnagyobb mértékben a lakásárak, illetve hogy a lakásárak emelkedése ennyire el tudott szakadni a jövedelmek, illetve a keresetek emelkedése.
1: Erre én nem láttam adatot, de valószínűleg az Unióban kirívó az is, amennyit a magyar állam mind a mai napig a hitelezés támogatására költ. Mert hogy ez a 3%-os otthon start, ugye miközben 6% fölött vannak, sőt 7%-osak voltak a kereskedelmi banki hitelek, a különbséget a magyar állam, tehát mi mindannyian fizetjük. Talán ez is kirívó. És hát ez a pénz ez nem erre ment volna, hanem bérlakásépítésre, lehet, hogy egy kicsit előrébb is lehet.
2: Abszolút előbbre lennénk, és egyébként akkor is előbbre lennénk, ha nem kellene ahhoz állami támogatás, vagy kamattámogatás, hogy a megfizethető szinten legyenek a lakáshitelek. Tehát, hogy az is egy szélsőséges érték egyébként, hogy a piaci lakáshiteleknek milyen magas volt a kamat szintje. És azért nem egy európai ország van, ahol az otthon starthoz hasonló kamatszintet biztosítanak csak úgy egyébként a bankok, mert olyan a makrogazdasági környezet. Tehát azért ebben is van mulasztása az előző kormánynak. Na most, ami a bérlakásépítéssel kapcsolatban ugyanakkor egy fontos kérdés, hogy ez magába foglalja-e majd a köztulajdonú bérlakásépítést is, illetve a megfizethető bérlakásszektornak, vagy a támogatott szabályozott bérlakásszektornak a bővítését.
1: A köztulajdonú az mondjuk az önkormányzati?
2: Elsősorban, de nem kizárólag egyébként. És ezt azért hangsúlyozom, mert hát nagyon sokféle eszköz van a nemzetközi lakáspolitikai eszköztárban. Ezeknek, ahogy beszéltük, a legnagyobb részével az előzők. Nagyon sokféle eszköz van a nemzetközi

0: megfizethetőséget elősegíteni. Ugye nagyon, nagyon sok helyütt lakhatási válság van egyébként más európai nagyvárosokban is, ez nem budapesti specifikum, vagy nem debreceni vagy győri. Ugye Bécs egy érdekes kivétel, ami tulajdonképpen az élhető városok között is, illetve a lakhatás vagy lakáspolitika szempontjából is egy abszolút nemzetközi jó példa. És hát ami miatt Bécsben mindez olyan jól működik, az nem annyira abból következik, hogy Bécs vagy az osztrák kormány mit tett, vagy mit nem tett az elmúlt 5-10 évben, hanem hogy az elmúlt 100 évben következetesen szántak arra forrásokat, hogy ne csak a vasútba és ne csak az autópályákba, meg más infrastruktúrális elemekbe, hanem a köztulajdonú lakásállományba is beruházzanak, és tulajdonképpen most jelentős részben annak az előnyeit élvezik, hogy a két világháború között, 45 után, 30 éve, 20 éve, 10 éve mindig volt arra szándék, hogy a köztulajdonú bérlakásállományt nem csak megőrizzék, hanem fejlesszék.
1: Hát ehhez képest persze történelmileg is szerencsésebbek voltak egy fokkal, mint mi, akiknél azonnal államosítással kezdődött minden. Tehát ami még megvolt magánkézben vagy közkézben, azt is rögtön vitte az állam. De ha most azt nézzük, hogy mit ígér most a miniszter, ugye itt 1000 milliárd bevonásáról beszél, de ez az 1000 milliárd, ez nem mind az uniós forrás, ez itt a magántőke is. Nem nagyon látszik egyelőre, hogy mennyi lenne az uniós forrás és mennyi a magántőke, de a magántőkét ez mitől izgatja? Mitől érdekelheti?
0: Uh-huh. Ugye itt elsősorban a helyreállítási alapnak a forrásairól van szó, és itt egy versenyfutás történik az idővel, és én azt gondolom, hogy azért is a Magyar Fejlesztési Bankon keresztüli támogatott hitel kihelyezés irányába látszik elmozdulni a kormány, hiszen ez az, ami leggyorsabban megoldhatónak tűnik. Nyilván, hogyha az állam egyébként kedvezményes hitelfeltételekkel és egyéb módon támogatja a bérlakásépítést, akkor az bőven tud profitábilis lenni a magántőkének is. Megint a kérdés csak az, hogy ezek milyen arányban lesznek majd megfizethetőek, illetve kinek lesznek megfizethetőek végeredményben.
1: Elég gyorsan látnunk kell, hogy merre indul ez a történet, mert az uniós források tekintetében gyorsan döntéseket kell hozni. Misetics Bálint, visszatérünk rá. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

senkinek, csak neked, Istenem, hadd legyek embere, tengere, áll. De megteszed, te vagy az út, az igazság, az élet. Lehetem, hogy nélküled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

mint az élő víz. Tudod, kaptam én ezt, tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad, nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigasz, minden hibákat

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz, földre hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az ATV híradó. Stoll Luca vagyok. 16,4 milliárd eurónyi uniós támogatás lehívását készíti elő a kormány, jelentette be Vitézi Dávid. A Velencei Bizottság delegációja is Magyarországra érkezhet, hogy tájékozódjanak Sulyog Tamás elmozdításáról. És Őrsi Gergely szerint ártatlanul gyanúsítják, a Momentum elnöke sem hiszi a párt két tagjáról, hogy bűnös lenne. Vitézi Dávid koordinálja az uniós források hazahozatalára vonatkozó munkát. Derült ki a kormány szóvivői tájékoztatón pénteken. A miniszter hangsúlyozta, a legnagyobb tétel a helyreállítási alap, amely 10 milliárd eurót érint. A tervek között szerepel az integritás hatóság jogosultságainak kibővítése is. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint minden intézkedés és az EU által szabott feltétel célja, hogy az uniós források elköltése átlátható és nyomon követhető legyen.
2: Összesen 16,4 milliárd euró, átszámítva közel 6000 milliárd forintnyi európai uniós forrás érkezik így Magyarországra.
3: A múlt héten megszületett megállapodás sikerességét, jelentőségét és tervezett felhasználási módjait hangsúlyozta Vitézi Dávid a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. Ennek egyik legfontosabb része az úgynevezett helyreállítási alap.
2: 10 milliárd euró jön a helyreállítási alapban a terveink szerint. Ennek a részletes felhasználásáról igyekeztünk az Európai Bizottsággal minél alaposabban megállapodni. Ennek a végső teljes részletességű rögzítése az a helyreállítási terv, tehát a korábban már egyszer a magyar kormány által benyújtott, de már a elavult, végrehajthatatlan helyreállítási tervnek a teljes felülvizsgálatával történik meg.
3: Vitézi Dávid arról is beszélt, hogy a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását, illetve a hatósági felülvizsgálatra létrejövő megfelelő jogszabályi felhatalmazást is tervezik az integritás hatóság számára. Arató László szerint nem véletlenül.
4: Az, hogy ennek a hatóságnak a hatásköre legyen szélesebb, bővebb, nagyobb jogosítványokkal rendelkezzenek, és effektíve valóban hatóságként tudjon eljárni, az már a kezdetektől egy elvárás volt Magyarország felé. Itt a cél az összes intézkedésnek a célja az, ez az, amit az EU feltételül szab, hogy az uniós források elköltése az átlátható, nyomon követhető, a szabálytalanságokat pedig szankcionáló intézményrendszerre rendelkezzen Magyarország.
3: Hozzátette, a tervet még a jövő hétre véglegesíteni kell annak érdekében, hogy az Európai Bizottság, majd az Európai Tanács és a pénzügyminiszterek tanácsa még a nyáron el tudja azt fogadni. Ha mindez megvalósul, a GDP 4-5%-ának megfelelő támogatás érkezik az országba, amely a gazdaságra is pozitív hatással lesz.
4: a legnagyobb akadálya az EU pénzek kapásának, az például a korrupció volt. És azt, hogyha Magyarország meg tudja azt lépni, hogy felszámolja azt a korrupciót, amitől nem lehet az EU pénzeket megkapni, hát az nyilvánvaló, hogy mindenkinek, hogy ez egy óriási erőlépés az ország hosszú távú jövője szempontjából. És igazából ez az EU pénzek üzenete, tehát hogy hosszú távon így újra olyan úton van az ország, amitől nem kell tartani.
3: Vitézi Dávid péntek délelőtt a közlekedést érintő fejlesztésekről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a célok között szerepel a hév és a vasúti járműpark megújítása. A Magyar Közlekedési Klub elnöke üdvözli a kormány ezen szándékát.
5: Mai hévjárművek azok a 50 éves, illetve azt meghaladó korú zöld színű MDK-ban készült járművek. Hát azért ennek a színvonalat meghaladni, mondjuk az manapság az már nem egy nagy próbálj, hogy úgy mondjam, de még az Intercity oldalán is lesz előrépés, tehát ezek a alacsony padlós, esetleg emeletes Intercity vonatok azért mai színvonalhoz képest is előrépés jelentenek.
3: A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint a hév és a vasúti járműpark megújítására 1,8 milliárd eurós tételt különítettek el a forrásokból. Vitézi Dávid szerint jelenleg szégyen a távolsági flotta állapota. Ennek javítására legalább 35 emeletes motorvonal beszerzésére kötöttek megállapodást.
1: Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, a Facebookon bírálta az Európai Bizottság legújabb Magyarországnak szóló ajánlásait, amelyeket az új kormánnyal kötött politikai megállapodás után adtak ki. A politikus szerint a brüsszeli elvárások riasztóak, mert azok minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami az embereknek jó. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést, alapvetően akarják átalakítani, az orosz energiavásárlást az Európai Unió meg akarja szüntetni Magyarországgal, a nyugdíjrendszert át akarják alakítani, a bizottság éles kritikával illeti a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, jelentette ki. Gulyás felszólította az új kormányt, hogy mondjon nemet ezekre a követelésekre, és hozza nyilvánosságra az uniós pénzekért kötött összes megállapodást. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ezt Szondi Vanda kormány szóvivő jelentette be. Mint azt kiemelte, péntektől a munkaerő kölcsönző cégek nem tudnak gyorsított eljárásban a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból munkavállalókat behozni. Azok a vendégmunkások pedig, akik már itt tartózkodnak, kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását.
6: Mától mai hatállyal ebből a három országból nem jöhetnek munkavállalók. Akik jelenleg itt vannak, azok kérvényezhetik a munkavállalói jogosultságuknak a meghosszabbítását. Amik mai hatállyal be vannak adva a kérvények, azok a teljes természetesen folyamatban lévőnek tekintik, tehát elbírálják.
1: A Velencei Bizottság tanácsadói sürgős eljárásban vizsgálják a Magyarországon kialakult helyzetet, és akár személyesen is készek tájékozódni a köztársasági elnök elmozdításának kérdésében. Súlyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független közjogi vezetők tervezett leváltása alkotmányos válságot idézhet elő, és sértheti az alapvető alkotmányos elveket. Hoffmann Tamás nemzetközi jogász híradónak azt mondta, mivel jelenleg még nincs konkrét alkotmánymódosítás, rövid távon érdemi állásfoglalás sem várható.
7: A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett leváltása alkotmányos válságot idézhet elő, és érteti az alapvető alkotmányos elveket, írta Súlyog Tamás közösségi oldalán. Az államfő közölte, a Velencei Bizottság sürgős eljárásban vizsgálja az ügyet, munkatársai pedig készek Magyarországra utazni a helyzet feltárására. Magyar Péter a bejegyzés alatt reagált, azt kérdezte az államfőtől, hogy idézem, korábban nem érezte szükségét külföldi segítséget kérni? Az előző években kifizetődőbb volt a hallgatás?
8: Elvárjuk az Orbán bábok távozását a pozíciókból.
7: Mint ismeretes, Magyar Péter május 31-ig adott időt az általa korábban megnevezett közjogi méltóságoknak, köztük Súlyog Tamásnak is a távozásra, azonban a felszólításnak egyikük sem tett eleget.
9: Ez közjogi kérdés.
7: Magyar Éva kormány szóvivő az ATV kérdésére most azt mondta, A köztársasági elnök leváltására csak az alkotmányos rend keretei között van lehetőség.
9: A köztársasági elnöki intézmény lényege, hogy a nemzet egységét és a közjogi stabilitást fejezze ki. Ha a bizalom helyrehozhatatlanul sérül, és az érintett nem vonja le a szükséges következtetést, akkor alkotmányos megoldásra van szükség.
7: A nemzetközi jogász híradónknak arról beszélt, a Velencei Bizottság nem hoz kötelező döntéseket, csak jogállamisági kérdésekben iránymutató állásfoglalásokat készít. Hozzátette, a mostani ügyben még nincs konkrét alkotmánymódosítás, így érdemi állásfoglalás sem várható rövid távon. Úgy véli, Sülyog Tamás célja akár az időhúzás is lehet, a nemzetközi vizsgálatra hivatkozva.
10: Egyáltalán nem biztos, hogy a Velencei Bizottság azt fogja gondolni, hogy Magyarország az elmúlt 16 évben rendes jogállamként funkcionált, mert hát a nemzetközi szakirodalom többsége szerint Magyarország nem volt rendes jogállam, hanem a közjogi tisztségviselők azok egy olyan rendszer fogaskerekei voltak, és üzemeltetői, amely pont, hogy a jogállamiságot sértette. Tehát akkor az eltávolítások egyáltalán nem biztos, ahogy ellentétes az alkotmányos alapelvekkel.
7: Vető Balázs emlékeztetett, a közjogi vezetők leváltása a Tisza párt egyik központi kampányígérete volt, ezért a párt szavazói joggal várják el Magyar Pétertől, hogy ezt az ígéretét teljesítse.
11: Magyar Pétertől soha nem állt távol a konfliktusos politizálás, éppen ezért számára ez egy olyan terep, amit egyébként a követői, azok megszoktak tőle, és láthatóan egyébként kedvelik is ezt, amikor Magyar Péter keményen fogalmaz. Ebben éppen ezért számára a Tisza szavazók szempontjából nincs politikai veszély.
7: Szikra Levente szerint ugyanakkor Magyar Péter politikai csapdába került a köztársasági elnök eltávolításával kapcsolatban tett ígéretével.
12: Ez a konfliktus politikai értelemben elviszi a fókuszt arról, hogy milyen kormányzati döntéseket készít előhoz meg a tiszapárti kormány. Tehát ebben az értelemben ez inkább az Abszolút Filmszínháznak a része, hogyha már ezt ugye ilyen sokszor mondjuk. Tehát ez arról szól, hogy látványos konfliktus, a politikai rend érdeklődő közvéleménynek ez egy érdekes téma, sokan követik, sokan figyelik, de nem a kormányzás lényegéről szól.
7: Vasárnap szimpátia tüntetést tartanak a budai várban a közjogi vezetők mellett. A Ne féljetek elnevezésű demonstráció délután 4 órakor kezdődik. Orbán Viktor támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Facebook oldalán azt írta, mindennek van határa.
1: Az elnöksége jelenlegi alapszabály értelmében nem tudja felfüggeszteni Molnár Zsolt párttagságát. Ezt az MSZP elnöke mondta híradónknak a parkfenntartási botrányban érintett szocialista politikus kapcsán. Komjáti Imre ugyanakkor hangsúlyozta, rengeteg munkája van abban, hogy Molnár Zsolt már nem az MSZP pártigazgatója. A Momentum ügyvezető elnöke Rózsa András pedig arról beszélt stábunknak, kizártnak tartja, hogy a két érintett Momentumos politikus korrupciós pénzt fogadott volna el.
13: Valószínűleg ezekben a rendőrségi autókban vitték el az előzetes letartóztatásba helyezett MSZP-s Molnár Zsoltot, a Fideszes Láng Zsoltot és a második kerület polgármesterét Őrsi Gergelyt a csütörtöki tárgyalás után. Őrsi Gergely a Facebook oldalán azt írta, mindig a törvényeknek megfelelően járt el. A polgármester úgy véli, sarokba szorított emberek szavára alapozva tartóztatták le, és közli, hogy az ő meggyanúsítása teljes egészében megalapozatlan. A polgármestertől írásban megkérdeztük, milyen érdekeknek tudja be, hogy el akarják őt lehetetleníteni. Adásunkig erre választ nem kaptunk. Tordai Bence szerint az ügyészség kapkod. Egyetlen vallomás érkezett Őrsi Gergelyre, amit az egyik érintett vállalkozó Z. Zsolt tett.
14: Kicsit azt látjuk, hogy a legfőbb ügyész bizonyítani próbál, és jó pontokat igyekszik szerezni az új kormánynál. Egyszerre visznek be fideszes és ellenzékének mondott politikusokat, miközben hát végtelenül sokkoló és meglepő lenne, hogyha Őrsi Gergelyről bármi beigazolódna azok közül, amikkel vádolják. Lehet, hogy van ellene valamiük, csak azt mondom, hogyha van, akkor viszont villámgyorsan mutassák be.
13: A korrupciós botrányban az MSZP Molnár Zsolton keresztül érintett. A párt közleményében azt írja, senkit sem lehet bűnösnek tekinteni addig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős határozatban meg nem állapítja. Hozzáteszik, a pártelnöksége felkéri az érintetteket, hogy a jogi eljárások lezárásáig párttagságukat függesszék fel. Zárul a közlemény.
15: A pártnak
13: Komjáth Imre híradónknak azt mondta, Molnár Zsoltnak már régen le kellett volna mondani a párttagságáról, de a korábbi pártigazgató ezt nem volt hajlandó megtenni.
15: Hogy komoly tehertétel volt az MSZP számára, sőt nem csak volt, jelen időben is tehertétel az, hogy rajtunk van egy korrupciós bélyeg. Egy politikussal kapcsolatban többször felmerül a korrupció vádja, akkor annak a politikusnak le kell vonnia a következtetéseket, és le kell venni ezt a terhet a közösségéről.
13: Komjáth Imre elmondta, az elnökség azért nem függesztette fel Molnár Zsolt pártagságát.
15: Le kell venni ezt a terhet a közösségéről.
13: Komjáth Imre

0: Sára hitte el a két momentumos bűnösségét.
1: Meg vagyok róla győződve, hogy ők ártatlanok. Ezt szeretném elmondani, hogy én kizár dolognak tartom. Például az Kaliszki Tünde esetében, vagy Matisz Károly esetében, hogy ők pénzt fogadtak volna el bármiféle fajta vállalkozótól.
0: Zugló polgármestere szerint a parkfenntartást az önkormányzat most már házon belül oldja meg, amit Rózsa András azzal is magyarázott, hogy azt gyanítják, az érintett parkfenntartó cégek korábban Zuglót is megkárosították.
1: Korábban éve szinten 1 milliárd 200 millió forint volt az az érték, amiért teljesítették ezeket a zöld felületi szerződésben vállalt dolgokat. Ha én azt mondom, csak tippre, hogy mondjuk ennek a 20-30%-a az fölösbe ment, vagy hogy mondjam, az akár korrupciós kockázatnak volt kitérve, akkor itt éves szinten több 100 millió forintról beszélünk.
0: A Fidesz nem kívánt reagálni az ügyre, azt mondták, két nappal ezelőtti közleményük van érvényben. Abban azt írták, a jogerős ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.
2: Már Pécset is elérték az országos korrupciós ügy szálai. A központi nyomozó főügyészség nyomozása szerint egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport önkormányzati szerződéseinek biztosítása érdekében politikai és önkormányzati szereplőket vesztegethettek meg. A hatóságok gyanúja szerint a pénzekből egy korábbi MSZP-s politikus is részesülhetett.
3: Már Pécset is elérte az országos korrupciós botrány. A nyomozás jelenlegi állása szerint az egyik legnagyobb közétkeztetési cégcsoport szerződéseihez kapcsolódó ügy egyik szála a Baranya megye székhelyre vezet. A gyanúsítottak között szerepel egy korábbi pécsi MSZP-s politikus is. Az ügyészség tájékoztatása szerint a cégcsoport önkormányzati szerződéseinek biztosítása érdekében kenőpénzeket juttathattak döntéshozókhoz és politikai szereplőkhöz.
4: Az ügyben Pécset is történtek eljárási cselekmények, és a gyanúsítottak között van Kőhegyi István pécsi vezető politikus is, aki szabadlábon védekezik.
3: Híradónk úgy tudja, vesztegetéssel gyanúsítják a politikust.
5: Kőhegyi István valójában ő volt a háttérember a pécsi városházán. Ő irányított mindent.
3: Ezt már a Mi Hazánk helyi politikusa állítja, aki szerint Kőhegyi lehetett az a háttérben meghúzódó szereplő, aki a helyi pártokkal és döntéshozókkal is tartotta a kapcsolatot.
5: Ezt jó lenne tudni, hogy mit csinált a kicsi becenévre hallgató úr, akinek úgy tudom irodája is volt a pécsi városházán 2019-es választások után, hogy mi volt az ő szerepe, mi volt az ő valójában az ő feladata, milyen munkát végzett. Erre jó lenne, ha az illetékesek erről tájékoztatást adnának a pécsi polgároknak, hogy mi volt a munkája valójában.
3: A Híradónk által megkérdezett politológus úgy látja, a pécsi városvezetés, valamint a mostanra 1%-osra zsugorodott MSZP is politikailag kellemetlen helyzetbe kerülhet. Nem tesz jót ugyanis Péterfi Attila polgármester megítélésének, hogy egy hozzá közel álló, korábban befolyásos politikus neve korrupciós és vesztegetési ügyben merült fel.
6: Mert a pártnak már nem, mert annak annyi, ugye az MSZP-nek annyi. A pártvezetés mellett azért a önkormányzat és az annak a vezetése is nyilvánvaló, hogy sérülés szenved majd ettől, hiszen, mint mondta, hogy bizalmi embere volt Kőhegyi polgármester úrnak, tehát ez a polgármesteren is le fog majd csapódni.
3: A politológus szerint a nyomozásnak akár további politikai következménye is lehetnek. Elmondása szerint a hatóságoknak most az a célja, hogy a közétkeztetési ügyet teljesen feltárják, ezért nem zárható ki, hogy a későbbiekben a szálakat térség fideszes politikusaihoz is elvezethetnek. Pécset Kőhegyi István a városvezetés egyik bizalmi embere volt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2019-ben és 2024-ben is fontos szerepet kapott a kampányban. Szerettük volna megtudni a városvezetéstől, például Pécs polgármesterétől azt, hogy volt-e Kőhegyi Istvánnak, vagy van-e Kőhegyi Istvánnak irodája a városházán, és jelenleg milyen szerepet tölt be a város életében. Azonban Péterfi Attila nem kívánt kameránk elé állni, és nem is akart nyilatkozni. Szalai Péter riportját látták itt az ATV Híradóban.
2: Felmondott az MTV a vezérigazgatója Papp Dániel. A médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál az NMHH média tanácsának elnökénél kezdeményezte, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál. Ezt az MTV a sajtó és marketing irodája pénteken közölte az MTI-vel. A közlemény szerint a felmondást a

0: vezérigazgató arra hivatkozva nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása. Magyar Péter miniszterelnök korábban követelte Papp Dániel lemondását Altorjai Anitával, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatójával együtt. Ifjabb Lomnici Zoltán lett a Civil Összefogás Fórum, Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány új elnöke, aki 17 év után távozó Csizmadia Lászlót váltja. Ifjabb Lomnici Zoltán a Magyar Nemzetnek adott interjújában hangsúlyozta, a nemzeti szuverenitás és a zsidó-keresztény kulturális értékek mentén akarják folytatni közéleti tevékenységüket. Hangsúlyozta, a jövőben is kiemelt szerepet kapnak a civil akadémiák, a külhoni magyar közösségekkel való kapcsolattartás, a fővárosi és vidéki cöfklubok, valamint a békemenetek. Az új elnök szerint a megújult kuratóriumnak a kontinuitás és a tradíció jelenti a legfontosabb vezérelvet. Egyre többen sürgetik a védett ár kivezetését, a kormány azonban továbbra sem döntött. A benzinkutakon jelenleg piaci áron a benzinért átlagosan 644, a dízelért 671 forintot kérnének el. Ez mintegy 50-56 forintos különbséget jelent a védett árhoz képest. A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint ez jelentős változás az áprilisi időszakhoz képest, amikor a benzin esetében több mint 100 forintos, a gázolajnál 130-140 forintos árkülönbség is tapasztalható volt.
1: Március elején vezette be a leköszönő Orbán kormány a benzinre és a gázolajra vonatkozó védett árat. A szakma hónapok óta a rendszer kivezetését sürgeti, az új kormány azonban továbbra sem döntött.
2: Az üzemanyagárakkal kapcsolatban döntés nem született a kormányülésen. Az hangzott el, hogy a gazdasági miniszter figyeli az árakat, és amint szükséges, akkor lesz beavatkozás.
3: Ennek a költsége nagyjából...
1: A védett ár eddig 150 és 300 milliárd forint közötti összegbe kerülhetett. Az energiastratégia szerint normál esetben a stratégiai készletek 96 napra elegendőek. Ez a választások környékén 44 napra csökkent, ma pedig mintegy 69 napra elegendő készlet áll rendelkezésre.
3: Talán a fogyasztásnak a mértéke az, ami még mindig túlzó. A védett árak azok arra inspirálnak sokakat, hogy készletezzenek, illetve hát többet fogyasztanak, 20%-kal megnőtt az üzemanyag fogyasztás. És ez azért egy olyan tendencia, amivel kezdeni kell valamit, a végtelenségig nem lehet fenntartani.
1: A szakmai érdekvédelmi szervezetek számára fontos, hogy a kormánnyal közösen olyan megoldást találjanak, amely biztosítja, hogy a fogyasztók továbbra is kedvező áron jussanak üzemanyaghoz.
4: Fontos látni azt, hogy mi a mozgástér. Jelen pillanatban ami biztos az az, hogy a hatályos jogszabály június 30-áig tartja fönn a mostani árszintet, illetve azt az ellátási láncot, amit a jogszabály biztosított a szénhidrogén készletező szövetség benzin, illetve gázolaj készleteinek felhasználásával. Lehet megoldani jelen pillanatban az 595 forintos, illetve 615 forintos benzin és gázolaj kiskereskedelmi kiszolgálását.
1: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke híradónknak azt mondta, az üzemanyagárakat a piaci szintre kell visszaállítani.
5: Mi természetesen azt szeretnénk, és úgy gondolom, hogy az országnak is az az érdeke, bármennyire is nem úgy látszik ugye első ránézésre, hogy ezt a hatósági árképzést meg kell szüntetni, és vissza kell engedni a piaci árakat. Az egy más kérdés, hogy utána nem az árakat kell védeni, hanem a fogyasztókat.
3: Induljunk ki abból.
1: Az energiastratéga szerint a védett árat ma már különösebb sok nélkül lehet kivezetni.
3: Egy olyan 50 forinttal drágább most a normál piaci ár, mint a védett ár, tehát ezt tulajdonképpen már különösebb sok nélkül bármikor ki lehetne vezetni.
1: Ugyanakkor nem csak a védett ár jövője kérdéses, hanem a július 1-ére halasztott jövedéki adó emelése is.
6: Tavaly jött még a bejelentés az előző kormány részéről, hogy a január 1-től tervezett jövedéki adóemelést januárról eltolják július 1-ére. Ennek a mértéke bruttóban a benzin esetében 11, a gázolaj esetében pedig 10 forint lenne.
1: A MOL megkeresésünkre azt közölte, Magyarország üzemanyagellátása továbbra is biztosított. A kőolaj több irányból mind a keleti, mind a déli kőolajvezetéken zavartalanul érkezik az országba. A cég ugyanakkor az ellátási útvonalak bővítésének lehetőségeit is vizsgálja.
0: Tengeri drón robbant fel délelőtt a romániai Konstancában, ahol nemrég bezárták az orosz konzulátust, miután egy hete orosz drón zuhant egy galaci lakóházra. Közben Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben javasolt személyes találkozót Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború lezárása érdekében. Az orosz elnök nem zárta ki a békekötést, és azt mondta, kész kompromisszumokra, de Ukrajnától is ezt várja.
7: Lezárták Románia legforgalmasabb kikötőjét Konstancában, ahol reggel 6 körül olyan tengeri drónt találtak, amilyet az ukrajnai háborúban is használnak. Az eszköz 10:30 előtt robbant fel, sérültekről nem érkezett hír. Utána két helikopter további 3 drónt talált a közeli partoknál.
8: Importante este. No entramos en pánico.
7: A mobiljaikon arra figyelmeztettük a konstancai és túlcsai lakosokat, hogy ne menjenek egy kilométernél közelebb a parthoz, amíg nem győződünk meg róla, hogy nincs további robbanás veszély, mondta a belügyminiszter helyettes. Egy hete orosz drón zuhant egy galaci lakóházra az ukrán határ közelében. A kormány ezután döntött úgy, hogy bezárja a konstancai orosz konzulátust és kiutasítja az orosz főkonzult. A jelenleg Montenegróban tárgyaló európai vezetők a múlt heti és mostani incidenst is elítélték. Románia biztonsága fontos nekünk, ezért már az ukrajnai háború kitörésekor katonákat küldtünk a védelmére. Mindent megteszünk, amit a helyi erők kérnek, hogy megvédjük az országot és a szuverenitását, mondta a francia elnök. Közben Oroszország és Ukrajna újabb fogolycserét hajtott végre. Volodymyr Zelenszkij pedig nyílt levélben javasolta Vlagyimir Putyinnak, hogy egy semleges országban személyesen tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról. A tárgyalás idején pedig legyen tűzszünet. Nemrég közel 2500 négyzetkilométert foglaltunk el. Nyilván az ukránok szeretnék, ha megállnánk, de szerintünk jobb lenne az egész háborút lezárni azon kompromisszumokkal, amelyekről Alaszkában tárgyaltunk, reagált Putyin. Az orosz elnök korábban csak Donald Trump-al tárgyalt Alaszkában. Az amerikai elnök pedig most reményét fejezte ki, hogy Putyin és Zelenszkij közt is összejön a találkozó. Kijevben kevesen bíznak ebben. Oroszország világossá tette, hogy egész Ukrajnát akarja. Zelenszkij írhatna akár 100 levelet is, semmit nem változtatna. Amíg ez az invázió nem áll meg a frontvonalakon, nem lesznek tárgyalások, mondta ez a férfi. A Szentpétervári Gazdasági Fórumon a német AFD képviselői is részt vettek a berlini kormány kérése ellenére. Putyin azt mondta, Moszkva kész újra földgázt szállítani Németországnak. Az Európával folytatott tárgyalásokon pedig Gerhard Schrödert látná szívesen közvetítőként.
0: Nem sikerült lezárni a Hezbollah és Izrael közti harcokat az amerikai közvetítéssel kötött libanoni tűzszünetnek. A terrorszervezet nem fogadta el a megállapodást, és továbbra is a zsidó államot támadja, amely bejelentette, nem vonja ki erőit az ország déli részéből. A Hezbollahot támogató Irán korábban a libanoni tűzszünethez kötötte, hogy tágabb megállapodást kössön az Egyesült Államokkal. Közben az amerikai hadsereg az Indiai óceánon lefoglalt egy szankciós listán szereplő tankert, amely a Pentagon szerint iráni olajat szállított. Donald Trump kijelentette, Iránnak nem lehet atomfegyvere, de mivel az ottani dúsított uránt már a föld alá temették, nem kell különleges erőket oda küldenie. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, Irán továbbra is korlátozza a külföldi megfigyelők hozzáférését az atomlétesítményeihez. Több alkalmazott megsérült a frankfurti repülőtéren, amikor az egyik beszállókapunál álló Boeing 787-9-es utasszállító repülő orrfutó műve összecsuklott, és a gép eleje a betonra zuhant. A légitársaság közlése szerint az incidens egy Los Angelesbe induló járatnál történt, még az utasok beszállása előtt. A balesetet szenvedett munkatársak orvosi ellátásban részesültek. A vállalat a hatóságok bevonásával vizsgálatot indított a történtek műszaki okainak megállapítására. A Lufthansa csoport nemrégiben állította szolgálatba a 787-9-es géptípust, a jövőben ugyanis ezekkel a modernebb gépekkel tervezik lecserélni a kevésbé hatékony repülőit. Elindult a nyári diákmunkaszezon. Országszerte több ezer fiatal keres munkalehetőséget a vakáció idejére. A legnépszerűbb állások idén is a kereskedelemben, a vendéglátásban és a turizmusban várják a tanulókat, de adminisztratív és fizikai munkára is folyamatosan keresnek diákokat.
7: Sokan már június elején elkezdik a munkakeresést az egyetemek hallgatói önkormányzatainál és diákszövetkezeteinél. Ilyenkor jelentősen megnő az érdeklődés. Számos egyetemista már a vizsgaidőszak végén igyekszik biztosítani nyári munkáját.
9: Több diák munkaközvetítő szervezettel együttműködünk. Az ő palettájuk is kifejezetten széles, és itt igazából igyekeznek az egyetemisták inkább a saját preferenciájukhoz mérten választani.
7: A legtöbb diák idén is a kereskedelemben és a vendéglátásban keres munkát. Ezeken a területeken a nyári szezonban jelentősen megnől a munkaerőhiány, így a fiatalok számára is számos lehetőség kínálkozik. A nyári szünetben rengeteg diákkal lehet találkozni az élelmiszerboltokban.
10: Vállalatunk szeret diákokkal együtt dolgozni, mert fontos segítséget jelentenek nekünk, például az árufeltöltésben, a kasszakörnyéki kisegítő feladatokban, a vevőtájékoztatásban vagy az áru összekészítésben.
7: A híradónknak nyilatkozó munkajogász szerint a nyári munkát vállaló fiatalokra is szigorú szabályok vonatkoznak. A szakember szerint életkortól függően meghatározott, hogy ki milyen munkát végezhet, illetve naponta és hetente mennyi időt dolgozhat.
11: 16 éves kortól már lehet munkaviszonyban állni. A középiskolások azok az iskolai szünetben, az oktatási szünetben egyébként állhatnak munkaviszonyban. Az egyetemisták minden további nélkül életkoruknál fogva állhatnak munkaviszonyban, mondjuk inkább úgy, hogy végezhetnek valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát.
7: Az adószakértő azt állítja, a jelenlegi adószabályok kedvezőek a diákmunka esetében, így több marad a fiatalok zsebében.
12: Természetesen megéri a diákoknak adózás szempontjából, ugye 25 éves korukig tudnak a diákok nappali tagozaton tanuló hallgatók ugye dolgozni. Rájuk vonatkozik ugye elég magas jövedelem, még a teljes személyi jövedelem adómentesség, és hogyha ezt a nyári munkát ugye diákszövetkezeten, iskolaszövetkezeten keresztül végzik, akkor ugye egyéb társadalombiztosítási járulék sem kerül levonásra a bérükből.
7: A szakemberek szerint a nyári munkavállalás nem csak a pénzkeresetről szól. A fiatalok értékes tapasztalatokat szerezhetnek, megismerhetik a munka világát, és olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyeket később is hasznosíthatnak.
0: Kezdetét vette a több hétvégén átívelő Wagner napok. A MUPA idén 20 éves fesztiválja a komponista rajongói számára igazi szenzációval indul. Jókor a szünet után 2018 óta ugyanis először élvezheti a közönség a Bolygó Hollandit, Kovalik Balázs legendás rendezésében. Idén egy korszak is lezárul. Fischer Ádám átadja a budapesti Wagner napok vezetését Rajna Martinnak, az Operaház első karmesterének.
13: Aki Wagnert hallgat, az intenzívebben éli meg a saját életét, fogalmazott Fischer Ádám Kossuth díjas karmester. De hogy miről is szól a fesztivál, arról Budapest Wagner napok társművészet vezetője beszélt híradónknak.
14: Hát a budapesti Wagner napok az Richard Wagner életműve körül forgó fesztivál, ami már imáron 20 éve gazdagítja a budapesti opera életet, és évről évre Wagner kánon szerinti 10 legfontosabb operájából válogatva ad elő a művészetek palotája különleges nemzetközi szereposztással, nagyszerű zenekarokkal együtt operaelőadásokat.
13: A MÜPA vezérigazgatója hangsúlyozta, a programsorozat idén a 20. évfordulóját ünnepli, a dupla jubileum dupla ring előadással érkezik.
15: Azért is különleges ez a dátum, mert 150 évvel ezelőtt volt komplett bemutatva az a tetralógia, ami a Wagner ringje. Talán ez ettől a leghíresebb az ő munkássága, úgyhogy ilyen kettős évforduló van most.
13: Ahogyan az elmúlt 20 évben idén is a világ vezető Wagner énekesei állnak a színpadra, emelte ki K.H. Csaba.
15: Fischer Ádám tulajdonképpen kvalitásait is mutatja ez, a legkiválóbb Wagner énekesek érkeztek hozzánk, és mi ezt annyival még feljebb emeltük, hogy magyar partnereket is beraktunk különböző szerepekbe.
13: Fischer Ádám elmondta, nincs kedvenc unokája, így kedvenc Wagner operája sincs, ugyanakkor egy nagyon érdekes és egyedi előadásra készülnek.
16: Eljátszuk a Parsifalt, és utána kétszer eljátszuk a Nibelung gyűrűjét, az kétszer négy előadás, és utána a záró előadás egy új Parsifal lesz. Ez micsoda?
13: Idén egy korszak is lezárul, Fischer Ádám átadja a Budapesti Wagner napok vezetését Rajna Martinnak, az Operaház első karmesterének. Rajna Martin lesz az utódja, akivel korábban éveken át dolgozott együtt. Úgy fogalmazott, Wagner írt elő, hogy Martinnal dolgozzanak.
16: Én vissza fogok vonulni kicsit, szóval nem azt jelenti, hogy nem fog vezényelni, de a fesztivál művészeti vezetését átadom a fiatalabb generációnak, és akkor csak a vezénésre tudok koncentrálni.
13: Mostantól pedig elérhetővé vált a jövő évi Budapesti Wagner napok programja is.
0: A híradó után perceken belül kezdődik az egyenes beszéd Szőlősi Györgyivel. Szervusz Györgyi, kikkel ülsz majd asztalhoz, milyen témákról lesz szó?
17: Szervusz Luca, jó estét kívánok! Felülvizsgálják a lélegeztetőgép beszerzéseket és a pártfinanszírozási szabályokat, eltörlik a pedagógus értékelési rendszert, jövő héten pedig benyújtják a parlamentnek az uniós források hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot, ezt ma jelentették be a Kormányinfón. Első két vendégem Dobos Zoltán, az M4 és Tompos Ádám, a Magyar Hang újságírója. Aztán egyre többen sürgetik a védett ár kivezetését, a kormány azonban továbbra sem döntött. A független kutatások szerint ez már fenntarthatatlan. Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdezzük. Aztán Magyarországon is megjelent az afrikai sertéspest is. A fertőzés a vaddisznókban eddig is jelen volt, de most először mutatták ki házi sertésekben. Erről kérdezzük Raskó György agrár közgazdást, és saját pártársai mentek szembe Donald Trump-al, például azzal, hogy az amerikai képviselőházban szigorú orosz ellenes vagy Oroszország ellenes szankciókat szavaztak meg, de nem csak ebben az ügyben mentek szemben vele. Járó Patrice, Amerika szakértő érkezik hozzánk, maradjanak, már is kezdünk.
0: Az egyenes beszéd szünetében friss hírekkel várom önöket, addig is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak pütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban az Editor, én Somodi Sajmos Eszter vagyok, és ismét két kollégát hívtam ide a stúdióba, hogy kicsit az elmúlt napok eseményeit, híreit elemezzük, hiszen van bőven miről beszélgetnünk, de akkor nézzük, hogy kik lesznek ma a beszélgetőtársaim. Ónodi Molnár Dóra, jelen újságíróját üdvözölhetem itt a stúdióba.
2: Köszönöm Szervusz. A meghívást, szia!
1: Hazafi Zsolt, állandó társam, az ATV Spirit FM szerkesztője, üdvözöllek.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát ugye minden héten mondjuk, és talán nem meglepetés, most már talán a hírfogyasztók is látják, hogy a nyár abszolút nem várható, hogy unalmas lesz, és bár júniust írunk, abszolút érzékelhető, hogy a politika nem tekerte magát lejjebb, sőt, nagyon sokan azt elemzik, hogy olyan, mint a kampányüzemmódban maradtak volna a politikusok. És hát kezdjük talán az egyik fő hírrel, hogy ugye június léptünk, ahogy említettem, így mindenki várta, hogy a május végi határidővel Sulyog Tamás mit fog kezdeni, és a köztársasági elnök nem nyújtotta be a felmondását, és megbeszélést folytatott Magyar Péterékkel, amelyet követően egyébként sajtótájékoztató keretében a Tisza párt vezetője, miniszterelnök úr tájékoztatta a nagy érdemű megjelent sajtóképviselőit, és a beszólogató kiabálókat is, mert talán ez egy újszerű momentuma volt ennek a sajtótájékoztatónak, hogy talán még ilyen hangos sajtótájékoztató nem volt. Szóval Magyar Péter tájékoztatta az újságírókat, hogy nem történt meg a felmondása Sulyog Tamásnak, és így kilátásba helyezte, hogy hamarosan a részletekkel együtt érkeznek, majd de alkotmány módosítással történhet meg az elmozdítása Sulyog Tamásnak. Talán ebbe a témában még érdemes ide csapni azt is, hogy még bőven vannak olyan közjogi méltóságok, amelyek leváltására készül a Tisza kormány. Hogy látjátok ezt a vitát? Mert abszolút a szakembergárdát is megosztja, hogyha lehet azt mondani magát, a jogász szakmát is, hogy ezt a helyzetet miként lehet értelmezni. Dóri?
2: Én nem finomkodnék ez ügyben. Nem egy észak-európai, mint a demokráciában éltünk az elmúlt 16 évben, amikor most ilyen finomságokra kellene figyelni, hogy mennyire elegáns megoldásokat lehetne arra találni, hogy a közjogi méltóságokat elmozdítsa az új kormány. Ez egy nagyon problematikus 16 év volt a jogállamiság szempontjából, ugye a kulcsintézmények élére olyan emberek kerültek, akik egyértelműen minden mozgásukban és döntésükben a Fidesz hatalomban tartásáért dolgoztak, és most csak itt egy legutolsó döntés, hogyha megnézzük, hogy az Alkotmánybíróság például hogyan írta felül a kúria álláspontját azzal kapcsolatban, hogy a Facebookon a közszolgálati média folytathat-e fideszes kampányt, ugye? Az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy igen, folytathat, felülírva ezzel ugye a kúria döntését, és ez most tényleg csak az ilyen utolsó emlékek felidézése volt. Szóval, hogy egy ilyen országban éltünk, ahol az ügyészség 3,5 év alatt nem tudott érdemben lépni a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos korrupciós ügyben, miközben az egyik legjobban dokumentált korrupciós ügyről beszélünk, hiszen a törvény megszületése, tehát az alapítványi törvényalkotás megszületése pillanatától kezdve civil szervezetek és oknyomozó újságírók folyamatosan rajta voltak azon, hogy a Magyar Nemzeti Bank hogyan sinkófálja el a pénzeket, feljelentések születtek, tehát tényleg nem arról volt szó, hogy nulláról kellett volna kezdeni az ügyészségnek, ennek az ügynek a kivizsgálását, ráadásul ott volt az állami számvevőszéknek a jelentése, ami szintén egy nagyon jól dokumentált tényfeltárás volt. Mégsem történt semmi, szóval, hogy egy ilyen országban éltünk, és akkor most azon morfondírozunk sokan, én nem, de sokan, hogy most akkor mennyire elegáns az, ami a Súlyog Tamással történik. 3,5 millió ember arra szavazott, hogy ennek az embernek mennie kell, megvan hozzá a kétharmados felhatalmazás, tehát még alkotmányossági aggályok sincsenek. Mondom, ha észak-európai mintademokráciában élnénk, és egy sima kormányváltásról lenne szó, akkor lehetne azon szép lelkűsködni, hogy ez így mennyire elegáns, de nem ez van. Tehát, hogy az emberek azt szeretnék, hogy a Tisza betartsa a választási ígéreteit, és ez egy fő ígérete volt, hogy lecseréli a kulcsintézmények élén az embereket.
1: Igen, de a megoldás, hogy miként, talán én három nagy táborra tudom osztani jelenleg Magyarországot ebben a kérdésben. Az egyik nyilván az, aki szerint Súlyog Tamásnak ott a helye, ahol, ilyen vagy olyan okokra hivatkozva. Vannak, akik szerint ezt ígérte Magyar Péter, igenis hajtsa végbe, teljesen mindegy, hogy ez a nép akarata.
2: Nem mindegy, hogy ez nagyon fontos.
1: És vannak azok, akik pedig azt mondják, hogy ezt akartuk, ezt ígérted, csináljátok meg, de beszéljük már meg, hogy akkor innentől kezdve hogyan tovább. Tehát ezért mondom, hogy ilyen három táborba lehet nagyjából besorolni az embereket. De melyikbe sorolod magad?
2: Szerintem megvan az alkotmányos felhatalmazás, hozzá tud nyúlni az alkotmányhoz. Nem ugyanaz a helyzet van, mint 2022-ben, amikor volt egy komoly vita alkotmányjogászok között, hogy vajon, hogyha egy kis többséggel nyerne esetleg az ellenzék, akkor hogyan lehetne a fideszes kétharmadhoz hozzányúlni, amit ugye visszaélve a hatalmukkal megváltoztattak az országban. Nem ez a helyzet. Van kétharmados felhatalmazás, megteheti a Tisza, és erre kapta a választóktól a bizalmat. Tehát, hogy nekem ez a fontos, hogy nem árult zsákba macskát, nem az történik, hogy kapott egy csomó szavazatot, és mást kezd csinálni, hanem végrehajtja azt, amit ígért. Nem tudtam úgy kísérni Magyar Pétert, mint tudósító az országjárásán, hogy ezek ne hangoztak volna el.
1: Zsolt, te hogy látod?
3: Én nekem úgy van, hogy ilyen ügyekben általában meg szoktam nézni a jogász, általam tisztelt jogászoknak a véleményét, és itt megoszlik az általam tisztelt jogászoknak a véleménye nagyon. Akinek a véleményére szoktam adni, az Hag Péter professzor, mert emberileg is, meg morálisan is azt látom, hogy magas szintre helyezi nem csak a jogi érvelését, hanem ahogy látja a magyar társadalomnak a helyzetét. Ő ugye azt képviseli, hogy a maga a demokrácia, maga a politika csinálás, az kultúráról is szól, és ő azt sérelmezi, vagy azt a móduszt sérelmezi, hogy ezzel megint valamilyen szinten rongálódik az esztétikája a demokráciának, ahol meghagyjuk azt, hogy mit, hogyan váltunk le. Őnek ugye az az érvelése, hogy konkrétan arról nem született szavazás, hogy súlyokat leváltsák, hanem másról szavaztunk, az országgyűlési választás, az másról szól, de az ő érvei alapján egy komplex rendszer az alkotmány. Én ezt is alkotmányosság, a intézményeknek, a súlyok ellensúlyoknak a rendszere, most nem a súlyok és ellensúlyoknak a rendszere, ő az egyik vélemény, és ezt mondom, hogy ebbe is abszolút valid, releváns. Másik általam ismert személy Németh Tibor jogtanácsos, aki meg ő is egy számomra egy nagyon tisztelt személy, ő meg alapjáraton azt mondja, és azt írja le a Facebookon, hogy elvesztette már a morális jogát arra a államfő, hogy államfő maradjon, mert az ő őseinek a hungarizmus idején betöltött szerepe, amikor az ő, azt hiszem, vagy a nagyapja, vagy az apja úgynevezett zsidó lakást, vagy zsidó bútort igényelt, ezt ő letagadta és relativizálta, és ezen kívül vannak még olyan jogászok, akik a ilyen földügyekben azt mondja, azt érve, arról beszélnek, hogy a Súlyog Tamás olyan ügyekbe adott, mint ügyvéd vett részt, amiben ő ugye nem követette bűncselekményt, de segített kikerülni a törvénynek a betűjét ilyen zsebszerződéses történetekbe, és ők alapjáraton azt mondják, hogy Súlyog Tamás elevesztette a morális jogot arra, hogy ő legyen az államfő. Ami nekem ebbe az egészben vitából kiviláglik, hogy ez az ilyen nagyon részletes, nagyon érvelős etikai, morális kérdéseket is figyelembevő álláspontok, de visszagondolok arra, hogy hogyan változtatta meg a Fidesz 2010-ben Magyarországnak a berendezkedését, és hasonlít nagyon sok mindenben ahhoz a helyzethez, és elmondom, hogy mire gondolok. Tehát 2010-ben úgy érkeztünk meg, hogy a magyar lakosságnak nagyon jelentős része rettegett attól, hogy a devizahitelek miatt elveszti a házát, lakását, és kilakoltatják. Egy nagyon-nagyon rossz rendszer volt, és nem érdekelte az emberek nagy részét a súlyok ellensúlyok rendszere, hanem azt mondta, hogy jöjjön egy új kormány, és igazából amikor átalakították az Alkotmánybíróságnak a hatásköreit, amikor azt az előző rendszerben, a 2010 előtti rendszerben sokkal nagyobb jogkörökkel rendelkező intézményeknek, mint az Alkotmánybíróság, és ezen kívül sok más intézménynek a jogkörét azt így lecsökkentették, és valójában voltak olyan érvelések is, hogy Orbán Viktor ki tudott alakítani egy olyan rendszert, hogy egy királyság nélküli királyjá vált valójában, minden döntést ő tudott meghozni, a parlament szerepe lecsökkent, az Alkotmánybíróságnak gyakorlatilag nagyon sok tekintetben formálissá vált a szerepe, és igazából Török Gábornak volt egy olyan hasonlata, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy ő mindig egyfajta királyi udvarként, és egyfajta egy ilyen modern királyságként írta le Orbán Viktornak a szerepét. 16 év eltelt, most azt élik meg az emberek, és én azt nagyon sok ilyen elemzést elolvastam, hogy a választási vereségnek az egyik oka az volt, hogy az emberek úgy érezték, hogy rossz irányba megy a Magyarországnak a felzárkózása. Nem felzárkózunk az Európai Unióhoz. Én megéltem a rendszerváltást 1990-ben, mi azt szerettük volna, hogy egy nyugatos polgári Magyarország legyen. Az volt mindenkinek az álma, hogy úgy éljünk, mint az osztrákok, úgy éljünk, mint a németek, úgy éljünk, mint az olaszok, úgy éljünk, mint a franciák. És gyakorlatilag az Orbán kormány 16 év alatt eljutott oda, hogy egy ilyen növekedésre képtelen, vagy egy ilyen növekedési válsággal rendelkező ország lettünk, és nem közeledünk ahhoz a nyugatos polgári világhoz, hanem megrekedt. És szerintem most az emberek nem azon morfondíroznak, hogy most mennyire cizelláltan váltják le egyik vagy másik közjogi méltóságot, hanem ők azt akarják, ez a fő, amit én érzékelek a közéletbe, a közösségi médiába, hogy Magyarország újra valamilyen szinte fejlődési pályára álljon, és szerintem most lehet azon vitatkozni, hogy most milyen elegánsa, hogy leváltják a közjogi méltóságokat, vagy milyen a habitusa Magyar Péternek. Szerintem ahogy az emberek 2010-ben azt mondták, hogy nekünk az a világ nem kell, ahova belevezettek bennünket egy olyan helyzetben, hogy elveszíthetjük a lakásunkat, elveszítjük a házunkat. Most én azt érzékem, hogy nagyon sok ember azt mondja, hogy volt 16 évük, Magyarország megrekedt, bajba van a magyar gazdaság, iszonyatos pénz kiáramlással tudtak 1,7%-os gazdasági növekedést elérni, úgyhogy a választási kampányban elképesztő mennyiségű pénzt öntöttek rá a lakosságra. Most meg is született, hogy a választási kampányban elképesztő mennyiségű pénzt

0: más világot képzel el magának. Viszont fontos kérdés, hogy ez olyan, mint amikor a gyerek először dobja föl a homokozó lapáttal a homokot, hogy nem tudja, hogy vissza fog hullani a fejére, és homokos lesz a feje, meg belehullik a szemébe, meg még ki tudja hova, és lehet, hogy egyszer megcsinálja, de ha nem tanul belőle, és legközelebb is ugyanazt megcsinálja, akkor ugyanaz történik. És ezért kérdezem azt, hogy vajon ebben a, ezen a ponton mi lenne szerintetek a köztársasági elnökkel kapcsolatos jövőkép, hiszen itt jön az be, hogy már megoszlik a vélemény, hogy most akkor ezt szavazni kell, átalakítani kell, ki döntsön róla, a Tisza párt döntsön-e, mert hogyha most mindenről ismét a Tisza párt dönt kétharmaddal, akkor könnyen eljuthatunk oda, hogy hát hogy is mondjam, nem, ne vigye senki sértésnek, nyilván nem jöthetünk el teljesen oda, mint a Fidesz, de most ha feltételezzük patetikusan, akkor azt mondhatjuk, hogy ha nem vagyunk leleményesek már az elején, és túl nagy szabadságot adunk azért az új kormánynak, mert hogy az elmúlt 16 évben már fuldoklott a magyar nép, akkor viszont ha most nem húzzuk a fékeket, akkor viszont újra odaérkezhetünk. Te hogy látod, Dóri?
1: A köztársasági elnök elmozdításával kapcsolatban én nem érzékelek alkotmányos aggályt, mert...
0: A megválasztására értem.
1: A megválasztása az egy, elindul egy társadalmi vita erről, ha jól érzékelem, ezt ennek nyit teret most a Tisza, hogy elmozduljunk-e egy másik közjogi berendezkedés irányába, a közvetlen köztársasági elnök választás irányába. Erről valóban egy hosszú egyeztetésnek kell elindulnia, és hogyha ez lesz az irány, és ezt a döntést meghozzák, akkor ahhoz nyilván népszavazással lehet felhatalmazást szerezni, és azzal lehet megerősíteni ezt. Ez ugye a jövőnek a zenéje, jelen pillanatban most az ember elmozdításáról van szó, és ez húsba vágó jelen pillanatban, mert jogalkotási dömping elé nézünk. A Tiszának egy másik főígérete volt túl azon, hogy a jogállamot valamennyire megpróbálja visszaépíteni, az, hogy hazahozza az uniós forrásokat. Olyan szűk határidőkkel kell dolgozni, ami miatt nagyon sok jogszabályt kell meghoznia a parlamentnek. Hogyha egy olyan köztársasági elnök ül a pozíciójában, aki egyértelműen az egyik pártnak a hatalmi érdekei szerint működött, és erre minden korábbi működése bizonyítékul szolgált, és most csak egyet emelek ki, évek óta rendeleti kormányzással vezette az országot Orbán Viktor, amit a Tisza egy nap alatt szüntetett meg. Nem lett az ország biztonságával semmi. Lehet látni, hogy az, hogy nem rendeleti kormányzással működünk, hanem újra visszanyerte a parlament a méltó tekintélyét, és visszakapta a lényegét, a működésének a lényegét, nem lett az országnak nagyobb biztonsági kockázata. Ehhez képest Súlyog Tamásnak egy szava nem volt azzal kapcsolatban, hogy rendeleti kormányzás folyik az országban. Tehát ilyen emberre nem lehet számítani a tekintetben, hogy most a következő időszak jogalkotási dömpingjében ő hogyan fog ugye botot akasztani a küllők közé. Ráadásul tényleg megadta neki az esélyt Magyar Péter, hogy méltósággal távozzon, és az, hogy ezt nem teszi, ott is én azt érzékelem, hogy valamiféle politikai megrendelést teljesít. Ezt nyilván csak feltételezni tudom, mert nem mondhatom azt, hogy ő most egy telefonhívás miatt, amit mondjuk Orbán Viktortól kap, azért hagyja, hogy ebben a méltatlan helyzetben vergődjön, de mégis azt érzékeli az ember, hogy senki másnak nincs érdeke abban, hogy ő a pozíciójában maradjon, csak is kizárólag a Fidesznek. Nyilván a Fidesz...
0: Hát meg saját magának is, mert egyébként azt se felejtsük el, hogy nyilván bizonyítani nem tudjuk, de az a feltételezés, hogy a Fidesz kérésére maradt pozícióban, ugyanakkor önmaga szempontjából is ez az érdeke, ha az ő érdekeit nézzük, hiszen ha felmondan, azzal elismerné azokat, amiket vele szembe állítan.

0: vannak. Tehát szerintem önmaga miatt sem áll fel.
1: Minden esetre ezzel ő megnyitotta annak az utat, hogy az alkotmányosság keretein belül, de olyan eszközöket találjon az új kormány, amivel őt le lehet váltani.
0: Zsolt, te mit látsz, mi lesz a köztársasági elnök sorsa?
2: Hát az van, hogy mindig egy olyan hangulat szokott lenni a választások után, hogy a győztes kap egy körülbelül egy évnyi kreditet, és amit akkor meg tud csinálni, általában az szokott működni, és szerintem a Magyar Péternek van egy éve, hogy virítson. És ő kénytelen ezt megcsinálni, amit mondott a Dóra, hogy ezt a választási kampányban ezt elmondta. Mondjuk a Fidesz a 2015-i választási kampányban nem mondta arról, hogy lesz a új alkotmány, nem mondta azt, hogy lesz új választási törvény, nem mondta azt, hogy a magányugdíj pénztárakat valamilyen szinten államosítani fogja, és úgy is, ha végig gondolod, a Fidesznek a népszerűsége majdnem egy évtizedekig megmaradt, és a magyar társadalom el tudta ezt fogadni. Most van a Magyar Péternek egy éve arra, hogy igazából azt csináljon, amire kapott, ő úgy gondolja a választásban felhatalmazást. Egy év múlva már szerintem elmúlnak a mézes hetek, és akkor nem nagyon tud ezen változtatni. Ő most kénytelen ezt megcsinálni, ráadásul nagyon sok területen nagyon lassan halad. Azt ígérte, hogy teljesen átalakítja a közszolgálati médiumokat, még házon belülre se tudott kerülni. Azt ígérte, hogy teljesen új rendszert fog tudni csinálni, most állnak fel a minisztériumok, most próbálnak ezen változtatni, tehát hogy időzavarban is van. Tehát én szerintem ő a hatalom technikai okokból kénytelen ezt meglépni.
0: Mi viszont nem vagyunk időzavarban, így pontosan tudjuk jól, hogy fél időbe tartunk egy szünetet, mint a labdarúgó mérkőzéseken, de pontosan innen fogjuk folytatni, maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket! A bűnmegelőzésről sokszor sokféleképpen beszéltünk, külön témaként is, hogy mondjuk a gyermekeinket hogyan tudjuk megvédeni, na ehhez is ad nekünk tanácsokat a mai vendégem, aki egyébként bűnmegelőzési szakember és jogász is, Molnár István Jenőt köszöntöm a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit.
1: És te írtál is egy könyvet ezzel kapcsolatban, igyekszem majd nem spoilerezni az egészet, ami a szülőknek próbál egyfajta mankót adni, hogy hogyan lehetne egyébként a gyermekeket megvédeni. Meg tudjuk őket unblock egyáltalán védeni összességében? Aztán majd úgy is belemegyünk, hogy mi minden van a zaklatástól elkezdve az internetes csalásokon keresztül, amiket próbálunk kivédeni. De ha összességében bűnmegelőzésről beszélünk, akkor mondd, meg tudom védeni a kisfiamat?
2: Szerintem igen, fel tudjuk ruházni őket képességekkel, és olyan tudás cseppekkel, amelyek idővel előjöhetnek, és akkor szerintem, hogyha ezt jól alkalmazzák, jól hasznosítják, akkor azt gondolom, hogy többé-kevésbé elkerülhető az, hogy veszélyhelyzetbe jussanak. Persze itt nagyon nagy kérdés, hogy mit tekintünk veszélyhelyzetnek. Tehát azt elkerülni mondjuk, hogy egy osztályközösségben legyenek konfliktusok, és ezek a konfliktusok mondjuk átlépjék a konfliktus határát, és mondjuk a ma oly divatosnak gondolt bullying magasságáig repüljenek, ezt azért egy picit nehéznek gondolom, hogy ezzel egy gyerek soha az életében ne találkozzon, de az szerintem rendkívül fontos lesz, hogyha találkozik ezzel, akkor ezt hogy tudja feldolgozni, hogy tud erről beszélni. Mert igazából a legnagyobb probléma szerintem az lehet, ha ezekkel a nehézségekkel, ezekkel a kihívásokkal a gyerekek egyedül maradnak, leginkább azért, mert nem tudnak, vagy nem mernek beszélni erről a szülővel.
1: Tovább megyek, ha egyáltalán én, mint szülő nem vagyok tájékozott, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyermekemre, akkor ugyanúgy nem biztos, hogy tudok segíteni, hiába szól.
2: Ez egy érdekes kérdés, mert nem gondolom, hogy mit minden szülőnek tudnia kellene fejből, hogy mi a sexting, mi a grooming, mi az oversharing, és hogy ezeknek a tényállását, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a BTK-hoz, mikor történt valójában jogsértés, vagy ez csak valami erkölcsi tűrés határlépett. Én szerintem nem ez lesz a legfontosabb a szülő-gyermek kapcsolatban. Tehát a bűnmegelőzés vonatkozásában sokan várják tőlem azt, hogy mondjak valami hihetetlen jól hasznosítható tanácsot, beszéljek nagyon-nagyon aprólékos konkrét dolgokról, de a végén általában mindig az marad, hogy van-e kommunikáció gyermek és szülő között. Hogy hogyan tudtuk felépíteni ezt a kapcsolatot az első években, egészen átvészelve a serdülőkor nehézségeit, megérkezve az ifjúkorba, itt tudtam-e én olyan szülő lenni, aki képes voltam arra, hogy odaforduljak a gyermekem felé. És most ezek ilyen közhelyszerűen hangoznak, hiszen hát minden szülő erre törekszik. Csak sajnos azt látjuk, vagy azt érzékelhetjük a hétköznapokban, hogy erre sokszor nem jut idő, nem marad energia. Vagy vannak olyan természetes reakcióink, amiket sémáink, amiket láttunk, örököltünk, kaptunk, és akkor ezekkel tulajdonképpen egyfajta közlés sorompóként lezárjuk a beszélgetést a gyermekünkkel. Mire kell itt gondolni? Erről a könyvben is részletesebben írok, nagyon káros szülői tanácsnak gondolom a ne árulkodj kifejezést. Miért? Ugye ezt nagyon gyakran mondjuk a gyerekeknek. Nekem 3 gyerkőcöm van, például azunk a 2 nagyobbal, Olivia 6, Zsombi 4 éves. Olivia odafut hozzám, és lelöki a könyvet Olivia odafut hozzám azért, mert Zsombi lelökte a könyvet a polcról. Ha én sietek, ha hirtelen ez olyan pillanatomban talált meg, vagy csak egyszer nem akarok vele foglalkozni, akkor kiszalad a számon ez a tételmondat, ne árulkodj. Oldjátok meg, csináljátok vele, amit akartok. Nagyon ritkán állunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig azt, hogy ennek mi a kommunikációs üzenete. A kommunikációs üzenete valahol tulajdonképpen az, hogy nem érdekel, amit mondasz, nem foglalkozom vele. Nekem most nincs arra időm, hogy ezt a problémát megoldjam, kezdjetek vele, amit akartok. Nem azt szeretném mondani, hogy egyetlen egyszer sem lehet ezt az életben mondani, de ha ezt túl gyakran hallja a gyermek, akkor tulajdonképpen arra kondicionáljuk mi magunk, hogy nem mondja el nekünk a problémáját. Ráadásul jogtalanul tesszük mindezt. Hát szabad lelökni a könyvet a polcról? Nem szabad lelökni a könyvet a polcról. Szabad megenni a földről a kavicsot? Nem szabad. Alig tudunk olyan élethelyzetet mondani, amikor az árulkodásnak nevezett dolog valóban árulkodás. Majd, hogy nem, tényleg sokat kellene itt ülnünk, hogy kitaláljunk egy olyan szituációt, amikor végül is az, aki árulkodott, az ne valami olyan miatt szólt volna, hívta volna fel a figyelmünket, ami egyébként teljesen jogos. Ezért azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogyha nem annyira elmerültek a saját gondolataikban, ha van erre idő, akkor a következő jelenetet a következőképpen oldják meg. Köszönöm, hogy szóltál. Mondtad Zsombinak, hogy nem szabad lelökni a könyvet? Kislányom már 6 éves, úgyhogy már tud arcokat vágni. Én? Igen, te. Ő még kisebb. Tanítottad te őt valamire? Na jó, akkor visszamegyek. Kislányom visszamegy, szól Zsombinak. Zsombi természetesen lelöki a másik könyvet is, de minimum nem teszi vissza, mert ő még 4 éves. Kifut a kislányom, hogy apa, még mindig ez történt, és ekkor kellene tudnunk azt mondani, hogy segítettél neki? Hogy visszategye, megmutattad neki, hogy hogy kell? Nehogy már én? Hát légy szíves, igen, próbáld meg. És ha ezután is sikertelen a kettejük kommunikációja, akkor jövök én képbe, oda megyek, és megpróbálom én megoldani. Valószínűleg ugyanúgy fogok szenvedni, hogy a lányom, mert Zsombi akkor már azt találja játéknak, de a lényege ennek a jelenetnek az, hogy mindeközben, hogy fenntartottuk a kommunikáció lehetőségét a gyermekemmel, bizonyos dolgokat is tanítottam neki, a felelősségvállalást, a segítségnyújtást, a másikra való odafigyelést, és az valamiféle önállós. Én bízom benned, hogyha visszamész, meg tudod oldani. Na most ezek a szociális kompetenciák később rendkívül fontosak lesznek, amikor majd valódi veszélyekkel találkoznak, mert ha mi a ne árulkodj és az összes hasonló kommunikációt lezáró szólásmondás, atyai, anyai jó tanácsot így számba vesszük, ez az app csont befor, sokszor a fiúk ezt hallhatják, hogy mi vagy te kislány. Ezek sajnos jópofának tűnhetnek, de egyrészről egyébként sokszor sértőek is, bántóak, másrészről pedig tényleg arra kondicionálják a gyereket, hogy meggondolja azt, hogy szól-e nekünk. És hogyha nézzünk most egy konkrét veszélyhelyzetet, például a sextinget, de inkább nézzük a groomingot, azon talán jobban értelmezhető. A grooming ugye az a bűncselekménytípus, amikor valaki magát fiatalabbnak adja ki, és különféle platformon beszélgetést kezdeményez a mi gyermekünkkel. A beszélgetésben mit fog ő adni a gyereknek, ami miatt eljuthatunk addig a kritikus pontig? Hát 2 dolgot biztosan, figyelmet és valamiféle bizalmat. A bizalom hamar kialakul közöttük, amit egyszer csak azzal zár az elkövető, hogy kérlek, küldj magadról egy képet. A gyermekünk kérdéses, hogyha hallott már arról, hogy ezt nem szabad, akkor is el fog bizonytalanodni, ha meg nem hallott róla életében, hogy ezt nem szabad, akkor bizonytalanodás nélkül fogja elküldeni. Tehát vélelmezhető, az esetek többségében az fog történni, még hogyha tudja is, hogy ez egy tiltott tevékenység, hogy elküldi ezt a képet. De az igazi helyzet az ezután keletkezik. Ha az én 12 éves kislányom ekkor képes lesz rájönni arra, hogy most olyat csináltam, amit nem szabadott volna, most már megcsináltam, mit évő legyek, hát kimegyek, szólok apámnak. Ha ez jön eszébe, ha ez jut eszébe, akkor tulajdonképpen tudjuk orvosolni a problémát. Mert akkor azt tudjuk neki mondani, hogy semmi baj, zárd le a kommunikációt, fényképezd le a korábbi beszélgetéseket, mentsük le ezt a képet, ugyanúgy szeretlek, az én lányom maradtál, nem történt semmi. Ellenben, ha ő bezárkózik a szobájába, és azt mondja, hogy Uramisten, ezt nem mondhatom el senkinek, akkor egyedül marad a problémájával, és zsarolható marad. Ekkor fog lépve érni az elkövető, mert azt fogja mondani, hogy ha nem küldesz újabb képet, szólok anyukádnak. És én azt szeretném, és a könyvemben azt üzenem, hogy minden erőnkkel azon legyünk, még hogyha nagyon-nagyon nehéz is, tudom, hogy irtózat nehéz, de hogy mindent elkövessünk azért, hogy a családunkon belül ne legyenek tabu témák, hogy ne sértegessük a gyerekeinket, hogy ne bélyegezzük meg mi saját magunk, hogy ne legyen közöttünk olyan kapcsolat, amiben ilyenről ne lehet beszélni, mert akkor egyedül maradnak, és hogyha valaki látta a Kamaszok című 4 részes filmet az egyik streaming szolgáltatónál, akkor tulajdonképpen ezt látja, hogy úgy tűnik, hogy egy normális család, de aztán az egyedül lévő gyermek tulajdonképpen azt csinál, amit akar, és senkivel nem tudja megosztani a problémáját.
1: Számtalan kérdésem van, úgyhogy most megállítalak ezzel. Egyrészt szeretném, hogyha feloldanád a saját, és szerintem a hallgatók, nézők szülői gyomorgörcsét azzal, hogy kérlek mondd, hogy nálatok is van olyan, hogy hisztizik a gyerek otthon, vagy hogy elveszíted a türelmed. Ha nem, akkor is vigasztalj ezzel, légy szíves. Tehát miközben meghallgattuk, hogy igen, így kellene működnie, azért közben lepergett előttem, hogy igen. Én egyébként az anyuka próbálok lenni, aki ezeket a konfliktusokat kezeli, meg mediál. De azért így eszembe jutott, hogy azért van, amikor olyan hiszti van, amiből nem tudom kirángatni a gyereket. Légy szíves, mondd, hogy igen, vagy előfordul, de ha nem, akkor is.
2: Félrejtés ne essék. Szerintem azt is látnia kell a gyereknek, amikor nálunk elszakad a cérna. Hiszen találkozni fog ezzel az iskolában is, a sportpályán, egyéb közösségekben. Tehát nem az a normális, hogy mi buddhaként éljük az életünket.
1: Jó, és kicsit semmi. Jobban érzem magam.
2: Az igazán fontos ebben az, hogy egyrészt önvizsgálatot tartsunk, hogy milyen mondatokkal operálunk. Mik lehetnek a mi életünkben ilyen közléssorompok? Mik azok, amikről egyébként nekünk is kirázta hideg a hátunkat, meg minden bajunk volt.
1: És amikor kimondjuk, tudjuk, hogy ezt mondta és anyám.
2: És a legfontosabb szerintem az, hogy a fokozatosságot betartsuk. És ezért mondtam azt, hogy amikor nyugodt állapotban vagyunk, akkor ne az legyen, hogy nem megmondtam, hogy ne csináld ezt, hogy képzeltétek, stb. Tehát, hogyha ehhez tudunk fog, és akkor engedj meg egy példát, és akkor talán a hallgatók is jobban fogják ezt érteni. Nem olyan régen találtam egy ilyen nevelési tanácsadós videót az interneten, ezt most nagyon sok helyen elmeséltem már, ahol a hölgy egy ilyen osztott képernyőn áll az egyik oldalon, az a klasszikus piros X, zöld pipás felállás, piros X oldalon a következőket halljuk nagyjából. Megmondtam, hogy azonnal menj az ágyadba, holnap reggel korán kell kelni, vége, nincs több mese, takarodó van, nem mesélek azonnal. Piros X, átlép a hölgy a videó másik oldalára, zöld pipa, lehajol, és teljesen nyugodt hangon mondja, hogy figyelj, tudom, hogy még szeretné játszani, tisztában vagyok azzal, hogy mik az érzéseid, arra kérlek, hogy most együtt menjünk be, tényleg holnap fontos napunk van, stb. És a videó az 1 perc sincs, de ami nagyon érdekes, az alatta a komment szekció, és ugye én mint tudományos világból érkező ember szeretem nézegetni, hogy hogyan reagálnak az emberek, és ugye nagyon-nagyon durvák a reakciók. nincs is gyereked, és most csak a nyomdafestéket tűrő kifejezéseket mondom, nincs is gyereked, gyere el hozzánk, próbáld ki, ez biztos nem működik, sose láttál te még gyereket, se stb. Én annyira szeretném, csak én nem szeretek kommentelni, de annyira szeretném elmagyarázni az ott lévőknek, hogy sem ez, sem az nem fog működni. Ha az én gyerekem 4 éves is nem akar menni az ágyba, akkor próbálhatok erővel, próbálhatok szép szóval, valószínűleg akkor is ellenállásba fog ütközni, és lesz ott valamiféle konfliktus közöttünk. Na de mit tanul az egyikben, és mit tanul a másikban? Ha én a 25. percben emelem fel a hangom, vagy a 10. akkor előtte volt egy ilyen rész, ahol mi átbeszéltük, és mutattunk neki más technikát. Ha mi tudunk ilyenekről beszélni, hogy én látom és érzem, hogy neked mi az érzésed, akkor mi az empátiát tanítjuk neki, amit lehet fejleszteni. Lehet azzal fejleszteni, hogy én kihangosítom, hogy látom a viselkedésedből, érzem, hogy te mit érzel. Nem azért kell mondani, mert ez valami 21. századi huncutság, hogy jaj, a másik, hanem azért, mert én ezzel tanítom őt, hogy figyelem, látom, és eljutok oda, hogy nem az lesz az első reakció a gyerekemnek, hogyha ellenállásba ütközik, hogy kiabál, takarodó. Ha ezt végigvisszük az első 6-7 évben, és beérkezik a gyerekünk az iskola közösségbe, és 8 évesen mondjuk találkozik egy olyan szituációval, ahol az osztálytársa nemet mond neki, akkor nem biztos, hogy azzal fogja kezdeni, hogy rögtön üvölt. És ha nem azzal kezd, hogy rögtön üvölt, hanem mondjuk elővesz egy ilyen technikát a tarsolyból, figyelj, látom, hogy ideges vagy, de akkor is add már a ceruzát, légy szíves. Lehet, hogy a másik akkor nem úgy reagál, és elkerültünk egy konfliktust. Ha elkerültünk egy konfliktust, és még egyet, akkor lehet, hogy elkerültük azt a bullying helyzetet, ami mondjuk 2 gyereket vagy több gyereket szét tud szakítani egy osztályközösségben. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy a kommunikációnkra figyeljünk, még akkor is, hogyha természetesen és visszatérve az eredeti kérdésedre, nem fogunk tudni minden pillanatban így reagálni. Az én gyerekeim is hisztiznek, minden gyerek valószínűleg hisztizik, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy tudatosan többféle módszert mutassunk nekik, hogy lehet tulajdonképpen most azt is mondhatnám kommunikációs nyelven, konfliktus kezelési technikákat tanítunk nekik.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
2: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
4: Félreértették a fizetéscsökkentésről szóló kritikáját, állítja Márki-Zay Péter. A hódmezővásárhelyi polgármester közösségi oldalán azt írta, nem saját anyagi érdekeit védi, hanem a populista intézkedések veszélyeire hívta fel a figyelmet, és bocsánatot is kért azoktól, akik ezt másként értelmezték. A stúdióban Márki-Zay Péter.
5: Hódmezővásárhely polgármester, jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok!
5: Valamit nagyon elrontottam, bocsássanak meg nekem. Mit rontottál?
6: Nem tudom, de valaki, mindenki azt hitte, hogy én egyrészt Magyar Péter támadom, ellene fordulok, hátba szúrom. Másrészt, ami sokkal súlyosabb, hogy azt gondolták, hogy most, amikor a fizetésről van szó, akkor felszólalok. Nem a saját fizetésemmel kapcsolatban szólaltam, félreértés ne essék. Én töredékennyiért dolgoztam ugyanezt a munkát, nem töredék, harmad ennyi, körülbelül annyival kezdtem. Éveken keresztül nem emeltek semmit a polgármestereknek, nem panaszkodtunk, csináltuk, én akkor is csináltam. Én néhány más dologra. Amiért azt mondtam, és ez is nagyon fontos, hogy mire nem szavaztunk. Azt mondtam, hogy a korrupt, ha az a baj, ez volt a kommunikáció, hogy korruptak a polgármesterek, ezért csökkentik a fizetésüket. De bocsánat, én arra szavaztam, hogy egy korrupt polgármestert, vagy korrupt, azt letartóztatnak, nem arra, hogy a fizetését csökkentik.
5: Jó, akkor azt rontott el, hogy félreérthető volt? Mert azt írja, hogy megmondta is most, hogy nem a saját fizetése védelmében beszélt, ahogy eddig is elfogadja.
6: Soha.
5: Akkor az rendben lenne, ha csökkentenék a polgármesterek fizetését? Mert van, aki igenis ezért is aggódik, ugye az algyai polgármester Molnár Áron azt mondta, hogy ő lemond, mert az Orbán kormány úgy kezelte a polgármestereket körülbelül az elmúlt 16 évben, mint a láncos kutyákat, nem emelte a bérüket, és
6: évek,
5: a többi, és a többi.
6: Nagyon hosszú évek.
5: Miért ne szólalhatna fel egyébként valaki akár a fizetése mellett is?
6: Így van. Abszolút megértem Molnár Áront algyai polgármesterét, de én speciál nem ezért szólaltam fel. Tehát én elmondtam, hogy a populizmus az egy olyan csapda, amit Magyar Péter sem tud megnyerni. Tehát ez egy olyan utca, amiben be lehet menni, de akkor, ha valaki egy forintért akar miniszterelnök lenni, akkor az 5.120.000 forint az sok. De hál' Istennek nem ez volt. Orbán Viktorral se ez volt a baj, hogy mennyi a fizetése, hanem hogy kirabolták az országot, korrupció volt, diktatúra volt, és a többi. Tehát nem a politikusok fizetése a legnagyobb probléma, de az országban legyen a polgármestereknek, meg mindenki másnak méltó fizetése, egy olyan bértáblában, ahol egyébként az önkormányzati dolgozókéhoz van kötve, ne emelkedjen jobban, mint az önkormányzati dolgozóké, ez mind oké. Üljünk le, beszéljük meg, vannak javaslataink, tárgyaljuk meg. Itt egészen más történt, ami ellen én felszólaltam. Tehát az egyik az volt, hogy ne a korrupcióval indokoljuk ezt, mert a korrupciót nem így kell kezelni. A korrupciót börtönnel kell kezelni. Ez az egyik. A másik a populizmus. Tehát ez az árcsökkent, nem az árcsökkent, árstoppok, a rezsicsökkentés és a többi, ez egy olyan néphűítés, ami ezt az országot gazdaságilag tönkretette. Ezzel szakítani kell. A populizmussal kell szakítani. Az embereknek abszolút érthetően meg kell mondani, hogy mindennek megvan az ára, az energiának is megvan ára, a csirkefarhátnak is megvan az ára, és hogyha valaki ezzel hűíti őket, ők nagyon rosszul járnak. Attól lesznek szegények.
5: Szokatlan, hogy magyarázkodik egy politikus. Mit kommentekben szittek? Vagy miért kér ezért bocsánat? Mit kapott
6: igen,
5: ezért?
6: Kommenteket kaptam, de nyilván az a jó barátaim is szóltak, hogy ebben nem kell belemenni. Most mindent megtett a Tisza, mert nagyon népszerű, most úgy veszik, hogy letámadom, vagy kritizálom. Nem, én segítem a Tiszát, én legalábbis így élem meg.
5: Igen, de aztán meg bocsánatot kér, hogyha valamit úgy gondol, mert tulajdonképpen úgy gondolja, hogy leírta, mert a mondatai nem voltak azért félre.
6: Nem változtam meg, de...
5: Azt mondja, bocsánat, még egy idézetet engedjen meg, azt látjuk, hogy lecsökkentik a polgármesterek bérét, limitálják a ciklusszámokat, utána következhet a sokat repesgetett előrehozott önkormányzati választás. Erre még Orbán Viktor sem vetemedett, az önkormányzatokat is elfoglalja, és akkor tényleg egyszínűvé lesz az ország, akkor egy új egypártrendszerben leszünk, és őszintén szólva ez nem az, amire szavaztunk áprilisban. Ezt nem nagyon lehet félreérteni ezt a részét a mondatának. De hogy értették?
6: Nem tudom, hogy ki hozta azt ki, hogy engem a fizetésem aggaszt. Tehát egyetlen nem. Az aggaszt, igen, hogy...
5: Hát aki ki akarta azt hozni, azt igen, ki lehet abbozni, aki ki akarta azt hozni, ez a mondat, ez nehezen lehet félre, ez csak én nem értem félre.
6: Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát ha az volt az ígéret, hogy közvetlen köztársasági elnök választás lesz, akkor legyen közvetlen köztársasági elnök választás. Ha az volt az ígéret, hogy ezeket a törvényeket betartjuk, mint például azt, hogy van egy megválasztott polgármester 5 évre, adott feltételekkel, és a többi, akkor nyilván annak nem fogunk neki menni, és a többi. Megteheti a Tisza, megteheti most, hogy egy kampányt indít az önkormányzatok ellen, és előrehozott választást ír ki, és utána, ha két ciklusban maximalizálják a polgármesterek mandátumát, akkor a polgármesterek 95%-a nem tud újraindulni.
5: Azt mondja, megteheti, de miért gondolja, hogy előrehozott választásokat akar Magyar Péter?
6: Minden jel erre mutat.
5: De milyen jel mutat?
6: Hát ez a három. Tehát neki a polgármestereknek egy nagyon populista témával, utána két ciklusban maximalizálni azt, hogy kiindulhasson, és ezt követően kiírni egy előrehozott választást, mindezekről beszélnek Tiszás képviselők. Tehát itt abszolút a Tiszán belülről.
5: Magyar Péter az RTL-en beszélt erről egy interjúban, igen, de erről sem javaslat. Ugye tegnap volt egy egyeztetés, és sem tegnap előtt, amikor a képviselői bérek csökkentéséről vagy beszéltek az országgyűlésben, vagy tárgyalták, akkor ott a polgármesterek bére nem volt benne.
6: Most még az sem volt benne, de ettől függetlenül még egyszer mondom, nem a polgármesterek bére az érdekes.
5: Mindegy, most azt tegyük félre, az előrehozott választás miből
6: és igen, az egy, hát mert erről is beszélnek azért. Igen.
5: De Magyar Péter, én megnéztem most, ugye kikerestem, sajtóhírek voltak igen, erről, bocsánat, hogy fideszes politikusok beszéltek arról, hogy ezt hallották, meg azt lehet hallani.
6: Közdejében kutatásokat csinálnak erről a kérdésről.
5: Volt egy sajtótájékoztató április 21-én, és a Partizán kérdezte meg Magyar Pétert erről, ő azt mondta, Cserpalkovics Andrásra hivatkoztak, hogy ő még nem is aludt körülbelül 12-e óta, és ez egyáltalán nincs a fejében, de ha lenne ilyen ötlet, sem egy héttel a választás után találná ki valaki. Egyébként pedig, ha Cserpalkovics Andrásnak vagy a fideszes polgármestereknek van igénye ilyenre, akkor megmondjanak le, mert egyébként elvesztették az emberek bizalmát. Szóval, ha van igény a részükről, a polgármesterek részükről, akkor megfontolják.
6: Igen.
5: Ez egy elég határozott cáfolat, nem?
6: A legnagyobb igény egyeztetése van. És még egyeztetés nem, de találkozás volt. Ez egy nagy dolog tegnap. Egyeztetés is nagyon hasznos lenne. Én meg fogom hívni, holnap írok egy levelet Magyar Péternek, és szeretettel meghívom Hódmezővásárhelyre. Nyilván megmutatni a várost egyáltalán, ígérte is, hogy fogunk együtt dolgozni. Nagy szeretettel szeretném vele megbeszélni ezt a kérdést is, nem ellene, érte. Én azt gondolom, hogy nekünk óriási segítség lenne, hogyha tudnánk azt, hogy milyen tervek vannak, mondjuk a Tisza pártban adott esetben, és tudnánk segíteni neki ebben. Nagyon szívesen. Tehát az önkormányzati szövetségeknek rengeteg javaslata van, konstruktív javaslata.
5: De erről de akkor nem szaladt előre egy kicsit azzal a figyelmeztetéssel, hogy egyeztetni kellene, mert hogy megtörtént ez tegnap.
6: Nem történt meg.
5: Hát itt volt Dímesi György, és itt volt Nemény András. Azt mondták, hogy igen, ez egy találkozó volt, az első, de folytatják még júniusban.
6: Igen.
5: Tehát lesz egyeztetés.
6: Értem, ehhez képest jóval ezelőtt már kijöttek ezek a javaslatok, hogy nem tudom, két évvel ezelőtti bérre a polgármesterekét, meg lebegtetik az előrehozott választást, meg a cikluskorlátot ki kellene terjeszteni a polgármesterekre. Ezért mondtuk azt, hogy ha ilyen ötletek vannak, már pedig kijöttek, Tisza részéről jöttek ki, akkor erről kell egyeztetni. Semmi többet nem javasoltunk. És még egyszer mondom, én aztán soha nem a fizetésemet féltettem, ne haragudjanak. Én nekem a családomnak rengeteg pénzében volt ez az elmúlt 8 év. Már nagyon sokat küzdöttünk, és nyilván az a reményem, hogy a Tisza kormány nem csak hogy egyeztet, hanem fékeket és ellensúlyokat fog. Demokratikus intézményrendszert fog kiépíteni, és én azt remélem, hogy lesz egy alapvető stílusváltás az előző kormányhoz képest, és ebben szeretnénk segíteni.
5: Most ugye ilyen javaslat nincsen még, csak beszéltek róla, akkor ezek szerint önhöz is eljutott, meg a sajtóhoz is. De egyébként, ha magáról az előrehozott választásról beszélünk, akkor ez miért ördögtől való ön szerint? Ugye egyrészt 2 ciklusban maximálnák a miniszterelnökök összehasonlóan a polgármesterek munkáját. Azt mondja ön, hogy nincs jogállami lehetőség az előrehozott választásra. De miért nincs? Itt több mint 3 millió ember a Tiszára szavazott, az önkormányzatokban, a polgármesterek között viszont nincs tiszás politikus. Tehát hogy lehet úgy egy rendszerváltást megcsinálni, hogy helyben nincs képviselet? Hát ez politika, politikáról is beszélünk.
6: Bűnöket nem lehet újabb bűnökkel jóváírni. Gyűlölet ellen sem lehet gyűlölettel védekezni, csak szeretettel a bűnök helyett újabb bűnt elkövetni nem lehet.
5: Hogyha de miért bűn az? Támogatták ezt a pártot több mint 3 millióan.
6: Egy országgyűlési választáson arra, hogy leváltsa a Fideszt. Szoktam mondani, Cserpalkovics Andrást meg támogatták 2 évvel ezelőtt, ugyanolyan szabályok szerint, mint ami alapján Magyar Pétert most megválasztották miniszterelnöknek, 2 évvel ezelőtt pont ugyanolyan fideszes törvények alapján, senki által nem vitatottan, 2029. júniusáig megválasztották Székesfehérvár polgármesterének. Ha jogállam van Magyarországon, akkor most nincs indok arra, hogy előrehozott választás legyen, mondjuk Székesfehérváron, vagy bárhol
5: az országban. Az sem indok, hogy azt mondják, hogy ez egy elsőprő győzelem volt, és egyre nagyobb, ahogy a kutatásokat nézzük, és tele van fideszes polgármesterekkel az ország, és fideszes képviseletekkel, mondhatja azt a Tisza, hogy hát azért ez nincs így jó, hogy lesz ebből rendszerváltás.
6: Hát semmilyen akadálya nincs a rendszerváltásnak, bocsánat. Tehát millió dolgot tudok mondani, amit a kormány most megtehet, és remélem, hogy meg is fog tenni, és ebben segítünk neki. Az önkormányzatoknál a demokratikus normák, a jogállami normák azt kívánják, és a Fidesz is betartotta ezt vicces módon pont, 2029. júniusától kezdődik egy új ciklus, bármilyen reform a következő ciklusra vonatkozik. Lesz egy választás 2029. júniusában. Én nekem volt olyan ötletem egyébként, annak idején ezt felvetettem, hogy a Tiszát mindenki hátralép, mindenki támogatja a Tiszát, megválasztjuk, és egy alkotmányozás egy új választási törvény után egy sokpárti demokratikus jogállami Magyarországon új választást írjunk ki, és ez egy nagy tisztességes feltételek mellett minden párt elindulhat végre, a fideszes tolvajok meg addigra már a börtönben vannak, meg az ő diktatórikus szabályaikat fölírtuk. Elfogadtam azt, hogy 4 évre kap mandátumot most ezen a választáson. Bár a cél az volt, hogy leváltsuk a Fideszt, és ez nem kellett, 4 év, ez egy nap alatt megtörtént, de elfogadtuk, hogy ennek az az ára, hogy 4 évig a Tisza párt fogja kormányozni Magyarországot. Tulajdonképpen egy párti parlament van, hiszen 70%-os többsége van, hál' Istennek, és az ellenzéket, tehát valljuk be, az most már nem hiteles, nem alkalmas, és a többi, de az van egy egypárti parlamentünk, azt hiszem, hogy Hatházi Ákos mondta ezt. Ez volt az ára. De ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve a demokratikus normákat szeretnénk látni ebben az országban, és ez pedig azt jelenti, hogy például elfogadjuk azt, hogy igen, hát most éppenséggel még addig, ameddig megválasztották, ott van egy csomó fideszes polgármester is.
5: Utolsó dolog, elkezdődtek tegnap ezek a bizonyos egyeztetések, szolidaritási adó Hódmezővásárhely sem fizette be, befizeti-e? Ugye összesen kellene 691. Befizették már?
6: Igen, mi hagytuk, hogy leinkasszálják. Egyébként, ha nem hagyjuk, akkor is leinkasszálják, tehát teljesen mindegy, de
5: természetesen. Én arra emlékeztem, hogy azt mondta, hogy nem fizetik,
6: mi nem
5: de még
6: át.
5: Április 10, vagy nem
6: mi
5: utalták át, hogy
6: ne kerüljön meg. Azért, mert attól féltem, bevallom, hogy a Fidesz még kitakarítja a kasszát, és erre voltak jelek. Ezért önként nem utaltam át, és fölhívtam a figyelmet rá. Csatlakozva megint néhány kollégához, fölhívtuk rá a figyelmet, hogy Orbán még beszeli ezt a elég jelentős pénzt az önkormányzatoktól. De én például a sok polgármesterrel ellentétben azt mondtam, hogy a Tisza párt nagy bizalmat kapott, de kevés pénzt. Tehát egy üres kasszát örökölt, meg óriási hiányal, és a többi. Nem most. Az önkormányzatok is nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, rossz állapotban, de támogassuk ezt a kormányt azzal, hogy amikor most elindul nehéz helyzetben, nem most követeljük azt, hogy akkor azonnal az önkormányzatoknak minden adóját engedje el, és a többi. Tehát megadtuk azt a lehetőséget, hogy ez a kormány jól működjön, és építse ki a demokráciát. Ez tényleg ez egy óriási feladat. Minden olyat megtett eddig, ahogy én látom, amit az unió kért. És ez egy nagyon pozitív dolog. Kim van a zászló a parlamentünkön, nagyon boldog vagyok. Be fogjuk vezetni az eurót, csatlakozni fogunk az Európai Ügyészséghez, nem akadályozzuk Ukrajnának az önvédelmét, sőt megegyeztünk az ukránokkal a magyar kisebbség kérdéseiben. Tehát mindaz, amit az unió kért, és megkaptuk a támogatást, ez csodálatos. A fékek és ellensúlyok tekintetében és az új politikai kultúra tekintetében szeretnénk segíteni ennek a kormánynak, hogy egy demokratikus, többpárti, plurális demokrácia legyen Magyarországon, ahol még akár egyeztetni is lehet, vagy akár kritizálhatja bárki a kormányt, és mondjuk emiatt nem fogják tönkretenni a városát. Mi erre szavaztunk.
5: Köszönöm szépen, hogy itt
6: volt. Én köszönöm.
7: Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó egyeztetést folytattak Varga Mihály jegybankelnökkel, közölte Magyar Péter. A Nemzeti Bank pedig arról írt, hogy a magyar gazdaság érdeke a kormány és a jegybank közötti eredményes együttműködés, az MNB pedig konstruktív lesz ebben a munkában, és az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Németh Dávidot kérdezzük.
8: Megérkezett a KNTH Bank vezető elemzője, örülök, hogy itt vagy. Jó estét kívánok, és azon gondolkozom, hogy most, hogy láttuk azt, hogy az MNB-ben mi épült, és hogyan épült, és hogy milyen az az aranyozott fürdőszoba, WC, és mi egyebek. Ez mennyire tartozik a világ bankrendszeréhez, hogy ilyen látványokat nyújtanak mellékhelységek, tárgyalók, irodák?
9: Hát pénzügyi piaci szempontból azért nem a fő sodor, hogy ezeket nézegetik a befektetők, hogy éppen melyik nemzeti bankban vagy pénzügyi intézményben milyen fürdőszobák vannak. Nyilván látott már a világ azért különböző díszes termeket, úgyhogy azért...
8: Igen, de az emberek Janukovics jut eszébe, meg Ceausescu birodalma, ugye 1990-ben, 89-90-ben rácsodálkozott a világ, hogy miközben éheztek a románok, közben mi épült Bukarest közepén. 90-ben, 89-90-ben rácsodálkozott a világ, hogy miközben

0: az országnak.
1: Azért még visszamegyőleg kérdezlek, mert ez ma felmerült Varga Mihály felé is a sajtótájékoztatón, és reagált rá, beleállt, hogy milyen módon zajlanak azok a vizsgálatok, amik a korábbi időszakkal kapcsolatosak. Arról lehet tudni, hogy az mélyebben, hogy az hol tart? Tehát, hogy igazából mit érdemes vizsgálni? A kitalicskázott pénzről van itt szó, a túlárazásokról van szó, vagy a jegybank teljes működéséről?
0: Hát itt többféle projekt fut egymás mellett, de én vagyok jogász, hogy ezeket most így szétboncolgassam. Nyilván ami látszódott, hogy érdekességként, hogy volt egy időszak a jegybanknál, amikor nagyon nagy nyereségeket tudott felhalmozni. Ugye ezt most pénzpolitikai szempontból nézem. Ugye az időszak volt, amikor még jöttek folyamatosan be az Európai Uniós források, és folyamatosan leértékelődött az árfolyam, vagy hát mondhatjuk, hogy részben volt esetleg egy ilyen gazdaságpolitikai cél is, hogy mindig leértékeljék az árfolyamot, és keletkezett egy jelentős nyeresége a jegybanknak. És akkor komoly viták voltak arról, hogy ezzel a nyereséggel mit kezdjen, hiszen akkoriban még az volt a szabály, hogyha hiánya van egy jegybanknak, vesztesége, akkor azt a költségvetésnek pótolnia kell, viszont a többlete akkor nem volt ugye semmilyen szabály. Ott volt egy rész, amit utána ugye alapítványokban, máshova elkezdtek felhasználni.
1: Elvesztették a közpénz jellegüket, igen, ez volt az.
0: És volt egy másik rész, egyébként arról keveset beszélnek, de volt egyébként, amit adósságot is csökkentettek, tehát nem az egész nyereség ment el ilyen célokra, hanem effektíve az ország államadósságát is csökkentették, és utána ott jött a probléma, amikor meg nagy veszteségeket kezdett el felhalmozni a jegybank, és utána ezt meg ki kellett volna pótolni még a költségvetésből, de hát itt megjöttek olyan szabályok, ami az Európai Bizottság, vagy az Európai Központi Bank is beleegyezett, hogy ezt határtalan időre, vagy határozatlan időre el lehet halasztani, és nem kell egyből visszatőkésíteni a jegybankot. És nyilván ezzel párhuzamosan, hogy egyébként drágán működött a jegybank, a felújítása, hogyan zajlott az MNB székháznak, ott volt-e túrárazás, vagy nem volt túrárazás, ezeket is vizsgálják, de ez egy teljesen másik történet ahhoz képest, mint hogy eleve a nyereségességével és utána a veszteségessége az, hogy alakult a Magyar Nemzeti Bank.
1: Látványosan és feltűnően nagy az összhang Magyar Péter és Varga Mihály között, ami a tekintetben furcsa, hogy mindenki, aki az előző rendszer embere, Magyar Péter célkeresztjében, ma kivéve Varga Mihályt az első perctől kezdve, akiről rögtön leszögezte, hogy maximálisan megbízik benne. Varga Mihály meg ma is elmondta, hogy mindenben támogatja a kormányzat elképzeléseit.
0: Szerintem az azért egy nagyon fontos tanulsága volt, bármelyik országot is nézzük, ahol azért kikezdik a független jegybank elnököt egy politikai szándékkal, azt azért nem nézik jó szemmel, és az szerintem a Tisza kormánynál nagyon jó körvonalazódott, hogy ők a piacnak azért szeretnének kedvezni. Ugye miért? Mert hogy szerettek volna egy stabilabb, erősebb árfolyamot, és leginkább egy csökkenő hozam környezetet. Most az, hogy ezért jelentik be azt, hogy 2030-ban eurózónás csatlakozási kilátás van már, hogyha nem is vezeti be Magyarország 2030-ban az eurót, de hogy a feltételeket teljesíti, és ezzel már egy olyan horgonyzást hozott be a kamatokba, hogy hirtelen 100-150 bázisponttal, tehát több mint 1,5%-ponttal leestek a hozamszintek. És ezzel később majd meg tud takarítani kamatkiadásokat. Most, hogyha ebbe a mozaikba berakjánk azt, hogy egyébként meg a Nemzeti Banknak az elnökét megpróbálják kifúrni, akkor nem valósulna meg az a célja, hogy ilyen szépen a forint erősödni tud, illetve a hozamok azok lefelé tudnak elmozdulni, és egyébként meg a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt egy évben, mióta Varga Mihály vezeti, ugye kiépített egy reputációt a piacon, ami egy konzervatív politikát jelentett, tehát még inkább rossz szájíze lett volna ennek az egész történetnek, hogyha egy piac számára hiteles embert kezd ki az új kormány azért, mert az még nem az ő regnálása alatt került kinevezésre.
1: Varga Mihály hitelesebb a piacoknak, mint Matolcsy György volt? Nem kacsintok közben.
0: Hát most abszolút úgy tűnik, hogy hitelesebb, tehát legalábbis az utolsó pár évét, ha nézzük, hogy milyen volt Matolcsy
1: Györgynek.
0: Hát akkor igen, egy kiszámíthatatlanabb történet volt. Most a Varga Mihálynál sokkal inkább elhiszik azt, hogy egy stabil árfolyammal és egy alacsony inflációs környezettel kalkulálnak, és ezért mindent meg is tesznek, hogy ez megvalósul.
1: Ha már euróvezeti csatlakozás, ugye az valóban egy nagyon erős kapaszkodó, hogy merre megy az ország, és milyen célokat tűzött ki gazdaságpolitikailag maga előtt. Ennek a megközelítéséhez is segít az euró 16,4 milliárdnyi az uniótól érkező pénz? Vagy ez két különböző történet, jól kell felhasználni, és akkor majd úgy segít?
0: Nyilván itt a cél az lenne, hogy minden ilyen Európai Uniós forrást, azt jól használjon fel az ország. Ugye itt sokszor az volt a

0: tavaly, hogy mennyiségi célok voltak, és most is azért van, én úgy érzem, egy picit eltolódás ebbe az irányba, mert most arról szól már a közbeszéd, hogy minden Európai Uniós forráshoz hozzájusson az ország. Arról kevésbé, hogy ez hogyan kerül majd felhasználásra, és már önmagában az, hogy az újjáépítési alapnál nagyon rövid a határidő, ez már valahogy be is hozza magától a rendszerbe, hogy gyorsan kell megcsinálni a projekteket, akár olyan már megszületett projekteket akarnak elszámolni, ugye amik már kész vannak, és amiatt még el lehet számolni, tehát nem új, és mondjuk egy hatékonyságot célzó projekt, ami hosszú távon segít az országnak.
1: Van az államháztartás jót tenne neki?
0: Nyilván ez egy másik dolog, hogy utána hogyan hat ez az államháztartás helyzetére, de megint ez egy érdekes kérdés, hogyha már egy 2025-ben esetleg lezáródó projektet el tud számolni a kormány, az újjáépítési alapból, akkor az majd a 2025-ös 4,7-es hiány számot lejjebb viszi, mondjuk 4,5-re vagy 4,3-ra, attól függ, hogy mekkora projekteket lehet elszámolni. Ez azért nem teljesen befolyásolja már a 26-os meg a 27-es, de valóban, ahogy Kármán András mondta, és hogy utolsó negyed évre várja azt, hogy a több Európai Uniós forrás megérkezik az országba, annak azért van egy olyan pénzforgalmi szemléletű hatás is, hogy akkor hirtelen sokkal kevesebb kötvényt kell kibocsájtani a magyar államnak, hiszen bejön az Európai Uniós forrás, és abból lehet kifizetni vagy finanszírozni az éppen folyó kiadásokat, és ebből a szempontból pedig, ha a kínálat csökken a kötvények oldalán, akkor az tovább nyomhatja lefelé például a hozam környezetet. Tehát lehet egy ilyen pozitív hatása is, de természetesen valamennyit a 2026-os hiányból is lefaraghat, hogyha olyan projektek, amik korábban teljesen állami finanszírozás lett volna, most mondjuk félben már az Európai Uniós források finanszírozzák félig, akkor azt a részt akkor le lehet vonni az idei költségvetési.
1: Hozam környezetről mondjuk már egy mondatot, mert szerintem nem mindenki pontosan érti, hogy ez nem az a hozam, ami nekünk jó, ez az a hozam, ami a befektetőinknek jó, tehát mi fizetünk sokat.
0: Nyilvánvaló, tehát itt a magyar állampapíroknak a hozamairól van szó, csak ez nem hivatalosan nem kamatoknak hívjuk, hanem hozamnak, és ezek azok a hozamok, amit ki kell fizetni a külföldi befektetőknek, de egyébként magyar állampolgár is vehet olyan papírokat, amik külföldi intézményi befektetők is vesznek, csak azok most sokkal alacsonyabb hozam mellett kerülnek kibocsájtásra, ugye ilyen 5,5-5,6 körül, miközben egy lakossági állampapír még most is 6,5%-on van, fix kamatozású. Tehát nem feltétlenül éri meg a magyar embereknek, állampolgároknak most ilyen intézményi papírokat vásárolni, de ez az a hozam környezet, amit ha lefelé tol a magyar állam, akkor a kamat kiadása az csökkenni tud, és akkor ezáltal több pénz marad, amit el tudnak költeni.
1: Olcsóbb hát jelenleg, lesz az állam.
0: Hát ez a finanszírozás. Az állam ettől nem olcsóbb, az állam az egy másik dolog, hogy olcsó vagy nem, de a finanszírozás az állam adósságnak az, ami csökken, ami most 4% fölött van GDP arányosan még mindig.
1: Németh Dávid, a KNTH vezető elemzője. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Stories. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogai kapcsán, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeljövőben átülteti a jogrendjébe. Vendégünk Szent Ivány István.
2: Szent Ivány István külpolitikai szakértő, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye tegnap este jelentette be a miniszterelnök egy közleményben, hogy történelmi megállapodás jött létre. Azt írta, hogy az elmúlt hetekben magyar és ukrán szakértők kárpátai magyar szervezetek bevonásával intenzív tárgyalásokat folytattak. Mit láttuk itt? Ki tárgyalt kivel? Olyan sokat nem hallottunk azért ezekről a tárgyalásokról.
3: Igen, ez technikai szintű tárgyalások voltak, én sem tudom a pontos részleteket, mert ez nem a nyilvánosság előtt zajlott, de nem a politikusok tárgyaltak, illetve két alkalommal Orbán Anita beszélt Szibikával, egyszer telefonon, egyszer pedig személyesen is az ügyben, tehát nyilván ők azért egy politikai felügyeletet gyakoroltak a szakértők fölött. Én azt tudom elképzelni, hogy a 11 pontos cselekvési tervről folyt a tárgyalás, annak bizonyos pontjairól. Ugye ez egy évek óta zajló ügy, amiben hát megakadtak a tárgyalások, hogy az előző kormánynak volt két olyan pontja, ami hát abszurd is a maga nemében, és amit valószínűleg azért iktattak be, hogy ne is legyen megállapodás. Ez a 8. és a 11. pontja a cselekvési tervnek. Nem tudjuk, hogy többiben milyen megállapodások jöttek létre.
2: Nem lehet tudni most, mert azt mondja, Magyar Péter széles körű kisebbségi jogokat fognak majd biztosítani. Oktatás és a többi, tehát minden területen. Mit tudunk most?
3: Hát szöveg szerint semmit ebben a pillanatban. Most azért legyünk őszinték, az, amit a cselekvési tervbe szerepelt, annak az első 4 pontját, ez tulajdonképpen már teljesítette Ukrajna. Már eddig is. Ezt most lehet, hogy bele lehet foglalni valamilyen közös megállapodásba, de ez az alsófokú oktatás magyar nyelven, magyar nyelvű érettségét lehet tenni, magyar nyelvű felsőoktatási lehetőség.
2: Tehát ez eddig is így volt?
3: Ez eddig is így volt, ezt megadta Ukrajna 2023. decemberében már. Tehát a 11 pontból 4-et teljesítettek, másik 5-ben vannak, amit mondtam, hogy voltak.
2: Mi lehetett a legvitásabb?
3: Hát a legvitásabbak nyelvi jogok, és elsősorban a hivatali nyelvként használata a magyar nyelvnek, tehát hogy hol, és itt is főleg az volt a vita kérdés, hogy mely területeken. Ugye korábban az volt a szabály, hogy ahol több mint 10% magyar élt, ott lehetett használni a magyar nyelvet hivatalban is. Később ezt abszolút betiltották a nyelvi törvénnyel 2019-ben, és hát vissza lehet ehhez is térni, de a magyar követelés eredetileg az volt, hogy egész Kárpátalja területén bárhol, tehát ahol egy magyar él, ott is lesz. Ez viszont elég abszurd, mert ennek a feltételét nem tudják biztosítani az ukránok. Mint hogy mi magyarok se tudnánk az ukrán nemzetiségnek biztosítani, hogy bárhol használhassa.
2: Tehát ez azért volt benne valószínűleg, hogy ne is lehessen megállapodni. Van egy furcsa dolog, amit tegyünk tisztába, hogyha lehet. Azt írja a miniszterelnök, hogy a magyar kormány felkéri Ukrajnát, hogy módosítsa a kisebbségi cselekvési tervét.
3: Igen, ez az, ami...
2: Így van, ezután hozzájárul, hogy az Unió megnyissa az első tárgyalási klasztert. Ma reggel olvassuk, hogy megnyitotta. Ugye a ciprusi EU elnökség és az ukrán kormány bejelentette, hogy az Unió megkezdte az első tárgyalási klaszter hivatalos megnyitásának előkészítését. Ugye megnyomtam az előkészítését, miután valamennyi tagállam támogatását adta a lépéshez. Tehát ez már megvolt valószínűleg korábban ez a támogatás?
3: Nem, ez szerdán történt meg, és nagyköveti szinten. Tehát ez még nem az a szint, ahol hivatalosan be lehet jelenteni, de hát ez már egy erős ráutalás, ha az nagykövete azt mondják, hogy igen, akkor valószínűleg a kormányok is ezt fogják mondani, tehát mindenki a magyar nagykövet magatartását figyelte, mert egyedül ő akadályozta idáig, 2 éven át, ugye 2 éve áll ez a dolog, 2024 nyarán indult volna meg a csatlakozási tárgyalások és a magyar tiltakozás miatt. Itt a következő lépésre lehet számítani, tehát most azért találgatunk, mert pontosan egyikünk sem ismeri, de valószínűleg arról van szó, hogy a jövő hétre tervezett magyar Zelenszky találkozó szeretnék ezt hivatalosan bejelenteni, és utána pedig a június 16-ai Európai Tanácsülésen bólint rá mindenki állam és kormányfői szinten, és akkor valószínűleg az követő napon talán Zelenszky is jelen lesz egyébként, valószínűleg nem véletlenül, meg is indulnak. Az első klaszterről van szó, ez egyébként a legfontosabb klaszter, ezzel kezdenek, és ez az utolsó, amit lezárnak.
2: Mindjárt beszélünk még róla, de akkor a híradónak lehet, hogy azért mondta azt a nagykövet Fegyér Sándor, hogy a két államfő találkozó előtt a nagykövetség nem nyilatkozik.
3: Ezt szerintem igen.
2: Mert akkor ők fogják bejelenteni.
3: Szerintem igen, nem akarják ellopni a sót, hát ez a só az ott lesz.
2: Mit jelent a gyakorlatban ez az első tárgyalási klaszter, akkor térjünk erre le, ez mi lesz tulajdonképpen?
3: Ez a legfontosabb, mert ez tartalmazza a jogállamisági feltételeket, a közigazgatási kapacitásra vonatkozó feltételeket, az értékekről szól alapvetően, tehát azokról az értékekről, amire el kell kötelezze magát. Szóval a kisebbségi jogok is ebben a fejezetben vannak, és ez lesz az utolsó is, ez zárják le a legvégén. Tehát úgy van, hogy az elsővel kezdenek, aztán utána mennek tovább, ugye 6 klaszterből áll a tárgyalási sorozat, ez már egy leegyszerűsített metodika, korábban 35 fejezetről külön-külön tárgyaltak, itt most úgymond klaszterekbe csoportosították a fejezeteket, 6 fejezetbe, tehát egy kicsit egyszerűsítették az eljárást, és hát ez kezdődik meg most.
2: Meg lehet azt mondani, hogy mennyi ideig tart mondjuk egy ilyen az első klaszter? Mondjuk hát Törökország hányadikban van?
3: Azt kell mondjam, hogy azt tartja legtovább, mert azt fogják legutoljára lezárni. Tehát ugye van egy alapelv, hogy semmi nincs lezárva addig, amíg minden nincs lezárva, tehát bármikor újra nyitható, amíg az utolsó fejezetet nem zárják le, bármelyik korábban lezárt fejezet. Na most itt van azért egy különbség a tagállamok között, az északi államok, a balti államok, Lengyelország és a bizottság, ők sürgetik, ők egy nagyon rövid pályát szeretnének. Tehát ők a 2030 is elhangzott, ami ugye 4 év. Ezt én némi irreálisnak tartom. A többség...
2: Ez a gyorsított.
3: Ez a gyorsított. Így van. Ezt magyar kormány se támogatja, de ezzel nincs egyedül. A többség nem támogatja, mert Merz kancellár is bejelentette, hogy ő fölajánlana azonnal egy úgynevezett megerősített társultagságot, ami nagyon sok jogot gyorsan adna, viszont a teljes jogú tagságot csak a normál folyamat részeként. Franciaország is ezen az állásponton van, és a többség ezen az állásponton.
2: No, még egy dolog az orosz-ukrán háborúról, egy kérdés. A Bloomberg arról ír, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság Kijevvel kiegészülve azon dolgozik, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse Oroszországot, leülnének Putyinnal tárgyalni. Megváltozott ez az álláspont. Miért? Igen. És mit jelent ez a béke szempontjával? Ugye az volt az álláspont, hogy az agresszorral nem tárgyalunk.
3: Igen, így van. Az volt, és hogy teljes egészen nem volt önálló álláspontja az EU-nak, hanem azt mondta, hogy követi az ukrán álláspontot. Tehát azt fogja követni. Ez megváltozott, tehát most Európa tényezőként lép fel. Szerintem ez összefügg azzal, hogy nagyon érlelődik az, hogy itt egy hamarosan tárgyalásokra kerül sor. A frontvonalon egy fordulat kezdődött, ez most már előre nyilvánvaló. Az ukránok szert tettek arra a lehetőségre, hogy a logisztikai útvonalakat gyakorlatilag lezárják az orosz csapatok előtt, tehát mint egy 100 kilométeres széles sávban nem tudják eljuttatni a frontra, vagy hát valamennyis el tudják, de nagyon nagy veszteségekkel az utánpótlást, a muníciót, az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy az oroszokat is arra fogja késztetni, és egyre több ilyen hang van Moszkvából, hogy tárgyalni kéne.
2: Aztán, hogy az meddig fog tartani,
3: az egy más kérdés.
2: Az egy más kérdés, mert az elhúzódhat akár ugye évekig is.
3: Természetesen.
2: Mindeközben, és akkor térjünk vissza ránk, az oroszok ma reggel, hát üzenták a magyar miniszterelnöknek. Az orosz külügyi szóvivő azt mondja, hogy Moszkva kész a pragmatikus kapcsolatépítésre Magyarországgal. Kicsit bővebben a pragmatizmus és természetesen az érdekek kölcsönös figyelembevétel alapján nemzetközi és kétoldalú napirend széles körében. Miért üzenték most ezt az oroszok a magyar miniszterelnöknek?
3: Ezt rögtön megüzenték egyébként, már egy második megerősítése a választásokat követően. Nekik azért Magyarország is az előző magyar kormány különösen fontos partner volt, és teljesen azt látják, hogy itt egy nagy változás van, de úgy tűnik, hogy nem akarják teljesen elveszíteni az új magyar kormányosan a kapcsolatot. Ráadásul nagyon biztatónak tekintették Moszkvából, hogy Magyar Péter demonstratíve kijelentette, hogy nem szállítunk fegyvert és katonákat. Tehát katonákat senki nem szállít, tehát ez nem is volt kérdés, de fegyvereket továbbra sem, illetve azt, hogy azt mondta, hogy Oroszországra szüksége van Európának a versenyképesség miatt energia szempontból, és szerint a háború lezárása után újból használni kell az orosz energiát is. Ezek a kijelentések nagyon felbátorították Moszkvát, hogy itt van kereslet.
2: És Európában erre nem hördültek fel?
3: Én szerintem a kegyelmi állapot még tart, és ezért nem ültek föl, de azért ez szembe megy, vagy ez nem nincs szoros összhangban az európai állásponttal.
2: Bár hát annyira nincs, hogy ki kell vezetni az orosz energiát.
3: Hát például a gázt, arra döntés van. Ugye gázra van döntés csak egyértelműen, több jövő év végéig. Van terv arra vonatkozóan, hogy a kőolajra is, a vezetékes kőolajra is bejelentik, de az egyelőre korlátozás nélkül szállítható. Ez Moszkva számára egy nagyon biztató üzenet volt, mert én azt gondolom, hogy a békétünk úgy képzelik el, hogy akkor visszatérnek az európai piacra, viszont Európában meg elég kedvezőtlen tapasztalatok vannak az oroszokkal, akik fegyverként használták, főleg a háború első szakaszába leállították a gázt, így van, tehát azért ők nem egy megbízható partner, és egyébként is hát vannak erkölcsi fenntartások is az oroszok szállításaival kapcsolatban.
2: Ön szerint visszatérhet egyébként az orosz energia Európába?
3: Lehet, hogy valamilyen korlátozott kvóta szerint igen, de azt nem tudom elképzelni, hogy ugyanabban a mértékben, mint korábban. Ettől mindenki elzárkózik. És egyébként is új beszerzési forrásokra talált Európa. Hát részben Amerika belépett helyére, de máshonnan is.
2: A magyar miniszterelnöknek kellene tárgyalnia Putyinnal, kezdeményezni, vagy külügyi miniszteri szinten kellene? Sok megbeszélendő kérdés lett, itt van Paks 2, orosz energia, éppen erről beszéltünk, szóval mi a teendő?
3: Én annak örülnék, hogyha ezt szakminiszterekre bíznák. Az elég nagy baj volt korábban is, hogy ezt mindig a miniszterelnök meg a külügyminiszter intézte. Ezt az energiának van egy felelőse, ugye Kapitány István. Én aztán semmi kivetnivalót nem látok, hogy ezekben az ügyekben Kapitány István tárgyaljon az oroszokkal. Azt már nem tartanám jó szerencsésnek, főleg ebben az időszakban, amikor a fő program az a visszatérés Európába. Ezt nem szabadna megzavarni, ezt a képet, és összezavarni.
2: Hogyha a magyar miniszterelnök tárgyalna, mondjuk Vladimir Putyinnak.
3: Igen, hát az ugye, mert senki nem tárgyal külön. Hát Ficó kivételével, és ugye Orbán volt, aki rendszeresen, tehát a külügyminiszterek se járnak Moszkvába, tehát nem szabadna fönntartani azt, hogy Magyarország itt továbbra is egy ilyen kétarcú különutas politikája.
2: De ez az üzenet, amit ma másodszor kapott meg a magyar kormány, ez egy felhívás a tárgyalásra? Most akár szakminiszteri, vagy akár miniszterelnöki, vagy bármilyen szinten? De a diplomáciában hogy működik? Ki keres ilyenkor kit? Avasson be minket.
3: Igen, tehát ugye mindig azt keresi, akinek az érdeke, tehát legyünk őszinték, aki érdekelt, és úgy tűnik, most Oroszország érdekelt abban, hogy ne engedje ki teljesen Magyarországot abból a körből, ami neki nagyon fontos volt. Én erre nagyon óvatosan reagálnék, ha adhatok tanácsot a kormánynak, és maximum ezt a szakminiszteri tárgyalási szintet tudom elképzelni, illetve hát legyünk őszinték, a gáz meg a kőolaj, ezek vállalatok közötti megállapodások. Ugye idáig mindig arról volt szó, hogy Szijjártó tárgyal ez az, de amikor láttuk, hogy kiír alá, akkor az MVM írta alá, a MOL írta alá, tehát vissza kéne térni, nyugaton is így volt korábban is, hogy nem a külügyminiszter tárgyalt meg a kancellár vagy a miniszterelnök, hanem részben a vállalatvezetők, részben a szakminiszterek.
2: A külpolitikai nagy üzen volt a héten, vagy a héten is, előbb Berlinben, tegnap pedig Franciaországban járt Magyar Péter miniszterelnök, mindkét vezetőt meg is hívta Magyarországra. Hogy látja ezt a két tárgyalást? Az ír kormányfő, azt még hozzá.
3: Igen, és az is fontos, bár hát nem hasonlítható a Németország és Franciaországhoz, én mind a két találkozót nagyon sikeresnek gondolom, és ezt nem csak a magyar bejelentésekből veszem, hanem a nemzetközi sajtó is így értékeli. Mindkét partner, tehát Merz kancellár, Macron elnök, elnök is arról beszélt, hogy stratégiai kapcsolat, új fejezetet nyitunk, tehát rendkívül baráti légkörben zajlottak. Én konfliktuspontot nem is érzékeltem a tárgyalásoknál, tehát ez egy kifejezetten kellemes volt. Ugye ez része annak a programnak, amiről beszéltünk, hogy vissza akar térni Magyarország az európai főáramhoz, és ez nélkülözhetetlen Németország és Franciaország.
2: Utolsó dolog, megint ugrom egyet, mert hogy tegnap este az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy megegyezett Izrael és Libanon a tűzszünet megújításáról, valamint az úgynevezett kísérleti biztonsági övezetek létrehozásáról. Bevált ezúttal Trump üvöltözése? Ugye most már tudjuk, megerősítették, hogy nem idézem itt, hogy miket
3: mondott. Hát nagyon durva hangon beszélt Netanyahu-val. Hát ez egyébként igen, szóval ez elég különleges dolog a diplomáciában, hogy ilyen hangot merjen használni bárki is, még akár az Egyesült Államok elnöke is, más valaki beszél. Igen, tehát hogy mit jelent ez? Ez volt az irániak fő feltétele, ugye Izrael nagyon nehezen akart ebbe beleegyezni, ők azt mondták, hogy csak akkor kötnek megállapodást, az kiterjed Libanonra is, és a Hezbollah és Izrael között. Ugye Netanyahu nehéz helyzetben van, mert ez ebből egy koalíciós válság is lehet, mert ugye a szélsőséges pártok egyáltalán nem akarnak leállni.
2: Hát azt mondják, hogy átadja a döntést Amerikának.
3: Igen, átadta a döntést Amerikának, és ugye választások lesznek legkésőbb októberben Izraelben, tehát ez neki nem igazán jó hír, de úgy tűnik, hogy beleegyezett.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.
1: Donald Trump szerint napokon belül megállapodhatnak Iránnal a Hormuzi szoros ügyében, ami az amerikai elnök olvasatában a közel-keleti háború végét is jelenti majd. Trump azt is mondta, hogy a megállapodás jobb lesz, mint egy katonai győzelem. Kis Benedek Józsefet kérdezzük.
2: Nem kapcsoljuk Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértőt. Jó estét kívánok!
4: Kedves csókolom, tisztelte, köszöntöm a kedves nézőket is.
2: Ugye Trump megint bejelentette, hogy mindjárt vége van a háborúnak, most azt mondja, hogy egy héten belül megállapodhatnak Iránnal. Ezt már sokat szóra mondja Donald Trump. Mit gondol erről? Mi a valóság?
4: Egyetértek azzal, hogy sokat szor mondja, és egyetértek azzal, hogy nem lesz ennek kijelölt időn vége. Tudnélik, Trumpnak jó lenne, ha vége lenne, ugye gondoljunk itt a félidős választásokra, és neki ezért fontos lenne, hogy ott valami eredményt elérjen, aminek szintén elég kicsi az esélye, de az a helyzet, hogy itt különböző változatok születtek már azzal kapcsolatban, hogy milyen megoldást lehetne nyílve ütni itt az egész konfliktus kapcsán. Mindig új dolgok vetődnek fel. Ha az irániak valamit javasolnak, azt nem fogadják el az amerikaiak, bár túlzott elgondolások vannak, ugye fizessék ki mondjuk az összes kárt, ami Iránnak volt, vagy pedig az amerikaiak dobnak be különböző változatot, ami azt jelenti, hogy ezt meg az irániak nem tudják elfogadni. Tehát mindig van egy-két pici olyan akadály, ami miatt nem tudnak megállapodni. Én úgy gondolom, hogy most a Trumpnak van egy elég komoly lépése, amivel a libanoni konfliktus valamelyes próbálta enyhíteni, gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy rávette a Netanyahut, hogy fordítsa vissza az izraeli csapatokat, és ne támadják meg Beirutot. Látjuk azt, hogy Beirutból már az emberek menekülnek, de ez most nem fog bekövetkezni, ugyanakkor az izraeli hadsereg folytatja az előrenyomulást a déli területeken. Az amerikaiak is támadásokat hajtanak végre, függetlenül attól, hogy el akarják fogadni valamilyen megállapodás változatot mindkét fél részéről, de én úgy látom, hogy ez egyelőre nem fog bekövetkezni.
2: Na, ma térjünk egy picit rá Izraelre, hogyha már említette Libanont. Ma kényes részletek szivárogtak ki Trump és Benjamin Netanyahu telefonbeszélgetéséből. Hát olyan hangnemben osztottak ki Donald Trump Netanyahut állítólag, amit most én itt idézni nem tudok, mert nagy büntetést kapnánk a médiahatóságtól, azt mondja, nagyon-nagyon őrült, meg az egész világ utálja Izraelt, szóval mi itt a konfliktus, mert picit máshogy kommunikált mind a két fél.
4: Ez számomra azt jelenti, hogy Trumpnak nagyon fontos lenne az, hogy befejezi ez az egész iráni konfliktus, és főleg az, hogy a Hormuzi szoros megnyissák, az irániak viszont pont ezt nem akarják egyelőre, mert lehetőleg minél több bosszúságot akarnak okozni a Trumpnak. Na most, hát nem egyeztettek elég intenzíven az izraeliek és az amerikaiak, mert el sem kellett volna kezdeni ezt az egész konfliktus, a kettő nagyon súlyosan összefügg. Tehát az Irán világosan megmondta, hogy addig, míg az izraeliek támadják Libanont, nem csak a déli részt, hanem északon is, addig ők nem mennek bele semmiféle megállapodásba. Na most ez azt jelenti, hogy az irániak elgondolása szerint az izraeli hadseregnek ki kellene teljes mértékben vonulni a libanoni területekről, tehát a Litáni folyótól délre lévő területekről is, ezt pedig az izraelek nem akarják, és hát közben szólt persze a Hezbollah is azzal, hogy az izraeli északi területeket támadja, ott a gyerekek ugye nem járnak iskolába, az emberek naponta többször kénytelenek óvóhelyre menni, ezt az izraeliek nem fogadják el, és hát van egy bizonyos területszerzés, ezt nem nagyon mondogatják, de ez területszerzési elgondolás is Izraelbe, gondolok itt a Bófad erődnek a elfoglalására, és hát tulajdonképpen a háború az folytatódik, különös tekintettel a déli területen, hogy most
2: elfogják
4: támadni még Libanon északi részét, Beirutnak a déli részét, ahol egyébként a Hezbollah központja van, az egyelőre várat magára, most úgy néz ki, hogy visszavon.
2: Na, azért kérdeztem, mert a Netanyahu visszautasította a vádakat, amit belföldről a politikai ellenfeleitől kap, és azt mondja, hogy Izrael álláspontja változatlan marad, de a védelmi miniszter meg azt mondja, hogy amerikai kérésre felfüggesztették a beiruti csapásokat. Tehát ez egy picit más.
4: Hát de teljesen más. Tehát látszik, hogy nincs egyeztetés az izraelek és az amerikaiak között. Pontosabban Netanyahu nem azt akarja végrehajtani, amit szeretne a Trump elnök. Így egyértelműen lehet látni azt, hogy a kettő között ellentmondás van, és ez az egész folyamat lassítja a hormuzi szoros megnyitását. Azért bátorkodtam megegyezni azt, hogy ez a napokon belüli megállapodás az egyelőre várat magára.
2: No, orosz-ukrán háborúról is beszéljünk, ugye súlyos támadások voltak az éjjel Ukrajnában. Mi az oka annak ön szerint, hogy Oroszország növelte a támadások intenzitását?
4: Ők egy nyári hadjáratot szeretnének, vagy szerettek volna végrehajtani, és ezt valószínűleg meg is fogják tenni. Tehát nem felel meg teljes mértékben a valóságnak az, hogy a Sztároblinszki pedagógiai szakközépiskola elleni támadás miatt, ők úgy mondják az oroszok, hogy terrorakció miatt hajtanak végre különböző támadásokat. Itt akárhogy is nézzük, itt mélységi támadásokról van szó. Ukrajna különböző városait most pillanatilag kifejezetten Kijevet támadják, ugye Kijevnek a lakossága olyan 2,5 millió körülbelül, mert azért korábban 3,5 millió volt, többen elmentek. Aztán nem szabad elfelejteni azt, hogy egyéb városokat is támadnak. Tehát a frontvonalon kívül a támadásnak a irányát átrakták különböző városokra, ezzel gyakorlatilag a polgári lakosságot folyamatos nyomás alatt tartják, és hát tulajdonképpen a végső cél Ukrajna gyengízése addig, ameddig csak tudják. Ugyanakkor az ukránok is most elég büszkék arra, hogy komoly haditechnikai eszközöket kaptak, illetve fejlesztettek saját maguknak, és ők is támadásokat hajtanak végre, nem polgári létesítmények ellen, hanem főleg az energetikai objektumok ellen, illetve azt lehet látni, hogy hadi technikai, hadi ipari objektumok ellen hajtanak végre támadást. Ugyanez lesz majd orosz részről is, mert ugye látjuk azt, hogy az ukránok elég sok nyugati országgal kötöttek megállapodást arra vonatkozóan, hogy nem Ukrajnában, nem nyugaton gyártanak fegyvereket. Na most az oroszok nyilván azokat, amiket behoznak, és tudják detektálni, akkor ezeket meg fogják támadni. Tehát tulajdonképpen katonai területet is, és katonai öböktömöket is támadnak. Ráadásul ugye beígérték azt az oroszok, hogy vezetési pontokat is meg fognak támadni. Úgyhogy én erre azt tudom mondani, hogy jelenleg a konfliktus inkább eszkalálódik, mint mérséklődne. Arról, hogy megállapodás szülessen, arról semmiféle információ jelenleg nem áll rendelkezésre. Amiket ugye megállapodnak, hogy fogolycsere, az a hadműveletek szempontjából, vagy egy esetleges békemegállapodás szempontjából annyira nem meghatározó.
2: Kis Benedek Józsefnek köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen én is.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
2: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt a Hét híre, amelyben a hét legfontosabb történéseit elemezzük szakértők segítségével. A mikrofonnál Kauzál Alexandra.
6: Nagy szeretettel köszöntöm a Hét híre kedves nézőit, hallgatóit, már itt is vannak a stúdióban vendégeink, itt van velünk Kacsó Dániel, a Mandiner főszerkesztő helyettese. Szia, szeretettel üdvözlünk.
7: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
6: És Juhász Bence, politológus, szia, téged is szeretettel üdvözlünk.
7: Szép napot, köszönöm a meghívást.
6: Nos, hát épp a felvételünk perceiben zajlik egy kormány szóvivők által tartott sajtótájékoztató, de egy meglepetés vendég is érkezett erre a sajtótájékoztatóra Vitézy Dávid személyében. Most így próbáltam figyelgetni a legfrissebb, legújabb bejelentéseket. Például azt mondták el, hogy Vitézy Dávid koordinálja az uniós források hazahozatalát, illetve azt is bejelentették, hogy a teljes HÉV flottát lecserélik, vásárolnak 35 emeletes vonatot is. Ezt most így hirtelen nem értem, hogy hogy 30... Ja, hogy 35 emeletes vonat. Jó, összeálltak.
7: Ennyire még nem menő a tisztel, hogy 35 emeletes vonatokat
6: durva lett volna.
7: Csináljanak.
6: Igen, igen. Nos, van-e ebbe bármi extra különleges a számotokra, így az eddigi bejelentésekkel kapcsolatosan? Bármi meglepő? Semmi.
8: Nem kimondottan őszintén, én Vitézy Dávidot egy jó szakembernek gondolom, egy felkészült szakpolitikusnak, úgyhogy bizalmat tudok szavazni neki abban, hogy koordinálja a pénzek elköltését. Az egy picit meglepő, hogy ugye ennyire az infrastruktúra, a közlekedés oldalára érkező emberre bízzák az összes pénznek a koordinációját.
6: Kire kellett volna?
8: Én azt gondolom, hogy ezt nem egy szakminiszterre, hanem inkább egy összekötő, egy koordinatív pozíciót eltöltő miniszterre lehetett volna bízni, akár a miniszterelnökségben, akár a külügyminisztériumban. De
6: akkor csak van valami ezek... meglepő ebben az egészben?
8: Szerintem ez egy részletkérdés a nagy képet tekintve. Tehát a nagy kép az mégiscsak az, hogy meg tudott születni ez a politikai megállapodás, mi vállaltuk azokat a kötelezettségeket az Európai Unió felé, amit ők elvárnak tőlünk, és ugyanezeket várják el egyébként a magyar emberek is a Tisza kormánytól, tehát itt van egy érték és egy érdek egyesség gyakorlatilag, és érkezni fognak ezek a pénzek.
6: Illetve... Ebbe te biztos vagy egyébként? Mert ugye nagyon szűkös a határidő. Sokan azt mondják, hogy ez egy politikai megállapodás megszületett, de azért ez még nem jelenti automatikusan, hogy tényleg meg fogjuk kapni ezt a 16,4 milliárd eurónyi összeget.
8: Igen, szerintem nagy bizonyossággal állíthatjuk azt, hogy ezek valóban meg fognak érkezni, ezek az összegek. Lehetséges, hogy ebből lesznek lemorzsolódások persze. Elképzelhető, hogy útközben elakad egy-egy projektterv, és akkor ez mégse fog tudni finanszírozást kapni, de szerintem a pénzeknek a túlnyomó többsége az meg fog tudni érkezni, és ezt fel fogja tudni használni Magyarország a következő egy-két éves időszakban.
6: Még egy adalék infó, mielőtt átadom neked a szót, Dániel. Budapestre látogathat Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, ez is elhangzott egyébként a sajtótájékoztatón.
7: Igen, erről reggel jöttek ki információk, csak akkor még nem erősítette meg senki, most ezek szerint akkor ez megtörtént. Nagy vonalakban egyébként én egyetértek, szintén egy kiváló szakembernek tartom Vitézi Dávidot. Szerintem jó kezekben van nála a közlekedés politika, láthatóan szinte fanatikus módon szereti ezt a szakmát, ért hozzá, külföldi példákat be tud hozni, és nyilván most mondhatni így lubickol ebben a témában, olyan értelemben is, hogy végre lesznek olyan uniós források, amelyek az én megélésem szerint eddig is jártak volna Magyarországnak, de hát nem tudok nem örülni annak, hogy végre megérkeznek, és akkor hévfejlesztés, közlekedésfejlesztés végre neki lehet állni a MÁV érdemi felújításának is, és ez most mind Vitézi Dávid felelőssége, jól értem, és hozzá lett csapva az összes többi uniós program, kohéziós támogatások, operatív programok, ha jól értem, akkor az RRF csomag, ból érkező milliárdok is így hozzákerülnek. Ez nekem is meglepetés, hiszen ő neki kifejezetten van egy dedikált arcél a kormányon belül, amiben ő a legjobb, úgymond, és hát nyilván ezért is került be a kormányba, ez éppen a közlekedés politika, de emellett akkor ezek szerint egy picit kell majd értenie máshoz is, vagy legalábbis egy olyan koordinatív képesség kell lenni, képességenek kell lenni, hogy különböző minisztériumok különböző érdekeit összehangolni, behajtani a szükséges anyagokat, amik nyilván a tárgyalások során kellenek. Tehát, hogy én is azt gondoltam volna, hogy ez például tipikusan egy miniszterelnökségre tartozó, egy kancellária miniszterre, úgy tetszik mondjuk ki a nevét, Ruf Bálintra várhat egy ilyen feladat.
6: Hát, hogy van neki más elég dolga,
7: hát igen, ő most elvileg elszámoltatást készít elő, majd meglátjuk, hogy abból mi sül ki, de most nyilván nem erről beszélünk. Úgyhogy összességében szerintem ez mind pozitív, hát nem, szerintem magyar állampolgárként nem lehet nem örülni annak, hogy ennyi forrás érkezik.
6: Csak akkor miért nem sikerült ugye eddig, ez ugye hát mindig ugye felmerül a kérdés.
7: Igen, ebből itt nyilván itt már itt nem fogunk annyira egyetérteni, hogy mennyire politikai oka volt annak a bizottság részéről, hogy egyes információk szerint egy évvel ezelőtt kb. Minden kommunikációt leállítottak a magyar kormányzattal az előzővel. Nyilván rengeteg vitakérdés volt, nyilván vannak olyan dolgok, amikben lehetett volna szerintem előrébb jutni, csak már annyira befeszült a viszony, és ebben valóban van is felelősség az előző magyar kormánynak is. Nyilván plakátkampányok közepette például nehezebb érvelni a tárgyalóasztalnál, hogyha közben a kommunikáció országos szinten ennyire kemény, de közben a bizottságnak is van felelőssége, mert nagyon sok feltételt meg teljesített, kitárgyalt feltételt törvény szinten teljesített az előző kormány igazságügy kapcsán, összeférhetetlensége kapcsán, egyébként a kekvák kapcsán is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a felelősség közös, de most már ott tartunk, hogy ez a kérdés megoldódott, amint hivatalba lépett az új kormány, azonnal kapott mellé egy ilyen kvázi politikai ajándékot, ha úgy tetszik, ez persze nem ajándék, ez jár, még egyszer mondom, de egy ilyen lehetőséget az Európai Bizottságtól, és akkor most jön, rövid leszek, már csak annyit tennék hozzá, hogy a Politico vonatkozó cikke, meg az egyik biztos is nyilatkozott erről, hogy azért bizonyos feltételei továbbra is vannak az Európai Bizottságnak, tehát
6: hát neki
7: nem elég az, hogy Magyar Péternek hívják a miniszterelnököt, hanem azokban a részterületekben, ahol a magyar kormánnyal befeszültek, ez nyilván az egyik a korrupció kérdése, ez egy szimbolikus ügy, ott vár hathatós válaszokat és eszközöket az új kormánytól a bizottság, de ugyanígy igaz például a rezsirendszernek a mondjuk úgy finom hangolása, így fogalmaznak a legújabb ajánlásokban, amit a bizottság
6: most tett ki. Ez mit jelentett a gyakorlatban például?
7: Hát nyilván a legdrasztikusabb az, hogy az egészet eltörölni, vagy úgy alakítani, hogy azok, akinek a jövedelmük magasabb, azok ne részesülhessenek ebben a kedvezményben, csak azok, akik szociálisan rászorulnak, csak ugye itt jönnek majd a viták, hogy hol húzza meg a kormány ezt a határt. De részleteket nem lehet tudni. Az Európai Bizottság legújabb ajánlásai, amik épp napokban jöttek ki, azokban ez szerepel. A nyugdíjrendszer átalakítása, itt nyilván nyugdíjkorhatár emelés tételezhetünk föl, de nyilván itt majd az ördög a részletekben rejlik, és ott van például a különadók kérdése, ami piactorzítónak tart az Európai Bizottság, tehát akkor azoknak az eltörlése is fölmerül, csak az, ugye ez költségvetési lyukat jelent, mert onnan bevétele van a költségvetésnek, tehát ez egy nyilván bonyolultabb téma is egyben, tehát nem pusztán arról van szó, hogy a források jönnek, hanem ezzel kapcsolatosan az Európai Bizottságnak vannak elvárásai is.
6: És azért van még tenni való ezek szerint.
7: Meglátjuk, hogy ezekből milyen viták következnek. Én nem tartom kizártnak, hogy az új miniszterelnök is köti az ebet a karóhoz néhány kérdésben, és azt mondja, hogy ebben és ebben nem akarunk engedni, ebben, meg ebben viszont igen.
6: De akkor azt alapvetően elhisszük, elfogadjátok, ugye Magyar Péter azt nyilatkozta, hogy igazából itt tényleg korrupció ellenes kérdéseknek kell leginkább megfelelni, és semmiféle ideológiai, meg migráns ügyről nem volt szó, amiben úgymond be kéne adni a magyar kormánynak a derekát.
8: Én nem szeretném eltagadni, tehát szerintem vannak ideológiai vagy kulturális jellegű
6: elvárások?
8: Elvárások, prioritások az Európai Unióban. De ezek nem olyan súllyal vesznek részt ezekben a tárgyalásokban, mint azt a fideszes oldal szerette volna beállítani. Tehát szerintem a jogi megfelelőséget, azt igenis a hatalmi ágak szétválasztása, a jogállamiság visszaépítése, a korrupció megszüntetése tekintetében kell elérni, és egyébként vannak persze az Európai Bizottságnak, meg Európai Uniós tagállamoknak egyébként kulturális jellegű vitáik, gyakorlatilag párbeszédeik egymás között, amiben nyilván Magyarországot is ugye ennek a klubnak a részeként gyakorlatilag nekünk is lapot osztottak, és nekünk is erről kell valamit mondanunk. De a vitának a lényegi része, az gyakorlatilag 2014-es Orbán Viktor szabad egyetemi felszólalásig nyúlik vissza gyakorlatilag, vagy hát igazából még korábbra, de ugye ekkor mondta ki Orbán Viktor explicit módon azt, hogy ő bizony illiberális demokráciát szeretne építeni Magyarországon. Na most, ha Orbán Viktor illiberális demokráciát épít Magyarországon, amikor az alkotmányos fékek és ellensúlyok nem működnek, amikor egyes alapvető szabadságjogok nem érvényesülnek, akkor az bizony nem összeegyeztethető az Európai Unió alapvető hozzáállásával, ami a szabad elvű demokráciának az állam berendezkedését hirdeti. Tehát a fő vita az ebből alakult ki gyakorlatilag, nem egyik pillanatról a másikra, hanem pontosan egy ilyen évtizedes, több mint egy évtizedes időhorizonton értelmezve. Tehát az az átalakulás, amit 2010-ben elindított Orbán Viktor, az a 2020-as évek elejére jutott el abba az állapotába, hogy az európai szövetségeseink erre úgy reagáltak, hogy akár pénzeket tartottak vissza Magyarországtól.
6: Tehát ez egy hosszabb folyamatnak az eredményeként
8: abszolút. Létre. És ez a nagy kérdés, ugye Magyarországon ez az illiberalizmus volt a rendszer, más európai országokban viszont, amikor akár korrupciót, akár ilyen illiberális jegyeket vélünk felfedezni ezekben a társadalmakban, azóta a hiba, vagy a rendszertől való eltérés gyakorlatilag, ami ellen azok a nyugati országokban a mainstream egyébként, és az intézmények próbálnak fellépni, akár nyomozati tevékenységekkel, akár a sajtó a saját funkcióin keresztül. És nálunk ezek a nagy rendszerek, a nagy stratégiák nem stimmeltek gyakorlatilag, és nem voltak összeegyeztethetőek az Európai Unióval. Most ez megfordult. Most Magyar Péter és a mögött álló rendszerváltó Népfront egyértelműen kinyilatkoztatta azt, hogy szeretnénk visszatérni a szabad elvű alkotmányos demokráciáknak a világába, ebbe a klubba, és láthatóan az európai szövetségesek ebben partnerek, ezt ők örömmel fogadják, és nyitottak erre. Aztán most a következő hetekben, hónapokban kell majd bizonyítani azt Magyar Péternek, meg a kormánynak,
6: hogy tényleg ebbe az irányba mennek
8: el. Hogy tényleg ez meg is fog valósulni, és ez nem csak egy kommunikáció, hanem valódi cselekvést is.
6: Na, de ugye ennek érdekében kell tenni akkor azért konkrét lépéseket is, és azért ebben még mindig van egy bizonytalanság, hogy most tényleg akkor mit kell csinálni, mit nem. És ugye például sokat foglalkozunk a migrációs paktummal is, hogy például ez mennyire feltétele, mert azon a bizonyos sajtótájékoztatón azért Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is célzott arra, hogy azért ezt a migrációs paktumot szépen be fogják tartatni itt mindenkivel.
7: Így van, úgy beszélt róla, hogy közösen hajtjuk végre, és akkor érkezett mellett a miniszterelnöktől a korrekció, hogy igazából, hogyha már ő belefolyna majd itt a tárgyalásokba, akkor át is nevezné európai szinten, mert túl vészjósló
6: a kifejezés.
7: Nyilván ezek azok a megjegyzések vagy gesztusok, ami miatt nyilván sokan szeretik a miniszterelnököt, de sokan is meg is ijednek tőle, hogy ilyen pozícióból már rögtön az egész európai közösségnek diktálna valamit. De ez apróság bizonyos szempontból. Azt gondolom, hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha lenne egy motivációs térképe a Tisza szavazótábornak, hogy ki miért szavazott rá, mert most például az Ideaintézettől láttam egy felmérést, ami szerint például az elszámoltatás ügye, a szavazótábor csak egy kisebb részének, vagy nem kisebb részének, nem szerepel a prioritások között. Tehát az úgynevezett emberséges és működő Magyarország, tehát a közszolgáltatások rendbetétele, és egyáltalán legyen jobb minden, mert ami eddig volt, az ezek szerint nem volt elég a társam döntő többségének. Az előrébb van, mint például az elszámoltatás kérdése, de ez csak egy példa a sok közül. Ezt csak azért mondom, amit Bence mondott, hogy pontosan én nem merném megmondani, vagy rámondani a Tiszás szavazótábor, hogy például a európai ügyekben arra szavazott, hogy mostantól mindenben a teljes együttműködés lépjen előre, és azokban a kérdésekben, amiben az előző kormány vegyük ki ebből a korrupciót, mert az egy vád szerintem, és nyilván most majd a következő időszak arról fog szólni, hogy ezt mennyire igazolják a különböző hatóságok és maga a Tisza is, meg hát az Európai Bizottság. De hogy egyébként azokban a civilizációs kérdésekben, amelyekben nagy csatákat vállalt a magyar kormány az előző, azokban oda fog-e tagózódni, be fog-e tagózódni az új kormányzat, hogy erre szavaztak-e egyébként érdemben a Tisza szavazói. Nekem vannak kételyeim, hogyha például az orosz-ukrán háború kérdésében, bár most nagy viták vannak, érkezik Zelenszkij elnök, de hogy pontosan milyen feltételeket szabott a magyar kormány, azokat hogyan hajtja végre az ukrán fél a kisebbségi jogokra vonatkozóan, ebből milyen döntések következnek? Most egyelőre ott tartunk, hogy bizonyos vétókat a csatlakozási tárgyalások meg a fegyverkezési program finanszírozása kapcsán feloldott a kormány, hogy ebből még milyen egyéb döntések születnek, tárgyalások meg a fegyverkezési program finanszírozása kapcsán feloldott.

0: ilyen allokációs programokban részt kelljen venni, és nem biztos, hogy elég azzal kiváltani, hogy mi védjük a déli határkerét, és ha ez így lenne, akkor ez eddig is elég lett volna, hiszen ebben 2015 óta konzekvens a magyar kormány, és akkor eljutnék oda a pontra, amit említettél, az illiberális állam bedobását, mint egy ilyen mondjuk úgy töréspontot az unióhoz való viszonyban. Én mellé tenném a 2015-ös migrációs válságot, amit követően a magyar kormány egyre hangsúlyosabban állt szemben például az Európai Néppárttal olyan szinten, hogy a Fidesz szakításra is vezetett ez a kapcsolódás. Szerintem ez a migráció kérdéséhez való viszonyulás, nyilván itt részben vannak kommunikációs, stílusbeli kérdések is, de vannak konkrét döntések, amiket a magyar kormány úgy hozott meg, hogy az Európai Bizottság ezt, vagy a néppárti partnerek nehezményezték, de hogy ez vezetett egy nagyon erős konfliktushoz, és ez volt a gyújtópontja annak, hogy a viták nagyon eldurvultak az elmúlt időszakban. Ez az én meglátásom, természetesen ezer más aspektusa van ennek a sztorinak, de aki kell jelölnünk egy fő kérdést, én ezt jelölném ki.
1: Nyilván a...
2: Gyorsan reagálja, aztán menjünk tovább a témákban.
1: Hát nem tudom, hogy mennyire leszek gyors, mert azért itt asztalon van most egy pár téma, tehát a migráció, a háború, a nyugdíjkérdés, a rezsi, a különadóknak a kérdése, stb. De szerintem ezt úgy tudjuk legjobban megérteni igazából, hogy Magyarországot igazából egy ilyen piros zászlóval tekintették Európai Unióban. Egy red flag volt gyakorlatilag Magyarország, de nem azért, amilyen álláspontot képviselt Orbán Viktor a migráció tekintetében, még akkor is, hogyha egyébként ez tudatosan mindig kisarkította ezt az álláspontot. Még csak azért se talán, hogy nem támogatta egyértelműen Ukrajnát, bár azért az Oroszországhoz fűződő barátság az elég
0: ez még a kampány finisben is ott erős jelszó lett belőle.
1: De itt szerintem a magja Magyarország volt kormányának a megítélésének az volt, amire az előző válaszomban is utaltam, hogy Orbán Viktor tudatosan egy illiberális demokráciát szeretett volna felépíteni Magyarországon, egy autoriter fordulatot szeretett volna megvalósítani. És ez az a határvonal, amely Európában nem elfogadható. Tehát az Európai Unió azért jött létre, hogy a világháborúk borzalmainak véget vessen. Az Európai Unió alapvető meggyőződése az, hogy az autoriter jellegű, illiberális jellegű politika az bizony sajnos a 20. század borzalmaihoz vezet hosszú távon. És ez nem elfogadható hozzáállás az Európai Unióban. Ez volt az alapvető probléma. Az, hogy egyébként egyes szakpolitikai kérdésekben, még akkor is, hogyha ezek fontos viták, Magyarország az európai mainstreamtől eltérő álláspontot képviselt, ez önmagába szerintem belefért volna. Ezzel nem lett volna probléma. Az egésznek a problémáját igazából az adta meg, hogy ez egy ilyen autoriter kísérletnek a része volt. Ez volt itt a valódi probléma. Szerintem akár a néppártban is, akár Németországban is nagyon sok olyan konzervatív hang volt egyébként, aki nem értett egyet, akár Merkelnek, akár másoknak a nagyon nyílt migrációs politikájával. És ez látható is igazából abból, hogy valóban az európai fősodor az a konzervatívabb irányba tolódott el a migráció tekintetében.
0: Ez igaz.
1: Ez egy legitim álláspont lett volna. És Orbán Viktornak ez igazából szerintem egy nagy hibája, bűne gyakorlatilag, hogy összekapcsolta ezeket az egyébként legitim álláspontokat az autoriter fordulatával, a hatalmi ágak szétválasztásának a megszüntetésével, az állami funkcióknak a leuralásával, a hatalmas pénzeknek az ellopásával, ezzel az egész illiberalizmussal, és innentől kezdve azok a vélemények, amelyeket Orbán Viktor szeretett volna képviselni Európában, ezek illegitim véleményekké váltak sajnos. Ez egy nagyon nagy probléma.
2: Reagálj rá gyorsan.
0: Nyilván de... most az csak annyival lezár, hogy nem értünk egyet az
2: ez
0: elmúlt évek kormányzásának ilyen típusú leírásával, lett erről már számos alkalommal vitatkoztunk természetesen, de csak egy megjegyzés azzal kapcsolatban, ezt nem bírom kihagyni, amikor azt említetted, hogy az előző évszázadban már elképesztő példák sorra bizonyítja számunkra, hogy az ilyen autoriter kormányzások milyen szörnyűséghez vezetnek. Azért én ezt azért ide tenném mellé, hogy egyrészt a kormányt éppen most váltották le az úgymond előző évszázadok autoriter próbálkozásaihoz hasonlított kormányzatot egy szabad választáson, amit ez az autoriter kormányzás idején szerveztek meg, és éppen a fő jelszava az volt,

0: kapott ennek az autoriter kormánynak, a állítólag autoriter kormánynak, bár ebben lehet, hogy még egyet is értünk, hogy van némi ilyen autoriter éle az Orbán kormányoknak, vagy volt, de hogy ne legyen háború, és hogy mi ne menjünk háborúba, miközben a demokratikus értékeket valló, most leegyszerűsíten fogalmazok, európai vezetők pedig arról beszéltek, hogy az európai közösség számára a legnagyobb kihívás most a következő időszakban az a háború lesz. Tehát azért ezt így ide tenném mellé.
1: Jó, menjünk akkor tovább. Említetted ezt az IDEA felmérést, hogy mit várhatnak el vajon a Tisza szavazók az új kormánytól. Vajon elvárják-e azt, hogy Sulyog Tamást mindenképpen zavarják el a pozícióból? Ugye ez a héten az a körüli köztársaság elnök körüli kálvária, mondhatjuk így, folytatódott, mert ugye május 31-ével nem mondott le Sulyog Tamás, sőt, a Velencei Bizottsághoz fordul, akik be is jelentették, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálják az ügyet. Tüntetések is voltak, lesznek szerdán, például ugye Vone Gáborék szerveztek egy tüntetést annak érdekében, hogy mondjon le a köztársaság elnök, vasárnap pedig egy szimpátia tüntetés lesz. Szóval akkor kezdjük azzal, hogy szerintetek a szavazók szemében ez mennyire fontos lépés lenne, hogy akkor ő tényleg távozzon ebből a pozícióból, akár csak a többi közjogi méltósággal együtt.
2: Szerintem a Tisza szavazói és a Tisza párt egy rendszerváltást hirdetett, és a rendszerváltásra szavaztak a támogatók. Ettől fogva egyébként akár Sulyog Tamás elnök úr, akár más, mondjuk nem tudom, a legfőbb ügyészségen, vagy más állami funkciókban dolgozó emberek, akik eddig Orbán Viktor hatalmát szolgálták, ők nem legitim szereplői ennek a következő rendszernek. Szerintem, hogyha Sulyog Tamás tevékenységét megítélnénk annak fényében, hogy neki egyébként mi lett volna az alaptörvény szerint elvileg a betöltendő funkciója, akkor érezhetjük mindannyian, hogy ennek nem felelt meg. Tehát az alkotmányosság védelmében egyszer sem állt ki, a nemzet egységét azt nem megfelelően jelenítette meg, és nem kell messzebbre mennünk tényleg, amikor a március 15-i ünnepségen Orbán Viktor azokat a magyarokat, akik nem értenek vele egyet, és felszólalnak ellene a közéletben, őket ugye lepoloskázza, és erre az elnök úrnak nincs egy kritikus megjegyzése sem, akkor szerintem eldönthető az, hogy a nemzet egységét azt nem képviselte.
1: Ez volt a legnagyobb bűne egyébként szerinted így a regnálás alatt?
2: Az egyik legszimbolikusabb ügy, igen, tényleg, amikor felszólalhatott volna, de biztos, hogy van még csomó más példa is egyébként, tehát nem állítom azt, hogy pont ez volt a legfontosabb, de ez egy nagyon eklatáns példája ennek.
1: Nyilván ő erre talán úgy reagál ezekre a kritikákra, hogy politikai ügyekben egy köztársasági elnöknek nem kell véleményt mondania, vagy megnyilvánulnia.
2: Igen, de ő egy politikai szereplő is. Tehát egyrésztről egy közjogi méltóság természetesen, de egy politikai szereplő is. Tehát pont egyébként például az alkotmányjog, ugye, az a jognak egy olyan területe, ami gyakorlatilag szomszédságban áll a politikával. A kettő közötti hidat képezi meg gyakorlatilag. Ebben vannak nagyon fontos erkölcsi jellegű kérdések, vannak nagyon fontos a formális jogból következő szempontrendszerek, és politikai szempontok is. Ezeket összességében kell tekinteni. Nem lehet azt mondani, és ez egy nagyon kiüresítő értelmezése egyébként az alkotmányosságnak, hogy ez pusztán a formális jogból következik. Nem. Az alkotmányosságnak egy integráns része az erkölcsnek a szempontja, a politikai erkölcsnek a szempontja. És itt ezeket mérlegelnie kell egy elnök úrnak, amikor ilyen kommunikáció hangzik el az ország miniszterelnökétől, akkor itt bizony neki erkölcsi kötelessége van abban, hogy felszólaljon, és ezzel képviselje a magyarság egységét, azzal, hogy adott esetben visszautasítja ezt a fajta kommunikációt, ami magyarok tömegeit címkézi meg egy ilyen rettentően negatív jelzővel gyakorlatilag.
0: Hát a kormánypárti érvelés bizonyos elemeivel egyébként egyetértek, tehát én sem gondolom, hogy Sólyog Tamás arról lehetne híresnek nevezni, hogy a nemzet egységét megtestesíti. Ebben egyetértünk, hogy pontosan miért nem, abban lehet, hogy vannak külön vitapontok, de talán nem érdemes ennyire részletekbe belemenni. Nem hiszem, hogy az elmúlt 30 év legnépszerűbb és legszeretettebb köztársaság elnökéről van szó, és itt még a fideszes közösséget is ide sorolom. Nem tudnék mondani olyan gesztust az államfőtől, amelyik azt eredményezné, hogy, vagy amiből az következne, hogy tömegek állnának ki az ő személye mellett, mert hogy egy jó politikus, egy jó karakter lenne ő.
1: Akkor vasárnap sem fognak szerinted tömegek kiállni mellette. De
0: szerintem ez nem az ő személyéről szól kifejezetten, és pontosan ez az, amiből más következtetéseket vonnék le. Vitatkoznék azzal, hogy a szavazáson április 12-én azzal részével nem vitatkozom, hogy elementáris többséget szerzett a Tisza, de hogy pontosan mire szavaztak az emberek, mert én nem gondolom, hogy olyan közjogi méltóságok leváltására is, akiknek a mandátumuk egy legitim parlament által hozott döntés mentén túlnyúlik a választások.
1: Választási ciklusokon. De ha ezeket az embereket ők is Fidesz bábként látják, ahogy Magyar Péter is apostrofálja őket, akkor valószínű ők is hasonlóan gondolkozhatnak erről.
0: Igen, csak hogyha most minden ilyen típusú vezetőről közvetlen döntéseket hoznak majd az emberek, akkor meg úgy értelmezzük, hogy majd akár a, nem is tudom, a legfőbb ügyészt is az emberek választják meg, akkor egy amerikai típusú demokrácia szisztémát kéne kialakítanunk, mert azt lehet mondani és lehet gondolni, meg még az is lehet, hogy érvényesíteni is lehet a politikában, hogy vannak ilyen erkölcsi kérdések, és akkor nem a jog számít, vagy a közjogi státusz számít, hanem valamiféle politikai üzenet, csak akkor ezek a népítéletek világa, és nagyon úgy gondolom, hogy ez akkor egy vékony jég bizonyos szempontból, mert innentől kezdve bírósági döntésekhez is eljuthatunk, mondván, hogy a nép nem úgy döntött, hogy így döntsenek a bíróságok. Tehát csak a logikát akarom egy kicsit kisarkítani, hogy miért nem értek vele egyet. De ettől függetlenül van egy politikai vetülete, mit tud most tenni az államfő. Nyilván nem mond le, ez egyértelmű, mert hogy tőle tudjuk, hogy nem mond le.
1: De szerinted le kellett volna? Jobb lett volna?
0: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy most nyilván van egy politikai csapdahelyzet. Egyfelől ez bizonyos szempontból egy gumicsont, most senki ne értse félre, nem az államfőre gondolok, hanem az egész témára, mert érdemben se a politikai berendezkedés, se a Tisza kormány mozgásterét, se a rezsiszámlákat, és még nagyon sok mindent nem befolyásol, hogy Sólyog Tamás marad-e államfő, vagy sem.
1: Ez meg maximum, ő meg is ígérte, hogy együtt szimbolikus... fog működni a kormányon, nem fogja akadályozni az EU-s pénzek hazahozatalát sem.
0: Így van, és eddig az összes lépése a kinevezésektől kezdve, mert ne felejtsük el a kampányban, azt hallottuk, hogy majd nem fogja átadni a hatalmat az előző kormány, nagyon flottul ment az egész procedúra, és ennek részesen nyilván az államfő, hiszen ő adja át a megbízásokat még az államtitkároknak is, és minden rendben zajlott. Nem úgy tűnik, mintha egy kerékkötője lenne közjogi értelemben semmiképp sem a mostani kormányzásnak. Tehát innentől ez egy ilyen szimbolikus kérdés Magyar Péternek, amiről lehet beszélni, és lehet érvelni pro és kontra, lehet vitatkozni, sőt, lehet, hogy a többségi álláspont az, hogy menjen az államfő.
1: Hát a felmérések alapján bizonyosan.
0: Így van, csak hogy ezek a kérdések nem így dőlnek el, mondom még egyszer, nem akarom még sarkítani, megismételni magamat. Uh-huh. Na most, mi a politikai probléma ezzel kapcsolatban? Itt van Sólyog Tamás, akit nem szeretnek annyira az emberek, de nem mond le. A Tisza számára ez egy tökéletes helyzet, egy hónapig mehet még róla a témázás. Közjogi értelemben valószínűleg olyan megoldás fog születni, amit még a hogy mondjuk Fidesz ellenesebb alkotmányjogászok is vitatni fognak, mert még a HVG-n is azt olvastam, hogy ez nagyon problémás, ahogy kezeli közjogi értelemben a helyzetet az új kormány. Nem lehet leszedni az államfőt praktikusan. Tehát lehet hivatkozni népítéletre, de ennek nincsen egy passzusa az alaptörvényben. Bele lehet tenni, csak akkor azt hogy és miért, hogy lesz nem személyre szabott, amikor kifejezetten azt célozza, hogy egy személynek legyenek...
1: Hát személyre szabott lesz
0: hogy nem,
1: valószínű.
0: Hogy nem lesz visszamenőleges hatályom, amikor egy korábbi döntést akar felülírni. Szóval azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy izgalmas vita lesz jogi szempontból is, de hogyha most leegyszerűsítjük a Fidesz szempontjaira, kiállni egy olyan államfő mellett, akit nem szeret a többség, az egy politikai értelemben egy problémás dolog. Aztán a Velencei Bizottsághoz fordul az államfő, oké, csak hogy a Fidesz narratívája az volt eddig, hogy a külföldi aktorokhoz nem fordulunk a mi belső vitáink.
1: Ne szóljanak bele.
0: Pont, hogy az előző ellenzék volt az, amelyik a brüsszeli bizottság nyakára járt, hogy büntessék meg Magyarországot, ergo kivitte a belpolitikát külföldi szereplőkhöz. Tehát ez, hogy mondjam, ennek sincs túl jó érzete fideszes nézőpontból.
1: Tehát nem jön úgyhogy, ki ebből az egész sztoriból olyan jól a Fidesz.
0: Senki nem jön ki jól, hogyha most hideg fejjel politikai szempontból nézzük, csak a Tisza tud kijönni belőle jól. Ezt nevezem én politikai csapdahelyzetnek.
2: Ebből a helyzetből tényleg senki nem jön ki jól, még szerintem talán a Tisza se. És az az igazság, az én meglátásom szerint, hogy sajnos Orbán Viktor meg az előző rendszer kormányozta ide hazánkat gyakorlatilag, hogy ezekkel a dilemmákkal nézzünk szembe, és akár azokkal a dilemmákkal nézzünk szembe, hogy vagy pozícióban tartunk egy nem legitim köztársasági elnököt.
0: De miért nem legitim?
2: Vagy, mindjárt ezt is kifejtem.
1: Igen, milyen szempontból nem legitim?
2: Vagy a formális alkotmányossággal szembe menően távolítjuk őt el a hatalmától, meg más közjogi szereplőket.
0: De miért kell egyáltalán ezzel foglalkozni?
2: Na, és ez a fő kérdés egyébként, és ezért van jelentősége annak, hogy rendszerváltás történt 2026-ban, és ezért van jelentősége annak, hogy hogyan ítéljük meg az elmúlt 16 éves rendszert. Mert hogyha az elmúlt 16 éves rendszert úgy ítéljük meg, hogy itt a jogállamiság keretein belül egy normálisan működő alkotmányos demokrácia működött, akkor természetesen a közjogi méltóságoknak az eltávolítása, a kétharmaddal úgymond visszaélve, ez nem egy jogos álláspont. Én ezt teljesen osztom. Csak hogy nem ez volt a valóság. A valóság az volt, amiről eddig próbáltam beszélni, hogy Orbán Viktor teljesen tudatosan egy autoriter folyamatot szeretett volna átvinni, egy illiberális államot épített föl, ahol a legtöbb ellenőrző állami funkcióba a saját magához, a saját politikai közösségéhez abszolút lojalitással forduló embereket tett, ezáltal a hatalmi fékek és ellensúlyoknak a rendszerét azt kitörölte gyakorlatilag a magyar államigazgatásnak a gyakorlatából, és igazából egy egyeduralmat alkotott meg, amennyire a lehetőségei készen álltak erre.
0: Április 12-én ennek volt egy...
2: Igen, és ebből a szempontból...
0: Ezt a teóriát enyhén...
2: Nem cáfolja esemény. A választási eredmény ezt a teóriát.
1: Hát a közjogi méltóságok még pozícióban vannak, de valószínűleg le fogják őket váltani alkotmánymódosítással. Kérdés az, hogy ez a rendszer hogy fog megváltozni? De tehát bocsánat, nem fog-e ismét...
0: Indultak vissza a választáson, hogyha nem tartja legitimnek azt a szisztémát, amiben elindult
2: verseny. Azért, mert mi lett volna ennek az alternatívája?
0: Nem, én szerintem
2: forradalomnak a szervezése?
0: Nem, teljesen rendben van, csak ezzel elismerte, hogy
2: nem ismert el.
0: Szisztémában vállalja
2: nézzük meg, hogy mit ír a szakirodalom erről a rendszerről. Ezt egy hibrid rendszernek, egy választási autokráciának, egy illiberális demokráciának,
0: ez nem egy politikai vélemény.
2: A politológiai szakirodalom, ez az alkotmányjogi szakirodalom. Tehát jó lenne, hogyha eddig ezeket zárójelbe tettük, mert folyt egyébként ez a politikai vita erről, azt a politikai vitát eldöntötte a magyar nép április 12-én. Jó lenne, hogyha legalább most utólag egyébként figyelembe vennénk azt, hogy egyébként a szakirodalom mit írt erről a kérdésről, hogyan határozta meg Magyarország berendezkedését, mert ebből tudjuk akkor megérteni azt a helyzetet, amiben most vagyunk.
0: De ez a szakirodalom arról szólt, hogy Magyarország miniszterelnöke leválthatatlan, majd jön egy választási eredmény, amelyik leváltja, de nem akárhogy váltja le, hanem súlyos többséget adva a kihívójának, leváltja Orbán Viktort. Majd most arra hivatkozol, hogy ez legitimál egy olyan szakvéleményt, amit szerintem politikai véleményként apostrofálható?
2: Nem erről szólt. Tehát vagy félreértetted, vagy rosszul értelmezed direkt. Nem. Egy választási autokrácia az arról szól, hogy az adott országban vannak ugyan választások, van verseny, van választás, de a választás az igazságtalan feltételek mellett valósul meg, az egyik politikai szereplő irányába lejt a pálya, és mindezt egyébként állami eszközöknek az igénybevételével éri el, hogy igazságtalan legyen a választási rendszer. Hogyan? Például a saját képére írja a választási törvényeket, állami eszközökből, állami pénzekből viszi át a társadalmon a saját politikai véleményét, és ezerféle módon él vissza a választásnak a tisztaságával. És ezt írta le a szakirodalom, hogy vannak választások, de nem igazságosak.
1: Mindegy, most ebben ez a helyzetben... fegyver ugye visszájára sült el, hogyha ez így van, mert ugye brutális győzelmet aratott a Tisza. Szóval most akkor mi a garancia, hogy ez a másik oldalon ugyanígy nem fog megtörténni?
2: Igen. Ebben a helyzetben mondta azt a Tisza, hogy és más politikai szereplők is, hogy mivel nincsen más opciónk igazából, elindulunk a választáson annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy ez egy igazságtalan verseny, és megpróbáljuk mégis leváltani ezt a rendszert.
1: Sikerült.
0: Hát, és ez sikerült. Hosszan magyarázta, hogy téved, aki arról beszél, választásokon csalásokat követett volna valaha a Fidesz, és nyilván ez arra is vonatkozott, ez a megjegyzés, hogy ne lehetne választáson elindulni, és meg is nyerni azt.
1: Na, valamennyire az egy győzött a demokrácia, azt elismerhetjük.
0: Kritikájáként mondta.
1: És akkor menjünk tovább, hogy hogyan tovább akkor. Tehát, hogy oké, megbuktatjuk ezeket a közjogi méltóságokat, és hogyan lehet helyreállítani az egésznek a jó működését.
2: Kell egy új alkotmányozás középtávon.
0: De, és ezt de addig kell egy új államfő, mert hogyha lekapják...
2: Most lesz egy átmeneti időszak. Most lesz
0: egy átmeneti időszak. Fog tartani az alkotmányozás, hogyha lesz benne még a teljes szakma bevonása, valamennyi testület, amelyik különböző érdekeket képvisel, utána népszavazás, hát szerintem ez egy majdnem egy ciklusra való feladat. Addig kell egy államfő, aki Súlyog Tamás ellentétben, ha jól értem a logikát, képviseli a nemzet egységét.
1: Na, itt lesz ez, ilyen
2: kell,
1: személy?
2: Ez döntő kell, lesz. De nem feltétlenül kell. Eddig megvoltunk 16 évig olyan köztársasági elnök nélkül, aki egyébként odafigyelt volna az alkotmányosságra, és képviselte volna a nemzet egységét, akkor nem hiszem, hogy most ezen az átmeneti időszakon fog ez múlni.
0: 36 év alatt nem volt olyan államfő Magyarországon, akire a teljes nemzet úgy tekintett, hogy az én köztársasági elnököm. Ott volt Göncz Árpád, az ország fele azt mondta rá, hogy hát, ő nem az én köztársasági elnököm. És aztán ott volt Mádl Ferenc, Sólyom László. Sólyom Lászlóról olyanokat írtak le az akkor baloldali sajtóban, hogy hát még most is remeg tőle a fal olykor-olykor. Tehát, hogy én értem ezt a víziót, hogy létezik valahol egy olyan államfő, aki teljesen független mindenkitől, de valójában a helyzet
1: hát
0: az,
1: ilyen nem létezik, de legalább törekedjen rá.
2: Azzal egyetértek, ez a kulcs, hogy mire törekszünk.
0: De tehát... nem véletlenül nincsenek komoly jogosítványai ennek az embernek, mármint a mindenkori köztársaság elnöknek, így lett ez 36 éve kitalálva. Most jöhet egy alakotmányozás, felül lehet ezt írni, csak ez egy nagyon radikális változás lesz a demokrácia szempontjából, ez egy külön vitát érdemel. Hogy mondjam, szerintem messze nem annyira fontos és érdemi kérdés ez összességében Magyarország sorsát, jövőjét illetően, mint amennyire most egyébként beszélünk róla.
2: Azért fontos, egyrésztről azért, mert rossz kompromisszumokat kötöttek meg annó a rendszerváltó erők 90-ben, 89-ben, és látszik az elmúlt 36 évnek a történetéből egyébként, hogy nem megfelelő intézményi struktúrákat hoztak létre, hanem egy olyan struktúrát, amit könnyen el lehetett rabolni, és könnyen vissza lehetett ezzel élni, hiszen látjuk azt most is egyébként, mind a mai napig, hogyha valakinek kétharmados többsége van a parlamentben, akkor gyakorlatilag bármit megtehet, amit szerette. Igen. Ez nem egy egészséges álláspont. Ebben egyetértünk. Na, de ebből a helyzetből kell kiszabadítani Magyarországot. És ez nem a Tiszának a felelőssége, hogy ebből a helyzetbe kerültünk. A Tisza tud lenni az, aki megnevezte ezt a problémát.
1: Az már az ő felelőssége.
2: Az már az ő felelőssége lesz, és ez egy a jövő időben, a jövőben néző felelősség.
1: Engem már ez érdekel, megmondom így nektek.
2: És ezért lesz az fontos, hogy most van egy átmeneti időszak majd, és utána kell, hogy következzen egy új alkotmányozási folyamat gyakorlatilag, és szükség lesz egy jobb minőségű alkotmányra, amely jobb intézményrendszert hoz létre, és amelyet népszavazáson erősít meg a magyar nép, mert az számít alkotmánynak, amiről a magyar nép dönt. Amit képviselők szavaznak meg a parlamentben, az nem alkotmány, az egy alaptörvény lehet, de a kettő között van egy fontos különbség egyébként.
0: A világ legtöbb pontján ez így történt.
2: Nem.
1: Tehát csak a nép alkalmas erre a feladatra,
0: az ország
1: a
0: társadalom?
2: A nép közvetlenül tudja létrehozni, az alkotmány hozza létre azt a struktúrát, amiben utána egyébként a parlament, a miniszterelnök, a köztársasági elnök, bárki
1: csak
2: csoda létezik.
1: Kéne,
2: a nép,
1: miről
2: a nép kell,
0: az országban,
2: a nép kell
0: történt,
2: hogy megadja ezt a felhatalmazást a közjogi intézmények számára. Ez a felhatalmazás, ez nem jöhet egy másik közjogi intézménytől. A parlament nem hozhatja létre ezt a közjogi berendezkedést, ezt a népnek kell, hogy létrehozhassa, és a nép veheti ezt vissza. De egyébként. Németországban van még alaptörvény, de egyébként...
0: Egyesült Államok?
2: A legtöbb... Igen, Egyesült Államokban is ennek van egy közvetlen felhatalmazása.
0: Nagyon jól hangzó vízió, de most csak egy nagyon gyakorlati kérdése kitérnek ezzel kapcsolatban. Van egy alkotmány, amiben bele van írva mondjuk egy nagyon fontos alapvető jog, mondjuk az abortuszhoz való jog. Vagy nincs beleírva, vagy úgy van beleírva, hogy a magzat jogait emelik ki. Ez egy hatalmas vita szerte a világban, hogy mettől meddig tart, és most például a szívhangrendelet kapcsán előkerült, és abban ne is menjünk bele, szerintem, mert az nagyon messzire vezet. És van a magyar társadalomnak egy jelentős része, aki azt mondja, hogy az alkotmánynak a 90%-ával egyetértek, de ezzel annyira nem értek egyet, hogy nem fogok szavazni, az egészen nem fog szavazni. Tehát az alkotmány az nem egy ilyen, szerintem egy, nem tudom úgy elképzelni a modern világban, ahol vagy annak akkor viszont annyira minimálnak kell lennie, annyira ilyen basic dolgokat kell beleírni, hogy akkor viszont nem következik belőle semmi.
1: Meg de a népnek, a társadalomnak majd... olyan szinten azért képbe kéne lennie, meg edukáltnak kéne lennie, hogy miről szavaz, hogy nekem vannak kétségeim, hogy elértük-e ezt a szintet így társadalmilag.
0: Ha abból a logikából indulunk ki, bocsánat, még csak egy megjegyzés, amit Súlyog Tamás kapcsán itt előkerült, hogy a Tiszára szavazó többség egyben arra is szavazott, hogy a közjogi méltóságokat is el kell távolítani, ergo mindent, ami az előző úgymond rendszerhez vagy korszakhoz kötődik, akkor ebből a logikából kiindulva 2014-ben, amikor kétharmados többséget szerzett, majd még kétszer kétharmados többséget szerzett a Fidesz, ezek a szavazások bizony az alaptörvényt is jóvá hagyták, hiszen arra a berendezkedésre a döntő többség igen mondott, amelyik azt létrehozta. Tehát, hogy ha abból a logikából indulunk ki...
2: Van.
0: Hát én gondoltam, hogy szerinted nem,
2: azért,
0: de a logikát
2: nem
0: erre
2: van,
0: ráhúzom.
2: De nem, hogyha megnézzük a tényeket, tehát 2010-ben kapott ugye alkotmányozó többséget a Fidesz. Annyira elégedetlenek voltak az előző baloldali kormányzattal az emberek, és annyira súlyosan érintette őket a globális gazdasági válság, hogy megkapta...
0: Meg 8 év szociális kormányzás azért.
2: Hát az volt a mondatomnak az első fele, nem? Ja, ez a két tényező. Na, ezért kapott egy alkotmányozó többséget a Fidesz. Mire használt ezt az alkotmányozó többséget? Arra, hogy a kétharmaddal teljesen újraírja gyakorlatilag a választási törvényt, és ezzel úgy módosítsa, manipulálja a politikai versenyt, hogy az neki kedvezzen. Hogyan hozta például ezt létre? Az arányos rendszer helyett egy abszolút többségi elvű rendszert ugye hozott létre, amiben ő, mint egy nagy politikai szereplő, ugye egy hegemon helyzetben élvezte gyakorlatilag a saját választási rendszerét, a többiek meg ugye széttöredezve ott versenyezzenek egymás között, hiszen a politikai, a választási törvénynek a logikája az annak kedvezett, hogy egy vs. egybe a többségi elv alapján, ugye mint Amerikában vagy az Egyesült Királyságban versenyezzenek egymással a politikai oldalak. Magyarországon viszont a pártstruktúra meg a társadalomnak a berendezkedése az abszolút egy több pártrendszerben egy arányosabb választási rendszerhez szokott hozzá. Tehát amikor csettintésre átírod ezt a politikai logikát, akkor bizony ennek lehet egy következménye az, hogy te 2014-ben vagy 2018-ban a szavazatok abszolút többségét nem megszerezve egyébként kétharmados többséget szerzel a parlamentben. Mint ahogy ugye érezzük most is, a mai napig egyébként ezt a nagyon durva torzító hatását a választási rendszernek, hiszen a Tiszának se kellett volna annyi parlamenti képviselőt kapnia, mint amennyit kaptak. Ennyire torzít.
0: 53%-ot
2: értek el, igen. Ennyire torzít a választási rendszer.
0: 53%, akkor visszalövök a fegyvered, de ha 53%-ot ért el a Tisza, akkor az viszont tényleg legitimációt ad arra, hogy Súlyog Tamást eltávolítsák a
2: kivatalából? Ebben az évben már több legitimációt érzek.
1: Na,
2: szerintem még így is egyébként, ez ad felhatalmazást, pontosan azért, mert ugye az eddigi a Fidesz irányába toló manipuláció ellenére tudott ugye most egy elég szignifikáns győzelmet aratni a Tisza, és ez legitimálja azt gyakorlatilag, hogy szeretne kiszabadulni a társadalom ebből a a manipulált közjogi berendezkedésből.
1: Gyorsan beszéljünk még egy témáról, ami azért nagyon, amitől nagyon hangos volt a sajtó így a napokban és most is, ez az óbudai, de nem csak Óbudát érintő parkfenntartási korrupciós botrány, letartóztatásba került ugye a szocialista Molnár Zsolt, a fideszes Láng Zsolt, Puskás Péter, Őrsi Gergely második kerület polgármestere is, és még számos politikus benne van ebben a kellemetlen ügyben, 32 gyanúsított van, több mint 2 milliárd forintos vesztegetési pénzről van szó a vád alapján. Mit szóltok ehhez az ügyhöz? A nevek mennyire meglepőek a számotokra? Gyorsan beszéljünk erről.
2: Hát abszolút filmszínház.
1: Filmszínház?
2: Abszolút filmszínház, nehéz el mit mondani. Jól mutatja szerintem ez az ügy azt, hogy valamilyen összefonódás azért a mai napig volt gyakorlatilag a Fidesz és a korábbi ellenzéki szereplők között, és bizony működtek azok a pénzügyi visszaélési
1: mahinációk. 70-30-as felosztás.
2: Igen, ezekről ugye nyilván még az MSZP fideszes korszakokból hallunk, és sok eseten keresztül, a parkolási maffia esetén keresztül, és most úgy néz ki, hogy nem tudom, a bozótvágási maffia maffián keresztül is láthatjuk, hogy bizony ezek működtek.
1: De még van itt közétkeztetésről is szó, azt se felejtsük el, igen. Szóval ez lehet, hogy még csak a jéghegy csúcsa?
2: Lehetségesen.
0: Hát meglátjuk azért, én meglepődtem azért egy-két neven, azt tegyük hozzá, Őrsi Gergelyen és Láng Zsolton mindenképpen.
1: Meg a Momentumosok, mert azért igen, azt igen, is de... mondjuk el, hogy ők is bekerültek a krédóba.
0: Igen, igen, úgyhogy ha ezek mind bizonyítást nyernek, ezek akkor mindenki rács mögött, mindenkinek rács mögött a helye, aki ebben részt vett, ez teljesen evidens. Én azért kíváncsi vagyok a további részletekre, meg arra, hogy meddig fajul még ez az ügy. Nekem az az érzésem, hogy ez egy jellemzően önkormányzati ügy, tehát a polgármesterek, polgármesteri hivatalok érintettek ebben. Egyáltalán az egész szerződéses struktúra, amiről a vád szól, a közétkeztetés, meg a park fenntartás, ezek mind önkormányzati sztorik, úgyhogy ez egy, szerintem egy ütés egyébként az önkormányzati szisztémán is, és akkor ha már abszolút filmszínház, akkor én behozom, hogy milyen politikai következmény lehetnek adott esetben. A jogi következmény nyilván az lesz, hogy kivizsgálják ezeket az eseteket, megismerjük a részleteket, bírósági eljárás, és akkor remélem, akik ártatlanok ebben, azok felmentést kapnak, akik viszont nem, azok rács mögé kerülnek. De mi van, hogyha ebből az a közülekedés alakul ki, hogy hát a önkormányzati rendszerben is tisztító tűzre van szükség,
1: hát rendszerváltásra van szükség. Ugye oldaltól függetlenül, szóval azért ez nagyon rossz benyomást kell.
0: Erős pletykák vannak arra vonatkozóan, hogy egy időközi önkormányzati országos előrehozott önkormányzati választás előkészületei vannak a háttérben.
1: Erre megy ki a játék szerint?
0: Szerintem én ezt nem mondanám, mert azért az ügyészséget tartom annyira szuverénnek, még akkor is, hogyha most ezzel megint majdnem össze fogunk veszni, de kihagynám, de hogy nem azért jár el egy ilyen ügyben, ráadásul ez egy évek óta zajló nyomozás, mert hogy ennek politikai céloknak akar megfelelni.
1: De miért pont most robbant ki, viszont, ez 13 éve zajlik?
0: Na, ez már egy jó kérdés, nyilván két irányban
2: indulhatunk,
0: hogy eddig visszafogták az ügyészséget, vagy az ügyészség meg akart felelni politikai érdekeknek, vagy most akar megfelelni politikai érdekeknek, és rátesz egy lapáttal egy ügyben, ahol korábbi közleményektől szokatlan módon olyan részleteket már ebben a szakaszban elárulnak, amit általában nyomozás érdekére hivatkozva nem szoktak. Tehát, hogy van itt egy ilyen túlkompenzáció az én érzületem szerint, de lehet, hogy tévedek. Ebben is lehet, van köztünk nézett eltérés. Ettől függetlenül, ha ebből majd az következik, hogy ez egy elem lesz abban az érvkészletben, ami arról szól, hogy igenis a polgármesterek szintjén is rendszerváltásra van szükség, akkor azt szerintem viszont egy rossz irány. Én csak azért dobom be ide, mert nem vagyok biztos benne, hogy ezt meglépi a Tisza. Karácsony Gergely itt a szomszédos ATV-ben beszélt arról, hogy ez elfogadhatatlan lenne, európai joggal ellentétes is. De ha mégis, akkor majd mutogathassak saját magamra, hogy én már itt jeleztem korábban.
2: Uh-huh. Az egésznek az eredője szerintem mégiscsak az, hogy ugye igenis vissza voltak fogva szerintem a magyarországi nyomozó hatóságok az elől, hogy fellépjenek érdemben a korrupció gyanús ügyek kapcsolatában, és ez nem biztos, hogy csak a központilag szervezett korrupció használta ki ezt, hanem lehet, hogy voltak önmozgásos, helyi szinten üzemelő, vagy hát nem is, lehet biztos, mert ugyan az ártatlanság vélelme persze mindenkit véd, és nézzük meg majd, mi lesz ennek az ügynek a bírósági döntése, de szerintem azért nagyon sokan hallottunk ilyen visszaélés gyanús ügyekről, én is fel tudnék sorolni egy párat, ami úgy menda-monda szintjén azért eljutott hozzám akár a saját településemről, stb. Tehát itt az eredendő bűn az megint csak az volt, hogy a hatalmi ág szétválasztását lerúgták az asztalról, az állami kontrollt ellátó intézmények nem működtek megfelelően, a NAV, az ügyészség, a rendőrség, őket visszafogták politikailag kényes korrupciógyanús ügyekben. Hallottunk ugye rengeteg ilyen beszámolót az elmúlt időszakból, ugye a kampányban gyakorlatilag minden héten jött egy ilyen korábbi tisztviselő vagy rendőrtiszt, aki beszámolt ilyen ügyekről, és ez itt az igazi probléma gyakorlatilag, ezért burjánzott el ilyen hihetetlen mennyiségben a korrupció Magyarországon, mert nem tartottak attól se a gengszterek, se a politikusok, hogy ennek érdemi következménye lesz. Hát, hogyha nincsen érdemi következménye,
1: akkor persze megcsinálom. Talán az is baj, hogy emberek pozícióhoz hatalomba jutva egyszer nem bírnak elnézést, de magukkal.
2: Nem bírnak magukkal, de majd amikor most megnézzük azt, hogy egyébként lesznek börtönbüntetéses következményei az ilyen ügyeknek, akkor majd lehet, hogy holnap után a politikusok elgondolkoznak azon, hogy hát igen, jó lenne az a kis kenőpénz, de nem fogom elfogadni. Egyrészt, mert nem akarok úgy a barátaim meg a családomnak a szemébe nézni, hogy egy hazug állat vagyok, másrésztről pedig nem szeretnék börtönbe menni. Tehát azért ez egy nagyon fontos tényező, és amíg ez nem működik egy országban, addig ne csodálkozzunk azon, hogy a korrupció az egekben van.
1: Meglátjuk majd ennek az ügynek is a kimenetelét. Most sajnos itt meg kell álljunk, be kell fejezzük a műsort, mert már elszaladt az időnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Terápiashop.hu. Professzionális eszközök a természetes regeneráció szolgálatában. Szakértő háttér, minőségi megoldások. Terápiashop.hu. Az egyensúlyért.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Emi és más. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. A mikrofonnál Márton György.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornán, vagy bárhol, ahol belefutnak a műsorba, és köszöntöm a stúdióba Bóna Ákost, akinek a pozíciója egy picit bonyolult, de mondjuk úgy, hogy a dubai és Abu Dhabi kormányok mellett dolgozik, mint tanácsadó, kiemelt tanácsadóként a digitális kormányzat az AI és a szolgáltatások területén. Ez elég szép portfóliónak tűnik. Már egyszer voltál itt, úgyhogy most veled nem kezdjük el onnan, hogy mióta használsz mesterséges intelligenciát, inkább kezdjük onnan, hogy amikor az AI-ról beszélünk, akkor általában Amerika a téma, vagy Kína, vagy az, hogy hol van ebben a egyensúlytalan helyzetben Európa helye, arról kevesebbet beszélünk, hogy az öböl menti országoké hol van, pedig hát elég jelentős szerepet töltenek be. Úgyhogy kezdjük innen.
3: Jó, jó. Még egyszer köszönöm a meghívást, meg örülök, hogy újra itt hagyjátok. Ugye tavaly össze voltam, mert jártam nátok. Hát az, hogy AI, szerintem, ha valaki meg azt mondja, hogy AI, én nem hiszem, hogy egybe Amerika jut mindenki eszébe, bár mondjuk a Trump agymenését most végignéztem délután ezt a fényképeivel, taglált, hogy majd hogy lesz az AI, és inkább infrastruktúrát jelent az AI náluk, mint hogy szabályzás vagy governing AI-t. Tehát nem is biztos Amerika. Kína azt hiszem inkább a megfigyelési szempontból akkor, hogy AI, hogy AI alapon
2: teszik. Meg a nagy nyelvi modellek szempontjából. Amiket használunk, mind amerikai.
3: Igen.
2: Illetve kínai.
3: Viszont az, hogy Európa, tehát ha összehasonlítjuk egy Amerikát, ugye Kínában szabályzásnak nyoma nincs, és valószínű majd biztos lesz valami, vagy azt mondják, hogy ez AI-ekt, és akkor ez lesz a...
2: De ma olvastam, van szabályozás, innen kezdve, aki AI fejlesztésen dolgozik, az csak engedélye.
3: Hát, jó, úgy, jó, persze, szabályozás.
2: Ez azért nehéz lenne, nem szabályozás.
3: És három kamera, igen, minden napra, még mindenhonnan kamerák, igen, hogy megfigyelik az úriembert, vagy a hölgyet, aki éppen fejleszt, vagy AI-jal foglalkozik, de inkább ugye Európa abban tűnik ki, hála Istennek abban tűnik ki talán, hogy tényleg egy nyomvonalon próbálja a szabályozást a kockátok mentén megtenni, ugye négy x darab kockát van, a kis ilyen magas kockát, olyan kockát, minimális vagy a kockát alatti. Viszont azt kéne ugye megtennie Európának még, hogy valahogy az edukáció vesz be. Tehát az, hogy AI. Nagyon sokan szerintem azt hiszik az AI-ra, ugyanazt hiszik, mint a blockchain-re 2017-18, hogy ez valami világ megváltó dolog. Nem, ez egy technológia, ez egy nagyon jó technológia, ha ezt jól használod, akkor hasznos, ha nem használod jól, akkor meg igazából csak belegabajodsz, és egyre mélyebbre ásod magad el, hogyha nem értesz hozzá, vagy nem is vagy gyakorlatilag használod. Tehát Európában egész jól alakul, Európa ezt ráillesztette a 2026. január 20-as Cyber Security Act-nek a tetejére az AI Act-et, ami most vagy augusztusban fogja az első mérföldkövét elérni, aztán szépen kiforja majd magát egészen az év végéig, és ugyanolyan kéne ratifikálni az összes tagállamban, vagy bevezetni ezeket, és implementálni az összes tagállamban. Valószínűleg az lesz a helyzet, mint a többi ilyen hasonló szabályzásra, tehát egy NIS-szel, NIS-2-vel, hogy megvan a határidő, de a tagállamok fele nem tartja be, mert éppen valamiért nem tud felelni az a rendszer, ami ezt lehetővé teszi a szabályzás bevezetését. Én szerintem a legnagyobb feladat az oktatás lesz, a képzés, az oktatás, hogy ki hogyan használja. Hogyan használ az AI-t, milyen AI-t használ, mi az, hogy AI-t, tehát, hogy...
2: Most Európáról és Magyarországról.
3: Európa, igen, Európa, abszolút Európa. Európa, mert az öbölmenti országok, ők nagyon fejlettek mindenben, tehát digitális hálózatokban, ott már szerintem már most 6G van, 5,5G volt ősszel, tehát igen. Már akkor most 6G van, szerintem még nincsen még valószínű E2 standard sem hozzá, de már ott 6G van, de... Ők olyanok...
2: Az ITU az a nemzetközi távközési...
3: Igen, az ENSZ távközési tagozat, ENSZ távközési szervezet, az ITU. És ők szabályozzák ezt a szabványokat, ugye a G-kről, amikor 1-es, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G-re ugrunk fel. Nem is tudom, 6G-nek mi lenne a lényege, de hogy valami hiper-szuper, nagyon gyors.
2: Körülbelül ez.
3: Nagyon gyors, és miatt belegondolsz, már meg is történik minden. És az öbölmenti ország, volt egy projektem egy tallinni kollégámmal, 22-ben az volt a célja, hogy fel kell térképezni a 6 öbölmenti, ezt a GCC országot, digitális technológiákban, illetve digitalizációban, hogy mik azok, amik ott vannak náluk, létrejöttek már, vagy most kezdik el. És hasonlítsuk össze Európából, hogy miket tudnánk innen már működő modelleket odavinni a második fázishoz. És jellemzően az összes azt a 6 országot megnézed, mindenkinek van stratégiája, van víziója, van mindenük, de ők mindig valami évszámhoz kötik, amihez az általános ország stratégiát kötik. Tehát most például az emírségekben 2030, Vision 2030. Akkor van a szaudiaknál szintén Vision 2030, mert ott lesz az Expo 2030-ban, tehát ez még nagyobb durranás. De az öbölmenti országban nincs még ilyen, hogy AI stratégia, kiforrott stratégia, nincsen úgy szervezete, hogy több minisztériumba tartozik, vagy több állami szervezete, de nincsen dedikált szervezete, hogy akkor digitális minisztérium, AI-ért felelős minisztérium. Viszont pont tegnap olvastam, hogy Dubajban azt mondták, hogy jó, 24 hónapot kap határidőt az összes cég, privát cég, hogy a most használt ilyen experimentális, vagy ilyen gyakorló AI-ból eljusson oda, hogy mindenki már igazából kitesztelte, használja, mint generic AI, tehát hogy nem csak egy szimpla funkciós AI-t, hanem már tényleg egy multifunkciós AI-t használ, illetve az oktatási részét is megteszi. Tehát, hogy ténylegesen a gazdaságban is működik. Erre 24 hónapot kaptak. Ez most tegnap
2: olvastam. Tegnaphoz képest.
3: Igen, tehát valószínűleg meg lesz hamarabb egy picit, de hogy ott a piacot akarják erre rávenni. Hogy olyan szabályozási környezetet teremtünk, hogy akkor ti vezessétek be, csináljátok, oktassátok, képezzétek, és használja a gazdaság.
2: Igen. Amikor azt mondtam, hogy azért a világban van szerepe ennek a régiónak jócskán, nyilván ez nem választható el attól, hogy ebben a régióban pénz eléggé bőven áll rendelkezésre, vagy legalábbis a háború előtt biztos, hogy bőven állt rendelkezésre. Tehát azért keményen benne vannak amerikai AI projektekben, igen. Keményen benne vannak talán európaiakban is, nem tudom. Te talán erről többet tudsz.
3: Igen, benne vannak, tehát ők befektetőként is jelen vannak szerintem nagyon sok platform. Már az öbölmenti országok, illetve nem is csak az, hogy befektetők, hanem ők tényleg óriási, ezt talán említettem neked az előző alkalommal is, hogy ők mindenben óriási versenyben vannak egymással. Tehát nagyobb versenyben, mint a világ maga, nekik nagyon fontos, hogy elmondhassák, hogy mondjuk a Dubai Emirátus a legjobb AI-ban, most mondtam egy hülye példát, mert ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos, hogy ezt jobbak legyenek, mint Abu Dhabi, jobbak legyenek, mint Oman, mint Bahrein, mint Szaúd-Arábia, mert hogy ők a number one.
2: Hát szomszédok közötti versengés az mindig
3: hát jó. Ők jobban versengenek, mint egy Nyugat-Balkán. Uh-huh. Most a szeretet sem más, valószínűleg a kötelék sem más, pedig elvileg a Szaúd-Arábiából indult ki az egész, tehát ez Szaúd-Arábia volt az egész blokk, vagy az egész földnyelv, de ők ott nagyon sok amerikai technológiát vásárolnak, tehát ami számukra megbízható, az a nemzetközi ismert technológia. Vagy applikáció, vagy amerikai akár AI megoldás, vagy bármilyen, ha ez szoftver, hardware-es környezet, szerver környezet, cloud, native cloud, bármi, az csak megbízható, általában amerikai. Google, AWS, igen. Microsoft, tehát hogy ők mást nem, hiába van egy európai jó startup, csak amerikait. A legdrágább, amit lehet valószínű a földön, viszont megvesznek mindent.
2: Tehát de ez a bizalom kérdése, vagy Amerikával lévő speciális
3: hát ez,
2: kapcsolat?
3: Ez bizalom is, szerintem a kapcsolat is, de az, hogy bizalom, hogy akkor azt tudjuk, hogy Google, vagy Microsoft, vagy AWS, vagy bármilyen más.
2: Hát hiszen végülis ők is beszálltak a Stargate projektbe, és ha jól olvastam, akkor egy 30 milliárd dollárnyi.
3: Igen, tehát vannak
2: szabad
3: benne.
2: Szabad szemmel nehezen jól
3: látható összegek is vannak ott, igen, szerepelnek benne. Sőt, szerintem a Starlinkbe is bele akartak tenni pénzeket, ott nem is tudom melyik, ott lehet, hogy Katar tett bele pénzt a Starlinkbe is. Főleg, hogy most az összes tengeren túli járaton elkezdik használni most már az Emirates-nél a Katarnál és a Starlinket, mint internet csatlakozást a gépeken, de csak a tengeren túli járatoknál. Tehát náluk megvan az a verseny, és megvan a forrás hozzá, de hála Istennek megvan hozzá a vízió. Tehát amit én most láttam legutóbb egy hónap alatt Abu Dhabiban, Dubajban, hogy ténylegesen a vízió ott van a pénzzel a szakemberek mellett. Ehhez képest, amikor kint voltam utána december elején Riadban, Szaúd-Arábiában, fantasztikus a város, tehát nem is láttam még ilyen dinamikusan fejlődő arab város, tehát nem hasonlítható Dubajhoz, csak egy része a pénzügyi központ. A többi ez egy klasszikus arab város, de megaváros, tehát 9 millió embert gondolja, és megadugókat, és elképesztő milyen embertömeg van mindenhol, de ott ők még kevésbé fogják ezt a víziót. Megvan már az új, megvan aki a Riad régiónak a polgármestere, azt hiszem az nem tudom hány millió, 30 millió embert jelent, hogy ő tényleg egy várostervező, ő próbálja bevezetni azt, hogy ne a rideg utcák legyenek, tehát várostervezés is hoz, és ő csináltatott meg 6 metró vonalat, amit tavaly előtt adtak át, mi kaptunk egy hónapra ilyen ingyen metró jegyet, önvezető metrók, tehát olyan, hogy fantasztikus, tehát nem is láttam még ilyen metrót sehol, egyik-másik megállóban dzsungel volt.
2: Gondolom van rajta légkondicionális.
3: Igen, és működik is a légkondi, viszont nagyon kevesen használják, turisták használják jellemzően, a helyiek nem használják, mert hogy olcsóbb a benzin, mint a jegy a metróra. Mert 38 forint egy liter benzin, és ez olcsó, akármilyen dugók vannak, borzalmas dugók vannak, és most még újabb 6 vonalat nyitnak majd meg.
2: Az szép. Pláne, most kezdik, nem használják.
3: Hát használják, de hogy nem az a tömött, mint a Deák téren itt használt, hogy egy munkaidőben felszállsz délután vagy reggel, tehát nem vagy egy tokiói metró, tehát nem ilyen tömött. Viszont amit most az AI-ra ráültettek, illetve a digitális technológiák fejlődésére, hogy az összes adatközpont fejlesztéseket most kezdték el Szaúd-Arábiában. Mm-hmm. Ezzel párhuzamosan elkezdték ugye Abu Dhabiban, Dubajban is elképesztő pénzeket beletéve az adatközpontokba. Egyetlen dolgot nem értek, főleg itt a háború miatt, hogy már régebben is ugye a biztonság az fontos szerepet játszik egy adatközpontban, és nem csak a fizikai biztonság, hogy nem fúj át a szél rajta, hanem mondjuk nem bombázza le egy drón Iránból, mint az AWS-nek az Abu Dhabi központját Vációsban, és ott vége is volt.
2: Igen, erre kerestem is valami adatot,
3: tehát, hogy miért érték, nem?
2: 120 milliárd dollár érték veszett oda körülbelül.
3: Csak abban az egy adatközpontban. És jó, biztos, hogy redundancia volt, és ezt máshol át tudta venni másik központ termetésített, de ami érdekes, hogy ha megnézzük, hogy ilyen disaster recovery szájtok, tehát tényleg biztonsági szájtok hol vannak a világon, a Frankfurtban van egy, azt hiszem talán az 30-40 méter mélyen van, és a Pentagon alatt van egy ilyen, de az 40 méter körül. És ugye volt egy olyan...
2: Meg talán még valahol, amiről nem tudunk.
3: Ja, lehet, hogy is van, de ami publikusan tudható van. Ide az összes a a Pentagonnál nem, de mondjuk ide Frankfurtban az összes nagy szervezetnek bent vannak a backup szerv, tehát az összes NATO, ENSZ mindenkinek, hiszen bármilyen fizikai támadás ellen nagyon jó véd. És amire biztos emlékszel, hogy volt egy kezdeményezés Magyarországon is, ugye, hogy a Rákosi bunkerből legyen egy ilyen disaster recovery site, én lent voltam, és én lettem volna a szélszes, már szélszes, a nemzetközi szélszes, hogy behozzam a NATO-t, ENSZ-t és a többi tagot. Tehát, hogy itt,
2: nem jött össze?
3: Nem jött össze, mert aztán ez 2009-ben volt, 2010-ben egy kormányváltás, és már nem volt fontos akkor éppen ez a téma. És az érdekes, én beszélgettem ott Abu Dhabiban is, beszélgettem akár a dubai rendőrség rendőrfőnökével, akiknek saját adatközpontjaik vannak, tehát egy hatalmas tényleg adatközpontok vannak. Riadban is kérdezgettem, hogy a biztonság, hát ez a biztonságos, hát a kamerák, meg de jön egy drón és lebombázza. Hát igen. Igen.
2: Tehát akkor ők egyáltalán nem voltak felkészülve arra, hogy ilyen előfordulhat. Nem.
3: És ez még ugye decemberben volt, ez még bőven a háború előtt. Én csak kérdezgettem arra, hogy bármilyen támadás, bármilyen fizikai beavatkozás, a föld, a homok tetején van egy ilyen doboz épület. És ezt homokra építik, akkor miért építik a föld alá? Most nem kell 100 méterre, de hogy valószínű a hűtése, fűtése, tehát az egész fenntartása olcsóbb lenne, hogyha mondjuk ezt a homokba tennék, a hulladékkövel lehetne fűteni egy csomó minden mást a környéken, vagy akár sok minden másra használni. Tehát érdekesek, de ott főleg Riadban éreztem, hogy csüngenek rajtunk, hogy hú, még akkor meséljünk, hogy akkor ez hogy van, a másik dolog hogy van, mi hogy csináljuk ezt Európában, vagy azt hogy csináljuk.
2: Tehát azért ez érdekes, mert azért annyira, ha ezek az országok békében is éltek, de hát azért a környékükön csapkodtak hullámok elég sokat, elég sokszor, hogy ez ennyire nem...
3: Valahogy mégsem, és azóta sem, tehát hogy történt az AVSS probléma Abu Dhabiban, azóta is azt látom a sajtóban csak, hogy feldobja, hogy a Microsoft nem tudom, épít megint egyet, épít a nem tudom kicsoda, a Digital Dubai épít még egy adatközpontot, ennyi trilliárd dollár, és ugyanígy doboz. És körbeveszik napelemekkel, és akkor köszönjük, meg is vagyunk.
2: Mióta a háború kitört, azóta jártál arra?
3: Na, háború előtt voltam, pont februárban voltam, és egy kedves magyar barátom kint van, ő mondta még március első hetében, hogy nincsen sokan az utcákon, de ő ilyen laza sebész főorvos, mondta, hogy hát most annyira nincsenek az utcákon, fölöttük lőjük le a drónokat, első este megijedtek egy kicsit, hogy ott rezgett a ház, mint a tűzijátéknál, de utána a gyerekekkel nézték az ablakból. Tehát, hogy jó, hát ők ilyen lazán vették, hogy fogták fel, aki éppen pórulját és a fejére esett, az nem ilyen lazán fogta fel.
2: Hát aki turistaként rengett ott, és lemondták a gépét.
3: Lemondták, nem volt repülő, én folyamatosan tartottam a kapcsolatot az Emirates itteni vezetésével, vezetőségével, mert úgy volt betervezve a következő programom, hogy április 2-án mentem volna 5 hétre Dubajba, és júliusban megint Abu Dhabiba egy hónapra. És akkor eltolták az elején májusra,

0: hogy valaki, hogy ne az üres szoba legyen, mert az a legdrágább.
1: Hát igen.
0: Tehát érdekesek, és ők azért, amit nem nagyon vernek nagy dobra, hogy ők nagyon sokat járnak abból a régióból Európába tanulni. Tehát mindenféle workshopokra, találkozókra, együttműködési, partnerségi lehetőségek kutatására. Tehát a vezetőség az állandóan utazik, hogy találjon újabb és újabb metodikákat. Valószínű azért az Európában elfogadott AI-ek, meg az egész AI szabályozás, oktatás, képzésnek az irányai valószínű át fogják ők azt venni nagy részt. Ami érdekes, hogy egy dolgot nem tudnak átvenni még, de senki nem tudta még átvenni. Ugye, hogy van egy a kiberbiztonság alatt van egy Digital Identity projektje, ugye a Wallet projektje az EU-nak, ami meg van is egy ilyen Digital Identity Wallet, hogy akkor ténylegesen, ha te európai állampolgár vagy, és van ilyen tárcád, akkor ténylegesen mi tudunk egymással jogfolytonos, tehát hogy nem is kell semmilyen más azonosítás.
1: Hát de ez ma, valahogy még, ma még, ez azért,
0: még nem működik így.
1: Ez csak azért mondom ilyen határozottan, mert a múlt heti adásban mellesleg pont.
0: Ja, nem erő. Működik.
1: De nem mondom.
0: Nem működik. Nyugodtan. A szabályzás megvan, az EIDAS 2 mögötte megvan, megvan a PKI, tehát megvan az összes technológia hozzá, hogy hogyan kell ezt csinálni, a government cloud-ok és minden. Én 5 éve kitaláltunk egy barátom egy olyat, hogy az Emirates-nek a jegyfoglalási rendszerében az azonosítást azt cseréljük le a DocuDrive-ra, egy magyar technológiára, és akkor már a jegyvásárlás előtte már azonosítva vagy, mint digitális téve személy. És az emirécesekkel leveleztünk az egyik alelnökkel, aki ilyen revenue generation-nél felel, szuper, jaj, de jó, majd egy 2 nap múlva, hogy nagyon jó, mindenki tetszik, de az a baj, hogy a jogi alapja nincs meg. Tehát az emírségek, illetve a GCC és Európa között nincs meg az úgynevezett safe data exchange, tehát nem lehet. Egyedül egy országa van meg Európának, Japánnal. Igen. Tehát Japánnal tudunk online szerződni, így most már azonosító alapján, mással még nem, mert a szabályzást nem tették még.
1: Igen. Ez elsősorban rajtuk múlik, vagy Európa?
0: Szerintem Európán. Szerintem Európán és Európa. Én mindig próbálom azt, hogy Európa igen, azért mégiscsak az összes nagy technológiai cég az a Raupat, innen indult, egy Nokia, Ericsson, a Huawei nem, de a többi.
1: A Microsoft
0: sem pontosan, igen, meg a Hewlett-Packard sem, de egy, nagyjából innen indult ez az alap technológiai cégek. Nagy része, hogy ezt megtartani, hogy lehetne megtartani egyáltalán, tehát valószínűleg sem sebességben, sem időben, semben egy amerikai, egy kínai irányokkal már nem versenyezhet Európa, szerintem nem versenyezhet, és ami az óriási rákfené, ez az egész európai bürokrácia. Tehát ami az Európai Parlament, az Európai Bizottságban. Én 2006-ban voltam ott először, kivittem a kis széles sávkeresőt, hogy ez mekkora egy dolog, örültek is neki, és akkor én azt hittem, hogy ez a világ közepe. Amikor leszállsz a New Yorkba, vagy a JFK, és akkor ja, csak közben a kiégett autók ott vannak a másik kis utcában. És ki volt írva, azt hiszem, ha leszálltunk Sárlán, hogy Welcome to Europe. Kicsit erős volt a kiírás. És 2007-ben nyertünk is egy díjat, valami broadband díjat, és akkor én egy hónap múlva meghívtak Sevillába előadni egy konferenciára, a bizottság egy digitális konferenciára, és addig összeraktunk egy olyan anyagot, hogy kell megcsinálni az európai adatbázist.
1: Ugye a széles sávkeresőről, akkor mondd el, hogy mi az.
0: A kereső az volt annak idején, amikor ugye óriási hiátus volt, hogy senki nem tudta, hogy hol lehet, milyen internetet tudok igénybe venni a saját lakhelyemen, cégemnél, bárhol. Mi létrehoztunk egy olyan adatbázist az összes szolgáltatóval, mint független alapítvány, hogy ténylegesen az adatbázis azt meg tudta mondani, hogy melyik utca szinten, házszám szinten milyen, és mennyiért adja az adott szolgáltató. És mit ad pontosan, mert ez is egy ilyen kínai dolog volt, hogy senki nem értette, hogy mit csinál. És ez a kereső nagy sikert ért el ott Brüsszelben. Én kivittem ezt egy hónap alatt egy anyagot, és erre mondták, hogy hát hova sietek? Hát csak június van, majd december körül lesz majd egy pályázat. De hát az fél év még el fog tenni. Majd. Tehát az Európai Unióban ez a baj, és elég sokszor járok Brüsszelbe, tehát hogy kedvesek, aranyosak, de nagyon lassúak. Tehát borzalmas lassúak. Amíg más cselekszik, egy Amerika, Kína, akár az öbölmenti országok, Európai Unió stratégiát gyárt.
1: Igen.
0: És volt egy, biztos emlékszel ezekre a mérőszámokra még régi időkből, hogy el kell térni, nem tudom milyen képbe, hogy 30x30 megabit legyen, el tudj fizetni bárki.
1: Igen.
0: És ez 2020-ra volt ez a célkitűzés. És én 18-ban kint voltam a Broadband Awards zona egyik bizottságjában vezetés, kérdeztem, hogy hogy állnak ezek a számok? Hát, még

0: Guido, hát 2018-ban 25-re jött egy új mérőszám, 100/100. Tehát még a 30 sehogy.
1: Igen.
0: Hát jó, de mindig kell valami újabb motiváció, egy újabb cél, amivel ezek az európai bürokratek túlélnek még 5 évet, hogy ott papírozgatnak. Tehát ez egy szomorú dolog, hogy nem gyors, nem gyors.
1: Hát nem, ez tény. Viszont ugye nagyon sokan az AI-eket is ezért bírálják egyébként, hogy bürokratikus, lassítja a folyamatokat, igen. Más oldalról meg jó, hogy van.
0: Jó, hogy van, mert van még egy keretrendszer.
1: Igen, van egy keretrendszer. Van egy,
0: igen, igen. Tehát ez egy jó dolog, csak hogy nagyon lassú. Abban nem, szerintem nem kell félni, hogy Amerika megelőz minket egy struktúrált szabályozásban, tehát hogy a Trumpot látni.
1: Hát a szabályozásban nem, csak a technológiában az a kérdés.
0: Az infrastruktúrában lehet, de maga a frameworkben nem nagyon, amit legalábbis végignéztem, hogy az összes kép arról szól, minden másik kép a Trump valamit aláír, és
1: hát igen.
0: Igen, ez... a One Man Show-t nyomja szintén, de hát Kína igen, hát a Kína megfigyel mindent, és akkor tudja mindenki, hogy igen, akkor ezt is, hogyha ilyet csinálsz, akkor nagyon ott van a szemünk feletted, vagy figyelünk minden mozdulatodra. Az öbölmenti országban egyébként is ugyanúgy megfigyelnek, sőt, szerintem még jobban. Hát a Kína hasonlult Kínához.
1: Ez akkor ezt azért Kínától veszik át.
0: Ezt valószínűleg Kínától veszik át. Legutóbb, amikor 21-ben leeső alkalommal, akkor 4000 gyors kamera, speed kamera volt Dubajban, csak 4000 kamera volt. És akkor a dubai rendőrség, mint egy létrehozott egy ilyen mesterséges intelligencia központot, ami egy önálló épület volt a rendőrség headquarter, egy olyan központjában, ahol csináltak egy saját Siri-t, összekötötték ezeket a kamerákat, és mindent, tehát az összes tolvajt, hackert, mindenkit el tudnak kapni, mindenkit. Közben tele van ilyen smart rendőrautókkal, tele szenzorokkal, azok járják a várost, és a lakosság nagyjára, aki külföldi, tehát nem a Pakisztánban jött vendégmunkás, ő azt mondja, hogy semmi baj, hát én nincs semmi titkolnivalom, nem baj, megfigyelj, legalább biztonságban vagyok. Tehát behagyhatom a kocsiba a kulcsot, mert senki nem viszi el, nyitva hagyhatom a házat, mert senki nem teszi be, mert azonnal kitoloncanák a pakisztánit, vagy a bármilyen vendégmunkást, és hadcsalád halna éhen.
1: Igen, ez az egyik oldala, persze a másik, hogy azért vannak jogaink is.
0: Igen, igen, de egyébként meg, hogy pontosan mit, hát valószínűleg mindent tudnak rólad. Ott a webkeresésekben is emlékszem, hogy böngésztem, és csomó mindent nem tudtam böngészni. Tehát 21-ben nem tudtam egy csomó mindent böngészni, most nem olyan tartalmakra gondolok, de hogy nem tudtam egy csomó mindent végződésbe írni. Illetve ami még mai napig nem működik, ha csak nem saját VPN-ről megy, akkor nem tudsz se FaceTime-ozni, se WhatsApp-ozni, tehát holtani Wi-Fi-n, akkor nem megy. Csak text. Tehát csak a szöveg.
1: Ez érdekes.
0: Ha a saját, ha azt mondod, hogy van egy nem tudom, Vodafone napi jegyed, és a szót használ a saját VPN-en, akkor működik a FaceTime is. Egyébként nem. Ott botimot használ mindenki, aki a külvilággal kommunikál, mert WhatsAppon nem lehet. Köszönöm. Meg Viberen nem lehet, csak szöveget, mintha SMS-eznél. Uh-huh. Ezek ilyen furcsa dolgok. Persze, hát megfigyelés, igen, mindent megfigyelés. Azért szerintem Amerikában is valószínű a megfigyelés, az most már...
1: Nyilván van.
0: Most már van. Európában nem tudom, hogy ez mennyire... De valószínűleg Anglia, London az egy... Az
1: hát van sok minden, csak ugye mondjuk azért bizonyos határokat ennek például az AI-ek erősen szab.
0: Igen, igen. Hát én azt kíváncsi, hogy most ez egy olyan tényleg történelmi lehetőség, ami itt van Magyarországon, hogy például akár Budapestből hogy lehetne egy igazi okosvárost csinálni. Most nem azzal, hogy a, mint régen a parkolószenzor, meg a WIF, tehát az nem okosváros, hogy lehet az embereket bevonni ebbe az egész körforgásba, és hogy lehet egy tényleg igazi okosvárost, akár az összes kamerával, az összes, hogy lehet úgy a mesterség és intelligenciával irányítani ezeket az eszközöket, akár a forgalmi lámpákat, a kamerákat, mindent egy helyről.
1: És erre mit gondolsz? Mi lenne mondjuk egy Budapest, szabad kezed lenne ebben, vagy döntési pozícióban lennél? Mi lenne szerinted a legfontosabb, mondjuk, hogy Budapesten jobb legyen a közlekedés? Hát, a közbiztonság szerintem az most is egész jó.
0: Nagyon jó. Nagyon jó. Ha ezt még tudod, hogy még egy lapáttal eltenni, és azt mondani, hogy ténylegesen olyan extra intelligencia beépítve a rendszerbe, ami külön figyel, az egy külön jó dolog, de egyébként az, hogy közlekedés szervezésben nem értek, de buszoztam egy jó pár évig, de hogy nem értek ilyen mélységében, de valószínűleg, hogy ha ráengeded az AI-t egy ilyen közlekedési rendszerre, biztos, hogy százszor jobban menne, tehát egy akár a terheltség alapján működnének a lámpák, tehát nem úgy, hogy most piros, két percig, ha kell, ha nem kell. Tehát, hogy biztos, hogy ezzel lehetne valamit javítani.
1: Én ugye erre próbálkoztak régen is különböző útba épített szenzorokkal, igen, és egyebekkel, nem tudom mekkora sikerrel.
0: Hát itt valószínű, hogyha itt egy közös aggyal összepárosítod az összes akár közlekedési lámpát, szenzorokat, rendszereket, akkor valószínű, hogy ha egyben van, akkor, és mindenre lát, akkor lehet, hogy ez működhetne. Szerint, legalábbis most ránézésre jó kezekben van a terület, ugye a Dávid kezében szerintem viszonylag a közlekedésfejlesztés, az urbanizáció az viszonylag jó kezekben van, tehát ő feltételezhetően meglépheti ezeket az irányokat majd, persze gondolom kell neki tanács, vagy segítség, vagy bármi más, illetve hát amit ő neki ugye a közlekedésben, hát nagyon sok mindent meg kell még valósítania.
1: Hát lenne még mit fejleszteni, igen.
0: De én ezt ledöbbentem, én nem követtem 12 óta a vasúti távközlési rendszereket, hogy a GSMR2 az még nem, az nem áll sehogy még.
1: Igen, meg a biztonsági rendszerek is, mint láttuk néhány hete.
0: Igen, igen, és hát a GSMR2 nincs bevezetve, ugye 2500 km friss optikát jelentene, addig egy csomó nemzetközi vasút elkerül minket, mert hogy nem integrált ebbe a rendszerbe.
1: Igen.
0: Ami szintén pénzkiesés, bevétel és egyéb más.
1: Igen. Meg hát ezek a nincs biztonsági berendezés, igen. És 40-es kereszteződésben mehet 140-nel egy vonat valamilyen oknál
0: tehát,
1: fogva.
0: Tehát, hogy az AI-nak mennyi hasznosítási lehetősége van, az szinte nem elképzelhetetlen, hogy mennyi, mire nem lehet használni, vagy mire nem jó. Azzal pont olvastam egy cikket, hogy a fiataloknál, látom én is a saját lányomnál, amikor megiratja a ChatGPT-vel a nem tudom mit dolgozatot, és mivel nem készül rá, ezért elhiszi, amire van írva.
1: Igen, és ez egy nagyon nagy baj.
0: És ez nem mindig pontosan úgy van, ahogy kellene legyen, hiszen az AI az ő a betanított, tehát ő nem úgy gondolkodik, mint egy ember, hanem az a betanított, beprogramozott anyagok a deep learning által összeszedi a dolgot, és azt teszi ki.
1: Igen, és aztán vagy jól,
0: vagy jó, vagy nem jó. Igen. Igen.
1: Tehát, és mit mond ilyenkor apuka?
0: Hát én nem szeretem, én nem örülök ennek, abszolút nem örülök neki, hogy ilyeneket csinál, de persze kell hasznosítani, de kéne egy alaptudás hozzá, mert ha van alaptudás, akkor ki tudja szűrni, hogy ez most jó, nem jó, a Rákóczit éppen nem a második világháborúhoz teszi az éjjel, akkor az egy jó dolog. A Rákóczi szabadságharcot például, akkor az egy jó dolog. Én is egyébként használom én is, tehát én Perplexityt használok sokat, nagyon-nagyon sokat használom, de főleg ilyen kulcskérdésekre, stilisztikai, tehát főleg angolul levelezésre, stílusbeli mintákat akarok összerakatni vele, tehát ilyenekre inkább, mint hogy megírások egy dolgozatot, vagy egy, nem tudom, egy prezentációt.
1: Be kell valljam én is az öbölmenti államok AI felkészültségéről ma délelőtt a Claude-dal hosszasan beszélgettem.
0: Igen.
1: De mondjuk ezt így visszaidézem, a múlt héten egyébként nem csak az európai adattárcáról volt szó, hanem például arról, hogy a Semmelweis Egyetemen piros betűkkel felírva kapnak az elsősök arról egy dokumentumot, vagy tájékoztatót, brossúrát, hogy kell hozniuk egy viszonylag fontos döntést. Meg akarják tanulni a szakmát, amiért az egyetemre járnak, vagy az AI segítségével jó jegyeket akarnak szerezni.
0: Aha, ez nagyon jó.
1: És hogy ebben ott van a következő pont, hogyha csak az AI segítségével szerzel jó jegyet, akkor vajon mit fog érni a diplomád?
0: Így van. Mint szakember.
1: Mint szakember, igen, hiszen amit te tudsz, azt tudja az AI, akkor viszlát.
0: Igen, mert egy történelmi dolgozatnál most, na bum, hát most az AI hát, írta meg, hát most nagy történet, igen. De ha is egy orvos azt mondja, hogy hát ez nem...
1: De egyrészt, másrészt az, hogyha, de egy történelemnél is ugyanez van szerintem, igen. Hogyha valaki attól nem lesz történész, hogy az AI ír helyette egy jó történelmi fogalmazást.
0: Nem, de abban mondjuk nem hallhatnak bele.
1: Hát nem, ez kétségtelen.
0: Hát csak mondjuk műteni AI-jal, most mit is kell csinálni.
1: Igen.
0: Fogd meg ezt a kis csipesztet.
1: De szerintem ez egy nagyon, nagyon jó megfogalmazása annak a dilemmának, ami nagyjából mindenki előtt a lányodat is beleértve áll, aki még ma tanul. Lehet, nekünk is kell még tanulni, de mondjuk a fiatalok előtt biztos, hogy ezt el kell dönteni. Hogy...
0: Én pont azt vettem észre, nem is tudom, egy kollégám beszélgettem, aki volt a szűnapja, meséltem is neked, hogy én azt vettem észre, hogy utóbbi időben én eddig is a nyelveket nagyon szerettem, de hogy most sokkal könnyebb, tehát felfrissítenem mondjuk egy olasz nyelvtudást. volt egy megbízásom Milánóban tavasszal, és kicsit gyakoroltam, beállítottam az Apple TV-n olaszra egy-két filmet, és olaszul, és nem kellett felirat sem, és pedig utoljára aktívan 97-ben használtam az olaszt, amikor Rómában tanultam, tehát hogy nem használtam. De
1: mint a tegnap lett.
0: De visszajött, és nagyon jó, a horvát az már kevésbé, ott sokat kéne gyakorolnom, de az olasz az abszolút visszajött, és hogy mi is éljen. Tehát mi is állandóan tanulunk. Tehát ha csak átnézel, ha csak felkészülsz egy beszélgetésre, ha csak felkészülsz egy, nem tudom, prezentációra, holnap megyek egy British Telecomhoz egy tárgyalásra, egy ilyen NASZ rendszer fejlesztésére, tehát csak fel kell elkészülni, mi is az pontosan, hogy mit várnak el, és minden ilyennel tanulsz valami újat, valamit tanulsz.
1: Igen, és ebben az AI hihetetlen segítséget tud adni, csak tényleg nagyon arra kellene figyelni, hogy ne higgyük azt, hogy elég, ha ő meg is írja ért.
0: Igen, és abszolút, hogyha, tehát a most már van olyan, én nem is értettem, hát van olyan funkció a ChatGPT-be talán, hogy hogy írja meg a dolgozatod az a ChatGPT, hogy úgy látszódjon, mint ha te írtad volna. Tehát ha azt mondod, hogy angolul tudsz középszinten, akkor nehogy megírja egy native felsőfokra. Vagy ha nem tudom, töriből nem vagy olyan jó, azért nehogy úgy írja meg, hogy egy irodalom fogalmazást, egy eszét, egy nem tudom, vagy versről, hogy hát igazából látszik, hogy nem te írtad, mert hát nem a te saját szavaiddal van megírva. De ilyeneket is be lehet paraméterezni. Írd meg, mintha én csináltam volna. Mert én így használom a kifejezéseket, szófordulatokat is.
1: Hát igen, ezért mondta egyébként szinte múlt heti vendégünk azt, hogy 2-3 éven belül az egyetemen a szakdolgozatoknak, beadandó prezentációknak és egyebeknek teljesen vége lesz.
0: Igen, tehát felesleges.
1: Tehát teljesen át kell állni egy más igen, módszerre.
0: Amit meg akartam mesélni neked kintről, tehát a 21-ben, amikor legelőször voltam kint, az utolsó szervezet, akkor a dubai rendőrség volt, akit átvilágítottunk, és tényleg ez az AI departmenttel, tehát fantasztikus volt ott látni, hogy miket csinálnak. Szó szerint inkább egy szoftverfejlesztő cég, mint rendőrségnek tűnt, vagy ilyen bűnvadászatnak tűnt, és ott is a rendőrfőnök marha jó fej, szuper nyitott, tényleg egy nagyon rendes X-el találkoztam vele azóta, és most annyi volt a különbség Abu Dhabiban, hogy nem az egyes szervezeteket kellett átvilágítani, hanem az egyes projektjeiket. És a Abu Dhabi rendőrséggel kezdtük, egy ilyen úgynevezett AI alapú sebességcsökkentő rendszer, ami ugye óriási köd van. Nagyon sokszor van köd, és óriási balesetek, halálos balesetek.
1: Én is azt hittem, hogy csak napsütés van erre.
0: Na, óriási köd van. Hát általában a tavasszal is, meg a köd a tengerpart mellett. És az ilyen olyan köd, hogy, tehát, hogy mint ami néha az M1-esen szokott lenni télen, az a tejköd ott az ÖMBK útnál, abba a gödörbe. És megnéztük ezt a rendszert, ténylegesen összehangolták a mobiltornyokkal, az ilyen smart tornyokkal, applikációfejlesztéssel, villogó, tehát minden az AI mindent ő irányít, és ott pedig egy picike, egy ilyen alacsony kis rendőrfőnök volt Abu Dhabiban, el volt ájulva, hogy mi mennyi részletesen belekérdeztük, megnéztük a makettet, a modellt, én belekérdeztem taxisokat is, megkérdeztem a városba, hogy használják-e is, nem, és milyen jó, hát van. Tehát, hogy igazából van. És a rendőrfőnök, ugye 4-es csapata voltunk, 3 ír kollégával, elköszönt mindannyiunktól, hogy goodbye, goodbye, goodbye, és hozzám ütött, és mondta, hogy viszontlátásra. Magyarul, mondtam, hogy hát akkor ez egy klassz. 2 nap a később azt mondom, a statisztikai hivatalnál voltunk, egy egész napos ilyen, olyan, mint a DAP, csak 100-szor jobb, az a TAM nevű applikáció. A TAM Factory, TAM gyárban voltunk, tehát van egy TAM gyár.
1: Ami egy digitális applikáció gyárt.
0: Igen, de egy ilyen alkotóműhely, tehát egy ilyen 3 szintes, és ott a megbeszélésünk, és aki levezette a megbeszélést, a szünetbe adott hozzám, hogy jó napot kívánok. Na, igaz, mindenki magyar, hát az ő felesége magyar.
1: Ja, azt hittem, hogy valamilyen udvariassági gesztus.
0: Nem, hogy tehát nagyon sok magyar jár ki, nagyon sok, tehát úgy látszik, hogy ezt és el is ismerik, hogy magyar akkor az, tehát hál' Istennek más nem semmiféle rosszat nem gondolnak rólunk, vagy nincs összekötve a múltunkkal. Nem fényez. Igen, nem fényez minket a magyar rendszámú Porsche-k Dubajban című dolog. Az elsikkad az a sok autó között, tehát úgyis az a magyar rendszámú
1: Porsche. Mondjuk ott kezdtem kevéssé feltűnő egy Porsche.
0: Igen, egy Porsche nem. Igen. Magyar rendszám lehet, hogy megnéznék, hogy ez micsoda, de igen, maximum olvasható betűkkel van, meg számokkal. De ténylegesen még, ezt talán legutóbb is mondtam, hogy szerintem egy pár évünk még van, amíg azt tudjuk mondani, hogy nagyon jól megfizetnek, de akkor elvárják a munkát, tehát most is össze is elvárták, hogy napi 18 órát, tehát nem azt, hogy majd, ja, hétvége, hát nagyon jó. Egy luxus golf hotelben laktunk, és mondtuk, hogy ott arra van a golfpálya, hát tök jó, majd egyszer, majd.
1: Igen,
0: majd egyszer.
1: Az ablakot, meg a golfpálya.
0: Igen, majd egyszer, és akkor véget ért a feladat. Mi kaptunk 10 másik projektet, amit a nagyfőnök kitalálta, hogy mi keves, nem jó választottunk, kevés a 15, még 10-et. Kint kellett adni még 10 napot. És volt, hogy november 1-én is még valami másik városban voltunk átvizsgálni a projekteket, és véget ért, volt zsűri meetingek, és haza. Tehát, hogy kinéztünk klassz, szép, jaj, de jó, mehettünk haza.
1: Hát, mivel a kislányod örült. Apa igen. Végre hazajött, és nem maradt ott golfozni.
0: Apa, igen, hazajött, és elment a boltba, és vásárolt, hogy akkor ezeket kell hozni hazafelé. Persze mindenféle, ami itthon nincs. Természetesen csak olyan dolgokat, ami itthon nem lehet kapni. Ugyanaz ott Szaúd-Arábiában is, tehát egy pont. Pont.
1: És mi az, amit mi tanulhatnánk tőlük?
0: Szerintem az
1: nyilván annak fényében, hogy nincs annyi pénzünk.
0: Én azt gondolom, hogy van. Tehát, hogy szerintem volt. Tehát, hogy volt, itt a 16 év alatt is volt, igen, pénz, csak hát nem
1: oda került.
0: Nem oda került. Tehát szerintem ők fajlagosan nem használ több pénzt, vagy nem fordítanak több pénzt, csak úgy jól költik el, és az a fegyelem, ahogy ezt végrehajtják. De ez nem csak az AI bevezetés, ez lehet a papírmentes kormányzat, lehet a bármi, amit éppen egy utat építenek. Tehát, hogy fegyelmezettem, végigcsinál. Nincs határidőmódosítás, nincs mellébeszélés, végig kell csinálni.
1: Gondolom, nincs tripla ár a végén.
0: Ja, és nincs. Ja, nincs. Hiszen ott a sejek saját pénzét költik.
1: Tehát igen,
0: ott,
1: mondjuk ez...
0: Ott nem EU-s forrásokat, vagy nem a másik emirátustól hozták el a pénzt. Abszolút. Tehát az a fegyelem. És ez a csodálatos ezekben az országokban. Riádot nem, ennyire nem láttam ilyen keménynek, vagy vaskalposnak, de Abu Dhabi, Dubajban tényleg az a fantasztikus, hogy minden működik. Tehát ahogy oda van a táblára. A 30-et, akkor 30-al lehet menni. Akkor senki nem megy 120-szal. Tehát nem senki. Vagy ha nem lehet a parkolni, akkor nem áll ott a tábla mögött 4 autót. Mert hogy elfér az ott.
1: Elférne, igen.
0: Tehát nem, tehát minden működik.
1: És az emberek egyébként azért tartják be, mert szabálykövetőek, vagy mert rá vannak kényszerítve?
0: Hát szerintem szabálykövető, tehát kultúra, kulturális, plusz olyan kemény a bírság, hogy ott nincs zéro tolerancia van. Pont ez a sebész barátomnak a felesége kapott 6 darab ilyen cetlit. Az darabja 600 dirham, az 50-valahány ezer forint darabja egy ilyen kis büntetésnek, és azt hiszem 3 km/h lépte túl. Uh-huh. Tehát, hogy ez semmi. Tehát az semmi. De ez zéro tolerancia, ha 50, akkor 50.
1: Igen.
0: És nem 51. Tehát akkor, és nem is lehet, azt lehet látni, amikor a molnál kijössz, a Dubai molnál, a Burj Khalifánál sétálsz, és állnak a szupersportkocsik a zebránál, padlógáz, majd hirtelen satufék. Tehát, hogy az első 80-100 méter és satufék.
1: Igen, mert ők sem mehetnek gyorsabban.
0: Senki.
1: És be is tartják.
0: Igen, bár éjszaka azért néha hallani, hiszem, hogy olyan szágúdozás van lent a Sheikh Zayed-en a 208-as úton, ott lehet, hogy a egyenlőbbek szágúdoznak ott hajnalban, lehet, hogy a Sheikh fia, vagy a, de azok akkor szágúdoznak, tehát ez biztos.
1: Jó, tehát akkor tőlük is tudnánk.
0: Tudnánk. Tehát azt a munkamorát, azt a munkamódszert, és hogy igen, nincsen túlárazva is 8-szorosába vége, illetve nem csúszik a határidő, nem csúszik a... Tehát olyan nincs, hogy elkezdesz dolgozni egy céggel, és utána leváltod az út folyamat közepén, mert mégsem jó, meg a másiknak jobb, az többet ad vissza, vagy tehát nem semmi.
1: Igen.
0: Semmilyen. És ott egymással a kormány szervek is. Tehát úgy építik ki például ezt a Smart Police Station rendszert, ott ugye megszűntek, 22-ben megszűntek a rendőrkapitányságok, nincsen. Csak ilyen okos rendőrkapitányság van. Meg van lebegő.
1: Miben különbözik az okos rendőrkapitány?
0: Van egy épület, úgy nyílik a kapu, hogy vagy az ID-ddal, vagy az útleveleddel, bemész egy külön kis helyiségbe, ott besötétedik az ablak, jön egy operátorral, beszélsz, elmondod, hogy mi a bejelentesz valamit, bírságot fizetsz be, bármit, azt elintézed, és viszontlátása.
1: Tehát nincs ott tisztviselő, ügyintéző, portás.
0: Senki. Ilyenből van drive-thru, tehát van autóval beállhatsz, mint a Mekibe, és van floating, tehát a hajóddal is be tudsz állni. És az expo után leszerelték az utolsót is, tehát hogy csak ilyen okos rendőrök, kapitányságok vannak, és ezt megmutatták táblázatban, hogy ezt hogyan optimalizálták, mennyi pénzt, költséget csökkentettek, hogy képezték át az embereket, akik ugye ott a rendőrkapitányságon dolgoztak, Például a telket azt a Dubai Municipality, az önkormányzat adta ingyen a rendőrségnek, tehát nem az volt, hogy akkor még meg kellett venni az infrastruktúra drágán, hanem szépen egymást között ezt elosztották is költséghatékonyan.
1: Mire képezték át az embereket, akik ott dolgoztak?
0: A kormányzat más területeire, tehát hogy mindenkit. A papírmentes átállásnál is 21. december 12-e óta, ugye teljes papírmentesség van, nincs semmi, tehát ők azt mondták, az időseket is megtanítjuk. Ha nincs földhivatal, nem lehet bemenni személyesen, csak online lehet mindent intézni. Őket pedig átképezték a kormányzat más, tehát senkit nem hagytak az útszélén, vagy hogy mondják ezt a...
1: És ők hogyan képezték? Hát én azt látom, hogy mondjuk ez a papírmentes, de egyébként akár az, hogy július 1-től nem lesznek parkolóautomaták Budapesten.
0: Igen,
1: ezt látom, hogy sokakat már most lelkibeteggé tesz.
0: Miközben majdnem mindenki.
1: Miközben majdnem mindenki applikációval, vagy SMS-sel fizeti a parkolót ma is. De hogy ez valamilyen, nem tudom, valamilyen szabadságjogot elvesz tőlünk, mert hiszen nem tudunk készpénzzel parkolni.
0: Hát igen, meg nem tudsz bemenni a hivatalba, ez milyen szörnyű dolog. Fantasztikus lenne ez megvalósulna itt. Hát én, amikor visszajöttem Dubajba 21-ben, akkor én egyből leültem a durakkal, hogy hát ezt kéne csinálni itt. 21-et írtunk, óriási, tehát hogy ennek csak pozitív vetülete lehet a társadalom felé, politikailag csak, hogy teljesen átáll X lépcsőben papírmentesre a kormányzat.
1: Hát
0: összhangban az EU-s, nem tudom, zöld célokkal 2030-ig, tehát akkor ugye 21-ben még volt egy pár év.
1: Igen.
0: Még 5 évünk volt erre, de ebből született a DAP egyébként a Dubai NAB-ból, amit én hoztam, mint jó gyakorlat. Az is az a best practice mai napig is nekik a Dubai-nál. A TAM-ról is beszélünk, mert a TAM az 90-valány nyelven tud, tehát, és ott vannak olyan felületek, az is szintén AI alapon működik. Összesen virátusok, vannak ilyen open data portálok, tehát ilyen agregált, az összes minisztérium által feltöltött adatok. És ebből táplálkozik a Dubai-nál, ebből táplálkozik a TAM, tehát mint a DAP ebből táplálkozna, és te, mint állapolgár, le tudsz kérni adatokat, információkat. Tehát mint le tudsz egy minisztérium működésről.
1: Igen, az mondjuk szép lenne.
0: Tehát ennyire transzparens és ennyire.
1: Mondjuk én pillanatnyilag örülnék, hogyha a telefoncserém után nem kéne újraindítani az egész DAP folyamatot, de...
0: Ja, igen. Jó, hát vannak itt vannak a fejlesztésnél hiátusok, de hát Isten, majd biztos ki. A gyerekbetegségek eltűnnek, meg hát a DAP-ot is nem tudom, hogy mi lesz vele, hogy most akkor itt megállítják, majd újra gondolják a fejlesztését, vagy ezt.
1: Tehát egy kicsit barátságosabbá válhat.
0: Mert hogy az IDOMSOFT fejlesztette eddig is, hogy az Andrist most elküldték, és akkor jött ez az új fiú, meg hát van még pár fejlesztő cég benne, aki a DAP-ot csinálja, de hogy azt azért nem lehet csak gyógyadni másnak, hogy akkor holnaptól itt a forráskód sok sikert csinálta.
1: Igen, ez problémás szokott lenni.
0: Na, ez egy fejlesztő cég, ez nem egy reklámügynökség, tehát...
1: Bízzunk benne, hogy csak jobb lesz.
0: Igen, hát csak jobb lesz. Ha megkérdeznek minket, akkor segítünk nagyon szívesen, hogy lehet ez jobb, vagy hogy lehet onnan...
1: Állásajánlatunkat hallották.
0: Ugye, onnan miket lehet idehozni tényleg. Tehát ami ott működik, tehát ez valami döbbenet. Ott szerintem senki nem akar papíron semmit csinálni, eszébe sem jutna.
1: Na, de komolyan kérdezem, hogy ugye a nem tudom, helyi idős bácsit hogyan beszélték rá, hogy ő ezután nem ceruzával írja le egy papírlapra?
0: Hát a helyi idős bácsinak, tehát van egy, volt, nem is tudom, hol húzták meg a határt, hogy mindenki, aki abba a rétegbe tartozott, mindenki kapott okos eszközöket ingyen, tehát hogy kapott okos eszközöket, akinek nem volt csak nyomógombos telefonja, mert hogy hülyeség ez az internet, és őket megtanították szó szerint. Most lehet, hogy nem egyesével, de hogy ilyen csoportos képzésekben. És egyébként azt mondták, hogy holnaptól így van, és pont. És ez óriási erő, hogy máshogy nem tud elintézni. Ha visszaemlékszel a céges adózás, e-adózás 2007. január 1-től. Én benne voltam akkor az APEC, akkor adtunk, mi például kellett adnunk szélsávkereső adatokat, hiszen nagyon fontos volt a cégeknek, hogy hol lehet internetet karakorszörcsök felsőn. Tehát mindegyik ilyen adóbevárása be volt rakva egy szélsávkeresős kinyomtatott, hát papír alapú, de valami dolog. És ott utána a csodájára jártak ennek a rendszernek, hogy kérdezték, nem tudom, a navosokat, vagy apekosokat kérdezték Finnországba 2008-ban, de hogy vezettétek ezt be? Mi volt a motiváció? Ja? Kötelező. Holnaptól. Pont. Kész. Ennyi. Ez volt a motiváció. Semmiféle incentív nem járt hozzá, vagy bár semmi. Csak hogy holnap kötelező.
1: Hát nem a legszebb, de,
0: de mi
1: a hatékony.
0: Igen, és működött, tehát működött, azóta is működik.
1: Jó, hát a másik, ami kötelező, hogy abba kell hagynunk ezt a beszélgetést, mert a műsoridő végére értünk. Nagyon szépen köszönöm önöknek a figyelmet. Amennyiben tetszett a beszélgetés, szokás szerint nyugodtan osszák meg. Remélem tetszett. Amennyiben nem tetszett, nyugodtan írják meg azt is kommentben, vagy bármilyen formában. Bóna Ákosnak pedig köszönöm, hogy hát itt volt velünk. Köszönjük szépen.
2: A műsor támogatója a digitrendi.hu, a digitális innovációk üzleti oldala. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a vendégvárót, a Spirit FM turisztikai magazinját hallják, a szerkesztő Tóth Peti Lili az ő nevében is. Szép napot kívánok, és jó utazást, ha éppen erre készülnek, én Róna Jegon vagyok. A mi célpontunk Esztergom, egy klasszikusan szép város, és egy gyakorlatilag szinte mindenki által ismert város, már csak azért is, mert ugye az osztálytalálkozóknak is, osztálykirándulásoknak is igen gyakori célpontja, de most mi nem osztálykirándulásra megyünk, hanem a Grand Hotelbe, annak is a revenue menedzserét, Herr Adrient kerestük. Jó napot kívánok, Adrien!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval igen, Esztergom ez egy állandó és hát gyakorlatilag évszázados célpont, viszont a szálloda az meg új. Úgyhogy mesélj el róla.
2: Igen, így van. A Grand Hotel Esztergom idén ünnepli 5. születésnapját 2021 nyarán nyitottunk. Így lettünk mi a Festői Dunakanyar legmodernebb 4 csillagos szuperior szállodája, történelmi környezetben, itt Esztergomban a Bazilikától nem messze. A dizájnos belső terek, prémium szolgáltatások és a kiváló lokáció, amivel kitűnünk a régió többi szállodája közül, és ezért is volt adott, hogy itt Esztergomban megvalósuljon ez a szálloda komplexum. Célcsoportunk részét képezik egyébként a pihenni vágyó vendégek is, legyen szó romantikus pihenésről, vagy családi kikapcsolódásról, akár kirándulni vágyó vendégekről is, de mint rendezvény helyszín is igyekszünk a régió egyik legjelentősebb helyszínévé válni.
1: Sok mindent vállalnak egyszer, én ugye gyerekes szülőként például keresem azokat a helyeket, ahol a kicsiknek, nagyobbaknak egyaránt van valami program, önöknél van egy family park.
2: Így van, igen, van egy Pepper élmény birodalmunk, 0-tól 99 éves korig kitűnő szolgáltatásokat nyújtunk. Rendelkezünk ebben az élmény birodalomban 700 négyzetméteren több korosztálynak is különböző játékokkal. A 2-3 éveseknek van egy kis játszóházunk, ami segít a mozgás koordinációjukban és az egyensúlyérzékben játékos módszerekkel. Ezen kívül, ami már a nagyobbakat is érdekelheti, van egy lézerszobánk akadálypályával, van egy virtuális sarok is, és egy ninja pályánk, ahol összemérhetik kicsik és nagyok is a tudásokat. Különböző feladatok teljesítményével, így van.
1: Ez egy szülői kihívás is lehet, ha jól sejtem.
2: Ez lehet szülői kihívás, csapatépítő is, igen. Illetve azért a hagyományos játékok is megmaradtak, és sokszor ezek okozzák a legnagyobb örömöt, mint a pingpong vagy a csocsó. Nem is gondolná az ember, hogy a sok modern játék mellett ez is milyen népszerű még mindig.
1: Ócsócsózni nagyon szeretnek a gyerekek, ez érdekes, ez változatlanul megmaradt. A gombfoci eltűnt, a csocsó megmaradt. Na, de viszont, hogyha elmegyünk Esztergomba pihenni, akkor ott vágyunk nyilván wellness élményre is, ugye eddig is volt a környéken olyan szálloda, amelyik wellness élményt kínált, önök ezt kifejezetten hangsúlyosan kezelik.
2: Igen, a szállodánk éke a Bazilika Daystar Wellness részleg, ez a negyedik emeleten a tetőtéren található. Lehetőség van nyugodt körülmények között úgy kikapcsolódni, hogy közben a Bazilika mesés látképét csodálják vendégeink. Ez egy kisebb méretű exkluzív helység. Méretéből adódóan limitált a létszám, de annál jobban biztosítva van így a nyugodt pihenés is. Van egy napsütötte teraszunk, illetve panorámás jacuzzi, többféle szauna, finszauna, infraszauna, bioszauna, panorámás pihenőszoba, ahogy az előbb mondtam. Ezen kívül a szállodán korlátlan belépést biztosít az Aquasziget élmény fürdőbe, ami a szálloda szomszédságában található, ahova a családokat tudjuk meginvitálni egy egésznapos fürdőzésre.
1: Nyilván, hogyha elmegyek Esztergomba, akkor azért megnézném a Vármúzeumot, a Keresztény Múzeumot. Önökön keresztül ezt lehet intézni, vagy ha ott van az ember, akkor kerekedjen fel, aztán szerencse fel.
2: A recepciónk készségesen áll a vendégek segítségére, segít őket, nekik jegyet vásárolni, elterelni őket, hogy merre szükséges menni, úgyhogy az említett szolgáltatásoknál ebben tudunk segíteni, de ezen kívül azért dolgozunk helyi szolgáltatásokkal is, amikkel így tudjuk segíteni, hogy az emberek jobban megismerjék a várost, mint például van egy kis vonalt a városban, azt nagyon kedvelik a vendégeink, így azzal akkor be tudják járni az egész várost, ez tőlünk indul, ez a mi szervezésünk, úgyhogy tulajdonképpen ezzel a szolgáltatással megismerhetik a város nevezetességeit.
1: Hát ráadásul ez megint családi program, úgyhogy a gyereknek is öröm, nem csak a felnőtteknek.
2: Így van, igen.
1: Eltelt 5 év, megvan már a tapasztalat, hogy igazából az Esztergomba látogatók mit várnak önöktől, hogy mi van a fókuszban?
2: Hát amellett, hogy a konferencia helyszín, mint konferencia helyszín is egyre több megkeresésünk van, és tudunk bizonyítani ezen a területen is, így kialakult a romantikus pihenésre vágyó felnőtt vendégek részére ez, hogy szívesen jönnek ebbe a day spa-ba, itt ugye ide felnőtt barát, itt ki tudnak kapcsolódni, de emellett a családok is ugyanúgy érkeznek, illetve nem feltétlenül igényük az, hogy egy nagy fürdő legyen a szállodában, hanem az a tapasztalat, ki tudjuk elégíteni az igényeiket az élménybirodalommal és a városon belüli programokkal.
1: Sok kedves vendéget kívánok önöknek, nekünk pedig jó vendéglátást, ha a Grand Hotel Esztergomot választjuk. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, várjuk önöket is.
1: Herr Adriánt hallották, köszönöm, viszont hallásra.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: bazilikát közelről. Azon kívül mihez kezdjünk magunkkal, és mihez kezdjünk az időnkkel? Jó napot kívánok, Péter!
1: Jó napot kívánok, Budai Péter! És igen, hát már itt születtem Esztergomban, itt is élek, úgyhogy adódott, hogy akkor itt a helyi nevezetességeket szívesen mutogatom a turistáknak. És persze, hát mindenki a bazilikát ismeri, gyönyörű szépen felújították, mindenképpen érdemes megnézni. De ha már ott vagyunk fönt a Várhegyen, ott van a bazilika szomszédságában a esztergomi királyi vár, amit szintén ajánlok, hogy tekintsünk meg. Történelmünk egyik legfontosabb része, mert hát az első királyi székhely és az első királyi vár Magyarországon. István királytól kezdve egészen negyedik Béláig.
0: Mit látunk ott, hogyha felkapaszkodunk?
1: Hát egyrészt ugye magának a várnak a történetét, és a magyar királyság, itt az árpádházi királyoknak a történetét tudjuk megnézni. Aztán a gyönyörű szép nagy lovagterem, amit meg lehet még tekinteni, és mindenféle ásatásokból megmaradt eszközöket, amit az évszázadok folyamán földgyűlnem lettek itt a Várhegyen és a környéken. Valamint, hát még nem tudom, hogy mennyire tudom lelőni a poént,
0: no.
1: Egy nagy valószínűséggel Botticelli által festett freskó, igaz, azt még nem nyitották meg, de úgy tudom, hogy idén már tervezik.
0: Az nagy szenzáció lesz, tehát főleg, hogyha valóban a mesterműve, ezt elég nehéz lesz most így kinyomozni,
1: igen,
0: szerintem.
1: Igen, hát ez már egy nagyon régi történet, nagyon régóta megy már erről a vizsgálat, a vita, a húzavona. Elég nagy a valószínűség, hogy Botticelli féle festmény, de ez még kicsit várat magára.
0: Mindegy, hát ami szép, az szép akkor is, hogyha nincs odaírva, hogy Botticelli.
1: És aki ugye a bazilikában nem szeretne fölmászni 400 lépcsőt a kupola tetejére, innen a várból, a vár tornyából is egy gyönyörű kilátást kap a városra és a környékre.
0: Hogyha megtettük, amit megkövetelt a haza, tehát megnéztük a legrégebbi hazai egybe maradt kővárat, akkor hogyan tovább? Mit kínál Esztergom még?
1: Amit még nagyon szeretek, és a turistákkal is szívesen fölmegyek, a Szent Tamás-hegy. Ott van a Várhegy szomszédságában, szintén egy nagyon szép kilátás nyújt a városra és a környékre. Érdemes fölmenni, egy Kálvária úton lehet fölmenni ide a Szent Tamás-hegyre. Egyébként érdekes, Beket Szent Tamás nevét viseli a vár, ez a kis dombocska. Tehát azért Szent Tamás-hegy.
0: Igen. Úgyhogy
1: ezt is tudom ajánlani.
0: Hogyan tovább?
1: Aztán, ha már ott vagyunk, a bibliotéka, vagyis az egyházi könyvtári gyűjtemény, azt is érdemes megtekinteni. Szintén itt van a Várhegy tövében, tehát nem is kell túl messzire menni. Egy kis séta a vízivárosban, az érseki palotán belül pedig a keresztény múzeumot tudjuk megnézni. Még Simor János érsek nyitotta meg a gyűjteményt annak idején a 19. század végén.
0: Ugye az ott a helyi vallásos világ tárgyi emlékeit
1: így van.
0: Mutatja.
1: Hát mivel ugye mi vagyunk Esztergom, a Magyarország legfőbb egyháza, tehát a legfőbb érseksége, természetesen az egyházi gyűjtemények, az egyházi vonal is nagyon érdekes itt Esztergomban.
0: Na de ha már ezt hoztuk szóba, akkor ott a dzsámi is, igaz?
1: Így van. Megmaradt egy török kori dzsámi, azaz a törökök után azt lerombolták, tehát a rekonstruált változatát tudjuk megnézni. Szintén a vízivárosban nem messze az érseki palotától van a dzsámi, és egy kis kiállítással kicsit beletekinthetünk a török korba. Ugyanúgy a 150 év az érintette Esztergomot is, és be tudunk tekinteni ebbe a török korba. Úgyhogy érdemes megnézni. És ami még nagyon érdekes a dzsámiból, a 15. században építettek egy ilyen vízpumpáló, vízemelő szerkezetet, és a Dunától ezzel a vízgéppel látták el vízzel a várat. És ezt még a törökök is használták, ezt a vízgépet, vízemelő szerkezetet, és ennek a rekonstruált változatát meg lehet nézni a dzsámin.
0: Most, olyan dolgokat ma már nem látunk máshol.
1: Így van.
0: De azt sem látjuk máshol, ahogy Párkányból látszik Esztergom. Azt mondják, hogy azért érdemes, már csak azért is érdemes átsétálni a Mária Valéria hídon, mert ez egy fantasztikus élmény, ami a túlpartra elénk tárul. Át szokta vinni a turistákat?
1: Igen, nagyon sokszor át szoktunk menni.

0: másra nem csak egy fotó elejéig át szoktunk menni, mert tényleg nagyon pazar látványt nyújt a másik oldalról az egész Várhegy és a Bazilika. Úgyhogy mindenképp érdemes átmenni. Ha már oda át vagyunk, akkor kicsit érdemes körülnézni Párkányban is, a Sétáló utcán, de az a látvány, hát hogy is mondjam, mindenkinél volt már több-kevesebb 10 000 forintos, és a 10 000 forintoson van egy szép esztergomi látkép. Hát körülbelül azt látjuk oda átról a Párkány oldalról.
1: Ne hagyjuk ki ezek szerint.
0: Így van.
1: Budai Péter, így van. Köszönöm szépen a kalauzolást. Esztergomban jártunk, egy idegenvezető Budai Péter segítségével köszönöm.
0: Köszönöm szépen én is.
2: A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: És még mindig Esztergom itt a vendégváróban, elmegyünk megnézni a bazilikát. Hát hogy lehetne eljönni úgy Esztergomból, hogy nem járunk a bazilikánál? Ott van egy hatalmas külső tér, amit szerintem mindenki ismer, az olyan, mint egy találkozóhely, és hogyha elindulunk befelé, akkor pedig ott csodákat láthatunk, de hogy igazából mit, azt Rokolya Pétertől fogjuk megtudni, aki a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyház kulturális és turisztikai menedzsere. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Ugye az egy kicsikét olyanná lett az elmúlt évtizedekben ott a bazilika előtti tér, mint egy nagy-nagy agóra, egy találkozópont.
3: Így van, és nem csak, hogy nagy-nagy agóra lett, hanem meg is újult az elmúlt néhány évben, és a parkosítás is gyönyörűen alakul a bazilika előtt, tehát várunk minden érdeklődőt, látogatót szeretettel.
2: Na de ne álljunk ott meg kint, menjünk be! Mi az, amivel várnak minket? Ugye ez nem csak egy épület, nem csak egy szakrális tér, annál sokkal több.
3: Így van, ez nem csak egy szakrális tér, hanem van egy kincstárunk, a főszékes egyházi kincstár, amely a koraközépkori egyházművészet, ötvös és textil munkáin túlmenően gyakorlatilag számtalan érdekessége, különlegessége várja a látogatókat, de nem csak kincstárunk van, hanem van a második emeleten egy gyönyörű panoráma lehetőséget nyújtó kávézónk, amely szintén várja a látogatókat.
2: Mennyire maradt meg egyébként a szakrális jellege a látogatók fejében a bazilikának? Mennyien járnak misére? Mennyien járnak egyházi koncertre, hiszen az is van önöknél?
3: Igen, tehát alapvetően megmaradt, hiszen ez az ország első temploma, és eleve maga a látványosság, illetőleg a hitélet, vagy a hit gyakorlása is vonza a látogatókat, tehát abszolút ez egy több funkcióval bíró templom tulajdonképpen Székesegyházán.
2: Hát nyilván igen, csak azt próbáltam hangsúlyozni ezzel, hogy azért ne csak úgy nézzünk rá, mint egy régi építményre, amiben van múzeum is, hát hiszen ennek mind a mai napig megvan, csak nem tudom milyen mértékig használtan a maga funkciója, a maga napi munkája, folyamata.
3: Ugye elsődleges nálunk a hitélet, ez az is marad, ez természetesen, tehát gyakorlatilag mint templom funkcionál, de egy templom, különösen egy ilyen templom nem lehet önmagában csak templom, hanem a látogatóknak, a turistáknak egyéb lehetőséget is kell kínálni, és ahogy tetszett mondani, tehát koncertek, kiállítások várják a látogatókat. Valamint egy megújult belső tér.
2: Azért az a belső tér, igen, tehát egy egészen lélegzet elállító élmény belépni, és ezt a monumentális teret meglátni.
3: Igen, hiszen gyakorlatilag az ország, ahogy említettem, legnagyobb templomáról beszéltünk, és hogyha az ember beáll a kupola alá, akkor egy 70 méteres belmagasság ejti ámulatba a látogatókat.
2: Mekkora a tolongás egy-egy hétvégén, és mennyire engedik a tolongást létrejönni? Mennyire szűrik az, hogy hány ember mehet be egyidejűleg? Van-e valami ilyen korlát?
3: Van természetesen, tehát minden turisztikai látványosságnak van egy olyan kapacitása, befogadó képessége, amely ugye egyrészt a látogatókat szűri oly módon, hogy mennyien mehetnek be abba a térbe, illetőleg ugye ez egy különböző biztonságtechnikai előírásoknak is meg kell ilyen esetben felelni, de szerencsére, ahogy említettem, hogy az ország legnagyobb templomaként bőségesen tudunk fogadni látogatókat, de valóban a hétvégék, vagy a hosszú hétvégék, vagy az ünnepek azok zsúfoltak és sokan vannak.
2: Hát viszont kihagyhatatlan, úgyhogy nyilván sokan vannak és sokan is leszünk, hogyha Esztergomba látogatunk. Rokolya Péter, köszönöm szépen a vendéglátást, csak így néhány szóban, és hát hogyha arra járunk, akkor nyilván érdemes sétálni a parkban, megnézni a kilátást onnan a parkból, és hát bemenni ebbe az egészen elképesztő klasszicista épületbe. Köszönöm szépen a mai figyelmüket, jövünk egy hét múlva is a turisztikai magazinnal, addig pedig jó utazást kívánok a szerkesztő Tóth Peti Lili nevében is. Róna Jegon vagyok, viszont hallásra.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

szőke láb, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A 2B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén zúgóban a Korozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell készülni. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széherút-Kuruc utca kereszteződését, a Széherútat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. A mai napon 2025. május 12-ig utazunk vissza az időben. Ezen a napon Karácsony Gergely főpolgármester felmentette Bolla Tibort, a BKV vezérigazgatóját. Mindezt azzal indokolta, hogy Bolla Tibor közeli barátja F. Zsolt, annak a bűnszervezetnek a feje, amely a BKV-ba is beépült, és a vádlottak vallomása szerint éveken keresztül milliárdokat szívott ki onnan. Ugyanezen a napon a Spirit FM húzó című műsorában Róna Jegon Varga Miklóssal beszélgetett.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a húzóst látják, és egy olyan vendéget hívtunk, akiről egy sort, hogyha idézek az emblematikus dalából, akkor Önök egyrészt tudni fogják, másrészt meg úgy fogja venni, hogy cinkelem. Dushajába tép a szél. Lássuk ki a vendég.
4: Varga Miklós, előadó művész. Pályáját rockénekesként kezdte, zenekarok sorában énekelt, de egészen fiatalon megtalálták a színházi szerepek is. Sőt, pályáján az áttörést az István a király címszerepe hozta el. A következő évben megjelent a máig élő sikerdala az Európa, majd 1985-ben ő lett az év énekese. Nemzetközi fesztivál sikerek mellett rockoperák, oratóriumok tolmácsolójaként őrzi népszerűségét. Pályáját 12 szólólemez, közel 30 színpadi szerep fémjelzi. Máté Péter díjas, érdemes művész.
3: Varga Miki, örülök, hogy itt vagy.
5: Köszönöm a meghívást.
3: Az rég volt az a dal, de az máig működik.
5: De akkor még beletépett a hajunkba a szél.
3: Hát az enyémben ma akkor sem nagyon, a tiédben abszolút. Hát
5: ne panaszkodj, hogy azért voltál te is hajasba annak idején, de az nem tegnap volt.
3: Szóval a dal sem. És ez működik mind a mai napig. És egy egészen elképesztő széles története van, rengeteg lopással, kísérletével, orosz változattal, amerikai változattal, ennek mindenféle szlovák változattal.
5: Igen, igen,
3: mindene volt. És volt hivatalos angol változata is, azt meg te csináltad.
5: Hát ennek nagyon sokféle. Hát akkor, amikor ez a dal készült, akkor a Hungaratonnál mindig csináltunk egy-egy angol verziót is. Ráadásul erre a dalra két angol szöveg is született, az egyiket Ambrózi Pista, a másikat meg a Jóisten tudja már, hogy kicsoda. És akkor mind a kettő változatban föl lett énekelve, de nem jelent az meg sehol se. Aztán egyszer csak az osztrák zenész haverjaim, akikkel mi együtt dolgoztunk Bécsben egy lemezfelvételen, fölhívtak telefonon, hogy fent vagy a svájci slágerlistán. Ó, mondom, de jó, és mivel? Hát az Európa dallal. Mégis milyen? Hát angolul. Hát mondom, én nem tudok róla, hogy ez valaha fölkerült volna. Summa summarum kiderült, hogy egy svájci énekes, én akkor voltam kint Olaszországban egy ilyen fesztiválon, Lignano Rózsája című fesztiválon, ahol azt kérték a szervezők, ez egy nemzetközi televíziós showműsor volt, hogy az Európa felét magyarul, a másik felét pedig angolul énekeljem el.
3: Ez meg is van ez a felvétel, ezt én láttam.
5: Ez fönn van a YouTube-on szerintem. És akkor ez meg is történt, szép sikerem volt, és kiderült, hogy ez a svájci gyereknek be volt programozva a videóra valamire, csak aztán véletlen ez került föl rá. És akkor belenézett, és annyira megtetszett neki, hogy elkezdett utána nézni, hogy ezt vajon kihez a dal ki. És nem találta, és akkor onnantól kezdve úgy gondolta, hogy ezt ő írta.
3: Jó lesz ez neki.
5: Jó lesz ez neki, és ő írta a dalt. Fölkerült a svájci slágerlistára, hetekig vezette, több tízezer kislemezt eladott, kapott egy amerikai turné meghívást is, csak közben ráfaragott, mert az én osztrák barátaim lefülelték. És akkor szóltunk neki, hogy öreg, nem te írtad ezt a dalt. És akkor mindent bevallott, a menedzsere egy közös lemezt ajánlott föl.
3: És de várja, a presszer ezekből nagyon komoly pénzeket keres, hogy mondjuk a Gyöngyhajú lányt hányszor lopták már el tőle.
5: Hát mi, én és a szerzőtársam Varga Misi, mi nem voltunk ennyire éhesek, hogy így mondjam. Mi kiegyeztünk azzal, hogy csináljunk egy közös lemez, és persze minden jogdíjat megkaptunk svájci frankban, hát az ott nem volt egy nagyon csúnya summa, főleg még a rendszerváltás előtt, akkor még nem tudom, ilyen dollárboltok, meg ilyesmikbe lehetett elkölteni azt a pénzt.
3: De legalább volt.
5: Az jól jött, és igen, igen. Hát ez volt az egyik ilyen kis történet.
3: Nekem a szlovák volt a legmeglepőbb, ugye ott az Európai Uniós csatlakozáshoz akarták vinni a dalodat, de szintén úgy, hogy ember nem szólt róla, hogy nekik ez kell.
5: Hát én a saját kertemben kertészkedtem, amikor megcsörrent a telefon, és a Duna TV híradójától hívtak fel, hogy mit szólok hozzá. Mondom, vajon mihez? És akkor elmondták, hogy hát a szlovákok uniós csatlakozású himnuszává tették, mondom, mi erről nem tudunk. És akkor gyorsan bekértük a fordítást, hát kiderült, hogy ez egy uniós csasztuska lett belőle, és akkor a Varga Misi barátomra azt mondtuk, hogy ez így biztosan nem. A Misi még azt is felajánlotta, hogy kimegy Pozsonyba saját autójával, kis ladájával, kipöfög, és felajánlotta, hogy ő segít átírni a szöveget, hogy arról szóljon, amiről a dal szól. De addigra már a szlovák nacionalisták már verték a tamtamot a parlamentbe, hogy mi az, hogy egy magyar szerzőpárosnak a dalával.
3: Nincs nekünk sajátunk. Mondjuk nem volt. Ez egy más kérdés.
5: És akkor utolsó pillanatban lemondták.
3: Ez az Európa, ez téged végig kísér. Nyilván egy életen keresztül, és ez jó is, meg rossz is egyszerre valószínűleg.
5: Hát most már inkább jó. Tehát
3: volt, amikor rossz volt?
5: Nem is az, hogy rossz volt, hanem volt olyan időszak, ez még az elején talán egy évig vezette a slágerlistákat, és akkor egy kicsit kezdtem unni azt, hogy Varga Miki Európa, mint hogyha más dolgom nem is lett volna, és én úgy gondoltam, hogy én írtam annál sokkal jobb dalt is, és volt olyan koncert, ahol a zenekarral együtt nem játszottuk el. Hát majdnem meglincseltek.
3: De
5: és akkor
3: írtál jobb dalt?
5: Igen, szerintem van, nem olyan sok, de szerintem van. Például az egyik kedvencem, mikor ébresz fel Magyarország, ez a rendszerváltáskor íródott, és pont a rendszerváltásról íródott, és ott énekbe is egy olyan dal született szerintem, ami föl lett rakva a léc, csak aztán az úgy szépen elsikkadt, úgy nem vették annyira észre.
3: Lehet, hogy ezért nem ébredtünk fel időben?
5: Hát igen, elképzelhető.
3: Na jó, politikát most egy kicsit kirakjuk a képből. Foci, futballról érkezel. Azt hittem, hogy sípcsontvédőben mezben jössz.
5: Hát lehetne az is. Én 30-valahány esztendővel ezelőtt engem a Kiki vitt le az első emelet énekese a magyar színész válogatotthoz focizni, és ott még ifjú titán voltam, és fölkerültem a csatársorba, Lipai Laci meg Straub Dezső mellé, és ott együtt ontottuk a gólokat. Egyik legbüszkébb arra vagyok, amikor a Fradi öreg fiúk ellen játszottunk, ahol ilyen nagyságok játszottak, mint Novák Dezső, Ebedli, Zoli, Nyilasi Tibi, a vendégként a Törőcsik Andris, a Törő, és ott 4-2...
3: Mondjuk ellenük nem volt könnyű.
5: Hát nem volt könnyű, 4-2-re nyertek ők, és azt a két gólt azt viszont én lőttem még annak idején. Aztán teltek, múltak az évek, és ahogyan idősödtem, egyre hátrébb kerültem. És egy idő után már az oszlopos tagja lettem a jobb hátvéd posztnak, ami elvehetetlen, mai napig is kettes számú a mezen.
3: De nem vagy futó jobb hátvéd.
5: Nem, hát azért ebben a korban már azért megnézzük, hogy hány lépést teszünk meg, főleg feleslegesen nem futkosunk össze-vissza. És tavaly egyszer az akkori csapatkapitány a Csékán nem csak Karcsi rám szólt, hogy te menj már föl. És akkor fölmentem. És egyszer csak jöttek a gólok is, és azóta megint fönt vagyok.
3: Hm, ezt ahogy, jobban élvezed.
5: Úgy néz ki, hát igen, igen, úgy néz
3: hát
5: ki.
3: Hát gólt rúgni, az mégiscsak más, mint igen, csak de én... szerelni, meg küzdeni. Ez egy közösség igazából? Erről szól igen. Neked, vagy a fociról valóban?
5: Kettős a dolog, mert a fociról szól, tavaly előtt volt nekem egy térdsérülésem, és kiírtak térdműtétre. És vártam a műtétet, fél év múlva került volna rá sor. Egy hónap eltelt, és nem bírtam magammal, mondom, én nem bírom ki foci nélkül, és sérült térdel elkezdtem lejárni, futballozni, először jó bebugyoláltam, óvatosan mozogtam, szumma szumárom, mire eljött a műtét ideje, addigra fölhívtam a dokit, és mondtam neki, miért akar engem megműteni. Semmi panaszom nincsen, járok le focizni, és kutya bajom nincs. Tehát valami fajta olyan késztetés van a mozgásra, hogy én belehalnék, hogyha nem mozoghatnék. És a másik az valóban egy nagyon jó társaság, imádok oda menni, hiszen ott vegyes felhozatalú emberek vannak, jókat hülyülünk, és nagyon jókat focizunk.
3: A rockzene tart fiatalon, mert fiatalon vagy te tartva, vagy a foci. Illetve hát nyilván a színpadon az, hogy futnod kell a focipályán, azért az hasznos tud lenni.
5: Az egy nagyon hasznos dolog, a rockzene is, de például többek között egy fiatal feleség is. Tehát az, hogy meg ez a műfaj, ez tényleg olyan, hogy egy pár évvel ezelőtt játszottunk a Nagy Feróval, megint István a királyt. És a Feró is ugyanazt a laborcot játszotta, amikor meg volt fordítva a királydomban a színpad, ez nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt volt, és azt néztem, hogy a 80-hoz közelítő Nagy Feró az ugyanúgy szántotta fel a színpadot, és egy nagyon nehéz dalt énekel, ott kell kukorékolni a végén nem is keveset, és lihegés nélkül felszántva a színpadot ugyanúgy megcsinálta. Tehát csak egy követendő példa sok közül.
3: Múltkorjában olvastam, és aztán ez több internetes portál is átvette, hogy az neked mekkora fájdalom volt, és meglepetés, hogy nem te énekelted eredetileg az Istvánt, ha már szóba került az István a király, ez a másik, ami elkíséri az egész életedet. Voltak éppen az indított el, hát az adta meg neked az országos ismertséget. Mindenki téged hallgatott, és a Pelsőcit nézte. Ez egy fura helyzet, nagyon fájt.
5: Ez egy, akkor nem igazán, hiszen eleve büszke voltam arra, hogy ilyen produkcióba bekerülhettem, bár akkor még nem tudtuk, hogy ennek ekkora hozadéka lesz, hogy ez ilyen sikeres darab lesz. Gyakorlatilag az egészben az a sorsfintora, hogy az a Koltai Gábor rendező nem bízott meg bennem, akkor még nem ismert egyáltalán. Aki aztán később az István a királyt követően gyakorlatilag az általa rendezett majdnem minden zenés darabnak a főszerepét már rám bízta. És hát is mai eszével azt mondja, hogy akkor ha mai eszével kéne dönteni, akkor nyilván úgy döntött volna, hogy akkor rám bízza a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy Pelsőcél Laci ne lett volna jó, de akkor még nem ismert engem. És nem bízott abban, hogy én ezt megtartam.
3: Ami fura, mert egy csomó rendező kifejezetten keresi az új arcokat.
5: Ő is kereste, de aztán valamiért biztosra akart menni.
3: Van ebben egy kis bocsánatkérés, hogy mindent aztán rád
5: tulajdonképpen az lenne az igazi fájdalom, hogyha ez csak bocsánatkérésért menne.
3: Nem ezt mondtam, persze.
5: Nem hiszem, hiszen utána...
3: Egyszer jó le, igen, tehát a Népstadionban a 90-es István a királyt, hogy rádosztja, az lehetett volna bocsánatkérés, de olyan darabokat, amik amikhez semmiféle kötődése nincs az István a királynak, nyilván nem azért kaptál.
5: Hát sőt a Gábortól én még kaptam prózai főszerepet is, hiszen a Julianus barátban volt 4 darab főszereplő, és annak az egyik szerepét én kaptam meg, pedig próza, hát közöm nekem ahhoz semmi nem volt, és mégis rám bízta.
3: Már van?
5: Hát időközben azért sok mindent megtanultam én is a színházban. Tehát valóban az István a király nyitotta meg a Zenész Színház és a színház kapuit, aztán később már prózai szerepet is játszhattam.
3: Néztem, túl vagy 25 premiére, nem tudom pontosan.
5: Körülbelül annyi.
3: De igen, 25-28 valahogy.
5: Igen. És ezek többnyire főszerepek voltak. Tehát én, nekem nincsen semmi hiányérzet az életemben. És ugye 83 óta 2 síkon fut az én pályám, a Zenés Színház és a hagyományos rockszínpad, és az a mai napig.
3: Nagyon más? Nagyon különböznek egymástól?
5: Annyiban, hogy a színpadon, amikor rockszínpadon vagy, akkor te vagy ott a szólista. Tehát rajtad van a világ szeme, senkit nem érdekel, hogyha a basszusgitáros mellé nyúl, vagy a dobos üt valami kéket zöldet. Ha viszont az énekes hamisan énekel, vagy valami rosszat konferál, azt rögtön leveszik. Tehát ott a hátadon kell vinni a pályát. A Zenész Színpadon ott meg azért eloszlik a felelősség. Bár nem kisebb, hiszen ha rossz helyen adod meg a rossz végszót, akkor ott bukhat az egész előadás is.
3: Volt olyan helyzet, amikor figyelned kellett, hogy nem te vagy a sztár ebben a helyzetben? Tehát, hogy ne akarj kimenni a színpad szélére. Nem rólad szól.
5: Ez engem soha nem zavart, tehát én nekem nem voltak
3: ilyen. Én értem, de hát mégiscsak frontemberként az ember ahhoz van szokva, hogy megfogom az állványt, aztán megyek.
5: Igen, de hát azért itt azért eltelt néhány évtized, és azért mondom, hogy én sok mindent megtanultam benne a színházba, tehát az embernek tudnia kell, hogy hol van a helye. És tudnia kell, hogy egy adott darabban is mi a helye, és nem lehet több annál, mint amit ott rábíztak. Mert akkor a darabot rontja el.
3: Kitől tanultál a legtöbbet? Van ilyen?
5: Hűha, hát ez egy nagyon jó kérdés. Inkább azt mondanám, hogy sok kicsit. Tehát nagyon jó művészekkel dolgozhattam együtt, és olyan kiválóságokkal, akikre tényleg az ember fölnéz. Tehát én azért nem emelnék ki egyetlen egy nevet se, mert én ilyen szempontból szerencsés vagyok.
3: Akkor másképp kérdezem, kit lestél a legfigyelmesebben a próbák alatt, hogy oldja meg?
5: Hát mindig az adott olyan, mint hogyha kerülni akarnám a kérdést, de akkor érjünk vissza a KH-hoz. Énekesként, énekem például Vikidár Gyula volt az a példakép, aki engem erre a pályára lökött. Hiszen a Gyulát láttam a P-Mobil zenekarban, akkor még ő nem színházazott. P-Mobil zenekarban énekelt, és azt láttam, hogy egy ilyen kis zömök emberből úgy a Kós Jani, a Korda Gyuri időszakában, tehát ők voltak a nagy szárok, és ebben az időszakban van egy ilyen őserővel bíró ember, akiből úgy szakadt ki a hang, hogy azt élvezett hallgatni, és akkor az ő pozícióját kezdtem ottan irigyelgetni, mint P-Mobil rajongó.
3: De ez egy fura helyzet, mert ugye a mobilból lett a kiválások után a P-Box, és a P-Boxban meg te. Tehát voltak éppen a Gyula régi zenésztársaival, te lettél az énekes.
5: Így van, és ez nekem hatalmas nagy álom vált valóságá, és ráadásul a P-Mobilnak az a 2 zeneszerzője, akik a dalokat írták. Tehát várható volt, hogy a P-Box fogja továbbvinni azt a vonalat, ami a P-Mobilban volt, és hogy egy kicsit megbolondítsuk a dolgot, én utána jött, hogy a P-Box fogja továbbvinni azt a vonalat, ami a P-Mobilban volt, és hogy

0: Vagy hogy lettél énekes színész?
1: Igen, igen. Persze, persze. Tehát a színészi játékot azt ugye le lehet lopni. Én például nagyon sokat tanultam Gregor Jóskától. Én nekem az első színpadi szerepem az a János a Vitéz volt, ami az István a király után volt közvetlenül, ahol Gregor Jóska volt a francia király. És egy zseniális operista volt, zseniális színész, egy nagyon nagy clown, tehát élvezet volt vele játszani. Akkor nagyon élveztem a játékot, például Szakácsi Sanyitól, ha már nevet akarsz kipéréselni belőlem, a Költő visszatérbe ő volt a főszereplő, és ő fantasztikusan játszott a színpadon. De az összes többi színészek, akik csak az István a királyba, a Sörös Sanyi, a Balázs Peti, a Szakácsi volt, ők a három magyar úr. Hát őtőlük is rengeteget el lehetett ott lesni a színfalak mögül.
0: Tényleg dadogtál gyerekkorodban?
1: Ajaj, még a mai napig is olykor.
0: Tényleg?
1: Hát nem úgy, hogy megáll.
0: Szerintem ezt nyilvánosan sose hallottuk.
1: Szóval nem úgy, hogy megáll a beszéd, de kisgyerekkoromban valóban nagyon dadogós voltam, és ennek ellenére én sportriporter szerettem volna lenni.
0: Hát,
1: többek között.
0: Ránk egykori, meg jelenlegi sportriporterekre szokták mondani, hogy olyan, mint a dadognánk, úgyhogy ez simán benne van, de nem egyébként, nyilván nem. Viszont hogy oldottad ezt meg?
1: Hát az élet megoldotta.
0: Vagy magától helyettem. Megoldódott?
1: Az élet megoldotta. Azt mondják, hogy általában azok a gyerekek dadognak, akik balkezesnek születnek, és a szüleik rákényszerítik jobb kézre, a jobb kéz használatára őket. Lehet, hogy az esetemben ez volt, mert állítólag én is balkezesnek születtem.
0: Jobblábas vagy a pályán?
1: Igen.
0: Hát akkor...
1: Jobblábas vagyok, de aztán rájöttem arra, hogy a futballban azért a másik lábat az nem csak pálcikának lakták oda, hanem azt is kell valamire használni, és volt egy olyan időszak, amikor én kifejezetten csak ballal próbáltam megoldani mindent, és ezáltal nagyon sokat fejlődött a ballábam is.
0: Jó, foci, dadogás, hogy lett a sportriporterség, hogy lett ebben geológia?
1: Hát úgy, hogy 14 évesen az ember nem tudja eldönteni, hogy mi akar lenni. Hát szóval aki azt mondja, hogy ő tudja, az vagy hazudik, vagy pedig nagyon céltudatos ember. És mi öten vagyunk testvérek, öt fiú, és abból a második legnagyobb, a Péter bátyám, ő járt a geológiai szakközépiskolába, és az ott volt a környéken, ahol laktunk, egy pár villamos megállónyira a Fehérvári úton, és amikor el kellett dönteni, hát akkor mondom, jó, hát a Péter is oda jár, akkor menjünk oda. Ez Pekhemre volt, mert a Péter az egyik legjobb tanuló volt az iskolában. Később egyébként az ELTE-n summa cum laude végzett, ugyanezen a geológiai szakon.
0: Azt hallgattad éveken keresztül, hogy vegyél példát a bátyától.
1: Én például oda kerültem, és ő neki Johnny volt a beceneve, és én lettem a kis Johnny, és mindig mindenki hozzá hasonlított. Tehát ezt elég nehezen lehetett elviselni. A geológia marhára nem érdekelt, de útközben sem jött meg a kedvem, ennek ellenére, amikor elvégeztem a geológiai szakközepet, és lett egy középfokú geológus végzettségem, akkor én geolétaként dolgoztam még 2 évig. És közben megjelentkeztem ilyen-olyan főiskolákra, mert szülői unszolásra, fiam, az érettségi az már nem ér semmit, tessék valami diplomát szerezni. És akkor jelentkeztem Ybl Miklós építőipari főiskolára, a közlekedési, távközlési, csak egy volt a baj, hogy a matek mellett fizika volt a felvételi. Matek nekem jól ment, de fizikából talán az Ybl-nél volt az, amikor összefutott a tanári kar, mert ők ilyet még nem láttak, ilyen fizikai megfejtést, amit én produkáltam.
0: Lehet, hogy működik.
1: Igen, lehet, hogy azóta már bevették és használják, de akkor még nem. És akkor rájöttem, hogy ez a fizika felvétel ez nem fog menni, és akkor kerestem egy olyan felsőfokú intézményt, ahol matek történelem volt a felvétel, ez volt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, és ide felvételt nyertem, és sikeresen el is végeztem.
0: Volt valaha közöd a szakmádhoz?
1: Egy napig sem, mert mi is van most hirtelen, kereskedelmi üzemgazdász, ez az én diplomámnak
0: az mit csinál?
1: Neve. Ez kérlek szépen akár nagy áruházakat vezethet.
0: Ja, hogy így.
1: Tehát különféle kereskedelmi...
0: Üzemgazdász, jó, igen, végig kellett volna gondolni.
1: Tehát papíron, de per pillanat azt sem tudom, hogy hol van az én diplomám, mert a főiskolai éveim utolsó fél évébe kerültem én a P-Box zenekarba alapító tagként.
0: Mit szóltak a szüleid?
1: Hát,
0: hogy apám, lesz ebből diploma?
1: Megfenyítettek, hogy le kell diplomázni, és akkor már én is így gondoltam, ha már 2,5 évet rászántam, akkor a harmadikat már fejezzük be, és a P-Boxban is nagyon jó fejek voltak, mert támogattak ebbe, tehát lediplomáztam sikeresen, de mire a diploma kezembe került, addigra a P-Box már egy sikeres zenekar volt.

0: És eldőlt a sorsom ezzel.
1: És ezt meg is, így aztán meg is bocsájtották, hogy nem leszel áruházigazgató.
0: Sokáig nem is az, hogy megbocsá, hiszen akkor már felnőtt ember voltam, de apám állandóan aggodalmaskodott, hogy Mikloskám, meg lehet ebből élni? Hát van neked rendes diplomád, menjen rendes emberként dolgozni. És akkor, amikor ez tartott addig, amíg nem jött az István a király. Amikor az István a király bemutatója megtörtént, na onnantól kezdve a családban is művész úr lettem. Apám lett az egyik legnagyobb rajongóm, olyannyira, hogy amikor jöttek a rajongói levelek, áradtak, és én már nem tudtam megválaszolni őket, akkor ő besegített ebben. És előfordult
1: tudták az is. Volna a lányok, hogy nem tőled kapják a levelet,
0: hát várjál,
1: a apától.
0: Volt olyan, nem is olyan rég, egy pár esztendővel ezelőtt, hát egy idősebb, hát nem idő, mert idős ember nincs, ilyen korombeli hölgy odajött, és az orrom alá dugott egy régi képet, hogy hát ezt aláírtad még nagyon régen, a 80-as évek elején, ha még egyszer megtennéd, hogy aláírom.
1: Jajjaj.
0: És akkor nézem, mondom, Jézusom, ez apám aláírása. Hújúj. És akkor megpróbáltam valahogy úgy odakanyarintani a nevet, hogy nagy eltérés ne legyen, különben nagyon
1: nagy
0: lebukás lett volna, igen.
1: Én azt gondolom, mondhatod, hogy ebből nem lehet megélni, mondták a szüleid. Hogy az egy szerencse, ha ebből meg lehet élni. Ugye ezt nagyon sokan nem tudják, de ez a szakma, a ti szakmátok, az hol kutya a bőség, vacsolája. Hol az ékop.
0: Kérlek szépen, ez olyannyira így van, hogy például idén áprilisban én nekem egyetlen egy fellépésem nem volt. Ez hosszú évek óta nem fordult ilyen elő. Most április végén lesz egy darab színházi előadás, de azon kívül semmi. Viszont én tudatosan készültem erre az egész dologra. Tehát én azért nem azt mondom, hogy fogalmaz vertem a garast, de mert évente mindig elmegyünk nyaralni, elmegyünk wellnessbe, ide-oda, és ha nem is nagy lábon élünk, de azért van egy luxusnak nem tekinthető családi házunk, szép autó, telek, minden van, mert én tudatosan, illetve a feleségem ösztönzésére még annak idején, amikor még a gatyám mellett jártam, az ő segítségével elkezdtünk szép lassan gyűjtögetni. Én tudtam, hogy engem az állami nyugdíj az nem fog kisegíteni, és valóban nem csalódtam benne. Tehát tudtam azt, hogy úgy kell spórolni, úgy kell félrelakni pénzt, hogy öregkoromra már ne legyen probléma. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy ez alatt a 50 év, most már lassan 50 esztendeje, amióta a pályán vagyok, én soha nem kellett nekem mással foglalkoznom.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Körülöttem néma csillagok, meg sem kérdi tőlem senki sem. Merre mentél, kedvesem? Esik eső, és én ballagok, néhány elmúlt percre gondolok. Kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet?

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. május 12-én bejelentette a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy több mint 5,6 millió adózónak készítették el az SZIA bevallási tervezetét, amit a hatóság szerint érdemes átnézni, mert lehet vele teendő. Tavaly ezen a napon a Kultúra című műsorban Róna Jegon Nagy Viktorral beszélgetett arról, hogy mik a tervei a Csiky Gergely Színház igazgatójaként.
2: Szita Károly Kaposvár polgármester ugyanis akkor jelentette be, hogy a kaposvári Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ vezetését Nagy Viktorra bízza július hónaptól egy év időtartamra, ami a színház esetében nem hosszú idő, úgyhogy ezt is megbeszéljük mindjárt, mert Nagy Viktor itt van a vonalban. Szervusz, Viktor!
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Gratulálok először is!
3: Köszönöm szépen.
2: Ráadásul egy olyan helyre mész, ahova visszatérsz, hiszen ott te egy bő évtizedet el is töltöttél színészként.
3: Igen, a 98-ban, amikor a főiskolán végeztem, akkor rögtön Kaposvárra kerültem, és az a helyzet, hogy elképesztő élmények értek akkor engem itt, hiszen bizony a csillogó szemű főiskolás, amikor lekerül Kaposvárra, így mondtuk, hogy lekerül, ugye ilyen szinte félelem volt mindenkiben, hogy senki ne menjen vidékre, és tulajdonképpen az egyedüli voltam, aki vidékre utazott. Na majd mi lesz itt majd vidéken? És ugyanúgy végig kellett járni az úgynevezett szamárlétrát, de ezt a 10 évet azt sose fogom elfelejteni ennek a színháznak.
2: Magyarázd ezt el, mert ez szerintem nagyon fontos lesz a saját igazgatói életedben is, ez a lekerül, meg a jaj, csak vidékre ne kelljen menni. Mi ez a rettegés a színészekben? Mitől van?
3: Hát én azt hiszem, hogy 98-ban is, meg talán azóta aztán, meg pláne azt gondoljuk, hogy színház csak Budapesten van. Pedig, hogy ez nem igaz, mert hogy egy népszínháznak, jelesül a Kaposvári Színháznak, amikor én 98-ban Kaposvárra kerültem, nagyon rengeteg a dolga van, például az új közönség nevelése, az ifjak nevelésével. Itt aztán előkerülhet olyan darab is, ami mondjuk egy Budapesten, egy művészszínházban, vagy bármilyen másik színházban, ugye nagyon egy filéket játszanak a színházak, vagy muszáj nagyjából egyfelé gondolkodniuk. Itt azért nagyon sok az óriás az a paletta, amin játszhatunk. Ráadásul emlékeim szerint itt, amikor este 10 órakor vége volt egy színházi adásnak, vagy 9:30-kor, akkor 10 órakor mentünk fel, úgynevezett Schwarzba dolgozni a legfelső bemenetre, és hogyha olyan volt az előadás, Schwarzban azt jelenti dolgozni, hogy összejöttünk akkor is, és akkor is dolgoztunk, ami nem volt repertoáron, darab nem volt kiírva, de ha úgy sikerült a darab, akkor a Bavarszi László az igazgató azt mondta, hogy hajrá, gyerünk, csináljátok. Szóval azt akartam csak mondani ezzel a hosszú kör mondattal, hogy szerintem a vidék az a lehetőségek tárháza, a vidéki színház a lehetőségek tárháza, itt nem köti meg semmi a kezünket, nem rohanunk szinkronba ugyan, de hogyha valaki színészként akar értelmezni magát, akkor a vidék az egyik legnagyszerűbb jelenformáló hely, és a színészileg is a lehető legtöbbet egy vidéki színházban lehet tanulni.
2: Közben, amióta te oda szerződtél Kaposvárra, lett ott egy egyetemi szintű színész oktatás, ami azt gondolom, hogy érdekes két, vagy most már inkább a Free SFE-vel 3-pólusúságot hozott az oktatásba, és érdekes kérdéseket vet fel mondjuk a tekintetben, hogy mennyire ér össze az ottani színészoktatás az ottani színjátszással, a színházzal magával.
3: Ugye itt úgy van, hogy a Kaposvári Színházból, ami színjátszók, a művészek, azok azért nem minden osztályt ők vezetnek, hanem itt azért a Kaposvári Egyetemen is különböző vidéki színházak igazgatói, vagy művészeti vezetői vesznek részt a munkában. Tehát nem egyértelmű, hogy az éppen végzős osztály, vagy az összes végzős osztály az a Kaposvári Színház tagja lesz, vagy ide jönnek játszani, hanem itt, ahogy mondtam, különböző vidéki színházak is egyfajta keltetőként gondolnak a Kaposvári Egyetemre. Szóval, hogy ez egy nagyszerű dolog egyébként, hogy egy ilyen városban, egy ilyen színház mellett van egy főiskola, de ez nem csak a Kaposvári Színházért, ez a főiskola.
2: Viszont a tiéd lesz egy évre a színház. És én mondtam itt az elején, hogy egy év az színház csinálás szempontjából rövidnek látszó időszak. Egyébként persze az életünk egy éve, de hát, hogyha egy színházigazgató távlatosan gondolkozik, az első év az nagyjából az, hogy elhelyezkedik a székében, és kiismeri magát. Te hogy gondolsz erre a következő egyesztendőre?
3: Az volt a feladvány, hogy ugye most már a törvény szerint meg is tehetnénk azt, a polgármester úr meg is tehette volna azt, akár, hogy a polgármester úr megtette volna azt, hogy kinevez. Ugyanakkor ő a régi iskola híve, ő azt mondja, hogy készüljön el egy dolgozat, nézzük meg azt, hogy Viktor mit gondol erről a színházról, milyen rövid és középtávú tervei vannak, azt szeretné látni leírva, és hogyha az méltónak tartja a városvezetés arra, hogy megkapjam következő 5 évre, akkor azt én megkapom, és ezt én ebben hiszek, hiszen valahogy én is így szocializálódtam itt az elmúlt években, amikor Kaposváron voltam, itt azért minden munkához, minden eredményhez alaposan meg kellett dolgozni. A Kaposvári Színház amúgy is híres a munkájáról, én pedig a következő egy évben azon fog dolgozni, hogy az én munkám, a dolgozatom az arra méltó legyen, hogy következő 5 évre is megkapjam. Egyébként természetesen a Fülöp Péter igazgató úr, ugye most elment a Nemzeti Színházba, ott gazdasági igazgató lett. Ez egy nagyon erős színházat fog átadni, aminek ízületei jól működnek, idegrendszere rendben van, tehát, hogy itt valóban egy nagyon komoly tanulási időszakról van szó, hogy nekem kell megtanulnom azt, hogy hogyan tovább ebben az egy évben, és azt a víziót pedig fel kell vázolni, amiben nyilván az ember már évek óta, vagy amikor szívesen visszagondol Kaposvárra, vagy a régióban az itt jelenlévő kultúrás rendezvények okán, azért mindig is gondolkodtam, hogy hogyan lehet még szebb, még színesebb és még több embert behívni egy színházi előadásra.
2: Az elmúlt 8 évben a Tália Színházban dolgoztál, 17-től volt talán a társulatnak a tagja, és 3 éven keresztül a művészeti vezető. Kálom is tagában mit szólt, hogy ott hagyod?
3: Hát nem volt felhőtlenül boldog, azt láttam rajta.
2: Ez neked jó hír?
3: Jó hír, de az a helyzet, hogy az ember nem szívesen hagyám a félbe egy munkát. Azonban van egy helyzet, amikor azt szokták ebben a pillanatban mondani, vagy én helyzetek azt szokták mondani, hogy van egy ajánlat, amit nem illendő, és nem is biztos, hogy szeretnék visszautasítani. Bármennyire is imádtam a Tália Színházban dolgozni, és kiváló nagyszerű kollégák túl búcsúzom el mondjuk a vezetői székemben, mert azért majd vissza-vissza járok majd játszani, de újakat már 2 éve amúgy sem vállaltam, új feladványokat, új szerepeket nem vállaltam, tehát visszajárok majd játszani, de azért egy teljesen más viszony lesz a következőben a miénk. Nem örült neki Gábor, hogy eljövök, de pontosan megértette, hogy most szolgálatot tenni Kaposváron kell, úgyhogy az állomás helyemet Kaposvárra helyeztem át.
2: Meg hát ez egy lehetőség is, tehát voltak éppen egy színházat teljes jogkörrel igazgatni, egy kicsit szélesebb lehetőség talán, mint művészeti vezetőnek lenni. Mit viszel magaddal a Táliából? Nem is feltétlenül darabot vagy szereplőt, hanem úgy a színházból.
3: Talán a Tália Színházzal én az elmúlt jó néhány évemet, amit a pályán töltöttem, és az még nem sok, de azért jó néhány évet foglaltam ott össze, mint művészeti vezető, aminek az eleje Kaposvár volt a 98-ban, és aztán egészen a Táliáig, én szerintem minden olyan ügyet, vagy akár fesztivál vezetést, tapasztalatát összegyűjtöttem, amivel most ide meg fogok érkezni, ha csak egy évre akkor is. Én a tapasztalatot, munkapírást, szeretetet és elkötelezettséget. Én azt hiszem, hogy ennélkül nem megy, és hogy minden percemet abban arra fogom szánni, hogy ez a színház méltó legyen régi nagy híréhez, egészen odáig, hogy Fülöp Péter átadja majd nekem az irodájának a kulcsát.
1: Május 12-én van az Ápolók Nemzetközi Napja. Ez a nap az egészségügyi szakdolgozók munkájáról, a betegek iránti elhivatottságukról és a társadalomban betöltött pótolhatatlan szerepükről szól. Célja, hogy felhívja a figyelmet az ápolók mindennapi küzdelmeire és az egészségügyben nyújtott nélkülözhetetlen segítségükre. 2025. május 12-én a vendégváróban Rónai Egon Tokovics Tamással, a Kecskeméti Vadaskert ügyvezető igazgatójával beszélgetett az állatkert jelenéről, múltjáról és jövőjéről.
2: Maradunk Kecskeméten, és hát egy olyan célpontot választunk, ami nem biztos, hogy sokak fejében ott van, pedig talán ideje lenne, hogy oda kerüljön, a Vadaskert. A kecskeméti Vadaskert, ami valójában egy állatkert, és Tokovics Tamás vezeti ügyvezető igazgatóként. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm.
2: Ugye ez a kecskeméti állatkert, ez nem azok közül, a nagy állatkertek közül az egyik, amit rendszeresen emlegetünk, hanem pont egy kicsiből fejlődő és növekvő állatkertről van szó.
4: Tulajdonképpen az indulásunk az 1971-hez kötődik, az akkori vadászati diákkiállítás kapcsán jött létre a kecskeméti vadaskert, az ott lévő közép-európai, kárpát-medencei állatfajokat kapta meg Kecskemét városa, illetve az ott lévő szobrot, ami tulajdonképpen ő lett a mi díszünk, és így indult 71-be a meglévő állománya, 72. április 1-én nyitotta meg kapuit a kecskeméti vadaskert, és azóta már nem csak egy hazai, illetve kárpát-medencei fajokat bemutató hely vagyunk, nem lehet azt mondani, hogy a világ minden részéről találhatók itt állatok, nyilván szimbolikus állatok is, mint az oroszlán vagy tigris, illetve hát vannak különlegességeink is. Közben területileg is növekedtünk, illetve hát az elmúlt időszakban pedig egy passzív bemutatóhelyből egy aktív köztérré, vagy lehet azt mondani, hogy egy ilyen társadalmi gyülekező helyé vált itt Kecskeméten.
2: Azt hogyan lehet elérni? Tudom, hogy ez cél, és hát nyilván egy okos cél, hogy az emberek ne csak azért menjenek oda egyszer-egyszer egy évben, hogy megnézzék az új állatot, ami éppen akkor érkezett, hanem járjanak oda, beszélgessenek, ott sétáljanak, vigyék a gyereket, legyen egy közösségi tér belőle. De hát belépődíjas, tehát mégiscsak valahogy máshogy kell ezen gondolkozni, mint egy egyszerű játszótéri látogatáson.
4: Természetesen mindig ezen jár a gondolatunk, hogy lehet ezt továbbfejleszteni. Az egyik ilyen fixa ideánk, ha lehet így mondani, hogy minden évben kell valami újdonság itt a kecskeméti vadaskertbe. Ez lehet vagy egy új állat, egy új kifutó, egy megújult kifutó, egy új program, vagy mindennek a kombinációja, tehát folyamatosan egyrészt új programokkal várjuk a vendégeket, illetve elindultunk, ahogy mondtam, hogy nem csak egy passzív bemutató hely a kecskeméti vadaskert, hanem egy kicsit ide csempészik a kultúrát is, tehát a különböző programjainkkal kulturális eseményeket is létrehozunk itt a vadaskert előtti részen, ami tulajdonképpen hozzánk tartozik, de az még egy nyitott tér, és ott szoktunk koncerteket, gyerekeknek szóló műsorokat, bevonjuk a kecskeméti különböző intézményeket is, kulturális intézményeket, egyéb intézményeket, ahol lehetőséget adunk számukra, hogy bemutatkozzanak, és folyamatosan fejlesztjük ezeket a programokat.
2: Most nézem én is, hogy nyilván gyereknap és hasonló rendezvények, ezek adják magukat, de azt is gondolom, hogy például a látványetetés az minden gyereknek és felnőttnek egy élmény, főleg, hogyha egészen közel lehet kerülni az etetéshez magához. Van önöknél ilyen?
4: Illetve még nagyobb élmény, hogyha saját maga tudja etetni az állatot.
2: Azt is lehet?
4: Persze, lehetőséget biztosítunk minden, tehát hétvégenként minden nap, tehát szombaton is és vasárnap is délelőtt, délután látványetetéseket hajtunk végre, illetve mutatunk be, amiben minden állatfaj részt vesz, tehát ugyanúgy az egzotikus kisállatok, a patások, növényevők, illetve a ragadozók is, és természetesen a patásoknál, a növényevőknél azért csatlakozhatnak a gyerekek is, elsősorban a gyerekek, de azért nem zárjuk ki a felnőtteket is, úgyhogy akár réparopival, vagy mindenféle csemegével ők is etethetik az állatokat, természetesen közben mindenféle érdekes információt kapnak munkatársainktól, lehet egy azt mondani egy kicsit, hogy ilyenkor bevezetjük őket a kulisszatitkokba is, és olyan információkat kapnak, aminek nem biztos, hogy mindenhol utána tudnak járni, illetve amellett érdekességeket is hallanak a munkatársaintól, hiszen itt azért mindig vannak érdekes sztorik a kecskeméti vadaskertben.
2: Ami azért is jó, hogy most ezt így felmerült és elmondta, mert hogy mi hallgatóink nagy része Budapestről, mondjuk, hogyha Kecskemétre kirándul, akkor éppen hétvégén teszi, tehát hogyha ezek szombat-vasárnapi gyerekes programok, akkor ez egy kiváló lehetőség, hogy a kecskeméti vadaskertben eltöltsenek pár órát. Tokovics úr, köszönöm szépen, a vadaskert ügyvezető igazgatóját, Tokovics Tamást hallották. Minden jót önöknek, ott dolgozóknak, meg az állatoknak is. Minden jót.
4: Szeretettel várunk mindenkit.
1: Köszönöm figyelmüket, a múlt idéző adását hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2 B villamos a Mester utca Könyves-Kálmán körút és a Jászai-Mali tér között nem közlekedik. Hétvégén zúgóban a Korozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt, a környező utcákban is korlátozásra kell készülni, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kurút utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szervantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kurút utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt, a 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Időközben pedig megérkezett a vonalba Sándor, hát ha erről is lesz kedve beszélgetni, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok, ha bár már a napot határán vagyunk.
2: Na jó, akkor jó napot!
3: Faluhelyen már rég, ilyenkor őszintén, már régen elfáradtak egyszer.
2: Ó, már én is elfáradtam, ne aggódj!
3: Na, köszönöm, hogy legalább ön szavatartó és visszahívott.
2: Hát megígértem.
3: Hát igen, de hát ígértek itt már sok mindent az utolsó 35 évben, és ebből nagyon kevés vált valóra, de hát ön most bizonyította, hogy azért még van miért bízni a jövőben.
2: Hát nem is gyakorlok hatalmat, látja.
3: Igen. Na most a fővárosi polgármesterek ügye, én ára nem. Akinek sáros a mundérja, azt vegyék elő szépen. Annak is örülnék, hogyha a rendőrség a mundért, mivel azok viselik leginkább, úgy tisztítanák meg, hogy végre a Szőlő utcából kiderülne az, hogy kik voltak azok a rendőrök, akik oda mentek, és azt mondták, hogy innentől kezdve titkos, és aláírattak egy titkossági nyilatkozatot is, akik beadták ezeket a véleményeket.
2: Hát ez nagyon érdekes kérdés, igen.
3: Feljelentést tettek. Addig én nekem a Pintér úr eljátszott a becsületét, de rendesen, meg a főügyész úr is, amíg ezt név szerint ki nem derítik, hogy ki volt az, és bíróság elé nem állítják azokat az embereket, és azok az emberek bevallják azt, hogy kinek az utasítására tették, amit tettek, vagy önként és dalolva vállalják a felelősséget érte. Na, ez...
2: Hát ez szép lenne.
3: Múltkoriban hallgattam önnek egy beszélgetését, azt hiszem a tükörbe, hogy a föld, a víz meg a földügyekkel kapcsolatosan és az öntözéssel kapcsolatban beszélgettek ott. Lényeg az a mesébe, annyit szeretnék hozzátenni, hogy a föld térképek alapvetően átíródtak, és a földek már réges-régen nem úgy néznek ki a területeken, mint ahogy amikor ezeket a csatornákat, meg az öntözőshez szükséges árkokat, ezt-azt megépítettek. Na most nem az a baj, hanem az a baj, hogy megváltozott ez, ugye az osztatlan közösből osztott, vagy egyedi közös lett gyakorlatilag, mert egy pár török basa fővásárolta gyakorlatilag a fél megyét, 3-4 ember tulajdonában vannak, gyakorlatilag
2: óriási földbirtokok koncentrálódtak, így van.
3: 4-5 falu határát fölvásárolták. Na most én elmondanám azt, hogy nem elég csak fölvenni a támogatásokat ezekre a földekre, hanem ezekbe a földekbe bele is kellene fetszülni valamit. És bele kellene fetszelni azt, hogy ezeket a csatornákat, árkokat, meg egyéb dolgokat a jelen állapotnak megfelelően tegyék rendbe. Úgy, hogy az uniós támogatásokból, a földalapú támogatásokból egy fillért nem adnák egyetlen török basának se, addig, amíg ezt át nem gondolják, meg nem csinálják, és ki nem alakítják a jelenleg állapotnak megfelelően.
2: Akkor itt hogy jegyezzem meg, hogy az uniós földalapú támogatásoknak a rendszerét egyébként talán 3 vagy 4 éve változtatták meg, iszonyú nehezen, mert az alapvetően Nyugat-Európára volt szabva, és így például előírás volt, hogy akinek a kifizetés idején még májusban víz áll a földjén, az nem kapja meg a földalapú támogatást, csak hogy ezeken a környékeken mi nálunk, ez a fajta belvíz, ez nem az a károkozó, romboló tétel volt, hanem nagyon sok helyen azért lett volna rá szükség, hogy leszivárogjon a talajvíz, és ne legyen szárazság. Na most ennek többek között ennek a politikának nyilván csak kisebb részben, összességében a magyarországi vízügyi kormányzásnak vagy irányításnak köszönhetően a víz elvezetés máig a legfontosabb, vagy az önmaga által kijelölt feladatai közül a legfontosabb a vízügynek, miközben már jó ideje egy vízhiányos állapotban vagyunk, és nehéz számomra felfogni, hogy a Fidesz kormányzatok miért nem értették meg, hogy itt mi történik, hiszen hát a kormányzat számos tagja maga is nagy földbirtokos, tehát ha máshonnan nem, onnan tudnia kellett volna, hogy itt gond van. Most megváltoztatták a földalapú támogatás rendszerét, nem kötelező már levezetni a belvizet a földekről ahhoz, hogy ezt megkapják, de igazából itt kollektív megoldásra van szükség, mert ha mindenki kizárólag a saját birtokára gondol, akkor például előfordulhat az, amit látunk egész nyáron, hogy kiszivattyúzzák a talajvizet, nem törődve azzal, hogy ez mindenki másnak sokkal jobban szükséges lenne, vagy hogy azon meg kellene osztozni, és akkor ott vagyunk, ahol a part szakad, mint például a Homokhátságon, ahol duplájával csökken a talajvízszint métere.
3: Réka, én nem vagyok vízügyi szakember. Én egy dolgot tudok, hogy az Unióból rengeteg pénz föld alapú támogatásra adnak, ami a föld alapnak, a föld annak az alapja, hogy ott valamiféle fajta értelmes termelés folyjon.
2: Igen, ott hektárra adják ezt a támogatást. Ebben
3: a magyar országgyűlésnek, államnak, mondom én akárkinek, azt a törvényt kellene meghozni, hogy addig egy petákot, amíg ezt az ügyet rendben nem tették, hogy ezt egyénileg, esetileg hogy fogják megoldani, ez legyen a kormány meg az állam dolga. de az, hogy fölveszik az állami támogatásokat, és gyakorlatilag annyit esetenként annyit tesznek érte, hogy egy évben kétszer lekaszálják a gazt, vagy még az se, és fölveszik az uniós támogatásokat.
2: Nem, bocsánat, csak termelésben lévő területekre lehet felvenni a földalapú támogatást, én úgy tudom, de mindjárt utána nézek.
3: Na jó, hát a rét meg a széna is egyfajtája termelésnek, úgyhogy ki van ezt találva, ne féljen semminek.
4: Van itt egy alaphír, az ügyészség kezdeményezte, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő, ugye korábban pártigazgató képviselő letartóztatását. Ezt nyilatkozta a védőügyvéd, aki Bajáki Tamás, és azt is elmondta, hogy befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják Molnárt. De hát itt azért elég sokan belekeveredtek ebbe az ügybe, most már tudjuk, hogy momentumos politikusok, fideszes politikusok és más szocialista politikusok is. Itt van velünk Gerő Tamás ügyvéd, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Amikor ennyi politikus van benne egy ügyben és ennyi párt felől, akkor az egy eléggé rendszer szintű összefonódást jelez a hírek szintjén. Miről van szó?
5: Igen. Ugye a Szabad Európa már 6 évvel ezelőtt egy cikksorozatban azt állította, hogy gyanús összefonódások vannak a parkfenntartási cégek körül. 4 céget említettek ebben az oknyomozó cikkben, ami gyakorlatilag a fővárosnak a 10 kerületének a különböző parkosítási ügyeit intézte, ugye általában ezeket vagy közbeszerzéssel, vagy valamilyen pályázat útján nyerték meg.
4: Ez ugye úgy volt, hogy ezek 4 pályáztak külön-külön.
5: Igen, vagy együtt, vagy külön-külön, de
4: valaki nyert 4
5: mindig közül. Gyanús volt, hogy ők voltak a nyertesek, holott azért olyan nagyon nagy munkavállalói létszámmal nem rendelkeztek, és akkor folyamatosan nőtt a bevételük. Azért egy nagyobb kerület az több 100 millió forintot, vagy akár 1 milliárd forintot is elkölt egy évben parkosításra, vagy kaszálásra, vagy
4: parkfenntartás, persze.
5: Parkfenntartás, úgyhogy az egy tényleg egy nagy üzlet ebből a szempontból, ahhoz, hogy jól nézzen ki a város. Épp ezért nekem is egyébként megdöbbentő volt, különösen ugye a második keleti polgármester, ahol én lakom, hát egy kiváló polgármesterről beszélünk, Őrsi Gergelyről, úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha nem igazolódna be a gyanú, amit nem is tudok pontosan, hogy mivel eszemben, de azt tudjuk, hogy a befolyással üzérkedés az azt jelenti, ugye amivel Molnár Zsoltot gyanúsítják, hogy az ügyek elintézésért cserébe, tehát gondolom azt, hogy ezek a cégek megkapják ezeket a megbízásokat, valamilyen jogtalan előnyt kért, vagy kapott, és ugye azt a állította, vagy azt a látszatot keltette, hogy hivatalos szemét befolyásol, vagy megveszteget. Ugye ha csak befolyásol idézőjelbe, az is 5 évig terjedő szabadságvesztésre büntetendő.
4: Mi a befolyásolás? Ha felhívom telefonon, és azt mondom, hogy figyelj, van nekem egy jó barátom, ha tudod, akkor segítsd a pályázatát. Ez befolyásolás? Vagy az a befolyásolás, ha azt mondom, hogy cserébe majd mi is intézünk neked valamit.
5: Igen, nagyjából az, hogy azt a látszatot kelti, hogy ő el tudja intézni azt, hogy hogy megnyerje a cég. Tehát ugye ez mindig egy ilyen összekötő az ügyfél meg a hivatal között, és tulajdonképpen ez egy csalás, tehát tulajdonképpen ez egy olyan, mintha egy csaló lenne, de egy súlyos korrupciós bűncselekmény. Úgyhogy van olyan, aki a praxisomban azt állította korábban, hogy rendőrnek adta ki magát, és Pintér Sándor tudja befolyásolni, ami ugye abszurdnak tűnik, de mégis sokan ezért adtak pénzt. Tehát, hogy a lényeg az is, hogy valamilyen jogtalan előnyt, ami pénz vagy ajándék, ezért vagy valaki ad, vagy elfogad. Tehát az, hogy ennyi politikus érintett, az azért
4: nem tűnik aggályosnak.
5: Aggályos, főleg, hogyha azt vesszük, hogy azért ezek ismert politikusok.
4: Úgy, hát és sok párt. Hát ugye most itt van 2 momentumos, van 3 fideszes, van polgármester, van volt pártvezető. Szóval, hogy itt azért elég sok mindenki benne van ebben az ügyben, ami azt mutatja, hogy eléggé fertőzött, vagy fertőzött volt a politikai életettől.
5: Igen, szóval nem véletlen, hogy Magyar Péter ezzel a korrupciómentes programjával sikert tudott elérni a társadalomban, mert a társadalomban szerintem megvolt ez a gyanú. Ugye a Kis László volt, vagy most is ugye DK-s polgármester a harmadik kerületben, ugye neki az esküjét is talán a BV intézetben kellett megtennie, hiszen ő már 2 évvel ezelőtt került letartóztatásba. Tehát ez az ügy, ez maga a vesztegetési ügy, az már 2 évvel ezelőtt elkezdődött. Most idén a nyomozási határidőt meghosszabbították 3 éves időtartamra, tehát korábban csak 2 évig lehetett nyomozni a gyanúsítást követően, de most már 3 évig lehet, úgyhogy ez még mindig ugyanaz az ügy, amivel annak idején a DK-s polgármestert, a harmadik kerület polgármestert és az alpolgármesterét 1 évig ott tartották, letartóztatták.
4: Ott álnyomozótól pendrive-ig, ott minden előkerült abban a történetben, igazából abban sem látunk tisztán, majd meglátjuk, hogy hogy alakul, de én még arra utalnék vissza, hogy Molnár Zsoltnak nem ez az első ügye.
5: Igen.
4: Az egyikről, az egyenes beszédben nekem is beszélt, tegnap meg is osztottam azt a videótól, hogy arról beszél, hogy hát, hogyha ő bűnös, akkor majd vigyék őt börtönbe, és hozza az anyukája neki a bablevest. Reméli, hogy fog tudni is napszerezni valakivel a börtönben. Nagyon magabiztos volt, de közben, hát mai szemmel így visszagondolva, olyan, mint egy vallomás. Nagyon furcsa. Igen. És ott ugye az volt, hogy az olimpiai parkban leült valaki mellé, vagy ő valaki mellett foglalt helyet, és egy táska cserélt gazdát, vagy cserélt volna gazdát az akkori állítás szerint. És ez az ügy is most már 4 éve zajlik. Tehát, hogy ezek a dolgok mint a rétes tészta nyúltak. Most gyorsulnak?
5: Most úgy tűnik, mintha egy ilyen békjótól megszabadult volna az ügyészség és a rendőrség, és egyre több ügy kerül felszínre. Ugye ma fogják majd a letartóztatás ülésen eldönteni, hogy Molnár Zsoltot letartóztatásba helyezik, ugye a bíróság dönt arról. Ugye itt ebben az esetben arról döntenek, hogy van-e megalapozott gyanú, illetve hogy fennáll-e a szökéselrejtőzés veszélye, vagy akadályozhatja-e az eljárást, vagy fennállhat a bűnismétlés veszélye, és pont Molnár Zsolt esetében ez a számára legnagyobb probléma lehet, hogy miután már van ügye, ezért a második ügynél, hogyha ez egy súlyos bűncselekmény, akkor a bíróság mindig mérlegeli azt, hogy nem ez az első ügye, és ezért fennáll a bűnismétlés veszélye, és ezért valószínűsítem, hogy valamilyen kényszerintézkedést el fognak rendelni a volt politikussal szemben. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az ember, ha egyszer hibázik, akkor még a büntető jog egy kicsit talán tud méltányos lenni, de már a második hibánál már nagyon súlyos következmények lehetnek, akár egyfajta letartóztatás vagy bűnügyi felügyelet, ez most várható szerintem a volt politikussal szemben.
4: Ügyvéd úr, köszönöm szépen a tájékoztatást, aztán meglátjuk, hogy ez merre kanyarodik, meg az összes többi, mert most hirtelen elég sok ügy látszik, vagy bélhető, hogy látszódni fog.
5: Igen, nem fogunk unatkozni.
4: Köszönöm szépen. 16,4 milliárd euró, irgalmatlan sok pénz, Gálik Mihályon meg fogjuk be. Gálik Zoltánnal meg fogjuk beszélni, hogy mit kezdünk vele. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van a Corvinus Egyetem egyetemi docense a vendégünk. Hát először is ugye volt itt egy nagy bejelentés, hogy megvan a pénz. Aztán jött a következő hullám, hogy megvan a pénz, ha tudunk mindenféle olyan feltételt teljesíteni, amit elénk tárt az Európai Bizottság most is. Mik ezek a feltételek? Mit kell teljesítenünk azért, hogy megkapjuk ezt a pénzt végül is?
6: Igen, ahogy megszoktuk, ugye az Európai Uniónak a vonatkozásában néha földi halandónak nehéz követni a különböző utakat. Ugye itt is rengeteg minden vonatkozásában néha földi halandónak nehéz követni a különböző

0: Uniónak az első nagy csomag, ez az új építési csomag, ez egy különleges csomagja volt, nem a normál költségvetésnek a része, hanem a pandémia utáni újjáépítésre adott az Európai Unió pénzt, illetve adott kedvezményes hitel lehetőségeket, ezeket zárolta. Ugye azért zárolta, mert hogy nem teljesítettünk bizonyos feltételeket, 27 úgynevezett szuper mérföldkövet tűzött ki, hogy teljesítenünk kell, ebből rajta is hoztunk körülbelül 4-et, de a többit azt meg kell valósítani ahhoz, hogy egyáltalán el tudjunk kezdeni azon gondolkodni, hogy mire költjük.
1: Álljunk meg, 4-et teljesített az előző kormány? Az előző kormány azt mondta, hogy 4-et nem.
0: 4-et kellett. Ugye 4 az, amit elfogadott volna az Európai Unió. Ugye itt van egy kicsit elrejtve ugye az egyik dolog, úgy méghozzá, ugye amikor elkészülünk ezek, akkor nekünk teljesítés jelentének kell, és ezt a jelentést kell majd az Európai Bizottságnak elfogadnia. Most ez is ugye még előttünk van, ugye ott is voltak bizonyos teljesítések, de az, hogy az egészet elfogadja egy csomagba, az a feltétele, hogy elkezdődjenek a kifizetések, az mindegyiken végig kell menni. Nem elég törvényt hozni, hanem végrehajtási rendeletet is kell csinálni, intézményeket kell létrehozni, az intézményeknek működnie kell, ellenőriznie kell a bizottságnak ezeket, és utána pedig meg kell még indítani a programokat is, a projekteket.
1: Az komoly, hogy ezt mind augusztus 31-ig?
0: Ezeket mind augusztus 31-ig, illetve az Európai Bizottság felé még le is kell tenni, hogy ez a következő nagy fázis, egy olyan tervet, egy megújított tervet, ami a 2024-ben egyébként elfogadott újjáépítési projektünknek a módosított változata. Tehát nagyon sok mindent kell csinálni, majd pedig ugye elindulnak a pénzek, és utána sem állhatunk le, hiszen folyamatosan ellenőrizni fogja a bizottság, nagyon gyorsan kell elköltenünk ezeket, úgyhogy hát azt lehet mondani, hogy az Európai Uniónak a történetében ez az egyik leggyorsabb pénzköltés lesz, ha megvalósul.
1: Itt akkor, én jól értem, voltak éppen az történt, hogy Magyar Péter és von der Leyen asszony egymás kezébe csaptak, hogy amennyiben ezt mind meg tudjátok csinálni, ti kedves magyarok, hát akkor mi odaadjuk, hát semmi akadálya. De nem azt mondták, hogy itt a pénz, vigyed.
0: Nem ezt mondták, sőt, ugye azt mondtuk az elején, hogy 4 nagy dolog van, ez csak az egyik belőle. Ugye emellett vannak a kohéziós pénzek is, ugye itt nincs olyan nagy gyorsításra szükség, hiszen a kohéziós pénzek ugye egy költségvetési időszakhoz kapcsolódnak, illetve amikor lejár, ez 2027-ben még 2 évig lehet költeni őket, de itt is nagyon sok projekt föl van függesztve. Emellett még nem csak politikai feltételeket kell teljesíteni, hanem a projektbe le kell tenni beruházási javaslatokat, le kell tenni olyan feltételrendszernek a teljesítését, amelyek nem politikai, hanem inkább gyakorlati kodifikációt igényelnek, és akkor utána még van 2 nagy alap, amihez majd hozzáférhetünk, az egyik az úgynevezett SZÉF, amit az Európai Unió a védelmi iparra költene, ez majdnem körülbelül 16-17 milliárd euró lenne megint csak, ugye ez egy kicsit eltolódik, illetve még van egy úgynevezett Repower Europe, ami pedig az energetikai megújulásnak az nagy projektje, ez is majd ott lesz. Ugye ehhez is majd teljesíteni kell a feltételeket. Az a jó ugye az egészben, hogyha az egyiket helyre tesszük, tehát itt mondjuk az integritás hatóságot olyanná tesszük, mint amilyennél az Európai Unió szeretné, elindul ugye az úgynevezett projekt, ami az ügyészségnek, az európai ügyészségnek a bevonását jelenti a magyar büntetőügyekbe. Ha elindulnak a különböző jogállamisági feltételeknek az építőkockái, és helyre tesszük, akkor ezek máshol is rendben lesznek, ugyanis többfajta jogalapja van annak, hogy nem jönnek a pénzek. Egyrészt vannak a szupermérföldkövek, másrészt pedig vannak az Európai Unió különböző szerződéseiben úgynevezett horizontális feltételek, és hát emiatt sem, és még a menekültügyről nem is beszéltünk.
1: Pedig beszéljünk, mert hogyha az ember olvassa az egykori kormányzathoz tartozó médiát, akkor csak ezzel foglalkoznak, hogy biztos elárulta a hazát Magyar Péter, beengedi a menekülteket, be kell engedni a menekülteket.
0: Itt is ugye teljes a káosz, mert hogy nem az történik, hogy az Európai Unió ugye betelepít bármilyen menekültet. 2 dologról van szó. Egyrészt ugye kapunk egy 1 milliós eurós napi bírságot, azért, mert a menekültügyi reformjaink, a menekültügyi törvényeink nem kompatibilisek az EU szabályozással. Ezt egyébként a bíróság is kimondta, és ugye ezért van, mert nem hajtjuk végre az ítéletet. Itt a menekültügyi szabályokat kell harmonizálni az Európai Unióval, de ez nem az, ami miatt ugye július 1-től már egy megújult keretben az Európai Unió irányába érkező menekülteket egy kvótarendszer szerint szétosztanák. Ugye ez egy másik történet, ez mindenképpen lesz, viszont az Európai Unió ugye lehetőséget ad arra, hogy bizonyos országok, akik nem képesek, vagy nem tudnak, vagy nem akarnak ebben a szolidaritásban részt venni, ők ki tudják váltani különböző egyéb eszközökkel, például pénzzel ezeket. Úgyhogy 2 dolgot kell majd itt végrehajtanunk. Egyrészt a menekültügyi rendszer szabályozását be kell fejezni, másrészt pedig, hogyha megindulnak ezek, akkor itt választunk.
1: Az látszik, hogy ezekben az ügyekben Magyar Péter mire

0: Elkötelezte el magát?
1: Hát itt ugye, amire elkötelezzük magunkat, az, hogy az európai jogot azt betartjuk, tehát itt nagyon...
0: Tehát azt a törvénymódosítást, amit meg kell ehhez tenni, a menekültügyi eljárás lebonyolításáért, azt vállaltuk, hogy azt megcsináljuk.
1: Hát ugye egy jogállamban az szokás, hogyha van egy jogszabály, ami az Európai Unió irányából jön, és az kötelező, akkor azt hát
0: átterült. Hát eddig is ez lett volna a szokás.
1: Hát reméljük, hogy most ezt fogjuk csinálni.
0: Visszamenőleg az a büntetés, amit amiatt, mert hogy ezt a szokást nem tartotta be a korábbi magyar kormány, kiróttak ránk, azt lehet annulálni, azt lehet töröltetni?
1: Nem.
0: Vagy azt mindenhogy befizetjük már?
1: Azt már elvesztettük.
0: Ugye ez majd úgy lesz valószínűleg, hogy a támogatásokból levonják.
1: Igen, igen, ugye hogy technikailag ugye ez megint csak az Európai Unió egy kicsit bonyolult, hogy mikor fizet ki, milyen teljesülési időszakok vannak, hogyan számol el, de el fogják számolni egész biztos.
0: Az, hogy a július 1-től viszont fizetnünk kell, ott az összeg mennyi? Meghatározott?
1: Melyikért kell fizetni?
0: Hát ugye fizetnünk kell, hogyha nem fogadunk be menekülteket.
1: Ja, ugye ez egy kvótarendszer, ugye, ami működik. Ugye itt az Európai Unió, és most nem tudom pontosan az összegeket, ugye fejenként szab ki, tehát megvan egy kvóta, ami ugye a különböző GDP adatok, a munkanélküliségi adatok, illetve a már befogadott menekült kérelmeknek a száma alapján egy kulcsot határoz meg, és utána, hogyha ezt nem akarja valaki, ugye ki lehet számolni, hogy hány menekültet kellene befogadni, mekkora az éppen abban az időszakban érkező menekülteknek a száma, és akkor fejenként lehet kiváltani ezt a pontos összeget, most nem tudom megmondani.
0: Tanár úr, köszönjük a felvilágosítást. Gálik Zoltán volt a vendégünk.
2: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A 2B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén zúgóban a Korozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell készülni. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széherút-Kurút utca kereszteződését. A Széherútat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kurút utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: Ukrán ügyek, magyar ügyek, ez a kettő össze is kapcsolódott az elmúlt években elég súlyosan, meg a háború kérdése, és hát az, hogy lehet ebből kivezetni, ebből a teljesen megroblott viszonyból a magyar-ukrán kapcsolatokat. Hát talán most erre látunk valamiféle esélyt, legalábbis úgy hallottuk Magyar Pétertől, hogy a megállapodásig jutottak a felek, úgyhogy ezért érdeklődünk Bendazsevszky Antonnál, az Economus igazgatójánál. Jó reggelt kívánok, Anton!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mennyit lehet tudni a tárgyalások mikéntjéről, aztán majd beszélgetünk a tárgyalások tétjéről is, amit lehetett, hogy nem személyes volt, hanem ahogy mi beszélünk most, így zajlott online.
3: Hát ugye az új magyar külügyminiszter felhívta néhány héttel ezelőtt az ukrán külügyminisztert, és ezután ez indította el gyakorlatilag a bizottsági szintű tárgyalásokat, a háttérben is valóban online zajlottak, és az előkészítése ennek a megállapodásnak, vagy megállapodás tervezetnek ez alapján zajlott le. Valószínűleg a konkrét szöveget ugye senki sem látta, tehát valószínűleg ez majd a legmagasabb szintű találkozón fog véglegesedni, tehát hogyha létrejön Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky, a találkozója, akkor az eddig elért szóbeli megállapodások azok ott fognak véglegesedni. Az ukrán sajtó nem is, tehát ők se hivatkoznak semmilyen dokumentumra, ők is Magyar Péter szavaira hivatkoznak, amikor ezekről a megállapodásokról írnak.
2: Hát most már hivatkozhatok a saját külügyminiszterük szavaira is, mert hogy ugye az előző napokban többször megnyilvánult magyar ügyben az ukrán külügyminiszter, és igen optimistán fogalmazott, gyakorlatilag megerősítette azt, hogy megállapodás van.
3: Hát megállapodás van, csak arra utaltam, hogy nincs szöveg. Tehát nincs olyan megállapodási szövegezés, amit az elemzők vagy politikusok meg tudnák vizsgálni. Erre valószínűleg mondom a legmagasabb szintű találkozóig kell várni, de kétségtelenül, hogy van áttörés a tárgyalásokban, és úgy tűnik egyébként, hogy Ukrajna engedett. Tehát az alapján, amit a sajtóban és a politikusoktól hallani lehet, a korábbi követeléseknek a nagy részét Ukrajna teljesíteni fogja.
2: Nézzük is meg ezeket közelebbről. Tehát ugye itt nagyon leegyszerűsítve, mi mindig abból indultunk ki, hogy az Ukrajnában élő magyar kisebbség, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállítását követeljük. Ez úgy, nyilván egyúttal más helyi kisebbségek jogaival is összefügg, tehát itt ez nem csak a magyar kisebbségről szól, hanem nyilván egy kiterjesztett értelmű tárgyalás volt, másképp ez nem megy. De miben állapodhattunk meg?
3: A magyar kisebbséget illetően ugye volt ez a 11 pontos javaslat, amit még az előző kormány nyújtotta be 2024 januárjában, ugye Szijjártó Péter még Ungváron járt, és ott adta be azokat a javaslatokat, vagy pontosabban a követeléseket, amit szerettünk volna elérni a magyar kisebbségek ügyében, beleértve a nyelvhasználatot az iskolában, tehát a kisebbségi iskolákban, beleértve a vizsgázási lehetőségeket magyar nyelven, a szimbólumok használatát a kisebbségi településeken, illetve szerepeltek olyan követelések, hogy töröljük-e az a 10%-os küszögöt, tehát ami a lakosság arányosan minden településen, hogy a 10%-os küszöb felett illetnek meg bizonyos jogok a magyar kisebbségeket, ezt próbáltuk eltöröltetni az ukrán féllel. Szinte, tehát mondom, nem láttuk a szöveget, csak a nyilatkozatokat. Ez alapján szinte mindegyik követelés átment, kivéve ez a 10%-os küszöb, illetve parlamenti képviselet. Tehát a magyar kisebbségek nem kapnak parlamenti képviseletet Ukrajnában, és továbbra is megmarad a 10%-os küszöb. Minden más követelés úgy tűnik, hogy Ukrajna belement. Tehát ez még az eredeti 11 követelésnek a része, ami most megvalósult, illetve még egy dolgot fontos hangsúlyozni, hogy egy lépésben Ukrajna már engedett 2023. decemberében az uniós csatlakozási tárgyalások előre haladásával. Ukrajna hajlandó volt az Európai Uniós kisebbségeket kivételi körbe tenni, és ezután indultak meg az említett ungvári tárgyalások, és ezután nyújtotta be a magyar fél a további 11 pontot, mondván, hogy igen, ami történt, amit Ukrajna megtett, az jó, de ennél több kell, és a 2015 előtti állapotokat kell visszaállítani.
2: Mennyire felel meg ez a 11 pont a mostani tárgyalás feltételei annak, amit az Európai Unió maga támaszt a különféle országokkal szemben a nemzetiségei ügyében?
3: Ez jó kérdés. Megmondom, hogy erre nem tudok válaszolni, nem ezt a vizsgáltam.
2: Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mi zsaroltuk-e Ukrajnát ezzel a 11 ponttal, vagy csak azt kértük számon, ami egyébként jár az Európai Unió alapeszméje, alapdokumentumai alapján valamennyi kisebbségnek az Unióban.
3: Nincsenek olyan konkrétumok, úgy tudomásom szerint, amit az Európai Unió megkövetelné. Tehát például most arra gondolok, hogy a szimbólumok használata, vagy a kisebbségi iskolákban való vizsgázási, anyanyelven történő vizsgázási lehetőség nincs benne az ilyen jellegű konkrét követelése között. Nem véletlenül, hogy a jelek szerint, ugye ez viszont egy újdonsága a jelenlegi tárgyalásokban, hogy ezek az ukrán vállalások belekerülnek az Európai Uniós csatlakozási folyamatba. Tehát innentől kezdve lesz számon kérhető, eddig nem volt. Tehát ahhoz, hogy Ukrajna ezután teljesítse a része legyen az Európai Uniónak is teljesít csatlakozási követelés, vagy csatlakozási feltételeket. Ezután ezeket a vállalásokat is teljesíteni kell, tehát eddig ezek nem voltak részei az eddigi feltételeknek.
2: Ez nagy áttörés.
3: Ugye a lengyel vagy a román kisebbség más helyzetben van, hiszen szétszórt a lengyel közösségek szétszórtan vannak az országban. A magyar kisebbség ilyen szempontból más, hiszen koncentráltan vannak a Kárpátalján az ott lakó magyarok. És itt fontos hangsúlyozni, hogy Ukrajna korábban ezekkel a média rendeletekkel, az oktatási vagy a nyelvtörvénnyel nem kifejezetten a magyar vagy a lengyel vagy a román kisebbségeket célozta meg, hanem itt az orosz volt a fő célpont, és úgymond járulékos veszteség volt a többi uniós kisebbség is. Ők az orosz nyelvhasználatot, az orosz oktatást próbálták visszaszorítani ilyen eszközökkel, és ennek estünk áldozatául mi is.
2: Azt kezdtem el mondani az előbb, bocsánat, hogy közbeszóltam, hogy hát ez egy nagy áttörés, főleg annak fényében, hogy az előző kormány kezdte el, de az teljesen reménytelen volt, hogy ott valamire jussanak. Mi változott? Mi az, ami megragadható a között, hogy ez az Orbán kormány követelése, de a magyar kormány intézte el?
3: Sajnos az elmúlt években teljesen zsákutcába jutottak a politikai tárgyalások és a bizalom a két fél között, tehát ez volt talán az egyik legfontosabb. Annyira a kampány eszközévé vált a politika és a két oldalú kapcsolat. Mi kezdtük Magyarországon, de aztán egyébként Ukrajna is folytatta, hiszen Magyarországra lehetett hivatkozni, hogy miért nem haladnak az uniós csatlakozások, hogy miért nincs meg a nyugati támogatás Ukrajna irányában, és ebből nem nagyon lehetett kifelé tartani, nem volt bizalom, tehát egyszerűen egyik félnek sem volt meg a hajlandóság a tárgyalásokra, és abban, hogy megbízzunk a másikba. A választási kimenetel lehetőséget adott, hogy rendezzük a sorokat, és új lappal induljunk. 2019-ben is volt erre egyébként lehetőség, amikor Ukrajnában ugye akkori új elnök és új parlament volt. Magyar oldalon akkor is voltak remények, hogy a politikai változások lehetőséget teremtenek a megállapodás. Ez akkor nem történt meg, most a magyar oldalon történt változások lehetőséget teremtettek erre.
2: És hát mi is adunk, mert megengedjük ezzel a változással, hogy Ukrajna elkezdje az Európai Uniós csatlakozáshoz fűződő tárgyalásokat, amiket idáig blokkolt az előző kormányzat. Ugye Magyar Péter és Orbán Anita erre most garanciát vállaltak, hogy elkezdheti Ukrajna. Ez persze nem jelenti azt, hogy nagyon sok minden változik, csak a kezdésig jutnak, mert például az is elhangzott, hogy Magyarországon majd népszavazásnak kell annak eldöntenie 10-15 év múlva, hogy Ukrajna csatlakozhat-e végül az Unióhoz.
3: Hát erre ugye minden uniós országban szükség lesz, tehát amikor Ukrajna eljut, a tárgyalások eljutnak arra a pontra, hogy csatlakozáshoz kész lesz az ország, minden egyes uniós tagország lakosságának szavaznia kell majd erről. De ez egy hosszú folyamat.
2: Itt most, a 10-15 ami év volt az, ami egy fontos üzenet volt.
3: Én is azt gondolom, hogy legalább 10 év fog kelleni Ukrajnának a csatlakozáshoz. És ha megnézzük, hogy a tagjelölt státusz elnyerése után mennyi az az átlagos idő, miután egy-egy tagjelölt ország csatlakozott az elmúlt évtizedekben, ez átlagban 10 év volt, és ezek az országok nem álltak háborúban. Tehát most, ami történik, az uniós csatlakozási tárgyalások során 6 fejezetben rendezik azokat a feltételeket, amiket Ukrajnának teljesíteni kell. 6 klaszterben, ezen belül 33 szakpolitikai fejezet van, és most megnyitjuk az első fejezetet. Ehhez kellett, tehát a fejezet minden egyes klaszter megnyitásához kell a többi tagállamnak a hozzájárulása, és majd, ha teljesítik az egyes fejezeteket és az egyes csatlakozási klasztereket, ezután minden egyes tagországnak ugyanúgy szükséges lesz a hozzájárulás a lezáráshoz is. Tehát ez azért mondom, hogy hosszú folyamat, Szerbia 22 fejezetet, szakpolitikai fejezetet már megnyitott az elmúlt években, mégsem tartanak a csatlakozás közelében. Észak-Macedónia szintén legalább a felét megnyitotta a szakpolitikai fejezeteknek, mégis a más szomszédországok blokkja miatt nem áll a csatlakozás közelében. Ugye előbb Görögország blokkolta Macedónia tárgyalását, most éppen Bulgária, bulgár kisebbségek miatt. Szóval ez az, hogy megnyitjuk az első klasztert, ez még nem azt jelenti, hogy Ukrajna közel került a csatlakozáshoz, ez egy hosszú folyamat lesz.
2: De az első lépést talán meg tudja tenni. Bendazseszkén Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Köszönöm szépen. Hogy fordulhat elő az a helyzet, hogy egy vidéki város főterére van pénz, hogy lekövezzék, de közben bezárják a múzeumot, mert hát arra éppen nem jut. És még hasonló, egyébként logikusnak látszó, de megválaszolatlan kérdések sorakoznak. Hát ezekre most itt mi választ nem kapunk valószínűleg, mert nem a mi dolgunk megválaszolni, de beszélni róla, igen, Dobrovics Orsolyával, a Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnökével örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást.
2: Ez, amit mondtam, ez nem egy világtól elrugaszkodott, a valóságtól távol lévő helyzet, ez egy jó néhány városban konkrétan így történt. Szavuk, hangjuk egyáltalán nem volt a korábbi időszakban?
4: Nagyon jó a kérdés, és mi is ugyanezt szoktuk a kormányzat szemére, a leköszönő kormányzat szemére vetni, hogy mindenre van pénz, de arra, amire igazából kellene, arra nincsen. Ugye a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezet elsősorban a munkavállalók oldaláról szemléli a dolgokat, tehát mi egy speciális látásmóddal rendelkezünk, de van rálátásunk az egészre, és bizony hallattuk a hangunkat, nem is keveset, mindegyik miniszternek mindig felhívtuk a figyelmét, hogy ezek az állapotok tarthatatlanok, és a számháborús diba nagyon sokszor erős a kormányzat, mert ugye elmondta a leköszönő kormányzat, hogy mennyit költött kultúrára, ezek tényleg is számok, de azt mi látjuk, hogy a munkavállalókra valamiért egyáltalán nem költött, pedig ez csak politikai akarat. Nem?
2: Hát vannak itt ezügyben iránymutató gondolatok, idézem Demeter Szilárdot, ő például azt üzente a múzeumi dolgozóknak, hogy mondják meg, hogy kit kell kirúgni, hogyha fizetésemelést akarnak, az ő pénzét, a kirúgottét megkaphatják.
4: Ez sok szempontból nagyon nem fair. Önmagában maga az állítás egy nagyon csúnya dolog, amikor egy munkáltató azt mondja, hogy mondja meg a kollega, hogy kit rúgjon ki. Tehát önmagában ez az ő dolga lenne. Kettő, nem az a megoldás, hogy kirúgom a dolgozókat, mert mi azt látjuk minden területen, könyvtár, múzeum, levéltár, közművelődés, hogy munkaerő hiány van, tehát a kollégáink túl terheltek, tehát magyarul, hogyha még ki is rúgnák őket, amit hangsúlyozom, egy szakszervezet véletlenül se támogat, akkor is ott maradna az elvégzendő feladat, a hiába kapna egy picit több pénzt az ott maradt kollega, mert ebből a logipákból az következne, hogy akkor tud egy picit emelni, de a munkateher is növekedni fog, tehát magyarul nem emelkedett a bére semmilyen szempontból.
2: Mennyi most úgy általában, ha átlagolunk egy munkavállaló bére?
4: Mutatja a kamera, de bele kell pirulni. 410-460 ezer bruttó az, amit egy egyetemi végzettséggel könyvtáros, múzeológus, levéltáros kollega keres, és hogyha a doktori fokozata van, akkor körülbelül ez is azért csak 520 ezer forint bruttót fog elérni.
2: Tehát egy 400 ezeres fizetésért cserébe van egy doktori fokozata?
4: Hát 500 a doktori,
2: hát nem más. A bruttó? Na de nem azt viszi haza?
4: Nem, egyértelmű. Természetesen, tehát azért mondtam a bruttókat, hogy be lehessen ezt azonosítani a hallgatóknak, és sajnos ez egy általános bérszínvonal, tehát nem azt mondjuk, hogy ez egy kirúgó negatív eset, hanem azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos szégyen szemre, és azért mondtam, hogy ebbe azért bele kell pirulni.
2: Hősök, akik ennyi pénzért azt a munkát vállalják, amit végeznek, de igazából azon kívül, hogy ezt most megállapíthatjuk, azon kívül törődik velük valaki? Tehát egy vidéki múzeumban dolgozó muzeológus mennyi törődést kap?
4: A hős szót annyiból pontos, hogy igen, hősök, hogy ezt vállalják, akik erre a pályára adják a fejüket, azok aztán hivatásszerűen végzik, tehát elkötelezettek, és most nem hoztam.
2: Na jó, de ezzel nem lehet visszaélni a társadalomnak.
4: Igen, amiben ugye a különböző akciókon a kollégáink is dolgoznak, akár Pécsen, akár máshol, különböző rangos eseményeken, az a felirata, hogy mi nem a bérünkért dolgozunk, hanem annak ellenére, mert valóban szeretik a munkájukat, és mi is nagyon sokszor, mint szakszervezet elmondtuk azt, hogy gyakorlatilag ezzel a döntéshozók visszaélnek. Azért vannak oda kötve a kollégák, mert mondjuk, ha ahhoz a gyűjteményhez kapcsolódik a szakterületük, akkor ők azt ott tudják hasznosítani azt a tudást, ami van, nem tudnak elmenni bárhova, és ez az oka annak, hogy nem tudnak mozdítani a helyzetükön, mert hogy hiába megy el, ha valakinek van egy olyan szakterületet, mondjuk a barokk bútorokat restaurálja, akkor hiába van még sok más múzeum, nem feltétlen biztos, hogy egy gyűjtőkör a másik múzeumnak is ez lesz. Ez csak egy példa.
2: Az Indexnek azt nyilatkozta a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, hogy a helyzet kritikussá vált a gyűjtemények megóvása és a szakmai munka szempontjából is. Egyszerűen nincs ember.
4: Ez így van, ezt mi is meg tudjuk erősíteni, a mi tapasztalatunk is ez. Tehát ebben mindenféleképpen forrást kell biztosítani.
2: Tar Zoltánnal próbálnak miniszterként, ugye vele kell egyeztetni a múzeumban dolgozók, ugye ez most itt a főigazgatóra a Magyar Természettudományi Múzeum esetében, de hát önöknek is vele kellene, gondolom.
4: Természetesen mi is megkerestük, írtunk neki levelet, nagy vonalakban vázoltuk, hogy mik azok a legnagyobb problémák, amire mi majd megoldást keresünk, tehát nem kész anyagot adtunk oda neki.
2: Megosztja velünk?
4: Én természetesen első helyen kértük a rendszer szintű általános érdekegyeztetés biztosítását. Elméletileg működik a kulturális ágazati érdekegyeztető tanács, 2016 óta nem hívta össze a miniszter, annak ellenére, hogy mi ezt, mint szakszervezet kért több ízben minden egyes új miniszternél is, meg folyamatában hívják össze. Ez lenne a fóruma annak, ahol a munkavállalói oldal is a maga érdekeit tudná érvényesíteni, és a kormány oldal is, meg a munkaadók is. Konkrét azonnali érdemi bér felzárkóztatást kértünk, ugye ami összegek itt elhangzottak, ezek arcpirítóak, ezek tarthatatlanok a továbbiakban, illetve eddig is azok voltak. Mi gyakorlatilag egy évet szenteltünk a béremelési kampánynak az elmúlt időszakban. az előbb említettük, hogy nagyon nagy a munkateher, és éppen ezért nagyon nagy az elvándorlás is, tehát azért van, aki nem bírja tovább, tehát ott kell, hogy adja a munkahelyét, tehát ez is egy nagyon komoly gondot okoz, és amit említettem, hogy az ott maradókra sokkal több munka hárul, és akkor még nem is biztos, hogy emelkedett a fizetésük. Szakmai koncepciók kialakítását várjuk mi is, mert az elmúlt időszakban sok minden szempont érvényesült, de a szakmaiság legkevésbé, tehát szakszervezeti szempontból is ezt kértük, és két nagy területen, hogy egyáltalán hosszabb távon költségvetési forrás biztosítsanak az egész ágazatnak, illetve az intézmény fenntartásra, amit itt elhangzott, hogy akár az épületek, akár a különböző műtárgyak állagának megőrzése is gondot okoz az intézményeknek.
2: Nem feltétlenül az önök dolgain tudom véleményezni a politika működését, de néha muszáj. Hogy jutottak oda az intézmények, hogy gondot okoz, hogy egy teremőrt felvegyenek? Hogy jutottak oda, hogy gondot okoz, hogy egy állandó kiállítást karban tartsanak? Vagy hogy nyitva tartsanak?
4: Mi nem ijedünk azért meg a politikai siktól sem, hiszen politikai aktorok, akiknél nekünk el kellene élni eredményt, tehát nem félünk a tűztől, hogy azt mondja, hogy jaj, ez politika, nagyon sokan ezt mondják, de mi nem tudjuk kikerülni. Természetesen pártpolitikát nem végez egy szakszervezet, de ágazati politikát kénytelenek vagyunk. Visszamennék, ha nem is Ádámhoz és Évához, azért nekünk létezett a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, ez azért valamilyen szinten biztosított egy előmeneteli rendszert, ez 92-ben lépett életbe, és ennek volt egy bértáblája, és azt szerint emelkedett a fizetés, hogy valaki mennyi ideje van a szakmában, 3 évente volt egy úgynevezett kötelező emelés, ez minimális emelés volt, és különböző plusz képzettségekkel, végzettségekkel szintén előre lehetett haladni, tehát mondjuk, ha valaki még újabb képesítést szerzett. Az a baj, hogy ennek az úgynevezett A1 fokozata nem a mindenkori minimálbér volt, hanem erről külön döntött a mindenkori kormányzat, és ezért ez a bértábla összegszerűen nagyon alacsony fizetést biztosított. És 2020-ban viszont még ezt is elvették tőlünk, és 2020-ban a munka törvénykönyve alá kerültek a kollégák, tehát semmilyen felhajtó erő nem volt a bérben, tehát ez a bizonyos picike minimális béremelés, még az A1-ért, úgynevezett A1 fokozatért se tudtunk lobbizni, ugye, ami szorzó alapját adta a többi fizetési fokozatnak, de gyakorlatilag, ha valaki garantált bérminimumot keres, nincs az a hatóerő, hiába vagyunk mi ott, mint szakszervezet, amivel ezzel lendíteni tud. Két ok miatt nem tud, egy a minisztérium sem ad a saját közvetlenül fenntartott intézményeire forrást, azt mondja, nincsen pénz, miközben a szakmai felügyeletet ellátja, szakmai feladatokat kiadja, és ugyanígy kiadja a szakmai feladatokat az önkormányzati fenntartású intézményeknél, ahol annyi a különbség, hogy az önkormányzat mondja azt, hogy nincsen pénz, és 2020 óta, mióta munkatörvénykönyv alá tartoznak a kollégák, mindenki számára ismert, hogy ezzel párhuzamosan meredeken emelkedett a szolidaritási adó, és akkor erre a döntéshozó azt mondja, hogy ez egy csöndes ágazat, békés ágazat. Az ő baja az nem érvényesül úgy, mint hogy mondjuk azt mondjuk, hogy gyógyszerhiány van, akkor nyilván hamarabb bekerül a hírekbe, vagy ha bármi olyan történik, ami az iskolákat érinti, vagy a tanárokat, akkor hamarabb bekerül a hírekbe, de ez egy szép csöndes ágazat. És hogy az előbb mondtam, békések a kollégák, szeretik a munkájukat, és kivártak. És ide jutottunk, hogy a munkatörvénykönyve alatt hiába van ott a szakszervezet, nem tudjuk ezt elérni, hogy ezen módosítsanak.
2: Addig vártak, amíg már nem lehet.
4: Ezzel együtt hangsúlyozom, mi mindig is, tehát hogy félreértés ne essék, mert az előbb kérdez, hogy kitörődik a dolgozókkal, mi törődtünk. Hagyományosan január 22-én mindig rendeztünk hangos tüntetést, nagyon sokszor azért a sajtó is beszámolt, a jeles napokon, a múzeumok éjszakáján kihasználjuk ezeket a napokat, mert akkor nagyobb a figyelem az ágazatra, akkor is mindig csinálunk akciót, ezzel együtt a döntéshozók. Nagyon tűrik, hogy mondjam, kicsit ütésállóak ebből a szempontból.
2: Viszont állandóan át akarták szervezni ezt az ágazatot.
4: Hát azt tehát viszont itt, mindig.
2: Csak két máig ismert nevet hozok ide, El Simon Lászlótól Demeter Sziláddig, mindenkinek volt erre egy ötlete. Ezek mellé soha nem társítottak összeget?
4: Nem, mindig legalábbis ígéret szintjén valószínűleg társítottak, de konkrétumok nem születtek. A mi területünkön is felmerült az életpálya modell, ez egy hangzatos dolog, hogy legyen életpálya modell, de akkor tud egy életpálya modell jól működni, hogyha egy kormányzat látja hosszú távon, hogy tudja a múzeumait, a könyvtárait, a közművelődési intézmény levéltárait fenntartani, mert ugye ehhez akkor hosszú távon kell forrást biztosítani. A másik ok, hogy nem valósulnak meg ezek a hosszabb távú tervek, amiben aztán forrást tennének, az az, hogy nagyon sokrétű már ez a négy ágazat is, ezekre azért életpályamodellt szabni nagyon nehéz, amikor a Petőfi Irodalmi Múzeumban Demeter Szilárd lett a főigazgató, ő csinált egy ilyen modellt, de sajnos amögül is azért kifogyott a pénz, ő akkor kapott hozzá forrást. Uh-huh. És hogyha az egész ágazati szinten nézzük ezt a bizonyos forrást, akkor erre egyetlen egy döntéshozó nem tett. És akkor csak, hogy mondjak egy számot is, ez összesen durván, akik állami vagy önkormányzati fenntartású intézményben dolgoznak, 18 ezer kollega. Tehát nem egy akkora létszám, amit ne tudna egy döntéshozó figyelembe venni, és a költségvetés nem ettől bukna meg.
2: Van különbség vidék és Budapest között e tekintetben, hogy milyen állapotban vannak az intézmények?
4: Szomorúan azt kell, hogy mondjam, nincsen. Tehát van azért jó intézmény is, tehát aminek a munkakörülményei megfelelőek, meg annak a feladatnak is kitűnően meg tudnak felelni, de sajnos van külön. Tehát, hogy hasonló a helyzet, mindenhol sok problémát látunk.
2: Elnök asszony, köszönöm, hogy elmondta ezeket, és hát sikeres tárgyalást kívánok a miniszterrel.
4: Köszönöm szépen.
2: Dobrovics Orsolya volt a vendégünk, a Közművelődési Dolgozók Szakszervezeti Elnöke. Köszönöm.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A 2 B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mali tér között nem közlekedik. Hétvégén zúgóban a Korozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell készülni. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kurut utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szervantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kurut utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: 5 éves csúcson a forint az euró bevezetéséről tárgyal Magyar Péter és a jegybank elnök Varga Mihály, és hát az uniós pénzeket várjuk, mert megállapodás született Brüsszelben. Voltaképpen csupa jó hír, most nem árnyalni fogjuk, hanem értelmezni azt, ami történik itt a gazdaságban, és velünk mindannyiunk, a Balázsi Zsolt közgazdásszal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőjével.
3: Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit!
2: Szóval itt most csupa jó hírt kapunk, de vajon ezek mennyi idő alatt megvalósuló olyan események, amiket érzékelni is fogunk?
3: Hát ugye sok mindent érzékelünk, például a forint erejét, ugye ott a piacok gyorsabban lereagálják a jó híreket, mint a reálgazdaság. Tehát a forint erejét azt érezzük.
2: Például ez mondjuk igaz.
3: A benzinárban, vagy a...
2: Az exportőrök idegesek is.
3: Az exportőrök idegesek. Fedezni kellett volna, erre azt kell mondani, tehát hogyha az ember, de ugye
2: az a tessék baj, a pénzügyi szakért, rögtön megszólal.
3: Ugye az a baj ezzel, hogy évtizedek alatt arra volt szoktatva az exportőr, hogy folyamatosan gyengül a forint, és valahogy erre van szocializálódva, és ezért nem fedez, mert hiszen az neki jó, hogyha egyre gyengébb az a forint, és most megrökönyödve állunk ezelőtt a jelenség előtt, hogy gyorsan és sokat erősödik a forint, de hát ez történik akkor, hogyha hát egy óriási, nem is tudom mi, rendszerváltás volt itt, és még ugye például az MNB az még az előző rendszerre van berendezkedve, a borzasztó magas alapkamattal, ami aztán nagyon erősíti a forintot. Na hát van, akinek keményezett. A változás az mindig lesz, akinek rosszul jön ki. Csak most az a jó, hogy most csupa jó irányba változás van, és mégis lesz olyan, akit rövid távon ebből, hát nem tudom, kalamajkát.
2: Nyilván, aki importőr, meg nyilván, aki utazni készül, őrül ennek az euró árfolyamnak, meg a dollár árfolyamnak is, mert az is gyengül, csak arról ritkábban beszélünk.
3: Hogy ez az utazás, ez nagyon vicces dolog, mert ugye az ember, hogyha kiszámolja, hogy mennyit tud spórolni azon, hogy 10 forintot erősödött az euró, akkor ki fog jönni, hogy nem tudom, egy utazás során, hogy 30 000 forintot mondjuk, vagy 50 000 forintot, vagy nem tudom mennyit, és És mégis ezen izgul mindenki. Na de az, hogy az, hogy befektetései legyenek, amin 10-szer, 20-szor, 30-szor annyit tud nyerni, az nem.
2: Azt nem tanultuk meg. Nagyon, nagyon sok ember azért fél tőle, mert nem látja át. Azt gondolja, hogy ez nem az ő világa, ez a kiváltságosok világa.
3: Na hát akkor mindenki tegyen annyi energiát ennek a világnak a megismerésébe, amennyit a utazáshoz leváltott deviza árfolyam, nem is tudom, kutatásába fektet, és akkor sokkal beljebb lesz.
2: Jó, ne legyünk igazságtalanok, azért az nem mindegy, hogy 4,20-ért vagy 3,50-ért veszük azt az eurót.
3: Az... Igen, hát ez már egy 15%-os azért az utazási engedély.
2: Na jó, bérlakásépítési program, vasúti és hévszerelvények beszerzése, ezeket már biztosan tudjuk, hogy ilyesmik lesznek az EU forrásokból. Úgy költjük el, ahogy azt a gazdaság kívánja, vagy úgy költjük el, ahogy azt a választási kampányban meg kellett ígérni?
3: Hát csak ugye abban a szerencsés helyzetben volt a magyar kormány, hogy olyanokat ígérhetett, ami produktív. Tehát ez a három dolog, a vasút, hév és bérlakás, ez gyakorlatilag a lakhatási válság megoldása. Ugye a Fidesz kormány az volt a baj, hogy úgy próbálta megoldani a lakhatási válságot, hogy rengeteg pénzt öntött a lakosságra, hogy vegyenek fel olcsóbb a hitelt, és akkor vegyenek lakást, amiből persze nem lett megoldás, hanem fölmentek a lakásárak, mert hogyha a keresletet érinkítem, akkor az nem megoldás. Mi a megoldás, hogyha több lakást építek? És ugye, hogyha az állam épít bérlakásokat, akkor ez talán olcsóbban, és talán sokak által elérhetően megvalósul. És nagyon érdekes, mert ugye nekem sokszor volt az a bajom a Fidesszel, hogy a hosszú távú gazdasági társadalmi érdekeket simán áldozta föl rövid távú politikai tőkért. És ez is egy ilyen volt, mert ezt első kézből tudom, hogy készültek a Fidesz kormány alatt is bérlakásprogram tervezetek szakértőktől. Be is adták, és gyakorlatilag Orbán Viktor dobta vissza azzal, hogy a bérlakás az a baloldali szavazók melegágya. Nézzük meg Bécset. Bécsben a lakások 50%-a szociális bérlakás, vagy olcsóbb bérlakás, állami bérlakás, és a Bécs mindig baloldalra szavaz, tehát Bécs...
2: Hát ez nagy sikert hozott számára Budapesten.
3: Vörös, hát igen, és tehát eldobta azt, hogy meg legyen oldva a lakhatási válság, azért, mert úgy gondolta, hogy az nem a jobboldali szavazókat gyűjti össze, és a vasút is ugye erről szólt. Tehát most pont megnéztem, Szolnok az 100 kilométer innen, mégis másfél óra alatt ér ide a vasút. Tehát, hogyha fejlesztjük a vasútat, az a 100 kilométert, az fél óra alatt is megtehetné a vasút. És akkor ott tartunk, hogy a keleti pályaudvarba Szolnokról annyi időbe érni, mint mondjuk a 15. kerületből. Tehát olyan, mintha már Szolnok is Budapest lenne. Tehát ezzel is ugye kiterjesztjük azt Budapestet gyakorlatilag, meg Budapest vonzáskörletét, meg azt, ahol lakni lehet, és közben Budapesten dolgozni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik ezt a lakhatási válságot megúrt.
2: Vajon miből gondoltam bármelyik kormány korábban, hogy vannak olyan szavazók, akik ellenérdekeltek a gyorsabb utazásban? Ez nagyon nehéz nekem felfogni. Vannak itt más tervek is. Kapitány István például a hálózatfejlesztésre, okosmérőkre, ugye árammérők, és szélerőművekre költeni az uniós forrásokat. Mondjuk a szélerőmű az szintén az előző kormány számára a fekete bárány volt.
3: Igen, ugye a megújuló energiáknak ugye van egy hátulütője, hogy instabilá teszi a rendszert, ezt láttuk Spanyolországban tavaly nyáron, amikor egyszer csak óriási államkimondás volt, és ezért ez lassan lehet csak fejleszteni, nem, tehát egy kicsit ez is benne volt abban, hogy az előző kormányban egy időnkben már a megújuló energia az nem volt annyira szeretett, de inkább itt is azt emelném ki, hogy a Fidesz kormány alatt a EU pénzeket, meg úgy általában az állami költekezéseket az építőipar kapta. Térkő, stadion, bármi. Volt olyan pillanat, amikor rettenetesen túlterhelt építőipar, 3/4 állami megrendelésen dolgozott. És akkor az ember elgondolkozik, hogy miért. Tehát az nem nagyon produktív, egy térkő nem nagyon produktív, egy stadion pláne nem produktív, és három oka volt annak, hogy miért az építőiparba ment például az EU pénzek nagy része is. Egyrészt az ugye a tanulatlan lakosságot szívta föl a munkaerő az építőipar.
2: 1 millió új dolgozó.
3: Igen. Másrészt ez az építőipar az, aminek a nagy a belső gazdasági tartalma, tehát nem, nincs nagy import tartalma. Tehát mondjuk, hogyha egy arra adnánk pénzt, EU pénzt egy vállalatnak, hogy rendeljen egy, nem tudom, egy hatékonyságot nagyon növelő NSK gépet, akkor az nem jó, hiszen az akkor külföldön költött el közvetlenül. De itt az építőipar az rögtön a GDP-t, tehát gyakorlatilag az, ami leginkább átmegy a magyar GDP-be, mert kicsi az importtartalma, vagy a lehető legkisebb az importtartalma. A harmadik pedig a nyilvánvaló ok az a korrupció, tehát hogy itt lehetett tehát itt volt a legkönnyebb, tehát ebben rendelek egy...
2: Ha mennyibe kerül kérdésre, bármit lehetett válaszolni.
3: És ez változik, tehát hogy igazából nekem ez tetszik nagyon, hogy ezekben mindben óriási változást látok, ez egy nagy előrelépés.
2: Egyes szakértők szerint december jó esetben, Kármán András szerint az utolsó negyed év, ezek nem egymásnak ellentmondó állítása, csak ugye Kármán András egy kicsikét megengedőben 3 hónapra teríti szét. Szóval ebből azért az látszik, hogy a terveket meg kell csinálni, el kell fogadtatni, és ha ez megtörtént, akkor utána azért lesz ennek jó pár hónapos kifutása, mire ezek elkezdenek valósággá válni. 2027 lehet az az év, amikor itt a gazdasági fellendülést az uniós források fogják önmagukban jelenteni, de előtte már, pont ahogy kezdtük a beszélgetést, vannak olyan jelek, olyan tünetek, főleg a nemzetközi piac felől, amelyek segíthetik a magyar gazdaságot.
3: Ez is segítheti ez a felszabadult érzés, amit mindenki lát, tehát az, hogy mindenki, tehát hogy az a fogyasztásban is meg tud nyilvánulni, a beruházásban is, meg a befektetésekben is, tehát sok helyen tud ez már előbb hatni, de igen, az EU pénz az ilyen, hogy, de hát nézzük a jó oldalát, tehát úgy volt, hogy nem lesznek többi EU pénzek, tehát ez gyakorlatilag két-három éve el lehetett borítékolni, lehetett, hogy EU pénzek itt nem lesznek, ha csak nem lesz kormányváltás, és lett kormányváltás, egyik csoda, másik csoda pedig, hát az már nem csoda, ugye azért az, hogy meg tudják szerezni az EU pénzeket, az egy nagy öröm, a nagyobb lépés a rendszer.
2: A csoda az lesz, hogyha augusztus 31-ig minden sikerül teljesíteni, amit az Európai Unió elvár. Ott volt egy remény, aztán nagyon gyorsan szétfoszlott, hogy esetleg valamiféle kedvező elbírálással mondjuk évvégéig meghosszabbítja az Unió azt az augusztus 31-i beadási, elszámolási, elfogadási határidőt, de a jelek szerint ebben nem voltak mozgékonyak.
3: Mondom, örüljünk a jó részének. Tehát igen, most akkor néhány embernek nagyon gyorsan, nagyon sokat kell dolgozni, ez kétségtelen.
2: Mennyire átvehetők a korábbi tervek? Ugye van egy olyan elképzelése a kormánynak, hogy amik már épülnek, vagy már lezárt projektek, azokat számolná el most, és az új projektekre így felszabadul a költségvetési forrás.
3: Nem, az a baj, ezekben nem nagyon vagyok benne. Én nekem mindig ez lebeg a szemem előtt. Tehát az, hogy itt az elmúlt 2-3 évben temettük az EU pénzeket, és most arról beszélünk, hogy milyen gyorsan fognak megérkezni, és mire költhetjük őket, ez egy óriási örömforrás. Én erre csak ezt tudom mondani továbbra is.
2: Hát akkor örüljünk ennek így együtt, és köszönöm szépen.
3: Én köszönöm szépen.
2: Újabb 12 gyanúsított ebben a bizonyos kertészeti ügyben, ami persze nem arról szól, hanem pénzről, pénzről és pénzről, mint minden ilyen esetben. Kerényi György újságíró kolléga a vendégünk, szervusz, örülök, hogy itt vagy. Te voltál az, aki ezt 2019-ben, 20. ugye, 20-ban? Szóval, hogy jó régen, 6 évvel ezelőtt megtaláltad és megírtad ezt a történetet. Arra emlékszel, hogy találtál rá?
4: Igen, most így gondolkodtam ezen, hogy én akkor 2020. szeptemberében indult újra a Szabad Európa Magyarországon, és akkor az egyik első sztorim, az egy jászberényi nagy beruházás, egy időbe Szolnok megye a legnagyobb beruházása volt, azt hiszem Malom így hívták, arra dolgoztam, és akkor fölmerült a név, hogy ott lobbiztak, ez egy építőipari beruházás volt, Zé Zsolt, nevezzük igen. Láthatatlan embernek, ahogy én a cikkembe írtam, Zé Zsolt, meg Molnár Zsolt, a MSZP-nek a pártigazgatója, a korábbi pártigazgatója neve, mint lobbista. És akkor valami meglepett egy kicsit vidéken, és aztán elkezdtem megnézegetni ennek az Zé Zsoltnak a céghálóját, és aztán elkezdtem önkormányzni, és akkor láttam, hogy egy csomó kertészeti cég van benne, és elkezdtem különböző budapesti önkormányzatoknak a közbeszerzéseit vizsgálgatni, és akkor egy idő után észrevettem, hogy ugyanaz a cégháló, 8-9 tagból álló cégháló nyeri gyakorlatilag évtizedek óta, függetlenül attól, hogy milyen vezetésű az önkormányzat, ezeket a parkfenntartási kertészeti tendereket, ami hatalmas pénz. Hát ugye 4 ilyen terület van a közégkeztetés egy önkormányzat életében.
2: Ott is is várható, hogy a következő időszakban meglepetések érnek minket.
4: Feszültem, várom, hogy elére a dolog mondjuk Bánki Erikig, de zárójel bezárva. A parkfenntartás, az útfelújítás, és most nem is tudom melyik a negyedik, ezek minden évben tartós, fontos, komoly pénz jelentő.
2: Itt mekkora pénzek forognak ebben az ügyben, mondjuk ebben a parkfenntartás ügyben?
4: 1-2 milliárd évente. De hát ezek 4 éves keretszerződések. Kerület nagyságától, zöld területtől is függ, de hát azért ezek...
2: De nem összesen annyi, ez kerületenként annyi.
4: Persze,
2: tehát, kerületenként, és a nyilván nem 23 persze. kerület érintett, de jó néhány érintett, hát azért az nagyon nagy pénz.
4: Hát ez egy nagyon komoly pénz, igen. És hát vidéki városok, Pécs...
2: Neked az első percről világos volt, hogy itt valami nem stimmel, hogy ez a mintázata, hogy ezek a cégek működnek
4: hát az
2: a kerületekben, ez nem lehetséges
4: valaki,
2: így?
4: Látszott, hogy van ez az ember a középpontban. És aztán, ahogy elkezdtem beszélgetni emberekkel, politikusokkal, és akkor például az egyiken, amikor megkérdeztem, hogy ismeri ezt az embert, akkor az őszinte riadalommal kevert félelmet láttam az arcán, és mondta is, hogyha az ő neve fölbukkan a sajtóban, akkor dekonspirálódott. Tehát ő Molnár Zsolttal tandemben egy nagyon fontos szereplője volt a illegális pártfinanszírozás rendszerének Magyarországon az önkormányzatok közül. Tehát ők hozták ezekhez a cégekhez, amelyek egyébként létező cégek, van köztük családi vállalkozás, tehát ott van azért szaktudás meg minden, ők hozták a megrendelést. Érdekes módon piaci megrendelőket nem is nagyon találunk a portfóliókban, csak önkormányzatokat.
2: És akkor ezek úgy működtek ezek a cégek, hogy mindegyik valahova pályázott?
4: Sokszor egymás támogató ajánlatokat adtak be.
2: És alvállalkozóként mindenki
4: hát
2: mindenben benne
4: volt? Akár alvállalkozóként, vagy hát alvállalkozónak lehet, hogy teljesen ismeretlen kis cégeket, de rengetegszer csinálták, hogy úgynevezett támogató ajánlatot adtak be, ami direkt olyan, hogy magasabb összegre írod, mint amire...
2: Szerintem eszembe jutott a negyedik terület, ami tuti nagy üzlet volt, hát a parkolás.
4: Ja, és a parkolás.
2: Ugye Molnár Zsolt képviselő úr egyik alapügye az a parkoláshoz kapcsolódik.
4: Zsolt, így van, tehát amiért 22-ben gyógyonosították az az, de hát ennek az Zé Zsoltnak is azért pont amikor 24-ben letartóztatták ezt az Zé Zsoltot, ugye most, hogy akkor utána elkezdett úgy tűnik vallani, mert most már azért sok dolog, az ügyészség napi múltkori közleménye azért arról tanúskodik, hogy nagyon sokat árult, akkor ugye például kiszúrtam azt láttam a céghálóban, hogy a Tasnádi Lászlóval, Pintér Sándornak, volt 3x3-as tisztel Pintér Sándor államtitkárával, illetve a cégbirodalmának egyik vezetőjével, és volt közös cége, és kiszúrtam, hogy például 2015 óta, még a Busz Balázs vezette Óbudai önkormányzatnál a parkolóautomatáknak a működtetésére 10 éves keretszerződést kötött az önkormányzat Zé Zsolt és Tasnádi László közös cégével, a Lövőház 2010 Kft-vel. Tehát nagyon sok, tehát az önkormányzatoknak gyakorlatilag mindenki fizetésénél ott volt ez a cégháló.
2: Ügyes.
4: Így van.
2: Azt lehet erre mondani.
4: És nem is csak a kertészet.
2: Ügyes és óriási az emberség. Őrsi Gergely, a második kerületi polgármester, akinek a letartóztatásán, vagy hát előzetes behelyezésén nagyon sokan meghökkentek, mert őt egy kiváló polgármesterként és egyenes emberként tartják nyilván. Itt van a közleménye, ahol ő arról beszél, hogy hát nyilvánvalóan vádalkut kötött valaki, és ez a valaki, hát ugye sejthető, hogy Zé Zsoltról van itt szó.
4: Meg Ceglédi Gergőről.
2: Meg lehetséges, igen, hogy nem tudjuk.
4: Az Óbudai a polgármester. Nem, ezt talán meg is jelent.
2: De talán azt lehet is tudni, igen. Szóval, hogy itt vádalkúval lett félrevezetve a hatóság, mondja
4: hát, ez mindig benne van, természetesen. Hát ugye ezeket az ügyeket, mert erről nincs dokumentáció, meg hogy adnak át pénzt, ez tipikusan vádalkukkal, tehát itt az úgynevezett elszámoltatás is alapvetően vádalkuk révén történhet majd, ahogy mondjuk Szlovákiában Fico ellen történt anno. Hát ugye ezt én nem tudom, hogy a Őrsi Gergőnek ebben milyen szerepe volt, azt viszont lehet tudni, hogy ő mindig is Molnár Zsoltnak volt a szoros munkatársa, táskahordozója adott esetben, korábban, még mielőtt polgármester lett.
2: Molnár Zsolt története egy külön fejezet lesz ebben az ügyben valószínűleg, mert hogy róla ez nagyon sok
4: szaga,
2: minden...
4: Egyenesen egy szaga.
2: Igen, róla nagyon sok mindent mondtak mindig, de igen. Igazából nem történt soha semmi, ugye most ez a 2022-es történet a parkolási igazából nem történt soha semmi, ugye most ez a 2022-es

0: Számít az, hogy hát özönvízszerűen megindulnak a
1: hát az, hogy
0: hírek.
1: Lány Zsoltot is elvitték, aki ugye nagy békében működtette 2002 és 2006 között, ő is második, ő volt második, vagy nem, Horváth Csaba volt második kerületi polgármester, működtették, az arra utal, hogy hát itt most már megszűnt az a politikai, egyrészt az MSZP, mint a centrális erőtérben fontos szereplő elenyészet, tehát ennyiben a Zsoltnak a szerepe is már annulálódott, másrészt meg most már lehet hozzányúlni, mert most már a fideszes szereplők is napvilágra kerülnek.
0: Aki felszínt, hogy Horváth Csaba nem második kerületi volt, mielőtt zuglói polgármester lett volna, ez egy fura történet, előtte második kerületi polgármester volt, tehát helyesen mondtad, természetesen. Az, amiket most látunk.
1: Ő vitte be egyébként Molnár Zsoltot az MSZP-be.
0: Be a jóba?
1: Igen, Zé Zsolt is együtt kezdtek, csak Zé Zsolt maradt az
0: Gyuri, amit most látunk, az a felszíne az egésznek, vagy... elkezdtünk belelátni ennek a történetnek a mélyére. Te hogy érzed?
1: Hát szerintem azért ez mutatja azt, hogy itt a magyar pártfinansz, illegális pártfinanszírozás rendszerére látunk rá ezzel, hiszen egy nagy koalíciót működtettek a pártok abban, hogy a növekvő pénzügényüket, a választási kampány diktálta, és a politikai harc diktálta növekvő pénzigényüket ki tudják elégíteni, és arra soha nem adott elég pénzt a szabályozás. Ugye volt egy ilyen szemérmes hazugság rendszerváltáskor. Nem mondjuk meg a népnek, hogy a politika, a demokrácia drága dolog. Mindenki tudta az első perctől, hogy annyi pénzből nem lehet kampányolni, most meg már ez teljesen elszabadult a kampányolás. Tehát, hogy a magyar rendszerváltás utáni társadalom mögött volt egy ilyen mély állam, amit részben, vagy nem kis részben ez az illegális pártfinanszírozás finanszírozott, ami azt is jelentette, hogy nem csak a pártok kaptak, hanem értelemszerűen a fundraiserek, a pénzfelhajtók is. Volt, aki becsületesebb volt, többet adott a politikai közösségének, volt, aki a nagyját megtartotta. Hát ez bizniszenként, emberenként változik.
0: Előbb elengedtem, de azért teljesen nem hagynám, hogy megemlítetted Banki Erik nevét a gyermekétkeztetés kapcsán.
1: Az közétkeztetés.
0: Igen, hát az igen. Hát
1: nyugdíjasok,
0: részben gyermekétkeztetés, igen, így helyes közétkeztetés. Ott te mire számítasz?
1: Hát ugyanerre, tehát ahogy láttuk, hogy a pécsi Volvo buszok ügyében valahogy a Banki Erik akta ott maradt az ügyész asztalában és a bíróság asztalfiókjában és a bírósághoz már nem jutott el, azt simán el tudom képzelni, hogy most már megszűnt ez az immunitása, és most ebben a esetben is oda eljuthat. Hát köztünk újságírók között is, meg mindenki között is, hogy ez Banki Erikhez köthető.
0: Igen, ez olyan köztudomás, mint ami Molnár Zsoltot kísérte, de hát nem volt semmilyen konkrét megfogható. Most meglátjuk, merre felé haladnak ezek az ügyek. Kerényi György, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51 A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A 2B villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mali tér között nem közlekedik. Hétvégén zúgóban a Korozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamos pálya felújítása miatt. A környező utcákban is korlátozásra kell készülni. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Mától lezárták a második kerületben a Széherút-Kurút utca kereszteződését, a Széherútat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kurút utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Lezárták hétvégére Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. ATV Start a Spirit FM-en. Válogatás az ATV reggeli műsorának legjobb és legfontosabb interjúiból.
2: A Start folytatásában gyermekjogi kérdések, meg hát rendőrségi ügyek, a kettő sajnálatos és egészen gyászos módon Magyarországon mostanában összetartozik. Dr. Rácz Dominikával, a Intralabon Alapítvány jogászával folytatjuk a műsort. Jó reggelt kívánok! Kónya Endre megint a rendőrségen otthonából vitték el, hogy meghallgassák, hogy ott egy elég ismert videóban próbálta befolyásolni vallomástételében az egyik áldozatot. Azt hiszem, ez az alapja ennek az ügynek, ugye?
3: Igen, hát alapvetően ugye annyit tudunk, amennyi a sajtóban megjelent, és ismét előkerült Kónya Endre is. Itt azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy bármilyen Bicskei ügyel, vagy más gyerekeket érintő ügyel kapcsolatban nagyon fontos a média felelőssége, és hogy hogyan kommunikálunk ezekről az ügyekről, hogy ne okozzon akár egy újabb traumatizációt az érintett gyerekekben, vagy azok családtagjaiban, vagy akár más gyerek otthonokban, vagy intézményekben elszenvedett bántalmazás sértetjeiben.
2: Miközben ugye nehéz a helyzet, mert mégiscsak beszélni kell arról, ami történik. Tehát minden egyes eset, amikor beszélünk róla, nyilván az áldozatok számára felzaklató lehet, és újabb sebeket tép fel, vagy már begyógyultnak vércsebeket hoz a felszínre, de közben, ha nem beszélünk róla, hogy nézünk szembe ezekkel az ügyekkel? Itt van a családpanotai történet.
3: Így van, természetesen beszélni kell róluk, azért az elmúlt két év azt hiszem ilyen különböző gyerekvédelmi botrányokkal terhelt közbeszédet eredményezett, és jó lenne, hogyha a gyerekvédelmet ebből a buborékból egy ilyen valós megoldások felé tudnánk terelni, amiben nyilván sokféle kormányzati, civil, média felelősség is van. Azt gondolom, hogy ilyen esetek még elő fognak kerülni, csak nagyon nem mindegy, hogy ezeket eseti módon fogják-e kezelni, vagy pedig rendszer szinten. Azt gondolom, hogyha ezen a ponton egy olyan vállalás történik, szerintem történik is, hogy egy teljes átvilágítást, a helyzetnek a felmérését elindítanák erre hivatott szakemberek, akkor az eredményeket hozhatna. Gondolok itt arra is, hogy nem egy ilyen ellenséges, ellenőrző légkört, mert hogy nagyon sok olyan szakember is van ebben a rendszerben, akinek nyilván a helyzete más módon változott, vagy más módon került árnyékba, és róluk keveset beszélünk, de hogyha valamiféle partnerségben, de mégis egy objektív és nagyon pontos módszertan alapján vizsgáljuk meg az egész gyerekvédelem, vagy a szakellátás helyzetét, akkor az idővel és ráfordított szakmai energiával biztosan elindulhat a újra épülés felé.
2: Most a családpalotai eset az egy tipikusan olyan történet, ami látszólag nem egy nagyon durva ügy. Tehát az történik, amit elképzel az ember egy intézetben, tehát hogy kemény eszközökkel rendet tartanak. Ezek a kemény eszközök messze nem megengedhetőek a 21. században, ez Dickens korában dívott így talán. Miért nem látszott eddig, hogy így működik egy csomó helyen? Valószínűleg azt kell mondjuk, hogy rendszer szinten egy csomó helyen a gyermekvédelem.
3: Hát egyrészt azt gondolom, hogy igen, amit mondott az előbb, hogy ennek így nem működhet így a 21. században, és nem elfogadható, hogy azt gondoljuk, hogy a kemény módszerek fogják a gyerekeket majd betörni, és attól majd jól viselkednek. Nyilvánvalóan egy megfelelő pedagógia és gondozás mentén tudnak szakellátásban élő gyerekek, vagy akár a javítóintézet, nyilván ott is ugye botrányok merültek fel, jól vagy elég jól működni ahhoz a helyzethez képest, amiben kerültek. Nagyon nehéz, hiszen ugye kevesebb jelzés is érkezett ezeken a helyeken. Nyilván ennek az az egyik fő oka, hogy ezek a jelzések aztán nem kerültek megfelelően kezelésre, nem jutottak el azokhoz, akár fenntartói szinten, akik ebben tudnak válaszolni. Szerintem ugye pont az egyik ügyterheltje a sajtóban adott nyilatkozat szerint azt mondta, hogy hiába is jelzel, úgysem fog semmi sem történni. Szerintem ez egy nagyon erős mondat ahhoz, hogy bénítsa a gyerekeket is ebben a körben, illetve a szakellátásban dolgozókat. azt gondolom, hogy egyébként sokan éltek is jelzéssel, de biztos volt, akik nem mertek jelzéselni, pont ez egy jó alkalom arra, ahogy most a rendőrségnek is megjelent egy videója, hogy ezeket a bejelentő felületeket elkezdjék merni használni az érintett gyerekek, vagy akár az érintett dolgozók, ugye egy e-mail címet is felajánlottak a bejelentőkukac.polisz.hu, illetve továbbra is vannak azok a gyerekvédelmi hívószámok a 112-ön belül, vagy az OKIT hívószám, ahol lehet segítséget kérni. Ezt egyébként a gyerekjogi jelentésünkben, amit minden évben elkészítünk, is látszik, hogy a szakellátáson belül sokkal arányaiban is jóval kevesebb jelzés érkezik, és azoknak a jelzéseknek is a kétharmad része egyébként kortárs bántalmazásra vonatkozik, és az egyharmada pedig felnőttek által elkövetett elsősorban fizikai bántalmazásra. Pontosan, hiszen az a légkör sem maradhat fenn, hogyha a kortárs bántalmazás normalizálva van.
2: Hogyan lehet újra szervezni úgy egy gyermekellátást, hogy az abban dolgozók jelentős része valószínűleg benne volt korábbi hibákban, bűnökben, attól függ, hogy mit minek nevezünk. És hogyan lehet úgy, hogy közben meg egy csomó szakember elhagyta a pályát, meg egy csomó szakember eleve is hiányzik?
3: Igen, szintén a gyerekjogi jelentésünkből idézve minden tizedik szakmai körben betöltendő állás az hiányzik, illetve ugye volt a kifogástalan életvitel ellenőrzése, valamint a pszichológiai alkalmassági vizsgált bevezetés, ami azt mutatta, hogy ezek nem a megfelelő eszközök arra, amivel ki lehet szűrni azokat a hibákat, vagy rossz működéseket, vagy egyszerűen nem megfelelő szakembereket, vagy bántalmazó szakembereket. Ez szerintem egy szakpolitikai kérdés, ami meg fogja előzni azt, hogy felmérjék ezt a terepet, ahol partnerként, tehát hogy egyes intézmények erősségeit és hiányosságait egyszerre felmérve erre egy rendszert építsenek fel, ahol nyilván lesznek olyan szakembereket, akiket más területről kell bevonni, és szerintem elengedhetetlen, ami így bármilyen szinten érezhető az, hogy megfelelő képzést kapjanak ezek a szakemberek. Nyilván ide beletartozik egyébként a nevelőszülők képestésének, illetve támogatásának is a megerősítése, módosítása ahhoz, hogy aki ott van a helyzetben, az elég jól tudjon működni, viszont hogyha kérdések, kérés van, akkor kapjon ebben támogatást. Iszonyú nagy szakemberhiány van, akár gyámi oldalról is, és ezek mind gyengítik azt, hogy azok a gyerekek, akik egyébként ugye ezeknek a felnőtteknek a gondozásában vannak, jól tudjanak lenni, aminek alapfeltétele, hogy ezek a felnőttek is jól tudjanak lenni, szóval ehhez biztosan támogatásra és hát egy szakpolitikai változásra lesz szükség.
2: Van miniszter az oktatásnak, végre valahárom, mondják a szakmabeliek, mert Judit ráadásul egy olyan kezdeményezéssel jött elő, amit szerintem nagyon régóta várnak azok, akik különböző szervezetekben próbálták a hangjukat hallatni. Most hallathatják, mert meghívja őket egy egyeztetésre, egy megbeszélésre. Mik a legsürgősebb ügyek, amiket meg kellene beszélni? Hogy látja?
3: Szerintem ez a bejelentés ennél még több is, mint amit mondott. Tehát ugye már volt egy ilyen egyeztetés májusban, ahova diák önkormányzatok, illetve civil szervezetek kiskorú kollégái tőlünk, illetve követeit hívta meg. De ugye most egy olyan politikáról beszél, amiben a gyerekeket érdemi módon szeretné bevonni. Erre ugye vannak azért nemzetközi példák is, amikor ez működik. Ennek is lehet többféle módja az, hogy egy kérdésben, mint a legsürgetőbb dolgokban, vagy pedig akár a tervezésbe is bevonja a gyerekeket, hogyha legsürgetőbb dolgokra kell válaszolni, nyilván azért itt a gyerekek túlterheltsége is nagyon elől van szerintem, pont ugye ezzel a poszttal is indította az oktatás és gyermekügyi miniszter, illetve a szexuális nevelés témaköre, illetve az egyéb olyan drogprevenciós, hogy azok a képzések, azok a segítő, támogató alkalmak, amiket a gyerekek számára biztosítani kell, hogyha ezeknek az újraszervezése is megtörténhetne, illetve szerintem, hogyha önmagában az érdemi részvételt, amiben a gyerekek önkéntesen egy őket érintő témában benne vannak, az egy elképesztő kompetencia erősítő és az ő szempontjukat behozó kezdeményezés lehetne, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez meg is fogja keresedni.
2: Köszönjük, hogy elmondta. A Hintalovon Alapítvány jogásza volt a vendégünk, dr. Rász Dominika. Jöjjön máskor is, köszönöm.
3: Köszönöm.
2: Nagy Attila Tiborral, politológussal kezdjük a mai reggelt itt a Start folytatásában. És hát ugye itt vannak bőségesen aktuális ügyek. Az egyik például a Velencei Bizottsághoz fűződik, hiszen Sólyog Tamás köztársasági elnök oda fordult egy sürgősségi eljárást kérve a saját elmozdítása ügyében. És mielőtt erről a dologról magáról beszélünk, a Velencei Bizottságról sem sokat hallottunk az elmúlt évtizedben. Úgyhogy kicsit beszéljünk arról, milyen jogkörei vannak.
4: A Velencei Bizottság nem egy döntéshozó szerv, hanem egy európai vélemény nyilvánító szerv. Mégis van jelentősége, mert amikor az Orbán kormány ellen különböző jogállamisági kifogások felvetődtek, akkor például az Európai Parlament, de akár más európai szervek szerettek hivatkozni az Európai Velencei Bizottság véleményére. Ha például belegondolunk abba, hogy voltak országjelentések Magyarországról, jogállamisági jelentések, amelyeket az Európai Bizottság kérésére készítette, hát azokban is rendszeresen szerepeltek a Velencei Bizottságnak az állásfoglalásai. Tehát miközben a Velencei Bizottságnak nincs arra hatásköre, hogy mondjuk a Súlyog Tamás eltávolítását célzó alaptörvény módosítást megállítsa, tehát erre vonatkozó döntési jogköre nincsen, de
2: még kínos lehet ez egy tárgyalásban az Európai Unióban.
4: Hát legalábbis az elmúlt 16 évben még kínos volt. Na most politikailag a számomra kérdés, hogy vajon Magyar Péterék kellően bebiztosították-e a hátukat az európai partnerekkel való tárgyalásokon, tehát hogy megkapták-e a pecsétet, a politikai pecsétet arra, hogy Súlyog Tamással vagy akár más neres közjogi méltóságokkal szemben fellépjenek.
2: Az érthető, hogy Súlyog Tamás és a többiek, akiket felszólított Magyar Péter, miért nem adják fel saját maguk? Ugye a Magyar Péter gondolkodás mondja az volt, hogy menjenek maguktól, amíg ezt emelt fővel megtehetik. Nem kell hozzá egy alaptörvényt módosítani, hogy eltávolítsák őket. Tényleg kínosabb, de közben meg egyfajta szolidaritást is kiválthat a most már ellenzékbe szorult oldalon.
4: Valóban itt azért érdemes arra vigyázni, hogy ne kapjon túl sok szimpátiát ez a kör, tehát Súlyog Tamás és társai legfőbb ügyész, állami számvevőszék elnöke, tehát akiknek a lemondását kérte Magyar Péter. Hát, hogy mennyire méltóság teljes lehetett volna eltávozásuk, a fene tudja, mert hogy Magyar Péter meglehetősen karcos, határozott hangon követelte az ő lemondásukat. Emlékezzünk arra, hogy amikor Magyar Péter miniszterelnök lett, rögtön azután ott a plénumon, a plenáris ülésen szólította fel a jelenlévő Súlyog Tamás, hogy mondjon le. Most az a helyzet, ez ilyen lelki dolog is lehet, de ezek után már kevésbé érez késztetést arra megszólított, hogy mondjon le, mert az azért számára egyfajta megszégyenítő aktus volt. Egy szimpadias, de megszégyenítő aktus. És hát nyilván akár anyagi szempontok is szerepet játszhatnak, vagy egyszerűen a büszkeség, hogy már az, csak azért sem mondok le. És van még valami, amire én az Indexben tegnap utaltam. Nevezetesen az, hogy kérdés, hogy mondjuk Súlyog Tamás aláírná-e az ő eltávolítását lehetővé tévő alaptörvénymódosítást. Ugye a mostani alaptörvény azt mondja, hogy a köztársasági elnök az alaptörvény módosítás aláírását csak akkor tagadhatja meg, hogyha eljárási szabályszegések történtek, de nekem feltűnt, hogy Súlyog Tamás az alkotmányos értékek sérelméről beszél. Na most Súlyog Tamás, ő alkotmánybíró volt, tehát lehet, hogy mégis megpróbál találni az alaptörvényben olyan passzust, hogy igaz, hogy nem fog történni eljárási jogszabálysértés, de valamilyen jogállamisági klauzulára hivatkozva esetleg mégis az alkotmánybírósághoz továbbítja, az alkotmánybírósághoz fordul majd Súlyog Tamás az alaptörvény módosítása.
2: Ahol esetén egyébként szintén lemondásokat vár Magyar Péter. Hát legalább az alkotmánybíróság elnökének lemondását. Na de ez nem lenne végképp kínos? Tehát nem írom alá, mert rólam szól.
4: Kínos lenne, de Magyar Péter számára is kínos lenne, mert ugye Magyar Péter nyilván abban érdekelt, hogy minél hamarabb távozzanak ezek a személyek, és a saját embereit, vagy azokat az embereket tegye oda a parlament segítségével, akikben ő megbízik. Na most azért egy kétharmados hatalom számára, hogy az azért kínos lehet, hogy Súlyog Tamás tudna packázni a Magyar Péter vezette kormánytöbbségát. Gondoljunk bele, tehát van egy nagy kétharmados többség, és erre Súlyog Tamás kitalálja, hogy mégsem írom alá az alaptörvény módosítást, felkérem a, egyébként az előző 16 évben összerakott alkotmánybíróságot arra, hogy foglaljon állást, hogy mondjuk az én eltávolításomra irányuló alaptörvény módosítás nem sérti-e a jogállamiságot, ami viszont benne van az alaptörvényben. Tehát én azt gondolom, hogy elvileg Súlyog Tamás számára nyitva van egy ilyen lehetőség, legalábbis politikai jogilag mindenképpen, hogy jogilag nyitva van-e, illetve hogy Sulyog Tamás mere egy ilyen írtó nagy konfliktust felvállalni, azt nyilván nem tudom előre megmondani.
2: Van itt egy másik ügy, erről majd mindjárt egy kicsikét részletesebben Bendazseszki Antonról úgy is beszélünk, ez a bizonyos aranyügy, ami az ukrán-magyar kapcsolatok megromlásának végső fázisa volt már. De közben itt van egy egészen friss fejlemény, amikor azt fotózza a trombitázásról ismert Szabó Bálint az Andrássy úton, hogy Orbán Viktor magához rendeli egy villába Bakondi Györgyöt és Hajdú Jánost, és ez már akkor volt, amikor ő már nem volt miniszterelnök, ők pedig már nem voltak hivatalban, most, egy nappal, két nappal ezelőtt. Közvetlenül azután, hogy a Telexen megjelenik, hogy Orbán Viktor áll az egész mögött.
4: Nyilvánvaló, hogy a volt miniszterelnök ugyan a hivatalát elveszítette, de az nem jelenti azt, hogy a kapcsolatrendszerét is egy az egyben elveszítette, és például Bakondi György egy fontos szerepet játszott az elmúlt 16 évben, tehát ő az egykori miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója volt, sőt egy időben még a katasztrófa védelmi hivatalt vezette, tehát azért vannak olyan emberek az előző 16 évből, akik ezek szerint hülyek maradtak Orbán Viktorhoz.
2: Mit akarhattak elintézni? Találgassunk, vagy ennek nincs értelme? Vagy mit kellene eltüntetni adott esetben?
4: Én arra nyilván miután nem voltam ott, én is találgatni tudok, de egy biztos, egy valami tény, hogy ezek a személyek Orbán Viktor beleértve titkokkal, bizalmas információkkal rendelkezhettek. Sőt, biztos, hogy rendelkeztek is. Tehát a miniszterelnök, a mindenkori miniszterelnök tud bizonyos kényes titkosszolgálati dolgokról, információkról, és hát én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak elég sok bizalmas értesülés volt a fejében, illetve eljutott hozzá az elmúlt 16 évben, lehet információkat is cserélni például egy ilyen megbeszélésen, vagy gondolkodni azon, hogy Magyar Péter nyomulásával szemben mit lehet esetleg tenni.
2: Navracsis Tibor egy bő héttel ezelőtt adott egy nagy interjút, ami egy kicsikét olyan volt, mint aki bejelentkezik arra, hogy majd ő rendbe rakja a Fidesz szekerét. Miközben a választás előtt azt mondta, hogy ha nem nyeri meg az egyéni körzetét, akkor örökre visszavonul a politikától, és elmegy egyetemi tanárnak, ahonnan az egyetemi szférából, ő igazából a politikába megérkezett. Majd most Orbán Viktor azt mondja, hogy ő számít Navracsis Tiborra a folytatásban. Te mit kombinálsz ehhez?
4: Hát azt mindenképpen, hogy a Fidesz, mint hogyha megpróbálná visszaszerezni a eltávozott értelmiségieket, vagy legalább egy részüket. Ugye Navracsis Tibor volt az úgynevezett emberarcú fideszesnek a képviselője. Viszont aztán láthattuk a kampányban, hogy a Fidesz inkább a énekes szelebeket szereti szerepeltetni, vagy mondjuk Mága Zoltánt.
2: Remekül bejött.
4: Hát... igen, látjuk az eredményjéző táblán, és most azért látszik a választási eredményből is, hogy például a vagyonosabb, jobb létben élő közép vagy felső osztály óriási mértékben elfordult a Fidesztől. Ez egyébként már a 2024-es EP választáson is azért érezhető volt, tehát mondjuk Budapesttől északra kifejezetten jobb módú településeken már akkor eléggé megrendült a Fidesz támogatottsága, és hát tudjuk azt is, hogy egyetemisták, diplomások körében nagyon-nagyon lent van a Fidesz támogatottsága, és úgy látszik, hogy most jó lenne, hogyha az ő szavazataikat is be lehetne hozni, csak mondjuk a vadhajtások.hu feldicsérése... Hát a vadhajtások.hu feldicsérése az engem annak idején azért lepett meg, bár jó, most a szélről is akart politizálni Orbán Viktor, de azért lepett meg, mert hát az egy annyira durva honlap, hogy az nem tűnik számomra kedvező jelnek a polgári középnek a visszanyerésére. Tehát egy kicsit azért ellentmondásos a Fidesz politikája, mert egyfelől mondja Orbán Viktor, hogy milyen jó a vadhajtások.hu, másfelől meg megkéri Navracsis Tibort, hogy mégse vonuljon ki a politikából teljesen. Hát Navracsis Tibor stílusa meg a vadhajtások.hu mondjuk azt, hogy elég nehezen összeegyeztethető.
2: Persze. Viszont az benne van szerinted a pakliban, hogy Orbán Viktor mondjuk a közelgő Fidesz kongresszuson azt mondja, hogy legyen Navracsics Tibor a pártelnöke?
4: Nem, én ezt nem gondolom. Tehát én úgy látom a nyilatkozatokból, hogy nagyjából konszenzus van a Fideszen belül, hogy legalább egy évig Orbán Viktornak maradnia kell pártelnöknek, hát ha ő össze tudja rendezni a pártot, át tudják vele vészelni a nehezebb időt. Az az igazság, hogy azt azért korábbi kutatás is mutatta, legalábbis az még korábban volt, hogy Orbán Viktor a legismertebb fideszes, és ő tudja leginkább összerakni, összetartani a fideszes szavazókat, és attól tartanak, hogyha Orbán Viktor nem lenne, akkor még 1,5 millió szavazója sem lenne a Fidesznek, hanem még ennél is jóval kevesebb.
2: Nagy Attila Tibor, köszönöm.
4: Én is köszönöm.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak pütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak, és mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A Sámán mondja. Érdekes emberek különleges helyzetben. Egy kis szakma, csipetnyi szórakozás és bulvár Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Kreatin, fehérjepor, omega 3, táplálékkiegészítők, egy csomó olyan dolog, ami szerintem mindannyiunk életének a része, legalábbis aki picit odafigyel a táplálkozására, vagy sportol, az előbb-utóbb szembe kerül ezekkel. Ha más nem, akkor a vitaminokat kell szedni, és az ásványanyagokat. Vendéget hívtunk, szakértő vendéget, Nagy Zoltánt, dietetikus hallgatót, aki a SciTech-nél az étrend kiegészítő specialista, és mint ilyen számtalan tapasztalata és tudományos információ arról, hogy hogyan és miképpen kéne táplálkoznunk. Úgyhogy én most hoztam egy pár olyan dolgot, amit most az előbb ki is mondtam, hogy járjuk már körbe ezeket egyesével, és itt van még mellettem Vini, aki kérdezőtársam lesz, és mint egy párba állítva a 30 és 50-es korosztályt fogjuk megvizsgálni ezeket a dolgokat. Ami szerintem egy jó ideje úgy a közbeszédben van, legalábbis az ilyen sportolói közbeszédben munkálkodik, az a kreatin. És én emlékszem rá, amikor én voltam kb. Annyi idős, mint te, én már akkor szedtem kreatint. Tehát valahogy akkor jött elő, ez egy ilyen 20-25 évvel ezelőtt, legalábbis nekem akkor került a szemem elé, de úgy látom, hogy a kreatin nem tűnik el. Mi a bánat az a kreatin?
2: Az az egyik legjobb étrendkiegészítő szerintem, és azt mondanám, hogy az átlag embernek is eszenciálisnak kéne legyen. Saját szervezeted is termeli, tehát nem egy testidegen anyagról beszélünk, nagyon biztonságos a kreatin monohidrát, igazából a többi változata is, és hát azért felelős, hogy segít nekünk energiát termelni a szervezetünk számára. Anélkül, hogy belemennék itt a BIOS-ba, ez úgy működik, mint egy köztes akkumulátor. Amikor ott a telefon a kezedbe, mit csinálsz vele, lemerült az aksi, beteszed a töltőt, rádugod a telefont, feltölti az aksit, jót szakált. De mi van akkor, útközben vagy, és nincs nálad semmiféle, nem tudod sehova bedugni a töltőt, akkor jó egy powerbank. A kreatin az így működik. Tehát egy ilyen köztes akkumulátor, ami segíti visszatölteni az energiát, és ugye van erre az Európai Gyógyszerügynökség meghatároz bizonyos mondatokat, amiket elmondhatsz egy hatóanyagról, amik tudományosan igazoltak, és az a rövid távú sorozatos erőkifejtésekben lehet segítség, a nem pontosan idéztem, de ez a lényege. Tehát aki konditermi edzést végez, vagy sprinttel, tehát ilyen rövid energiakifejtésről van szó.
1: Akkor ez egy szuperkondenzátor inkább. Abszolút nem is akkumulátor, ez egy szuperkondenzátor. Hirtelen nagy teljesítmény.
2: Így van. És nem csak ez a az előnye. A nők teste kevesebb kreatin tartalmaz, kevesebb az izomtömeg, ezáltal kevesebb a kreatin, tehát nekik sokkal fontosabb lenne pótolni. A vegánoknak nagyon fontos lenne, mert ugye ez a krea, a kreász, görög kreász szóból hús jelentése, abból származik, onnan izolálták először, és ugye a nők kevesebbet tartalmaznak, a vegánok vagy a vegetáriánusok, ők általában kevesebbet fogyasztanak, és az időseknek is egy ilyen eszenciális, mert a kognitív teljesítményünket képes javítani mondjuk a napi 20 g kreatin fogyasztása.
1: Napi 20 g?
2: Igen, igen.
1: Na várj, egy pillanat. Először a kognitív képességek, tehát az agyi képességeinket.
2: Igen, igen.
1: Tehát,
2: igen.
1: Hogy koncentráció, odafigyelés.
2: Pontosan.
1: Tehát nem csak izom, izomtömeg, izomkifejtés, hanem a kognitív képességeket
2: igen.
1: is.
2: A diákok használják, egyetemisták használják például, mert hasonló hatásról számolnak be, mint hogyha koffeinnel tömnék magukat. És ez így, tehát a tudomány ebbe az irányba mutat, és ezt írja. De ami tudományosan igazolt, és ami rajta szerepel a dobozokon, ugye étrendkiegészítő dobozokon, az a napi 3-5 gram. Ezt túl lehet lépni, tehát van olyan tanulmány, ami azt mutatja, hogy ha ennél többet szedsz, akkor sem lesz semmi negatív problémát szervezet szinten, de hogy csak előnyöd származik belőle. Szóval ez egy nagyon-nagyon biztonságos és eszenciális szerintem.
3: Hogy? Hány éve vizsgálják?
2: 90-es években kezdték el a rendes, azóta tanulmányozzák, tehát ez a konkrétan a legtöbbet kutatott étrend kiegészítő, hogyha felmentek a PubMed-re, ugye ilyen orvosi adatbázis, ahol beírjátok a kreatin monohidrát, 500-valahány ezer találatot hoz ki mindenféle.
1: Annyi kutatás volt.
2: Igen, és ugye szűkíted az idősávot, egyre több van, tehát ezt nagyon-nagyon erősen tanulmányozzák, még a D-vitamin szerintem, ami ezen a szinten van.
1: Mit szoktak mondani, bocsak, hogy a vese?
2: Igen, az egy ilyen aggodalom ugye a magasabb fehérje fogyasztásnál, meg ha elmész a laborba, és kijön, hogy kreatinin szintet picit magasabb, akkor nem kell megijedni. Nyilván a sportolónak ez alapvetően magasabb, ugye ez a vesének a filtrálási funkcióját jelenti, tehát a kreatinin, hogyha megjelenik a vérben, és magasabb, az izomlebomlásra utal, de egy sportoló, aki folyamat valamilyen edzésmunkát végez nála, ez magasabb. Ha kreatint fogyasztasz, akkor picit lehet magasabb. Úgyhogy ezzel szokták összefüggésbe hozni, de a magas fehérje fogyasztás, ami azt jelenti, hogy testtömeg kilogrammonként a 4 gram nem okozott még eddig panaszt. Akik vesebetegek, ők figyeljenek oda. Tehát itt egészséges emberekről beszélünk.
1: Ez most fehérjéről szólt,
2: igen,
1: a 4 gram.
2: De a kreatin is.
1: De a kreatin is 3-4 gramokért.
2: Hát az 3 és 5 gram között van, ami tudományosan igazolt, de a 20 gramot szokták mondjuk feltöltésben használni. Várjál,
1: fehérjéből testtömeg kilogrammonként 4 gram?
2: Bizony. A legújabb...
1: Csak hogy ezt tegyük már, hogy ez ilyen erős sportoknál fejlődési állapot, vagy, tehát, hogy ez mit definiál a 4 gram? Mert az nekem úgy elsőre soknak tűnik.
2: Abszolút. 100 gram csirkemellben van 24 gram fehérje, vagy 25 gram. Tehát mondjuk a negyede fehérje.
1: Na most az izomtömeg megtartása az mennyi kell? Tehát
2: átlagosan
1: nem akarod növelni.
2: Azt mondják, hogy ilyen 1 és 1,6 között valahol. A legújabb amerikai ajánlás szerint, ugye most már van egy új fejreállított piramis az új irányelvek szerint, ott felülvizsgálták a korábbi ajánlást, ott 0,8 és 1,2 között volt, azt hiszem, a per testtömeg kilogram. Ezek olyan fura nehéz számolni velük. A tudományos konszenzus az valahol 1,6 és 2,5 között van. Amit én szoktam mondani, hogy számoljunk középértékkel, körülbelül 2 gram. Tehát az, hogy 2 gramot mondjuk testtömeg kilogrammonként beszedsz, tök jó számolni vele. 80 kilósnak 160 gram.
1: Na, fordítsunk le. Itt 90 körül vagyunk mind a ketten kilóban.
2: 180 gram fehérje,
1: és kreatinból...
2: Az meg az 5 gram az úgy elegendő naponta.
1: Az 450.
2: Azt nem, tehát napi az, 5 az gram kreatin.
1: Napi
2: 5 gram
1: nem
2: kreatin,
1: nem súly kilogrammonként van, hanem napi. Tehát igen. Napi 5 gram kreatin,
2: igen.
1: És a mi esetünkben mondjuk 180 gram fehérje.
2: 180-200 gram fehérje.
1: És mennyi van egy 100 gram csirkemellben?
2: 24 gram.
1: 24.
2: Igen.
1: Hát akkor tényleg szükség van kiegészítésre.
2: Tehát megeszel egy nap egy kiló csirke mellett szárazon, szerinted?
1: Nem, biztos.
2: Mert ugye, hogyha csak azt néznéd, hogy a fehérje, akkor a csirkemell optimális, mert nagyon minimális zsír, nulla szénhidrát, tehát hogy az egy tiszta izomszövet. De hogyha ezt elkészíted, jön hozzá az extra zsír, jön hozzá valami köret mellé, tehát a kalória az csak nő, csak nő, csak nő, és hogyha nem az a célod, hogy testtömeget növelj, tehát hogy az, hogy beférj egy magasabb súlykategóriába, mondjuk itt egy birkózó, vagy az, hogy te legyél a legnagyobb a testépítő a terembe, akkor neked ez a sok-sok extra kalória azért az hozza a tömeget rendesen. És ilyenkor az étrendkiegészítő, ami mondjuk egy tejsavó protein izolátum, hidrolizátum, aminek nagyon alacsony a cukortartalma.
1: Ezt hívjuk fehérjepornak, így a hétköznapi nyelven, ugye?
2: Tehát bemész egy étrendkiegészítő boltba, bejössz a SciTech-be, és akkor a sokszínes doboz ott a polcon, ugye tejsavó, meg vannak növényi források, állati források, a kettő között óriási különbség van, és a legjobb, a leganabolikusabb, amit legtöbbször ajánlunk, az a tejsavó protein. A sajtgyártás szerintem mindenki ismeri, annak a mellékterméke volt, ezt kidobták régen, meg feletették az állatokkal, aztán rájöttek, hogy amúgy ez tök jó, mert úgy berúgja az izomépítő folyamatokat, hogy mint egyik más fehérje sem. És akkor ezt elkezdték bedobozolni, meg porítani, még minden. Úgyhogy ezt ajánljuk, és ezzel meg lehet könnyíteni az életed. Nem kell másfél-két kiló csirkét megenned egy nap.
3: Azért megint csak egy kicsi kilazítást igényel, mert nagyon a testépítős vonal ez a vonal, de például nálam édesapám, emlékszem, hogy egyetem alatt is, amikor ott is már ugye kondisztunk, mondtam, hogy hát szoktam fehérjét inni, ott már kb. Ilyen doppingszer félelme volt, hogy úristen, fiam, azért óvatosan. Igen. Tehát, hogy a nettó átlag, az nem biztos, hogy egyáltalán közelébe megy egy ilyen boltnak, ahol ilyen nagyon színes, nagyon izmos hölgyek és urak vannak a dobozokon. Hogyan kell ezt jól megfogni? Hogyan tudjuk ezt átadni az átlagembernek, aki lehet, hogy konditerem közelébe sem megy. Mik azok a fő elemek, amivel azt mondod, hogy az életminőségét tudja javítani, akár egy kreatinnal, fehérjével, hogyan álljon hozzá ez egy átlagember?
2: Én azt mondanám, hogy ezek az étrend kiegészítők, ezektől nem kell megijedni, nem szteroid, egyik sem. Tehát ami a magyar forgalomban kapható étrend kiegészítő, nagyon szigorú szabályozáson esik át. Nem Amerika vagyunk, ahol előfordulhatnak szennyezések. Nyilván itt is előfordul a híradóba, hogy ebbe-abba van valami. Ennek örülni
1: szoktunk. De ez nem szándékos.
2: Ennek örülünk, hogy megtalálták, kiszűrték, biztonságosak, koncentrált élelmiszerek. Tehát amikor tömegnövelő szót kiejtem, akkor ott mindenki, hogy úristen, cukor és meghalsz, ez szénhidrát, plusz fehérje, plusz kreatin, esetleg aminósavak.
1: Tudományos alapon összerakott.
2: Össze van rakva, igen, egy receptúra alapján, azért, hogy a célodat hamarabb elérd. A alapvető mikrotápanyagok.
3: Mi a cél? Átlagembernek mi a cél? Hova akarunk ezzel eljutni?
2: Egy átlagembernek az lenne a cél, hogy az izomtömeg és a zsírtömeg az inkább az izomtömeg arányába tolódjon el a hangsúly. Tehát nagyon elhízottak vagyunk magyarok, szerintem Európában a top 3-ban, nem szerintem, hanem benne vagyunk a top 3-ban, versenyünk az első és a második helyért.
1: Úgyhogy ez elég ez egy jó alkoholizmus.
2: Így van. Nemzeti dohányboltok, meg ilyesmik vannak, ugye, tehát, hogy mindig ráteszünk egy lapáttal, és hogy nem is mozgunk mellé. Tehát nekünk az lenne a célunk, hogy 70 éves koromban is tudjam dobálni a gyereket, meg hogyha az arról van szó, hogy gyere papa, menjünk el biciklizni, akkor ne a járókerettel menjek oda a bicajhoz, meg ne három kerekű bicajom legyen öreg koromban.
1: Egyébként erre hagyd mondjak egy bocsánat csak, hogy mert annyira emlékszem rá. Képzeld el, az én lányom 11, mondjuk egy 6 évvel ezelőtt elmentünk síelni a barátaimmal. És álltunk a hegy tetején, és azt mondtam magamba, hogy én ezen a helyen szeretnék állni, nem a lányommal, hanem az unokámmal. Csak hogy elkezdtem gondolkozni, hogy én 40 éves voltam, amikor született a lányom, tehát hogyha én az unokámmal akarok itt állni, akkor bőven 70 plusz fölött leszek, tehát nekem kötelességem megőrizni a fizikai képességeimet legalább olyan szinten, hogy mondjuk 75 évesen, a kisunokámmal kijöjjek, és itt álljak, és azt mondja neki, látod kisunokám, a papa itt állt már 40 évvel ezelőtt is, és arra gondolt, hogy veled milyen jó lesz itt. Uh-huh. És ez velem megtörtént. Érzem a gondolatot a fejemben, hogy mennyire megcsapott a villám, hogy figyelj, neked oda kell figyelned magadra.
2: Hát itt a motiváció. Ez, amikor Zeus is azt mondja, hogy nincs motivációja, hogy edzen. Bocsánat, hogy megemlítelek, de a motiváció, ez olyan, mint a fogorvos. Amíg nem fáj, addig nem foglalkozol vele. És amikor már ott leszel mondjuk 70 évesen, és azt mondod, hogy jaj, kislányom, most húzzál föl a kanapéból, mert nem tudok elmenni veled a játszótérre, akkor milyen jó lett volna, ha mondjuk erőemelő gyakorlatokat csinálok 40 évesen, 50 évesen, nem tudom mi, sosem késő elkezdeni. Nekem az egyik kedvenc reklámom, egy öreg bácsi ül a tévé előtt, kimegy a fészerbe, és talál egy kettlebellt, vagy van neki ott a fészerben, és elkezdi a lendítéseket csinálni, swingeket. Mindenki hülyének nézi. Egy éven keresztül nem adja fel.
1: Emlékszem rá.
2: És ennek a videónak az a vége, hogy szalad a kisunokája karácsonykor, és a 80 éves ember, vagy 80 fölemeli, hogy a csillagot föltegye a tetejére.
1: A karácsony
2: ez lebegjen az emberek előtt, ne az, hogy testépítő akarok lenni, hanem egy egészséges izomtömeg fenntartása, az a hosszú élet kulcsa.
1: Igen. Figyelj csak, azt szeretném megkérdezni, hogy most így kijöttek ezek a számok fehérje kapcsán. A kreatint akkor most átbeszéltük, hogy az fontos, kell, alapvető,
2: biztonságos lehet.
1: Biztonságos szedhetik szoptatós anyukák is.
2: Igen, meg, igen. Nekem a feleségem is szedte, míg várandós volt, meg majd most is
1: fogja. Okay. Szóval ez egy biztonságos igen. dolog, ezt oké, értjük. Sőt, ajánljuk otthon a családban és a feleségnek is, gyerekek is szedhetik a kreatint?
2: Igazából szedhetik, de nekik annyira nem fontos.
1: Nekik még nincs szükség. Akkor a fehérjére átcsúszunk, jó? Tehát akkor igen. én most meghallottam, hogy 2 g testsúly kilogrammonként, tehát 180 g, ebből mondjuk beviszek természetes, organikus módon mondjuk a felét. Van-e olyan szám, ami azt mondja, hogy mennyi lehet a maximális hozzá táplálás? Tehát, hogy ne lépj túl, nem tudom én, hány százalékot a fehérje porból, vagy ezek
2: nagyon jól mondtad. Az ajánlás az, hogy körülbelül, vagy maximum a felét fedezd a napi bevitelnek. És ez a 2 g, amit említesz, vagy amit említettem, ez már ahhoz szükséges, hogy izmot építs extrában. Tehát, hogyha neked egy szinten tartás a célod, akkor az valahol 1 és 1,6 uh-huh. között van. Tehát, aki azt mondja, hogy én már elég izmos vagyok, ilyennel még nem találkoztam, akkor neki nem célszerű, vagy nem kell kettővel számolni. Én azért mondom, mert hogy szerintem mindenki egy kicsit több izmot szeretne.
3: Én most jövök egy vágással, mentálhigiénés vonalon szeretnék tippeket kapni, mert hogy még visszakötnék erre a felemelni az unokát, meg egyébként is, hogy hogy vannak a korodbeli férfiak. Van olyan közeli ismerős, lehet, hogy családtagnak nevezhetném, aki korodbeli, de rendszeresen azt mondja, hogy jaj, én már vinikém, öreg vagyok. Falra mászok tőle. Uh-huh. Erre most nem lesz megoldás, de arra viszont, hogy stressz, vagy akár superfood vonalon milyen tippeket tudnál adni?
2: Egyetlen egy olyan szuper tényező van az emberi életben, ami mindenre megoldás. Ez a mozgás. Tehát, hogyha elmész nem tudom, futni, pingpongozni. Vannak ezek a kültéri edzőparkok, uh-huh, ugye?
1: Igen.
2: Számtalanszor látom, én 16. kerületben lakok, ott a játszótér mellett van, kijönnek, mozognak az ilyen kvázi idősebb, velem egy idős fószerok. Tehát, hogy azért ők is megragadják.
1: Akkor nem vagy idősebb, ezt még véletlenül sem mond, mert én pont tudom, hogy hány éves vagy.
2: És de te tényleg a 30 év fölött, aki valamilyen ellenérzése van a konditeremmel szemben, azt megcsinálhatja itt is az edzést, és tök jól le tudja
1: edzeni. Zoli, miért nem sportolunk? Miért nem sportolnak az emberek?
2: Hát ez egy igen jó kérdés.
1: Sokan azt mondják, hogy nincs idő. Nincs
2: idő. Alapvető kifogás az, hogy család...
1: Ez kamu.
2: Most a biztonsági örök egy bevása, nem akarok megbántani egyet, csak ezt sűrűn hallottuk már a biztonsági öröktől, ugye bejönnek a étrendkiegészítő boltba, itt mit lehet venni, és akkor ő majd kiválasztja, amit ő majd izmos lesz. Fiatal volt, akkor egy kézzel a 160-at nyomta fejfülé, nyilvánvalóan meg rekordot guggolt, de hát jött a család meg a gyerekek, és erre most már nincs idő. Erre meg mindig azt szokták ugye válaszolni az okosok, hogy idő arra van, amire te csinálsz magadnak. Na most, ha éjjel ott bömböl a gyerek, és nem aludtál semmit, akkor próbálj meg hajnalba elmenni edzeni, vagy hogyha lefáradtál a munkában, és csak úgy tudsz hazaesni, hogy éppen vacsorára fürdetésre, utána még szedd össze a cokmókodat, és menj vissza valami konditerembe. Vannak nehezített pályák. Uh-huh. Nem is azt mondom, hogy minden nap, de heti 2-3-szor, akinek heti 1-szer fér bele, az is tök jó, csak mozogjunk.
1: De sétálni tudunk, tehát le tudunk szállni egy megállóval korábban a villamosról, fel tudunk menni gyalog az emeletre.
2: És még ezt se tesszük meg.
1: Na hát, hogy pont ez. Kicsit akkor térjünk vissza ezekre az alap táplálék kiegészítőkre. Kreatívról beszéltünk, fehérjeporról beszéltünk. Itt vagyok én, fáj, könyököm, vállam, hál' Istennek a térdem még nem, de biztos vagyok benne, hogy eljön az ide, hogy az is fájni fog. Mit tudok csinálni?
2: Én azt tanácsolnám, hogy vannak olyan étrendkiegészítők, ami ebben az esetben hasznos lehet, ízületi egészséget támogató komplexekről beszélek, aminek van X10-12 összetevője. Ezek mind olyan összetevők, amik megtalálhatóak az emberi porcban, például kondroitin, keratán, szulfát, MSM, meg, szóval ennek ilyen fura nevei vannak, nem is akarom felsorolni. Uh-huh. Alapvetően úgy vannak ezek összeállítva, hogy napi 3-5 kapszula, attól függ, melyiket választod, de van poros verzió, és ami ízesített, mint egy üdítőital, ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne fájjon, vagy hamarabb gyógyuljon, de emellett a fehérjebevitel ugyanolyan fontos, mert abból fogja regenerálni a szöveteket ugye a szervezetünk. Ilyenkor is kell mozogni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy majd akkor én beveszem a kollagént, meg a gyulladáscsökkentőt, és akkor ez majd magától megjavul. Ugye neked is van az a szindróma, impingement szindróma, mint nekem is. Hát erre is az a helyzet, hogy nyújtani kell, meg mozogni kell, ezt erőltetni kell, hogy ez helyreálljon. Nem lehet, hogy felakasztjuk a testünket a szögre reggelre, meg kinőjük magát.
1: Egyébként képzel, igen, ha most ebben belegondolok, tehát nagyon sokat foglalkoztam vele, ez most a válfájdalom, ezt most azoknak mondom, akik nem biztos, hogy értik. Szerintem ez egy elég gyakori dolog, így picit így a korban előre haladva, hogyha sportoltál, és nem nyújtasz eleget, meg ilyesmi. És amikor otthon szalagokkal csináltam a különböző gyakorlatokat, akkor tényleg kevésbé fájt. Uh-huh. Tehát most mit tudom, én abba hagytam, hogy elkeseredtem, elkámpicsorodtam egy 3-4 hete, nem mozgok vele, nem csinálom a speciális szalaggyakorlatokat, és most már standard módon jobban. 3-4 hete, nem mozgok vele, nem csinálom a speciális

0: Igen.
1: Legolcsóbb, vagy legegyszerűbb konvers cipőbe elkezd a betonon trappolni rossz technikával.
0: És már
1: hát ezzel még csak rátesz egy lapáttal, ugye? Ilyenkor ugye nincs is megtámogatva semmivel ez az izületi
0: kopás. Mondtad ezt még kint, amíg beszélgettünk, hogy hogy volt, hogy 1 kilogramm több lett?
1: Igen, a hasi elhízás, ugye a magyar férfiaknak a 45%-a elhízott, a nőknek az 54%-a.
0: 45%, minden igen. Második férfi társunk, igen. Felnőtt férfi elhízott.
1: Hasi elhízása van, így van. Minden negyedik 7 éves gyermek. 7 éves gyermek.
0: Minden negyedik 7 éves gyerek
1: elhízott, vagy túlsúlyos. Szóval ez így azért elkeserítő.
0: Hát ez
1: és amit hordozunk magunkon, minden egyes extra zsír, egy extra kiló zsír, az plusz 5 kiló terhelést jelent a passzív mozgatórendszer, az ízületi rendszerünkre például. Ezt megvizsgálták kutatók, hogy síkterepen ez kb. 4 kiló extra terhelést jelent, de hogy nem síkterepen járunk
0: 5 egész. Kiló, várj, csak az, most én ezt leforítom magamnak, hogy én kimegyek futni a terepre. 90 kilóval kimegyek futni, ha mondjuk kicsit nem figyelek oda, és karácsonyi szezon után vagyok, akkor kimegyek 93 kilóval futni a tömegem, akkor 3 kiló plusz súllyal mennyit teszek rá? 15 kilónyi plusz terhelést
1: olyan,
0: teszek.
1: Olyan, mintha még 15 kilós mellénybe futná.
0: És én szoktam futni olyanba, és ez borzasztó nehéz. Annyival terhelem.
1: Annyival nehezebb, annyival nagyobb terhelés a csontrendszerre, az ízületi rendszerre. Hogyha emellett még van valami reuma, vagy ízületi kopás. Ugye ez a túlsúly, ez azért nagyon rossz, mert nyomja össze az ízületet, tehát az ízületi folyadék az nem azért van, mert az milyen jó csinálta a Jóisten, hogy ez nekünk így alakuljon ki, hanem az egy védőmechanizmus, hogy ne érjenek össze a kopófelületek. Amikor a kopófelület, ez az üvegporc, ami a csontok végén van, nagyon-nagyon nehezen regenerálódik, baromi nehéz megjavítani, és hogyha már összeér, akkor ezek elkezdenek szétmorzsolódni, és onnantól kezdve az meg fáj is, meg ó,
0: az nagyon... Nekünk valami ilyesmink van, nem a vállunkban?
1: Hát ez inkább azt mondanám, hogy kötőszöveti gyengeség, vagy rossz technika, ezt meg lehet még oldani.
0: Aha. Hát akkor reméljük.
1: De az ízületi kopás az sokkal-sokkal brutálabb. És abból nehezebb visszajönni. Ilyenkor kell okosan. És nem véletlenül mondom, hogy keressenek szakembert, edzőt. Tehát, hogy én is úgy kezdtem el edzeni, és valószínűleg ezért van nekem is ez a szindróma. Majd én azt tudom, mert láttam. De milyen jó lett volna, hogyha valaki azt mondja, hogy hülye gyerek, lejjebb a könyöked, jobban zárd be, engedd le, ne engedd le, neked
0: már,
1: ezek a limitei.
0: Nincs meg a rossz mozdulatsor. Szóval. Mili, marad benned valami? Csak azért, mert az időnk végére érünk.
2: Nekem lassan. Csak amit előbb bedobtam, hogy akár a kortizol kapcsán, ashwagandha, omega-3, superfood, ilyen nagyon ilyen daraszerűen csak pár alapinfo.
1: A magyar superfood, balatoni ponty, akár télen is. Omega-3-ban gazdag egyébként.
0: Hal.
1: Igen, a hal. Annyira kevés halat eszünk, hogy szinte lehetett, vagy láthatatlan.
0: Jó, de szerencsére van hozzá kapszula, van omega kapszula.
1: Igen, ez a megoldás, célszerűen halat egyenni. A japánok 30 kiló halat esznek per fő per év. Uh-huh. Magyaroknál ez a cukorfogyasztás, náluk ez pont fordítva. És a halolaj kapszula például, ugye az eszenciális zsírokat tartalmaz, EPA DH-at, ami nekünk a kardiovaszkulás, tehát a szív- és érrendszeri problémáknak az egyik ilyen ellensúlya, és erre tök jó megoldás a halolaj kapszula, általában nem is büdös.
0: Alapnak tehát, kell lenni akkor igen, a halolaj kapszula.
1: Egy jó multivitamin készítmény, nálunk a Multi Pro, az ilyen kis tasakokat tartalmaz, 30
0: ismerem,
1: tasak.
0: Igen.
1: Na abban például van egy ilyen ennek de direkt ilyen eszenciális halolaj kapszula van benne például. Amit másikat említettél, az ashwagandha, ez egy Indiában ismert, vagy Indiából származó ilyen ajurvédikus szer. Érdekes a neve, az abból ered, hogy lószag, lószőrszag, az az ashwagandának a jelentése.
0: Lószőrszag.
1: Igen, mert olyan illata van neki. És ez
0: ashwagandának jobb.
1: Igen, és a kortizol szintedet, ami a stressz hormonod, annak a természetes szabályozásában játszik szerepet. Vizsgálták az izomkeresztmetszetnek a változását is akkor, hogyha fogyasztják az ashwagandhát, és az akkor is ígéretesnek tűnik. Tehát ez is egy ilyen univerzális, ajurvédikus, több ezer éve ismert szer, és akkor ezeket lehet kapszulázott formában. Reggel, mikor bejöttem, én bevettem belőle egyet például, meg silaitot használok én még kreatin mellett ma.
0: Ezt majd folytatjuk egy következő adásban, ahol kicsit a táplálkozásról is beszéljünk még, meg

0: meg sok egyéb téma van szerintem, ami izgalmas lehet. Nagy Zolina, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen. Üdi
0: neked is, az építő kérdéseket köszönöm, a válaszokat is. Ez itt a Sámán mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok, aloha!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: kapuşma. Hala tam afrodiş.
1: Műsor ajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Mától június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Itt a környező utcákban is korlátozásra kell számítani. A 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Lezárták már a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Tehetség útja legújabb adásában. Egy olyan zongoraművésszel találkozunk, aki a Talentum Hungaricum program felfedezettjének mondható, és hát azóta elég messze jutott, hogy a felfedezés megtörtént. Horváth Szabolcs a vendégünk, látássérült zongoraművész. Örülök, hogy itt vagy, Szabolcs.
3: Én is örülök, hogy itt lehetek.
2: És köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. A te pályafutásodat nyilván meghatározza az, hogy látássérült vagy.
3: Ez így
2: van. De közben meg a zenében ez mit sem számít.
3: Abszolút.
2: Ez egy talán segítségnek, vagy talán egy kiteljesítésnek mondható helyzet, azt gondolom. Mert hogy nem kell azzal foglalkoznod, hogy mit látsz, mit nem látsz, csak a zenének át tudod adni magad.
3: Így van.
2: Hogyan kezdődött? Mi a legelső emléked erről?
3: Hát a legelső emlékem, hogy 3 éves koromban kaptam egy zongorát karácsonyra. Ez nem tudom, hogy hogy jött szóba a családnak, de...
2: Nem zenélt senki a családban?
3: Hát volt. Hát apukám majdnem zenész lett. Igazából ő gitározott nagyon sokáig, csak aztán abba hagyta. Úgyhogy innen ez a zene szeretet. És tényleg kiskoromban tényleg szerettem mindig is hallgatni ezeket a háztartási gépeket, a mosógéptől kezdve, a hűtőn át mindegy ilyesfajta készüléket, és akkor lehet, hogy szüleim innen is eredeztetették, hogy na, vegyünk a fiúnak egy zongorát, és hát kaptam egy zongorát karácsonyra, mint említettem, aztán innen datálódik ez az egész.
2: De te emlékszel, vagy ezt így mesélték a
3: szüleim? Emlékszem is rá. Még arra is emlékszem, hogy nagyon magas volt nekem a hangszer eleinte, aztán nem értem úgy föl, mint most, szóval.
2: Ahogy kell.
3: Igen,
2: ahogy odaül az ember elé. Hogyan működik ez? A hallásodra hagyatkozol, vagy kottát is használsz?
3: Csak a hallásomra hagyatkozom. Van speciális kotta vakoknak, ilyen brej kotta, amit nagyon sokan használnak, de én nem tartozom közéjük, én csak a fülemre hagyatkozom.
2: Na de erre jöttek rá valószínűleg a szüleid. Tehát lehet, hogy a mosógép hangja az nem ámolban volt, de ez az ügyszem, hogyha mindegy volt, mert valószínűleg mindent vissza tudtál idézni.
3: Igen, valószínűleg.
2: Hiszen, mint ahogy a dallamokat és a hangokat is.
3: Igen.
2: De így például komponálni könnyebb vagy nehezebb? Ugye nincs ellenpéldád, de azt gondolom, hogy ami egyszer eszedbe jutott, abból kell aztán dolgoznod.
3: Igen. Hát az meg is kell jegyezni, hogy éppen milyen ötlet származik abban, hogyha komponálok is. De hogyha eleve komponálásra adja az ember a fejét, akkor azt egy élmény hatására teszi meg. És hát most egy olyan időszak van, hogy erősen gondolkozom, hogy miről kéne zenét írni, de egyszerre nem jut eszembe semmi. Aztán, hogyha zenét hallgatok, akkor abban reménykedem, hogy hátha eszembe jut abból valami.
2: De abban meg ott a veszély, hogy pont az jut eszedbe, amit hallottál, nem? Tehát, hogy ott ragad benned egy dallamfoszlány, egy dallamtapadás, ahogy mondani szoktuk, és akkor az meg egy kicsit félre is visz.
3: Hát ezt próbálom kiszűrni, hogyha komponálok, hogy pont az lenne a lényeg, hogy ne ragadjon meg semmi, bármint a komponálás folyamatában, hogy olyan dallamtapadásokat is kiszűrök a zeneszerzés közben, ami esetleg emlékeztethet valamilyen számnak a motivumára, és akkor igen.
2: Jazz muzsikus vagy, ami egy szabad műfaj, de közben meg nagyon az egymás figyelmére kiszolgáltatott műfaj, főleg a zenekarban játszol, és nem szólóban. Tehát miután nincs szemkontaktusod, így aztán igazából utánad kell, hogy menjenek a többiek. Az nem működik, hogy felnézel rájuk, és tudják, hogy mi van a pillantásodban. Ez egy bal szerencse, de neked egyúttal annyiból könnyebbség is, gondolom, hogy te diktálod a tempót.
3: Hát igazából, amikor zenekarba játszom, akkor próbálok a többiekre is figyelni, hogy ők milyen érzetben akarnak most muzsikálni, és igyekszem úgy vezetni az egész zenekart a szám játszásának a folyamatában, hogy ők is érezzék azt, hogy én mire gondolok, és ők is figyeljenek egymásra, és tehát oda-vissza van ez a dolog.
2: Mondd, az mennyire állja meg a helyét az a közhely, hogy aki nem lát, annak a hallása sokkal kifinomultabb. Hogy tapasztalod?
3: Hát az, hogy kifinomultabb lenne, ez igazából figyelés kérdése, mert hogyha arra figyel az ember, amire más nem, akkor nyilván azt mondják könnyen, hogy hát ennek kifinomultabb a hallása, meg jobb a hallása, meg stb. De szerintem nincs így. Tehát nálam is, hogyha valami most éppen megragadja a figyelmet, és éppen a másik nem figyel oda, akkor könnyen azt jelenti, hogy hát ez csak az abszolút hallásának, vagy bárminek köszönhető, de Nem.
2: Hogy lettél jazzmuzsikus? Ugye nyilván a te zongoratanáraid is a klasszikus iskolán vittek végig, tehát meg kellett tanulni szépen az új rendektől kezdve mindent. Helyett. Az a komoly zenén keresztül vezet, és akkor abból épül szintén a komoly zene. De te nagyon fiatalon már a jazz mellett tetted le a voksod. Miért? Hogyan?
3: Hát ez az énektanáromnak köszönhető, aki szerintem nem tudom onnan, de rájött arra, hogy hát a klasszikus az nekem egy kicsit kevés. Úgyhogy ő pont ismerte egy jazz zongoratanárt, aki akkor még a Zeneakadémiára járt, és ő magánúton kezdett el engem tanítani a jazzre, és hát azóta van ez a dolog.
2: Azt ki mondta ki először, hogy benned különleges tehetség lakozik?
3: Erre nem emlékszem.
2: Mert hogy ez így van, hát most már a díjak sora is mutatja, erről majd úgyis beszélünk pár mondatot, de ha már akkor a jazzbe belekaptunk, improvizáció vagy fix kottás muzsika? Tehát ami már beállt, ugye megbeszéltük, kottát nem használsz, de ettől még megtanult dalok vannak.
3: Persze.
2: Melyiket választod szívesebben? Melyik a te világod? Az improvizáltabb?
3: Szívesebben improvizálok inkább.
2: És könnyen mennek veled a zenésztársak?
3: Ha figyelnek, akkor igen.
2: Nem szabadulsz el?
3: Van, hogy igen, de akkor ők visznek vissza a földre, hogy na-na, ez most nem az a pillanat. Tehát itt is vannak kötöttségek, hogy milyen stílus alapján improvizáljon most a zenész.
2: Csomó díjad mellett ugye az egyik korona ékszer nyilván a Junior Prima díj, ami egy korosztályos kiválóságot mutat, a korosztályod legjobbjaként nevez meg téged. De hát rengeteg más díjat is begyűjtöttél. Ezek számítanak egy pályafutás elején, vagy elrakod valahova, valami polcon ott el van, és egyébként meg hagyjanak téged zenélni?
3: Hát biztos számít valamit, de a Junior Prima díjra vagyok a legbüszkébb. Mert hát ezt álmomban se gondoltam volna, hogy ezt a, ennek a díjnak a birtokosa lehetek. És hát ez köszönhető a Talentum Hungaricum nevű programnak, tehát annak a csapatnak, aki beajánlott engem a Junior Prima díjasok listájára. Úgyhogy
2: hát ott csak jelölnek téged, aztán ott meg is kell felelni, ott sokan döntenek, és hát nyilván amellett, hogy fontos, hogy jelöltek téged, amellett, tehát nyilván fontos az is, hogy látják a teljesítményt mások is.
3: Igen.
2: Ha a Jazz Pince nevű zenekarral játszol, ugye ez a zenekarod neve?
3: Most már nem.
2: Már nem?
3: Már nem.
2: Na mesélj.
3: Hát már más keretek között játszunk.
2: Most már leszoktatok egymásról?
3: Hogy?
2: Leszoktatok egymásról?
3: Szétszélettünk inkább, úgy mondanám.
2: És akkor most kikkel játszol?
3: Egy tag maradt meg a Jazz Pince nevű zenekarból, a Vörös Zsolt nevű basszusgitáros, akivel most a Horváth Szabolcs Kvartett nevű zenekarban játszom.
2: Aha, értem. Mennyit kell gyakorolni ahhoz, hogy az ember ne érezze úgy, hogy ma nem csinált semmit?
3: Ez attól függ. Én általában úgy szoktam kezelni ezeket a gyakorlásokat, hogy egy óra bemelegítés, és azon belül is 20 perc új gyakorlatok, amik a zongorán fontosak, és aztán attól függ, hogy éppen hogyan vagyok a bemelegítés során, improvizáció. Az lehet 10 perc, 20 perc, fél óra, és aztán ezzel megvonoldva gyakorlatilag az egész nap, de hát nem csak ez az egy óra, másfél óra számít, hanem az azutáni játszások is. És hát ez.
2: Azt szokták a sportban mondani, hogy a legjobb edzés az a verseny. A zongoristának a legjobb gyakorlás a koncert?
3: És a gyakorlás.
2: Azt nem lehet megúszni, igaz?
3: Nem. Tehát nem is akarom megúszni, mert akkor milyen lenne az élet?
2: Milyen? Tényleg? Akkor milyen lenne az élet?
3: Unalmas.
2: Van valami olyan a fejedben, amire azt mondanád, hogy hát hogyha nem zongorázom, akkor kipróbálnám, és akkor fejezd be a mondatot.
3: Zongora hangolás.
2: Zongora zongorával.
3: Így van.
2: Akkor a szüleidetre nagyon rátaláltak 3 éves korodban.
3: Igen.
2: Hogyha a többieket megkérdeznénk, a zenésztársaidat, tehát nyilván beszélgettek egymással ilyenekről. Mi a te legnagyobb erősséged?
3: Szerintem a gyors tanulás az egyik legnagyobb erősség, és hát mivel mondtam, hogy nem használok kottát, ezért ez számomra adott, és hát a gyors tanulás meg az abszolút hallás. Hát az is elveszik egy idő után.
2: Az elvész? Az abszolút hallás?
3: Igen.
2: Azt szokták mondani, hogy azzal születik az ember, de hát valószínűleg az sem úgy igaz, hogy mindenfajta kontroll nélkül az működik. Tehát az is valahogyan a tanulás útján jön létre.
3: Hát van tanulható abszolút hallás, meg van az emberre született abszolút hallás. Valószínűleg nekem az utóbbi van meg, de a tanulható abszolút hallás is olyan, hogy az egy jobb relatív hallás. Nyilván aki zenei berkeken belül utazi, az tudja, hogy miről beszélek. Tehát az abszolút hallás és a relatív hallás közötti különbség az az, hogy a relatív hallásnál van egy referencia hang, és az e fajta hallással rendelkező személy abból a referencia hangból tudja megállapítani, hogy éppen milyen hang szól az a referencia hanghoz képest.
2: Aha.
3: Az abszolút hallásnál pedig csak úgy az a hang megszólal, és akkor azt állapítjuk meg. Egyből, tehát nem kell nekünk semmiféle...
2: Mihez képest.
3: Igen.
2: Igen. Nincs mihez képest önmagában áll
3: így
2: a dolog.
3: Van.
2: Ha muzsikusként az álmaidról kérdezlek, akkor egy nemzetközi karrier tűnik fel?
3: Igen. Meg hát az is, arról is szoktam álmodozni esetleg, hogy profi zenészekkel is tudjak együtt dolgozni, akár mint zongorista, akár mint zeneszerző, akár mint úgynevezett session zenész. Meg hát nyilván az is az álmaim közé tartozik, hogy minél több szólókoncert improvizációkkal egybekötve, amint a Keith Jarrett is csinálta annak idején a Köln koncerttel.
2: Azt mondjuk Keith Jarrett nem egy rossz referencia.
3: Abszolút.
2: Ajaj. Azt mondod, hogy minél több profi zenésszel muzsikálni, ez kérdés még? Azt mondják rád, hogy te vagy a korosztályod egyik legnagyobb tehetsége. Azt gondolnám, hogy keresik a társaságod.
3: Hát ez még nem, ezzel még nem találkoztam. De ez még bármi történhet, szóval.
2: Hát történjen is. Hát hajjaj. Ugye minden Károlynál tanulsz.
3: Is.
2: Többek között, jó, így igen.
3: Igen.
2: Az Zeneművészeti Egyetemen talán nála az egyik a főtárgy tanárok közül. Ő például mivel bíztat?
3: Hát azt szoktuk csinálni a Binder tanáról, hogy szabad improvizáció, és amiket ő játszik, azokból tudok táplálkozni, és ezt esetleg fel tudom később használni, akár koncertek során, vagy akár, hogyha írok is számot, akkor.
2: 2024-ben te lettél az év jazz tehetsége, az egy szakmai díj volt. Ugye 25-ben kaptad meg a Junior Prima díjat, tehát igen. Most 26-ban még nem kaptál díjat, de olyan hosszú még ez az év, hogy ez simán lehet. De akkor én azt kívánom neked, hogy legyen az a díjad, hogy elkezdik keresni a legnagyobbak a jazz életből a társaságodat. És megkérdezik, hogy nem jössz koncertezni? Ez egy jó ajánlat?
3: Abszolút.
2: Akkor remélem, akkor ezt elfogadott tőlem, és köszönöm, hogy eljöttél. Horváth Szabolcs zongora művész, a Talentum Hungaricum program felfedezettje volt a vendégünk. Mindjárt folytatjuk a műsort. Szabolcs, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

0: hogy kell, pedig te vagy a legjobb.
1: Műsorajánló. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a Tehetség útját. Egy nagybőgő művész a vendégünk. Muzsikus után örülök, hogy itt van velünk. Puporka Jenő, nagybőgős junior prima díjas művész. Egy fiatal ember. Szervusz.
3: Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Azért neked a családi tradíciók elég jelentősen meghatározhatják azt, hogy merre indultál, de mi már itt beszélgetve, mielőtt elkezdtük a nyilvánosság előtt a beszélgetést, megállapíthattuk, hogy nem feltétlenül volt rajta nyomás, hogy te nagybőgős legyél, annak ellenére, hogy édesapád nem akárki ebben a szakmában.
3: Igen, tehát ezt sokan kérdezik tőlem, de semmilyen nyomás nem volt annak a tekintetben, hogy zenész legyek, arra se, hogy nagybőgős legyek. Egy olyan sztori van, hogy adtak a kezembe egy hegedűt, nagyapám hozott, mikor 4 éves voltam, és összetörtem. Tehát az volt rá a reakció.
2: De hogy úgy törted össze, hogy indulatban a földhöz vágtad, hogy ez neked nem kell?
3: Így igaz, tehát azt mondják, hogy így történt, nem emlékszek rá, de valahogy teljesen egyértelmű volt, hogy zene és bőgő. De nem tudom, hogy mikor történt ez az elhatározódás, de automatikus volt és egyértelmű.
2: Édesapád sokat gyakorolt otthon?
3: Gyakorolt. Így igaz.
2: Tehát láttad, hogy apa ezt csinálja. Tehát ez a hangszer, ez az
3: övé. Koncertekre jártam utána, megmutatta, hogy miért jó a bőgő. Emlékszem, kisgyerek voltam, odaállította, hogy húzta, fogjam meg, hogy rezeg, és ez milyen jó. Hát persze, ezek belém égtek.
2: Na jó, hát azért megfertőzött.
3: Nyilván, tehát ez azért igen rám ragadt.
2: De persze, hát melyik szülő nem boldog, ha látja, hogy a gyerek érdeklődik az iránt, amit ő csinál.
3: Pontosan.
2: Ő egy minta, abban az értelemben, hogy olyannak kéne lenni, mint amilyen ő, vagy minta csak abban az értelemben, hogy egy remek muzsikus, de te mész a magad útján. Hogy választottad az irányt?
3: Nem volt erőltetve, hogy ugyanazt az utat járjam, mint édesapám. Tehát ez nem volt. Egyszerűen de segített, nyilván mondta, hogy kihez kell menni tanulni, kik a jó tanárok, hova
2: ő
3: menjek.
2: Például.
3: Kihez menjek. Hát persze, ő neki ugye erről volt egy látása, hogy kikhez érdemes menni, és akkor azt úgy folytattam, és aztán nekem is alakult minden, ahogy alakult.
2: Mi a jó a bőgőben? Ugye nem egy szóló hangszer általában, tehát a kísérő hangszerek egyike.
3: Na nekem ez pont egy nagy heppem. Először is mi a jó a bőgőben? Minden. Tehát minden része jó, és tudod, Bach mondja ugye, hogy basszus nélkül semmi nincs. És nagyon jó érzés azt, hogy mikor játszol egy, mit tudom én, egy kamarazenekarban, ugye ott a koncertmester vezeti az egészet. De te bőgősként onnan hátulról a cselisták mögül mégis mindent te tudsz irányítani. De minden a bőgőtől függ és a basszustól.
2: Te adod az alap,
3: minden,
2: alapot.
3: Minden attól függ. Pontosan. Mm-hmm. Ez egy zseniális hangszer. A szóló része pedig, hát a mai világban a bőgő az egy speciális történet. Mert annak az útja az folyamatosan fejlődik. Tehát nem, nincs, most már kezd olyan kiforrottságába lenni, de hát 30 évvel ezelőtt még ilyen vastag bélhúrokkal játszottak, és azon próbáltak szólózni az emberek. Ma erre már nagyon kifinomult technikák vannak, vékony húrok, olyan hangszerbeállítás, és ma a bőgő az igenis tud működni, mint szóló hangszer. Nem azt kell tőle elvárni, mint ahogy egy hegedű játszik, vagy egy cselló, na de egy szoprántól se várjuk, vagyis egy basszustól se várjuk el, hogy azt énekelje, amit egy szoprán szokott.
2: Nem, de azért van egy basszus ária.
3: Így igaz.
2: De nagy bőgőszonáta nem nagyon.
3: Van. Nem mondom, hogy sok, de azért van. Koncertünk is van. Én amúgy pont ezért ügyködök, tehát én folyamatosan átiratokat gyártok nagybőgőre, és minden ilyen nagy műből próbálok kiemelni dolgokat, részleteket, és átültetni bőgőre, hogy meg lehessen ezt.
2: Önmaga is megél egyébként, hogyha egy átirattal dolgozol? Tehát az, hogy nagybőgőn előadsz egy 5 perces darabot.
3: Igen.
2: Az úgy megél? Nem hiányzik hozzá az, hogy legyenek hegedűk, hogy
3: ne,
2: legyen
3: zongorával.
2: Ott körülötted zongora, és még valami.
3: Nyilvánvaló, tehát a kíséret azért az kell hozzá. Na, de hát egy hegedűt is mennyivel jobb hallgatni kísérettel, mint önmagába.
2: Mert egy hegedűs azt mondaná, hogy de hogy nem kell oda sem.
3: Igen, de hát azért ugye ott is a hegedű repertoár nagy részét azért a zongorás zenekari művekkel való közös játék teszi ki.
2: A Talentum Hungaricum mit adott neked?
3: A Talentum Hungaricum az egy zseniális program. Mind ugye a koncert lehetőségek fiatal művésznek, tehát azok nagyon sokat jelentenek, és a mentorálási része, tehát hogy az ember egy fiatal pályakezdés előtt álló fiatal kap egy mentort a zenei nagy életből maga mellé, aki folyamatosan támogatja, segíti őt, mind zeneileg, mind pedig szakmai instrukciókkal, hogy hova menj, mit csinálj.
2: Neked ki volt a mentorod?
3: Nekem Balázs János a mentorom.
2: Elég jó referencia.
3: És nagyon jó vele dolgozni, és nagyon hálás vagyok, hogy ennek az egésznek a részese lehetek.
2: Mit lehet ellesni a másiktól, úgy, hogy közben alakuljon a saját stílusod is? Hát végül is egy fiatal művésznek a saját stílusát kellene megtalálnia, de hát közben ott vannak körülötted a nagyok.
3: Nagyon jó a kérdés. Szerintem a nagyok azok pont azt tanítják, hogy mi az a zenén belül, egy adott stíluson belül az a fajta szabadság, amiben az én, mint a saját egyéniségemet megélhetem. És szerintem a nagyoktól pontosan ezt lehet eltanulni. Hogy mik azok az apró dolgok, azok az apró változtatások, amik még egy bizonyos stílusba, karakterbe beleférnek, és azt én tudom használni. És a legnagyobbaktól ezt tanulható el.
2: Jazz vagy komoly zene?
3: Határozottan komoly zene.
2: A jazzt miért utasítod el?
3: Nagyon szeretem a jazz, de őszinte vagyok, egy bizonyos idő után nem értem egy bizonyos szint felett, és nagyon szeretem hallgatni, de játszani én azt nem tudom.
2: Ez milyen érdekes?
3: Nem tudom.
2: Kortárs zene vagy klasszikus?
3: Klasszikus.
2: Te egy ilyen old school fiatal vagy.
3: Klasszikus, igen. Kortárs zenét is szeretem. De azért, na hát azért Mozart, Beethoven.
2: Jó, és hát ugye akkor szembenézünk azzal a ténnyel, hogy hát mondjuk Mozart nem volt a nagybőgő lelkes szerzője, tehát kifejezetten nem rád írta az életművét.
3: Ez igaz, de legalább egy darabot írt. Tehát van a híres nagybőgő basszus ária. Ő azt akkor már leírta, és az mai napig játszunk.
2: Jogos, egyel bejjebb van, mintha nem csináltam volna.
3: Igaz. Ez igaz. Na, tehát azért ez kedves volt tőle.
2: Van olyan, amit a nagybőgővel jobban mondasz el, mint más tenni a hangszerével? Tehát amivel, oké, ez az alapja, ez a basszus, ez erre feszül rá minden más, de közben meg neked is, magadnak is ki kéne fejezned vele valamit.
3: Mindent ki lehet vele fejezni, amit egy másik hangszerrel. Tehát olyan szép, olyan mély, szívhez szóló hangja van, tehát annyira emberi. Szerintem sokkal emberibb hangja van, mint egy hegedűnek. Az olyan magas, meg tud olyan
2: magas. Minden hegedűstől elnézést kérünk.
3: Tud olyan magas lenni.
2: Nehéz ez zenésztársakat találni, jó, nem baj, hát te tudod.
3: De a bőgő, annak van egy nagyon szívhez szóló hangja szerintem. Én
2: ez így
3: imádom.
2: Van. Ez így van.
3: Tehát pont egy olyan rezgésen mozog, ami szerintem az emberi beszédhez is a legközelebb áll.
2: Hát a hegedű az kicsit cincog valóban.
3: A
2: te hangszered az olyan mélyről jövő zokogás,
3: így
2: hogyha
3: igaz,
2: valami érzelmet keresünk.
3: És ez olyan kellemes. És ehhez nagyon sok romantikus darab is például nagyon jól fekszik, amilyen lirikus, picit szomorkása, meg minden, azok nagyon szívhez tudnak menni.
2: Te vagy az első, aki nagybőgősként Junior Prima díjat nyert, gratulálok hozzá.
3: Köszönöm szépen.
2: Nagyon nagy lépés egy fiatal művész pályafutásán. Mennyire segíti egy-egy díj a te pályafutásodat? Hogy tapasztaltad?
3: Hát egyrésztből ugye nagyon hálás vagyok értük, és nagyon nagy elismerések ezek. Másrésztből meg nagy felelősség, mert az ember végignézi a, tudom én, a 20 évvel ezelőtti Junior Prima díj nyerteseket, és megnézi, hogy mi lett belőlük ma, és akkor magamra nézek, és akkor rájövök, hogy még nagyon sok dolgot kell tennem, hogy...
2: Ja, hát ez az út legeleje. Észrevették, hogy ott vagy.
3: Igen, és akkor ez egy ilyen felelősség is, hogy hú, amíg mennyi mindent kell csinálnom, de az mellett nyilván egy nagyon jó érzés és egy hatalmas elismerés, aminek nagyon örülök.
2: A te pályádon mik azok a pontok, amiket el kellene érni? Tehát miket tűztél ki magad elé? Mondjuk egy zongoraművésznél a nagy koncerttel megszóló estjei, azok adnák magukat, de igen. A te esetedben mi ennek a megfelelője?
3: Őszinte vagyok, olyan konkrét célkitűzésem nekem sosem volt. Mindig egy a célom, és most is az, hogy bőgőzni mindenhol, mindenkivel, legjobb helyeken, legjobb muzsikusokkal, legjobb színpadokon, és bőgőzni. És akkor így folyamatosan jön, nagyon sok nagy teremben játszok, jelen pillanatban a január óta játszottam a Carnegie Hallba, volt egy nagy amerikai turném, volt ázsiai turném, pár nappal ezelőtt jöttem haza, európai turné volt, tehát sok helyen játszom, de a fő motiváltságom az, hogy bőgőzni mindenhol.
2: Van különbség a nagy koncerttermek között számodra zenészként? Mert nekem vendégként, látogatóként, nézőként nyilván. De a színpad az végül is egyforma, mondanám.
3: A színpad a színpad, és mindig a közönségnek játszunk, de azért az ember bemegy egy több évtizede álló terembe, ahol lát képeket, hogy a legnagyobb karmesterek vezényeltek, játszottak, azért annak van egy atmoszférája.
2: Az megérint, mikor kilépsz?
3: Van, tehát határozottan van egy hangulata.
2: Olyan lettem, mint ők, még ha nem is vagyok olyan magasan még, de ugyanazon a színpadon igen, tudok és, már muzsikálni.
3: És van egy atmoszférája, ugyanúgy ugye országtól függően milyen publikumnak játszunk, annak is mindig van egy adott hangulata.
2: Különbözőek a
3: nézők? Határozottan. Vannak, akik nagyon nyitottak, és ovációznak, bravóznak, újonganak, és nehéz kijönni tőlük a színpadról.
2: Azt mondanám, ők a déliek.
3: Olyan is van, igen, de van, ahol sokkal hidegebb a hangulat, és olyan rendezettebb. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy az ember hol játszik.
2: Milyen a magyar közönség ehhez képest?
3: A magyar közönség ehhez képest? Jó.
2: Elfogadó?
3: Jó, igen, tehát teljesen jó, és örömteli, és jó. Jó nekik játszani.
2: Mi kell veled, hogy történjen a következő évtizedekben, hogyha mondjuk adja az ég, hogy találkozunk 10-20 év múlva, akkor azt mondjam neked, hogy tehát ez sikerült.
3: Hasonlót tudok mondani, mint eképpen, hogy még több helyen bőgőzni, még többet csinálni. Amit szeretnék, ami úgy azért célom, hogy tényleg megmutatni azt, hogy ezen a hangszeren lehet úgy is működni, mint tehát lehet szólóra használni, azért ez egy nagy célom. És ezért dolgozok sokat, átiratokkal, mindennel.
2: Cipekez sokat. Hány kiló a bőgőd?
3: Ezt pont múltkor kérdezték, volt ez a, van ez a híres Midnight koncert, és ott éjszaka oda jött hozzám egy néni koncert után, hogy hány kiló. Hát nem mértem még le. Nem mértem le, de odaadtam neki, hogy megfogja. Én olyan 16-17-re satszolom tokkal együtt. De van hozzá kerék, nem kell megijedni. Tehát
2: hány
3: lehet tolni.
2: Korodtól cipeled?
3: Régen. Jó, hát apukám vitte nekem sokáig, de szerintem olyan 13-14-től már én viszem.
2: Hát ez a sok erőfeszítés, meg a rengeteg gyakorlás.
3: Hát igen.
2: Ez jöjjön meg neked eredményekben is, és további sikerekben is. Az eddigiekhez gratulálok, és örülök, hogy eljöttél. Kicsit tartottunk tőle, hogy hozzal egy nagy bőgőt esetleg, és be fogunk-e férni itt a stúdióba, de sajnos nem hoztál, sajnos pedig mutathattál volna nekünk néhány fogásra.
3: Igen.
2: De legközelebb majd legyen így. Jenő, köszönöm szépen. Puporka Jenő volt a vendégünk. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Tehetség útja mostani adása. Jövünk egy hét múlva ismét. Viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Aztán öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi.

0: Ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Mától június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem közlekedik. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt, itt a környező utcákban is korlátozásra kell számítani, a 69-es villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni. Lezárták már a 8. kerületben a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között egy rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé egyirányú lett. A 99-es autóbusz a Blaha Lujza tér megállóját áthelyezték a Rákóczi útra a 7E autóbusz megállójában. Hétvégére lezárták Kispesten az Ady Endre utat a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között egy rendezvény miatt. A 42-es villamos helyett pótlóbusz jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Gavra Gábor vagyok, ez pedig a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV Extrán a Párbaj című műsor utolsó adása, de aki esetleg megijedne, hogy a jövőben nem lát minket Nagy Attila Tiborral, azt arra kérem, hogy ne ijedjen meg, mert jövünk vissza, viszont a műsor címe meg fog változni tekintettel arra, hogy a Párbaj, vagyis Orbán Viktor és Magyar Péter küzdelme a hatalomért véget ért Magyar Péter győzelmével. Úgyhogy most lesz 2 hét szünet, és utána június 16-án egy másik címmel fogunk visszatérni, de ugyanígy Nagy Attila Tiborral is velem fognak találkozni ugyanitt, úgyhogy ennyit a szolgálati közleményekről. Ja, meg még annyit, hogy mindenképpen iratkozzanak fel a Naphíre YouTube csatornájára, többek között azért, hogy a mi műsoraink is könnyebben eljussanak Önökhöz, meg az egyéb műsorok is, amelyeket itt láthatnak a Naphíre YouTube csatornájában, például a Hét Híre című műsor. És szeretettel köszöntöm a stúdióban Nagy Attila Tibort. Szervusz Attila.
3: Szervusz Gábor.
2: No, hát vágjunk bele az utolsó Párbajba, és abban maradtunk, hogy először miniszterelnöki interjúkat fogunk értékelni. Adott Nagyar Péter a Telexnek, illetve az RTL-nek egy-egy interjút. Ezek voltak miniszterelnökként az első interjúi. Hogy értékeled őket? Melyiket tartod jelentősebbnek?
3: Nekem a Telex interjú jobban tetszett. Azt kell, hogy mondjam, hogy a telexes interjú volt Magyar Péter eddigi egyik legjobb miniszterelnöki megnyilvánulása. Most éreztem azt, hogy kezd azonosulni a miniszterelnöki szerep azon részével, amikor higgadtságot, nyugodtságot és ezzel együtt erőt kell mutatni. Tehát Magyar Péter, most azt kell, hogy mondjam, hogy összességében jó interjút adott a Telexnek. Jó interjú volt azért is, mert most nem csapongott annyira. Sőt, önmagához képest kifejezetten összeszedett
2: volt. Fókuszált volt.
3: Igen. Tehát még korábban kritizáltam nála, hogy megnyit egy főgondolatot, algondolatot, annak az algondolata.
2: Ebben az értelemben, bocsáss meg, ugye az érdekes, mert ő a székfoglalójában, vagyis hát a parlamenti nyitóülésén a megválasztás után ő emlegette az első szabadon választott országgyűlés megnyitóülését, Varga Béla beszédét, stb., meg Antal Józsefet is, hogy ebből a szempontból van valamilyen Antal Józsefes Magyar Péterben. Ugye Antal József nagyon nagy tudású ember volt, nagyon sok, láthatóan nagyon sok minden járt a fejében beszéd közben is, és nagyon sokszor kalandozott el, és kevéssé volt fókuszált. Tehát ebben az értelemben Magyar Péter eddigi megnyilvánulásaiban van azért valami Antal Józsefes.
3: Hát főleg, hogy ő bevallottan is egyik példaképének tekinti Antal Józsefet.
2: Egyébként nem rossz választást tegyük hozzá.
3: Jó ízlése van, ezt valljuk be. Mint ahogy az is jó ízlése vallott, amikor Magyar Péter talán kétszer is még ellenzéki politikusként Deák Ferenc emlékműve vagy szülőháza előtt tartott beszédet. Deák Ferencet egy határozottan jó választásra gondolom. Sajnos Deák Ferenc sokkal kevesebb tiszteletet kap a magyar közemlékezettől, mint amit megérdemelne.
2: Itt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az én egykori kollégámnak, Tóth Avi Árpádnak, akivel mi a HVG-ben dolgoztunk együtt, de még indexes korában volt egy publicisztikája, amelynek az volt a címe, hogy egy másik ünnep óhajtása, amelyben az Árpád javasolta a kiegyezés napját, vagyis Ferenc József magyar király koronázásának napját, ha jól emlékszem, június 8-át, de majd a kommentelők kiavítalak, hogyha rosszul emlékszem, nemzeti ünnepé nyilvánítani, amivel egyébként én mélységesen egyetértek, zárója zárva.
3: Hát az biztos, hogy a Deák Ferenc volt az a politikus, aki a kiegyezés rendszerét jogilag, politikailag megalapozta, és egy hihetetlenül felkészült jogász volt. Tehát aki tényleg tudom ajánlani mindenkinek, hogy például olvassa el a kiegyezési törvényről szóló vitában előadott Deák Ferenci parlamenti beszédet, amelyben levezette, hogy az 1723-as pragmatika szankció és a kiegyezési törvény között milyen kapcsolat van, illetve hogy a pragmatika szankció milyen jogosítványokat ad a Magyarországnak a Habsburg uralkodóházzal szemben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan lenyűgöző tudású ember volt Deák Ferenc, aki ebből a szempontból nagyon komoly tiszteletet érdemelne, legalább akkora tiszteletet, mint Kossuth Lajos. Nekem az a véleményem, hogy Kossuth Lajos agyon van sztárolva, ez egy kifejezetten eltorzult magyar emlékezet tudat, hogy mi egy vesztest ünneplünk. Aki elbújdokolt a halál elől, ami emberileg érthető, csak akkor nem értem, miért kell neki ennyi szobor és ennyi utcanév. Tehát fura ember teszünk mi.
2: Hát meg ugye az általa teljhatalommal felruházott Görgei Artúra miért tolta le rá a vereséget?
3: Hát szóval igen, most
2: ez... Ne nyissuk ezt ki, de tényleg
3: csak ha már szóba került Magyar Péternek a példaképei, hogy kik azok. Igaz, Magyar Péter ellátogatott Tisza István emlékházába. Na most Tisza István viszont egy olyan politikus volt, szintén nem mennék bele az átfogó értékelésbe, mert nem ez a mi témánk, de hát Tisza István hazafias meggyőződésből ez igaz, de nagyon keményen fellépett az ellenzékével szemben. Ez már nem a legjobb példakép egyébként.
2: És hát ő egy közös példakép Orbán Viktor.
3: Igen,
2: a mögötted látható két férfinak.
3: Igen, ez nagyon érdekes, tehát azért nem nincs mindig akkora szakadék Magyar Péter meg Orbán Viktor között, ugye a Telexes interjú, vagy az RTL-es interjúból, és az a benyomása támadhatott az embernek, hogy itt elképesztő szakadék alakult ki a két politikus gondolkodásmódja között, de hát emlékezzünk már arra, hogy Magyar Péter két évvel ezelőtt, február 14-én a Partizánban még kifejezetten dicsérte Orbán Viktort. Ez még nem volt olyannyira régen. Nyilván az ember véleménye változhat, meg ugye Magyar Péter arra is rájut, hogy neki politikailag az a jó, hogyha Orbán ellenes hangulatot kelt, és ezt folytatta az RTL-es és a Telexes interjúban is. Még visszatérve azért az összeszedettségre, tehát nekem azért az feltűnt, hogy igen, most sikerült fókuszáltnak lennie Magyar Péternek, ez sokszor nem volt rá jellemző az interjúkban. És ami még külön érdekes volt, hogy ahogy sorolta, hogy mennyi mindent csinál egyszerre a kormány, tehát hogy ha valamilyen közszolgáltatás körül...
2: Mondta, hogy 4-5, de van, hogy 45 dolgot kell egyszerre csinálni.
3: Igen, de tényleg az, hogy a MOL tiszaújvárosi üzemében robbanás történik, akkor szinte azonnal oda megy az illetékes miniszter, Kapitány István, vagy például a Kelenföldién vasútállomáson történt mozdonynak a füstölésére kiment szinte azonnal Vitézi Dávid közlekedésért és beruházásért felelős miniszter. Tehát, és a Magyar Péter is eléggé képben volt ennek az esetnek a részleteivel, ez is feltűnt nekem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bár nekem az nem tetszett, ahogy elritok Nóra véleményére annyit mondott, hogy marhaság, az ennyire azért nem kellett volna leszólni elritok Nórát, aki egyébként élesen szemben állt a Fidesz szociálpolitikájával az elmúlt 16 évben, és ő volt az, akinek az egyesületének Magyar Péter felajánlotta.
2: Egyébként egy
3: az úgynevezett női szemüvegért járó
2: mire árverést. Mondta pontosan Magyar Péter Elritok Nórának mely véleményére?
3: Elritok Nóra egy nappal előtte egy olyan posztot tett közé, amelyben kifogásolta, hogy az államtitkárok között nincsenek romák. És Magyar Péter ezt sértődötten vette tudomásul a Telexes interjúban. Ez volt talán egy olyan pont, ami nekem stílusban annyira nem tetszett, előjött a régi durcás, eléggé határozott, időnként durva Magyar Péter, de azért összességében az interjúra azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten egy miniszterelnöki benyomást keltett. Tehát azért kezdtem azzal, hogy egy olyan miniszterelnökről van szó, aki most már azért a facebookozás mellett egyre inkább azonosul a miniszterelnöki hivatásának a hagyományos részével, tehát hogy ügyeket kell menedzselnie, képben kell lenni a főbb kormányzati dolgokkal. Nekem kifejezetten tetszett egyébként, hogy Magyar Péter képben volt a kelenföldi állomáson történtekkel kapcsolatban, képben volt, hogy a kormányülésre milyen előterjesztések jönnek, és még az is kiderült, hogy elolvasta az országgyűlés elé került Tiszás egyéni képviselő indítványokat, mely jelezte, hogy például az országgyűlési vizsgálóbizottságokról szóló törvénymódosítás egy pontjával nem ért egyet, ez mondjuk külön érdekes, de például azzal nem ért egyet, hogy az országgyűlési képviselőket ne lehessen magas pénzbírsággal megbüntetni, amennyiben nem hajlandók megjelenni a vizsgálóbizottságok ülésén. Tehát itt az egyeztetés sem még nyilván alakítani kell. Tehát az azért a Fidesznél ritka volt, nem is emlékszem az elmúlt 16 évben, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan jelezte, hogy a frakciójának az egyik tagja által benyújtott valamilyen képviselői indítvány egy pontjával nem ért egyet.
2: De egyébként lehet, hogy ez a normális, nem? És ettől elszoktunk, hogy hogy adott esetben a kormánypárt. Tehát azért a Fidesz és a most a Fidesz alatt a teljes konglomerátumot értem, tehát a Fidesz mint pártot, a frakciót, a kormányt, a kormánytagokat, a Fidesz médiát, az egy félkatonai szervezetként működött az elmúlt időszakban. És szerintem egyszerűen elszoktunk attól, hogy vannak véleménykülönbségek a Fideszemben. Akármennyire is ugye emlékszel rá, hogy azért mindig figyelt arra, főleg az első évtizedben, a kormányzásnak az első évtizedében a Fidesz, hogy néppártnak, már mint a szó széles társadalmi beágyazottság értelmében néppártnak tekintse magát, de semmilyen kibeszélés nem volt. Szerintem nem baj az, hogyha a Tiszánál ez másképp van.
3: Ezt egyelőre én se tartom tragikusnak, bár ugye tegyük hozzá, hogy nem csak a belső viták nyilvánosság tevésétől szoktunk el, hanem egyáltalán ugye koalíciós kormány Magyarországon már 2009 óta nincsen. Ugye 2008-ban lépett ki az SZDSZ a kormánykoalíció.
2: Sőt, gyakorlatilag 2008 tavasza óta nincsen.
3: Igen, mert ugye igaz, hogy formálisan...
2: Aki akkor született, már nagykorú.
3: Tehát formálisan a Fidesz-KDNP ugyan két külön párt volt, de pártszövetséget, frakciószövetséget alkottak 10 és 26
2: között is. Nem kellett koalíciós szerződésekkel
3: bővelődni. Ők bevallottan nem koalíciós pártnak tekintették egymást, illetve koalíciós társnak, sőt, annak idején engedélyezték a közös pártagságot a Fidesz meg a KDNP tagsága között, szóval...
2: Sőt, emlékszem rá, hogy mert ennyire öregek vagyunk, és szerintem te is emlékszel rá, hogy 2006-ban, amikor a Fidesz-KDNP először jutott az országgyűlésben, mint pártszövetség, mert ugye 2002-ben még a Fidesz-MDF pártszövetség jutott, aztán ők nekik szétváltak az útjaik. Gyakorlatilag a 2006-os választáson, még egy vereség volt a Fidesz és a KDNP számára, a 2006-os választás után gyakorlatilag Orbán Viktor osztotta be, hogy ki menjen a Fidesz és ki menjen a KDNP frakcióba. Egészen szürreális volt. Volt olyan KDNP-s képviselő, emlékszem rá, hogy aki az újságból tudta meg, hogy ő melyikbe fog beülni.
3: Igen, vagy hát most is
2: végül KDNP-sre, azt hiszem mai napig is KDNP-sre.
3: Vagy például az, hogy most éppen hogy a Fidesz-KDNP frakciókból kiknek kell távoznia és kiknek kell bemenni, hát abban fontos szerepet játszott a Orbán Viktor Fidesz elnök. Igen, szóval nem tekinthető koalíciós kormánynak a 2010 és 26 közötti időszak sem. Ezért fogalmaztam úgy, hogy 2008-ban volt utoljára koalíciós kormányzás, azóta viszont nincsen, tehát ettől is elszoktunk egyébként, és az azért is figyelemre méltó, mert hogy a legtöbb európai országban koalíciós kormány folyik, tehát legtöbb európai országban egyetlen egy pártnak sincs egyedül, még csak feles többsége sem a parlamentben, kellene koalíciós társ, vagy legalábbis egy koalíciós társ mindenképpen. Ehhez képest Magyarországon most olyan helyzet jött létre, hogy egyetlen egy párt, a Tisza párt képes a parlamenti mandátumok bő kétharmadát, összesen majdnem 71%-át a parlamenti mandátumoknak megszerezni. Ugye volt a miniszterelnöki interjúkban több érdekes bejelentés is egyébként még, tehát a stílustól most már elvonatkoztatva mondom, nekem az interjú ebből a szempontból tetszett. Ugye az egyik fontos bejelentés szerintem az, hogy egyelőre nem lesz a köztársasági elnöknek közvetlen megválasztása. Ugye Magyar Péter ellenzéki politikusként kilátásba helyezte a közvetlen választást, most sem zárkózott el erről, de azt mondta, hogy most még a Súlyog Tamást felváltó következő köztársasági elnöket még a parlament választja meg. Ezzel biztosítja Magyar Péter azt, hogy amennyiben marad az 5 éves mandátuma a köztársasági elnöknek, akkor egy Tisza párt számára elfogadható személy fogja betölteni a köztársasági elnöki tisztséget, ami túlnyúlik a mostani, most kezdődött parlamenti kormányzati cikluson 1 évvel. hiszen ugye a parlamenti ciklus időtartama 4 év, és az pedig 5 év. Ja, az is jól látszik, az is kiderült, hogy arra készül a TISZAM, hogy a kegyelmi ügyről szóló vizsgálóbizottságokba Novák Katalint, Balogh Zoltánt behívja. Tehát jól látható az, hogy a TISZA jelenleg úgy látja, hogy neki az az érdeke, hogy minél hosszabb ideig habosítva legyen a kegyelmi ügy. És annyiban még kezére is játszanak a dolgok, hogy a miniszterelnök és a köztársasági elnök hivatal által nyilvánosságra hozott dokumentumok azért néhány érdekességet közöltek velünk.
2: Igen, én sem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy semmi új.
3: Ne, ez nem igaz, ezt rosszul látják, hiszen azt nem tudtuk eddig, tehát írásbeli megerősítésünk eddig nem volt, hogy Varga Judit igazságügyminisztériuma nem javasolta Kónya Endrének a kegyelmi kérvény aláírását. Ezt megtudtuk, hogy tényleg nem javasolta. Sőt, azt se tudtuk eddig, ez talán a legérdekesebb újdonság, hogy a Novák Katalin köztársasági elnöki hivatala sem értett egyet azzal.
2: Igen, az úgynevezett alkotmányossági és jogi igazgatóság.
3: Ők sem értettek egyet azzal, hogy Kónya Endre kegyelmet kapjon. Nem javasolták a kegyelmet. Ezt nem tudtuk. Szerintem ez nem egy lényegtelen részlet.
2: Egyáltalán nem.
3: Mert ebből az derült ki, hogy Novák Katalin abszolút tehát ilyen értelemben a saját szakállára dolgozott, hogy formálisan ő nem hallgatott a saját munkatársaira, sőt, dolgozott, hogy formálisan

0: Miért? Azért, mert Novák Katalin fideszes politikus volt. És Novák Katalin...
1: Ekkora fideszes fülbevalókkal,
0: igen,
1: tegyük hozzá.
0: Tehát Novák Katalin mai napig nem hajlandó érdemben válaszolni arra a kérdésre, hogy de miért? Miért írta alá Kónya Endre kegyelmi kérvényét? Jogilag nem volt köteles eddig válaszolni, hogy miért. Tehát ugye az államfő kegyelmezési joga azt is jelentette, hogy nem köteles megindokolni. Tehát ilyen értelemben Novák Katalin valóban nem sértett törvényt, de politikailag nagyon nehéz helyzetbe hozta a saját pártjára, látjuk a választási eredményből. Tehát a választási eredményben benne van a kegyelmi ügy, hiszen a kegyelmi ügy egyfelől megroppantotta a Fidesz erkölcsi talapzatát, hiszen pedofil ügyről, illetve pedofil ügy mentegetéséről volt szó. Másfelől...
1: Miután egyébként két évvel korábban felhúztak egy komplett népszavazási kampányt.
0: Igen, ráadásul, igen. És ugye a homoszexualitást összekeverték a pedofíliával egy gyermekvédelmi törvény módosításával.
1: Ugye ez, bocsánat, hogy megállítalak, ez nagyon fontos, hogy a Fidesz szokott panaszkodni arra, hogy az ellenfelei, nem is csupán, és nem is elsősorban a Tisza párt, hanem mondjuk az influencer tüntetés szervezői úgymond fideszes véleményt idézek, ugye tehát átpolitizálták a gyermekvédelmet, oké, de elsőként a Fidesz tette meg ezt 2021-ben, az általad említett időpontban, amikor ugye erre nekem nem akarok idegen tolakkal ékeskedni, Schiffer András hívta fel a figyelmemet, de valóban így volt, hogy 2021 júniusában a parlament előtt volt egy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények többek között a pedofília elleni fellépést szorgalmazó parlamenti határozat, amit az akkori tervek szerint az akkori országgyűlés minden képviselője megszavazott volna, és erre bejött egy fideszes KDNP-s módosító, amely kifejezetten azt célozta, hogy a Fidesztől balra álló ellenzéki pártok nehogy meg tudják szavazni. Ez volt az, amikor a homoszexualitást összemosták a pedofiliával, nyilvánvalóan szándékosan, azért, hogy utána egy évig verhessék a tamtamot, hogy a baloldali ellenzék az pedofilmentegető. Na, ez omlott rá a Fideszre 3 évvel később a kegyelmi üggyel, és azért tehát a Fidesz az utolsó, amelyik politikai szereplő bárkinek a szemére vetheti, hogy a gyermekvédelmet politikai célokra használja. Ez csak így
0: és
1: tegyük ide.
0: Azt se felejtsük el, hogy a kegyelmi ügy farvizén jött elő Magyar Péter. Lemondott Novák Katalin, és még aznap este Magyar Péter közzétette a szakítását a NER-rel a Facebook posztján.
1: És másnap bement a Partizánba.
0: Másnap február 11-én bement a Partizánba is. Abban a hosszabb Magyar Péter interjúban, amelyik őt ma már tudjuk, elindította a politikussá válás útján. Ő hosszan beszélt a kegyelmi ügy, illetve a Bicskei ügyről is, tehát ha nincs kegyelmi ügy, nincs Magyar Péter sem politikailag. És miután ez a Fideszek jelenleg kellemetlen, ezért a Tiszának most az az érdeke egyelőre, hogy a kegyelmi ügy továbbra is napirenden maradjon. Miért fogalmazok úgy, hogy egyelőre? Azért, mert a vizsgálóbizottsági folyamat rosszul is elsülhet a Tiszára nézve, ha nem vigyáz. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy bár a Tocsik bizottság, amelyet Deutsch Tamás vezetett, az jót tett a Fidesznek a Horn kormány idején, tehát 1996 tól kezdve.
1: Gyakorlatilag a Tocsik ügy tette esélyes kihívóvá a Fidesz.
0: Tocsik is, meg az is, hogy a kisgazdapárt lejáratta magát, illetve hogy a kereszténydemokrata néppárt felbomlott, és a KDNP-ből kivált.
1: Izgalmas év volt a 96-os.
0: Semmilyenféle vonal, meg is épjék, ők az MKDS-t megalapították, és később a Fidesz akcióhoz csatlakoztak, amivel tudták erősíteni a Fidesz kormány képességét. Szóval több minden is volt, hogy a Fidesz tudott a legerősebben ellenzéki párt lenni. De igen, tehát a Tocsik bizottság, vizsgálóbizottság segített a Fidesznek kétségtelenül, de aztán az első Orbán kormány idején volt egy olyan vizsgálóbizottság, amelyet szintén a Fidesz, illetve a Fidesz elnöke kezdeményezett, az előző kormány által törvénytelenül megrendelt fideszes politikusok ellen

0: irányuló megfigyelések ügyében jelentett be Orbán Viktor vizsgálóbizottságot 1998. augusztus 25-én a Fidesz választmányi ülésén. Kosztolányi Dénes lett ennek a vizsgálóbizottságnak.
1: Hát ez nem sikerült olyan jól.
0: Hát finoman szólva. Tehát azért mondom,
1: egyébként hogy... ebben az ügyben hangzott el Magyarországon a rendszerváltás után alig, hanem az a magyar Watergate kifejezés először. Ezt ugye visszavezettük a Párbaj című könyvünkben, hogy amikor Magyar Péter a Fogelevelin féle hangfelvételekre mondta, hogy Magyar Watergate, előzőleg Szabó Tíme a Karácsony Gergely tért lehallgatásra mondta, hogy Magyar Watergate. Megpróbáltuk visszamenni az időben, hogy ki használta. Először Szájer József 1998-ban erre az ügyre. Attila, ne haragudj, megkötszakítsalak, elmegyünk szünetre, és innen folytatjuk. Jó. Várjuk Önöket vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Mi történt az elmúlt napokban? Mi állhat mögötte? A Párbaj című műsor következik a Spirit FM-en. A mikrofonnál Nagy Attila Tibor és Gabra Gábor.
2: Folytatódik a Párbaj című műsor itt a Naphíre YouTube csatornáján, a Spirit FM-en és az ATV X-en, és szegény Nagy Attila Tiborba belefolytottam a szót, úgyhogy vissza is adom.
3: Nem akartam már erről hosszabban beszélni. A Kosztolányi Dénes féle Fidesz, tehát a fideszes Kosztolányi Dénes által vezetett vizsgálóbizottság viszont lehet intőjel is a Tisza párt számára, hogy egy kormánypárt által kiötlött vizsgálóbizottsági folyamat rosszul is tud járni, hogyha nem vigyázok. Ennyit akartam csak mondani.
2: Itt szóba került két interjúja Magyar Péternek eddig, hosszabban a Telex is említés szintjén az RTL-én. Szóba hozzék egy harmadikat. Ezt egy lengyel lapnak, a Zsecspospolitának adta Magyar Péter. És azért volt nagyon, ugye, amikor Lengyelországban járt első külföldi útján, néhány megállapítást felidéznék belőle. Európa vissza fog térni az orosz gázhoz, ha véget ér az orosz-ukrán háború. Lengyelországot, a Lengyelországon átérkező cseppfolyós gáz, amit Donald Tusk ajánlott Magyarországnak, nem versenyképes áru. Orbán ment, de a földrajz maradt, ami volt. Magyarul Oroszország is ott maradt, és Magyarország is ott maradt a térképen, ahol van. Nem véletlen, hogy Tusk mellett Navroszki lengyel elnökkel is találkozott, mert a politikában nem elsősorban barátságok, hanem érdekek, közös érdekek vannak. Ez is érdekes volt. Addig nem lehet elkezdeni az ukrán csatlakozási tárgyalásokat, amíg a magyar kisebbség jogait nem biztosítják. És Soros György nem hős, és tönkretett több országot. Hát én nekem ez őszintén szólva tetszett ez az interjú, de nem vagyok benne biztos, hogy a lengyel közönség tapsikolt volna örömében. Nem mondom azt, hogy annyira bárdolatlan lett volna Magyar Péter a lengyel közönséggel, mint mondjuk Szijjártó Péter szokott volt lenni. Mert azért az Orbán kormány, és különösen Szijjártó Péter tényleg sportot üzött abból, hogy provokálja a nyugati szövetségeseinket, illetve azokat a közép-európai politikusokat, akik a nyugati szövetséget tartották fontosnak. Magyar Péterben semmilyen szándék nincsen. És nyilván nem szó szerint idéztem ezeket a megállapításokat, de picit sarkítva, de alapvetően ez volt az interjúnak a lényege. Egyrészt én ezt kifejezetten bátor dolognak tartom, hogy ezt a lengyel közegben elmondta Magyar Péter. Tehát láthatóan nem beszél máshogy kifelé, mint idehaza. Másfelől viszont, hát nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk az Európai Néppártban olyan elképesztő boldogsággal fogadták ezt az interjút, mert alapvetően ez egy, hogy mondjam, civilizáltabb hangvételű Orbán interjú is lehetett volna.
3: Valóban, alapvetően ezek a mondatok az orbáni külpolitika folytatását jelentik, legalábbis ezekben a témákban.
2: Bocsánat, egyet kihagytam, hogy mielőbbi békét szorgalmazott Oroszország és Ukrajna
3: között.
2: De
3: hát ez is, tehát hogy legyen mielőbb tűzszünet, tehát ezt is hangoztatta Orbán Viktor. Bár aztán később Magyar Péter egy újabb nyilatkozatban azt mondta, hogy amennyiben sikerülne kedvező árat kialkudni a lengyelektől, akkor akár LNG is jöhet Lengyelországból, viszont nem hajlandó egyelőre abból engedni Magyar Péter, hogy orosz energiára Magyarországnak szüksége van. Annak ellenére nem hajlandó engedni, hogy van egy uniós határozat arról, hogy 2027 végéig le kell válni az orosz energiáról. Tehát itt azért már is látszik egy komoly nézeteltérés, nem csak a lengyelek meg a Magyar Péter vezette kormány között, hanem az Európai Unió fő álláspontja is a Magyar Péter vezette kormány között. Tehát azok a fideszes értékelések, hogy majd Magyar Péter teljesen le fog feküdni Brüsszelnek, én ezt a...
2: Hát az ellenkezőjét látjuk.
3: Hát ezen interjú alapján egyértelmű, hogy azért nem egészen erről lesz szó. És igen, tehát azért van egy fontos különbség a Magyar Péteri, illetve több fontos különbség is van, de itt ebben a körben egy fontos különbség van az előző Orbán kormány külpolitikájához képest, nevezetesen az, hogy jóval egyértelműbben határolódik el az új magyar kormány Oroszország háborújától. Igaz, hogy Szijjártóék is elítélték Oroszország agresszióját, de arra nem került sor, hogy berendeljék például tiltakozásra.
2: Hát sokszor nem vesztegettek el.
3: Igen. Tehát az új magyar kormány annyiban hajlandó igazodni a nyugati uniós fő sodorhoz, hogy hozzájuk hasonlóan, hogyha oroszok keményebben támadják például Kijevet, akkor...
2: Vagy éppen ugye Kárpátalját.
3: Vagy Kárpátalját, de akár Kijevet is, akkor Orbán Anita, ahogy azt megszokhatjuk akár Ursula von der Leyentől, vagy Kaja Kallastól, ők is elítélik Oroszország magatartását. Viszont valóban, ami az orosz energiát illeti, ott nincs egység, nincs nézetazonosság Magyar Péter és Donát Tusk lengyel kormány között. Ez kiderült egyébként már a közös sajtótájékoztatóikon is, bár mosolyogtak, meg kicsit úgy megtapogatták, megveregették egymást, meg tényleg nagyon barátságosan jó légkörben voltak, legalábbis a kamerák előtt, de azért ez érdemi különbség. Tehát itt azért világos, hogy Magyar Péter egyelőre nem hajlandó az orosz energiáról leválni. Ez egy fontos különbség. Aztán én azt gondolom, hogy valóban a kárpátaljai magyarok kérdésében is hasonló álláspontot képvisel Magyar Péter. Viszont itt is azért van némi hangsúlybeli különbség, ugyanis a kárpátaljai magyarok ügyében azért is volt nehéz megegyezni, mert az ukrán kormány mélyen bizalmatlan volt az Orbán kormánnyal szemben. Ma az Orbán kormány az Putyin meghosszabbított karjának tűnt az ukrán fél számára. Most azzal, hogy a Magyar Péter vezette kormány többször elítélte Oroszország magatartását, és hangsúlyosabban kiállt Ukrajna függetlensége mellett, mint az előző Orbán kormány, ezzel viszont az a lelki vagy politikai akadály az ukrán fél részéről, hogy a kárpátaljai magyarok ügyét tényleg rendezzék a magyar fél egyetértésében, elesik. Mert innentől kezdve Magyar Péter mondhatja azt, hogy ő az európai fősodorhoz tartozik, és van még valami, amit az ukrán félnek figyelembe kell vennie. Az Orbán kormány kifarolt az európai fősodorból azáltal, hogy kilépett 2021-ben a Fidesz az Európai Néppártból. Magyar Péternél nincs ilyen probléma, ő ugyanis a pártjával benne van az Európai Néppárt képviselőcsoportjában. Innentől fogva, hát kvázi egy pártban van Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Tehát az ukrán félnek azért azt figyelembe kell venni, hogy miközben az előző magyar kormány az európai politika szélére került, a Magyar Péter vezette kormányra nem ez jellemző, tehát ilyen értelemben jelenleg Magyar Péter jobb kártyákkal rendelkezik, és az is látszik, hogy ezen nézetkülönbségek ellenére legalábbis egyelőre alapvetően jó emberi kapcsolat van Magyar Péter és Donát Tusk között. Miért fontos ez? Azért, mert Donát Tusk nem pusztán Lengyelország miniszterelnök, ami önmagában is egy komoly tétel, hiszen Lengyelország egyfelől figyelemre méltó fejlődési utat járt be az elmúlt 15-20 évben. Arról is szó volt.
2: Függetlenül egyébként attól, hogy Tusk vagy Morawiecki volt a kormányfő.
3: Arról van szó, hogy Lengyelország idővel akár a világ 20. legnagyobb gazdasága is lehet. Hát hol volt a 20 évvel ezelőtt?
2: Ugye, nagyon itt, ugye itt ez egy nagyon fontos dolog, amit mondasz, és annyit tennék el csak hozzá, két dolgot, aztán visszaadom a szót. Az egyik az, hogy a lengyel politikában, bár kemény a lengyel politika.
3: Kemény, abszolút.
2: De a legmegveszekedettebb ellenségek se vádolják egymás korrupcióval. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. A különböző jogállami sági problémákat hánynak egymás szemére, ebben vannak büntetőeljárások és stb. De az, hogy a lengyel gazdaságot megfojtotta volna a korrupció bármelyik színezetű kormány alatt, ez nem merült fel. A másik pedig itt az orosz kapcsolatra visszautalva, amit mondtál, hogy az ukrán félnek egy megváltozott magyar pozíciót kell figyelembe vennie. Az egy nagyon jellemző kommentár volt pont Donald Tusktól, amikor a április 12-i magyar választás utáni első informális európai tanácsülés volt, már Orbán Viktor nem ment el, Magyar Péter még nem ment el, hogy a Twitteren ezt úgy értékelte, mármint az Orbán kormány távolmaradása Donald Tusk, hogy végre oroszok nélkül. Uh-huh. Ami hát azért szerintem...
3: Nagyon jó jellemezte azt a hangulatot, hogy mit gondoltak Orbán Viktorékról. Tehát Orbán Viktorra úgy tekintettek egyre inkább, hogy ők az oroszok meghosszabbított karjai,
2: bármilyen,
3: az Orbán kormány.
2: Bármilyen pragmatikus orosz kapcsolat kedvéért a magyar-lengyel kapcsolatot feláldozni az óriási.
3: És azért a gyanakvást bennem is annyiban fokozta, vagy megalapozta, hogy az nekem az előző 16 évben feltűnt, hogy miközben Szijjártó Péter nem egyszer meglehetősen csúnya kioktató stílusban beszélt a nyugati vezetőkről, az Európai Bizottságról ilyen kioktató stílust nyilvánosan soha nem engedett meg magának az orosz külügyminiszterrel szemben, Lavrovval szemben, sőt, ugye a nyilvánosságra hozott lehallgatási iratok azt mutatják, hogy talán túlzottan is szívélyes kapcsolatban volt.
2: Sőt, tehát teljesen a nyilvánosság előtt barátjának nevezte Szergej Lavrovot.
3: Hát igen, szóval ez abból a szempontból biztos, hogy nem volt szerencsés, hogy ez nagyon megnehezítette a magyar érdekérvényesítést az Európai Unión belül. Még hogyha jogilag a Magyarország Oroszországhoz való viszonya nem volt témája a jogállamisági mechanizmusok, az uniós pénzek felfüggesztésének. De miután ez kőkemény politikai kérdés, nyilván megnehezítette a magyar kormány érdekei érvényesítését, mert nagy adag bizalmatlanság volt az európai fővárosokban a vélt vagy valós orosz barátság miatt. Na most Magyar Péter kormányának az első két hete azért is fontos, és én ezért sem értek egyet azokkal a kritikákkal, hogy Magyar Péter csak facebookozott, meg influencerkedett, és akkor ennyi. Mert hogy azért fontos nyilatkozatokat tett Orbán Anita, meg Magyar Péter is Oroszországgal kapcsolatban. Tehát jól látszik az, hogy ez az új kormány hűvösebb kapcsolatra áll be a putyini Oroszországgal szemben. Nem kívánja megszakítani a kapcsolatot, tehát az orosz energiára igényt ad, de az a fajta mézesmázos, barátságos viszonyulás, ami az orbáni szijjártói külpolitikát jellemezte Oroszországgal kapcsolatban, ennek vége, bárhogyha nagyon igazságosak akarunk lenni, azt azért mondjuk el, hogy nem volt 100%-osan rendben és feszültség nélküli az Orbán kormány és Putyin között a kapcsolat, hiszen Paks 2 projektje nagyon elhúzódott, és az orosz félnek is jó lett volna, hogyha referenciaként meg tudja mutatni, illetve a Rosszatom meg tudja mutatni Paks 2-t. Hát ugye nagyon elhúzódik ez a projekt már hosszú évek óta. Ez a kudarc olyan egyértelmű, hogy még Orbán Viktor a választási vereség után is konkrétan megemlítette, hogy ez az ő által a vezetett kormány egyik mulasztása, kudarca volt. De visszatérve erre a lengyel lap interjúra, amit Magyar Péter adott, ugye az is figyelemre méltó valóban, hogy, és szerintem ezt Magyar Péter jól tette, hogy ő nem csak a miniszterelnökkel tárgyalt, hanem a köztársasági elnökkel is. Érdemes tudni azt, hogy Lengyelországban a köztársasági elnöknek elég jelentős hatalma van. Nem csak azért, mert a nép választja, hanem azért is, mert hogyha a köztársasági elnök visszadob törvényt a lengyel törvényhozásnak, az csak 3/5-ös többséggel lehet azt a vétót hatálytalanítani. Na most ekkora többség a Tusk-féle kormánykoalíciónak nincsen. Tehát a köztársasági elnök képes arra, hogy törvényeket blokkoljon, akár végleg. Magyarországon a köztársasági elnöknek nincs ilyen értelemben vett törvény visszaküldési joga. Olyan van, hogy vagy törvényeket visszaküld Magyarországon a köztársasági elnök, a parlament megszavazza még egyszer ugyanaz, és azt köteles aláírni, vagy pedig alkotmánybírósághoz fordul a magyar köztársasági elnök, és akkor addig nem léphet hatályba az alkotmánybíróság elé vitt törvény. Na most Lengyelországban ebből a szempontból erős a köztársasági elnök jogosítványa, és ugye az az érdekessége a lengyel politikában, hogy míg a miniszterelnök ott, a Donald Tusk, a polgári platform vezette kormánykoalíció tagja, a vele szemben álló PISZ által támogatott Navrovszky a köztársasági elnök, és például a SZÉIF csomagügyében is nagyon éles szembenállásra került sor a köztársasági elnök és a miniszterelnök között Lengyelországban. Tehát ott éles belpolitikai küzdelmek zajlanak időnként a köztársasági elnök és a miniszterelnök között, de azt én dicsérem, hogy a Magyar Péter vezette kormány ahhoz képest, hogy még csak most népet hivatalban, már is felismert azt, hogy a lengyel politikában nem megkerülhető a köztársasági elnök.
2: Tehát, és bocsánat, nem lehet leírni a PISZ-t.
3: És nem lehet leírni
2: Mert olyan nagyon sokára újra lesz választás, egyáltalán nem biztos, hogy a PO folytatja.
3: Így van. Tehát azt kell,
2: lehet, de egyáltalán nem biztos.
3: Tehát én a Magyar Péteri külpolitikában én azt pozitívan értékelem.
2: A PISZ nem egy olyan vereséget szemlélt, mint a Fidesz.
3: Nem. És a PISZ most is erős, van elég erős ahhoz, hogy mondjuk a szövetségeseivel esetleg visszatérjen a kormányra, majd meglátjuk, hogy tényleg vissza tud-e térni.
2: Hát eleve a Navrovszky győzelme jelezte, hogy
3: így van. Tehát én azt gondolom, hogy én azt pozitívan értékelem a Magyar Péter új kormány külpolitikájában, hogy a lengyelországi tárgyaláson nem kizárólag a kormányfővel állt szóba, hanem gesztust gyakoroltak, és a köztársasági elnökkel is tárgyaltak. Sőt, hogy fokozzuk a helyzetet, még a Szejm és a Felsőház vezetőjével is volt egy rövid, nem túl hosszú, de egy rövid tárgyalás. És Ausztriában is hasonló volt a minta, mert ott sem kizárólag a kancellárral ült le Magyar Péter tárgyalni, hanem a köztársasági elnöken. Na most azt érdemes tudni, a köztársasági elnök van der Bellen, ő a zöldeknek volt a politikusa. A mostani kancellár...
2: A Strachét győzte le egyébként.
3: Nem a Strachét győzte le, hanem egy másik szabadságpárti politikust, akinek most a neve sajnos nem jut eszembe, de nem Strache indult a van der Bellen ellen, hanem egy ilyen jófésült, mérsékeltnek tűnő szabadságpárti politikus, aki kis hián egyébként le is győzte van der Bellent. Norbert Hofer.
2: Igazad van.
3: Norbert Hofer volt az, aki végre eszembe jutott a neve annak a politikusnak. Na, a lényeg az, hogy a Magyar Péter kormányának a tagjai, tehát nem kizárólag a kancellárral ültek le tárgyalni. Egyébként ugye Ausztriában is úgy van, hogy a főhatalom a kormányt illeti, ami a végrehajtást gyakorolja, illetve illeti, de ugyanakkor érezték azt Magyar Péterék, hogy le kell ülni a köztársasági elnökkel is. Én ezt is egy jó dolognak tartom, és ugye tárgyaltak még az európai parlamenti miniszterrel, és És ha jól emlékszem, az ország külügyminiszterrel külön tárgyalt Orbán Anita, ami azért fontos, mert ott az ország külügyminiszter, ő a NEOSZ koalíciós pártnak a vezetője is egyúttal. Tehát diplomáciában azért érdemes arra törekedni, hogy a fontos emberek közül minél több emberrel kerüljenek kapcsolatba. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy és engem senki nem vádolhat továbbra sem azzal, hogy én minden áron dicsérni akarom Magyar Péter, de azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból biztos, hogy okosan jártak el, hogy azért például Lengyelországban nem haragították magukra a köztársasági elnököt azzal, hogy még csak tárgyalni sem voltak hajlandók. Ami egy kicsit fura, ezt én észrevételeztem a Facebook oldalamon, hogy egyfajta ilyen élő online show műsort csináltak Magyar Péterék, mind a lengyelországi, mind a ausztriai látogatásból, tehát hogy nem csak a sajtótájékoztatót közvetítették, hanem például azt is, ahogy a Krisztián Stoker és Magyar Péter sétálgat hosszú perceken át, és valamit kell mondani, társalogni, tehát ugye vette a kamera meg a mikrofon, hogy ki mit mond, tehát ilyenkor normális, bizalmas beszélgetése semmiféle mód nem volt, és hát az látszott, hogy az osztrák kancellár annyira nincs hozzászokva ez a fajta
2: az
3: abszolút filmszínházhoz, tehát ez az állandó közvetítéshez. Magyar Péter, ahogy leáll turistákkal beszélni, meg kezet fog, meg tapsolnak neki, látszott, hogy Magyar Péter élvezi, de Krisztián Stoker nem ez a típusú politikus, tehát ezzel viszont érdemes volna vigyázni, szóval nem tudom, hogy Magyar Péterék stábja szólt-e előre az osztrák és a lengyel.
2: Szóval lehet, hogy a tárgyaló partnert kellemetlen helyzetbe hozzá.
3: Igen,
2: szóval.
3: Tehát erre azért a jövőre nézve vigyázni kell, mert ez nem biztos, hogy jó vért szűne. Tehát én ezt már időnként túlzásnak éreztem, hogy ilyen sok mindent élőben közvetítettek Bécsben meg Varsóban, bár az is igaz, hogy Magyar Péter ezzel élményt tudott nyújtani, mert nem csak a tárgyalásokat mutatta, hanem Krakkó vagy Bécs szépségét is megmutatta a tisztelt nézőknek.
2: Attila, 3,5 percünk maradt, és nem beszéltünk még egyébként helyesen, mert beszélünk a kormányról, meg a kormánypártról, nem beszéltünk még a Fideszről, viszont szerintem érdemes egy picit kitérni arra, hogy milyen állapotban van másfél hónappal a veresége után a legnagyobb ellenzéki párt. Ugye a Fidesz egykori kormánytagja, az Orbán kormány egykori tagjai nyílt levelet intéztek Orbán Anitához, amit aztán Orbán Viktor a nevére vett. Ezen kívül ugye látszat kormányzással vádolják a Tiszát, stb. És védvonalat indított a Fidesz. Mit látsz ebből? Milyen állapotban van a legnagyobb ellenzéki párt?
3: Hát meglehetősen rossz állapotban. A közvéleménykutatások, amelyeket most már a másik fél is nagyjából kénytelen elfogadni hitelesnek, legalábbis a mediánét mindenképpen, a 21 kutatóközpontét is, azok azt mutatják, hogy a Fidesz szavazóinak, tehát a 2,5 millió szavazóból olyan 1 milliót, de legalábbis jó néhány 100 000 szavazót elveszített a választás óta. Persze a győzteshez húzás az korábban is volt, de az, hogy ennyire meggyengüljön a vesztes, az egykori nagy kormánypárt, erre nem találunk példákat. Tehát a Fideszről leváltak azok a szavazók is, akik érdekből, félelemből csatlakoztak a Fideszhez, vagy gazdasági megfontolásból szavaztak a Fidesz április 12-én. És az alap problémát még abban is látom, hogy a Orbán kormány örökségének a megítélése jelenleg negatív. Tehát az, hogy mit teljesített az Orbán kormány, különösen az elmúlt 4 év mélegem negatív, és a Magyar Péterék tesznek is annak érdekében, hogy minél negatívabb legyen. Nem véletlenül lett több mint 9,5 milliós megtekintésű a Rogán-féle minisztériumról készült néhány perces Magyar Péter videó. Azért lett 9,5 milliós megtekintésű, mert az a pompának ábrázolt látvány, vagy beállított látvány, az többet mond minden egyes szónál. Tehát az emberben az úgynevezett szivarszoba képe, a hatalmas belső tér, az jobban meg tud ragadni, mint az, hogy 286 milliárd forintot nem megfelelően könyveltek el az építési és közlekedési minisztériumban a költségvetési törvényben. Tehát már most nagyon furcsa pénzköltések kerültek felszínre, NKA botrányra gondolok például, és ezek rosszul érintik a Fideszt, hiszen 16 évig ők voltak kormányon. És emellett, leszámítva a védvonal kezdeményezéstől, a Fidesz alapvetően követő üzemmódban van, tehát folyamatosan reagál Magyar Péterék ilyen-olyan kezdeményezésre. A védvonal volt talán az első olyan kezdeményezésük, amelyben ők találtak ki valamit, és nem reagálnak valamit Magyar Péternek a mondataira. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hosszabban lehetne még a Fideszről beszélni, de így röviden azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg súlyos válságba került a párt, és hát ki gondolta volna ezt még akár egy évvel ezelőtt is, hogy a Fidesz nemhogy a mandátumainak többségét elveszíti, de ellenzékben kifejezetten gyengén teljesít legalábbis egyelőre, de még sok van hátra ebből a ciklusból.
4: Nagyon szépen köszönöm Attila, és köszönöm a kedves nézőknek a figyelmet. Most két hétig nem leszünk, és utána június 16-án érkezünk vissza másik című műsorra, hiszen Orbán Viktor és Magyar Péter párbaja véget ért. Köszönjük szépen az eddigi figyelmüket, várjuk Önöket vissza, és búcsúzóul arra kérek mindenkit, hogyha még nem tette meg, akkor iratkozzon fel a Naphíre YouTube csatornájára, viszont látásra, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik, a Templom tér megállót nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Katonadolog, bevetés, kiképzés, toborzás, önkéntes szolgálat. Földön, vízen vagy levegőben. Minden, ami a Magyar Honvédség életében fontos. Katonadolog. A stúdióban Vogyerák Anikó.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Még lehet jelentkezni az acélkocka tiszti képzésre, hogy ez pontosan mit akar, mik a jelentkezés feltételei, és akik már végeztek, mit csinálnak. Erről is fogunk a mai adásban beszélgetni. Lássuk, hogy kikkel. Itt van velünk Csájéné Horváth Csenge őrmester, aki az MH anyagellátó raktárbázisánál van most, és az egyik végzős, hogyha minden igaz, köszöntöm. Józsa Gergely őrmester, aki az MH Kis József 86. helikoptertandárnál van, és szintén egyébként ugye végzett ezen a képzésen, és majd elmeséli a tapasztalatait, és Zsíros Tamás is itt van velünk, aki vezénylőzászlós, és majd rögtön elmeséli, hogy összességében egyébként ez az acélkocka képzés, ez mit jelent, és talán induljunk innen, és aztán beszéljünk majd arról, hogy ki miért jelentkezett, és egyébként most éppen mit csinálnak.
4: Üdvözlöm. Ugye ez két dolog miatt érdekes. Egyrészt ugye a Magyar Honvédség vezénylő zászlósaként felelős vagyok az acélkocka hadtiszt képzésért. Másrészt mielőtt ebbe a beosztásba beültem, azelőtt én voltam az acélkocka hadtiszt képzőközpont, tulajdonképpen az hadtiszt képzőközpont parancsnoka, és benne a kezdetektől 2019-től mi után átültünk erre az hadtiszt képzési formára, azóta benne vagyok ebben a rendszerben, úgyhogy eléggé képben vagyok, hogy éppen mi történik. Igazából ez az acélkocka hadtiszt képzési forma egy gyakorlatorientált képzési rendszer. Ez az acélkocka az a a civilből bejövőkre szokták érteni, de alapvetően ez egy komplett rendszer. Az őrmester képzéstől, a legénységi képzéstől egészen a vezető altiszt képzésig minden magába foglal. Most leginkább arra törekszünk, ugye a vendégek is ugye a úgynevezett kiskocka rendszerben szocializálódtak, tehát a civil életből bejött acélkocka altiszt képzésen vettek részt. Ez három részből áll, egyrészt az alapkiképzésből, másrészt az alapaltiszti felkészítésből, ez egy 14 hetes vezetői képzés tulajdonképpen, ahol megkapják azokat a vezetői ismereteket elég gyakorlatorientáltan, ugye a 14 hétből több mint 12 hét gyakorlati foglalkozás van, pontosan azért, hogy a gyakorlati körülmények között, a viszontagságos körülmények között képesek legyenek döntéseket hozni. Majd ezt, hogyha ezt elvégzik, akkor a következő, az utolsó része pedig a szakmai képzés, ami a különböző alakulatoknál történik. Ez attól függ, hogy van egy beosztás, egy pályaválasztási rendszer, a képzésüknek, illetve a tanulmányi eredményüknek megfelelően, és ennek megfelelően kerülnek az előképzettségük alapján a különböző alakulatokhoz. Lásd, az egyik ugye szolnokra, a másik egy logisztikai területre a szakmai képzettségének meg a eredményei alapján, és ez alapján fog kiderülni, hogy a szakmában mit fog elérni, és mit fog tapasztalni. Azért a szakma képzi őket szakmailag, mert ugye így az alakulatnál megismerik az ottani rendszert, megismerik az eljárásrendet, megismerik a kollégákat, megismerik azt az eljárásrendet, amit tapasztalni fognak, miután kikerülnek, és utána, amikor felavatódnak ugye a hősök terén, utána tulajdonképpen egyből ugyanarra a szakterületre, ugyanahoz az alakulathoz fognak kerülni. Tehát így épül fel a teljes rendszer. Ebben végeztek ugye a fiataljaink.
3: Majd vissza fogom még dobni a szót a részletekért, de akkor picit beszélünk arról, hogyha jól értem, a civil életből érkeztek mindketten. Előtte egyébként mondjuk mivel foglalkoztak, és honnan jött az ötlet, vagy honnan jött a hír, hogy van egy ilyen képzés, és miért gondolták úgy, hogy ezen részt vegyenek. Csengen?
5: Üdvözlök mindenkit. Én középiskola után tartalékosként vonultam be, ott voltam 11 hónapot, ÖKSZ-esként, és az idő alatt kerültem ide föl Budapestre, akkor még katonai közlekedési központ volt, és én onnan leszereltem, és elmentem az altiszti akadémiára.
3: Azt mondja, ugye, hogy rögtön igazából iskola után lett tartalékos. Igen. Miért? És akkor nyilván felmerül a kérdés, ami ma már talán nem is annyira divatos, hogy akkor egy lány, ez miért gondolja azt, hogy akkor a hadsereghez bármilyen formában csatlakozik? Szóval önnek mi volt az az indítatás, ami miatt úgy döntött, hogy érdemes bármilyen szinten, akár először tartalékosként belépni a honvédségbe?
5: Rendészeti középiskolában kezdtem, sportoló voltam, élsportoló, és vittek honvédségi versenyekre, honvédelmi országos bajnokságokra, és ott tetszett meg.
3: Gergely, honnan csöppent bele ebbe az életbe?
6: Hát nekem egy kicsit talán szertágozóbb, én közgazdászként végeztem, és a Covid idején sikerült is elhelyezkednem gyakornokként, tehát friss diplomásként, és ott jöttem rá, hogy ez nem biztos, hogy nekem való, hogy egy irodában.
3: Mi a bezártság? Töltsen. Covid alatt
6: igen.
3: Mindannyian otthon voltunk.
6: Én ehhez egy kicsit klausztrofóbiás voltam, és igazából mindig is kacérkodtam a katonaság gondolatával. Én is küzdősportoltam, technikailag 10 éves korom óta váltott stílusokban, éppen mi volt az adott lakhelyemen, és akkor úgy gondoltam, hogy itt az alkalom, miért ne? Még elég fiatal vagyok hozzá, hogy rendes karriert építsek itt is akár, és így kerültem így. Így jött a honvédség, és egy rokonom révén hallottam azt, hogy lehetek altiszt. Ha jól tudom, jól emlékszem, beszéltem egy toborzó tisztel, aki szintén ismerőse volt ennek az ismerősnek, és így jött ez a célkocka.
3: Nem most végeztek, most éppen mivel foglalkoznak, hol vannak, milyen pozícióban?
6: Én a 86-os helikopter dandár előretolt repülésirányító központ repülésirányító altisztja vagyok. Ez egy nagyon érdekes szakma, ég és föld között. Technikailag a baráti erők relatív közelségében hajtunk végre levegőföld tüzeket, tehát légicsapásokat, rácsapásokat, illetőleg koordináljuk az adott légtér minden aspektusát. Beszélek itt tüzérségi tüzekről, drónokról, illetve természetesen a repülőeszközökről, mind merevszárnyas, mind forgószárnyas, tehát helikopterek, vadászgépek, bombázók, drónok, minden, ami repül a mi légterünkben, azért mi vagyunk a felelősek.
3: Csenge?
5: Én az anyagellátó raktárbázisnál vagyok, központi szállító zászlóajnál beosztott altiszként, mint ellátó altiszt. A kis zászlóajunknak én vagyok az ellátója. Ami felszerelés van a katonáknak, azt általában én adom ki, meg még egy-két kollega, hogy fel legyenek szerelve, ha gyakorlatra, vagy éppen közúti kísérésekre mennek ki, akkor a speciális felszereléseik meglegyenek.
3: Két teljesen más helyről érkező fiatal ül itt velünk, és teljesen más területen is vannak. Mennyire sokrétű egyébként a jelentkezőknek az önéletrajza, és utána az, hogy dől el, hogy ki hogyan találja meg azt, hogy mivel fog utána foglalkozni?
4: Az altisz képzés ilyen szempontból nagyon jó, mert pont nem az, hogy specifikusan csak katonai kollégiumból vagy katonai szakterületről lehet jönni, hanem szerte az országból, bármilyen középiskolából, legyen ez gimnázium, technikum, ne adj Isten valahol, mint a kolléga is valamilyen szakmát végzett már előtte, és mégis úgy dönt, hogy csatlakozna a haza védelméhez. Tehát ilyen szempontból nagyon sokrétű. Vannak olyanok, aki 10 évet lehúzott bármilyen másik szervezetnél, bármilyen másik cégnél, és mégis úgy döntött, hogy ő vállalja a védelmét, mert ugye ez nem egy munka, ez egy hivatás, tehát itt elköteleződnie kell valamilyen szinten az embernek, és ez a legfontosabb. Pont jó, hogy két ilyen szélsőséges, hogy van egy harcoló, aki tényleg a harc támogatására van, tehát olyan feladata, ahol inkább gyakorlati orientáltabb, de ott a másik terület, ami a logisztika, ami nélkül meg egy harcoló alakulat, vagy egy gyakorlatorientált feladatot nem lehet végrehajtani, ha nincs meg a megfelelő támogatás, úgyhogy ilyen széles spektrumban működik az altiszt képzés is, tehát körülbelül 40 különféle szakterület van, ahova mehetnek manapság tényleg az úgymond adminisztratív munkakörtől egészen a különleges műveleti katonai beosztásokig. Természetesen nem egyből valaki oda kerül, mert nem arra születik. Ez ugye, amit mondtam is korábban, hogy az alapkiképzés, az alapaltiszti felkészítés, vagy éppen a szakmai felkészítés teljesítménye alapján kerül valahova, valaki oda. Nagyon-nagyon fontos, hogy nyelvből, szakmailag, illetve fizikailag olyan standardek vannak, ami ha megfelel, egy altisztnek meg is kell, mert tulajdonképpen ez a feladata, ahogy a többiek is elmondták, hogy elég sok gyakorlatra járnak. Emiatt ez a három az alapja annak, hogy valaki jó altiszt lesz, mert ha ezekkel rendelkezik, manapság a fiatalok azért a gimnáziumokból azért valamilyen nyelvismerettel érkeznek, ami nagyon-nagyon fontos manapság. Ha ezeket tovább tudják fejleszteni, akkor különböző területeket az első, a top 10% tulajdonképpen még választhat is, hogy mit is szeretne csinálni az eredményei alapján, ami nagyon-nagyon fontos.
3: A képzés alatt gondolom, hogy máshonnan jöttek, más csinálnak, lehet, hogy más is volt maga a kihívás, tehát mi az, amit mondjuk kihívásként éltek meg? Gondolok itt arra, hogy, és akkor visszakérdezek, hogy az alapkiképzés az mindenkinek egyforma, ugye nem?
4: Így van.
3: Azt jól tudom. Tehát például, hogy mondjuk az volt az, ami kihívás volt, vagy a következő tanulmányok, volt olyan pont egyébként, amit így meg tudnak fogalmazni?
5: Szerintem az első, ami legfontosabb, egy teljesen új helyszínre oda megy egy teljesen civil ember, új közegbe, egy teljesen más napirendi pontokkal felépített rendszerrel, azt azért meg kell szokni.
3: És alkalmazkodni teljesen más.
5: Igen. Nekem például még az, hogy a fizikai része, attól függetlenül, hogy sportoló voltam, de egy nőt meg egy férfit, attól függetlenül, hogy a honvédségben nincsen nő meg férfi, a fizikális megterhelés az azért
3: kihívás. Igen. Nyilván. Hiába van egyenjogúság, azért vannak fizikai korlátok. Gergely, meg tud ilyet fogalmazni?
6: Én igazság szerintem a küzdősport az nagyon jó alap volt a fegyelem megteremtésére. Kifejezetten biztonságosnak éreztem azt, vagy úgy van egy ilyen mentális megnyugvás, amikor az ember tudja, hogy jó, akkor most 7:15, következő napi rendi pont az 9:30, és addig ezt fogjuk csinálni. Tehát ez egyfajta ilyen könnyedség is lehet, kinek mi ezek szerint mások a kihívások. Nekem igazából a mostani alakulatomnál volt talán inkább a nagyobb kihívás, hogy ezt a légierős nyelvezetet megtanuljam, mert azért ez egy kicsit más.
3: Speciális.
6: Igen, eléggé. Illetve nagyon sok olyan információ van ebben a szakmában, amit úgy tudni kell ahhoz, hogy ezt el tud végezni. Tehát hatalmas lexikális tudás szükséges ahhoz, hogy irányító lehess, és talán az volt az, hogy így hopp, hirtelen arcon csapott, hogy itt még nagyon sok mindennek kell tanulni.
3: Amikor jelentkeztek, akkor egyébként már így körülbelül tudták, hogy mi az, amivel majd később, hogyha sikeresen elvégzik ezt a képzést, akkor azzal szeretnének foglalkozni, vagy közben jött az a képzés alatt, hogy mondjuk ez is érdekel, meg az is, de valószínűleg ez az, amiben én jó lennék. Gergely?
6: Hát nálam azért fix volt, hogy én valamilyen harcoló beosztásba szeretnék kerülni. Magáról, erről a szakmáról csak később, tehát már katona voltam, akkor szereztem tudomást, és aztán jöttek is az alakulattól, minden alegység, és hát pontosabban nagyon sok alegységhoz beszélgető partnereket, akiktől lehet kérdezni, tartanak előadást, és egy ilyen pályaorientációs beszélgetés keretében nagyon sok alegység megjelenteti magát már a Tiszti Akadémián, és egy ilyen előadás után mentem oda, hogy ez amúgy érdekelne, ez érdekesen hangzik, ez mik itt a feltételek, hogy lehet ide kerülni, és igazából azt mondtam, hogy ez tetszik.
3: Mennyire tudatosak a jelentkezők egyébként összességében? Tehát van olyan, aki mondjuk már úgy jelentkezik erre a képzésre, hogy én tudom, hogy na, ezt szeretném, és aztán lehet, hogy közben kiderül, hogy tök vagy nem alkalmas rá személyiségéből, vagy fizikumából adódóan, vagy egy teljesen más dolog tetszik meg neki. Tehát mennyire rugalmas ez a rendszer?
4: Rugalmas, ugye a felvételi eljárás során, vagy a pálya választás során azért feltesszük azt a kérdést, hogy egyáltalán tisztában van-e, mi az a Magyar Honvédség, tisztában van-e, hol vannak alakulatok, mert azért vegyük azt is figyelembe, hogy eléggé, különösen a Covid után eléggé röghöz kötöttek lettünk, hogy szeretnénk ott valahol a családunk környékén maradni, illetve, hogy mégis mit szeretne csinálni, itt van-e valami elképzelése. Ez is elég szélsőséges, valaki tudatosan tudja, hogy na már most én lövész katona leszek, és akkor az lesz. Valakit ugye a filmekből, vagy a gyerekkori, vagy a számítógépes élményeiből azt mondja, hogy már pedig én kommandós leszek, ezzel sincs baj. Folyamatosan a képzés során ugye az értékeléseknél szinte hetente vannak értékelések, kiderül, hogy az, amit ő eltervezett, az mennyire fekszik a Magyar Honvédségnek, illetve mennyire van párhuzamban, vagy pedig olyat ajánlunk neki, hogy lásd mondjuk informatikusként, ő azt mondta, informatikát tanulta a gimnáziumban, de megmondta, hogy őt például az abszolút nem érdekli, és irányítgatjuk arra a területre, ahol végül is most már egyre több olyan eszköz van, ami informatikai alapismeretet kell, hogy biztosítson, akár egy harcjárműnek a technikai berendezései, mert olyan szinten vannak, hogy mindenkinek újra kellene tanulnia tulajdonképpen. Tehát a szélsőségek ellenére is megtalálja mindenki azt, amit keresne, és utána az alakulatnak a felelőssége, hogy olyan szakmát adjon neki, hogy utána ővelük fog foglalkozni.
3: Milyen további lehetőségeik vannak? És akkor nyilván tudom, hogy terület specifikus lehet ez, de azon túl, hogy lesz mondjuk egy megbízható munkájuk egy olyan területen, ami tényleg hozzájuk passzol, azon túl még mi jöhet karrierben, tanulmányban, nemzetközi küldetésben, bármiben?
4: Most vehetném a saját karrieremet, hogy
3: vegyük.
4: 96-ban kerültem a Magyar Honvédséghez, én is az Altiszti Akadémián kezdtem, utána Szolnokra kerültem mélységi felderítő katonaként, ejtőernyősként, és az évek során voltam több misszióban, voltam NATO beosztásban, voltam számos alkalommal különböző külföldi tanfolyamokon, elvégeztem az összes vezetőképző iskolát, ami tulajdonképpen predesztinál arra, hogy ott ülhetek, ahol most, és akár adott esetben valaki eljuthat a legmagasabb rendfokozatig, természetesen meg főszolgálati idővel. Tehát ezen felül azért azt kell mondjam, hogy a mai fiatalságnak óriási lehetősége van a mai acélkocka képzésre jelent jelentkezőnek nyelvtanfolyamokkal, missziókkal, a külföldi vagy hazai nemzetközi gyakorlatokkal, ahol, amit mondtam is korábban, hogy a nyelv nagyon-nagyon fontos. Most már egyre több szakterület is megköveteli azt, hogy úgynevezett subject matter expert, tehát szakmailag kompetens és tapasztalt emberek legyenek, és most már törekszünk is erre, hogy ezeket a képzéseket megkapják. Tehát olyan tanfolyamrendszer, illetve iskolarendszer van kidolgozva, amivel szerintem más kevésbé vetekszik, még akár egy főiskola is.
3: Nagyon röviden, önök mivel bátorítanák azokat, akik gondolkodnak egy ilyen jelentkezésen?
5: Legyenek felkészültek fizikálisan, mentálisan, és az altisztavatáson a végén ott a cél, amikor kiabálja mindenki az esküjét, hogy igen, ezt megcsináltuk, és szerintem minden percet megér.
3: Gergely?
6: Mi az, amivel bátorítanám őket?
3: Uh-huh.
6: Ez egy jó élet. Altisztként lenni, nem? Tehát, hogy én már próbáltam sok mindent, katona mi voltam előtt, és összességében vannak nehezebb napok, de...
3: De nem tévedtél.
6: De nem tévedtem.
3: Nagyon röviden még mondjuk el azt, hogy milyen feltételekkel, és hol, hogyan lehet jelentkezni, ugye július végéig.
4: Így van, tehát a határidő 2026. július 31-e, a jelentkezési határidő. Ez követően két napos felvételi eljárás lesz Szentendén augusztus 11 és 12-én. Addig a toborzó irodákban a helyes, vagy ugye a lakóhelyhez legközelebbi toborzó irodában kell jelentkezni. Ott elirányítják majd, ugye elküldik majd orvosi vizsgálatra, pszichológiai felvételire, tehát tulajdonképpen ezekkel kell megrendelkezni. Kötelező az érettségi, a büntetlen előélet, a nyelvismeret, illetve a jogosítvány előnyt jelent, tehát ezek is nagyon fontos tényezői, és ahogy fogalmaztak a kollégák, mentálisan és fizikailag fel kell készülni, amit mondtam is korábban, ez egy hivatás, ezt a hazát fogja szolgálni, erre fel kell készülni. Akik felkészülnek, azok pedig ilyen karriert tudnak befutni majd utána.
3: Köszönöm, hogy itt voltak.
4: Mi köszönjük.
6: Köszönjük.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmezési válság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Hungary Helps. Minden szombaton 15 órakor várja önöket a műsorvezető Novák András. Itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Kedden mutott be az Uránia Filmszínházban egy filmet, egy dokumentumfilmet, amely igen sok év munkáját öleli fel, és a Hungary Helps program küldetéséről szól. Erről fogunk beszélgetni Ázbej Trisztánnal, az üldözött keresztények megsegítéséért, és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkáról, aki telefonon van itt velünk. Köszöntöm.
2: Jó napot kívánok!
1: Hát egy órás dokumentumfilmről van szó, ami igen látványos, és igen sok mindent ölel fel, és közben kaptam Kovács Klára szerkesztőtől a háttéranyaghoz számot, és én ezzel indítanék, hogy eddig 68 országban 500 projektet valósítottak meg. Ez egy iszonyatosan nagy szám. Egyrészt, hogy emlékszik vissza az elmúlt évekre és időszakra, és ez az 500 projekt. Ez szép fokozatosan épült fel, vagy volt egyébként egy folyamatosan, nem tudom, a 9 évre elosztott szám ebben, és van-e olyan egyébként, ami különösen fontos önnek valamiért?
2: Igen, hát majdnem 9 évvel ezelőtt indult el Magyarország Nemzetközi Humanitárius Segítségnyújtási Programja, a Hungary Helps, a Segítő Magyarország programja. Ezen kívül pedig egy 4 éves kormányzati ciklusnak a végén tartunk, állunk. Úgyhogy nagyon indokoltnak éreztem, hogy visszatekintsünk az elmúlt évekre. Magunknak is próbáljuk értelmezni, hogy mi az, amit elértünk. Be is számoljunk róla, mert ez egy közfinanszírozású program, tehát kötelességünk is, aminek örömmel eleget teszünk, és azt is megértsük, és el is mondjuk, hogy miért kell ennek a missziónak folytatódnia. Ezt most azon belül, hogy nyilvánvalóan egy minisztériumban szakmailag is értékelünk mindent, most a számok, azok mögött a számok mögött is, amiket elmondott, tehát a közel 500 projekt több mint 60 országban, a számok azok mutatják a szakmai teljesítést, a hatékonyságot, de mindig úgy éreztem, ahogy a különböző támogatási helyszíneinket jártam, találkoztam ezekkel a közösségekkel, akiket segítünk, hogy a szakmai tartalom mellett van egy másik, egy kicsit elvontabb értelembe vett jelentése a Hungary Help Zone-nak. Van annak egy jelentése és egy civilizációs üzenete, hogy magyar emberek, a magyar kormány és az ügyünket támogató magyar emberek összefogtak és tettek azért, hogy a világon földrajzilag talán távolabb, de lélekben hozzánk közel levő üldözött keresztény testvéreinknek segítsünk. És visszatekinteni ezt értékelni és értelmezni, lehet, hogy ez sok évnyi munka lenne, de amiről ez a film is szól, vagy amilyen üzenetet nem mi választottunk, hanem egész konkrétan egyébként nigériai kedvezményezetjeink mondták ezt, az összefoglalja, hogy vannak olyan országok és közösségek a világon, ahol Magyarország az életet jelenti. Életet jelentette, és a jövőre nézve pedig reményt adva jelenti az életet. És ez is a címe a dokumentumfilmek egyébként, Hungary Helps, ahol Magyarország az életet jelenti. És nagyon nehéz lenne nekem 500 különböző projektből, támogatási aktusból, testvéri odafordulásból kiválasztani legkedvesebbet, vagy legértékesebbet. Nekem egyébként hozzám közel mindig azok a projektek állnak, azokat sorolom legelőre, amikor éreztem, illetve objektív módon, nem ilyen pártososan elvontan tudom, hogy menekülteknek például az életét megmentettük, mert egyébként éhen haltak volna, vagy elvitte volna őket mondjuk a kolera, vagy a malária, vagy más betegség. Nigériai üldözött keresztény menekült táborokban, de az emberi élet primátusa a legfontosabb része mellett vannak olyan dolgok, amik pedig civilizációs szempontból is fontosak. Tehát az, hogy egy bibliai kegyhelyen, Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedésének a helyszínén az első, és így akkor értelemszerűen az egyetlen katolikus templom, az magyar támogatással épült meg, annak nem csak kulturális jelentősége van, nem csak a helyi közösségeknek a hitéletét, meg egyébként a megélhetését és az zarándok turizmuson keresztül segíti, hanem ennek egy civilizációs jelentősége van. És még ami nekem nagyon fontos személyesen, mint annak az embernek, aki ezt a programot majdnem az elejétől fogva 8 éve vezeti, azt, hogy egészen más megvilágításba helyezte Magyarországot és a magyarokat, nem csak a támogatott közösségek szempontjából nézve, hanem a mi saját szempontunkból nézve. Ezt az utóbbit lehet, hogy különösen hangzik, megmagyarázom, de amikor mi támogatást nyújtunk, akkor általában nem mi vagyunk, mint Hungary Helps program a hősök a történetben, hanem azok a magyar segítők, a karitatív szolgálatnak a magyar világbajnok hősei, akiknek lehetővé tesszük azt, hogy a szolgálatukat végezzük. Egy Hardy Richard doktornak, aki 30 éve Kongó közepén embereknek a szemorvosa és embereket gyógyít. Egy Simon Judit orvosnak, egy doktor Fodor Rékának, aki Nigériába menti az emberek életeit 10 éve. A magyar karitatív szervezeteknek, az ökumenikus segélyszervezetnek, a máltaiaknak, a Caritasnak, a reformátusoknak, a baptistáknak segítünk anyagi támogatással, hogy oly módon öregvítsék a hazánknak a hírét, amit nem egy sportsikerrel, vagy éppen nem tudom, katonai sikerrel lehet elérni, hanem csak pontosan ezzel. És hogy ez visszafelé, hogyha nekünk, magyaroknak megpróbálják azt bemagyarázni, hogy mi egy önző ország vagyunk, hogy befelé fordulunk, hogy individualisták vagyunk, és minket nem érdekelnek az idegenek, még ilyen szitok szavakat is ránk mondanak, hogy xenofóbok vagyunk, meg mindenféle hasonló. És azt akarom elmondani, hogy a 8 évnyi munkánknak a tapasztalata során én nem tudtam eljutni a világnak olyan távoli, vagy elérhetetlen, szinte elérhetetlen válságövezetébe, ahol ne találkoztam volna a magyar együttérzésnek, szolidaritásnak, nagy lelkűségnek valamilyen nyomával. Tehát a mozambiki vidéknek a közepén, ahol emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, rábukkan egy magyar jezsuita misszionárisnak a keze munkájának a nyomára, aki 100 évvel azelőtt ott egy agrári iskolát működtetett. Tehát ez is nehéz kiválasztani egyet, hogy hogy tekintenek ránk magyarokra. Egyik legfontosabb üzenetet hordozó programunk Irakban történt, ott hajtottuk végre. Bibliai földön, a ninivei fensíkon 2000 éve ott élő keresztény közösségnek a települését építettük újjá, segítettünk újjáépíteni, miután az iszlám állam elűzte őket. Visszatértek és átnevezték a településüket Binter Magyarnak, azaz Magyarország leányának. Én azt gondolom, hogy ez nem csak egy így a szélben elvész ez a hála, én azt gondolom, hogy ez így a nemzetünk szempontjából nagy szó, de egy történeti, sőt üt történeti jelentőségű.
1: Hogyha valaki még kíváncsi a filmre is szeretné megnézni, akkor segítsen nekünk, hogy kell ezt elképzelnünk, ugye átölel egy majdnem évtizedet, inkább személyes történeteken keresztül, vagy megrázó helyzeteken, vagy a legfontosabb önök számára, a legfontosabb eseményeken keresztül?
2: Hát egyrészt még nem megtekinthető a film, egy ünnepi díszbemutató alkalmával mutattuk be. Kíváncsiak voltunk a nézőknek a válaszaira, és azt vettük észre, hogy amellett magát a tartalmat, a programot nagyra értékelték, de mint film is nagyon érdekfeszítőnek találták, ami egyébként pont az önök kollégáját, dr. Novák András szerkesztő urat, aki készítette ezt a filmet, és a többi filmkészítőt dicséri. De azt viszont el szeretném mondani, hogy olyan sikere volt a bemutatón, hogy hamarosan tévékben is be fogjuk mutatni, illetve az interneten is közzé tesszük. A mi szándékunk ezzel a filmmel az volt, hogy ne egy imázsfilm legyen, még csak nem is egy ilyen, hogy mondjam, ilyen termelési jelentésszerű programbemutató film, hanem a mi szándékunk az volt, hogy emberi közelségbe hozzuk ennek a filmnek a nézőit, a magyar embereket, de nagyon sokan tanácsolták, hogy angolul is mutassuk be, aki érdeklődik a műfélten. Emberi közelségbe hozzuk, egyrészt az üldözött keresztény emberekkel, megtapasztalják a néző az ő erős hitbéli tanúságtételüket, amit még a fenyegetések közepette is felvállalnak, ebből erőt meríthessenek. Ezen kívül pedig ember közelbe nem csak érthetően, hanem érezhetően mutassuk meg azt, hogy mit jelent a magyar segítség ezekben az országokban. És persze a magyar érdeket is szolgáljuk, nem lehet csak karitatív módon osztogatni adomány formájával a magyar emberek pénzét. Ott van benne a magyar érdeknek a szolgálata, hogy egészen alapvető biztonságpolitikai, geopolitikai érdekünk, hogy megelőzzük a migrációt, a nagy migrációs hullámokat, például odavitt segítséggel. De azt hiszem, hogy aki legalább a filmen keresztül szinte személyesen látja ezeknek az embereknek a háláját, hogy a magyarokat, akikről azt se tudták, hogy hol élünk, meg a térképen hol található Magyarország, a történelmüket formáló közösségnek, vagy testvér nemzetként tekintenek ránk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nagyon elvont, meg pátoszos, de ez is minket szolgált. Tehát ez volt a megközelítés. Azt is akartuk, hogy kérem a hallgatókat, hogy értsék jól, a film az szórakoztató legyen. Tehát a szórakoztató, mint nagyon súlyosak a témák, tehát ismeretet bővítő, és képileg is A támogatási helyszíneink azok sokszor ismeretlen helyszínek, végigvezetik a nézőt a Nigériának a szállóvezeti részétől kezdve a humanitárius programjainkon át, amelyeknek a helyszíne a olyan trópusi országok, mint Kongó és Kenya, és így érkezünk meg a Közel-Keletre. Végigkövetheti a film néző egy delegációnak a biztonsági előkészítését és a lebonyolítását, és a delegációs látogatás közben megtörtént viszontagságokat például Szíriába, és végül megérkezünk a Szentföldre, Jézus Krisztus lábnyomába, Jézus Krisztus életének a helyszínére.
1: Színes képet kaphatunk az elmúlt egy évtizedről, más szemüvegen keresztül, mint ahogy ön is fogalmazott, mondjuk kívülről láthatják az emberek ezeket a térségeket, vagy amilyen gondolatuk lehet. Mit gondol a mozi után a nézők, vagy az, aki látja majd televízióban, interneten ezt a filmet, milyen gondolatokkal megy tovább?
2: Szerencsére nem kell a nézők fejével gondolkoznom, mert a film bemutató után nagyon sokan jöttek oda hozzám, és mondták el a véleményüket. Az a tapasztalat, hogy megváltoztatja a világlátást, kitágítja így a horizontot. Különösen fontos ez, mert szerencsére a filmben szerepelnek is, meg a nézők között is nagyon sokan voltak a fiatalok, akik számára nagyon sok tanulságot hordoznak ezek a történetek, meg az is, hogy hogyan élnek emberek más országokban, milyen kihívásokkal kell szembe nézniük. Van olyan is, aki azt mondta nekem, hogy ő a saját életének, hogy mondjam, a prioritásait egy kicsit újra rendezi, és úgy érzi, hogy a saját személyes küzdelmeit és most más szempontból látja, viszonyítva, hogy miknek vannak kitéve emberek ártatlanul, milyen szenvedésnek és üldöztetésnek más vidékeken. Sokaknak hitet ad, hogy még a legnagyobb sötétségben az emberi gonosznak a vettiszta pusztítása során is lehet fényességet nyújtani, cselekvő gondoskodással és szolidaritással, nem szenvelgéssel, nem ilyen modoros jó emberkedéssel, hanem a segítő szándék, hogyha talpra esettséggel és gyakorlati segítséggel társul, akkor többet lehet adni, mint segélyt. Azt a érzést lehet adni nehéz helyzetben levő embereknek, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva. És bár mi egy kormányzati program vagyunk, és ez egy szakmai program, nem hitéleti szervezet, de sokan beszéltek arról, amit az elmúlt 8 évben én is megtapasztaltam, hívő emberek, hogy ők a saját hitük erősítéséhez nagyon sok megerősítő ihletet gyűjtenek az üldözött keresztényeknek a tanúság vallomásából, akik a legnagyobb csapások, legnagyobb támadások után is készek nyíltan megvallani a hitüket, és a legnagyobb tragédiák után is készek és képesek hálásan dicsőíteni a gondviselést és a jó Istent, mert feltétlenül a bizalmuk. Ez szerintem egy üzenet mindannyiunk számára Magyarországon és a nyugaton, hívőnek és nem hívő embernek egyaránt.
1: Végszóra, hogyha megengedi, beszéljünk egy kicsit az aktuális helyzetről, ami azért szintén kapcsolódhat önökhöz, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja. Az iráni helyzetre gondolok, és az ottani újabb háborúra, ami azért kihatással van arra a térségre is, ahol egyébként a Hungary Helps program működik, illetve pont olvastam egy tanulmányt azzal kapcsolatban, hogy Irán eleve egy kvázi befogadó ország volt, és Afganisztánból több százezren menekültek oda, a mostani helyzet pedig egyelőre belső menekülti áradatot indított el, de elemzők, vagy egyes elemzők szerint lehet arra számítani, hogy onnan is várhatók menekültek. Ön hogyan látja a helyzetet egyrészt, másrészt pedig ilyenkor mondjuk, amikor van egy ilyen helyzet, akkor a Hungary Helps program eleve követi, hogy mi történik, felkészül valamire, mi a dolga egy ilyen programnak vagy önnek?
2: Nagyon örülök, hogy nem egy elvont kérdéssel zárunk, hanem gyakorlatias kérdéssel, hiszen ez a mi megközelítésünk, és ez a mi sajátunk. Fontos volt, hogy a filmen keresztül vissza tudtunk tekinteni arra, amit elértünk, de most is vannak olyan emberek, akik segítségre szorulnak, és most is van egy olyan migrációs veszély, amit szeretnénk emberi, sőt keresztény szolidaritással megelőzni. És ennek a folyamányaképpen természetesen folyt figyelemmel követjük a közel-keleti egymásba fonódó újabb eszkalációkat, konfliktusokat, sőt háborúkat. Iráni keresztény partnerrel is kapcsolatban állunk, de éppen most akkor ki is használom ezt a lehetőséget, hogy első ízben itt a Spirit FM rádión bejelentettem, hogy a közel-keleti eszkalációk, például az Izrael és Hezbollah közötti háborúnak a egyik következménye, hogy Libanonban újabb humanitárius válsághelyzet alakult ki. Több mint 1 millió ember menekül a fegyveres konfliktus elől, több mint 1 millió ember van ellátatlanul belső menekültként Libanonban. Egyrészt meg akarjuk előzni azt, hogy a belső menekültekből menekültek és migránsok legyenek, másrészt pedig együtt érzünk minden a konfliktusokban ártatlanul szenvedő civillel. Ezért, mint ahogy egyébként korábban már tettünk ilyet Libanonba, új humanitárius támogatási programokat indítunk. Most első ízben Libanonban, ottani egyházi partnereinkkel segítjük az belső menekülteknek, földön futóvá vált embereknek az alapvető humanitárius ellátását. Figyeljük a fejleményeket a közel-kelet más országaiban, és hogyha képesek vagyunk rá, hogyha meg tudjuk tenni, akkor segítséget adunk a menekülőknek, a szenvedőknek, és azoknak, akiknek leginkább szüksége van rá. Tehát azt gondolom, hogy miután most a beszélgetésünk során talán bizonyítani tudtam azt, hogy történelmi, civilizációs jelentősége is van a Hungary Help szogamnak, meg azt is, hogy nagyon gyakorlati életmentő tevékenységre most is ezekben a napokban is készek vagyunk. Remélem, hogy azt tudtam alátámasztani, hogy ennek a missziónak folytatódnia kell a jövőben is.
1: Azbay Trisztán, köszönöm.
2: És köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Kispesten az Ady Endre utat lezárták a Kisfaludi utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt hétvégére. A 42-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik a teljes vonalon, mely terelt útvonalon közlekedik, a Templom tér megállót nem érinti. Mától lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződését, a Széher utat megnyitották a Szerbantal utca és a Bölöni-György utca között, de a Kuruc utca és a Bölöni-György utca között továbbra is lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Hétvégére egyirányosították a 9. kerületben a Mester utcát a Nagykörút felé a Haller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos sávlezárásra is számítani kell. Mától június végéig hétvégenként az 51A villamos helyett pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a 2B villamos pedig a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Jászai Mari tér között nem jár. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
3: A Magyar Köztársaság nem Sulyog Tamásé. A Magyar Köztársaság nem is Orbán Viktoré. Nem egy párti és nem egy politikai rendszeré.
4: Ezzel kezdte Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóját, nem sokkal azután, hogy az igazságügyi miniszter kíséretében a Sándor palotában egyeztetett Súlyog Tamással. A köztársasági elnök számára ugyanis vasárnap éjfélkor járt le annak határideje, hogy önként távozzon hivatalából. Magyar Péter szerint az elnök már a kinevezésekor méltatlanná vált a hivatalára. A miniszterelnök kijelentette, a szükséges módon módosítják az alaptörvényt.
3: Körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. Nyilván ez egy sürgős helyzet, hiszen láthatóan a volt kormánypárt, a szétesés szélén álló Fidesz felhasználva a köztársasági elnököt igyekszik egy alkotmányos válságot, egy alkotmányos krízist kirobbantani.
4: Súlyog Tamás kora délután reagált a történtekre. Facebook oldalán azt írta, miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszterasszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi.
5: Mutatunk két idézetet, mert hogy a Fidesz egyébként a fékek és ellensúlyok rendszerével, annak a megtörésével vádolja az új kormányt, illetve a kormányfőt, valamint a jogállamisági kritériumokra hívja fel a figyelmet. Az egyiket már mutattuk korábban, 2019-es idézet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hangzott el Kövér Lászlótól, akkori házelnöktől, aki úgy fogalmazott, hogy a fékek és egyensúlyok rendszerén nem tudom önök mit tanulnak, de az egy hülyeség, az felejtsék el, annak semmi köze se jogállamhoz, se demokráciához. Az a baj, hogy egyesek komolyan veszik, hogy fékezni kell a demokratikus akaratnyilvánítás eredményeképpen létrejött kormányt, és úgy gondolják, hogy az a demokrácia, ha a küllők közé állandóan bedugják a botot. Ezt gondolja, tehát Kövér László a fékek és ellensúlyok rendszeréről. 2023-ban Tusnádfürdőn beszélt arról a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Orbán Viktor. Ez egy hosszabb gondolatmenet volt, és ráadásul akkoriban a Bloombergnek is adott egy interjút, amiben ezt kifejtette, de mi most csak ezt az egy apró mondatot vettük ki belőle, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere az az EU blablája, mert hogy Magyarországon nem elnök, hanem parlamentáris rendszer működik. Szóval lehet arról beszélni, és szerintem fontos is arról beszélni, hogy az alkotmányosság, akár az alkotmánynak a szellemisége, talán ez valami hasonló, amit Sólyom László annak idején láthatatlan alkotmánynak nevezett, meg a fékek és ellensúlyok rendszere az mit jelent, de azt látjuk, hogy amikor a Fidesznek az aggodalma megnyilvánul ebben a tekintetben, az ők a saját politikájukat, kormányzásukat, parlamenti működésüket ezzel szemben határozták meg. Tehát nyilván politikai alapon lehet ezzel kapcsolatban megjegyzésük, de erkölcsi alapon ott az véleményes. Mi viszont, akik egyébként fontosnak tartottuk mindig is a fékek és ellensúlyok rendszerét, szerintem releváns módon beszélhetünk arról, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan minősíthető az, amit a kormány tesz.
6: Teljesen jó, hogy elmondtad gyakorlatilag, amit nekünk kellett volna elmondani, meg az idézeteket is hoztad. Gyakorlatilag ez a lényeg, tehát a Fidesztől semmilyen típusú kritika. Tehát náluk az üléspont határozza meg az álláspontot, ez teljesen látszik, hirtelen hatalmas demokratikus jogvédők lesznek, az Amnesty hozzájuk képest sehol nincsen, amikor arról van szó, hogy miről is van szó? Hogy Súlyog Tamás, ő is akkor baromira védi a jogállamot, meg mind, amikor a saját állásáról van szó. Amikor más emberekről volt szó, akkor egyáltalán nem védte. Amikor poloskázás volt, akkor nem szólalt meg. Egy csomó helyzetben nem szólalt, mikor kellett volna. És amikor megszólalt, mikor szólalt meg köztársasági elnökként, amikor a Tóta V írt róla valamit egy bizonyos szatyorról, meg mi egymásról. Tehát, hogy mondjam, annyira méltatlan figura.
5: Most pedig a Velencei Bizottsághoz fordul.
6: Most érdekes módon azok a nemzetközi szervezetek, az a nemzetközi jog, amely eddig mindig egy ilyen baromság volt, hogy milyen, a szuverenitásunkban mit ugatnak bele, úgyis csak az erő számít. Hát jobba kell lenni Trumppal, meg minden. Velencei Bizottság, micsoda nevetséges dolgok ezek. Ugye eddig ezt hallottuk 16 éven keresztül, meg azt, hogy a fékek és ellensúlyok közé rendszer, ez ellensúlyok. Szóval, hogy az baromság, de most hirtelen ez megváltozott teljesen. Abban is igazad van, hogy aki fontosnak tartja a jogállamot tényleg, és fontosnak is tartotta eddig is, az megszólalhat nyugodtan, és elmondhatja, hogy ez bizony nem szokványos. Itt én azért nem, miközben nem szokványos valóban, a célja teljesen más, mint ami a Fidesznek volt 2010-ben, ezért én nem raknék egyenlőségjelet a közé, amikor mondjuk ők távolították el kúria elnököt, legfelsőbb bíróság elnököt, meg hogyha most el kell
5: távolítani. Bocs, ugye az volt a technika, hogy a legfelsőbb bíróságot átnevezték kúriára, és hát ez már egy másik bolt, akkor másik pultos
6: más,
5: kell bele.
6: Így van, tehát hogy más, szerintem más a célja, vagy azt majd később fogjuk meglátni pontosan mi a célja, de kért felhatalmazást Magyar Péter arra, hogy Súlyog Tamást leváltsa. Ilyen nem történt 2010 előtt. Nem kért felhatalmazást Orbán Viktor arra, hogy egy ilyen féldiktatúrává alakítsa az országot, sőt, a 2010-es utolsó választási programja a Fidesznek, ha most már csak a történészeket érdekli valószínűleg, de hogyha megnézitek, akkor abban az volt, hogy elrontották a demokráciát a Gyurcsányék, és helyre kell állítani a demokráciát. Ez volt a 2010-es ígéret. Itt konkrétan az volt az ígéret, hogy ha kapok kétharmadot, mondta Magyar Péter, akkor leszedem a Súlyog Tamást és a többi bábot. Hát ennél demokratikusabb helyzet nem nagyon van, mert ha nem kapott volna kétharmadot, csak feles többséget, akkor a magyar nép azt akarta, hogy nem, ebben nem nyúlsz bele, viszont kormányozzál.
5: Anélkül, hogy Gulyás Gergely például, viszont egyike azoknak, a Fidesz frakció vezetője, azzal érve, hogy a korábbi kormányváltásoknál sem történt meg az, hogy csak azért, mert megvolt a fölhatalmazás, sőt, egyébként ezt zárójel én teszem hozzá, korszak, illetve rendszerváltás volt, tehát ugye a Fidesz így definiálta fülkében, szavazófülkékben végrehajtott forradalom, és mostantól kezdve nemzeti együttműködés rendszere lesz, ez volt 2010-ben, tehát akkor is helyén hagyták az akkori államfőt. Az más kérdés, hogy éppen a Fidesz cserélt kétszer.
7: Igen, de érdemes megnézni az időrendiségben, azért szerintem nem biztos, hogy most nyilván annak van szezonja, hogy eltávolítunk, leváltunk közjogi méltóságokat. De hogyha megnézzük azt is, hogy ők hogyan kerültek pozícióba, és egyáltalán kik kerültek ezekbe a pozíciókba, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy valójában mikor és hol sérült a jogállamiség, a jogállamiság. Hát hogy lehet egy Varga Zsé András a kúriának az elnöke? Hogy lehet egy Polt Péter az alkotmánybíróságnak az elnöke?
6: A törvényeket azért, hogy egyáltalán oda kerül.
7: De maguk a személyüket is mondom, tehát az, hogy vissza kellett adni a köztársasági elnökök között. Volt, akinek vissza kellett adni a pártkönyvet azért, hogy köztársasági elnök lehessen. Nagyon rövid rendszerváltás óta eltelt történelmünk óta ketten is voltak, akik méltatlanná váltak a szerepükre, és idő előtt távozniuk kellett ebből az első számú közjogi méltósági pozícióból. És akkor hol sérült valójában a jogállamiság? Tehát akkor, amikor ezek az emberek oda kerültek, vagy akkor, amikor megpróbáljuk valahogy helyreállítani a jogállamba vetett hitet azzal, hogy valóban olyan szereplőket teszünk oda, akik arra a posztra egyszerűen méltók. És mondom, ez nem csak a mostani köztársasági elnökre igaz, bebizonyosodott ez már korábbi köztársasági elnökökről is, hogy nem igaz, és azért mondom, tehát szerintem, hogyha az igazságügyben csinálnánk egy ilyen szimpátia szavazást, vagy hogyha lenne ennek bármi értelme, akkor nem hiszem, hogy Varga Zsé András szakmai szempontból óriási népszerűségnek övenne, és a szakmai
5: ugye nem dolgozott bíróként 5 percig sem.
7: Hát illet van, a szóval sem. Igen, és most ehhez képest ő is az egyik közjogi méltóságunk. Tehát az annak itt olyan dolgok, amiket valóban helyre lehet állítani. Az, hogy egyébként ez alkotmányossági szempontból ejthet sebet a magyar jogállamon, ebbe abszolút van ilyen veszély. Nyilván, hogy a köztársasági elnöki pozíciónak is majd a jövőbeli státuszát ezt befolyásolni fogja, hogy akkor most mit gondoljuk a köztársasági elnökről, hogyha egyébként csak le lehet őt pöckölni, akkor, hogyha nem tetszik. Szerintem ez az egész akkor fog eldőlni, hogy a történelem hogyan ítélődik majd meg, amikor megtudjuk, hogy ki a következő köztársasági elnök, hogy milyen jelöltet állít majd a Tisza azután, hogy eltávolította Súlyog Tamást, mert nyilván tud úgy választani, hogy tudom én, Radnai Márkot, hogyha jelöli köztársasági elnöknek, akkor azt hiszem, hogy ezt nehéz lesz megvédeni majd azt, hogy most állt helyre, akkor Magyarországon a jogállamiság, a demokrácia, és akkor ez így. De hogyha esetleg talán...
5: Az lesz a nap kérdése akkor a nézőinkhez, ön szerint.
7: Igen. Azt mondom, a választ is sejtem, de hogyha mondjuk találnak egy olyan jelöltet, akire mondjuk meglepetten vakarja a fejét adott esetben a megmaradt fideszes közönség is, és azt mondják, hogy jó, hát egyébként ő akár lehetne valóban köztársasági elnök is, akkor egész más lesz az optikája annak, hogy milyen garnitúrát cseréltek le, milyen módszerre.
5: Alkotmányjogi vagy politikai vita?
8: Mindkettő, én azt gondolnám, én nem kicsinyelném le azokat az aggályokat, hogy itt igazság szerint valami mély változás történik az országnak az alkotmányos szerkezetében, és erről nyilvánvalóan nem csak politikai állásfoglalást kell és érdemes tenni, hanem egy mélyebb beszélgetést is érdemes kivitelezni azt illetően, hogy mit jelent az, hogy alkotmányosság. Mi valójában a köztársasági elnöknek a funkciója egy alkotmányos demokráciában, mert azt gyakran halljuk ezeket az azzal kapcsolatos közhelyeket, hogy a köztársasági elnök feladata a nemzeti egységnek a megtestesítése, meg a köztársasági elnök feladata, ezt talán Magyar Péter mondja, a demokrácia feletti őrködés, de
6: ezt az alaptörvény is mondja.
8: Persze, igen, de nem igazán vagyunk beleavatva abba így össztársadalmi szinten, hogy ezek a kifejezések mit is jelentenek. Én szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy teljesen olcsó tematizációs kísérlet zajlik, ebben teljesen egyetértek veletek, amikor a Fidesz ugye felhozza a maga hirtelen megtalált alkotmányos és jogállami aggályait. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy a Fidesz, hogy mondjam, visszaindul a maga klasszikus liberális kezdeteihez, és a Fidesznek az újra brandingelése az azt fogja jelenteni, hogy visszaugranak 30 évet.
9: Igen, csak az azt is jelenti, hogy ha megint valami változás történik, akkor 2 perc alatt megint hátat fordítanak neki. Ez a baj ezzel. Tehát, hogy egyszer lehet elveszíteni a hitelességet.
8: Persze, és akkor persze, nyilvánvalóan nem mondtam komolyan, de szerintem, hogy mondjam, érdemes ezzel kapcsolatban elgondolkodni, hogy valójában ma mi történik Magyarország lelkében. Ezt nem lehet annyiban elintézni, hogy jaj, a Fidesz csinál egy olcsó tematizációs kísérletet, és akkor Gulyás Gergely mondja azokat a dolgokat, amiket adott politikai szituációban onnan a parlamenti egyharmadból vagy egynegyedből, nem tudom, teljesen logikus, hogy mondjon. Ebben a pillanatban, amiben most élünk, Gulyás Gergely felvesz egy a Fidesz számára valóban hasznos narratívát, ami alapvetően arról szól, hogy a mi képviseleti demokrácia szerint szeretnénk berendezni az életünket, a procedúra szerint szeretnénk beilleszteni az életünket. Ugye ebben a képviseleti rendszerben egyetlen választásnak az eredménye sem jogosít fel ugye senkit arra, hogy meglévő mandátumokat, meglévő törvényes időkereteket felülírjon, pont azért, mert a demokráciának a képviseleti faktora az ugye bizonyos értelemben felülírja és mérsékli a népakaratot. Tehát igen, az, hogy mi egy...
10: Ugye, bocsánat, tehát ez volt az intézményes és szabályalapú működés, amelyet egyébként például Európai Uniós vonatkozásban is teljes hülyeségnek nevezett a Fidesz, és azt mondja, hogy politikai kormányzás kell,
7: nem csak hogy hülyeségnek nevezett, hanem felrúgták. Tehát, hogy nem egy olyan helyzetből indulunk, amilyen korábban volt. Tehát nem egy olyan, ami korábban volt, egy demokratikus felhatalmazás, hanem egy elfoglalt állam. Innen indulunk.
8: Persze.
7: Tehát, hogy ugye, hogyha nem ez lenne, akkor teljesen jogos lenne ez minden ilyen felvetés, hogy kiabálni kell, hogy már pedig nem szabad ezeket lecsökkenni, csak hogy mivel tényleg teleültette a bábjaival, és tényleg az állam működését meg tudják akadályozni. Tehát, hogyha most Súlyog Tamás marad a helyén, és az alkotmánybírók így maradnak a helyükön, ahogy vannak, akkor Súlyog Tamás bármilyen jogszabályt tervezett, ugye, vagy elfogadott törvény, de alá kell írnia neki, nem írja alá, elküld az alkotmánybíróságra, alkotmánybíróság elkaszálja, nem tudod működtetni az országot, hiszen ott vannak az Orbán bábok. Ez korábban nem volt így, korábban, amíg a rendszert nem tudta bekebelezni valami. A kérdés itt az lesz, hogy ezzel a kétharmad alatt Tisza hogy él? Hogy megváltoztatja a választási rendszert úgy, hogy többé ne lehessen az szabályszerű, hogy mindig kétharmaddal kell megnyerni a magyar választásokat valakinek, és mindent visz, hanem koalíciós kényszer legyen értelme megint a kétharmad tört számának, ami nem egy tört szám, hanem egy olyan történet, hogy együtt kell működni, konszenzus kényszert ír elő. Most nincs ilyen. De hogyha megcsinálnak egy új választási törvényt, lehet ilyen, és akkor nem fordul elő megint ez, ami...
10: Bocs, persze, április gondolatmenetében még volt, persze. Úgy éreztem.
8: Én egyáltalán nem a Fidesz mellett akarok állást foglalni, vagy pátyolgatni ezeket a kinevezett bábokat. Én személyesen, ugye az ország többségével együtt azon a véleményen vagyok, hogy ezeknek az embereknek minél előbb távozniuk kell, és hogyha ez nem megy önszántukból, akkor a Tisza parlamenti kétharmadának az eszközével. Én csak azt mondom, hogy érdemes egy lépést hátrébb tenni, és a politikai állásfoglaláson túl ránézni arra, hogy mit történik ennek az országnak a lelkében, ami a közös hazánk. Van egy álláspont, egy narratíva, amit a Fidesz arra érdemtelenül kihasznál, ugye felfesti a jogállamiságot most hirtelen, mint egy etoszt, hirtelen ebben találja meg a maga érzelmi otthonát, pontosan tudjuk, hogy ez mennyire karakteridegen tőlük, de ez mégiscsak egy narratíva, amin keresztül próbálják megszólítani a társadalom egy részének a jogos vagy jogtalan aggodalmait. És szerintem én meg viszont pont azzal kapcsolatban szeretnék túl a te realista megfigyeléseden elmondani egy érvet, hogy ezek a, hogy mondjam, a procedurális képviseleti demokrácia mindennapos működésével kapcsolatos, bölcsnek is nevezhető meglátások, ezek most nem érvényesek. Miért nem érvényesek? Azért nem érvényesek, mert mindannyian tudjuk, ezt a társadalmi hangulat objektívan tükrözi. Nem kell ahhoz tiszásnak lenni, hogy ebbe beleéljük magunkat, hogy ezt meglátjuk. Létezik egy olyan össztársadalmi hangulat, ami azt mondja, hogy ma egy különleges pillanat van. Egy különleges pillanat, egy alkotmányozó pillanat, amikor a társadalom újra összegyűlik, és megpróbálja újra eldönteni, hogy a következő 30, 40, 50, ha szerencsések vagyunk, 100-200 éve, az milyen procedurális képviseleti keretek között működjön. Tehát ami ma történik,
11: az nem a képviseleti demokrácia mindennapjaiban vagyunk, amikor egy választás olyan, mint a többi választás. Ma, és Magyar Péter ezt pontosan ezt kommunikálja, és ebben igaza van, ma egy különleges pillanat van, amikor összegyűlünk, alkotmányozunk, és ilyenkor az államnak nem csak a lehetősége, az új kormánynak nem csak a lehetősége, hanem a kötelessége, hogy jóval közvetlenebbül értelmezze a nép akaratot, mint ahogy azt a demokrácia standard működése során tesszük.
10: Békés Mártonnak még korábban, aki egyébként a Schmidt Mária vezette intézetben is dolgozott, terrorházának kutatási igazgatója, és egyébként is nagyon összetett elméleti munkát végzett. És lehet vele egyetérteni, vagy nem egyetérteni, nem. Tehát ott a tudás is szerintem felkészültség, intelligencia bele van tolva abban a munkában, amit a Békés Márton kiadott a kezéből, és lehet vitatni, tessék, hajrá. De ő fogalmazott úgy egy interjújában, hogy nem is csak, hogy már túl vagyunk azon is, hogy Orbán rendszerről beszéljünk, már Orbán korszakról van szó, de minimum Orbán rendszerről van szó. Na most abban a pillanatban, ahogy Orbán Viktor leköszön a pozíciójából, akkor nyilván az ő nevével fémjelzett rendszernek vége van, és innentől kezdve politikailag kijelenthető, hogy tényleg megtörtént egy rendszerváltás, hiszen az Orbán rendszer véget ért, de közjogi értelemben nem tudok arról, hogy rendszerváltás történt volna. Ezért merül föl bennem a kérdés, hogy alkotmányjogi vagy politikai szinten kezeljük a dolgot. Mind a kettő mellett egyébként nagyon-nagyon bőven, nagyon vastagon lehet érvelni.
7: Hát az egész Orbán rendszernek a lebontása az csak ilyen síkon tud megtörténni. Ez igaz a közjogi részére, igaz ezekre a kinevezett emberekre, akik valóban bábok és tényleg leuralják ezt az egész rendszert. A minden apró fronton ott vannak azok a bástyák, amik nélkül egyszer nem lehet előrébb jutni. De hát igaz a gazdaság életre is. Hát nem véletlen, hogy ezekkel kezdődik a tulajdonképpen a Tisza kormánynak az érdemi munkája. Egy része ennek persze a választási ígéreteknek a beváltása, ez sem egy elhanyagolható dolog, azért ennek mindig örülhetünk választópolgárként, hogyha valaki ténylegesen megcsinálja azt, amit a kampány adott esetben ígér.
10: Sőt, már annak is örülünk, hogyha vannak ígéretek, amik a kampányból számon kérhetők. Ettől is elszoktunk.
7: És nem valamilyen ideálisztikus elméleti külső veszélyre vonatkoznak. De emellett ott vannak ezek abszolút racionális lépések is, pontosan, ahogy az András mondta, hogy meg lehessen csinálni azt, amit egyáltalán akarunk, át lehessen ezt alakítani, mind közjogi, mind politikai értelemben, és mind pedig gazdasági értelemben, mert most egy kicsit, hát na, talán néhány órára tud elterelődni a szó mondjuk az MNB-ről, meg az egyéb más ügyekről, amikről korábban sok szó volt, de azért ezek ugyanúgy gátjai tudnának lenni ennek az átalakulásnak, és ezerrel mind a két fronton szerintem teljesen érthető módon folyik a pozícióknak a visszavétele, úgyhogy ez egy speciális helyzete ennek az egésznek, ez nem egy klasszikus demokrácia, ez nem egy klasszikus jogállam, amiben mi most valaki el akarja foglalni ezeket a területeket, hanem egyszerűen lehetővé akarja tenni azt, hogy maga a jogállam egyáltalán létrejöjjön újra és működhessen.
10: Ugye az egy, bocsánat, szabad ne feled, mindjárt mondhatod, az is egy felmerülő kritika az ellenzék rész, most már ellenzék részéről, hogy saját politikai céljai érdekében változtatná meg az alaptörvényt Magyar Péter. Na most amióta ez az új alaptörvény létezik, ahány éves, annyi módosítása volt így neki. Pontosan. Tehát ezt csak tegyük hozzá, ami például lehetővé tette a rendeleti kormányzást is, úgyhogy van egy kétharmados többség. Ez a Fidesz szájából az az érv, hogy a saját politikai mozgástér szűkítését érintő lépéseket vagy rendelkezéseket kiiktatnák, hát ennél nagyobb mesterei nincsenek ennek a műveletnek.
6: Jó, tényleg a Fideszről, tehát hogy mint referencia pontról szerintem ezt felejtsük el, tehát hogy nevetséges, amit most művelnek, röhelyes, önmaguknak mondanak ellent, szánalmas igazából, tehát erkölcsileg vagy minden szempontból szánalmas. De nem velük érdemes foglalkozni, hanem a valósággal, meg az országgal, és azt szerintem fontos azért tényleg hozzátenni, hogy miközben ezeket meg kell csinálni, ezeket a dolgokat, és azt is le kell szögezni, hogy nem egy egyszerű kormányváltás van itt, hanem rendszerváltás van, és erre adtak felhatalmazást a magyar emberek, ez teljesen így van, de azért azt is le kell szögezni, hogy viszont nem volt forradalom. Tehát az megint egy másik kategória. Abból megint más következne. Abból következhetnének olyanok, hogy a törvényeket sem tartja be, az eddigi törvényeket sem tartja be senki, nem fizet ki végkielégítéseket, csak úgy bemondásra, mert neki nem tetszik. Az, hogy itt a procedurális jogot itt, meg a jogalkotásnak a procedúráját itt betartják. Tehát azzal, hogy alkotmányt módosítanak, az a bizony a parlament, a kétharmados többség a parlamentben a megfelelő szokásjog, vagy a jognak megfelelően változtat a törvényeken, meg változtat az alkotmányon. Ez egy teljesen bevett normális történet. Tehát igazából nem is tudom, hogy tehát ez belefér a rendszerváltás kereteibe abszolút. Az nem, hogy azt mondja valaki bemondásra, hogy hát én nem tartok be törvényt, mert szerintem te nem vagy rá érdemes, hiába járna neked. Szóval ez viszont már nem tartozik bele. És azt mondom, hogy erre figyelj, figyeljünk, szerintem állampolgárként, és itt a Fideszt felejtsük el, hogy ők mire hívják fel a figyelmet, tényleg nem számít. De állampolgárként arra szerintem érdemes figyelni, hogy ezen ne csúszson el a történet. Nem mint hogyha az olyan óriási tragédia lenne, de azért figyelnünk érdemes szerintem a tisztaságára ennek a rendszerváltásnak, hogy jogszerűen menjen végbe, de nagyon kőkeményen annak a felhatalmazásnak az irányába, amit kapott a Tisza. Amirek meg, hogy jogszerűen menjen végbe, de nagyon kőkeményen annak a felhatalmazásnak.

0: a tudományos leírására különböző terminológiák, különböző fogalmak léteznek.
1: Bocsáss meg, de rendszerváltás, hiszen nem is egy demokrácia volt. Tehát, hogy...
0: Ezt pontosan tudjuk, de mégis azt mondom, hogy az a politikai és ideológiai tér, amiből most kiveregettük magunkat április 12-én, és amiből most reményeink szerint átjutunk egy nyugatias típusú liberális demokráciába, ez azért nem nevezhető diktatúrának olyan elánnal, mint amennyire a kádárizmus nevezhető.
2: Ez a parlamentáris rendszer, pontosan, a köztársaság, a szabad piac megmarad.
0: Ez pontosan tudjuk, hogy a rendszerváltás az azért részben legalábbis a Tiszának a nagyon ütőképes politikai szlogenje, de nekem Van egy alternatív terminológiám, ami ugyanúgy képes megindokolni azt, hogy a magyar Péterék alkotmányjogi szempontból mit fognak csinálni, és hogyan írják fölül, hogy mondjam, a mostani mandátumokat, hogyan cserélik le a mostani bábukat. Ezt ugye a Bruce Ackerman amerikai alkotmányteoretikus szavát kölcsönzöm erre, ez egy alkotmányozó pillanat. Ez azt jelenti, hogy valóban ez a procedurális, szerves demokrácia, amiben valóban nem konvencionális megoldás az, hogy máról holnapra alkotmánymódosítással lecseréljük a köztársasági elnököt. Mondhatod, hogy minden a jog szerint történik, minden a jog betűje szerint történik, de azt azért érezzük, hogy nem minden a képviseleti demokrácia íratlan normái szerint történik. Tehát van itt valamiféle a konvenciók, a jog szelleme talaján egy változást, amit érzékelünk, és ezért beszélünk róla te is, meg én is.
1: Azért van, mert erre kapott felhatalmazást.
2: Röviden,
1: tehát az a helyzet, hogy most erre kapott tényleg felhatalmazást, nem másra.
0: Pont erre kapott felhatalmazást, de ugye egy képviseleti demokráciában a nép akarat nem írja fölül a képviseletnek az írott és íratlan normáit. Ezért mondhatjuk azt, hogy most egy alkotmányozó pillanat van, egy különleges pillanat, amikor az államnak felelőssége, hogy a nép akaratot, ugye, ami teljesen világosan megnyilvánult április 12-én, közvetlenül érvényesítse és adott esetben felülírja a képviseleti demokráciának az íratlan, etikai normáit. És erre Magyar Péter felhatalmazást kapott.
2: Alkotmányjogi, alkotmánytörténeti, meg úgy általában is azt hiszem történeti viták még lesznek majd.
1: Igen.
2: Erről félhetően, meg hát a fene tudja, így marad-e az alkotmányos rendszer, közvetett elnök választás és a többi.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: Sziasztok, óriási öröm és boldogság, hogy ezen a történelmi napon ilyen történelmű jelentőségű eredményt sikerült elérnünk. 6000 milliárd forint uniós forrás szabadított föl az Európai Bizottság, 6000 milliárd forint érkezik Magyarországra.
2: Így jelentette be a rég várt döntést Magyar Péter. A miniszterelnök azt is elárulta, terveik szerint mire fordítják az összeget.
1: Óriási fejlesztések várhatók a közlekedésben, az egészségügyben, a szociális területen, környezetvédelemben, vízügyi beruházásokat fogunk ebből végrehajtani, és természetesen beindítjuk a magyar gazdaságot.
2: Orbán Viktor Facebook posztban szólította fel a miniszterelnököt az Ursula von der Leyennel kötött paktum részleteinek nyilvánosságra hozatalára. Hangsúlyozta, az Orbán kormány hosszú évekig tárgyalt az Unióval, ezért pontosan ismerik Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is válaszokat vár.
3: Mit ígért az otthon teremtési támogatásokkal kapcsolatban? Mit ígért a rezsicsökkentéssel, az energiai és üzemanyagárakkal kapcsolatban? Érdeklődéssel várjuk a részleteket.
4: Próbáltam már innen üzenni politikusoknak, nem volna dolgom, de csináljanak már fekvő formátumot, tehát fordítsák el egy kicsit a telefonot, sokkal jobban néz ki tévében, mint így. A feliratok is jobban láthatók, anyám otthon könnyebben el tudja olvasni, még talán az ő szüleik is, úgyhogy erre szerintem érdemes. És akkor csinálnak egyet állva, és akkor az meg mehet a telefonra. Tehát, na jó, van zárója bezárva. Szóval az, hogy itt ilyen titkos paktumok vannak, ezt azért halljuk az elmúlt napokban. Nyilván mi kerül elő, a migráció kerül elő, a gender kérdések, meg Ukrajna támogatása. Szerintem nagyon egyszerű a kérdés, ugyanis ott ül az Európai Bizottságban, amelyikkel tárgyalt Magyar Péter is, meg más miniszterek is. Ott ül az Európai Bizottságban az ember, akit Orbán Viktor delegált oda, Ursula von der Leyen közvetlen munkatársául, Várhelyi Olivérnek hívják, ő az Európai Bizottság magyar tagja. Egész biztos, hogy tud arról, hogyha van valami titkos paktum.
5: Igen, és egyébként pedig, akinek tényleg nem akarok nagyon hazabeszélni, de Magyari Péter kollégám a Válasz Online-on évekkel ezzel, évek óta írja, és egész pontosan azt a 27 szuper mérföldkövet, amit lehetett 2022-ben már tudni, hogy elvárnak, amelyeket aztán próbált 23-ban és 24-ben részben legalább teljesíteni a magyar az Orbán kormány, amikor még nem tettek le arról, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, aztán rájöttek, hogy fenébe, hát nem lophatnánk.
4: Kaput is előleget egyébként a kormány.
5: Igen, igen, és ezt azt mondták, hogy hagyjuk a fenébe az egészet, nem kell inkább ez, de ne, hogy már itten ránézzenek arra, meg akkor tényleg az integritás hatóságnak valódi jogkörei legyenek. Nem lesz az úgy jó, jobb ez így, nagyobb a biztonság, tudunk halászni nyugodtan. Tehát nem kellett nekik ez a pénz, bedobták a törő között, meg, vagy a lovak közé egy eplőt, és akkor elengedték. De hogy ezeket kell teljesíteni. Ezek tök nyilvánosak 2022 óta, hogy mit vár el az Európai Bizottság a pénzekért cserébe. Csak ezt eddig a magyar kormány, úgy értem az Orbán kormány, amíg az volt, nem akarta teljesíteni. Ez a kormány pedig erre kapott felhatalmazást, hogy ezeket teljesítse, és hozza haza a pénzeket. Ez zajlik. Persze abban van erőteljes túlzás, mikor amit itt láttunk, hogy Magyar Péter bejelenti, hogy fú, mekkora fejlesztések ezen, na, úgy tűnik, mintha hazahoztuk volna az EU pénzeket. Szó nincs erről. Lett egy politikai megállapodás arról, hogy igen, mindkét fél nagyon szeretné, hogy ezek meg tudnának történni, és ki fogják tárgyalni mind a 27-et lépésről lépésre, tégláról téglára, és aztán majd szépen hazahozzák, ha sikerül.
4: De ez augusztus 31 után indulhat a tánc.
6: Igen, de teljesen jogos egyébként a Fidesz részéről, hogy követeli ennek a transzparenciáját, hiszen azért az elmúlt években minket egyszerű választópolgárokat is, meg újságírókat is mindig elkényeztetett a részletekkel, hogyha igen, a Budapest-Belgrád vasútra gondolunk, teljesen transzparensen működött a dolog, a Paks 2 atomerőmű beruházásra kapcsolatban.
4: Gázszerződés,
6: gázszerződések, természetesen. tudjuk, hogy a koncessziók 35 évre hogyan kerültek el, akár hulladékszállítás, akár az útdíjak a kapcsolatban.
5: Tehát, kaszinokról is beszélünk.
6: Így van, pontosan. Tehát azért én azt hiszem, hogy nagyon sok jó példa volt a Fidesz részéről arra, hogy hogyan kell azt a transzparens működést
5: biztosítani. Magántőke alapokról meg aztán végképpen.
6: A kormánytól. Így van, tehát reméljük, hogy ezt a gyakorlatot nem folytatja a Tisza. Tehát sokkal inkább remélem, hogy akkor ebből valamilyen jellegű megújulás is kijöhet, hogy akkor ezt talán átgondolják, hogy ez jó-e, mert hát ott azért elég sok olyan ügy volt, aminek nem igazán láttuk még azt a lábát se, hogy mit kapunk egyáltalán érte. Nem csak az, hogy ez nekünk, azt tudtuk, hogy nagyon sokba kerül, vagy sok pénzről mondunk le, nem láttuk, hogy miért jó az, amit egyébként érte kapunk, miért lesz valójában jó nekünk a Budapest-Belgrád vasút, miért lesz jó nekünk, hogyha a kaszinó 35 évig valaki más üzemelteti, meg a különböző egyéb ügyek, amik itt előjöttek. Most viszont van egy egész jól kézzel fogható ígéret a másik oldalon, a mérleg egyik serpenyőjében ott van egy nagy adag zseton, egy bizony konkrét lóvé. Tehát, hogy azt értjük, az világos. Most akkor ennek a serpenyőnek úgy látszik, hogy mégis hajlandók vagyunk tenni bele valamit, azért, mert hát ez mégiscsak úgy fog ebből kijönni. Sokkal kevésbé aggódok azon, hogy itt ezekben az ügyekben mit fog a mostani kormány cserébe adni, tekintve, hogy valóban ezek eléggé nyilvános, transzparens dolgok, hogy mit várnak el tőlünk, mint mondjuk azokban a korábbi ügyekben, aminek valószínűleg még az unokáink is fogják adott esetben fizetni vagy nyögni a terheit, és az, hogy mit kaptunk érte, azt meg nem tudjuk. Tehát itt ez megint nagyon hasonlít az előző beszélgetésnek ahhoz a vonalához, hogy megint a Fidesztől kapunk olyan kérdéseket, meg olyan aggódásokat, meg olyan felháborodásokat, amiket a mi valóságunkban nehéz az elmúlt 16 évtől függetlenül bármit értelmezni. Tudom, hogy ez kellene, igazad van, András, felejtsük már, nem megy ilyen gyorsan. Tehát sokkal több szeánszra kell, meg pszichológus foglalkozásra elmenni az, hogy ezek kitörődjenek.
7: Igen, ezzel párhuzamosan ugye összeomlik az egész fideszes alternatív valóság, vagy az egész
5: fideszes,
7: egész fideszes reality. Hát nyilván most a Bóka meg mindenki alapvetően azért kérdezik a Magyar Pétertől, hogy mik voltak ugye a nyilvánosság elől elhallgatott kis lábjegyzetek ebben a politikai megállapodásban, mert egyszerűen ők foggal körömmel küzdködnek, hogy a saját korábbi narratívájukat valahogy életben tartsák. A narratívát, miszerint itt alapvetően politikai meg ideológiai nyomásgyakorlás zajlik, és ezért nem kapjuk meg a nekünk járó pénzeket. Ehhez képest most minden nap, nem tudom, tízezrek meg százezrek nézhetik Magyar Péter Facebookján, meg a YouTube-on, meg nem tudom hol élőben, hogy nem, kedves fideszesek, alapvetően itt korrupció ellenes intézkedéseket kellett hozni. Tehát az a helyzet, amiben most a Fidesz találja magát, hogy elvesztettek egy választást, és most utána próbáljuk így megvédeni ezeket a rossz fogalmakat és hazugságokat, amikkel az egész hatalom gépezetüket körbe bástyázták korábban, ezt azért nem érillem, ezt a helyzetet.
4: Viszont ott van az is, hogy ezek szerint mégsem ment el ez a pénz Ukrajnába. Mert ugye azt is hallottuk, hogy azért nem kapjuk a pénzeket, mert az Európai Unió ezt odaadja Ukrajnának.
5: Igen,
4: ez kitől jön? Tehát ez kitől? Én nagyon fontos kérdés, kitől jön?
5: Ide adja az Európai Unió nyilvánvalóan azért, hogy majd Magyar Péter továbbadja Ukrajnába, nem? Hát ez teljesen nyilvánvaló.
4: Ahonnan meg Zelenszkij Bécsen keresztül egy páncélautóval
5: visszaküldi majd neki, hogy ő megint kiküldje Ukrajnába. Szóval a hülyeségnek ugye nincs határa, tehát hogy vagy minden határon áthág, hogyha van is valamit. Ez például egy
4: jó... Jó, azért vegyük végig, mert ezek azok az állítások, amelyek között élünk.
5: Ez egy jó narratíva a Fidesz számára, legalábbis azon a szinten mozog, amit most itt előadtunk, amilyen szinten a kampányban mozogtak. Annak az eredménye látszik, hogy mi lett, úgyhogy...
4: Csak mondom, csak még az Orbán kormány adta vissza azt az aranykonvojt az ukrán...
5: Már a választási bukó után.
4: Ez igaz, de csak visszaadta, tehát ez...
7: Nagy gesztus.
5: Nagy gesztus, hogy a jogszerűtlenül itt tartott aranykonvojt.
4: Na tehát az Magyar Péternek jött az a lóvé, tehát... Megint csak, tehát így ezek a logikák, ezek nekem fontosak, tehát én alapvetően szeretem érteni dolgokat.
5: Nyilvánvaló baromságokat beszéltek, a Putyin lekötelezettjei voltak, szánalmas és botrányos, a magyar történelemben nagyon ritka, amikor saját, tehát a külső nyomás nélkül, meg itt levő ruszki fegyverek nélkül sikerült a ruszki érdekeket a magyar nemzeti érdek elé helyezni. Ezt csinálta a Fidesz, ennek lett vége egy hatalmas ruszkik haza üvöltésben április 12-én éjjel, nem csak Budapest utcáin, hanem vidéki városok utcáin is. Tehát, hogy ennek szerencsére vége van, úgyhogy ha ezekkel a baromságokkal, amik ilyen szintűek, lehet tovább próbálni az egykori narratívát védeni, meg ilyenek, de hát remélem, hogy ez csak oda tud vezetni, ahova vezet.
4: És a mostani magyarázatok szerint, vagy hát ez a kérdezés, és beburkolt állítások szerint az van, hogy ha jól értem, de nem akarom belemagyarázni, félreértés ne essék, csak próbálom valahogy érteni, vagy ilyen logikus mondattal összefűzni azt, amit hallok, meg olvasok, hogy tehát az lett volna akkor a nemzeti érdek, hogyha inkább nem jönnek ezek a pénzek, mert olyan árat kért érte a Brüsszel, amelyben ott ül Orbán Viktor delegátjaként Várhelyi Olivér is, olyan árat kért érte, amiért az sem sok, hogyha inkább nem kapjuk meg ezeket a pénzeket.
6: Ez az egyik olvasata ennek, igen. Tehát tulajdonképpen ez volt az, amit mondtak, hogy még ilyen áron sem kell ez a pénz. Ugye a gyakorlatilag már ahogy szoktuk mondani, a piac is kiárazta azt, hogy a kormány valaha is meg akar állapodni az Európai Unióval. Nekünk még az is megérte, hogy 26-1-ben arányban mentünk egy csomó ügyben. Az a kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy nekünk megérte, akkor milyen körre gondolunk, és azért itt már hát ahogy teltek az évek, egyre inkább látszott, és ha csak a makroadatokat megnézte az ember, meg a beruházási számokat, hogy ez a nekünk, ez nem az egész országot jelenti, hanem egy olyan kis szűkört jelent csak, akiknek ez lehet, hogy valamilyen okból megérte. Talán majd egyszer még ezt sikerül is tisztázni, hogy valójában miért, és akkor itt ez az orosz sztori azért ez igen erősen benne van a képben, de hogy az országnak nem érte meg, az biztos. Tehát, hogy bármi is kerülhet abba a serpenyőbe, nem tud olyan dolog történni egyszerűen, hogy a végén ebből ahhoz képest vesztese jöjjük ki. Tehát nekem ez a határozat és a gazdasági véleményem is. Tehát mondom, hogyha egyszerűen a számok szintjén, hogyha megnézzük ezeket a történéseket, akkor itt az EKOP-on kívül semmi más nem járt volna nekünk. Ebben a mi valóságunkban, ebben a mi piaci környezetünkben, ebben a földrajzi helyzetünkben, ebben a gazdasági valóságban, amiben mi élünk, gyakorlatilag egy komplett zsákutca volt az, amiben minket bevezettek, ami egészen távolodott az Európai Uniótól, ahhoz képest, hogy a mi valóságunkban ebből a szempontból csak egy irány van, és az Európai Unió ennek szervez része, mi ebből soha nem írhattuk volna ki magunkat úgy, hogy ebből, mint ország jól jöjjünk ki. Megpróbálták, és hál' Istenük belebukta.
4: Azt látjátok-e, hogy más térségbeli országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, a szlovákok is, tehát ők is hozzájutnak ezekhez az újjáépítési forrásokhoz, amelyek a Covid-járvány után váltak elérhetővé, hogy onnan mennének a katonák, a fiaikat a húsdarálóba küldik-e Ukrajnába, a gender
5: átműtik-e a gyerekeket?
4: A gender, igen, átműtik-e a gyerekeket az iskolában, meg az óvodában. Ezeket mennyire érzékelhetjük a környezetünkben, mert lehet mondani dolgokat, de hogyha modelleket alapul veszünk a környezetünkből, akkor viszonylag látható, hogy mire számíthat Magyarország.
7: Szerintem azért fontos ezt hozzátenni, hogy még a Tisza kormány részéről is meg kell tenni az érzelmi térben olyan lépéseket, amiket mindez idáig nem tettek meg, mint például Ukrajnával kapcsolatban, az ukránokkal vállalt szolidaritással kapcsolatban, mert mi most, hogy mondjam, elheherészhetünk ahhozon, hogy a lengyelek nem mennek Ukrajnába, nem küldenek átműtött gyerekeket a sáncba, de azért ez ne jelentsen annyit, hogy mondjam, beletörődünk abba a távolságtartásba Ukrajna viszonylatában, amit az előző rendszer kialakított a lelkekben. Nem tudom, szerintem fontos lenne, hogy a politikai identitás szintjén is, az erkölcsi civilizációs elköteleződésünk szintjén is, az az európaiság, amit Magyar Péter meghirdetett, az a fordulat nyugat felé, a leszámolás a kompországisággal, a kompországi léttel, ez azért kifejeződjön előbb-utóbb, nem máról holnapra, de azért lássuk ennek nyomát azokban a nyilatkozatokban, amiket akkor hallunk a külügyminisztertől, amikor drónok becsapódnak Romániába, drónok becsapódnak Kárpátaljába, vagy egyszerűen, amikor civilizációs kiállást kell tennünk amellett a szövetségesünk mellett, aki véd minket. Tehát én támogatom a Magyar Pétert abban a fajta stratégiai óvatosságban, ahogy viszonyul a magyar néplélekhez. Nem lehet máról holnapra megszüntetni azokat a káros pszichés hatásokat, amiket ez a rendszer 16 éven keresztül belénk táplált, azt a relativizmust, azt a cinizmust, a természetes civilizáció szövetségesünk honvédő háborújával szembeni averziót, gyanakvást. Ezt nem lehet máról holnapra leküzdeni, de azért nagyon szeretném azt látni, hogy egy ciklus múlva, és akkor reméljük természetesen már nem lesz ez a háború, de akkor már nem kell a Tisza kormánynak magának belemenni tulajdonképpen ezekbe a fideszes játszmákba, azt illetően, hogy oké, elítéljük az oroszokat, de elhallgatjuk, hogy itt egy mélyebb civilizációs jellegű honvédő háború folyik, ami mellett igenis ki kell állnunk, nem csak geopolitikai minőségben, nem csak az ő szomszédukként, hanem valóban civilizációs partnerekként.
5: És nem kizárólag az ott élő magyaroknak az érdekében.
7: Így van, csak, így van.
5: És nem csuklóztatva feltétlenül Zelenszkijt egyfolytában úgy, hogy na akkor majd kisfiúakkal találkozok veled, hogyha majd te ezt meg azt teljesíted. De érthető, hogy miért csinálja ezt Magyar Péter. Érdemesebb ilyenkor, mikor az embernek a lelke ebbe belesajog, akkor Orbán Anitának a nyilatkozataira figyelni, azok azért, hogy mondjam, jobban ez ilyen civilizációs irányban mozognak, tehát hogy vannak a külügyminiszternek a nyilatkozatai szerintem jobbak ebből a szempontból. De a kérdésedre is azért egy választ még gyorsan adjak. Van egyébként olyan, hogy mondjuk a lengyelek mit hogy csinálnak. Ugye ebben a migrációs kérdésben az a magyar álláspont, hogyha jól értem, hogy mi is úgy fogjuk megoldani, hogy nem fogunk befogadni kvóta alapján senkit, ilyen migrációs paktumban így nem megyünk bele, viszont adunk majd határőrt meg rendőrt arra.
4: Hát ez a három opció van tulajdonképpen, hogy vagy befogadod őket, vagy pénzt adsz a félő, vagy pedig őrzöd a külső
5: vagy
4: határt.
5: Vagy őrzöd a külső határt, nálunk úgy van külső határ, nagyon szuper, tudjuk őrizni a külső határt, ez szerintem egy elég jó díl, főleg magyar részről, és nem is kell tehát nem kell szembeköpni az eddigi álláspontot, amely egyébként, én továbbra is úgy gondolom, hogy egy nemzeti közös álláspont, itt senki nem akarta megszüntetni se a határkerítést, se nem akart tömeges illegális migrációt, nem akart milliónyi szírt befogadni, és nem gondolt, hogy ezáltal akarja a magyar gazdaság jövőjét majd akkor pályára állítani, vagy magyar gazdaságot pályára állítani, és dicső pályára állítani, ez nincs a magyar népben benne, erre határozott nemet mondott a magyar nép sok alkalommal, ezt nyilvánvalóan képviselnie kell Magyar Péternek.
4: Csak ez zárójeles egyébként visszatérve 2015-ös migrációs válsághoz, egyetlen egy olyan ország volt Szíria és Ausztria között, amely konkrétan államilag szervezve 100 000 szám szállított illegális migránsokat Nyugat-Európába, az Magyarország. Pontosan. Volt, hát emlékszünk, amikor kék buszok voltak velük tele. András?
6: Igen, arra gondoltam, hogy ez a nagyon nehéz és hosszú út, amit felvázoltatok, annak az első lépése most, amit a kormánynak meg kellett tenni, ez egy politikai lépés volt. Mert hogy igaza volt-e abban a Fidesz kormánynak, hogy politikai okai is vannak, vagy vastagon politikai okai vannak annak, hogy nem jönnek az uniós pénzek? Igaza volt, hát. Tett azért bármit, hogy ezek a politikai okok, ezek a politikai ellentétek, ezek enyhüljenek, ezek közelítsenek, ezek álláspontok? Nem, sőt.
4: Pedig inkább az ellentett, politizálás.
6: Inkább az ellentett, hogy ezek történjenek azért, mert volt valami olyan a saját fejében jól megindokolt valószínűleg érdeke, ami azt diktálta, hogy ő ne enyhítsen ezeken a politikai ellentéteken, hanem sokkal inkább szítsa azokat. És akkor annak az lett az eredménye. Mit tud most a kormány első körben tenni? Nem az, hogy migránsokat fogad be és ölel a kebrére, nem az, hogy azonnal elkezd Ukrajnába utalni, hiszen ezek nem létezik, fantazmagóriák voltak, hanem azt tudja tenni, hogy megteszi azokat a politikai lépéseket, amik ezen az úton elindulnak, annyira nem szimbolikus az út, hogy mérföldköveknek hívják azt, amiket el kell érni rajta. Tehát menni kell, ezen nincs mese, és szerintem ennek az első lépése megtörtént, és ez volt az, ami elvárható volt, és én szerintem ez rendben.
4: Ugye a Fidesz közeli nyilvánosság csütörtök óta egyébként azt is nagy hangon taglalja, hogy nem is igaz, amit Magyar Péter bejelentett, amit te is említettél, hogy itt van ez a pénz, hanem itt majd augusztus 31-ig addig kell kidolgozni dolgokat, és majd utána lehet esetleg lehívni a pénzt. Most egyébként pontosan ugyanezt mondja Kármán András pénzügyminiszter is, úgyhogy igazából ez nincsen nagyon vék alá rejtve. Az, hogy Magyar Péter politikusként a politikai retorika eszközeivel élve természetesen fújja ezt a lufit, hát ezen nem kell meglepődni, nem az ő személye miatt, hanem a pozíciója miatt. Tehát láttunk mi már fölfújt lufikat, csak mondjuk volt olyan, amelyikben nem volt semmi.
5: Bocs, ez akkor is segít ez a lufi, ez akkor is jó a magyar gazdaságnak, hogyha még nem jönnek a pénzek. Tehát azzal, hogy ez a...
4: Tehát ez egy hangulatot,
5: a finanszírozási költségeink csökkennek azáltal, hogy ez a parolázás megtörtént a von der Leyennel, és mind a kettő azt mondta, hogy igen, majd jönni fognak a pénzek. Már is olcsóbb lett finanszírozni a magyar államot.
4: Kötvényhozamokba, árfolyamba, mindenben.
5: Pontosan. Tehát, hogy ez igazából megéri az összmagyarságnak.
4: Ábris?
8: Igen, másrészt kialakul egyfajta, bocsánat, hogy megint csak az érzelmekre utalok vissza, csak szerintem a hosszú távú rendszerváltás, hogy a te fogalmaddal éljek, a hosszú távú rendszerváltás szempontjából az is tényleg fontos, hogy itt az érzelmek, meg a közös identitásunk, a közös eskütételeinknek a talaján bekövetkezzen a rendszerváltás. És szerintem az ilyen típusú, nem tudom, kommunikációs taktikával, amit most Magyar Péter csinál, ennek a megállapodás élményének a feltuningolásával, ezek pont arra jók, hogy az a fajta
7: lelki averzió az európai intézményekkel szemben, amire 16 éven keresztül az Orbán rendszer megint csak berendezkedett, ezek teret adjanak egyfajta európai identitásnak, ami egyébként, amiről elmondhatjuk, hogy önmagában nagyon nehezen alakul ki, nem csak Magyarország az Európai Unión belül, aminek nem igazán tud felsorakozni az örömóda mögé, és ennek nem csak politikai, meg ideológiai okai vannak, hanem egész egyszerűen az itt az alapvető ok, hogy az Európai Unió az nagyon nem képes arra, hogy narratívákat, szimbólumrendszereket kialakítva beszéljen az állampolgárokhoz. Tehát ez a fajta politikai viszony, az a fajta szimbolikus, érzelmi viszony, ami létrejött a 19. században, ugye az állampolgár és az állampolgár nemzete között, az még nem jött létre köztünk és Európa között.
5: Azért alakulóban van Amerikának, meg Kínának a mozgása, az, hogy
7: ez mi, így van,
5: mi
7: ez
5: az
7: így
5: utolsó
7: van.
5: Olyan bástyája vagyunk gyakorlatilag a civilizációnak, ami egy élhető életet próbál az állampolgárai számára megteremteni, és nem a teljes őrületbe próbál rohanni. Itt akár a környezetvédelemtől kezdve mindenre tudunk gondolni. Persze nem annyira rohadtul versenyképes, de egyáltalán gondolkodik arról, hogy mit jelent a jó élet. Tehát az, hogy az a görögök óta létező hagyomány, ami az jó életről való gondolkodás, az Európában van meg, és nagyon eltorzult formában van meg szerintem más kontinenseken. Ez azért ad szerintem Európának, és a jövőben adni is fog egyre erősebben egy identitást, úgyhogy ebben én nem vagyok egyáltalán pesszimista, de hogy a te fogalmaddal éljek, az alkotmányozó pillanat pedig mindenképpen remek, és érdemes kihasználni arra, hogy mi is gondolkodjunk itthon ezekről.
4: Na így a végére még egy mondat, András.
6: Nagyjából szerintem is pontosan ez a lényeg, mert hogy alkotmányozó pillanatnak is hívhatjuk, meg rendszerváltásnak is hívhatjuk, de azért a végén tényleg az, hogy az európai értékek felé kell nekünk valahogy közelítenünk, és valóban erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy Európa, amikor a versenyképesség oltárán, amikor sokat bántják ezért Európát, hogy a versenyképességbe lemarad. Azért, mert egyszerűen azt mondják, hogy oké, de cserébe ez egy jó hely lesz élni. Itt nem lesz majd zöld a folyó, itt majd nem fogják ütni a színes bőrűeket, meg itt nem fogják üldözni a különböző népcsoportokat, meg más vallásokat. Lehet, hogy majd akkor lemaradunk, de nem dolgozzuk halálra magunkat. Tehát igen, én szerintem is ez egy olyan világ, amihez azért lehet, és hogyha az ember járja Európába, akkor látja, hogy van nekünk az életbe helyünk, és tényleg egy másfajta identitás. Itt nem kell ehhez elveszíteni a mi nemzeti identitásokat. Bennem ez tök erős ez a magyarság érzés, ez a nemzeti identitás, de én tudom magamat jól érezni Európában, csak nem a 3 hónap az előtti M1 híradót kell nézni.
4: Csak az a mítosz, hogy az olcsó energia meg a versenyképesség, nézzük meg Iránt, amely belefullad az olajba, Venezuelát vagy Oroszországot, ahol korlátlan mennyiségű ingyen energiahordozó áll rendelkezésre. Hol tartanak a versenyképesség? Hát igen, fönntartunk egy olyan szociális rendszert, meg oktatási rendszert, meg nyugdíjrendszert, meg egyebeket, ami Magyarországról nézve nem mindig tűnik jónak, higgyék, hogy a világ jobbik felén élünk.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
1: 3 hét alatt sikerült elérnünk, amit az Orbán kormánynak hosszú éveken át nem. Szimbolikus, hogy éppen itt, a francia fővárosban, néhány kilométerre a Trianon palotától jelenthetem be, hogy áttörést értünk el az ukrán tárgyaló partnerekkel. A kárpátaljai magyar honfitársaink nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogai terén. Ahogy azt a magyar kormány és személyesen én is többször egyértelművé tettük, abban az esetben tudunk új fejezetet nyitni a magyar-ukrán kapcsolatokban, ha Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő 100 000-es magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére. A magyar kisebbséget megillető jogok biztosításának tükröződnie kell az Ukrajnával szemben támasztott Európai Uniós elvárásokban is.
2: Szerintetek a nyilvánvaló szimbolikán túl milyen jelentősége van ennek a bejelentésnek?
3: Szerintem ez egy áttörés, hogyha ez valóban így igaz. Persze majd meg kell nézni a részleteket. Itt Ukrajnában is törvényt kell módosítani. Ezért azt gondolom, hogy ennyit lehet elérni. Tehát Magyarország körülbelül ennyivel tudja mondjuk zsarolni Ukrajnát, vagy ennyivel tudja Ukrajnának az uniós csatlakozását a uniós csatlakozási feltételt szabni, hogy rendezzék az egyre fogyatkozó magyar kisebbségnek a helyzetét. Szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, és ezen csak rontott az Orbán kormány az elmúlt időkben.
2: Azt gyorsan azért hozzáteszem, hogy nyilván ezt Kijev még nem kommentálta, vagy legalábbis adás előtt, ahogy néztük, meglátjuk. Még ezt nem láttuk. Viszont az X-en egy ukrán nyelven író, Szabad Európa újságíró írt annyit, hogy a június közepén lesz várhatóan ugye egy magyar-ukrán találkozó, és hogy egyébként ezeknek az előkészületei nagyon pozitívak, eszerint az újságíró szerint. Na most nyilván itt van ebben egy olyan, hogy hiszem, ha látom, de ez, hogy pont egy nappal a trianoni békediktátum aláírásának napja előtt jelenti be, ez talán még adhat ennek némi súlyt.
4: Más a hozzáállás Ukrajnához, mint az előző kormánynak. Az előző kormány állandóan, rángatta az oroszlán bajszát, most nem tudok jobb kifejezést használni, támogatta ott a magyar kisebbséget, amit nagyon helyesen tett, csak Ukrajna szándékával ellentétesen történt mindez, avval együtt, hogy nyilvánvaló, ha Ukrajna Európába pályázik, már pedig úgy tudjuk, hogy oda pályázik, akkor az Európában nem kérdés, hogy a kisebbségek használhatják a nyelvüket, az iskolát, az oktatást, a hivatalokban, és így tovább. De azt hozzá kell tenni, és nagyon bölcs dolgot nem is tudok mondani, hogy a külügy munkatársai, akik eddig dolgoztak, úgy látszik eredményesen, hogyha ebből tényleg lesz valami.
5: Mondtad, hogy a szimbolikán túl, azért ez valóban egy szimbolikus jelentőségű megállapodás lehet, vagy bejelentés, és Magyar Péternek a teljes regnálásáról már sokat beszéltem, nagyon sok szimbolikus elemet használ, sok szimbólumot használ, és az, hogy pont akkorra időzíti, most a bejátszásban is volt, hogy itt vünk a trianoni, nem tudom milyen épület mellett, tehát ő ezekre nagyon erősen rájátszik, és ugye, hogy a kommunikáció megváltozott, a kommunikációnak a szerepe megváltozott az utóbbi években, tehát ugyanolyan fontos, mint maga a politika csinálás, a kommunikáció, és még estére is, most már nem csak reggel, hanem estére is mondanám, hogy tematizálja a napot, de mint ahogy látjuk, erről beszélünk, tematizálja az estét. Tehát, hogy az ő működésében az egy nagyon fontos elem, ez a fajta kommunikációs tér uralása, és egyébként láthatóan ezzel, most majdnem azt mondtam, hogy teljes ellenzék nem tud mit kezdeni, de most
2: jelen pillanatban... Pedig pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy hiszen a Fideszt ugye meg is szólítja Magyar Péter ebben a bejelentésében, már másodszor rövid időn belül, ugye az EU pénzek után az Ukrajnában élő magyar kisebbségek jogait, hogyan fog erre vajon a Fidesz reagálni? Azt tudjuk, hogy az EU pénzek kapcsán azt kérdezte a Fidesz, hogy hát mit ajánlott cserébe? De most itt vajon?
3: Hát semmit nem tud rá válaszolni. Tehát úgy játszik a Fidesz, mint macska az egérrel. Persze a Fidesz egy hatalmas nagy traumában van, egy hatalmas nagy sokban, nem tudják, hogy merre menjenek, nem tudják, hogy Orbán Viktornak mi lesz a szerepe, le fogják-e váltani, ő lesz-e a bűnbak, vagy sem, kit fognak elvinni vezető száron. Tehát ez egy nagyon-nagyon sokkos állapotban vannak egyelőre, de egyszerűen Magyar Péter annyira benyomult ebbe a közébe, a jobb közébe, meg a egyáltalán ebbe a nemzeti közébe, hogy egyszerűen itt a Fidesznek semmiféle mozgástere nincsen. Tehát nem látok olyan társadalmi csoportot, olyan embert, akit meg tud szólítani, és tényleg lehet, hogy az van, amit Orbán mondott, hogy a szélről kell összeszedni, tehát egyszerűen itt nincs levegő, azt hiszem, a Fidesz számára.
5: Ugye nem a széléről, meg a közepéről beszélek, hanem arról beszélek, hogy kitölti a kommunikációs teret. Egész egyszerűen alapjában változtatta meg a politikai kommunikációt, és ez a, mondhatnám azt, hogy nyílt, nyilván a háttérben nagyon sok mindent nem látunk, de ez a nyílt, transzparensnek tűnő legalábbis kommunikáció, ez
3: teljesen
5: ez
3: újszerű.
5: Teljesen újszerű a hazai politika történetben, és ennek látjuk ma egyébként, majd az összes témánkhoz ez kapcsolódik, ennek látjuk a következményeit. Tehát egész egyszerűen ezzel a transzparens működéssel nem tud a Fidesz mit kezdeni, és a Fidesz megújulása, amit ugye beharangoztak, hát gyakorlatilag ugyanazokkal az emberekkel történik, csak most megint előhúznak a varázsdobozból új kulcs szavakat, amire majd építenek valamilyen talmi kommunikáción.
2: Mondjuk arra lehet akár stratégiát építeni, hogy minden megállapodás, meg minden jogszabály az annyit ér, amennyit betartanak belőle.
4: Ez pontosan így van, de hogy mondjam, az elmúlt évtizedben, vagy 16 évben a Fidesz kommunikáció uralta a közbeszédet. Ez most megváltozott, de gyökeresen megváltozott, és most ők kullognak az események után, ha szabad ezt mondani, és próbálnak ostobábbnál ostobább magyarázatokat találni, hogy nem is úgy volt, meg mit adtál cserébe, meg mit nem. El sem tudják képzelni, és a probléma itt van, hogy valahol hibáztak, valamit nem jól csináltak, és a másik megoldotta azt, amit ők nem akartak, vagy nem tudtak megoldani. És innentől kezdve ugye a saját szemében a szálkát se, vagy a gerendát se, ahogy szokták volt mondani. Ez itt a fő probléma, és mindaddig, amíg ezzel nem néz szembe a Fidesz tagság, vagy a vezetés, vagy nem is tudom ki mindenki, addig ez ugyanígy.
3: Én csak egy mondatot, hogy most látszik, hogy mennyire elhibázott volt a Fidesznek a kommunikációja az elmúlt 4 évben. Tehát olyan témákat mondott, amik úgy szálltak el, mint a luftballon. Tehát az, hogy Zelenszky alakít majd kormányt, meg hogy Brüsszel, meg hogy ezek egyszerűen nincsenek, nem lehet folytatni.
5: De bocsáss meg, az egész kommunikációk a működésüknek a következménye volt, tehát egész egyszerűen ahogyan működtek, a kommunikációt ez vitte magával, tehát tulajdonképpen már védték a védhetetlent, és ezt emelték folyamatosan négyzetre.
6: megszüntetni a gyűlöletkeltő közterületi plakátokat és a szuverenitásvédelmi hivatalt is a Tisza párt. Az ezekről szóló törvényjavaslatokat tegnap késő este nyújtották be az országgyűlésnek. A szuverenitásvédelmi hivatalt megszüntető javaslat szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el. Létrehozása pusztán politikai érdeket szolgált. Ez a tevékenység pedig nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A gyűlöletkeltő plakátokról szóló törvényjavaslatot Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence jegyzik. A szöveg szerint a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében van szükség az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó reklámok eltávolítására.
2: Korábban sok bírálatot kapott az, hogy az előző kormány akár rendeletet, akár törvényjavaslatot ilyen egyéni képviselői indítványként gyakorlatilag ezáltal a lehető legrövidebbé téve a törvényalkotást terjeszt elő javaslatokat. Annak tükrében, hogy miről szól ez a törvényjavaslat, mit gondoltok erről?
3: Hogy nagyon helyes, hogy gyorsan túl akarnak ezen lenni, hiszen ezek súlyos problémák, meg kell oldani őket, teljesen felesleges a bizottságon átfuttatni, pontosan tudjuk, hogy milyen vita alakul ki, nem tudom, mit kell azon vitatkozni, hogy kell szuverenitásvédelmi hivatal. Egyébként ez a hivatal már most megszűnt, hiszen nincs mögötte a NER, valójában teljesen értelmetlen bénakacsaként lebeg. Az, hogy plakátokon ne lehessen másoknak tehát gyűlöletet kelteni, meg mások ellen uszítani, hát szerintem ez tök jó éjfélkor is benyújtani. És ennek a törvények egyébként vannak még olyan részei, hogyha jól olvastam, hogy a közszolgálati egyetem által enstandolt lakóházat sem kell a 8. kerületnek átadni, mert szerencsétlen 8. kerületnek nincs pénze kiköltöztetni onnan a lakókat. Ez is milyen őrület, hogy egyszerűen rámutatok egy házra, és azt mondom, hogy ez kell nekem, és ide akarok kollégiumot építeni, akik itt laknak, azok menjenek a fenébe, és majd az önkormányzat gondoskodik róla, és ennek a törvénynek van még egy olyan része is, ami megint csak nagyon fontos, hogy végre visszaadja az önkormányzatoknak a plakát, ilyenkor nagyon irillem a jogászokat, hogy olyan szabatosan tudják ezt megfogalmazni. Tehát ugye az volt az önkormányzatoknak a baja, hogy a hirdetéseket egyszerűen nem tudták kontrollálni. Tehát,
2: fejük fölött döntötték el, hogy az állam, hogyha valamit nagyon akart mondani, akkor azt mindenképpen közli.
3: Például
2: az
3: egy molinóra kitették, ez a főváros sokat kilódott ezzel, hogy ezt leszedjék, hiszen ez a főváros területe, hiszen az utca fölött lóg az a molinó, de nem lehetett leszedetni. És most ezt is sikerül megoldani, van egy olyan paragrafus, benne vagy egy olyan passzus, hogy ahol az önkormányzat rendelet tiltja, oda nem lehet kitenni hirdetés, ez szerintem nagyon fontos, az, hogy City Light-okon lehet, meg elefántfüleken lehet csak választási plakátokat kitenni, és nem lehet mindenhova választási hirdetést kitenni, szerintem ez is nagyon fontos, tehát egyszerűen itt rendet kell tenni ebbe az elképesztő káoszba, hogy a kormány bárhova plakátot tehetett ki, még ha jó plakátot tett volna ki, az se jó, ráadásul ezeket az ocsmányplakátokat tette ki.
5: Hát a hivatal megszüntetése, az nem is tudom, hogy miért kérdés, tehát valaki bármit fel tud idézni abból, hogy mit védett meg az a mi életünkben ez a hivatal. Ez ugyanúgy, mint ahogy az előző témánkban az ukrán pénzszállító akció beleillett abba a propaganda kommunikációs sorba. A szuverenitásvédelmi hivatalnak egyetlen egy fontos epizódja volt, az a neve. Tehát ez meg beleírett abba a szünetbe beszélgettünk arról, hogy ugye nyelvében él a magyar, tehát a nemzeti oldal az a miénk, a polgári kör az a miénk, a harcosok klubja az a miénk, most a védvonal az a miénk, a szuverenitási védelem is a miénk. Tehát az egésznek én azt gondolom, hogy volt egy kommunikációs lufi jellege, meg volt a vegzálásnak egy ellene. Hát könyörgöm, van információs hivatal, alkotmányvédelmi hivatal, és még Péter jobban tudod, hogy mi minden hivatal még
3: van. Van rendőrség.
5: Van kormány, akkor, van diplomácia, és sok minden van, ami megvédhette, a jövőben is megvédheti a mi szuverenitásunkat.
2: Na de ugye van egy olyan jogelv is, hogy ha már itt ez tényleg úgy tűnik, ez az adás erről is fog szólni, hallgattassék meg a másik fél is, és Lánci Tamás meg is szólalt, hiszen ugye ő volt, vagy ő még, bocsánatot kérek, szóval a még létező szuverenitásvédelmi hivatal elnöke azt közölte, hogy a Nemzeti Szuverenitás Védelméről szóló törvény eltörlését Brüsszel rendelte meg. Az Európai Bizottság szándéka kezdetektől nyilvánvaló, már elfogadása előtt támadták, később pedig kötelezettségszegési eljárást is indítottak a szuverenitás védelmi törvény ellen. Szögezzük le, írja Lánci Tamás, valójában nem a szuverenitásvédelmi hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással.
4: Kanári szokta mindig ugyanazt mondani, mert ezt már hallottuk Lánci úrtól, meg ennél különbet is hallottunk, de az egyik kedves néző, amit felolvastál, mintha azt mondta volna, hogy nem igazándiból tudjuk, hogy miről beszélünk, akkor mondanék egy-két adatot, jó? Elinduláskor 2,4 milliárd forint volt a költségvetése ennek a sóhivatalnak, ami 2025-re 6 milliárdra növekedett, idére pedig 7 milliárdra. Na most, hogy mit csinált ez a hivatal, hogy ma konkrétan? Például ügyvédeket vegzált. Nem is keveset. Én is tudok ilyenről. Neveket most hadd ne mondjak, mert nem volna illendő. De nem csak ügyvédeket. Szerette volna, hogy mondjam, megtudni, hogy kiket védünk, meg miért védünk, meg hogy védünk. Tehát bele gondolni is borzasztó, hogy mit gondolt magáról a Lánci Tamás és az ő hivatala, de mindegy, nyilván kaptak erre felhatalmazást. Na de vegzáltak újságírókat, ha jól tudom, vegzáltak civil szervezeteket, akiknek az a dolguk, Transparency International például, hogy társaság a szabadságjogokért, szóval akik értünk dolgoznak. Mi pedig, mint állampolgárok azért fizettünk, hogy minket vegzáljanak. Na ez a baj ezzel a hivatallal.
3: Ez lett volna az eszköze annak, hogy újságokat be tudjanak zárni, mert egyszerűen a fennálló jogszabályok erre nem adtak volna lehetőséget.
2: Volt ez az átláthatósági törvény, amíg így hivatkozott rá az előző kormány. Március 15-én az emlékezetes úgynevezett poloskázós beszédében beszélt erről az akkori miniszterelnök. Akkor ezt őszre tolták, de aztán végül nem lett belőle semmi, és...
3: És ezzel lehetett volna kinyírni úgy újságot, hogy.
5: De hogy mit tudott ez a. Bocsánat, mit tudott ez a hivatal? Ennyit tudott, amennyi most a válasz, a megújult Fidesz megújult kommunikáció, Brüsszel.
3: Tehát. Nem tudom, hány százaléka, a lakosságnak hány százaléka fogékony erre a dumára.
2: Hát az aktuál szavazóinak 3%-a volt.
3: Egyre, azok is lehet, nyilván mi nem vagyunk reprezentatív. A billentyűt, de igen.
2: De ez azért talán beszédes.
7: Még a Fidesz szavazóinak ötöde is jó ötletnek tartja, hogy Orbán Viktor többé ne lehessen miniszterelnök. Derül ki az Európion felméréséből. A kutatás során megkérdezettek 63%-a értett egyet azzal, hogy 8 évben maximálják a miniszterelnöki munkaidőtartamát, és csak 25% ellenzi. A kutatásból ugyanakkor az is kiderül, hogy az ország döntő többsége nem érzi túl fontos témának a miniszterelnöki ciklusok korlátozását. Az már sokkal megosztóbb kérdés, hogy a polgármestereket hányszor lehessen megválasztani.
2: Az Európion készített egy kutatást, amiben felmérték azt, hogy ez a 8 éves miniszterelnöki hivatali idő maximálása, ezzel társadalomnak jelentős része több mint 60%-a egyetért, még a fideszeseknek az egynegyede is. Na de, ami számunkra legalábbis, én számomra mindenképpen nagyon érdekes volt, hogy 49%-a a teljes népességnek támogatná azt, hogy a polgármesterek is csak legfeljebb 2 cikluson át leessenek, ami a jelen jogszabályok szerint maximum 10 év.
3: Nem elég 10 év. Szóval én kiterjeszteném ezt mindenféle közhivatalra, például színházigazgatásra, múzeumigazgatásra. Magyarország egy nagyon kicsi ország, nyelvileg elszigetelt. Nagyon záros a karrier lehetőség. Tehát, hogy Németországban tudjuk az, hogy valaki összeveszik a nem tudom, operaház vezetője, akkor elmegy máshova, vagy elmegy Svájcba, vagy elmegy akárhova. Nálunk nincs ilyen mozgás. Azt láttuk, hogy ezeket az állásokat a rendszerváltás után tényleg lestoppolták emberek, és 20 évig ott voltak, vagy 15 évig ott voltak. Rengeteg kárt okozott. Én most csak a színházakról beszélek. Tehát, hogy a fiatalok nem kaptak pozíciót, nem bontakozhattak ki, és pláne ezek az emberek egyébként általában 30 évesen kaptak nagyon fontos beosztást még a szocializmusba. Tehát a szocializmus is sokkal érzékenyebb volt erre. Szerintem ez nagyon jó dolog, és mindjárt befejezem, az önkormányzatokban is azt látjuk, hogy kis királyok vannak helyeken, olyan emberek tudnak megtartani pozíciót, akik arra teljesen méltatlanok, és csúnya gyakran, maffia.
2: Bocsánat, muszáj közbevágnom, de gyakran van olyan, főleg 500 fő alatti településeken, ahol örülnek,
3: nem hogy kell, legalább nem valaki kell az 500 fő alatti terül, 500 fő alatti településeken nem kell polgármester. Például ezeket nyugodtan össze lehetne vonni, és lenne egy területi polgármester, hogy lehetne egy polgármester, akinek van ilyen szalagja, és akkor ott mit tudom, összeadja a párokat, vagy nem tudom, de nem kellene, hát miért kell egy 60 fős falunak, miért kell képviselőtestület? Ez nevetséges dolog. Szerintem az, hogyha ha ezeket a pozíciókat limitálnánk, ez egy sokkal dinamikusabbá tenni az egész társadalom.
2: Érdekes felvetés, ti hogy látjátok?
4: Közigazgatásban maximálisan egyetértek, ne ágyazódjon be egy közigazgatási tisztség hosszú időre. Én ezzel maximálisan egyetértek, és mondjuk most a művészvilágot én hagynám, mert ott meghatározott szerződések alapján történik ez a dolog, tehát nem kötelező egy színházigazgatóval lejárt a megbízatása újra szerződést kötni, tehát ez teljesen más.
2: Vagy a polgármester csak kötelező újra választani.
4: A polgármestert valóban nem kötelező újra megválaszolni, de ha beágyazódik egy polgármester, most direkt nem mondok egy nyugat-magyarországi várost, ahol be volt ágyazódva, ahol a jövő épül, hogy innen most már csak tudjuk, hogy miről beszélek. Szóval ahol be volt ágyazódva, mert kialakul egy olyan idézőjelbe tett, nem rossz értelemben személyi kultusz, vagy egy kontroll nélküli vezetés, ami nem biztos, hogy helyén való. Tehát én maximálisan egyetértek, de a közhivatalokban is. A legfőbb ügyésznél ugyanezt tartanám, a kúria elnökénél, a bírósági vezetőknél, és hadd ne soroljam, ezt én egy szimpatikus lépésnek tartanám.
2: Fölvetődik a kérdés, hányan maradnak, mert akkor elfogynak, nem?
5: Ezt én nem tudom, hogy hányan maradnak, ez mindenkinek a saját személyes döntése lesz majd, hogy hogyan, milyen körülmények között hogy vállal. Én egy kicsit a polgármesteri pozíciókkal kicsit megengedőbb volnék, hiszen ott azért helyben lokális ismeretek, lokális közösségek, talán észszerűbben tudnak. Azért helyben lokális ismeretek, lokális közösségek,

0: Mester, nem tudom én
1: 32
0: hány éve, mindenki elégedett vele, jöttek-mentek kormányok, ő még mindig ott van.
1: Megnyerni a polgármester.
0: Hallottál róla bármi? Én nem, de lehet, hogy jobban
2: sokkal
0: értesültek.
2: Hiszem, hogy sokkal több rossz példát tudnánk mondani, mint jó példát.
0: Oké, de akkor építsünk jó példákat, tehát nem kell kiönteni mindent a mindennel a kádból.
3: Az kétségtelen, hogy Tóth József polgármester
0: csak egy példát mondtam.
3: Az él, amíg él polgármester lesz, és ennek egyetlen egy apró magyarázata van, nem lopott egy forintot se.
0: De ezt mondom, építsünk jó példát. Tehát nem
3: nyilván van ilyen, de mindettől függetlenül. Én továbbra is úgy gondolom, még a jó példák ellenére is, bár én is azt gondolom egyetért, hogy a jó példa a kevesebb, és a rossz példa sajnos a több, mert csak semmi másra ne gondoljunk, csak a közmunkásokkal, hogy élnek vissza a polgármesterek. Te jöhetsz Józsikám, mert te a jó cimborán vagy, Ferike, te meg nem jössz, és nem kapsz pénzt. Ott, ahol egyébként a munkanélküliség majdnem 100%. Szóval tudnánk ilyen példákat mondani, csak az a helyzet, hogy az egy garancia lenne. Most lehet, hogy ez sok polgármester meg fog rám haragudni, de ez egy garancia lenne a demokratikus jogállamra, hogy korlátozzuk a kvázi uralkodást, ezt most idézőjelben mondtam.
1: Minden esetre ez szemmel látható, füllel hallható, izgalmas társadalmi vita. Ez a nap

láttad, de már undorodsz a backstage-be. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkotés, a tetteid a festéke. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szolid. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan, újra magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál Best of. A hét híreit hozzuk adásba.
2: A kormányzat azon belül is Orbán Viktor döntött arról, hogy március 5-én kell rajtaütni az ukrán aranykonvojon, miközben az eljárás szakmailag semmi sem indokolta. Írja a Telex az ügyre rálátó forrásaira hivatkozva. A portál szerint Orbán Viktor meggyőződése volt, hogy az ukránok politikai okokból nem engedik Magyarországra az olajat a barátság vezetéken keresztül, ezért erőből akart válaszolni Kijevnek. A Telex forrásai állítják, annak is politikai oka volt, hogy a rajtaütéssel a teket bízták meg. A terrorelhárítók felvonultatása ugyanis látványosabb, mint a NAV munkatársainak kivezénylése. Azt, hogy a kormányzat részéről érkezett utasítás arra vonatkozóan, hogy mikor kapcsolják le az ukrán konvojt, az Alkotmányvédelmi Hivatal is megerősítette a portálnak. A Telex Orbán Viktornak is kérdéseket küldött a történtekkel kapcsolatban. Havasi Bertalantól azt a választ kapták, hogy forduljanak az illetékes hatóságokhoz. Az ügyben megszólalt Magyar Péter is. A miniszterelnök szerint Orbán Viktornak felelősséget kell vállalnia azért, ahogyan volt kormányfőként a bűnüldöző és titkos szolgálati szervek munkáját irányította.
3: Rögtön ügyvéd úrhoz fordulok, hogy amennyiben ez így történt, ez akkor minek minősül?
4: Nagy a baj. Kezdjük ezzel, jó?
3: Az melyik BTK-ban?
5: Kinél nálunk, vagy önnálunk?
4: Így nincs a BTK-ban. Tehát rakjuk időrendi sorrendbe a történéseket. Az AH, Alkotmányvédelmi Hivatal, március 4-én tesz egy följelentést. Ha tudták, hogy valótlan, akkor hivatali visszaírta kiesztette, ha nem tudták, akkor meg az a baj, akkor alkalmatlanok a feladatuk ellátására. Egy. Kettő. Megteszi ezt a feljelentést az ügyészségre az Alkotmányvédelmi Hivatal. Még mindig március 4-ét írunk. Most mondhatnám azt, hogy az ügyészeket jó becsapták, mert nem mondták meg, hogy ja, egyébként majd holnap nem tudom mi lesz, ez lesz, az lesz, meg nem tudom milyen akciók lesznek, mert március 5-én volt következő nap ez az akció. Az ügyészség nagyon helyesen azt mondta, pénzmosás, hát arra a NAV rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, ezért átadta a NAV-nak. Igen ám, és akkor itt megbotlik egy picit a cselekmény fonala, mert a NAV-nak van egy Merkur bevetési csoportja, meg van a TEK. Mind a kettő ugyanazt csinálja, csak máshova vannak bekötve. Na most az Alkotmányvédelmi Hivatalban még azt is elmondták a mai nappal, hogy Rogánféle kabinet irodából kapták az ukázt. Hát nyilván nem a gépíró kisasszony találta ezt ki két kávézás közben. Ez a létező legnagyobb baj. Szóval ez is hivatali visszaélés. Hogyha pedig a kabinet iroda valaki mástól kapta, és ez beigazolódik, hogy Orbán Viktortól kapta, akkor ez a BTK 305. szakasz első bekezdés B és C pontjába ütköző hivatali visszaélés, ami 1-5 évig terjedő szabadság, vagy 0-3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát itt baj hátán van. Az, hogy a TEK mit csinált, hát kaptak egy utasítást, hát honnan tudták volna, hogy most igaz, nem igaz, tehát nem ez a dolguk, hogy mérlegeljék az utasítást, mint ahogy rendőrnek azt mondják, hogy biztosítsa ezt az utcát, akkor ő oda megy és biztosítja, és nem azt kérdezi meg, hogy tessék mondani, miért kell ezt csinálni. Tehát én itt a teket nem tudom hibáztatni, mint ahogy az ügyészséget sem, ha igaz az, amit nyilatkoztak.
3: Feltéve, de nem megengedve, ugye Havasi Bertalan is azt írta, hogy forduljon a sajtó a hatóságokhoz. Az ügyészség pedig erre ugye adott egy közleményt, amelyben azt mondta, amit ugye ügyvéd úr is itt összefoglaltál. Na most azt is mondták viszont, hogy jelenleg eljárás van folyamatban a jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények miatt, illetve a kiutasítás kapcsán a felperesek jogainak védelme érdekében az ügyészség belépett ezekbe a perekbe, és kiderült, hogy az AH, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági kockázatra utaló tényeket kellő adattal nem támasztotta alá, ezért az Alkotmányvédelmi Hivatal a vonatkozó határozatait visszavonta.
4: Tehát ez két jogág, jó, ne keverjük a kettőt. A jogosulatlan fogvatartás az megvalósult, mert jogi, anyagi jogi indok nélkül itt a személyi szabadságában korlátoztak X számú embert, pont. Ezt egyébként ebben az ügyben a központi nyomozó főügyészség folytat eljárás, tehát ebben még nem tudunk, hogy mi lesz, de folyik az eljárás. Ezzel szemben az egy közigazgatási per, ami egyébként a kiutasítással kapcsolatos határozat megfelelőzése kapcsán indult, tehát a kettő az bár egy témáról szól tulajdonképpen, de nem keverendő.
3: Most ez emberi nyelvre lefordítva mit jelent?
4: Próbáltam emberi nyelven mondani.
3: Tehát, hogy ne, azt értem, hogy ne keverjük össze a kettőt.
4: A közigazgatási perben azt kell igazolnia a felperesnek, ahova a magyar állam is beszállt, hogy az AH törvénytelen határozatot hozott, jogszabálysértő határozatot hozott, mert nem voltak meg azok a bizonyítékok, hogy vajon miért is veszélyesek ezek a jó emberek a nemzetbiztonságra. Tegyük félre. Az pedig, hogy ott leteperték, amit láttunk a híradásokban, ezeket az ukrán jó embereket, igen, és ráadásul még őrizetben is voltak, bár tudnám, hogy mi alapján, de mindegy, mert utóbb kiderült, hogy ennek nem volt jogszabály alapja, plusz lefoglalták ezt a pénzszállítmányt, ugye, azt hiszem, azt is lefoglalták, ennek se volt jogszabály alapja, mint utóbb kiderült.
3: Visszakerült.
4: Hát ezekkel mind probléma van. Ez büntetőjogi probléma. A jogosulatlan fogvatartás, az meg teljesen egyértelmű, tehát ezen nincs mit vitatkozni.
3: Na most az újságírói kérdésre, hogy a Orbán Viktortól megkérdezték, hogy ezt ő rendelte el, nem válaszolt, úgy csinált, mintha a riportert észre sem venné. Hát nem tudom, hogy ez kommunikációban ez mit jelent, ugye minden kommunikáció.
5: Minden kommunikáció, és az egész esemény egy nagy kommunikációs ügylet volt. Én szervesen beleillett abba a propaganda kommunikációs sorozatba, ezekbe a kreált ügyekbe. Tehát ez egy nagyon rosszul elsült ügy volt, mert ennek végtelen sok jogi következményes aspektusa lehet. De az egész ez előre vélhetően fel volt építve, vagy ki volt találva, valakinek a fejében ez megfogalmazódott. Egyébként maga a miniszterelnök itt ebben a televízióban is előtte egy nappal tett utalásokat erre, más interjúkban is tett konkrét utalásokat erre, hogyha megnézzük az ő akkori nyilatkozatait, akkor még megszólalt. Tehát mondhatnám azt, hogy megfenyegette Ukrajnát ilyen típusú dolgokkal.
6: És előkészített.
5: Tulajdonképpen lett egy ilyen felvezetés ennek az egész sztorinak, és ez, hogy ő adta ki, vagy nem, személy szerint, hát nehezen tudom elképzelni, hogy nem tudott róla, de ez nyilván ennél az asztalnál nem fogom tudni én megválaszolni, hogy ő adta ki, vagy nem. De az biztos, hogy igazából ez megint szerintem a propaganda gépezetnek egy nagyon jól fölépített kommunikáció indítatású akciója volt. Láttuk utána, hogy ez megtörtént, mennyi Facebook poszt, az összes propagandista harsogta ugyanazokat az előre megírt paneleket, jöttek az AI videók, ráadásul rosszul kivitelezett feliratokkal. Egész egyszerűen már akkor is szürreális volt ez az egész ügy. Tehát ez egy ilyen kalóz támadást látsz a filmekben, vagy nem is tudom, hogy ezt hogyan kell értékelni.
3: Szerinted ez áttör falakat? Az, hogy ez sok helyen megjelenik, erről beszélgetünk?
6: Hát most már nem. Most már ez nem érdekes. Akkor sem tört át falakat. Szerintem, tehát ez egy teljesen elhibázott dolog volt, amit az előbb is mondtunk. Tehát amikor még a migránsokkal fenyegette a népeket, annak volt egy valóságmagja. Valahogy el lehetett képzelni, hogy ide jönnek, elveszik, megerőszakolják. És tényleg itt voltak. Tehát, hogy tényleg keresztül mentek az ország, nagyon ügyesen beterelték őket.
3: Bocsánat, hogy félreértettél, tehát hogy úgy értem, hogy az, hogy itt a Telex információi szerint többen egybehangzóan mondják, hogy ez konkrét politikai utasításra, azért itt komoly hatóságokat meg fegyveres testületeket mozgathattak kizárólag politikai érdekből?
6: Azt nem tudom, azt nem akarom elvenni a kenyeredet, de inkább az ügyvéd úrtól, hogy lehet-e ilyen politikai döntésekért adott esetben Orbán Viktort felelősségre vonni? Vagy elképzelhető-e az, hogy Orbán Viktort valamilyen módon jogilag felelősségre lehet?
4: Először Először egy tényállást kellene megállapítani. Magyarul, hogy konkrétan mi történt. Ki mit mondott, miért mondott, hogyan mondta, erre milyen bizonyítékok vannak, mert a Telex azért elnézést minden újságírót, az nem bizonyíték.
6: Persze, tehát, és nem is hozott bizonyítékot.
3: Ezért is mondom, hogy nem is, ez igazából én inkább a társadalomra gyakorolt hatására.
4: Hogyha és amennyiben ezt komolyan veszi valamilyen hatóság, és mondjuk itt megint az ügyészségre gondolok, mert hatáskörileg ő hozzájuk tartozik ez a történet, ugye a hivatali vissza és a jogosulatlan fogvatartási meg amúgy is nyomodnak, akkor be kell hívni tanúkat először. Tehát be kell hívni az alkotmányvédelmi hivataltól akármilyen vezetőt, hogy miért tetszett azt mondani, hogy a Rogán-féle kabinet irodából jött. Jó, kitől jött? XYZ-től. Akkor azt is be kell hívni, hogy tessék mondani, mikor tetszett megálmodni ezt a történetet. Mert ha nem tetszett megálmodni, és önnél megáll a történet, akkor ön hivatali visszaélésért felel, és megy a bíróságra. Na most akkor elgondolkozhat az a Stróman, vagy az a fölkért kibic, hogy most ő megy, vagy elmondja, hogy a főnöke volt. Tehát ez nyomozás taktikai kérdés, de egy biztos, bizonyítékok nélkül ne ítélkezzünk. Tehát várjuk meg, amíg ezt valaki majd kivizsgálja.
3: Ez mindenképpen így van.
7: Stratégiai irányok és első lépések címmel mutatta be 23 pontos javaslatcsomagját a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amely alapján a szervezet a Vidék és Településfejlesztési Minisztériummal egyeztet szerdán az önkormányzatok jövőjéről. Az önkormányzatok javaslata rövid és hosszú távú stratégiákat tartalmaz arra, hogyan lehet hatékonyabb együttműködést kialakítani az állam és az önkormányzatok között. Erről beszélt Gödöllő polgármestere, a szövetség elnöke. Gémesi György szerint az elmúlt 16 év alatt nem alakult ki valódi garanciákra épülő párbeszéd a kormány és az önkormányzatok között. Az önkormányzatok az elmúlt években nem csak forrásokat, hanem jogköröket is veszítettek. Erről már Karácsony Gergely főpolgármester beszélt. Szerinte ezek visszaépítéséhez több változásra is szükség van. A szövetség sürgeti a versenyképes járások program leállítását, az önkormányzatok finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, vagy a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, amely szerintük már a büntető adóvá vált. A polgármesteri fizetések csökkentésének tervével kapcsolatban szintén egyeztetnének Lőrincz Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszterrel.
8: És akkor még ott van egy olyan nem lényegtelen apróság is, amelyről szintén szót ejtett a kormányfő, hogy két ciklusban szabnák meg maximum a mandátumnak a hosszát. Magyar Péter azért kinyitott két kérdést a fizetésekkel és a ciklusokkal kapcsolatban, miközben látható, hogy rendszer szinten meg vannak olyan kérdések, amik évek óta ott vannak, és a legalapvetőbb működési szinten érintik a helyhatóságokat. Most az, hogy ilyen, hogy szubszidiaritás elve, hát nem fogok sok idegen szót használni. Tehát az, hogy helyben szülessenek meg a helyi döntések, hát látható, hogy itt azért nagyon komoly gondok vannak, mint hogyha egy picit akkor mégis elbillent volna a fizetések meg a ciklusok száma felé a közbeszéd, vagy legalábbis, hogyha lett volna egy ilyen szándék a miniszterelnök részéről.
9: Én a reményemet merem csak kifejezni, meg a vágyamat, hogy a Magyar Péter és a kormány már két-három alkalommal tudott korrigálni a korábban meghirdetetteken. Volt egy ilyen önreflex, ami átsegítette őket konfliktusokon, akár a miniszteri jelölésre gondolok, vagy akár törvényi jelölésre. Én abban bízom, hogy itt a fizetések és a polgármesteri ciklusok is ebbe az önkorrekciós történetbe esnek bele. Egyszerűen azért, mert ma Magyarországon, akár önkormányzati területen is, ez az 58. kérdés, és nem lehet egy nagy rendszer, ami dadog, ami nehezen működik, ami ezer konfliktust hordoz, ahhoz úgy hozzányúlni, hogy egyébként kiveszek két viszonylag szűk társaságot, alapvetően a polgármestereket érintő kérdéskört, azt jól orba vágom őket, majd azt követően pedig azt mondom, hogy nosza, tárgyaljunk arról, hogy lesz-e a szolidaritási adó, kaptok-e új hatáskört, és a többi, és a többi. Ha az önkormányzatossághoz hozzányúlnak, már pedig hozzá kell nyúlni, akkor ezt egyben is egészben kell kezelni, és egy olyan döntéssorozat kapcsán, akár ez is elfogadható, amit most itt oldalágon bevezettek, de ez ebben a szituációban számomra büntető jellegű.
10: Magyar Péter úgy tárgyal, mint egy frissen megválasztott miniszterelnök, akinek a népszerűsége talán 70%-ot nyaldossa, de a pártjának a népszerűsége egészen biztos, hogy nagyjából így áll a friss kutatásokban, bemondja a létező legnagyobb dolgot, amiből aztán majd lehet engedni. Ez egyébként nem egy ismeretlen tárgyalási stratégia, az Európai Unió úgynevezett 7 éves költségvetése mindig így indul, hogy a bizottság elkér mindent, minden létező szokásjogot megpróbál fölrúgni, aztán mindenki tudja, hogy ebben majd úgyis jelentősen vissza kell vonulni, mert a végén meg kell egyezni. Én ezt látom nagyon sok területen Magyar Péternél, hogy nyit valami nagyon erőssel, kér valami nagyon erőset, vagy követel valami nagyon erőset, belenget valami nagyon erős büntetést valakiknek, és aztán így ül le a tárgyalóasztalhoz, jelezve, hogy neki azért bőven vannak kártyák a kezében, mert most belemehetnénk ennek a technikai részleteibe. Egyfelől valóban az van, hogyha most azt nézzük, hogy a költségvetés főszegéből mennyi megy el polgármesteri fizetésekre, akkor az embernek könnyen felszalad a szemöldöke, hogy ennyibe kerül magának ennek a rendszernek a finanszírozása, és valóban vannak olyan viszonylag kisméretű települések, ahol túlzónak érződik a polgármesteri fizetés, de közben meg ezt nem lehet ilyen egyként kezelni, tehát ebben valószínűleg jobban az arányokat be kellene lőni egy kicsit, vagy a pótmétereket úgy kellene tekerni. És akkor ott van ez a két ciklusos dolog, ami lehet, hogy Budapesten egy létező probléma, hogy ne lehessen valaki, tudom, 20 évig főpolgármesternek, láttuk az árnyoldalait mondjuk 90-2010 között, hogy lehet, hogy a 20 év az már sok egy kicsit egy embernek, hogy ezt a feladatot vigye, de közben meg van egy csomó olyan település az országban, ahol örülnek, hogy valaki van, aki elvállalja ezt a feladatot. És ha az 10 évre megvan, meg 20 évre megvan, akkor örüljünk, hogy csinálja. És hát láttunk nagyon hosszú polgármesteri regnálásokat, akár egyébként sikeresen is. Szóval ez egy nagyon komplex probléma, és akkor nem beszéltem ennek a politikai vetületéről, ami szerintem a legérdekesebb, itt azért mégiscsak arra van szó, hogy túlnyomó többségben fideszes vezetőkkel rendelkeznek az önkormányzatok, van egy kormány, ami éppen a Fidesz ellenében került hatalomra, majd megérkeznek az uniós pénzek is, amiknek közvetve vagy közvetlenül az egyik legnagyobb kedvezményezettje az önkormányzati alrendszer lesz. Szeretné az új kormányfő, hogyha ezeket fideszes polgármesterek osztanák el, vágnák át a szalagokat, és így tovább. Szerintem ez a központi politikai stratégiai probléma ebben.
11: Hát igen, érdekes témát említette. Ugye ezzel kapcsolatban tartja magát folyamatosan az a, nem tudom, pletyka szóbeszéd, hogy ősszel esetleg itt még egy előrehozott helyhatósági választásokra is sor kerülhet, mert hogy a Tisza kormány egy önkormányzati reformot összeköt azzal is, hogy erre hivatkozva jelentősen átalakítjuk az önkormányzatok hatáskörét, akkor csináljuk egy tabularázát, és akkor legyen egy választás is. Ami aztán már tényleg alkotmányjogászok csemmegéje lehet, hogy most akkor ez mennyire felel meg a jogállamiságnak, vagy mennyire nem, de logikusnak tűnik egyébként egy Tisza kormány részéről ez a szándék, hogy főleg amikor még tényleg egy ilyen nagyon erős bizalom és támogatottság van iránta, és kétségtelenül a helyhatóságok nagy része viszont politikailag nem az ő oldalukon van, hogy a saját szempontjukból akár racionális lehet, hogy egy ilyet meglépjenek. Egyébként az, hogy az önkormányzati szférához hozzá kell nyúlni, az nyilván egyértelmű, de hogy itt aztán mi legyen az irány, és milyen konkrét intézkedéseket fogadjanak el, szerintem itt azért ember legyen a talpán, aki ezt a reformot ki fogja dolgozni, hiszen azért ez a 3200 önkormányzat Magyarországon annyira különböző helyzet van, hogy itt egyszerűen nem lehet nyilván egy kaptafára alkalmas megoldásokat kitalálni, és nyilván rengeteg lobby érdek van, a megyei jogú városok teljesen más szeretnének, mint a kis települések, Budapest teljesen más szeretne, mint vidéki települések. Úgyhogy az, hogy ezeknek a vitáknak esetleg az oldalvízén, vagy az erről való vitákról a figyelmet elterelésképpen mondjuk bedobják a polgármesteri fizetéseket, vagy a két ciklust, az szintén egy ilyen politikai ráció mentén meghozhatott döntés lehet a Tisza kormány részéről, és aztán, hogy mi lesz belőle.
8: Már mondjuk improvizálni, persze. Itt a Magyar Péter improvizálni is tud egy ilyet, nem
11: föltetlen. Az persze, az igaz.
8: Nem biztos,
9: hogy... Én azt gondolom, hogy az önkormányzatiság és egyáltalán ez a teljes rendszer, ez egy nagyon nagy falat ahhoz, hogy egyébként hentes bárdal kivágjunk belőle egy szeletet, és utána azt mondjuk, hogy nincs, csak kész van. Ehhez nagy valószínűséggel precíziós műszerek kellenek, éppen a bonyolultsága miatt, szikékkel, amivel lehet dolgozni. Én azt vélelmezem, hogy ha 25-ször szólítom föl a köztársasági elnököt, na, hogy menjél már el, és még mindig nem megy el, akkor 26. alkalomra az már az én gyengeségemet üzeni. Mert hogy nem csináltam semmit. Most ugyanez van, hogy az az én gyengeségem, hogyha az önkormányzati ügyekben ezt látom problémának, hogy tudnélik, a terem buráját ez már harmadik ciklusban van ott. Egészen biztosan felvethető a kérdés, de hogyha nem a rendszer egészét vizsgáljuk, akkor ebből egy nagyon nagy káosz lesz. Én nagyon-nagyon szurkolok annak az egyeztetésnek, ami holnap lesz az önkormányzati szövetségek, meg a minisztérium illetékesei között, hogy hát ha jutnak dűlőre, és hát ha meg tudnak állapodni egy olyan politikai menetrendben, amely ezt a rendszert átalakítja, és egyébként a végére meg kiteszi majd a pontot egy új választással.
11: Egyébként csak egy apróság, hogy azért egy közepes, egy nagy településen, de Budapesten főleg, nyilván messze nem a polgármester az, aki a legjobban kereső ember az adott önkormányzatnál, hanem a jellemzően a különböző önkormányzati cégeknek azok a vezetői, akiket egyébként a piaci szférából próbálnak átcsábítani, és nekik azért tényleg kell egy olyan állami pénzből, helyhatósági forrásokból egy olyan fizetést biztosítani, hogy azt mondhassa, hogy ő mondjuk adott esetben egy multinál betöltött komoly pozíciót és több millió forintos fizetést hajlandó feladni ezért a munkáért.
10: Ugyanez majd a kormányzatnál is probléma lesz, most nem ez a témánk, de hát ott is, ami be lett lengetve, mert ugye ismerve a államigazgatás működését, tehát ott is államtitkár helyettes, államtitkár főosztályvezető, osztályvezető. Most amiket látok hírek, én azért nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet majd kompetens főosztályvezetőket találni ilyen bérezés mellett, de majd kiforogja magát ez is, gondolom.
8: Bizonyos tekintetben egy osztályvezető egy kicsit jobb helyen, a strand kicsit jobb helyen lévő lángosossal lesz. Majd így egy jövedelmi kategóriában. De hát meglátjuk, lehet, hogy ez ebben is majd változás fog majd beállni.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, ha feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanaz a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egy különleges vendégem lesz, ugyanis egykori labdarúgó, vagy egykori válogatott labdarúgón Kovan Vladimir fogadta el a meghívásomat. Szia Vladimir, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: És fogunk itt nagyon sok mindenről beszélni, de elsőre azért kezdjük veled és rólad. Mennyire kötik még mindig össze a nevedet ezzel a 2009-es világbajnoki bronzéremmel, hogy az U20-as korosztályba értetek el? Én pont akkor nőttem fel, én akkor voltam olyan 12-13 éves, nekem akkor az óriási eredmény volt, meg tényleg élmény volt nézni titeket a tévébe, úgyhogy utólag is köszönjük azt az élményt, de manapság a mostani generáció, hogy mennyire tudja, hogy volt ez az éra, amiből ti jöttetek, és mennyire találnak még akár az utcán, akár a social médiában ezzel?
2: Hát figyelj, ez egy jó kérdés, amúgy a mostani generáció nem nagyon van tisztában azzal, hogy mit értünk el tulajdonképpen. Nekem pont nemrég volt az öltözőben egy olyan, hogy egy fiatal srác megkérdezte tulajdonképpen, hogy te hol is nevelkedtél, mondom. Voltam egy pár helyen, tehát ő biztos, hogy nem tud erről a sikerről, viszont Magyarországon rengeteg helyen, ahol megállítanak, az asszociáció az azzal van, hogy a VB-n mi történt tulajdonképpen, és hogy akkor a siker volt ez egy ország számára. Úgyhogy tényleg nem azt mondják, hogy mit tudom én, jó játszottál Sampdoriába, vagy jó voltál Monakóba, vagy stb., vagy a válogatottba elért sikerek, hanem az inkább, hogy az U20-as VB-n mekkora sikert értünk el. Úgyhogy inkább azt vettem észre, hogy Magyarországon az embereknek ez van meg a hogy azt mondod, hogy Kovan Vladimir.
1: Hát igen, meg azért ott te extrán jól teljesítettél, ugye 5 gól, 3 gól, paszt és ezüst cipővel zártál, tehát kimondott a jó torna volt egyénileg is neked. Összességében, hogy visszaemlékezel, akkor még maradéktalanul pozitív emlékeid vannak, vagy mit vált ki belőled, amikor visszaemlékszel erre?
2: Persze, abszolút. Hát ez egy nagyon pozitív, mondom, tehát egy ország számára szereztünk akkora örömöt, ami tulajdonképpen már, amire az ország már tulajdonképpen nagyon régen várt, azt kell, hogy mondjam, mert pont egy ilyen sikertelen korszak volt a felnőtt válogatott számára, illetve az UP-ba se voltak úgy a dolgok, ahogy kellett, úgyhogy szerintem itt tényleg azt, amit elértünk, az egy ország számára nagyon nagy öröm volt. Nyilván csak pozitív dolgot tudok mondani. Sokszor visszagondolok arra, hogy mi van, hogyha az elődöntőbe játszok, és nem vagyok eltiltva mondjuk a Gána ellen, de hát ez már mi van, ha, ez teljesen felesleges erről gondolkodni, beszélni. Szerintem ez így jó, ahogy van, ez így szép.
1: Összességében szakmailag arról a keretről mi a véleményed egyébként? Mert azért, ha megnézzük, akkor Gulácsi meg te vagytok szerintem ketten, akik nemzetközileg tényleg egy szépen jól látható karrier futottad, most lehet nyilván futácsot, vagy egy jó pár nevet említeni, de akik tényleg jó bajnokságokban játszottatok, azt szerintem ti ketten vagytok. Több maradt abban a keretben összességében benne, vagy mi a véleményed csak a keretet nézve?
2: Szerintem nem, mert hogyha megnézzük a mondjuk az utánpótlás válogatottakból, egy U20-ból, vagy egy U21-ből, hány ember tud mondjuk felkerülni egy felnőtt válogatottba, vagy a keret közelébe, illetve hányan tudnak mondjuk nemzetközi szinten bemutatkozni, most legyen az nem top bajnokság, mondjuk legyen az mondjuk egy izraeli bajnokság, egy ciprusi, vagy akármi, mondjuk az, hogy külföld. Én azt kell, hogy mondjam, hogy a keretünknek 90%-a ezt megtette. Tehát a Korcsmár Zsolti, a Kádi, a Némo, a Gula, én, a Futi ott volt a válogatott közelébe, tehát sőt, meghatározó játékosai voltak egy pár a felnőtt válogatottnak, amikor az Egervár is annyibá felvitt minket. Úgyhogy meg voltak rengetegen, akik ugye NB1-be játszottak, sőt, majdnem mindenki szerintem, illetve már akkor voltak olyanok, akik külföldön játszottak, úgyhogy szerintem ez a keret, ez nem az, hogy kimaxolta, hanem szuper kimaxolta a dolgokat. Most lehet mondjuk más szemmel nézni ezt, mert mindenki azt mondja, meg sokat olvastam arról így kommentekben, hogy több volt benne, nem, szerintem abban az időben mi kihoztuk azt, amit ki tudtunk magunkból hozni. Most más kérdés az, hogy most a menedzselés milyen szinten folyt, mert most egy jó menedzser mondjuk megfog téged, és elad egy olyan csapatba, hogy közöd nincs például hozzá. Abban az időben szerintem mi ezt kimaxoltuk teljes mértékben, és még egyszer mondom, a menedzselésünk nem volt a top szinten. Ugye Magyarország, ez egy kis ország vagyunk, azért nem voltunk fenn annyira a térképen, mint a többi ország. Mondjuk egy Gána, egyből elvitték a Milánba a játékosokat, vagy egy brazil válogatottból, tehát teljesen más volt a megítélés. Úgyhogy én szerintem, hogyha azt kérdezed, hogy több volt benne, szerintem nem, szerintem túl is teljesítettünk.
1: Játékostársakkal mennyire tartod még a kapcsolatot, hogy van egy ilyen összehúzódás ezzel a korosztállyal, vagy azért mindenki szétszélet, mindenki a világ számos pontján játszik, tehát egy picit így szétszélettetek ezáltal?
2: Hát igen, egy kicsit szétszélettünk, de nincs olyan mondjuk, hogy mit tudom én egy fél évben, vagy egy pár hónapban mondjuk nem beszélnék valakivel, vagy nem érnék rá valakire, tehát nem azt mondom, hogy teljes mértékben megszűnt a kapcsolatunk, nem, ez hazugság lenne. Pár emberrel mai napig közelebbi kapcsolat van, pár emberrel meg ilyen távolabbi, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem mindenkinek nagyon pozitív élménye volt, úgyhogy mi azért szeretjük egymást, ez a korosztály.
1: És azért itt mondtad, hogy több játékos nem vitt el több bajnokság, de a te karrieredet megnézve azért a Sampdoriában és a Bariban 46 szériá meccset játszottál, az Uralban és a Krasznodarban 41 orosz első osztályú mérkőzés is, köztem még a Monakóban is megfordultál, tehát azért szerintem neked bőven összejöttek itt a több bajnokságok. Ha ezekre az évekre gondolsz vissza, akkor neked milyen érzés jön előre? Ha ugyanígy megkérdezem, hogy maradt ebbe a karrierbe, vagy kihozod, ami benne volt, akkor neked erre mi a válaszod?
2: Hát ugye a karrier az mindig abból áll, hogy milyen döntéseket hozol igazából, és a döntéseket utána úgy tudod megítélni, amikor már túl vagy rajta, hogy ez jó volt-e vagy rossz igazából. Az én karrieremben én azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy Olaszországba igazoltam, az pozitív is, meg negatív is, elmondom, hogy miért. Egész fiatalon ugye Olaszországban akkor az volt talán a legjobb bajnokság, és nagyon nehéz volt bekerülni a felnőtt keretbe, illetve az, hogy főleg idősebb játékosokat szerettek játszani az olaszok. Úgyhogy fiatalként azt kell, hogy mondjam, hogy ott azért végig kellett járni ezt a szamár létrát. Hál' Istennek mi nagyon sikeresek voltunk az utánpótlásba, ott a Sampdoriába, illetve fel tudtunk kerülni páran a keretbe. Ugyan kölcsön adtak minket, de viszont onnan visszatudtunk úgymond térni. Úgyhogy ebből a szempontból én talán szerencsés vagyok, hogy ez így alakult, viszont a negatívum Olaszországgal kapcsolatban, hogy ott egy nagyon védekező stílust kellett úgymond átvenni, én inkább támadó szellemi voltam mindig, és nagyon sok fókusz volt a védekezésre, illetve az, hogy hogy nem voltam fizikailag annyira felkészült, mondjuk egy ütköző ember nem voltam például, és ezért nem tudtak engem középen játszatni a saját posztomon, ezért úgymond kitettek vagy jobb szélre, vagy bal szélre, ahol úgymond kevesebb fizikai úgymond dolog volt, úgyhogy ezzel pedig kicsit úgy átformálták a játékomat, amit egy kicsit bánok, megmondom őszintén, és hogyha most vannak fiatalok és mondjuk magyar fiatalok, és mondjuk lenne egy olasz lehetőségük, én azt mondanám, hogy inkább menjetek el Hollandiába, vagy valahol, ahol inkább focis közeg van, ne Olaszországot válasszátok, mert onnan tényleg nagyon nehéz kijönni. Viszont abból meg nagyon pozitív, hogyha kijössz, akkor meg olyan mentalitással jössz ki, hogy ott már szinte nem állít meg senki. Úgyhogy ezért egy kicsit kétes nekem az, hogy Olaszországba igazoltam, de úgymond a karrierem során én nem mondom azt, hogy megbántam volna egyetlen egy döntésemet sem, úgyhogy így alakult ez, hogy volt-e benne több, lehet, hogy volt benne több, volt alkalmam, vagy volt szerencsém, hogy meghívást kaptam a Liverpoolt, amikor Benitez volt az edző, csak sajnos a Sampdoria és a Liverpool nem tudtak megegyezni, ezek ilyen pénzbeli dolgok, tehát rajtam kívülálló okok miatt nem tudtam odaigazolni, ezt egy kicsit bánom, de mondom, ezek a menedzselés dolgok, meg ezek, én akkor kihoztam magamból azt szerintem, amit tudtam.
1: Nem tudom, hogy utólag mennyire emlékszel rá vissza, de volt akkor itt az orosz ajánlatokon kívül más ajánlott, hogy honnan jött akkor megkeresés, amikor végül Olaszországból váltottál?
2: Hát ugye az ember néha úgy igazol, hogy kapcsolatok kellenek, úgyhogy itt volt egy olyan, hogy Monakóba, amikor játszottam, akkor Nicába lakott pont a Krasznodárnak a vezetőedzője, Slavoljub Muszlin nevezetű ember, aki tulajdonképpen arról híres, hogy ő fedezte fel az Zidánt, és az ő meghívására mentem én Krasznodárba akkor, tehát engem kivásároltak, akkor a Monakóból, pont akkor kötöttem egy 4,5 éves szerződést, akkor jött Ranieri, tehát akkor volt ez az építkezés a klubnál, és minden szuper pozitív volt, és nem akartam eljönni Monakóból, tehát az élet is azt kell, hogy mondjam, hogy remek volt. Viszont a Monakónak a politikája az olyan, hogy fiatal játékosokat hoznak, és hogyha van kérő, és még pénzt is ajánlanak értük, akkor ők nem fognak marasztalni senkit, és ezt láthatjuk amúgy az évek során, ez folyamatosan így van. Úgyhogy nekem is mondták, hogy figyelj, van érted egy nagyon jó ajánlat, el tudsz menni Oroszországba, úgyhogy részünkről oké a dolog, döntsd el te, nyilván, hogy szeretnél-e maradni vagy menni, és akkor beszéltem a vezetőedzővel, a Ranierivel, hogy mennyire számít rám, stb. Aztán így éreztem egy kicsit, hogy ő még hát ilyen nem tudja, hogy mi lesz, hogy hogyan, hogy stabil kezdő leszek-e, vagy nem. Aztán akkor úgy döntöttem, hogy akkor elmegyek oda, ahol a vezetőedző 100%-osan azt mondja, hogy engem szeretne.
1: Egyébként ott a feleséged, ott ismerkedtél meg, vagy a döntésbe ez is közbeavatkozott, hogy orosz és oda származik egyébként?
2: Hát nem, a feleségemet már ott ismertem meg, tehát ez nehéz lett volna amúgy nem becsajozni Oroszországban, gondolom őszintén. Úgyhogy igen, a feleségemet ott ismertem meg. Ez egy olyan dolog volt, hogy szomszédok voltunk igazából, aztán mi találkozgattunk, nagyon sokáig udvaroltam neki, és utána az ember, amikor már úgy érzi, hogy na hát meg szerintem megtaláltam a társamat, akivel tudok menni úgymond az életbe tovább. Én ezt megéreztem nagyon hamar, szerintem egy olyan, hát egy ilyen 8-10 hónap után én már úgy éreztem, hogy ő az igazi, úgyhogy nem is vaciláltam, elvettem, úgyhogy mi már, hát most lehet megdorgál, de már 12 éve együtt vagyunk.
1: És egyébként a Krasznodárban mennyire nagy a futballkultúra, mert hogy visszaemlékszem még, amikor régen közvetítettek itt nagyon orosz bajnokságokat, és még a háború előtt, akkor ott mindig teltház volt, sok ember volt, ha jól emlékszem vissza, meg azért egy top csapatnak számított akkoriban. Tehát összességében a Krasznodárban mennyire számítottok ti futballisták, ott nagy sztároknak?
2: Amikor én kiigazoltam, akkor Krasznodárban két csapat volt. Volt a Kubány Krasznodár, illetve az FK Krasznodár. Az FK, ahova én mentem, az még csak 5 éves volt. Tehát ott volt egy szponzor, egy alapító, aki egy saját klubot szeretett volna. Igazából ő megkérdezte, hogy ő fel tudja tuningolni a Kubány Krasznodárt, és nem engedték meg neki, úgyhogy azt mondta, akkor alakítok egy saját klubot tulajdonképpen. És én ebbe a klubba igazoltam. A Kubány Krasznodár meg egy stabil első osztályú csapat volt akkor, tehát volt derbi. Tehát egy Krasznodárban volt két első osztályú csapatod, most a Kubány harmadosztály sajnos, tehát ott óriási pénzes problémák vannak, meg a város nem segít, viszont az FK Krasznodár az meg tavaly megnyerte a bajnokságot, és most is ott vannak az élen, tehát annyira jó szakmai munka folyt, meg folyik a mai napig, hogy én amikor odaigazoltam, akkor volt egy akkora bázis a Krasznodárnak, hogy leesett az állam. Még annó fel is vettek egy videó ott talán a YouTube-on meg lehetett nézni, most már nem lehet, mert leszették, hogy bemutattam, hogy milyen stáb dolgozik a csapat mellett, milyen pályák vannak, hogy hol élünk tulajdonképpen, tehát Manchester City jött oda, és tátva nézték, hogy mekkora bázisa van a Krasznodárnak, tehát ott tényleg az elnök minden garasát, úgymond minden rubeljét ebbe a csapatba tette bele, és azt kell, hogy mondjam, hogy óriási munka folyt annak érdekében, hogy a nézőket, mert nagyon kevés nézőnk volt akkor, meg szurkolónk, ugye 5 éves a csapat, még nem tudják, hogy mindenki a Kubánynak szurkol, ott játszottunk a Kubán stadionba, ugye most azóta már van FK Krasznodár stadion, majd nézzék meg, mert őrületesen jól néz ki, mint egy kolosszeum, és hogy ezeket a nézőket tulajdonképpen átcsalogassa az FK oldalára. És most már azt kell, hogy mondjam, hogy a Kubánynak szinte alig van nézője, és mindenki az FK-nak drukkol. Úgyhogy óriási foci őrület van, óriási, tehát stadionok állandóan, és ugye ők játszottak még a háború előtt, amikor nem voltak szankciók, ők játszottak bajnokok ligáját is, tehát voltak csoportkörösek, Európa Liga, tehát ott óriási foci öröm van, amikor játszik az FK, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akinek van, azt hiszem a Ramirez játszott ott.
1: Igen,
2: Ramirez, sokat beszéltem vele, és ugye neki is vannak magyar kötődései, meg szomszédok is voltunk ott, és mondta is, hogy hát ez őrület, ami tulajdonképpen ott van kint, úgyhogy magyar játékosok, aki teheti, és van meghívás, akkor ne habozzatok, menjetek, és ne féljetek a szankcióktól.
1: Összességében így a korábbi csapatodat mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye a Krasznodárt most említetted, de például a Sampdóriát, Barit mennyire szoktad figyelemmel követni? Ugye most a tévéképernyőjén őket az utóbbi időben elég nehéz, mert sajnos ugye ők is kicsit visszábestek, de összességében mennyire nézed a régi klubjaidat?
2: Én nézem az összes régi klubomat, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindenhonnan nagyon pozitívan jöttem el, és nagyon pozitív megítélése van a klubnak is, meg nekem is tulajdonképpen. A Sampdóriát nagyon sajnálom, tavaly ők kiestek, és úgy lettek úgymond visszapecázva a Széria B-be, és ebbe az évben sem kezdték nagyon jól, most kezdtek el nyeregetni. Volt rengeteg edzőváltás, úgyhogy én azt látom, hogy ott szenvedés van egyelőre. A Barinál ugyanez, szintúgy, sajnos. Ugye ott, amikor meghalt az elnök, a Matarese, akkor kiveszi át a klubot, tehát nem tudták, ilyen nagyon nagy bizonytalanságok vannak, úgyhogy úgy látom, hogy ott is nagy nehézségek vannak, de mindenféleképpen követem mindig a két csapatomat, mert egyszerűen imádom őket.
1: Ha csak egy semleges szurkolói szemmel nézed, van kedvenc bajnokság amúgy, amit mindig követsz, ugye a Sport TV miatt a BL-t nyilván úgy, vagy nem is úgy, hogy muszáj követni, hogy szakmailag felkészült legyél, de ha csak hobbiként tekintesz, akkor melyik bajnokság, amit figyelemmel követsz?
2: Hát igen, nyilván a BL-t, meg ezeket a tornákat, ezeket mind követem, de megnézek minden focit, hogyha mondjuk megy egy Premier League meccs, és megy egy Szériá meccs, akkor én a szériát választom egész biztosan, tehát én megnézem a szériát, nekem tulajdonképpen az a kedvenc bajnokságom. Aztán megnézem ugyanúgy a Saudi Ligát is, megnézem a Török Ligát, megnézem a Portugált, tehát az a lényeg, foci legyen. Az összes focit megnézem, tudok belőle tanulni, egyrészt azért is, mert edzőnek készülök, most ezen az UEFA a licenszem vagyok tulajdonképpen, hallgatom hallgatóként, úgyhogy nagyon fontos nézni a meccseket. Hát meg a másik dolog meg, hogy én, hogy nekem ez az életem tulajdonképpen, úgyhogy nem szeretnék kiadni egyetlen meccset se, és mindig képbe vagyok szinte mindennel.
1: Igen, és mielőtt rátérünk itt a BL döntőre, még egy szegmest akartam pont emelni, ez pedig a Dorogi és a Sport TV szegmens párhuzamban. Ugye jelenleg Dorogon labdarúgó és edző is vagy egyben, közben a Sport TV-n is tevékenykedsz, mint szakértő összességében. Nyilván most a játékos pályafutásod már a vége felé tart, ugye volt egy kisebb visszavonulásod is már korábban, tehát ha választani kell, akkor most jó esélye itt az edzőség és a szakértői szemlélet jöhet előtérbe. Akarsz ezek közül választani, vagy úgy érzed, hogy ezt a kettőt, ezt azért majd hosszú távon össze tudod egyeztetni a jövőben.
2: Ezt amúgy aranyosan mondtad. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én már befejeztem a profi labdarúgást teljes mértékben. Aztán visszarántottak engem ebbe a Kelen témába, hogy gyere, jó lesz. Mondom, akkor jó, elmegyek, focizok, társaságban vagyok, öltözőben vagyok, tehát én ezt imádom, szeretem, és akkor utána megkaptam egy meghívást a Dorogtól, hogy nagyobb távú célok vannak, stb. Szeretnék, hogyha én lennék a másodedző. Hát mondom, ez pont kapóra jön nekem most így, hogy tanulok is. Mondom, akkor elvállalom ezt az egészet, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarva, de visszacsöppentem ebbe a profi világba, tehát én már nem akartam ötöt edzeni, mondjuk egy héten, tehát nekem, én már edzettem eleget életemben, én most úgy vagyok vele, hogy szeretnék a családommal pihenni, illetve élvezni a szabadidőmet, és egyszerűen úgy visszaálltam ebbe a dologba, hogy úgy nézek ki, hogy megint profi vagyok, sőt a szerződésem is profi, pedig nem kértem, úgyhogy igen, ez egy ilyen téma. Mellette ugye csinálom ezt a sportévés dolgot, ami egy teljesen más világ tulajdonképpen, de tetszik. Azt kell, hogy mondjam, hogy mivel meccseket is folyamatosan megnézem, ugye képbe vagyok ezekkel kapcsolatban, nem kérték tőlem azt, hogy mondjuk elemezzek ki valamit, vagy pedig statisztikát mutassak, mert arra van más ember tulajdonképpen. Én azért vagyok, hogy amit látok, azt mondjam el tulajdonképpen, és úgy, hogy a néző is megértse, tehát próbáljak úgy beszélni, hogy megértsék még az is, aki soha nem nézett mondjuk focit az életében, hogy most miről van szó. És tulajdonképpen ennél többet nem is csinálok a tévénél, de viszont nagyon tetszik, ez kötetlenbe megy. Az, hogy edző leszek-e, még nem tudom. Szeretném kipróbálni magam ilyen menedzsment dolgokba, vagy ilyen sportigazgatói esetleg, vagy pedig ilyen akadémia vezető, vagy valamilyen vezető, tehát vezetői dolgokba. Én úgy érzem, hogy lehet, hogy az nekem jobban menne, vagy jobban állna, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy még nem kapkodok, egyelőre figyelem, hogy mit tudok csinálni, vagy hogy mit szeretnék tulajdonképpen csinálni. De mondom, szeretném élvezni ezt az időt a családdal, illetve az, hogy már tényleg nem annyira profiként készülök mondjuk egy MB3-as mérkőzésre, mint mondjuk a fiatalok nálunk.
1: Hát sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük jól fogsz dönteni majd hosszú távon. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Koma Vladimirral.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk továbbra is, Vladimir a vendégem. És folytassuk akkor itt most már a BL szezonnal. Összességében, ahogy összegezve kell ezt az idei évet, ugye a Sport TV szemszögéből már véget ért az idei BL szezon. Ha összegezni kell ezt az idei évet, akkor hogy tetszett, amit idén láttunk? Mennyire volt pozitív, mennyire volt negatív, meg ez az új formátum, ez már a, neked a szemednek teljesen jó esik, úgymond, tehát sikerült megszokni ezt az új formátumot, mit gondoltunk erről az idei szezonról?
2: Igen, szkeptikusak voltunk az új formátummal kapcsolatban, de szerintem nagyon jó. Nekem nagyon tetszik személy szerint, és még a múlt éviben, amikor ugye a francia csapatok jutottak be rengetegen, aztán ebbe az évben már azért ilyen kiegyensúlyozottabb volt, mert a tavalyihoz képest a nagyobb csapatok is komolyabban vették már rögtön az első mérkőzéseket. Tavaly még nem. Tehát tavaly volt olyan, hogy a PSG ugye becsúszott az utolsó helyem még, tehát azt végén meg is nyerték, az már más kérdés. De idén már úgy vettem észre, hogy azért komolyan vette mindenki. Nyilván mindig van meglepetés. Tehát van olyan, hogy egy kisebb csapat, lásd Karabak ebbe az idénybe például, milyen jól teljesített, vannak visszaesések, mondjuk egy Nápoly, egy Inter nem úgy teljesített szerintem, ahogy kellett volna a BL-be. Én meggyőződésem volt nekem, hogy a Bayern az végig fogja menetelni a dolgot, tehát én már legelején azt mondtam, hogyha el kellett volna menni egy tipmix irodába, és fogadni valakire, én azt mondtam volna, hogy Bayern München egyértelműen, és az, hogy a PSG-vel kerültek össze, ugye ez sokan mondták, hogy egy döntőnek is megfelelt igazából, és tényleg olyan is volt az első mérkőzés. Nekem nagyon tetszik, mondom, hogy milyen meccsek vannak, pláne azok a meccsek is nagyon jók, ahol mondjuk van egy 3 gólos különbség, de nem jelent semmit igazából a BL-be. Tehát már 3-4 gólos különbségek nem jelentenek igazából semmit. Mert elmész mondjuk idegenbe, vagy elmész utána tehát egy hazai meccsen, és meg tudod fordítani a mérkőzést. Tehát nagyon jó mérkőzések lettek, és az, hogy egy PSG Arzenál, az Arzenált én nem tippeltem volna a döntőbe, megmondom őszintén, de amit ebbe az évbe a bajnokságba is letesznek, ezt abszolút meg tudják koronázni még egy BL döntővel. Hanem egy BL győzelemmel.
1: Igen, itt azért az elődöntő, mint a kicsit pont játékstílusra is ketté osztódott volna, mert azért szokták itt mondani, hogy az Atleticónak meg az Arzának a játékstílusa, illetve a PSG-nek meg a Bayern Münchennek a játékstílusa, és egy az egybe megegyezik. Összességében jobban örültünk volna, ha két támadóbb stílusú van a két oldalon, és mondjuk a PSG meg a München a döntőbe találkozhat, vagy mennyire tetszik, ha így ránézel el, hogy Arzenál PSG BL döntőt látunk, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
2: Hát ne vegyük el a csapatoktól az érdemet igazából, megérdemeltem, vannak ott, ahol vannak. Most nézőként nyilván az ember az mindig szép focit szeretnek látni, cselezni akar látni játékost, szép gólokat lőni, beindulásokat, tehát szép focit akar látni a szem igazából, de itt azért óriási taktikai harcok voltak, úgyhogy mondom, az érdemekből ne vegyünk vissza. Jó ez így, ahogy van szerintem.
1: Igen, meg azért így az Arzenát nézve, főleg a Wengeres éra után picit testidegen, hogy látjuk ezt a mostanit, és láthatjuk, hogy ez az eredményesebb, meg azért én mindig óckodom, amikor azt mondják, hogy ez egy Mourinho-s 2.0 ez a csapat, mert azért csak elég megnézni a visszavágót, nem tudom, mennyire nézted az Arzán Atletico visszavágóját, hogy hiába volt az Atletico gólkényszerbe, és kellett volna az egyenlítés, hát gyakorlatilag nem jutottak el a 16-os környékére, se még a Mourinho-s foci arról szól, hogy magukra húzzuk az ellenfélt, addig ez az Arzán annyira fizikális, és annyira tudja dominálni még így is, hogy egyszerűen nem engedte az Atleticónak, hogy a térfelen átjöjjenek. Tehát nem látványos ez a foci, ezt alá írom, de amit csinálnak, azt talán a legjobban csinálják jelenleg Európában.
2: Teljes mértékben igazad van, ez egy óriási taktikai felkészültség, és az, hogy lehet, hogy neked nem jön le a meccset nézve, hogy ki uralja a játékot, de az Arzenál uralta végig a játékot. Az volt, amit ők szerettek volna tulajdonképpen, úgyhogy mondom, le a kalappal, hogy ott vannak a döntőbe.
1: Ha így visszamegyünk még az elődöntőig, ez a PSG Bayern München, ez kicsit 1A-1B volt egyébként, tehát itt aki onnan jött, az nagyjából tök mindegy, ki jutott a döntőbe, megérdemli, vagy azért neked a Bayern München, még mindig, ahogy említettél, hogy ők voltak a favoritok nálad, ez így a PSG-vel szemben is így volt, hogy amikor meglátod ezt az elődöntő párosítást, akkor úgy voltál, hogy tök mindegy, melyik jut be, csak lássunk egy jó csapatot.
2: Hát a PSG-vel, amikor játszottak, akkor is olyan érzésem volt, hogy igen, jó csapat a Bayern, tehát tényleg ahogy eddig meneteltek, meg ahogy nyerték a meccseket könnyedén, meg látni lehetett, hogy önbizalommal teli, tehát duzzadnak az önbizalomtól, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a két meccs alapján a PSG uralta a meccset, és az volt, amit ők szerettek volna, az volt, amit ők elképzeltek, tehát ilyen részletekbe is belementek utána, azt már az interneten láttam, hogy a Safonov miért rugdalja ki a labdát tulajdonképpen folyamatosan, tehát meg volt a game plan teljes mértékben, és Bayern ezzel nem tudott mit kezdeni tulajdonképpen. Tehát én sajnálom, mert én Bayern Drucker vagyok, sajnálom, hogy nem ők vannak a döntőben, de a PSG messze most a legjobb csapat. Tehát viszont ne felejtsük el azt, hogy a döntő az egy meccses. Tehát a döntőben akármi lehet. Egy kiállítás, egy 11-es, egy mit tudom én, egy kezdett momentumokból áll az egész mérkőzés, és ugye tudjuk, hogy a momentum az egy perc alatt meg tudja változtatni a meccs képét, úgyhogy itt nem mondanám meg neked, hogy tulajdonképpen a két párosítás közül, amelyik tovább jut, azt fogja biztosan megnyerni, mert itt akármi lehet igazából. Egy meccs alapján.
1: Tudj, játékfelfogásban elmondhatni, hogy két ellentétes csapatról beszélünk, így gyűjtöttem ki infókat, hogy a PSG a harmadik legtöbb szerzett, az Arzán a harmadik legkevesebb kapott XG-vel rendelkezik, a PSG előtte a legtöbb, az Arzán kapta a legkevesebb gólt, tehát így tényleg minden támadó statisztikában a PSG felül van, az Arzán minden védelmi statisztikában. Az, hogy ennyire két pólus találkozik el egymás ellen, szerinted kinek segíthet? Inkább az Arzánnak jó, hogy egy ilyen labdaigényes, domináns csapattal fog találkozni, vagy inkább a PSG-nek jó, hogy egy ilyen ellenféllel játszik, és nem olyan, mint a Bayern vagy a Barcelona, aki nagyon hasonló stílusban játszik, mint ők.
2: Hát most így kapásból az kell, hogy én azt mondanám talán, hogy a védekező csapatnak is, aki kontrázik, nagyobb esélye van, mert mindig sokkal nehezebb felbontani egy masszív védelmet, tehát ott nagyon nagy türelemmel kell játszani, ugye beindulások azok kevesebb van, mert ugye kompakt az ellenfél, ott van a 16-os körül, nem tudsz hova beindulni, nincs terület tulajdonképpen, és ez amúgy felőrli a támadó csapatot, nyugtalanná teszi a támadó csapatot, viszont a másik oldalon meg van egy PSG, ahol olyan támadó sor van, hogy Kvaratskhelia, Doué, Dembélét, és be tudják cserélni oda a Barkolát, tehát félelmetes támadó sor, és egyszerűen technikailag, fizikailag, foci tudásba is, tehát szerintem azért nagy különbség van a játékosok között, az Arsenal és a PSG között, tehát a PSG javára, úgymond, hogy ott meg lehozni egy meccset gól nélkül nagyon nehéz lesz. Tehát ott meg olyan villanások lesznek, vagy lehetnek tulajdonképpen, hogyha te nem koncentrálsz oda mondjuk 120%-osan egy pillanat alatt, hogy egy csellen levesznek, aztán ott vannak mögötted. Úgyhogy azért is lesz az érdekes ez a dolog, de így kapásból én azt kell mondjam, hogy a védekező csapatot helyezném előnybe. Hogy nekik jobb ez a dolog. Mm-hmm.
1: És akkor te egy soroltad tényleg a szupersztárokat, és a támadó oldalról beszélünk, akkor mindig ott van egy Hakimi is, akiről még így el is felejtünk beszélni, pedig első a gólpasszokban az idei BL kiírásban, 8 gólpasszal, mert mindenki itt a szupersztárokról beszél elő, és még egy ilyen szélső védő is van ennek a csapatnak, aki ennyire be tud lépni a támadásokban. Akkor így az előző monológodra lezárva és ráfűzve, akkor szerinted ebbe a BL döntőben az Arzán számít minimálisan esélyesen? Tehát mondani kéne akár 51-49-be egy arányt, akkor inkább most az Arzánnak mondod esélyesebbnek? Nekik jobb ez a matchup?
2: Hát nem, én csak ezt kapásból mondtam neked, hogy a védekező csapat. Én a PSG-t várom győztesnek. Százalékban mondjuk 51-49, de a PSG-nek. Én inkább azt mondanám. Hakimire visszatérve ott van még a másik oldalon a Mendez. Tehát ez a két ember olyan dolgokat művel a pályán, hogy néha csatárként látjuk őket. Néha olyan, hogy a Hakimi bead, és a Mendez fejezi be. Tehát ilyen dolgokat nagyon keveset látunk a fociba igazából. Félelmetes, amit művelnek. Tehát ott nem tartja senki a pozícióját a PSG-nél, hanem mindenki betölt egy pozíciót, ami éppen üres. Tehát ezért jó a PSG. Úgyhogy én azt mondom, hogy legalábbis én PSG győzelmet várok, aztán meglátjuk, hogy mi lesz majd.
1: Ilyen szempontból teher mennyire lett inkább az Arzenálon, mert azt nézzük, hogy úgy ugye most jó esélyre azért be fogják húzni az idei bajnoki címet, bár ahogy a veszem ellen is megszenvedtek, most múlt hétvégén már nehezen mond ilyet az ember, de jó esélyre azért meg lehet nekik a bajnoki cím, viszont BL-t ugye nem nyertek, még 2006-ban pont 20 év volt az utolsó, hogy eljutott legalább egy BL döntőig, de azt is elveszítették, még a PSG ugye önbizalommal teli egy címvédéssel jöhet ide. Szerinted az Arzenát nyomhatja inkább ez a teher, vagy azért a PSG-n is ott a teher, hogy azért egy duplázás, azért az mégis egy kicsit más szájíz?
2: Hát nem tudom neked megmondani, BL döntőt nem játszottam, de döntőt már játszottam sokat. Itt szerintem egyik csapat részéről sem lesz nagy teher. Itt ki fognak menni, és egy jót fognak játszani. Tehát erről fog szólni. Szerintem az Arzenál itt maximálisan fel fog készülni taktikailag, hogy tönkre tegye a PSG-nek a játékát. A PSG meg játszani fogja szerintem ugyanazt, amit tulajdonképpen eddig képviseltek. Mondom, tehát ez egy olyan dolog, hogyha taktikailag te 120 percet végig tudsz, mondjuk 110-et, nem 120, 110-et végig tudsz koncentrálni, akkor akár viheted mondjuk a dolgot egy 11-esek, a 11-esek az meg te is az lutri, az teljes mértékben. Lutri ott akárki nyerhet, úgyhogy nem tudom, mi lesz a fejekben, hogy lesz, nem hiszem, hogy itt döntetlenre fog játszani amúgy valaki, mind a két csapat meg akarja nyerni a mérkőzést, de majd a mérkőzés folyamán is majd lesznek változások, meg váltások, úgyhogy mondom, én azt várom, hogy az Arzenál itt taktikailag nagyon fel fog készülni a PSG-ből, a PSG meg csak játszani fog úgy, ahogy tud.
1: És azért még egy műsor vége felé beszélünk picit magyar érdekeltségből is, mert azért csak itt fogják a Puskásba rendezni összességében. Szerinted ez maga az országnak, meg is sport szakmaira mekkora dolog, hogy itt rendezik. Másrésztről, meg magyar szurkolók, mennyire örülhetünk, hogy azért, ha összegezve nézzük, talán az Arzát nem várta mindenki oda a BL döntőbe, de így megnézzük, azért csak kettő top csapatot kaptunk ide.
2: Igen, amúgy megkérdeznék egy pár embert, hogy ki, milyen csapatnak örült volna jobban, hogyha döntős. Szerintem mondtak volna itt sok mindent Real Madridtól elkezdve, tehát olaszokon keresztül. Igen, egy Arzenál van a döntőbe, örüljünk annak, hogy Budapesten lesz tényleg, mert szerintem ez egy nagyon nagy dolog az ország számára is, a város számára is. Igazi, ez egy foci ünnep lesz tulajdonképpen. Reméljük, hogy a PSG szurkolók nem fogják szétverni a várost, ahogy szokták, de ez egy foci ünnep tulajdonképpen, és mindenki már nagyon várja, és az tényleg, hogyha valaki tudott erre jegyet szerezni, erre a mérkőzésre, és kint tud lenni magyarként, az egy óriási dolog, mert nem biztos, hogy az életében még egyszer össze fog jönni egy BL döntő mondjuk valahol. Úgyhogy ez helyben is van, szerintem ez egy nagyon, nagyon nagy dolog, hogy ide tudták szervezni.
1: Szerencsések között leszel, vagy te otthonról fogod figyelni? Vagy?
2: Én kint leszek a stadionban.
1: Akkor ez nem akármilyen élmény, ezt gondolom válogatott meccsen már voltál, tehát így az atmoszférát már sikerült megtapasztalni.
2: Igen, válogatott mérkőzések azok mindig jók. Egy BL döntőn még nem voltam, lehet, hogy nekem is ez az első és az utolsó, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, szerintem biztos, hogy jó hangulat lesz.
1: Jó szurkolás, meg szórakozást kívánok hozzá. Köszönöm. És még egy záró kérdés így az adás vége felé, hogy ha már magyar érdekeltség, meg bajnokok ligája, azért az utóbbi időben a Ferencvárosnak összekötődött itt a BL-lel a neve, és most azért nagyon közel állunk ahhoz, hogy ne sikerüljön nekik a BL indulás összességében. Szerinted a magyar futballnak mit lenne jó? Tehát az, ha van egy kicsit variabilitás benne, és inkább a Győr lesz ott, vagy azért még mindig a Fradi, aki szerezte itt a koeficiens pontokat az utóbbi években, és azért még magyar szemmel, tényleg itt nem klubhovatartozás, nem kinek szurkunk, hanem csak magyar futball szerető ember szemmel, még mindig az lenne nekünk a legjobb, hogyha a Ferencváros indulna a BL-ben.
2: Nagyon szurkoltam a Fradinak a BL-be is, meg az Európa Ligába is, tehát mindig jó, hogyha van egy magyar csapat ilyen nagy tornákon. A bajnokságnak viszont azt kell, hogy mondjam, hogy jót tett, hogy most a Győr van ott az élen, ugyan még lehet, hogy a Fradi fogja megnyerni, tehát itt még akármi lehet, viszont jó egy konkurencia bajnokságon belül, tehát azért egy 10 éven keresztül itt azért Fradi uralom volt, és az tényleg szerintem nagyon jót tesz a bajnokságnak, hogy itt más csapatok is így fel tudják lendíteni az évet maguk számára. teljesen mindegy szerintem, legalábbis nekem teljesen mindegy, csak legyenek ott a BL-be, vagy az Európa Ligába, mert szerintem a magyar labdarúgás számára ez nagyon fontos, meg a válogatott számára ez nagyon fontos, hogy ott legyünk a térképen, mert ugye nekünk most megint jön egy generációváltás, majd hamarosan kellenek a fiatalok, kell, hogy a fiatalokat lássák, kell, hogy a fiatalokhoz nemzetközi szinten nyúljon mondjuk más csapat, más úgymond külföldi csapat, nagyon fontos. Úgyhogy nekünk minden apró ilyen dologba kapaszkodni kell. Most az, hogy ki van ott a BL-be, vagy az EL-be, számomra teljesen mindegy, csak legyen ott valaki. Most mondhatnám itt a játékosokat is, hogy mondjuk, hogy ki játszott meg, ki nem. Tök mindegy, csak legyenek ott magyar játékosok, és tényleg mindenkinek szurkolok, hogy így legyen.
1: Valahogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is köszönöm.
1: Sziasztok!
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak fütyükről szól, hanem az emberekről. Mitől lesz egy egyszerű szokásból olyan közös élmény, amely évek múlva is összetart egy családot? Miért emlékszünk bizonyos pillanatokra egész életünkben, miközben mások szinte nyomtalanul tűnnek el? Dr. Szászi Barnabás viselkedéskutatóval arról beszélgetünk, hogyan alakulnak ki a családi rituálék, miért adnak biztonságot és összetartozást, milyen szerepe lehet ebben a sportnak? És mit tanulhatunk a világ egyik legnagyobb boldogságkutatásából? Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó. Stoll Utca vagyok. A jövő héten beterjeszti javaslatát a kormány a közmédia átalakításáról. Közben Magyar Péter és Orbán Viktor üzent egymásnak. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, a szakértőkkel is egyeztetnek a jövőről. És a legtöbb helyen nem esett elég eső. A gazdák szerint az Alföld túlnyomó részén súlyos az aszályveszély. A közmédia teljes átalakítására készül a Tisza kormány. Az erről szóló törvényjavaslatot a jövő héten nyújtják be az országgyűlésnek. Az MTV korábbi hírigazgatója szerint az intézményi és pénzügyi függetlenség megteremtése a kulcs. Vasárnap újabb demonstrációra készülnek a Fidesz közeli szereplők. Csak hogy Horn Gábor már a péntek esti ellenzéki influencerek által szervezett demonstráció kapcsán is úgy véli, kudarcos volt. Egyedül Magyar Péter profitált belőle.
2: A közmédiát bezárják első nap, ahogy említette?
3: Nem bezárjuk a közmédiát, hanem a hír közlését függesztjük föl a közmédiának egészen addig, amíg a pártatlan és objektív hírközlés feltételei nem biztosíthatóak.
4: A hírszolgáltatás azóta is folyamatos a közmédiában. Magyar Péter reggel azonban újabb Facebook poszttal jelentkezett. Ebben jelezte, hogy a jövő héten benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnök hozzátette, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás, és azt a közkeletű újságírói hitvallást, hogy a hír szent, a vélemény szabad. A kormányfő egy nappal azután posztolt, hogy az MTV a hírhamisító vezérigazgatója kezdeményezte a munkaviszonya megszüntetését. Pap Dániel, aki 2018 óta töltötte be a pozíciót, azzal indokolta a lépést, hogy az új kormány a közmédia átalakítására készül. Tar Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere nemrég arról írt, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata. Kert Attila, aki 2006 és 2009 között volt az MTV hírigazgatója, azt mondta híradónknak, soha nem volt akkora szükség jó közmédiára, mint most. az Euronews magyar irodájának vezetője hozzátette. Ehhez elengedhetetlen az intézményi és pénzügyi függetlenség garanciája.
5: Az európai közszolgálati médiumoknál különféle testületek gyakorolják a tulajdonosi jogokat, amelyeknek a dolga biztosítani a függetlenséget. Én biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehet teremteni, de az is hozzátartozik, hogy a legeslegjobb rendszert is ki lehet játszani, hogyha nem akarják megtartani az intézménynek a függetlenségét.
4: Nemzeti lobogóval a kezében a miniszterelnökség épületének erkélyéről köszöntött a Magyar Péter, a migrációs paktum és a kormány ellen tüntető pár ezres tömeget péntek délután. Az eseményt jobboldali influencerek szervezték a kormány és az EU migrációs paktum ellen. A résztvevők időnként meglehetősen vulgáris módon fejezték ki nem tetszésüket a kormányfő felé. Az EU migrációs paktuma június 12-én lép hatályba, és alapvetően a bevándorlás szigorítását célozza. A szolidaritási mechanizmus miatt Magyarországnak maximum 350 ember kellene átvenni 2026-ban, de a Tisza kormány ezt nem tervezi, inkább technikai segítséget ajánl fel. A tüntetésen Németh Balázs fideszes képviselő is részt vett.
6: Itt vagyunk az Alkotmány utcában, és nem fogják elérni, mi történt. Kijött Magyar Péter az irodájának az erkélyére, és elkezdte hergelni a békés felvonulókat.
4: A trágár kommunikáció kapcsán a Magyar Péter Orbán Viktornak is üzent. Felszólította az előző miniszterelnököt, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet. A Fidesz elnöksége is felszólította a Magyar Pétert, annak bejelentésére, hogy a migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Magyar Péter ezek után egy kérdést tett fel. Miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Vasárnap a Sándor Palota elé szerveznek tüntetést a Fidesz közeli emberek. Ezúttal azon közjogi méltóságok mellett állnak ki, akiket Magyar Péter és kormánya el akar mozdítani pozíciójukból. Ilyen Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Hon Gábor kudarcosnak tartja a pénteki megmozdulást.
7: Civil szervezetek háta mögé bújva, reménytelen helyzetben próbálja a Fidesz felmutatni legalább a saját közönségének, az egyre fogyatkozó közönségnek az, hogy még vagyunk. Ennek szerintem pont az ellenkezője látszott, hogy nincsenek. Tehát ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy ez a kudarc maga.
4: A szakértő hozzátette, az eseményből Magyar Péter profitált egyedül, aki jó érzékkel tűnt fel a megmozduláson.
1: Nem változtatott Magyarország hitelkockázati besorolásán a Fitch Ratings. A hitelminősítő döntésére reagált a pénzügyminiszter is. Kármán András azt mondta, az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír. A hitelminősítő arra számít, hogy az országgyűlési választások előtti költségvetési lazítás és a rögtönzött támogatások az idén a hazai össztermék 6,4%-ára emelik a magyar államháztartási hiányt. Kármán András emlékeztetett, hogy a hitelminősítő elemzőivel személyesen is egyeztetett az elmúlt hetekben, és ismertette velük az új kormány elképzeléseit. A Fitch előtt a két másik nagy hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Moody's is változatlanul hagyta Magyarország besorolását. Szeptembertől eltörli a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány. A hivatalos indoklás szerint az értékelés aránytalan adminisztratív terhet rótt a tanárokra, miközben nem adott érdemi szakmai visszajelzést. Az Oktatási Minisztérium egy új rendszer kidolgozását kezdi meg. Az ígéretek szerint a munkába a szakmai szervezeteket is bevonják. A pedagógus szakszervezetek szerint a rendszer átalakítása indokolt, és azt szorgalmazzák, hogy az új modell kidolgozása valódi szakmai egyeztetések mentén történjen.
8: A kormány a következő tanévtől, vagyis 2026. szeptemberétől eltörli a pedagógusok jelenlegi teljesítményértékelési rendszerét. Jelentették be a kormányülést követő sajtótájékoztatón. A döntés már a magyar közlönyben is megjelent. A rendszer eddig a pedagógusok juttatásainak egy részéhez is meghatározási alapként szolgált. A kormány szerint azonban aránytalan adminisztratív terhet jelentett, és a tanárok munkájáról sem adott valós képet.
9: Ettől a munkáltató számára még megmarad a lehetőség a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékonyabb, szakmailag jobban megalapozott, és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat.
8: A pedagógusok szakszervezete szerint helyes döntés a rendszer átgondolása. Egy dolgot azonban igazságtalannak tartanak.
10: azért azt igazságtalannak tartjuk, hogy itt a kollégák, még ha igazságtalan is a rendszer, a kollégák rengeteg munkát beletettek. Ebben megkezdődött már az értékelésnek a feltöltése is, és a menet közben akkor a játékszabályokon módosítottak és eltörölték, és nem kapnak semmi plusz juttatást ezzel kapcsolatban, mint az eredeti ígéret volt, de még egyszer mondom, és nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy igazságtalan rendszer, tehát ezt minden körülmények között el kell törölni, és újra kell gondolni.
8: A bejelentés után Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott: ez a döntés nem elvesz valamit, hanem könnyít a mindennapokon. Olyan rendszert szeretnének kialakítani, amely valódi szakmai értéket teremt, és nem felesleges adminisztrációval terheli az iskolákat. A szakmai szervezetek a kezdetektől szorgalmazzák a teljesítményértékelési rendszer megszüntetését. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint az előző kormány által létrehozott rendszer igazságtalan volt.
11: Legyen egy új szisztéma, mi azt fogjuk javasolni mindenképpen, hogy egy helyben kialakított differenciálási rendszer legyen, amit jó lenne helyben elfogadni, és legyen az átlátható, és legyen objektív alapokon nyugvó, és minél kevesebb, vagy egyáltalán semmilyen szubjektív elem abban ne legyen.
8: A kormány döntését nem mindenki fogadta pozitívan. Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője közösségi oldalán azt írta: a teljesítményértékelés megszüntetésével elsősorban a gyerekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Hozzátette, a kormány nem egy jobb, ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a teljesítményértékelési rendszer megszüntetése önmagában nem oldja meg az oktatás problémáit. Szerintük rendezni kell a pedagógus béreket is, mert azok nem érik el a diplomás átlagbérek 80%-át, ettől 1,2%-kal elmaradnak.
12: Az uniós átlag az 90%, tehát itt már nem vagyunk annyira lemaradva. A nem pedagógus béreknél igen, az egy más kérdés, azt még rendezni kellene.
8: Totyik Tamás szerint sürgető lenne a nevelést, oktatást közvetlenül segítő dolgozók, valamint a technikai alkalmazottak bérrendezése is.
10: Nagyon le vannak maradva a bér tekintetében, hogy a garantált bérminimum plusz 7% a fizetésük, az ő béremelésüket minden körülmények között szorgalmazunk. Annyi információt kaptunk a kormány képviselőitől, hogy a kormány előtt hever a javaslat, és megnézik, hogy milyen forrásokból tudják ezt biztosítani.
8: A tárca azt ígéri, a következő tanévben szakmai egyeztetést kezdeményeznek a pedagógusokkal, intézményvezetőkkel és szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert.
1: Visszavonta a Mága Zoltánhoz köthető cég 500 milliós NKA támogatását a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy érvénytelenítették a Novostúdium Kft. Által elnyert 500 milliárd forintos kulturális forrást. Tar Zoltán szerint a pénz tényleges célja az volt, hogy a 2026-os voksolás előtt meggyőzzék a bizonytalan szavazókat, hogy a Fideszre szavazzanak.
13: Kérésem az mindenkihez, aki úgy érzi, hogy a támogatása nem elég biztos lábakon áll, akinél felmerülhet a gyanúja annak, hogy a kapott támogatásnak elsődleges célja a leköszönt kormány politikai üzeneteinek és kampányának támogatása volt, hogy az lehető leghamarabb, még késedelmi kamat nélkül utalja vissza a kulturális alapprogram számlájára. Jelzem, hogy aki ezt elmulasztja megtenni, de a vizsgálataink során kiderül, hogy az a támogatás, amit kapott, az elsősorban is politikai kampánytámogatás volt, akkor a rendelkezésünkre álló legszigorúbb jogi eszközökkel fogunk eljárni az illető cég, KFT vagy alkotóval szemben.
1: Megszűnt a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Erről a szociális és családügyi miniszter tett ki egy videót péntek este a Facebook oldalára. Kátai Németh Vilmos hangoztatta: szakemberek kellenek, nem rendfenntartók. A tárcavezető korábban is megígérte, hogy letérnek arról az útról, amelyen az Orbán kormány elindult. A korábbi vezetés ugyanis a kegyelmi botrány után előtérbe került gyermekvédelemből azt tartotta fontosnak, hogy például a javítóintézetekbe került fiatalkorúak és gyerekek bűnelkövetők. Az egymás után kiderült nevelői visszaélések ellenére is úgy vélekedtek, nem a nevelők szakmai felkészültségén kell javítani, hanem elegendő a rendőri felügyeletet erősíteni.
14: A mai nappal megszűnik a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Ezt a rendőri jelenlétet még Pintér Sándor rendelte el 2025. decemberében, mert képtelenek voltak kezelni a Szőlői utcai helyzetet. Ahelyett, hogy megvédték volna a gyermekeinket, rendőröket úszítottak a gyermekotthonokra. Mint mondtam, ez a mai nappal megszűnik, mert a gyermekotthonokba szakértelem kell, szakemberek kellenek, és nem rendőrök.
1: Vlagyimir Putyin szerint egyelőre nem szükséges, hogy találkozzon Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Ehelyett úgy vélte, hogy szakértőknek kell kidolgozniuk egy megoldást a konfliktusra, mielőtt személyesen egyeztetnének a vezetők. Az ukrán államfő az elmúlt napokban küldött levelet az orosz elnöknek, amelyben javasolta, hogy személyesen egyeztessenek egy tűzszünetről.
15: Lángok csapnak fel abból az oroszországi olajtárolóból, amit ukrán drónok támadása talált el. A Krasznodar régió beli olajdepó környékén levő házakból 60 embert evakuáltak, azonban senki nem sérült meg. A Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon Vlagyimir Putyin úgy vélte, hogy bár az ukrán támadások okoztak gazdasági károkat, nem jelentenek jelentős veszélyt az orosz gazdaságra. Az orosz államfő emellett visszautasította Volodymyr Zelenszkij ajánlatát egy személyes egyeztetésre a tűzszünetről. Nem látom értelmét a találkozónak. Az egyedül az ukrán félnek lenne előnyös, hogy megállítsa az orosz erők fegyveres előretörését. De megállapodásokra van szükségünk, nem 3 vagy 6 hónapra, hanem hosszú távra. Hagyjuk, hogy a szakemberek dolgozzanak, és majd utána találkozhatunk, hogy aláírjuk a megállapodást. De ezelőtt megoldásra van szükségünk. Fejtette ki Vlagyimir Putyin, aki elkerülhetetlennek nevezte az orosz katonai győzelmet. Az Institute for the Study of War amerikai katonai elemző intézet szerint azonban az orosz elnök nem kaphat pontos tájékoztatást az orosz katonai teljesítményről a frontokon, ugyanis az elérhető bizonyítékok alapján a tavaszi és nyári orosz offenzíva stagnált, míg az ukrán egységek több taktikai sikert is elértek az elmúlt hónapokban. A korábbi ukrán külügyminiszter szerint Volodymyr Zelenszkij nagyon tudatosan időzítette a levelét. Úgy érezte, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy fényt derítsen Putyin gyengeségére, és kiemelje azt, hogy szerinte Oroszország merre tart, mindez pedig úgy, hogy előtte Ukrajna sikeresen támadott szentpétervári célpontokat, ahol éppen egy rendkívül fontos nemzetközi találkozót tartanak. Ráadásul épp tetőzik egy energetikai válság is, szóval tökéletes volt a politikai időzítés. Vete Dmitro Kuleba. Szakértők szerint az orosz hadsereg harctéri veszteségeinek üteme tartósan meghaladja a hátországi mozgósítási és toborzási kapacitást.
1: 7 ballisztikus rakétával támadta Irán a kuvaiti és bahreini amerikai légitámaszpontokat. Ezentúl támadó drónokat lőttek ki a Hormuzi szoros irányába, amiket a rakétákhoz hasonlóan szintén megsemmisítettek az amerikai erők. Irán ezentúl bejelentette, hogy addig nem folytatják a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, amíg Libanonban nem kötnek teljes körű tűzszünetet és nem vonják ki az izraeli erőket. A Hezbollah viszont visszautasította a legutóbbi tűzszüneti javaslatot, és megalázónak nevezte az Izraellel folytatott tárgyalásokat. Nem fogadják el a biztonsági zónák létrehozását sem, amiről Izrael megállapodott a libanoni kormányzattal. Spanyolországba érkezett 14. Leó pápa, aki 6 napos hivatalos látogatást tesz az országban. A római katolikus egyház főt 6. Fülöp spanyol király és felesége Letícia királyné fogadta a repülőtéren. Majd az uralkodó család a madridi királyi palotában tartott hivatalos fogadást a pápának. A pápát az utcákon is hatalmas tömeg fogadta. A pápa mobilból még a fiatalok körében rendkívül népszerű, úgynevezett Six-Seven trendnek is hódolt az egyházi vezető. Leó pápa hatnapos útja során Madrid mellett Barcelonába, valamint a Kanári-szigetekre is ellátogat. Tovább sújtja az ország nagy részét az aszály. Hiába hullott az elmúlt héten helyenként közel 20 mm csapadék, a gazdák szerint ez még mindig nagyon kevés az aszály enyhítéséhez. Az ország több térségében ráadásul szinte egyáltalán nem esett eső, így tovább romlott a helyzet a földeken. A Hajdúság egyes részein a termelők már öntözésre kényszerülnek, mert attól tartanak, a csapadék nélkül jelentős termékkieséssel kell számolniuk. Az öntözés azonban rendkívül költséges, ami sok gazdaság számára komoly anyagi terhet jelent.
16: Bár az elmúlt napokban többfelé is esett az eső, a lehullott csapadék mennyisége továbbra sem elegendő ahhoz, hogy érdemben enyhítse az aszályt. A Hajdúságban a szárazság már olyan mértékű, hogy a gazdák kénytelenek megkezdeni a földek öntözését. Az öntözés azonban jelentős többletköltséggel jár, ezért sokan abban bíznak, hogy a következő hetekben nagyobb mennyiségű tartós csapadék érkezik a térségbe.
17: A idei évben összesen január 1-től 102 mm csapadékot kaptunk. Itt az átlagos évi mennyiség oda 700 mm körül szokott lenni. Ez az elmúlt években elmaradt.
18: Locsolnia kell, vagy öntöznie kell?
17: Én tudok öntözni, öntözök is, de nagyon sokba kerül öntözni, és nem térül meg a gabonárakba.
16: Debrecen térségében megtréfálta a vihar a gazdákat, bár több helyen jelentős csapadék hullott, az eső eloszlása rendkívül egyenletlen volt. Míg egyes területek elegendő nedvességet kaptak, addig a kiszáradt földek nagy részére alig jutott csapadék.
19: A városban tényleg volt elfogadható mennyiségű eső, így Debrecennek a túlsó szélén ott mértek 20-22 mm, de itt, ahol a termelés, a mezőgazdasági termelés folyik, itt sajnos csak 10 mm-t mértünk, és ez annál is kevesebb, mert az előző hónapban összesen volt egy hónap alatt 20 mm, az azt megelőző hónapban meg egyetlen egy szemet sem mértünk, tehát tragikus a száj most már.
16: Tolna vármegyében is aggódva figyelik az időjárást a gazdák. A termelők szerint a búzának a következő hetekben még mindenképpen szüksége lenne csapadékra ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön. Ennek ellenére sokan bizakodóak és úgy vélik, hogy az idei termés mennyisége elérheti a tavalyi szintet. A piaci kilátások ugyanakkor vegyesek, a tőzsdei előrejelzések alapján a búza ára akár alacsonyabb is lehet, mint az elmúlt években, ami befolyásolhatja a termelők bevételeit.
20: Hát nálunk a héten itt Tolna vármegyében nem olyan nagyon sok csapadék volt, nem számottevő. Lehet úgy is fogalmazni, hogy a port se vert el. A növényeknek egy kicsit felüdülés, de még mindig nem elég, tehát még kellene egy pár száz milliméter eső hiányzik. A buza az valójában ugye most virágzik, ugye most telnek ki ugye kalászba a szemek, tehát annak most jól jönne egy számottevő csapadék.
16: A következő napokban nem várható jelentős csapadék, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, több helyen nyárias melegre kell számítani.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját az AEK Athén színeiben görög bajnok Varga Barnabás szerezte. Előbb a 26. percben fejjel volt eredményes, majd a szünet előtt lábbal is betalált. A vendégek a 72. percben Toni Miettinen távoli bombájával szépítettek. Folytatás kedden a debreceni Nagyerdei stadionban, Kazasztán ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány 3 újoncot is beállított, és ezt tervezi a keddi meccsen is, többeket kipróbál majd. Azt mondta, Szoboszlai Dominik kezdeni fog Debrecenben is, bár elfáradt, görcsei voltak, de szerinte hozzászokott, hogy 4 nap alatt regenerálódik. Elindult következő expedíciójára Klein Dávid hegymászó. A cél ezúttal a Föld 12. legmagasabb hegycsúcsa, a kínai-pakisztáni határon található 8051 méteres Broad Peak, amely a híradónknak nyilatkozó hegymászó szerint technikailag nem tartozik a legnehezebbek közé, azonban így is bőven rejteget veszélyeket magában.
15: A csomagok egyik utolsó ellenőrzését végezte Klein Dávid szombat délelőtt a Liszt Ferenc nemzetközi reptéren, nem sokkal azelőtt, hogy útnak indult volna. A tapasztalt hegymászó ez alkalommal a 8051 méteres, a Karakorum egyik legendás 8000-esét, a Broad Peak-et vette célba, két másik, szintén tapasztalt amerikai hegymászóval együtt. A cél a hegycsúcs elérése oxigénpalack és magashegyi teherhordók használata nélkül. Klein Dávid szerint megfelelően felkészült az expedícióra, igaz, az elmúlt időszakot egy bokasérülés nehezítette.
0: Az elmúlt év az nagyon nagy részben arról is szólt, hogy ezt megpróbáltam rendbe tenni. A felszerelés összeállt, nagyon várom Sajával és Iennel a közös munkát. Ők már lassacskán megérkeznek Pakisztánba, Iszlamabadba fogunk rendezvúzni, úgyhogy izgatottság van bennem, megkönnyebbülés van bennem, és persze egy picit bennem van a búcsú hangulata is, hogy Nóritól mindjárt elköszönök.
15: A hegy első magyar megmászását az ő vezetése mellett 26 éve 2000-ben valósította meg egy 9 tagú expedíció, így ismerős lesz számára a terep.
0: Könnyű dolgom van, mert nagyon otthonosan érzem magam a hegyek között, és nagyon komfortos nekem az a világ odakint. Úgyhogy nem akarom, ez nem olyan nagy erőfeszítés. Nyilván minden hegyre össze kell szednem magam, és végig kell gondolnom, hogy ez a hegy miről szól, ez a hegy milyen kihívásokat. Nem akarom, ez nem olyan nagy erőfeszítés. Nyilván minden hegyre össze kell szednem.

0: sebesség az egy 8000-esen egészen más jelent. Szóval semmiképpen nem egy sétagalop. A felmelegedés miatt itt is ugye szeszélyesebb az időjárás, olvad a gleccser, vannak objektív veszélyek, hullókövek, hulló jégtömbök, szóval elég sok veszéllyel azért szembe kell néznie a mászóknak ezen a hegyen is.
1: Az expedíció kommunikációs és háttérfeladatait Magyarországról Legendi Tíma végzi majd, aki nyomon követte Klein Dávid felkészülését.
2: Én nagyon szeretem a hegyek világát. Én is vizsgázott hegymászó vagyok, és nagyon élvezem, amikor látom azt, hogy egy expedíció megvalósul. Én látom azt, hogy hogyan tevődik össze a partnerkereséstől kezdve a mindenféle stratégiai dolgon át egészen addig, hogy elindul valaki. Úgyhogy már a megelőző időszak is nagyon izgalmas. Ami engem jobban meg szokott viselni, amikor mondjuk Dávid hazaérkezik, és ugye Szilárd régen azt mondta, hogy kinyílik az a bizonyos fotocellás ajtó, és akkor van vége igazán az expedíciónak, és az a csúcspontja, nem a hegy megmászása.
1: Erre azonban még várni kell. Az expedíció előbb az alaptáborban rendezkedik be, várhatóan június 17 és 19-e között. A csúcs támadása pedig július közepén végén kerül sor. Klein Dávid leghamarabb augusztus elején érkezik vissza Budapestre.
3: Már az állatkertekre is átterjedt a futballláz a világbajnokság kezdete előtt. Mexikóban ugyanis az állatokat is bevonták, hogy tippeljék meg a közelgő mérkőzések meccseit. Az elefántok szerint Mexikó fog nyerni Dél-Afrikával szemben, a gorillák Uruguay felé húztak, míg a kapibarák egy döntetlen mérkőzést jósoltak a mexikói válogatottnak Dél-Korea ellen, ugyanis egyik finom falatos dobozt sem nyitották ki. De az arapapagájok, a zsiráfok és a puma sem maradt ki a futball őrületből. Most jön a heti világhíradó Szőlősi Györgyivel, azt követően pedig friss hírekkel várom önöket. Addig is köszönöm a figyelmet, további szép hétvégét, viszontlátásra!

0: volna mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magad hobbanak és forgatjátok. És amit a pályitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mind végig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
2: There's been so

Szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt. Ja.

Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Uram, köszönjük, hogy nálad nincsen félelem, nincs bánat, és mai napon is megerősíted és megbátorítod a szellemünket, lelkünket, mert te azért jöttél, Uram, hogy fölemeljél bennünket, Ábrahámnak a magját, mert a názáreti Jézus Krisztusban felöltöztük, Uram, a te természetedet, és így az Ábrahámnak az örökösévé váltunk, és ezért hozzád megyünk, és köszönjük az a szent ígéreteket, amit a Szent Szellem által megvalósítasz az életünkben mai napon is. Kérlek, áld meg a jelenlevőket, és tölts ki rájuk a szellemednek az örömét, hogy vegyél az minden szívről félelmeket, szorongásokat, gyávaságot, meghunyászkodásokat. Kérlek, hogy újítsd meg a Szent Szellem által, mert te mondtad, Uram, hogy a test az nem használ semmit. Szellem az, amely életre kelt. Keltsd életre, Uram, a szívüket, szellemüket, elméjüket, gondolatokat. Hozd ki a természetes világnak a kötelékei alól, és emel föl őket a mennyei dicsőségbe. Az elméjüket, gondolataikat, hogy az Istenek az akaratát, Isten gondolatait be tudják fogadni a szellemünkben, lelkükben. Távolítsd el ennek az útjába lévő akadályokat, amelyeket az Úr Jézus nevében megtörök ezen a helyen, és megparancsolom neked, Sátán, hogy erről a helyről távozzál. Nem kívánatos személynek nyilvánítunk a mai Isten tiszteletünkön, és kijelentjük a názáreti Jézus Krisztus diadalát fölötted, aki lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadalt aratott rajtak. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy bennünket is megváltottál, megszabadítottál, felültettél bennünket a mennyei helyekre, és köszönjük, Istenem, hogy megáldottál bennünket, és most is ezekre az áldásokra nézünk, tereád nézünk, Krisztus Jézus, a hitnek a fejedelmére, hitnek a bevégzőjére, aki legyőzted a világot, ennek a világnak a természetes törvényeit, a bűnt, a halált, a betegségeket, és köszönjük neked, hogy elküldted a vigaszt, az igazság szellemét, hogy élő pünkösdöt ünnepelhetünk a mai napon is azáltal, hogy Istennek a szellemével újra és újra találkozhatunk, betöltekezhetünk, hogy a belső emberünket, sőt a fizikai testünket is meg tudjad eleveníteni, föl tudjál kenni bennünket, és alkalmassá tegyél bennünket az új szövetségnek a szolgálatára. Köszönöm neked, Uram, a testvéreimet. Vigasztald meg őket, vedd le róluk a gondokat is a terheken, és szabadíts föl őket, Uram, a könnyű és gyönyörűséges igádra, és a gondjaikat pedig hordoz, mint gondviselő Isten. Adj megoldást, Uram, azokra a problémákra, kérdésekre, amelyeket hordoznak még a fejükben, elméjükben, szívükben. Add meg, Atyám, hogy ennek a teher lejöjjön minden jelenlevő életéről. És azoknak pedig, akiknek szükségük van bűneiknek a bocsánatára, adj kegyelmet. Imádkozunk a betegekért, hogy érisd meg őket gyógyító erőddel, szabadíts fel a fizikai testüket minden gyengeségből, fáradtságból, fájdalomból, betegségből, mert hisszük, Uram, hogy ezeket is levetted rólunk. Törd meg a szegénységnek az igáját, a nincstelenség igáját, és bővölködő élettel áld meg őket. A mi Urunk, názáreti Jézus Krisztus nevét magasztalt föl minden jelenlevőnek az életében, sőt a hallgatóknak, nézőknek az életében is egyaránt. A mi Urunk, Jézus Krisztus hatalmas nevében, amely név áldott most is mindörökké, mondjuk közösen, hogy kérlek benneteket, hogy ha még nem köszöntettétek egymást, akkor üdvözöljétek egymást, és utána foglaljatok helyet. Hál' az Úrnak! Az első igét, amit szeretnék nektek felolvasni, az Zakariás prófétának a könyvéből, a Zakariás prófétának a 10. fejezetében található az első verszakok. Kérjetek esőt az Úrtól, késői esőt az idején, az Úr villámlás szerez, és záporesőt ad nekik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságokat látnak. Üres álmokat beszélnek, hiába valósággal vigasztalnak, ezért elszélednek, mint a juhnyáj, amely sanyarog, mert nincs pásztora. Haragra gerjedtem pásztorok ellen, megfenyítem a bakokat. Bizony megfenyíti a seregek ura az ő nyáját,
1: Júda házát olyanná teszi őket, amilyen harcra felé kísértett ló. Közülük támad a szegletkő, közülük a szeg, közülük a harci ív, közülük egyszer, mint minden sarcoló. És olyanok lesznek, mint a hősök, akik az utcák sarát tapossák a harcban, és harcolnak, mert velük van az Úr, és megszégyenítik a lovon ülőket. Amen. Tehát a késői esőnek az idejéről szeretnék beszélni, amely meg vagyok róla győződve, itt van, ebben a percben is, ebben ezen a helyen is, és sok más helyen is, ahol ezekben az órákban, vagy ezekben a napokban az Úr Jézus Krisztus nevében összegyűlnek az emberek, azért, hogy ne csak megemlékezzenek a Szent Szellemnek a megérkezéséről, hanem újra és újra betöltekezzenek Szent Szellemmel, a Szent Szellemnek a gyümölcseivel, ajándékaival, és a szellemükben, természetükben a Szent Szellem folytassa azt a csodálatos munkát, ami elkezdett. Mert számunkra a pünköst nem csak emlékünnep, nyilvánvalóan nagyon örülünk a kezdésnek, hanem látjuk azt a folyamatosságot, amelyet mi is részesévé váltunk. Hadd mondjak először az előzményt, különösen azok számára, akiknek szükség van erre, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a főpapi szolgálatának a központi része az, hogy a Szent Szellemben és tűzben alámeríti az embereket. Ami azt jelenti, hogy egy olyan természetfölötti szellemi eseményben van része a hívőnek, amikor is a názáreti Jézus Krisztus, mivel hogy megkapta a megdicsőlés után a Szent Szellemnek a kitöltésének a jogát az Atyától, egyébként az Atyától származik a Szent Szellem, de pontosan az a megváltásnak a csúcspontja, a tetőpontja az, hogy a názáreti Jézus Krisztus miután föltámadott és vérével áthatolt az egeken. Itt már a názáreti Jézus Krisztusra ne úgy nézzetek, mint egy természetes embert, hanem egy mennyei emberről van szó. Tehát a teste az már teljesen spirituális, megmaradt a húsa, megmaradt a csontja, de hála Istennek, hogy az emberi test azért csodálatos, mert át tudja alakítani Isten halhatatlan, romolhatatlan szellemi testé úgy, hogy nem veszíti el az ember a csontozatát, nem veszíti el a teste húsát, hanem ez örökké valóságba lép be, tehát teljes mértékben úgy birtokolja a külső ember is a Szentléleknek a jelenlétét, mind a belső embere, mind a szelleme és a szíve. Ez egy fantasztikus dolog. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus hasonlóvá lett hozzánk, akkor azért tudjátok, hogy a föltámadáskor olyan hatalmas minőségi változáson ment keresztül názáreti Jézus Krisztus teste, hogy teljesen felszabadult a természetes törvények uralma alól. A halál teste az a természetes törvények alá van rendelve, ezért volt szükséges a názáreti Jézus Krisztusnak, hogy felvegye magára halálnak a testét, azért, hogy engesztelő áldozatul tudja adni magát. De a föltámadáskor teljesen megváltozott a testének a minősége, a minőségi tulajdonsága, nem lett alárendelve már a fizikai törvénynek, beleérve a romlandóságnak, halandóságnak, hanem egy halhatatlan, romolhatatlan testtel jelent meg, és ezzel egyértelműen alkalmassá vált a mennyi életre, hogy ne csak a szelleme, hanem a fizikai teste, a megdicsőült testben érkezzen föl az Atyának a dicsőségébe. És ezzel a utazás, amit a három szintű világról beszél a Biblia, harmadikék, másodikék, elsőik, tehát ezeken az egeken, meg számunkra sok rejtély van ezen a terület, a mindenségben, ezen áthatolt a názáreti Jézus Krisztus a vérével, és megjelent az Atya előtt, és ezzel legitimmá vált teljes mértékben a názáreti Jézus Krisztusnak megváltó műve, és elfoglalhatta a főpapi szolgálatát, a főpapi tisztséget, mert a főpap mindig akkor válik hitelessé, legitimmé, amikor a Szentek Szentjébe be tud jutni. Az Ószövetségben, amikor a pap esetleg, ha volt olyan, hogy meghalt a Szentek Szentjébe, akkor elveszítette nyilvánvalóan a főpapi tisztségét is. De hála Istennek, Jézus Krisztus nem halt meg, tehát azért él, mert életjelet adott magáról. Ez az életjel pedig nem más, mint a Szent Szellemnek a kitöltése, ő bizonyítja, hogy a názáreti Jézus Krisztus a föltámadás után testében, a vérje által fölment az igazi szentélyben, megjelent az Atya előtt, az Atya megdicsőítette tisztességgel, dicsőséggel, és megnyerte a názáreti Jézus Krisztus az Atyától a Szentlélek kitöltésének a jogát, hogy a benne hívő embereket, ha hisznek és kérik tőle, veszik tőle, akkor ő rájuk ráárasz a Szent Szellemet. És ez által teljesedett be a keresztelő Jánosnak a proféciája, mert a keresztelő Jánosnak a proféciája nem a földi szolgálatára vonatkozik, hanem a mennyei főpapi szolgálatára vonatkozik, mert a földi életében senkit nem töltött be Jézus Krisztus Szentlélekkel, csak ideglenes módon adott a 12-nek, majd a 70-nek szellemi erőt és hatalmat, de ez nem volt a Szent Szellemmel való beteljesedés. A Szent Szellemmel való beteljesedésnek tehát az első feltétele az volt, hogy a názáreti Jézus Krisztus, mint ember, mert emberré lett, vissza tudjon kerülni az Atyának a dicsőségébe, és megnyerje az Atyától azokat a javakat és áldásokat, amelyek megvoltak ígérve az Ószövetségben, főleg Ábrahámon keresztül, hogy ezekkel fogja megáldani a benne hívő embereket. És dicsőség az Úrnak, hogy a názáreti Jézus Krisztus hibátlan, szent, ártatlan vérével, örök érvényű kegyelem közvetítő erővel rendelkező vérével megszerezte az Istennek a javait és Isten áldásait. Még annyit röviden. A főpapnak ugye a legfontosabb szolgálata az, hogy áldozatot mutasson be, és ajándékot adjon. És az áldozat volt az ő vére, az ajándék pedig a Szent Szellem. És Jézus Krisztus tudta nagyon jól, hogy nagyon nagy szüksége lesz az tanítványoknak a Szent Szellemnek az eljövetelére. Tehát ezzel elkezdődött pünköstkor a Szent Szellemnek a kitöltésének a joga, és a korai és a késői eső szerepel a Bibliában, mint szimbólum. A korai egyházban, az apostoli egyháznak a korszakát egyértelműen a korai esővel azonosítjuk. A korai eső az természetben is, a mezőgazdaságban is a vetés után érkezik, tehát úgy van, az Isten bölcsessége benne van a természetben, a logosz benne van a természetben. Nagyon érdekes, hogy a vetőmag, amikor bekerül a földbe, ha Isten meg akarja áldani ezt az országot vagy nemzetet, akkor ad megfelelő mennyiségű csapadékot a földnek azért, hogy a mag elkezdjen kicsirázni, és szárba szökkenni, elkezdjen növekedni. Utána különböző időszakok jönnek, és ma közeledik az aratás. Az aratás ideje előtt, közben az aratás előtt, nem az aratás időben, az aratás előtt szintén látjuk, nyilvánvalóan az éghalati övezetektől függően, hogy eső jön. Például májusban mondják itt Magyarországon, hogy a májusi eső mit ér? Ez a régi mondás, hogy a májusi eső aranyat ér. És látjuk, hogy mennyire fontos a májusi eső, hogy mennyire meg tudja növelni a természetnek a bujaságát, gazdagságát, bővülködését, hogy ha megfelelő mennyiségi vízanyag érkezik le a földre, akkor a fák meg minden elkezdenek növekedni, és a természet megújul. Nos, tehát ez az aratás előtti időszak. Most mi tehát ebben az időben vagyunk, a Biblia erre utal, ezért használja a késő esőt, nem csak a természetes esős időre, hanem használja arra, hogy mikor még nagyobb erővel érkezik meg, még nagyobb dicsőséggel érkezik meg a mennyből a Szent Szellem, mert fel akarja gyorsítani Isten az ön népének a növekedését, fejlődését, és utána majd jön egy érési korszak, amikor kevesebb lesz a Szentlélek. Az érési korszakban általában megpróbáltatások következnek, tehát amikor kipróbáltatik az emberben, hogy álhatatos-e, hűséges-e, stb. És ahogy a természetnek a rendje mutatja, azt lehet látni, hogy a szellemi növekedésben akár egyéni szinten, akár egyházi szinten, vagy közösségi szinten ezek az állomások megkülönböztethetőek és felismerhetőek. Tehát ezért a Szent Szellemnek a kitöltésének már jó bevelene vagyunk, több mint 100 éve kezdődött el, és egy új időszak indult el ezzel, az egyháznak a helyreállítása, és egyben a keresztény világnak a kettéválasztása is elindult ezzel, tehát különbség van azok között az emberek között, akik elfogadják az újjászületést, elfogadják a bűnöktől való megtérést, elfogadják, veszik a Szent Szellemet, és azok, akik se a bűnt, se a bűntől való megtérést, se az újjászületést, se a Szent Szellemmel való betöltekezést elutasítják. Tehát látni, hogy ez a világ méretekben, ez a kettéválásnak a időszaka vagy folyamata már több évtizede zajlik, és zajlani fog is a jövőben. Ennek az eredménye lesz, hogy lesz egy dicsőséges egyház, amely szeplő és sömör nélkül fog a Krisztus elé állni, és lesz egy bukott kereszténység, ami a babiloni civilizációnak a részévé válik, és ezért szorgalmazzuk azt, hogy mindenki térjen meg valóságosan, hagyja el a bűneit, mert a test szerint érsz, akkor meghalsz, és ezért a bűnökkel el kell bocsát, el kell, hogy szakadjál, és ebben is tud segíteni számodra. Nem csak a megtérés, nem csak a te akaratodra vagy erre ráhagyatkozva, hanem ebben kész segíteni neked a Szent Szellem is. Sőt, ez az elsődleges célja a Szent Szellemnek, hogy ez meg tudjon valósulni az életedben. A pünkösdi karizmatikus mozgalomban az elmúlt évtizedekben többnyire a karizmák megnyilvánulására volt a hangsúly, de ha megnézzük az Ószövetséget, nem a karizmáknak a megnyilvánulására teszi a Szent Szellemnek a kitöltésének elsődleges jeleit, hanem a jelen formálásra, az ember természetének és a szívének a megváltoztatására. Mert látom azt, hogy sokszor láttam, hogy a Szent Szellem ajándékai működtek emberben, de a szívük nem volt megváltozva. És sokkal értékesebb az, hogy ha valakinek a szíve meg van változva, mert a szíve meg van változva, akkor tud engedelmeskedni Isten igéjének, és egészen biztos vagyok benne, hogyha vágyakozik a Szent Szellem ajándékaira, akkor a Szent Szellemnek a karizmái pedig tisztán fogna működni az életében, megnyilvánul az életében. A legrosszabb az, amikor egy régi szíven keresztül mégis működik a Szent Szellem. Van ilyen, tehát, hogy egy ótermészetet is tud használni a Szent Lélek, mert annyi olyan nagy kegyelemet akar adni ma Isten népének, hogy látjuk azt, hogy bizony-bizony van ezen a területen, sőt az elmúlt évtizedekben, akár a pünkösdi karizmatikus történelem is igazolja ezt, hogy sajnálatos módon vannak olyanok, akik a Szent Szellemnek a vételének a céljaival nem voltak teljesen tisztában, egyetlen egy célt tekintettek a Szent Szellem vételérekor, hogy imádkozzanak nyelveken, vagy megnyilvánuljon a nyelveken szólás mellett más karizma is. Én ezt egyáltalán nem akarom lebecsülni, nagyon értékes, és megértem azt, hogy mivel hogy az Abcsel 2-ben Joel profétát idézi Péter, ezért tettek erre hangsúlyt, de ha jól megnézitek az Ószövetségben, főleg Ezékiel profétánál, ő Ezékiel proféta másra teszi a hangsúlyt, a kettő nincs ellentmondásba, hanem itt a sorrend, a prioritásról szeretnék beszélni, hogy a Szent Szellemnek a vételében a cél rendkívül fontos, hogy ne csak egy célra gondoljatok, hogy arra, hogy szóljatok nyelveken, hanem arra is például, amit az előbb mondtam, hogy kapjatok a szellemetekben, a belső emberben olyan bátorságot, hogy megalkuvás nélkül hűségesen tudjátok képviselni Istennek az igéjét, mert a bátor ige hirdetést azt látjuk, hogy már pünköskor is azonnal megnyilvánul Péternél. Péter, aki előtte egy félénk ember volt, amikor végignézte a názáreti Jézus Krisztusnak a kihallgatását, és fölismerték a Péterről, hogy Jézus Krisztushoz tartozik, simán letagadta Jézus, sőt még átkozódva is megtagadta, hogy semmi köze nincs a názáreti Jézushoz. Egyértelműen lehet látni, hogy olyan természettel rendelkezett Péter a pünkösd előtt, mint ami mi rendelkezünk, hogy félünk a büntetéstől, különösen, hogyha hatalomról van szó, és a hatalom akar felelősségre vonni bennünket, sőt igazságtalanul, akkor rendkívül rossz
2: érzése van az embernek a belül, az egész érzelmei lelke összekuporodik, összeroskad és elveszíti, még azt a természetes erőt is, amivel rendelkezett előtte. Tehát Péter is ilyen törékeny ember volt, hogy egy konfliktus fenyegetettségnek, megfélelmítésnek a szituációban nem tudta megőrizni azt a ígéretét, amit tett Jézus Krisztusnak, hogy ő akár kész érte meghalni. De látjátok, micsoda hatalmas változás történt a Szent Szellemnek a kiáradásakor? Péter nem fél, pedig gunyolták az emberek, ráadásul nem is ilyen szektás módon történt a Szentléleknek a kiáradása. Nagyon sokan mentek föl már hajnalba, 6 óra, akkor áradt ki a Szentlélek. Nagyon sokan mentek föl a templom hegyre. Most vita van arról, hogy azzal ne foglalkozunk, majd a felházba történt, vagy a Salamonnak az oszlopánál történt a Szentlélek kiáradása. Én az utóbbi mellett vagyok, mert ha jártatok Jeruzsálembe, még akkor is a házakat leviszed, az a több ezer ember azért azon a helyen, a hegycsúcson nagyon nehezen fért el, de viszont a templomhegyen sokkal könnyebben, a Salamonnak a oszlop csarnoka körül sokkal többen tudtak elférni. De hát ez nem hitkérdés, ettől tudsz üdvözülni. Tehát az a lényeg az, hogy több ezer ember összegyűlt. Ott már Péter nem bujkált. Ott kiállt és elmondta, hogy igen, nem csak, hogy Jézus Krisztus tartozik, hanem elmondta a jeruzsálemi embereknek a felelősségüket, hogy milyen felelősség terheli őket, annak az embernek a haláláért, akit Isten föltámasztott és messiásnak nyilvánított, és úrrá tette a názáreti Jézus Krisztust, és az, hogy úr és messiás, ennek a jele az, hogy megérkezett a Szent Szellem, és extatikus állapotban vagyunk, örvendezünk, imádkozunk, stb. Nyelveken szólunk, profétálunk, sok mindent hallottak ott az emberek. A Bibliának a nyelvezete nagyon sűrű, a lényeget mondja, de el lehet képzelni, hogyha az emberek arra gondoltak, hogy ezek részegek, akkor tényleg ezek az emberek magán kívül extatikus állapotban voltak, tehát ilyen módon elveszítették az önuralmat. Tudod, hogy néha jó, hogyha az ember az agyának a kontrollja alól kikerül a szelleme, kikerül a lelke? És ezért a Szentlélekkel való betörtekezésnek az egyik előfeltétele az, hogy engedd el magadat. Tehát ne saját magadat, ne tartsd kontroll alatt. Hidd el, hogy az atyától Szent Szellemet kérsz, akkor nem ad neked démon. Tudom, hogy a protestánsok szeretnek ezzel ijeszgetni bennünket, hogy a démonok imádkoznak nyelvekkel, meg stb. Persze, van ilyen, de hát itt látom, az előbb jeleztétek, hogy nem kuruslók, varázslók, jövendőmondók ülnek itt, hanem a názáreti Jézus Krisztusban hívők ülnek. Így van? És az egyház így kezdődik. Tehát a pünköskor nem csak az történt, hogy megérkezett a Szent Szellem, hanem az egyház megszületett, tehát a Krisztusnak a teste, mert Pál apostol a következőt mondja Krisztus testével kapcsolatosan, hogy a Krisztus testébe való alámerítkezés vagy bekerülés akkor történik, amikor a Szent Szellemmel meg vagyunk ithatva. Természetesen ebbe beletartozik az újjászületés is, de beletartozik különösen a Szent Szellemnek, amivel meg vagyunk ithatva. Természetesen ebbe beletartozik az újjászületés.

utána aztán jöttek olyan generációk, amelyek nem a Szent Szellemre tették a hangsúlyt, nem gondolták azt, hogy a Szent Szellem által történik meg igazából az egyházba való Krisztus testében, mert az egy természetfölti spirituális valóság, való becsatlakozás, integrálódás, hanem úgy gondoltok, hogy emberi szervezetnek való belépés, egy vallásos keresztény szervezethez való tartozás adja az egyház tagságot. Persze, minden történelmi időben megvan a kereszténységnek a társadalmi szervezeti formája. De önmagában, hogy egy egyházi szervezethez tartozol, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Krisztus testéhez tartozol. Krisztus testének ez való tartozásnak az első feltétele a megtérés, az újjásületés és Szent Szellemben való betöltekezés. Én ebbe hiszek. Mert ezt mondja az Istennek az igéje. És az Isten az igazságát nem változtatta meg. A keresztényi válásnak a lépései ugyanazok maradtak, mint amit Pünkösdor elmondott Péter apostol, hogy kérdezik tőle, hogy mit tegyünk atyám fiai. És ő azt mondja, hogy térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és vegyétek a Szent Szellem ajándékát. Ez a háromnak kell megtörténni ahhoz, hogy egy helyen megszülessen a gyülekezet, és létre tudjon el tudjon indulni a keresztény szolgálat. Ahol ez nincs meg, ott nem lehet beszélni egyházról. Nem akarok senkit megsérteni, de hát erre utaltam, hogy a mai korunkban történik egy szétválasztás, hogy sok keresztény visszatér Isten igéjéhez, és más ágazatok meg inkább elszakadnak Istennek az igéjétől. Azt mondja Zakariás, hogy az utolsó időkben, a késő eső időben lesz villámlás, és lesz záporeső. Ezt is szimbólumként kell értelmezni. A villámlás egyrészt időjárás változást is jelent, fényjelenséget jelent. Én azt gondolom, hogy ezt minden erőlködés nélkül összefüggésbe lehet hozni a Szent Szellemnek a kinyilatkoztatásával, kijelentésével. Amikor a Szent Szellem kijelenti Istennek a beszédét, az Isten aktuális akaratát, célját, ami nem a Bibliából származik, illetve azonos a Bibliával található igével, de egészen más a írott ige önmagában, Szentlélek nélkül, meg megint más, amikor a Szentlélek a Bibliában található igéket aktuálissá teszi, és az igének a szellemét és az életét helyezi bele a szellemedbe. Amikor a szellemedbe beleteszi a szellemedet, életedet, akkor jön a fény, akkor jön a látás, akkor hullik le az embernek a szívéről a pikkelyek, a vakságok, és akkor ismerik fel az ember, hogy mi az Istennek az aktuális akarata az én élet időmben. És nem azt keresem, hogy mi volt ezelőtt 300 éve, vagy 500 éve, hanem azt keresem, azt érteti meg vele a Szentlélek velem, meg veled is, hogy a 21. században mi a Szent Szellemnek az akarata és a célja az életeddel kapcsolatosan. Én is a fiatal keresztényként, illetve még megtérésem előtt nagyon sok keresztény embernek a megtérését elolvastam, Katolicskon, Pászkál, stb. Sok mindenkinek, hogy hogyan tértek meg, és ugye állandóan múltba nézően néztem az eseményeket, és azt láttam, hogy ezek nem működnek az ember életében. Van fogalma az embernek a megtérésről, de maga a megtérés, Jézus Krisztussal való találkozás, a Szent Szellemmel való találkozás egy az én időmben, a te idődben történő természetet és szellemi eseményt és megtapasztalás. Ebből nem lehet a múltból kiindulni. A múlt adhat inspirációt, hogy vegyek a Szent Lelked, vagy megtérjek ténylegesen, bátorítást is adhat, de nekem a saját időmben, az életidőmben, vagy a bizonyos kijelölt időpontban van kijelölve számomra Isten részéről, hogy megtérjek, újjászülessek, Szent Szellemmel betöltekezzek. Hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan Istennek minden személyre vonatkozóan megvan a terve. A te terve, a tereád vonatkozóan is megvan ez a terve. Nem véletlen, hogy mikor tértél meg, az sem véletlen, hogy hogyan tértél meg, és az sem véletlen, hogy hogyan találkoztál a Szent Szellemmel. Nem véletlen, hogy például az Efézus beliekhez, illetve a Efézusi gyülekezetnek a Szentlélek azt mondja, hogy ugye megfáradtak, és mit mond nekik?

hogy emlékezzenek meg, hogy honnét estek ki. Mire kellett megemlékezni? Az, hogy hogyan találkoztak Jézus Krisztussal. Meg volt az ő evangéliumuk is. Meg volt az ő találkozásuk is Istennel. Abban nem egy véletlen dolog volt, hanem az Istennek a természetfölti akarata volt. Fő célja volt Istennek az, hogy elküldje a Pált oda, és a Pál által hirdetett evangélium alapján tértek meg legalábbis az Efézus gyülekezetnek a magja, és erre hívja föl János és általa a Szentlélek a figyelmüket, hogy vissza kell térni ahhoz az evangéliumhoz, amit Páltól hallottatok, bár ez így nem nevezi, de egyértelműen, hogy így kezdődött Efézusban az ébredés. És most is erre szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a szellemi események, természetfölti események, azok az örökkévalósághoz is tartoznak, nem csak időbeli események. Az örökkévalóság avatkozik be az időbe. Ha te ezt utólag időbeli eseménynek veszed, akkor elhomályosodik az örökkévalóságnak a te életedben való beavatkozása. Ezért ez a te bizonyságot, és ne engedd meg, hogy ez elhomályosodjon, mert elveszíted a tanúság tételnek az szellemi erejét a názáreti Jézus Krisztus mellett. Akkor marad meg a názáreti Jézus Krisztus melletti tanúság tételem, amikor számomra megmarad a Szentlélekkel, vagy Jézus először is Jézus Krisztussal való találkozás, és Szent Szellemmel való találkozásnak az élménye. Rendszeresen erre, amikor elhomályosodik előttem, igyekszek visszavonulni, és belehelyezni magamat abba a szellemi szituációba, amikor találkoztam Jézus Krisztussal, amikor találkoztam a Szent Szellemmel, amikor megvoltak az első olyan tapasztalataim, amely végül is kifordítottak magamból, és ennek eredményeképpen rá tudtam helyezni magamat Jézus Krisztusra. Mert ez a kezdetem. Nem a természetes, amire lecsúsztam. És az sokszor akkor történik a megújulás, hogy ha visszateszed az életedet arra a szellemi természetfölti szintre, ahogy elindult a hívő életed. De a természetes testi módon nézed a sorsodat, mert utána is sok természetes dolog történt a megtérésedtől, újjászületésedtől, eddig a pillanatig, akkor természetesen elhomályosodik a természet fölötti és a természetes dolog az életedbe. Értsd meg, hogy ez te számodra legalább annyira fontos esemény a megtérésed, újjászületésed, a Szent Szellemmel való betöltekezésed, mint Pálnak a damaszkuszi útja. Hidd el, nem vagy te se felesleges ember Isten munkájában. Isten ugyanúgy néz. Nem az eseménynek a nagyságát, horderejét kell nézned, hanem megvan a te bizonyságod is. Neked ehhez kell hűségesnek lenned. Így tud kibontakozni az életedben a személyes vezetése a Szent Szellemnek. Nem kell másokat utánoznod, nem kell másoknak a bizonyságait elvenned, és azokat hazudnod, hogy te ezt tapasztaltad meg, hanem arra figyelj, amit Isten adott neked. Arra figyelt, ahogy Isten beavatkozott az életedben, és elindította a hitpályádat. Ezen tudsz fejlődni, ezen a pályán tudsz szellemihez szellemit szabni. Így tudsz beteljesedni az Úrban. Akkor vagy eredeti, akkor vagy autentikus, akkor vagy hiteles ember, és akkor vagy te. Az a személyes kapcsolatod így marad meg az Atyával, így marad meg a Szentlélekkel, így marad meg a názáreti Jézus Krisztussal. És ezért tehát ne gondold, hogy a te bizonyságot még akkor is, hogyha te nem esett rá a menny olyan erővel, mint Pál apostolra, de hát nézd meg, Péter se így kezdte. Egyszerűen ott halászott a Galileai tengeren, meleg volt, ott volt Jézus Krisztus, mondta neki, hogy gyere, kövess engemet. Semmiféle természetfölti eseményt nem látunk, az ég nem nyílt meg, angyalok nem estek le rá, a Szentlélek nem esett rá, hanem egyszerűen egy hibás hallott, és a szellemében megnyílt ott Péter, ugyanúgy Jakab is, ugyanúgy a János is, és ott hagyták az apukát a hálóval együtt, meg a vállalkozását, és elindultak Jézus Krisztus útján. Tehát a te hibásodra kell gondolni, hogy téged hogyan hívott, és erre kell fölépülni a személyes életednek, és természetesen
hogy arra is vigyázni kell, hogy ne legyél szubjektív, tehát nem ezt kell mindenek fölé emelned, hanem én bízok benne, hogy a Szentlélek ad bölcsességet neked, hogy az a sok-sok bizonyság felhői között megtalálod a helyedet, ahová téged Isten állított. Nem emeled fel a felhők fölé magadat, hanem oda helyezed magadat, ahová a Szentlélek helyezett tégedet. Tehát az egyház csak ott van, ahol a Szent Szellem van. A Szent Szellem biztosítja az újjászületés, Szent Szellem biztosítja a názáti Jézus Krisztusban közösséget. Hát csak gondolj arra, hogy hogyan is lehetne Jézus Krisztussal kapcsolatot tartani. A menny az egy teljesen más dimenzió, mint a látható világ. Az egy spirituális dimenzió, az nem azt jelenti, hogy nincs anyaga, van anyaga, örökkévaló anyaga, ha nem is lett volna, hát a názáti Jézus Krisztusnak a föltámadásával, mennybe menetelével azonnal van földi anyag a mennyekben. De ugyanúgy Illésnél is, én úgy gondolom, Illésnél történt átváltozás, nyilván a Messiásnak a előzetes kegyelme által, ugyanezt el tudjuk mondani Mózesről, és Énokról is. Tehát ilyen módon a mennyek az nem egy ilyen test nélküli, vagy anyag nélküli, forma nélküli mindenség, hanem egy olyan alapvetően szellemi, spirituális dimenzió, amelynek megvannak a formái, megvannak a testei, a szómái, ahogy görög mondja, ami teljes mértékben alkalmas arra, hogy az Istenek a dicsőségét tükrözze, és nincs olyan hierarchia, mint a földi emberben. Hogy egészen másképpen tudjuk megragadni most jelen pillanatban a szellemünkkel, a szívünkkel, a lelkünkkel és a fizikai testünkkel Isten jelenlétét. Mert a test valamiképpen elválaszt Isten jelenlététől, mert az a halál teste, ez nem azt jelenti, hogy nem érinti meg, és nem tud raktározódni a Szent Szellem a fizikai testben, tud, látjuk a Bibliában is, és látjuk, hogy ez működik, de olyan módon mégis jelent egy korlátot a fizikai test, és ez örüljünk is neki, mert ez adja a lehetőséget arra, hogy föl tudjunk készülni a mennyei életre, alkalmassá váljunk az Istennel való együttélésre, és ezért ad Isten egy olyan edzési időt, felkészülési időt, amely által az ember itt a földi életben Istennek a kegyelmének köszönhetően fölkészül, és hogy mondanám, kompatibilissá, hogy nagyképű szót használjak, kompatibilissá válik a mennyei életre. Tehát semmi idegenség nem lesz a csontomban, a csontodban, a húsadban, az Istennek a jelenlétével kapcsolatosan. De mi nálunk most, ez egészen más a helyzet, tehát a fizikai test az nehezebben tudja megőrizni a Szentlélek jelenlétét, mint a szellemünket, sőt a szellemünkben, különleg az ószövetségi antropológia szerint is, ott is ugye alapvetően három rész van. Van a nesemá, van a szívnek a közepe, az a szív, és van az alsó része, amik többnyire, ahogy a Zakariás mondja egy másik helyen, az az ágyék részébe van. Sőt a zsidó a judaizmus még a lelket is ide sorolja, hogy a szellemnek a megnyilvánulása, a keresztény antropológia eléggé maga szélesen, radikálisan széllyel válaszza a szellemet a lélektől, de az Ószövetség, a zsidó gondolkozás nem válasz a széllyel, hanem azt mondja, hogy a szellem, a lélek, a psziché, az a szellemnek egy alacsonyabb rendű megnyilvánulása, és ez azt gondolom, hogy ez helyesebb, hogyha így értelmezzük, mert a lélek önmagában nem létezik, önmagában a lélek addig él, amíg a szellem bennünk van. Tehát ezért nem lehet ezt mereven széllyel választani, és a lélek valóban a tüdőn keresztül, illetve a véren keresztül a testet élteti, de ebben kulcsfontosságú szerepet játszik a szellemünk. És ez, hogy hogyan kapja a Szent Lelket, hogyan ragadja meg az embert, Istennek az ereje, ez ugye a mi nyelvezet szavunkban, szókincsünkben, hát legalábbis úgy fordítják, hogy életnek a szelleme, ez a nesemá, tehát ez az, ami a fejben van elsősorban, ami a közvetlenül kapcsolódhat az Istennek, ez az élet szikrája, így szokták mondani régen. Az életnek a szikrája egy pici, kicsi rész. Ez az, ami
keresztül az Isten el tudja ragadni az embernek a személyiségét, irányít és kapcsolatot tud hozni, és természetesen ez leárad, szétárad a testbe, és megvan ennek a testben az a központi helye, és a fő tartózkodási helye a Szent Szellemnek, amit, ahogy az Isten az embert megteremtette. A fizikai testnek is van spirituális funkciója. Ezért nem szabad a testet elválasztani a szellemtől. Megvan a fizikai funkciója minden testnek, és ez különösen csodálatos megtapasztalásokban, a Szent Lélekkel való megtapasztalásokban lehet tapasztalni. Visszatérve tehát a fejről. Ezért, amikor a fejed betölti a Szentlélek, és átmegy a Szentléleknek az uralma fej fölött, ahogy a 42. Zsoltárban nagyon érdekes dolgok, két verszakra szeretném felhívni a figyelmeteket, ugye ilyen szarvashoz hasonlítja a Zsoltáros a lelkét, hogy vágyakozik az Úrhoz, mert fájdalma van, mert elveszítette valamiféleképpen, vagy legalábbis nem bűn miatt, hanem külső objektív ok miatt elveszítette a Szentléleknek azt a jelenlétét, ami megvolt neki, és emlékezik rá, hogy milyen nagy boldogsággal, ünnepélyesen ment az Istennek a népe közé, és ünnepelte, tehát emlékezik meg a Szentléleknek a jelenlétére, hogy amikor ott volt a dicsőség szelleme, és együtt ünnepeltünk. Látjátok, ezért fontos megidézni a emlékeinkben, mert a Szentlélek érti a gondolataidat, érti az érzéseidet, érti a vágyaidat. Tehát, hogy a vágyaid, a gondolataid rád utalnak a Szentlélekre, ő ezt leveszi. Nem véletlen, hogy Péter a Pál apostol azt mondja, hogy kívánjátok a szellemi ajándékot. Sőt, a zelota kifejezést használja, ez egy szenvedélyes törekvést jelent, hogy úgy kívánjátok, mint a zeloták, ahogy harcoltak, ugye most fizikai értelemben mondom, a dolgokért, ugyanúgy harcolni kell, küzdeni kell, hogy a Szent Szellemnek a jelenléte egyre erősebb legyen, sőt tudjon használni a Szent Szellem a elhívásnak megfelelően Istennek a munkájára. Tehát visszatérve a Szent Szellemmel a kapcsolatot igenis nagyon befolyásolja az embernek a vágyai, gondolatai, és különösen újra mondom, amikor áttörik az embernek a feje fölött a Szentlélek, és a 42. Zsoltára visszatérek, amikor azt mondja, hogy a hab, a folyónak a habja a fejem fölött átcsap, vagy a feje fölött átcsap, már a szarvasra vonatkozik, hát pontosan ezről van szó, hogy erre vágyik az ember, hogy újra a feje fölött átmenjen a Szent Szellem, és a bubjától, feje bubjától talpáig a Szent Szellemnek a jelenlétébe kerüljön az ember. Nem jó állandóan intellektualizmussal élni, az ésszel élni, racionalizmussal élni. Európai kultúrának ez egy nagyon-nagyon negatív fordulata volt a francia forradalomkor, hogy az észnek csináltak egy tront, és Istennek kiáltották ki a franciák, és azóta megátalkodottan Európa továbbra is az intellektualizmusnak és a racionalizmusnak a fogságába van. De esküszöm, mondom nektek, hogy ez a babiloni kultúrának egy része, a Nabu Istentől származik ez. A Nabu a tudásnak az istene, említettem neked a kaldeusoknak, az egyik istene ez volt, tehát ez a tudás, ez nem Istentől van, de egy más tudásra van szüksége az embernek. Ez nem azt jelenti, hogy nem tud az Istentől kapott bölcsességgel természetes dolgokban bölcs lenni. Hát ott van József, ott van Dániel, ott vannak az Istenek a szent emberei, mindegyik bölcs ember volt, de nem az eszükkel voltak bölcsek, hanem a szívnek az értelme által voltak bölcsek. Egészen más, amikor eszeddel akarsz bölcs lenni, belefáradsz, és időskorba figyel meg, milyen romlás fog megtörténni az elmédben. Ezért vigyázz arra, hogy az értelmedet, a gondolkozásmódot, a logikai képességedet, a szívnek az értelmet táplálja. Ez pedig csak a Szentléleknek a kegyelmi ajándékai tudnak felszabadulni. Másképp szenilis öreg leszel. Az ember képessége olyan, hogy elromlik használat közben. Minél többet használod, annál nagyobb a romlás, bomlás a képességeidben, de mondjuk közösen, a test nem használ semmit, de szellem elevenít.
Tehát a szellemed, a különösen a Szent Szellemmel való közösség meg tudja újítani az intellektuális képességedet, tehát a fejedben való képességet, a szívedben való képességet, érzelmeidet meg tudja képességet. Figyelj ide, az egyik legnagyobb probléma például érzelmi területen, hogy már az égvilágon semmiért nem tudsz lelkesedni. Nem nézél a tükörbe, hogy miért van a lelkemben ilyen sivárság. Miért van az, hogy semmi ügy nem tud lelkesedésbe vinni. Ez ugye, van erre a pszichológiának egy szava, ez a hedonizmusnak egy fosztó képzőjével anhedoné, tehát amikor azt jelenti, hogy már az olyan állapotba kerültek az emberek, hogy még a bűnt se tudják élvezni. Most ne értsetek félre, egyáltalán nem a bűnt akarom propagálni. De az a helyzet, hogy Péter mégis azt mondja, hogy a bűnnek van ideig, óráig öröme. Tehát régen azért mulattak az emberek, mert örömöt akartak szerezni, és így tovább. Mondom, nem akarom egyáltalán se a dobzódás semmifélét népszerűsíteni, sőt, arra akarlak rábeszélni benneket, hogy ezt hagyjátok abba, ha valaki ezt csinálja. De mindenféleképpen most azt lehet látni, hogy az emberek még ezt se tudják csinálni, még itt is olyan érzéketlenül csinálják, ez a kiégettségnek, a közönynek, a sivárságnak a jele. És a keresztényeknek nagyon vigyázni kell, hogy tudjak úgy továbbra is. Hát a Szentlélek ezt meg tudja tenni, mint a kisgyerek. Hát nem azt mondja Jézus Krisztus, ha olyanok nem lesznek, mint a gyermekek, akkor nem öröklitek Isten országát. A gyerek, ha kap ajándékot, tud örülni. Tudsz örülni, hogy bűnbocsánatod van? Tudsz örülni annak, hogy fel van írva a neved az életkönyvében? Tudsz örülni annak, hogy Isten a názáti Jézus Krisztus igazságát neked adta? Tudsz örülni annak, hogy a pokolra vezető útról levetett az Úr és az örök életre vezető útra tett? Tudsz örülni annak, hogy Isten szellemét hordozod? Van ilyen, hogy lesüpped az ember? Mindenkinek vannak ilyen állapotai, Timóteusnak is volt, de azért figyelmeztette Timóteust Pál apostol, hogy gerjessze föl a kegyelmi ajándékot, ami benne van. Tehát a tűze ne enged, hogy a tűz elégjen benned. A legborzalmasabb, amikor kazinatikus gyülekezetben unalmas emberek kimennek a pulpitushoz, és kiégettségéről tesznek tanúságot. Vigyázzál, vigyázzál. A lelkesedés és a buzgóság az áldás. Lelkesedés és buzgóság az áldás. A racionális emberek azt gondolják, hogy bolond vagy, de nem vagy bolond. Az az egészséges, hogy továbbra is tudsz lelkesedni. Kicsi örömöknek, hétköznapi örömöknek, nagy örömöknek, és ez nevelési kérdés, önfegyelmezés, önnevelés. Nem, a fegyelmezés nem azt jelenti, hogy szétszúzom az örömöt magamba, hanem éppen azt jelenti, hogy továbbra is engedem, hogy az öröm ne száradjon ki. Joel prófétánál van megírva, hogy amikor a szöcskők, cserebogarak, hernyók, stb. Ellepik Isten népét, és elpusztítják Isten népét, mit mond Isten igéje? Hogy kiszáradt az én népem közül az öröm. De úgy kiszáradt, hogy azt mondja, hogy még a magvak is elsenvednek a földbe, és semmi nem terem, mert nincs eső, nincs öröm, nincs, ami megújul. Az, ami itt van a második fejezetben, vagy a második verszakban, hogy megindokolja Zakariás, hogy miért a korai esőt mi követte, Izrael életében is ugyanez volt, tehát Izrael egyfajta szimbólum a keresztény egyház történelme számára, mert bálványimádás volt, hazugságot szólnak a bálványok, varázslás, hamisságot látnak, üres álmok, hiába valóságok vigasztalnak, elszélednek, mint a júnyáj, sanyarog, mert nincs pásztora, haragra gerjedtem a pásztoroknak, stb. Hát látjuk, hogy Izraelben is ez megtörtént, és erre utaltam a szombaton, illetve tegnap, pénteken,
a bálványimádással kapcsolatosan, hogy sajnálatos módon a kereszténységnek is ez vetett véget, a pünkösdi karizmatikus, mondjam, nem mozgalom, életnek, hogy a korai első időszakán, ahogy Izraelben, fölváltotta egy olyan vallásos szinkretizmus, hogy bekerült tömegméretekben a kereszténységben a bálványimádás. Képeknek, szobroknak, feszületeknek az imádása. És sajnálatos módon még nagyon-nagyon nagy tömeg követi. És az a probléma, hogy sokszor a keresztények sem értik, hogy a Biblia miért foglalkozik annyit a bálványimádással. Tegnap elmondtam, hogy mi a probléma benne, mert valóban egy látszatra egy nagyon erőtlen, buta dolognak tűnik, hogy úgy van egy tárgy, hát a tárgy nem tud ártani az embereknek, ha akár kőből van, akár aranyból van, tehát annak semmiféle hatása nem tud lenni az embernek, ez így van, tehát az elsődleges jelentése valóban ez, hogy haszontalan, élettelen tárgyakról beszélünk. De az a helyzet, amikor hamis szellemi funkcióra adják át a műtárgyat, akkor sajnos az a műtárgy megváltozik, és spirituális tartalommal bír. A Babilon, utaltam erre, azért használták, és ugyanezt Pergamonnál ugyanezt látjuk, hogy az idézésre használták. Tehát kétféle verzió van, gondolkozás van a nyugati civilizációban. Egyik azt állítja, hogy ezek a Isten képeknek a kiformálása az istenséget megidézi. Tehát az jelenvalóvá teszi azt az istenséget. Persze ez nem a Szentlélek, hanem valami más. Tehát ezért törekedtek arra, hogy úgy ábrázolják olyan minőségi, művészi, magas szinten, hogy a megidézés az istenséget jelenvalóvá tegye. Ez volt az egyik. A nyugati kultúrát, tehát a körülbelül Dunától nyugatra, ott szimbólumként értelmezték, tehát hogy csak jelzés ad, de akkor is tiszteletben részesítik ezeket a úgymond természetötti lényeknek a szimbólumait. A legveszélyesebb kétségkívül, hogy amikor azt mondják, hogy megjeleníti azt, akit ábrázol, a szobor ábrázol a kép. Ilyen például az ikon imádás, főleg Kelet-Európában az ikonimádás, ez része a görög kultúrának, a panteizmussal áll összefüggésben. A panteista világnézet, de nem akarok ebben részletesen belemenni, mert az előbb beszéltem racionalizmus ellen. Tehát, és ezt látjuk, hogy ez a különbség a ortodox egyház fölött kőkeményen. Ikonnak áldoznak, és van a nyugati egyház, ahol ebben nem hisznek, hanem egyfajta szimbólumként, katalizátorként veszik, és így is van neki természetesen szellemi funkciója. És ezért ezek az erők egy olyan szellemi atmoszférát építenek ki a hódolat és a tisztelet által, amely erőteljesen akadályozza a Szent Szellemnek a mozgását. Ezért kell imádkozni, hogy az ilyen háttérből, tehát bálványimádás tradíciójával rendelkező országokban egy hatalmas áttörést adjon a Szentlélek ezen a területen, és föl tudjanak szabadulni az emberek ezeknek a szellemiségeknek a fogságából, jelenlétéből, és a Szent Szellem által tudjanak kapcsolatot teremteni Jézus Krisztussal. Nincs más közvetítő a názáti Jézus Krisztus és az itt élő hívők között, csak a Szentlélek. Ő teszi élővé eleveni Isten igéjét. Jézus fönn van a mennyekben, ahogy mondtam, hogy egy spirituális dimenzió, ez meg egy anyagi, alapvetően a látható világ anyagi természetű. A spiritualitást az ember hordozza itt a Földön, ezért teremtett bennünket Isten a saját képére és hasonlatosságára. Ennek a látható világnak úgymond mi vagyunk a királyai,
különösen azok, akik ráadásul nem csak teremtményi mi voltjukból, hanem az újjászületettségükből és a Szent Szellemmel való betöltekezésből is már hordozzák a Szentléleknek a jelenlétét. Egyértelműen, hogy most viccesen mondom, hogy Jézus Krisztusnak ilyen módon egy földi helytartója, képviselője vagy. Különösen a hatalom és az erő megnyilvánul rajtad, akkor egyértelműen. Ha meg tudod kötözni a démonokat, fel tudod oldani az embereket a sátáni kötelékekből, akkor kívülke nem vagy más, mint tényleg Jézus Krisztusnak a földi helytartója. Tehát gyakorolod azt a hatalmat és azt az erőt, amivel a Szentlélek által az Úr felhatalmazott tégedet. Tehát ez egy szép kifejezés, csak az értelmezésével vannak gondok, problémák, tehát itt ülnek előttem Jézus Krisztusnak a Magyarországon a földi helytartói. Azok a helytartói, akik újjászületett emberek, szellemi emberek, és Szent Szellemmel be vannak töltekezve, és hatalmuk van a démonok fölött, hatalmuk van a betegségek fölött, hatalmuk van az átkok fölött, kígyókon és skorpiókon tudnak taposni, az ellenség minden erején, és semmi nem árthat neki. Ezek a Jézus Krisztus földi helytartói. Tehát ezzel a hatalommal csak a Szentlélek tud bennünket felruházni. Itt a idő, hogy véged vessünk, és Magyarországon is újra és újra látom, most is, ami zajlik, hát igazából ebbe akarja visszavinni. Ez az érdekes, hogy az ilyen kultúráknál mindig van egy ilyen, mint a gravitáció, hogy újra, mintha vissza akarná lökni az ellenség a Szentléleknek a munkáját, abba a testet szellemi vagy szellemtelen állapotba, amiből kiindult az ébredés. Kélek benneteket az Úr Jézus nevében, küzdjetek, hogy ez a visszaesés ne történjen meg. Ennek az van, hogy pásztorok, ne legyetek testpettek, ne aludjatok, ne veszítsétek a lelkesedéseteket Isten munkája iránt, az elkötelezettségeteket, ne legyetek közömbösek. Borzalmas dolog, amikor látni, hogy egy pásztor közömbös Isten munkája iránt. Nem tud lelkesedni. Ezért kell visszatérni az első szeretethez. Értsd meg, nincs jogod tűzoltóként szolgálni az egyházban, hanem tüzet, nyilván szellemi tűzről van szó. Szent Szellemnek a tüzével kell képviselned Istennek az országát. Értsd meg. Nincs legitimitása a szolgálatodnak. Az utolsó lehetőség most, hogy az Isten szelleme újra talpra állítsa az egyházat. Mert mi is, a kereszténység is olyan volt, mint Izrael. Szét volt szórva, száraz csontok maradtak, és a szellem az, amely újra csontokat össze tudja rakni, inakat tud húzni, húst tud hozni, bőrt húztuzni, és végül ráhúzza Istennek a természetű erejét, kenetét a gyülekezetekre, és be tudják változtatni az országnak a szellemi milliójét. Emberek, hogy visszaszorítanak bennünket, meg van visszalökés, stb. Ezek a mozgások részben természetesek, de nem kell megalkudnunk. Látjuk az abcsel, de soha nem alkudtak meg. Voltak mindig, az akcióra mindig van reakció. A Szentlélek az egy akciós szellem. Tehát ő kezdeményez. Az ördög pedig erre reagál. És sokszor, ha gyávák vagyunk, a reagálástól megijedünk, és újra félénkek leszünk. De értsétek meg, újra az akciónak a kenetét és az erejét vissza kell nyerni, és ez ma a legfontosabb üzenet, hiszen Magyarországon, hogy ne csüggedjetek el, ne adjátok fel a küzdelmet, semmilyen kudarc, vereség, vagy akármilyen természetes, vagy embereknél láttál hanyatlásokat, ne érdekeljen tégre, te kövesd az Urat lelkesen, teljes szíveddel, teljes erőddel, minden erőddel, érted? Csak így tudjuk magunk mögött hagyni azt a kultúrát, azt a tradíciót, amely megoltotta a Szent Szellemet. Itt Magyarországon, különösen a déli területen azért vannak jelek, hogy már a korai évszázadokban is voltak ébredések Pécs környéken, más helyet, mert Illíriáig eljutott a Pál apostolnak az evangéliuma.
És tudjátok, az Illíriának hol van a határa? Ott a Magyarországnak a déli területe, az beletartozik Somogynak, Baranyának, Zalának, stb. Területe beletartozik, és lehet látni, találtak, és egészen biztos, hogy vannak még a föld alatt olyan emlékek, amely még a korai egyházból származik. Ez egy nagyon jó tradíció, persze ne a csontokat keressük, hanem azt mondom, hogy erre földterületre már kezdett áradni a már a Pál apostolnak az evangelizációs útja során a Szent Szellemnek az ereje. De pontosan ezen a térségben lett ez leblokkolva, mert főleg a mediterrán területen használta őt a Szent Szellem, és a fő célja az volt, hogy Rómába eljusson. Persze, ha ezt nézzük, akkor a Róma keresztül szinte mindenhol van valahogy ilyen kisugárzása. Tehát van, amire építhetünk, amire tudunk csatlakozni spirituálisan, mert látjuk, hogy az egyház történelemből fakadóan több évszázadon keresztül így gyászünnep volt, eltávozott a Szent Lélek, illetve nem a Szent Lélek távozott el, az emberek hagyták el a Szent Lelket, illetve nem az emberek hagyták el, hanem az egyház vezetői kicserélték a Szent Szellemet ceremóniákkal, formalizmussal, stb. És ugye azáltal, hogy kitaláltak hétszentséget különböző közvetítő rendszereken, a ige hirdetést és a Szent Szellemet kihelyettesítették vallásos szertartásokkal, ceremóniákkal. És mi az eredmény? Nem működik a kereszténység. Nem működik. Szeretnélek benneteket meggyőzni arról, hogy ne térjünk vissza a vallásosságba, az ürességbe, a sivárságba, mert nagyon különösen aggaszt engemet, hogy nagyon könnyen el lehet veszíteni az ifjúságot. Az ébredésben nagyon fontos a generációknak a láncolata, ezért hivatkozok a korai egyházra és a különböző átmeneti időszakokra, és be kell érteni, hogy mi most a késői esőnek az idejébe vagyunk. A zápor esőnek az idejébe vagyunk, villámlásnak az idejébe vagyunk, és így nem úgy kell viselkednünk most, mint Akvioni Szent Tamásnak. Nagyon tisztelem, semmi problémám nincs vele, nehogy félreértés legyen. Tehát másképpen működik az Úr. Nem Platonnal akar megáldani most bennünket, mert ugye volt, amikor olyan kiüresedtek, hogy visszanyúltak a görög filozófiához, illetve Akvioni Arisztotelészhez nyúlt vissza. Tehát ma már nem erre van szükségünk, ma a mennyből jövő késői esőre van szükségünk, hogy azzal töltekezzünk be. Európának ez adja reménységet. Véleményem szerint. Mert ki lett már minden próbálva. Tehát minden ebben a természetes világban nincs olyan kulturális, civilizációs érték, amit az elmúlt évszázadokban a keresztények ne nyúltak volna hozzá, hogy valamiféleképpen a minőséget emeljék. Hát látjuk, hogy mi lett az eredménye. És őre Isten elhozta az időt, a késő esőnek az időt, hogy tegyük ezeket félre, és újra, ahogy apostolok, ahogy a korai kereszténységet, korai gyülekezetek, ugyanúgy tessék megtérni, megkeresztelkedni, betöltekedni Szentlélekkel, és ennek alapján kiépíteni az Úrral való együttélést. És Isten ilyen gyülekezeteket akar létrehozni a világ minden táján, ezeket már zajlanak is, és hiszem, hogy ebből jön létre a dicsőséges egyház. Tehát ezért rendkívül fontos, hogy a célokat tisztában legyünk. És ahogy utaltam, szeretném a Ezékiel prófétának a 36. fejezetéhez lapozzatok, hogy itt található az újjászületésnek a teológiai alapja, hogy így mondjam, amit igazából Jézus Krisztus nagyon gyakorlati módon ezt kijelentette, az újjászületés és az új embernek a lényegét. Tehát az 25 és a 28. versszaktól olvasom. Hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól, és megtisztítalak titeket. Adok néktek új szívet, új szellemet, lélek van itt, de szellem szerepel, adok belétek, és elveszem a kőszíve testetekből, és adok nektek hússzívet.
és az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Amen. Na figyelj ide, tehát az újjászületésről van szó, ami az Ószövetségben ígéret volt, de a názáreti Jézus Krisztus ezt valóságossá tette, Nikodémussal való beszélgetéskor tette nyilvánvalóvá. Tehát a változásnak az alapja a szív, a szellem és a Szentlélek. Erre háromságra kell, hogy épüljön a megváltozásunk. Tehát itt látjátok, az Isten igéje nem a karizmáknak a megnyilvánulását hangsúlyozza elsődlegesen, hanem a belső természetnek az átváltozását. Az ószívet nem tudja Isten használni. Ezt kell megérteni. Ezért, ha valamire nagyon nagy, nem csak démonokra van szükségünk, hogy megszabaduljunk betegségtől, átoktól, hanem a régi család szívünktől is Isten meg akar szabadítani bennünket. Mert a szívről azt mondja Jézus Krisztus, hogy minden rossz abból származik. A bűn, a paráznaság, a házasságtörések, a varázslások, boszorkányságok, irigységek, gyűlöletek mind ebből a szívből származnak. Mert a bűn a legnagyobb romlást az ember szívébe idézte elő. A szívet mélységesen megmérgezte és tönkretette az Ádám bűne is, de ráadásul ugye ezt a természet örököltük. Nincs olyan ember, akinek a szívét ne érintette volna meg, most a természetes emberről beszélek, a bűn. Tehát romlott az ember szíve. És ha nem érti meg az ember, hogy az újjászületésnek ténylegesen ez a magja, hogy a szív helyett, a kőszív helyett hússzív legyen, akkor lehet, hogy rászáll a Szentlélek, de sajnos morális és spirituális szinten is nagyon zavaros keresztény életet fog élni. A kőszív az érzéketlenséget jelent. Tehát azt jelenti, hogy folyamatosan, természetéből fakadóan ellenáll a Szentléleknek. Mert a bűnnek a mérge, a pusztító ereje ez, hogy a szívbe behatolt a bűn, és tönkretette az embernek a szívét az Istennel való kapcsolatra és közösségre, és alkalmatlanná tette. A romlott szív nem alkalmas a Biblia hitre, csak hamis hitre. Nem alkalmas, hogy egyesüljön, közösséget teremtsen Jézus Krisztussal, és arra se alkalmas, hogy beígja. Ahogy a kősziklára ráöntöd a vizet, nem tudja beinni. Tehát ahhoz, hogy megmaradjon bennem a Szentlélek kenete, ahhoz nekem olyan szívre van szükségem, mint az a jól művelt föld, amely beszívja a csapadékot, a vizet, és meg is tudja tartani, és újra, és tud termékenyé válni. De a kőszív nem tud termékenyé válni. Hiába vetik a magot. Annak idején, még 90-es évek elején Izraelben nagyon nagy területek voltak, amelyek teljesen kövesek voltak. Használhatatlanok voltak. Egyébként ez egész föld ilyen volt, még a 19. század végén terméketlen volt, mert Isten megmondta, hogy addig az a föld nem lesz termékeny, amíg nem a zsidók kerülnek oda. Ha oda kerülnek a zsidók, akkor kezdődik el. És még a 90-es években láttuk ezt a változást, különleg Galileában, nem másút is, Judeában is, hatalmas nagy területek terméketlenek voltak. Most, tavaly voltam Izraelben, épp ez jutott eszembe, és elképesztő, milyen oázisok jöttek létre. Virágzó, pálmafák, gabonamezők, stb. De mit csináltak? Szedték ki a köveket. Iszonyatos munka volt a köveknek a kiszedése, és rakták egy kupacba, valószínű, hogy láttatok ilyen, hogy ki van rakva, és akkor elindult a termékenyítését a földnek. Hosszú évtizedek munkája eredményeképpen. Most próbálják blokkolni, de azért mondjuk ki, hogy a világ egyik legfejlettebb mezőgazdaságát hozták létre. Dicsőség az Úrnak!
De mi volt a nyitja ennek? A köveknek az eltávolítása. És újra, hogy legyen a földnek egy humusz rétege, termékeny rétege, amely képes a gabona magot befogadni, vagy bármilyen más magot, és újra tud úgy együttműködni a maggal, amiből áldás lesz az emberek számára. Nem először az áldás jön az ember életébe, hanem a szívnek a megváltozása, csak utána jön az áldás. Illetve a szív megváltozása után alakul ki az emberben az Istennel való együttműködés, Istennek való engedelmességre való képesség. Mert azt mondja az Úr a testi emberről, és ez a szívbe van, mert a szív irányítja a személyiségünket. A régi életünkben is a szív irányította, az új életünkben is az új szív a centruma. Ahogy mondtam, a szívünknek a centrumai szervezi a személyiségünket, az integráció, a személyiségünknek az egységet képvisel, mert összefoglalja a szív a szellemet, a lélekkel és a testtel. Az egy magja az embernek. És az a mag, ha él, ez Isten szellemének az uralma alatt áll, akkor te biztos, hogy az Istennek a vezetésébe fogsz bekerülni. De addig, amíg a szívet nem tudja az ember átadni az Istennek, vagy nem érti, hogy igazából a megtéréskor is, ugye ez, erről van szó, a hasogatásról beszél Joel, hogy hasogassátok meg a szíveteknek a bőrét, de utána ez a változás zajlik, mert az nem elégséges, hogy fontos persze, hogy a bűntől való elszakadjon a szív, de nagyon fontos, hogy életnek a szelleme megérintse a szellemet. Azt mondja Pál apostol, a 8. fejezet első verszaka, nincseni már semmi kárhoztatásunk, mert Krisztus Jézusban a levő életszelleme megszabadított a bűn és a halálnak a törvénye alól. Figyeled? Tehát ez a probléma, hogy addig, amíg az életszelleme nem eleveníti meg a szívemet, szellememet, addig mi munkálkodik bennem? A bűn és a halálnak a törvényszerűsége. És akárhogy is akarod, ebben az állapotban megragadni Istent, keresed Istent, nem tudod megtalálni. Lehetetlenség megtalálni. Ugye ezért mondta Jézus Krisztus a hallgatóságnak, kerestek, de nem találtok meg. Hallgatóságnak mondta. De miért? Azért, mert eszük ágában nem volt, hogy megnyissák a szívüket Jézus Krisztusnak a kijelentése előtt. Tehát és valóban ez lett a mai napig is, hogy nem találták meg a Mesiást, mert a názati Jézus Krisztus előtt kellett volna megnyitani magukat, és meg is fogják nyitani majd megfelelő időben, és meg fogják találni az Urat, és meg fognak békülni Jézus Krisztussal. Tehát a szívben a bűn olyan romlás hozott létre, hogy folyamatos ellenállás van, és ellenkezés van Istennel. Ez termeli állandóan a szív. Mert nem maradt semleges állapotban, tehát egy önálló állapotban, hanem a bűn által egy sátáni befolyás alá került. Ez nem azt jelenti, hogy az ember sátán, a bűnös ember, nehogy ilyen félreértés legyen, de nyilvánvalóan irányítás alatt áll az embernek a szíve, és ezért az emberi szív az ontja magából a gonoszt. Nem tudja az ember a gondolkozását megváltoztatni igazából. Ez olyan, mint amikor a gyomnak a gyomnövénynek csak a felső részét vágja le az ember, de nem húzza ki gyökerestől. És újra is újra, szinte hetente le kell nyírni azért, hogy hát ne legyen csúnya. De hát nekünk nem arra kell törekedni, hogy csúnya, rossz emberek legyünk, hanem tehát ilyen felszínes kezelésbe, hanem azt akarja az Úr, hogy a bűn gyökerestől ki legyen szakítva a szívünkből. Ennek csak egy lehetősége van. Szív cserére van szükség. Az élet szellemét kell befogadnod. A Szentlélekkel való betöltekezésnek egyik fontos célja, hogy az, ami megtéréskor vagy újjászületéskor elindult, az folytatódjon, mert a Szentlélek fogja bevégezni ezt a fontos munkát, hogy az embernek a szíve megváltozzon. Figyeld ide, az Ószövetségben rendszeresen azt látjuk, hogy a Szentlélekkel, amíg nem találkoztak karizmatikus emberek, teljesen más emberek voltak.
Mózesről látjuk, hogy amikor az Úrral találkozott, abszolút nem volt semmiféle igénye, hogy az Isten szolgálja, de a Szentlélekkel való felkenetése által látjuk, hogy teljesen más ember lett. Ő már akkor nem fogta kifogásokat, hogy nehéz ajkú vagyok, küldjél más, stb., hanem beállt a sorba. Például a legjobb példa a Saul. Igazából ő neki, az apja azt mondta, fiam, elvesztek a szamarak, menj el, keresd meg a szamarakat. Szerencséje volt? Nem. Hanem az Úrnak a terve volt, hogy Sámuellel összejött. És a Sámuellel összejött, mi lett az eredménye? Hogy az Úr szelleme rászállt Saulra. És mit mond a Biblia? Megváltozott a szíve. Ugyanúgy, ahogy Mózesnek megváltozott a szíve, ugyanúgy megváltozott az ő szíve is. Saul más ember lett. Igaz, hogy volt egy folyamat, hogy elbújt, amikor még a királyok be akarta mutatni a tömegnek Sámuel, akkor még ilyen félszeg volt. A később aztán átesett a ló másik végére, oldalára, tehát akkor már nagyon biztos volt. Tehát ez az, hogy ezt kell megértened, hogy addig, amíg ez a szent bátorság nem alakul ki, addig bőségesen van okod arra, hogy azért vedd a Szent Szellemet, hogy a szíved megváltozzon. Hogy egy oroszlán szívű, ne Richard, hanem legyél. Tehát oroszlán szíved legyen. Oroszlán szíved legyen. És ezért van szükség olyan állandó utótöltésre, hogy a szíve az embernek megváltozzon. Mert azonnal a félénység löki vissza az embert. Szorítja vissza az életnek, a szellemének az uralmát a szívbe. Dávidnál is ugyanúgy láttuk. Hogy ahogy a Sámuellel találkozott, fölkente olajjal, rája szállt a Szentlélek, nem csak egy kis kellemes, szimpatikus pásztorfiú volt, hanem ott már attól a pillanattól fogva ő egy karizmatikus ember volt. Tehát mindezt látjuk, elmondtam Gedeonnál is. Hát Gedeon szintén egy kicsi ember volt, elvetett ember volt, kicsi vagyok, kicsi törzshöz tartozok, és így tovább. Felsorolta föl, hogy miért alkalmatlan. De kiderült, hogy a Szentlélek rászállt, miután különösen a Baál szobrával elbánt, és abban a pillanatban megváltozott a szelleme, és megváltozott a szíve. Ez a legfontosabb, higgyétek el, hogy a szívünknek meg kell változni. Nem maradhat meg az a félénk, gyenge, törékeny szív. A bűnbánat az törékenységet hoz létre, de a Szent Szellem ezt a törékenységet begyógyítja. Ha bűnkövetszel, akkor újra törékenységet kell, töredelmességre kell, töredelmes szívvel kell Istenné járulni, és újra megerősíti a szívedet. Szívcsere az alapja a sikeres keresztény életnek. Ha ez nem történik meg, akkor állandóan ellentmondásosság van az embernek a keresztény életében. Kettős életű lesz, kettős szívű lesz az ember. És ez nagyon rossz. A második a szellem, ugye a halott halál szelleme, amely szintén el van választva. Például, ha a szellemed él, akkor, ahogy mondtam, a 42. Zsoltár, de mondhatnám a 84. Zsoltár, 64. Zsoltár, a 27. Zsoltár, ott szerepelnek ezekben a zsoltárokban azok a kijelentések, amelyek bizonyítják azt, hogy kinek a szellemében van az élet szelleme. Ha élet szelleme van a szellemedben, akkor folyamatos belső vágyakozásod, szomjúságod van az Úrra való találkozásra. Amit Jézus Krisztus mondott a sátorok ünnepének az utolsó napján, hogy aki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék, ott tehát nem a halott emberekre vonatkozik az a hívás, hanem azokra az emberekre vonatkozik, akiknek már a szellemében élet van, mert amíg halott szelleme van benned is, bennem is, addig legfeljebb akarati szinten van az Isten keresése, vagy értelmi szinten, hogy szeretném megérteni Istent, de hát ezek nem működnek az emberben, de az, hogy a szív vágyakozik az Isten iránt, a szellemem vágyakozik és epekedik Isten iránt, akkor az csak azt jelzi, hogy a szellemedben éled van. És azért lesz nyugtalan és csügget a szellemed, én nagyon sokszor ezt megtapasztaltam,
hogy amikor elhanyagoltam a Szent Szellemmel való újra való találkozást, a szellememben megújult a nyugtalanság és a csüggedés. És csodálkoztam rajt magamon, mert nem értettem akkor még hosszú ideig, hogy igazából a szellemem egy függő állapotba került a Szent Szellemmel való betöltekezéskor, hogyha ez a függőség megszűnik, vagy pedig van egy elidegenedés, eltávolodás, akkor a szellemem elkezd bennem nyugtalankodni és csüggedni, és ezzel jelzi azt, hogy éhes vagyok, Sándor. Inni akarok. Enni akarok. Éheztesz, Sándor. Elnyomod a szellememet. Ébredj föl, ember. Ezért vagy keresztény, hogy a szellemedet engedd az Isten jelenlétébe. Hadd itassa meg Isten a szellemének erejével, hatalmával, örömével, hogy a szellemed megnyugodjon, mert a szellemed és a szíved csak ebben az Istennek a dicsőséges jelenlétében tud nyugalmat és békességet találni, miután már felszabadult a halálnak az uralma alól. Nem tud a bűnbe megnyugodni. Ha egy keresztény bűnbe esik, ne történjen meg, de előfordulhat, micsoda bűnbánat? Vagy micsoda, éreztétek már, hogy ahogy a rossz dolgot csináltatok, micsoda borzalmas vádlás alá tud kerülni az embernek a szelleme? Ég az ember, nincs nyugta az embernek. Hogy Dávid mondja, éjjel és nappal nem volt nyuga. Elment, azt mondja, fizikai erőm. Éjjel nem tudott aludni, írja le Zsoltárok. A könnyeivel áztatta a párnáját. Mert a fájdalom a szellemében, hogy eltávozott, megcsináltam hülyeséget, Dávid, és elszakadtam a szellememben Istentől, és nem volt se nyugalma. Eltitkolta hosszú ideig, fizikai, pszichoszomatikus megbetegedésekben szenvedett. És azt mondja, megbántam, megvallottam, és az Úr levette rólam. És visszaállt a szelleme Istennek a jelenlétében. Tehát beteg az, a szellemed annyira érzi, ugyanolyan, mint a fizikai test. A fizikai tested is akkor egészséges, ha vannak egészséges étvágyad, szomjúságod. Ugyanígy a szellemed. Ez jelzi azt, hogy éled van benned, nem szakadtál el az Úrtól, de van egy távolság, és a szellemed sürget tégedet, ösztönöz téged, hogy most már ideje újra alámerülni a hullámok alá, ideje, hogy zápor esőt kapjál, újra ideje, hogy villámcsapások éljenek már a mennyből, mert nem a fizikai villámcsapások, hogy Istennek az ereje, Istennek a kijelentései újra megsorozzanak tégedet, hogy újra visszakerülj abba az állapotba, amire téged Isten elhívott.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A folytatás előtt egy szolgálati közlemény valamennyi kedves nézőnknek, sajtótájékoztatóra készülnek a Karmelita Kolostor előtt, nem is ott, egy köztársasági elnöki palota előtt, hiszen Magyar Péter meglátogatta a mai reggelen, és éppen ezekben a percekben megy be az épületbe a köztársasági elnököt. Ha Súlyog Tamástól visszatér, sajtótájékoztató lesz, és hogyha velünk tartanak, annak minden percét láthatják majd, akármikor is kezdődik, vagy most itt a start végében, vagy esetleg már a fórum elején, közepén, bármikor. És hát akkor a start plusz egész pontosan, és Gáncs Kristófot köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok, az Ökumenikus Segélyszervezet frissen megválasztott elnökét. Örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt, köszönöm a lehetőséget.
1: Egy ilyen elnökválasztásnak mi a tétje igazából a segélyszervezet életében?
2: Nálunk most egy generációváltásról van szó. Idén 35 éves az Ökumenikus Segélyszervezet, és egyébként a elődöm Lehel László, és én köztem éppen ennyi év van, 35. Ő 35 éve vezette végig a szervezetet alapításánál fogva, és itt 3 éve elkezdődött egy generációváltás. Előbb elnök helyettesként, majd ügyvezetőként kapcsolódhattam be a szervezet irányításába, és az idei közgyűlésen történt meg a tényleges váltás.
1: Nem pucs volt, mert Lehel László maga jelezte korábban, hogy ő nem szeretné folytatni. Ő most itt visszavonult. Tehát az történt, hogy ez egy olyan generációváltás, ami fel elő volt készítve, ugye?
2: Alaposan így van. Hát én 18 éve dolgozom az Ökumenikus Segélyszervezetnél, ezt szerintem az ATV nézői is vissza tudják követni, kezdettől fogva részt vettem a szervezet kommunikációjában is. És igen, szerintem egy nagyon szép és nagyon ritka átadás, átvétel történt, ahol megköszönték a Lehel Lászlónak azt a 35 évet, és az alapító egyházak szavaznak egyébként nálunk, tehát már csak ezért sem pucsról van szó, mert itt az egyházak döntik el. Ugye az Ökumenikus Segélyszervezetnek szerintem egy nagyon szép alapüzenete van, ugye az evangélikus, református, tehát a protestáns, metodista, ortodox egyházak fogtak össze 1991-ben azért, hogy legyen egy olyan szervezet, ami felett áll a megosztottságoknak. Nagyon sokféle világnézet lehet, és egy picit talán ez ma már túl is mutat az egyházi felekezeti megosztottságon, ugye általában az egész országban egyfajta megosztottságon felüli szervezet igyekszünk lenni, és ilyen értelemben nagyon jó volt az, hogy egy egységes vélemény, egy egységes szavazás alakult ki.
1: Mi a dolguk? Ugye itt az orosz-ukrán háború egészen közel hozta az önök nemzetközi tevékenységének a célját ideig, ezek általában távolabbi célpontok voltak szerencsére. Meg is változtatta az önök működését?
2: Hát 2022-ben egy elképesztő időszak vette kezdetét, az egész világ ránk figyelt, talán nem túlzás ezt mondani. Az egyetlen olyan szervezet voltunk, aki akkor már be volt regisztrálva Ukrajnába 98 óta, ugye Kárpátalján, és akkor kiterjesztettük a munkánkat az egész országra, és azóta egy 22 milliárdos segélyprogramot hajtottunk végre. Ez részben még zajlik is egyébként az amerikai kormányzat támogatásával többek között, de vannak mind a mai napig azért magánadományok, magyar kormányzati támogatások, iskolák újépítésétől kezdve a belső menekült táborok, illetve otthonoknak a támogatásánál. Egy nagyon szertágazó munkát végzünk. Azért sokat csökkent most már az intenzitás, azt el kell mondani, hogy a szolidaritás is valahogy azért csökkent itt az elmúlt években, ahogy a háborút talán megszokták az emberek és a támogatók, de ez továbbra is egy fontos része a munkánknak, de a magyarországi munkánk azért még mindig túlsúlyban van.
1: És Magyarországon mi a legnagyobb súlya ennek a munkának?
2: Az esélyteremtés. Talán én az esélyteremtést mondanám, és azon belül is a gyerekeket, több mint 4000 gyerekkel dolgozunk egész évben, épp most is zajlik a kapaszkodó adománygyűjtésünk ugye a nyári táborokra. Én ezt láttam mindig is a legnagyobb tétű munkának, mert az ember ott van, hátrányos helyzetű településeken, akár szegregátumokban, de még a nagyvárosoknak a szegényebb részén, és akkor mindig azt érzi, hogy ezt az ördögi kört, ezt csak a gyerekeknél lehet megtörni. Igyekszünk segíteni munkahelyteremtéssel, igyekszünk képzésekkel segíteni. Sok esetben az emberi méltóság megőrzéséről van szó, akár hajléktalan ügyben, akár szenvedélybetegekkel dolgozva, de igazán nagy fordulatokat talán a gyerekeknél lehet elérni.
1: Vannak pedig... jó példák? Vannak olyan minták, amiket az egyénen keresztül, egy-egy gyereken keresztül már fel tudnak mutatni?
2: Így van, és ugye a gyerekkor azért az nagyon sok stádiumból áll egészen odáig, hogy onnan kezdve, hogy amikor megszületik valaki, mondjuk egy biztos kezdett gyerekházba tud járni az édesanyja, akkor megkapja azokat a támogatási formákat, hogy a gyerek tudjon kúszni, mászni, megkapja a megfelelő táplálékokat, a megfelelő tudást az édesanyja, és utána végig kísérjük. És én is, ahogy említettem, 18 éve vagyok a szervezetnél, most már vannak olyan gyerekek, akik én is láttam ilyen értelemben felnőni, és akár a teljes reménytelenségből mondjuk eljutni egy közé iskoláig, ami egy óriási dolog sok esetben. Egy segélyszervezetnél nem mindig a legnagyobb látványos eredményeket kell várni, hanem valaki elvégez egy iskolát, már néha az is egy nagy eredmény.
1: Ez bizony így van, nagyon nehéz követni az ő útjukat?
2: Ott nem, ahol a segélyszervezet jelen van. Ugye az átmeneti otthonok világában, családok átmeneti otthonaiból is működtetünk jó néhányat. Ott egy picit nehezen, mert ugye vándorolnak sokszor otthonról otthonra, igyekszünk neki kitörési pontot adni, és még az is lehet egy jó történet, ha eltűnnek a látókörünkben, mert lehet, hogy azt jelenti, hogy sikerült talpra állniuk. De ott, ahol jelen vagyunk egy-egy településen, ott bizony van lehetőség végig kísérni, nem is csak egy gyereknek, hanem egy egész családnak az életét.
1: Hogy tudjuk a legjobban segíteni az önök munkáját? Adománnyal?
2: Ugye egy segélyszervezetnek mindig három lábon áll a működése, vannak benne adományok, vállalati és magánadományok, igen, így lehet a szokásos 13-53-as adományvonal, amit mindig elmondok, ott lehet támogatni. Ugye vannak a pályázatok, most nagyon nagy reményünk van abban, hogy talán az Európai Uniós pénzek megindulásával lesz újra lehetőség akár fejlesztésekre pályázni egy segélyszervezet részéről is, és ugye az állam is mindenkori partnerünk, együtt dolgozunk nem is csak a szociális üggyel, hanem akár a külügyminisztériumban, a nemzetközi munkában, tehát itt egy folyamatos közösségépítés zajlik, és hát igyekszünk minden honnan forrásokat szerezni.
1: Gratulálok az elnöki pozícióhoz, jó munkát kívánok hozzá, és hát sok sikert ezek a kommunikusoknak.
2: Köszönöm szépen.
1: Gáncz Kristóf, köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm, doktor úr, jó reggelt kívánok. Dr. Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója. Ha professzor úrhoz fordulnak betegek, akkor leginkább akkor mennek, amikor már baj van, ugye? Mert hogy tipikusan azokkal a betegségekkel foglalkozik, amiket már érzünk, pedig jó lenne megelőzni őket.
2: Így van, pontosabban nem is az, amikor érezzük, hanem az a baj, hogy ezek a típusú betegségek sokszor nem érezzük, hogy probléma van, és ezért van nekünk nagyon-nagyon fontos szerepünk abban, hogy próbáljuk felhívni a figyelmet akkor, amikor még nem érezhető, hogy akkor is forduljunk
1: orvoshoz. Honnan tudom, hogy valami baj lehet, ha nem érzem?
2: Hát például, hogyha húgyhólyag daganatnál láthatja, valaki észreveszi akár egy férfi ember, hogy a vizeletében egy csepp vér van, vagy egy egészen picit véresebb, akkor neki gondolnia kell rá, hogy már probléma van.
1: Akkor már baj van?
2: Nem feltétlenül, de mindenféleképpen orvoshoz kell fordulni. Nem feltétlenül van baj, tehát meg is nyugtatom ezzel valahol, mert húgyúti kövesség vagy húgyúti gyulladás is okozhatja, de semmiféleképpen szó nélkül nem szabad elmenni mellette, és feltétlenül ki kell vizsgálni, és ki kell zárni a lehetőségét annak.
1: Most mindenféle hírek jönnek egészen csodálatos áttörésekről az orvostudomány, és főleg a laboratóriumok világából, olyan gyógyszerekről, amik egy injekcióval, ez egy egészen friss hír, bizonyos daganatfajtákat el is tudnak tüntetni adott esetben, akkor is olyan szövődményekkel jártak, amiket már gyógyíthatatlannak minősítettek korábban. Az ön szakterületére ezek az áttörések ugyanúgy igazak?
2: Ezek ugyanúgy igazak, de hogyha megvizsgáljuk akár az egyén, a társadalom vagy a család szempontjából, azért legolcsóbb és legegyszerűbb és leghatékonyabb, ha megelőzzük. Tehát a legolcsóbb megelőzni, tehát prevenció, egészséges életmód. Korán felfedezni, mert a korán felfedezett teljes mértékben meggyógyítható. És utána jön csak az, hogyha később fedezzük fel, nyilvánvalóan megpróbálunk a legjobb életminőség biztosítása mellett a leghosszabb túlélés, de azért azt kell mondani, hogy itt már kettő az elkülönül, mert az egyik az úgynevezett gyógyító jellegű, kuratív, a másik az pedig a kezelés, ami azt jelenti, hogy nagy valószínűség az élete végét sajnálatos módon a daganat fogja befolyásolni. Minél előrébb megyünk, annál többe kerül. És ez a többe kerül, ugye Magyarországon a társadalom fizeti, annál többe kerül mindannyiunknak. Tehát én azért tartom fontosnak azt, hogy összefogjunk, és saját magunk, saját családunk, saját közösségünkben az egészség megóvást legyen.
1: Én azért vetettem fel azt, hogy ezek a módszerek, ezek áttörést jelentenek-e, mert nagyon sokan attól félnek, hogy szembe jön velük a diagnózis. Tehát azért nem megy el, mert retteg attól, hogy mit fognak mondani, és amikor már viszik, mert muszáj menni, akkor meg már sokszor késő. De ha tudjuk azt, hogy mint egy rossz példa, tudom, mert sosem lesz olyan, de mint egy nátha, tehát valamit ír az orvos, és meg fogok gyógyulni, sokkal könnyebben elmegyek az orvoshoz. Rengetegen félnek önöktől, szakemberek.
2: Így van, lehet is gyakorlatilag. Szoktam mondani egy-egy ilyen félő betegnek, hogy nézem az előző páciens élve a rendelőbe, és sokszor még annak örülök, ha mosolyogva is. Én azért nyilvánvaló van egy ilyen szempontja, de van egy olyan szempont is, hogy a struc politika, amikor a homokba dugjuk a fejünket, az sokkal rosszabb. Mi arra szeretnénk fölhívni, hogy igenis, ezért mondtam el, hogy más is okozhatja. Igenis, forduljunk orvoshoz, mert legtöbben, amikor találkozom ezzel, hogy ő nem mert eljönni, és hát mennyire pici vizsgálat volt, mennyire kellemetlen, mennyire kevésé volt kellemetlen, akkor azt mondja, hogy jobb lett volna, és ő mindig azt szoktam mondani egy gyógyulás után, hogy azért a környezetében mondja el, és mondja el azt is például, hogy ne dohányozzon. Mert sajnálatos módon ez a kampány, amit mi fordítunk, vagy folytatunk, ebben a dohányzás nagyon-nagyon súlyos szerepet játszik.
1: Na, ezt magyarázza el, kérem. Ugye húgyúti betegségekről beszélünk alapvetően, hogy jön ahhoz a dohányzás?
2: Hát ugye ez kiválasztódik a vizeletben kiválasztódnak ezek a melléktermékek, és ez a húgyhólyagban tárolódik. És amikor ott tárolódik, gyakorlatilag annak ilyen karcinogén hatása van, és azáltal kiváltja benne a daganatos megbetegedést. Ugye ez azért furcsa dolog, hogy senki is, szoktam mondani, az óriás plakátokon ezt nem terjesztik, mert régen még azért azt általában tudta az ember, ha dohányzik valaki, akkor a tüdődaganat előfordulása az nő, de sajnos ugyanígy van a húgyhólyag daganat is.
1: Mennyire általános ez a betegség ma Magyarországon? Sok ilyen beteggel találkozik?
2: Magyarországon az 5.-6. leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés, de ami viszont döbbenetes, az, hogy egyrészt Magyarországon a betegség a gyakorisága társadalom szintjén összehasonlítva az Európai Unióban az egyik legmagasabb, nőkben az első helyen vagyunk, a legrosszabb helyen, attól függetlenül, hogy egyébként ritkábban fordul elő, de ami a legnagyobb baj, hogy Magyarországon sokkal nagyobb arányban halnak meg ebben a betegségben. És ennek pedig az az oka, hogy nem fedezzük fel időben.
1: A felderítetlenség.
2: Így van.
1: Ez a kampány, amit önök elkezdtek az egyetemmel, illetve hát a klinika maga. Ez milyen módon kerül elénk? Hogyan fogunk ezzel találkozni? Azon túl, hogy mi most itt beszélgetünk szerintem.
2: Nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, mert ezt gondoljuk, hogy a társadalmat minél szélesebb körben, minél szélesebb paletten el kell érni. A social médiában indítottunk kampányokat, mögénk álltak olyan híres neves színészek, akik vállalták az arcukat, hogy fölhívják erre a figyelmet. Hát nagyon-nagyon szomorú esemény, de azt kell mondani, hogy nagyon fölhívta, a Scherer Péternek az utolsó forgatása nálunk volt az Urológiai Klinikán, fognak találkozni vele a videóban, és azt gondolom, hogy mindannyiunkat megmosolyogtat. És ezen kívül gyakorlatilag ezeken a videókon kívül szeretnénk egy edukációt, ez egy ilyen tájékoztatás, egy ilyen képzés, mind a hújakdaganattal foglalkozó egészségügyi szakemberek, mind a betegek számára közzétenni, és gyakorlatilag megpróbáljuk ezt egy két és további két és fél éven keresztül valami úton, módon fönntartani a köztudatban, és azt kell mondanom, hogy ez kb. 5-10 év múlva várható bármilyen eredmény ezzel kapcsolatban.
1: Ne a vizsgálattól féljünk, hanem a betegségtől. Professzor úr, köszönöm, hogy itt volt. Dr. Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint felvete alkotmányos aggályokat az államfő tervezett elmozdítása, igen vagy nem? Erre lehet szavazni, és természetesen tudom jól, hát láttam is, több száz kommentjük van ezzel a témával kapcsolatban a Facebookon, azok közül is majd fogunk válogatni, és persze szó lesz erről itt a műsorban is, de másról is mutatom még, hogy milyen témáink lesznek, és hogy kikkel beszélgetek.
2: Alaptörvény módosítással távolíthatják el Súlyog Tamást, jelentette be a kormányfő. A Fidesz szerint ez diktatórikus lépés. Csak a korrupció miatt nem jöttek az EU-s pénzek, állítja Magyar Péter. A volt miniszterelnök szerint titkos feltételek is lehetnek. A miniszter a diákokat is bevonná az oktatásügyi témák megvitatásába. Lannert Judit ifjúsági részvételi csoportot hozna létre az oktatási tárcán belül. A volt kormányfő szerint csak az volt a baj a BL döntővel, hogy nem elég nagy a stadion. Mai vendégeink Bénde Kábris, a szélső közép kiadó vezetője, Gáspár András, a privát bankár és az M4 lap igazgatója, Stumpf András, a Válasz Online újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint felvette alkotmányos aggályokat az államfő tervezett elmozdítása. 15% a válaszadóinknak azt mondja, hogy igen, 85% pedig azt, hogy nem. Köszöntöm Önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Jó. Nézzük, hogy az Abszolút Filmszínház mai epizódjában mi történt már egészen reggel.
3: A magyar köztársaság nem Súlyog Tamásé. A magyar köztársaság nem is Orbán Viktoré, nem egy párti és nem egy politikai rendszeré.
4: Ezzel kezdte Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóját, nem sokkal azután, hogy az igazságügyi miniszter kíséretében a Sándor palotában egyeztetett Súlyog Tamással. A köztársasági elnök számára ugyanis vasárnap éjfélkor járt le annak határideje, hogy önként távozzon hivatalából. Magyar Péter szerint az elnök már a kinevezésekor méltatlanná vált a hivatalára. A miniszterelnök kijelentette, a szükséges módon módosítják az alaptörvényt.
3: Körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. Nyilván ez egy sürgős helyzet, hiszen láthatóan a volt kormánypárt, a szétesés szélén álló Fidesz felhasználva a köztársasági elnököt igyekszik egy alkotmányos válságot, egy alkotmányos krízist kirobbantani.
4: Súlyog Tamás kora délután reagált a történtekre. Facebook oldalán azt írta, miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszterasszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi.
1: Mutatunk két idézetet, mert hogy a Fidesz egyébként a fékek és ellensúlyok rendszerével, annak a megtörésével vádolja az új kormányt, illetve a kormányfőt, valamint a jogállamisági kritériumokra hívja fel a figyelmet. Az egyiket már mutattuk korábban, 2019-es idézet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen hangzott el Kövér Lászlótól, akkori házelnöktől, aki úgy fogalmazott, hogy a fékek és egyensúlyok rendszere, én nem tudom önök mit tanulnak, de az egy hülyeség, az felejtsék el, annak semmi köze se jogállamhoz, se demokráciához. Az a baj, hogy egyesek komolyan veszik, hogy fékezni kell a demokratikus akaratnyilvánítás eredményeképpen létrejött kormányt, és úgy gondolják, hogy az a demokrácia, ha a küllők közé állandóan bedugják a botot. Ezt gondolja, tehát Kövér László a fékek és ellensúlyok rendszeréről. 2023-ban Tusnádfürdőn beszélt arról a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Orbán Viktor. Ez egy hosszabb gondolatmenet volt, és ráadásul akkoriban a Bloombergnek is adott egy interjút, amiben ezt kifejtette, de mi most csak ezt az egy apró mondatot vettük ki belőle, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere az az EU blablája, mert hogy Magyarországon nem elnök, hanem parlamentáris rendszer működik. Szóval lehet arról beszélni, és szerintem fontos is arról beszélni, hogy az alkotmányosság, akár az alkotmánynak a szellemisége, talán ez valami hasonló, amit Sólyom László annak idején láthatatlan alkotmánynak nevezett, meg a fékek és ellensúlyok rendszere az mit jelent, de azt látjuk, hogy amikor a Fidesznek az aggodalma megnyilvánul ebben a tekintetben, az ők a saját politikájukat, kormányzásukat, parlamenti működésüket ezzel szemben határozták meg. Tehát nyilván politikai alapon lehet ezzel kapcsolatban megjegyzésük, de erkölcsi alapon ott az véleményes. Mi viszont, akik egyébként fontosnak tartottuk mindig is a fékek és ellensúlyok rendszerét, szerintem releváns módon beszélhetünk arról, hogy a jelenlegi helyzetben hogyan minősíthető az, amit a kormány tesz.
5: Teljesen jó, hogy elmondtad gyakorlatilag, amit nekünk kellett volna elmondani, meg az idézeteket is hoztad. Gyakorlatilag ez a lényeg, tehát a Fidesztől semmilyen típusú kritika. Tehát náluk az üléspont határozza meg az álláspontot, ez teljesen látszik, hirtelen hatalmas demokratikus jogvédők lesznek, az Amnesty hozzájuk képest sehol nincsen, amikor arról van szó, hogy miről is van szó? Hogy Súlyog Tamás, ő is akkor baromira védi a jogállamot, meg amikor a saját állásáról van szó. Amikor más emberekről volt szó, akkor egyáltalán nem védte. Amikor poloskázás volt, akkor nem szólalt meg. Egy csomó helyzetben nem szólalt, amikor kellett volna. És amikor megszólalt, mikor szólalt meg köztársasági elnökként, amikor a Tóta V írt róla valamit egy bizonyos szatyorról, meg mi egymásról. Tehát, hogy mondjam, annyira méltatlan figura.
1: Most pedig a Velencei Bizottsághoz fordult.
5: Most érdekes módon azok a nemzetközi szervezetek, az a nemzetközi jog, amely eddig mindig egy ilyen baromság volt, hogy milyen, a szuverenitásunkban mit ugatnak bele, úgyis csak az erő számít. Hát jobba kell lenni Trumppal, meg minden. Velencei Bizottság, micsoda nevetséges dolgok ezek. Ugye eddig ezt hallottuk 16 éven keresztül, meg azt, hogy a fékek és ellensúlyok közé rendszer, ez ellensúlyok. Szóval, hogy az baromság, de most hirtelen ez megváltozott teljesen. Abban is igazad van, hogy aki nagyon, aki fontosnak tartja a jogállamot tényleg, és fontosnak is tartotta eddig is, az megszólalhat nyugodtan, és elmondhatja, hogy ez bizony nem szokványos. Itt én azért nem, miközben nem szokványos valóban, a célja teljesen más, mint ami a Fidesznek volt 2010-ben, ezért én nem raknék egyenlőségjelet a közé, amikor mondjuk ők távolították el kúria elnököt, legfelsőbb bíróság elnököt, meg hogyha most el kell
1: távolítani. Bocs, ugye ott az volt a technika, hogy a legfelsőbb bíróságot átnevezték kúriára, és hát ez már egy másik bolt, akkor másik pultos más, kell bele.
5: Így van, tehát hogy más, szerintem más a célja, vagy azt majd később fogjuk meglátni pontosan mi a célja, de kért felhatalmazást Magyar Péter arra, hogy Súlyog Tamást leváltsa. Ilyen nem történt 2010 előtt. Nem kért felhatalmazást Orbán Viktor arra, hogy egy ilyen féldiktatúrával alakítsa az országot, sőt, a 2010-es utolsó választási programja a Fidesznek, ha most már csak a történészeket érdekli valószínűleg, de hogyha megnézitek, akkor abban az volt, hogy elrontották a demokráciát a Gyurcsányék, és helyre kell állítani a demokráciát. Ez volt a 2010-es ígéret. Itt konkrétan az volt az ígéret, hogy ha kapok kétharmadot, mondta Magyar Péter, akkor leszedem a Súlyog Tamást és a többi bábot. Hát ennél demokratikusabb helyzet nem nagyon van, mert ha nem kapott volna kétharmadot, csak feles többséget, akkor a magyar nép azt akarta, hogy nem, ebben nem nyúlsz bele, viszont kormányozzá.
1: Gulyás Gergely például, viszont egyike azoknak, a Fidesz frakció vezetője, azzal érve, hogy a korábbi kormányváltásoknál sem történt meg az, hogy csak azért, mert megvolt a fölhatalmazás, Sőt, egyébként ezt zárójel én teszem hozzá, korszak, illetve rendszerváltás volt, tehát ugye a Fidesz így definiálta fülkében, szavazófülkékben végrehajtott forradalom, és mostantól kezdve nemzeti együttműködés rendszere lesz, ez volt 2010-ben, tehát akkor is helyén hagyták az akkori államfőt. Az más kérdés, hogy éppen a Fidesz cserélt kétszer.
6: Igen, de érdemes megnézni az időrendiségbe, azért szerintem nem biztos, hogy most nyilván annak van szezonja, hogy eltávolítunk, leváltunk közjogi méltóságokat. De hogyha megnézzük azt is, hogy ők hogyan kerültek pozícióba, és egyáltalán kik kerültek ezekbe a pozíciókba, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy valójában mikor és hol sérült a jogállamiség, a jogállamiság. Hát hogy lehet egy Varga Zsé András a kúriának az elnöke? Hogy lehet egy Polt Péter az alkotmánybíróságnak az elnöke?
5: Törvényeket azért, hogy egyáltalán oda került.
6: De maguk a személyüket is mondom, tehát az, hogy vissza kellett adni a köztársasági elnökök között. Volt, akinek vissza kellett adni a pártkönyvet azért, hogy köztársasági elnök lehessen. Nagyon rövid rendszerváltás óta eltelt történelmünk óta ketten is voltak, akik méltatlanná váltak a szerepükre, és idő előtt távozniuk kellett ebből az első számú közjogi méltósági pozícióból. És akkor hol sérült valójában a jogállamiság? Tehát akkor, amikor ezek az emberek oda kerültek, vagy akkor, amikor megpróbáljuk valahogy helyreállítani a jogállamba vetett hitet azzal, hogy valóban olyan szereplőket teszünk oda, akik arra a posztra egyszerűen méltók. És mondom, ez nem csak a mostani köztársasági elnökre igaz, bebizonyosodott ez már korábbi köztársasági elnökökről is, hogy nem igaz. És azért mondom, tehát szerintem, hogyha az igazságügyben csinálnánk egy ilyen szimpátia szavazást, vagy hogyha lenne ennek bármi értelme, akkor nem hiszem, hogy Varga Zsé András szakmai szempontból óriási népszerűségnek övenne, és a szakmai
1: ugye nem dolgozott bíróként 5 percig sem.
6: Hát illetve szóval sem. Igen, és most ehhez képest ő is az egyik közjogi méltóságunk. Tehát vannak itt olyan dolgok, amiket valóban helyre lehet állítani. Az, hogy egyébként ez alkotmányossági szempontból ejthet sebet a magyar jogállamon, ebbe abszolút van ilyen veszély. Nyilván, hogy a köztársasági elnöki pozíciónak is majd a jövőbeli státuszát ezt befolyásolni fogja, hogy akkor most mit gondoljuk a köztársasági elnökről, hogyha egyébként csak le lehet őt pöckölni, akkor, hogyha nem tetszik. Szerintem ez az egész akkor fog eldőlni, hogy a történelem hogyan ítélődik majd meg, amikor megtudjuk, hogy ki a következő köztársasági elnök, hogy milyen jelöltet állít majd a Tisza azután, hogy eltávolította Súlyog Tamást, mert nyilván tud úgy választani, hogy tudom én, Radnai Márkot, hogyha jelöli köztársasági elnöknek, akkor azt hiszem, hogy ez nehéz lesz megvédeni majd azt, hogy most állt helyre, akkor Magyarországon a jogállamiság, a demokrácia, és akkor ez így. De hogyha esetleg talán...
1: Az lesz a nap kérdése akkor a nézőinkhez, ön szerint.
6: Igen. Azt a választ is sejtem, de hogyha mondjuk találnak egy olyan jelöltet, akire mondjuk meglepetten vakarja a fejét adott esetben a megmaradt fideszes közönség is, és azt mondják, hogy jó, hát egyébként ő akár lehetne valóban köztársasági elnök is, akkor egész más lesz az optikája annak, hogy milyen garnitúrát cseréltek le, milyen módszerre.
1: Alkotmányjogi vagy politikai vita?
7: Mindkettő, én azt gondolnám, én nem kicsinyelném le azokat az aggályokat, hogy itt igazság szerint valami mély változás történik az országnak az alkotmányos szerkezetében, és erről nyilvánvalóan nem csak politikai állásfoglalást kell és érdemes tenni, hanem egy mélyebb beszélgetést is érdemes kivitelezni azt illetően, hogy mit jelent az, hogy alkotmányosság. Mi valójában a köztársasági elnöknek a funkciója egy alkotmányos demokráciában, mert azt gyakran halljuk ezeket az azzal kapcsolatos közhelyeket, hogy a köztársasági elnök feladata a nemzeti egységnek a megtestesítése, meg a köztársasági elnök feladata, ezt talán Magyar Péter mondja, a demokrácia feletti őrködés, de
5: ezt az alaptörvény is mondja.
7: Persze, igen, de nem igazán vagyunk beleavatva abba így össztársadalmi szinten, hogy ezek a kifejezések mit is jelentenek. Én szerintem teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy teljesen olcsó tematizációs kísérlet zajlik, ebben teljesen egyetértek veletek, amikor a Fidesz ugye felhozza a maga hirtelen megtalált alkotmányos és jogállami aggályait. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy a Fidesz, hogy mondjam, visszaindul a maga klasszikus liberális kezdeteihez, és a Fidesznek az újra brandingelése az azt fogja jelenteni, hogy visszaugranak 30 évet.
5: Igen, csak az azt is jelenti, hogy ha megint valami változás történik, akkor 2 perc alatt megint hátat fordítanak neki. Ez a baj ezzel. Tehát, hogy egyszer lehet elveszíteni a hitelességet.
7: Persze, nyilvánvalóan nem mondtam komolyan, de szerintem, hogy mondjam, érdemes ezzel kapcsolatban elgondolkodni, hogy valójában ma mi történik Magyarország lelkében. Ezt nem lehet annyiban elintézni, hogy jaj, a Fidesz csinál egy olcsó tematizációs kísérletet, és akkor Gulyás Gergely mondja azokat a dolgokat, amiket adott politikai szituációban onnan a parlamenti egyharmadból, vagy egynegyedből, nem tudom, teljesen logikus, hogy mondjon. Ebben a pillanatban, amiben most élünk, Gulyás Gergely felvesz egy a Fidesz számára valóban hasznos narratívát, ami alapvetően arról szól, hogy a mi képviseleti demokrácia szerint szeretnénk berendezni az életünket, a procedúra szerint szeretnénk beilleszteni az életünket. Ugye ebben a képviseleti rendszerben egyetlen választásnak az eredménye sem jogosít fel ugye senkit arra, hogy meglévő mandátumokat, meglévő törvényes időkereteket felülírjon, pont azért, mert a demokráciának a képviseleti faktora az ugye bizonyos értelemben felülírja és mérsékli a népakaratot. Tehát igen, az, hogy mi egy...
8: Ugye, bocsánat, tehát ez volt az, ez az, az intézményes, ez az intézményes és szabályalapú működés, amelyet egyébként például Európai Uniós vonatkozásban is teljes hülyeségnek nevezett a Fidesz, és azt mondja, hogy politikai kormányzás kell, nem intézményes
6: és szabályalapú. És nem csak, hogy nevezett, hanem felrúgták, tehát hogy nem egy olyan helyzetből indulunk, amilyen korábban volt. Tehát nem egy olyan volt, ami korábban volt, egy demokratikus felhatalmazás, hanem egy elfoglalt állam. Innen indulunk.
8: Persze.
6: Tehát, hogy ugye, hogyha nem ez lenne, akkor teljesen jogos lenne ez minden ilyen felvetés, hogy kiabálni kell, hogy már pedig nem szabad ezeket lecsökkenni, csak hogy mivel tényleg teleültette a bábjaival, és tényleg az állam működését meg tudják akadályozni. Tehát, hogyha most Súlyog Tamás marad a helyén, és az alkotmánybírók így maradnak a helyükön, ahogy vannak, akkor Súlyog Tamás bármilyen jogszabályt tervezett, ugye, vagy elfogadott törvény, de alá kell írnia neki, nem írja alá, elküld az alkotmánybíróságra, alkotmánybíróság elkaszálja, nem tudod működtetni az országot, hiszen ott vannak az Orbán bábok. Ez korábban nem volt így, korábban, amíg a rendszert nem tudta bekebelezni valami. A kérdés itt az lesz, hogy ezzel a kétharmad alatt Tisza hogy él? Hogy megváltoztatja a választási rendszert úgy, hogy többé ne lehessen az szabályszerű, hogy mindig kétharmaddal kell megnyerni a magyar választásokat valakinek, és mindent visz. Hanem koalíciós kényszer legyen értelme megint a kétharmad tört számának, ami nem egy tört szám, hanem egy olyan történet, hogy együtt kell működni, konszenzus kényszert ír elő. Most nincs ilyen. De hogyha megcsinálnak egy új választási törvényt, lehet ilyen, és akkor nem fordul elő megint ez, ami...
8: Bocs, persze. Április gondolatmenetében még volt, persze. Úgy éreztem.
7: Én egyáltalán nem a Fidesz mellett akarok állást foglalni, vagy pátyolgatni ezeket a kinevezett bábokat. Én személyesen, ugye az ország többségével együtt azon a véleményen vagyok, hogy ezeknek az embereknek minél előbb távozniuk kell, és hogyha ez nem megy önszántukból, akkor a Tisza parlamenti kétharmadának az eszközével. Én csak azt mondom, hogy érdemes egy lépést hátrébb tenni, és a politikai állásfoglaláson túl ránézni arra, hogy mit történik ennek az országnak a lelkében, ami a közös hazánk. Van egy álláspont, egy narratíva, amit a Fidesz arra érdemtelenül kihasznál, ugye felfesti a jogállamiságot most hirtelen, mint egy etoszt, hirtelen ebben találja meg a maga érzelmi otthonát, pontosan tudjuk, hogy ez mennyire karakteridegen tőlük, de ez mégiscsak egy narratíva, amin keresztül próbálják megszólítani a társadalom egy részének a jogos vagy jogtalan aggodalmait. És szerintem én meg viszont pont azzal kapcsolatban szeretnék túl a te realista megfigyeléseden elmondani egy érvet, hogy ezek a, hogy mondjam, a procedurális képviseleti demokrácia mindennapos működésével kapcsolatos, bölcsnek is nevezhető meglátások, ezek most nem érvényesek. Miért nem érvényesek? Azért nem érvényesek, mert mindannyian tudjuk, ezt a társadalmi hangulat objektívan tükrözi. Nem kell ahhoz Tiszásnak lenni, hogy ebbe beleéljük magunkat, hogy ezt meglátjuk. Létezik egy olyan össztársadalmi hangulat, ami azt mondja, hogy ma egy különleges pillanat van. Egy különleges pillanat, egy alkotmányozó pillanat, amikor a társadalom újra összegyűlik, és megpróbálja újra eldönteni, hogy a következő 30, 40, 50, ha szerencsések vagyunk, 100-200 éve, az milyen procedurális képviseleti keretek között működjön. Tehát ami ma történik, az nem a képviseleti demokrácia mindennapjaiban vagyunk, amikor egy választás olyan, mint a többi választás. Ma, és Magyar Péter ezt pontosan, ezt kommunikálja, és ebben igaza van, ma egy különleges pillanat van, amikor összegyűlünk, alkotmányozunk, és ilyenkor az államnak nem csak a lehetősége, az új kormánynak nem csak a lehetősége, hanem a kötelessége, hogy jóval közvetlenebbül értelmezze a népakaratot, mint ahogy azt a demokrácia standard működése során tesszük.
8: Békés Mártonnak még korábban, aki egyébként a Schmidt Mária vezette intézetben is dolgozott, terrorházának kutatási igazgatója, és egyébként is nagyon összetett elméleti munkát végzett. És lehet vele egyetérteni, vagy nem egyetérteni, nem. Tehát ott a tudás is, szerintem felkészültség, intelligencia bele van tolva abban a munkában, amit a Békés Márton kiadott a kezéből, és lehet vitatni, tessék, hajrá. De ő fogalmazott úgy egy interjújában, hogy nem is csak, hogy már túl vagyunk azon is, hogy Orbán rendszerről beszéljünk, már Orbán korszakról van szó, de minimum Orbán rendszerről van szó. Na most abban a pillanatban, ahogy Orbán Viktor leköszön a pozíciójából, akkor nyilván az ő nevével fémjelzett rendszernek vége van, és innentől kezdve politikailag kijelenthető, hogy tényleg megtörtént egy rendszerváltás, hiszen az Orbán rendszer véget ért, de közjogi értelemben nem tudok arról, hogy rendszerváltás történt volna. Ezért merül föl bennem a kérdés, hogy alkotmányjogi vagy politikai szinten kezeljük a dolgot. Mind a kettő mellett egyébként nagyon-nagyon bőven, nagyon vastagon lehet érvelni.
6: Hát az egész Orbán rendszernek a lebontása az csak ilyen síkon tud megtörténni. Ez igaz a közjogi részére, igaz ezekre a kinevezett emberekre, akik valóban bábok és tényleg leuralják ezt az egész rendszert. A minden apró fronton ott vannak azok a bástyák, amik nélkül egyszer nem lehet előrébb jutni. De hát igaz a gazdaság életre is. Hát nem véletlen, hogy ezekkel kezdődik a tulajdonképpen a Tisza kormánynak az érdemi munkája. Egy része ennek persze a választási ígéreteknek a beváltása, ez sem egy elhanyagolható dolog, azért ennek mindig örülhetünk választópolgárként, hogyha valaki ténylegesen megcsinálja azt, amit a kampány adott esetben ígér.
8: Sőt, már annak is örülünk, hogyha vannak ígéretek, amik a kampányból számon kérhetők. Ettől is elszoktunk.
6: És nem valamilyen ideálisztikus elméleti külső veszélyre vonatkoznak. De emellett ott vannak ezek abszolút racionális lépések is. Pontosan, ahogy az András mondta, hogy meg lehessen csinálni azt, amit egyáltalán akarunk, át lehessen ezt alakítani, mind közjogi, mind politikai értelemben, és mind pedig gazdasági értelemben, mert most egy kicsit, hát na, talán néhány órára tud elterelődni a szó mondjuk az MNB-ről, meg az egyéb más ügyekről, amikről korábban sok szó volt, de azért ezek ugyanúgy gátjai tudnának lenni ennek az átalakulásnak, és ezerrel mind a két fronton szerintem teljesen érthető módon folyik a pozícióknak a visszavétele, úgyhogy ez egy speciális helyzete ennek az egésznek, ez nem egy klasszikus demokrácia, ez nem egy klasszikus jogállam, amiben mi most valaki el akarja foglalni ezeket a területeket, hanem egyszerűen lehetővé akarja tenni azt, hogy maga a jogállam egyáltalán létrejöjjön újra és működhessen.
8: Ugye ez egy, bocsánat, szabad ne feled, mindjárt mondhatod, az is egy felmerülő kritika az ellenzék rész, most már ellenzék részéről, hogy saját politikai céljai érdekében változtatná meg az alaptörvényt Magyar Péter. Na most amióta ez az új alaptörvény létezik, ahány éves, annyi módosítása volt így neki. Pontosan. Tehát ezt csak tegyük hozzá, ami például lehetővé tette a rendeleti kormányzást is, úgyhogy van egy kétharmados többség. Ez a Fidesz szájából az az érv, hogy a saját politikai mozgástér szűkítését érintő lépéseket vagy rendelkezéseket kiiktatnák, hát ennél nagyobb mesterei nincsenek ennek a műveletnek.
7: Jó, tényleg a Fideszről, tehát hogy mint referencia pontról szerintem ezt felejtsük el, tehát hogy nevetséges, amit most művelnek, röhelyes, önmaguknak mondanak ellent, szánalmas igazából, tehát erkölcsileg vagy minden szempontból szánalmas. De nem velük érdemes foglalkozni, hanem a valósággal, meg az országgal, és azt szerintem fontos azért tényleg hozzátenni, hogy miközben ezeket meg kell csinálni, ezeket a dolgokat, és azt is le kell szögezni, hogy nem egy egyszerű kormányváltás van itt, hanem rendszerváltás van, és erre adtak felhatalmazást a magyar emberek, ez teljesen így van, de azért azt is le kell szögezni, hogy viszont nem volt forradalom. Tehát az megint egy másik kategória. Abból megint más következne. Abból következhetnének olyanok, hogy a törvényeket sem tartja be, az eddigi törvényeket sem tartja be senki, nem fizet ki végkielégítéseket, csak úgy bemondásra, mert neki nem tetszik. Az, hogy itt a procedurális jogot itt, meg a jogalkotásnak a procedúráját itt betartják. Tehát azzal, hogy alkotmányt módosítanak, az a bizony a parlament, a kétharmados többség a parlamentben a megfelelő szokásjog, vagy a jognak megfelelően változtat a törvényeken, meg változtat az alkotmányon. Ez egy teljesen bevett normális történet. Tehát igazából nem is tudom, hogy tehát ez belefér a rendszerváltás kereteibe abszolút. Az nem, hogy azt mondja valaki bemondásra, hogy hát én nem tartok be törvényt, mert szerintem te nem vagy rá érdemes, hiába járna neked. Szóval ez viszont már nem tartozik bele. És azt mondom, hogy erre figyeljünk, szerintem állampolgárként, és itt a Fideszt felejtsük el, hogy ők mire hívják fel a figyelmet, tényleg nem számít. De állampolgárként arra szerintem érdemes figyelni, hogy ezen ne csúszson el a történet. Nem mint, hogyha az olyan óriási tragédia lenne, de azért figyelnünk érdemes szerintem a tisztaságára ennek a rendszerváltásnak, hogy jogszerűen menjen végbe, de nagyon kőkeményen annak a felhatalmazásnak az irányába, amit kapott a Tisza, amire kapta ezt a felhatalmazást.
8: Ábris?
9: Érdekes kérdés az, hogy hogyan értelmezzük azt, ami április 12-én történt, mi volt ez, rendszerváltás, vagy forradalom, vagy nem tudom. Azt szerintem érdemes, hogy mondjam, összevetésben beszélni a dolgokról. Azt mindannyian tudjuk, hogy április 12 olyan értelemben nem nevezhető rendszerváltásnak, mint ahogy 1989-90 nevezhető volt, mert végső soron nem egy diktatúra adott teret egy liberális demokráciának, hanem valami ugye köztes rendszer, aminek a tudományos leírására különböző terminológiák, különböző fogalmak léteznek.
7: Bocsáss, de rendszerváltás, hiszen nem is egy demokrácia volt. Tehát, hogy... Ezt pontosan tudjuk, de mégis azt mondom, hogy az a politikai és ideológiai tér, amiből most kiveregettük magunkat április 12-én, és amiből most reményeink szerint átjutunk egy nyugatias típusú liberális demokráciába, ez azért nem nevezhető diktatúrának olyan elánnal, mint amennyire a kádárizmus nevezhető.
8: Ez a parlamentáris rendszer, pontosan, a köztársaság, a szabad piac megmarad.
7: Ez pontosan tudjuk, hogy a rendszerváltás az azért részben legalábbis a Tiszának a nagyon ütőképes politikai szlogenje, de nekem van egy alternatív terminológiám, ami ugyanúgy képes megindokolni azt, hogy a Magyar Péterék alkotmányjogi szempontból mit fognak csinálni, és hogyan írják fölül, hogy mondjam, a mostani mandátumokat, hogyan cserélik le a mostani bábukat. Ezt ugye a Bruce Ackerman, amerikai alkotmányteoretikus szavát kölcsönzöm erre, ez egy alkotmányozó pillanat. Ez azt jelenti, hogy valóban ez a procedurális, szerves demokrácia, amiben valóban nem konvencionális megoldás az, hogy máról holnapra alkotmánymódosítással lecseréljük a köztársasági elnököt, mondhatod, hogy minden a jog szerint történik, minden a jog betűje szerint történik, de azt azért érezzük, hogy nem minden a képviseleti demokrácia íratlan normái szerint történik. Tehát van itt valamiféle a konvenciók, a jog szelleme talaján egy változást, amit érzékelünk, és ezért beszélünk róla te is, meg én is.
10: Azért van, mert erre kapott felhatalmazást.
8: Röviden.
10: Tehát az a helyzet, hogy most erre kapott tényleg felhatalmazást, nem másra.
7: Pont erre kapott felhatalmazást, de ugye egy képviseleti demokráciában a nép akarat nem írja fölül a képviseletnek az írott és íratlan normáit. Ezért mondhatjuk azt, hogy most egy alkotmányozó pillanat van, egy különleges pillanat, amikor az államnak felelőssége, hogy a nép akaratot, ugye, ami teljesen világosan megnyilvánult április 12-én, közvetlenül érvényesítse, és adott esetben felülírja a képviseleti demokráciának az íratlan, etikai normáit. És erre Magyar Péter felhatalmazást kapott.
8: Alkotmányjogi, szerintem. Alkotmánytörténeti, meg úgy általában is azt hiszem történeti viták még lesznek majd.
10: Igen.
8: Erről félhetően, meg hát a fene tudja, így marad-e az alkotmányos rendszer, közvetlen, közvetett elnökválasztás és a többi. Itt azért még nagyon sok kérdést nyitott. Ön szerint felvette alkotmányos aggályokat az államfő tervezet leváltása? Nézzük, hogy önök hogy állnak a válaszokkal így az első résznek a végén, aztán majd a következő részben a kommentekkel kezdünk, mert azok is érdekesek. Na nézzük a szavazás állását. 14% mondja azt, hogy igen, ez aggályos, 86% szerint pedig nem. Néhány perc, és folytatjuk majd még innen egy rövid kis kör erejéig, meg persze beszélünk arról is, hogy vajon mik lehetnek azok a titkos vállalások, amelyeket Magyar Péter tett az uniós pénzekért cserébe. Tartsanak velünk!

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint felvette alkotmányos aggályokat az államfő leváltási szándéka. 13% mondja azt, hogy igen, 87% szerint viszont nem, erre jutottak önök a szünetbe. Kíváncsi vagyok, hogy a műsor végéig még mi lesz, azért olyan túl nagy elmozdulásra nem számítok. Nézzük, hogy az ez a kérdéshez fűzött kommentjei közül melyek azok, amelyeket én teljesen önkényesen kiválogattam. Attiláné azt írja, hogy kiszolgálta az Orbán kormányt, nem tudni, miben gátolja mostani kormányt esetleg Orbán tanácsára. Ezt írja tehát Csúlyog Tamásról. Aztán Éva úgy fogalmaz, hogy a köztársasági elnök számos alkalommal gyakorolhatta volna pártpolitikai függetlenségét, ezt nem tette meg. Elvira szerint nincs is alkotmányunk. Volt több ilyen jellegű komment is, hogy miért van alkotmányos probléma, ha nincs alkotmány, mert alaptörvény van. De jelezném, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, például alkotmánybíróság van, meg a parlamentnek is van alkotmányügyi bizottsága. Mindenféleképpen, amit ma alaptörvénynek nevezünk, az az elsődleges jogforrása a jogi hierarchiának a csúcsánál. Ebben az értelemben szinte szinonímaként használhatjuk az alkotmánnyal, és most a történeti alkotmány felé nem menjünk el, mert nem akarom bonyolítani a kérdést, de van alkotmányunk, úgy hívják, hogy alaptörvény, leegyszerűsítve legyen elég ennyi. Gábor azt írta, hogy felvett alkotmányos aggályokat, de senkit sem érdekel. Nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra szavaztunk. Hát erről volt szó az első részben, hogy hogy állunk a kormányváltás, rendszerváltás problematikával. Éva azt írta nekünk, hogy a jogállam léte tiszteletet Súlyog Tamásnak. Erről is volt szó, hogy a jogállamiság, meg a fékek és ellensúlyok rendszere április 12-éig hogyan nézett ki. Márta azt írta, hogy nem jelent alkotmányos problémát, mert módosított alkotmányos szabály alapján mentik fel. Igen, tehát átírják a szöveget, és akkor onnantól kezdve az lesz a szabály. Egyébként Törő Gábor politológus is azt írta, hogy az alkotmány szellemiségével, vagy az alkotmányosság szellemiségével szemben állna ez. Talán a Sólyom László féle láthatatlan alkotmányról is akár beszélhetnénk itt, de hát most valószínűleg egy kicsikét másról lesz szó. Nem is biztos, hogy ez a megközelítés a helyes, majd eltöntik a történészek. Na menjünk tovább azzal, hogy az EU-s pénzekkel kapcsolatban milyen kifogások merülhetnek fel, mik lehetnek vajon azok a titkos alkuk, amelyeket vállalt Magyar Péter ezek megszerzéséért cserébe.
2: Sziasztok, óriási öröm és boldogság, hogy ezen a történelmi napon ilyen történelmű jelentőségű eredményt sikerült elérnünk. 6000 milliárd forint uniós forrás szabadított föl az Európai Bizottság, 6000 milliárd forint érkezik Magyarországra.
3: Így jelentette be a rég várt döntést Magyar Péter. A miniszterelnök azt is elárulta, terveik szerint mire fordítják az összeget.
2: Óriási fejlesztések várhatók a közlekedésben, az egészségügyben, a szociális területen, környezetvédelemben, vízügyi beruházásokat fogunk ebből végrehajtani, és természetesen beindítjuk a magyar gazdaságot.
3: Orbán Viktor Facebook posztban szólította fel a miniszterelnököt az Ursula von der Leyennel kötött paktum részleteinek nyilvánosságra hozatalára. Hangsúlyozta, az Orbán kormány hosszú évekig tárgyalt az Unióval, ezért pontosan ismerik Brüsszel követeléseinek listáját, amelyet az előző kabinet mindig visszautasított. Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is válaszokat vár.
4: Mit ígért az otthon teremtési támogatásokkal kapcsolatban? Mit ígért a rezsicsökkentéssel, az energiai és üzemanyagárakkal kapcsolatban? Érdeklődéssel várjuk a részleteket.
1: Próbáltam már innen üzenni politikusoknak, nem volna dolgom, de csináljanak már fekvő formátumot, tehát fordítsák el egy kicsit a telefonot, sokkal jobban néz ki tévében, mint így. A feliratok is jobban láthatók, anyám otthon könnyebben el tudja olvasni, még talán az ő szüleik is, úgyhogy erre szerintem érdemes. És akkor csinálnak egyet állva, és akkor az meg mehet a telefonra. Tehát, na jó, van zárója bezárva. Szóval az, hogy itt ilyen titkos paktumok volnának, ezt azért halljuk az elmúlt napokban. Nyilván mi kerül elő, a migráció kerül elő, a gender kérdések, meg Ukrajna támogatása. Szerintem nagyon egyszerű a kérdés, és ott ül az Európai Bizottságban, amelyikkel tárgyalt Magyar Péter is, meg más miniszterek is. Ott ül az Európai Bizottságban az ember, akit Orbán Viktor delegált oda, Ursula von der Leyen közvetlen munkatársául, Várhelyi Olivérnek hívják, ő az Európai Bizottság magyar tagja. Egész biztos, hogy tud arról, hogyha van valami titkos paktum.
5: Igen, és egyébként pedig, akinek tényleg nem akarok nagyon hazabeszélni, de Magyari Péter kollégám a Válasz Online-on évekkel ez, évek óta írja, és egész pontosan azt a 27 szuper mérföldkövet, amit lehetett 2022-ben már tudni, hogy elvárnak, amelyeket aztán próbált 23-ban és 24-ben részben legalább teljesíteni a magyar az Orbán kormány, amikor még nem tettek le arról, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, aztán rájöttek, hogy á, fenébe, hát nem lophatnánk.
1: Kaput is előleget egyébként a kormány.
5: Igen, igen, és ezt azt mondták, hogy hagyjuk a fenébe az egészet, nem kell inkább ez, de ne, hogy már itten ránézzenek arra, meg akkor tényleg az integritás hatóságnak valódi jogkörei legyenek. Nem lesz az úgy jó, jobb ez így, nagyobb a biztonság, tudunk halászni nyugodtan. Tehát nem kellett nekik ez a pénz, bedobták a törő között, meg, vagy a lovak közé a gyeplőt, és akkor elengedték. De hogy ezeket kell teljesíteni. Ezek tök nyilvánosak 2022 óta, hogy mit vár el az Európai Bizottság a pénzekért cserébe. Csak ezt eddig a magyar kormány, úgy értem az Orbán kormány, amíg az volt, nem akarta teljesíteni. Ez a kormány pedig erre kapott felhatalmazást, hogy ezeket teljesítse, és hozza haza a pénzeket. Ez zajlik. Persze abban van erőteljes túlzás, mikor, amit itt láttunk, hogy Magyar Péter bejelent, hogy fú, mekkora fejlesztések ez már, úgy tűnik, mintha hazahoztuk volna az EU pénzeket. Szó nincs erről. Lett egy politikai megállapodás arról, hogy igen, mindkét fél nagyon szeretné, hogy ezek meg tudnának történni, és ki fogják tárgyalni mind a 27-et lépésről lépésre, tégláról téglára, és aztán majd szépen hazahozzák, ha sikerül.
1: De ez augusztus 31 után indulhat a tánc.
6: Igen, de teljesen jogos egyébként a Fidesz részéről, hogy követeli ennek a transzparenciáját, hiszen azért az elmúlt években minket egyszerű választópolgárokat is, meg újságírókat is mindig elkényeztetett a részletekkel, hogyha igen, mondjuk igen. A Budapest-Belgrád vasútra gondolunk, teljesen transzparensen működött a dolog a Paks 2 atomerőmű beruházásra kapcsolatban.
1: Gázszerződés,
6: tudjuk, hogy a koncesziók 35 évre hogyan kerültek el, akár hulladékszállítás, akár az útdíjakkal kapcsolatban.
5: Tehát kaszinokról is beszélünk.
6: Így van pontosan. Tehát azért én azt hiszem, hogy nagyon sok jó példa volt a Fidesz részéről arra, hogy hogyan kell azt a transzparens működést
5: biztosítani. Magántőke alapokról, meg aztán végképp
6: a kormánytól. Így van, tehát reméljük, hogy ezt a gyakorlatot nem folytatja a Tisza. Tehát sokkal inkább remélem, hogy akkor ebből valamilyen jellegű megújulás is kijöhet, hogy akkor ezt talán átgondolják, hogy ez jó-e, mert hát ott azért elég sok olyan ügy volt, aminek nem igazán láttuk még azt a lábát se, hogy mit kapunk egyáltalán érte. Nem csak az, hogy ez nekünk, azt tudtuk, hogy nagyon sokba kerül, vagy sok pénzről mondunk le, nem láttuk, hogy miért jó az, amit egyébként érte kapunk, miért lesz valójában jó nekünk a Budapest-Belgrád vasút, miért lesz jó nekünk, hogyha a kaszinót 35 évig valaki más üzemelteti, meg a különböző egyéb ügyek, amik itt előjöttek. Most viszont van egy egész jó kézzel fogható ígéret a másik oldalon, a mérleg egyik serpenyőjében ott van egy nagy adag zseton, egy bizony. Konkrét lóvé. Tehát, hogy azt értjük, az világos. Most akkor ennek a serpenyőnek úgy látszik, hogy mégis hajlandók vagyunk tenni bele valamit, azért, mert hát ez mégiscsak úgy fog ebből kijönni. Sokkal kevésbé aggódok azon, hogy itt ezekben az ügyekben mit fog a mostani kormány cserébe adni, tekintve, hogy valóban ezek eléggé nyilvános, transzparens dolgok, hogy mit várnak el tőlünk, mint mondjuk azokban a korábbi ügyekben, aminek valószínűleg még az unokáink is fogják adott esetben fizetni vagy nyögni a terheit, és az, hogy mit kaptunk érte, azt meg nem tudjuk. Tehát itt ez megint nagyon hasonlott az előző beszélgetésnek ahhoz a vonalához, hogy megint a Fidesztől kapunk olyan kérdéseket, meg olyan aggódásokat, meg olyan felháborodásokat, amiket a mi valóságunkban nehéz az elmúlt 16 évtől függetlenül bármit értelmezni. Tudom, hogy ez kellene, igazad van, András, felejtsük már el, nem megy ilyen gyorsan. Tehát sokkal több szeánszra kell, meg pszichológus foglalkozásra elmenni az, hogy ezek kitörlődjenek.
7: Igen, Ábris? Ezzel párhuzamosan ugye összeomlik az egész fideszes alternatív valóság, vagy az egész
5: fideszes,
7: egész fideszes reality. Hát nyilván most a Bóka meg mindenki alapvetően azért kérdezik a Magyar Pétertől, hogy mik voltak ugye a nyilvánosság erről elhallgatott kis lábjegyzetek ebben a politikai megállapodásban, mert egyszerűen ők foggal körömmel küszködnek, hogy a saját korábbi narratívájukat valahogy életben tartsák. A narratívát, miszerint itt alapvetően politikai meg ideológiai nyomásgyakorlás zajlik, és ezért nem kapjuk meg a nekünk járó pénzeket. Ehhez képest most minden nap nem tudom, tízezrek meg százezrek nézhetik Magyar Péter Facebookján, meg a YouTube-on, meg nem tudom hol élőben, hogy nem, kedves fideszesek, alapvetően itt korrupció ellenes intézkedéseket kellett hozni. Tehát az a helyzet, amiben most a Fidesz találja magát, hogy elvesztettek egy választást, és most utána próbáljuk így megvédeni ezeket a rossz fogalmakat és hazugságokat, amikkel az egész hatalom gépezetüket körbe bástyázták korábban, ezt azért nem érillem ezt a helyzetet.
1: Viszont ott van az is, hogy ezek szerint mégsem ment el ez a pénz Ukrajnába. Mert ugye azt is hallottuk, hogy azért nem kapjuk a pénzeket, mert az Európai Unió azt odaadja Ukrajnának.
5: Igen, de most
1: ez kitől jön? Tehát ez kitől jön? Nagyon fontos kérdés, kitől jön?
5: Ide adja az Európai Unió nyilvánvalóan azért, hogy majd Magyar Péter továbbadja Ukrajnába, nem? Hát ez teljesen nyilvánvaló.
1: Ahonnan meg Zelenszkij Bécsen keresztül egy páncélautóval
5: visszaküldi majd neki, hogy ő megint kiküldje Ukrajnába. Szóval a hülyeségnek ugye nincs határa, tehát hogy vagy minden határon áthág, hogyha van is valamit. Ez például egy
1: jó... azért vegyük végig, mert ezek azok az állítások, amelyek között élünk.
5: Ez egy jó narratíva a Fidesz számára, legalábbis azon a szinten mozog, amit most itt előadtunk, amilyen szinten a kampányban mozogtak. Annak az eredménye látszik, hogy mi lett, úgyhogy...
1: Csak mondom, csak még az Orbán kormány adta vissza azt az aranykonvojt az ukrán...
5: Már a választási bukó után.
1: Ez igaz, de csak visszaadta, tehát ez...
8: Nagy gesztus.
5: Nagy gesztus, hogy a jogszerűtlenül itt tartott aranykonvoj.
1: Na tehát az Magyar Péternek jött az a lóvé, tehát megint csak, tehát így ezek a logikák, ezek nekem fontosak, tehát én alapvetően szeretem érteni dolgokat.
5: Nyilvánvaló baromságokat beszéltek, a Putyin lekötelezettjei voltak, szánalmas és botrányos, a magyar történelemben nagyon ritka, amikor saját, tehát a külső nyomás nélkül, meg itt levő ruszki fegyverek nélkül sikerült a ruszki érdekeket a magyar nemzeti érdek elé helyezni. Ezt csinálta a Fidesz, ennek lett vége egy hatalmas ruszkik haza üvöltésben április 12-én éjjel, nem csak Budapest utcáin, hanem vidéki városok utcáin is. Tehát, hogy ennek szerencsére vége van, úgyhogy ha ezekkel a baromságokkal, amik ilyen szintűek, lehet tovább próbálni az egykori narratívát védeni, meg ilyenek, de hát remélem, hogy ez csak oda tud vezetni, ahova vezet.
1: És a mostani magyarázatok szerint, vagy hát ez a kérdezés, és beburkolt állítások szerint az van, hogy ha jól értem, nem akarom belemagyarázni félreértés ne essék, csak próbálom valahogy érteni, vagy ilyen logikus mondattal összefűzni azt, amit hallok, meg olvasok, hogy tehát az lett volna akkor a nemzeti érdek, hogyha inkább nem jönnek ezek a pénzek, mert olyan árat kért érte a Brüsszel, amelyben ott ül Orbán Viktor delegátjaként Várhelyi Olivér is, olyan árat kért érte, amiért az sem sok, hogyha inkább nem kapjuk meg ezeket a pénzeket.
6: Ez az egyik olvasata ennek, igen. Tehát tulajdonképpen ez volt az, amit mondtak, hogy még ilyen áron sem kell ez a pénz. Ugye gyakorlatilag már ahogy szoktuk mondani, a piac is kiárazta azt, hogy a kormány valaha is meg akar állapodni az Európai Unióval. Nekünk még az is megérte, hogy 26-1-ben arányban mentünk egy csomó ügyben. Az a kérdés, hogy amikor azt mondjuk, hogy nekünk megérte, akkor milyen körre gondolunk, és azért itt már hát ahogy teltek az évek, egyre inkább látszott, és ha csak a makroadatokat megnézte az ember, meg a beruházási számokat, hogy ez a nekünk, ez nem az egész országot jelenti, hanem egy olyan kis szűk kört jelent csak, akiknek ez lehet, hogy valamilyen okból megérte. Talán majd egyszer még ez sikerül is tisztázni, hogy valójában miért, és akkor itt ez az orosz sztori azért ez igen erősen benne van a képben, de hogy az országnak nem érte meg, az biztos. Tehát, hogy bármi is kerülhet abba a serpenyőbe, nem tud olyan dolog történni egyszerűen, hogy a végén ahhoz képest vesztese jöjjük ki. Tehát nekem ez a határozat és a gazdasági véleményem is. Tehát mondom, hogyha egyszerűen a számok szintjén, hogyha megnézzük ezeket a történéseket, akkor itt az ÉKOP-on kívül semmi más nem járt volna nekünk. Ebben a mi valóságunkban, ebben a mi piaci környezetünkben, ebben a földrajzi helyzetünkben, ebben a gazdasági valóságban, amiben mi élünk, gyakorlatilag egy komplett zsákutca volt az, amiben minket bevezettek, ami egészen távolodott az Európai Uniótól, ahhoz képest, hogy a mi valóságunkban ebből a szempontból csak egy irány van, és az Európai Unió ennek szervez része, mi ebből soha nem írhattuk volna ki magunkat úgy, hogy ebből, mint ország jól jöjjünk ki. Megpróbálták, és hál' Istennek belebukta.
1: Azt látjátok-e, hogy más térségbeli országok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, a szlovákok is, tehát ők is hozzájutnak ezekhez az újjáépítési forrásokhoz, amelyek a Covid-járvány után váltak elérhetővé, hogy onnan mennének a katonák, a fiaikat a húsdarálóba küldik-e Ukrajnába, a gender
5: propagandisták. Átműtik-e a gyerekeket?
1: A gender, igen, átműtik-e a gyerekeket az iskolában, meg az óvodában. Ezeket mennyire érzékelhetjük a környezetünkben? Mert szóval lehet mondani dolgokat, de hogyha modelleket alapul veszünk a környezetünkből, akkor viszonylag látható, hogy mire számíthat Magyarország.
8: Szerintem azért fontos ezt hozzátenni, hogy még a Tisza kormány részéről is meg kell tenni az érzelmi térben olyan lépéseket, amiket mindezidáig nem tettek meg, mint például Ukrajnával kapcsolatban, az ukránokkal vállalt szolidaritással kapcsolatban, mert mi most, hogy mondjam, elheherészhetünk ahhozon, hogy a lengyelek nem mennek Ukrajnába, nem küldenek átműtött gyerekeket a sáncba, de azért ez ne jelentsen annyit, hogy mondjam, beletörődünk abba a távolságtartásba Ukrajna viszonylatában, amit az előző rendszer kialakított a lelkekben. Nem tudom, szerintem fontos lenne, hogy a politikai identitás szintjén is, az erkölcsi civilizációs elköteleződésünk szintjén is, az az európaiság, amit Magyar Péter meghirdetett, az a fordulat nyugat felé, a leszámolás a kompországisággal, a kompországi léttel, ez azért kifejeződjön előbb-utóbb, nem máról holnapra, de azért lássuk ennek nyomát azokban a nyilatkozatokban, amiket akkor hallunk a külügyminisztertől, amikor drónok becsapódnak Romániába, drónok becsapódnak Kárpátaljába, vagy egyszerűen, amikor civilizációs kiállást kell tennünk amellett a szövetségesünk mellett, aki véd minket. Tehát én támogatom a Magyar Pétert abban a fajta stratégiai óvatosságban, ahogy viszonyul a magyar néplélekhez. Nem lehet máról holnapra megszüntetni azokat a káros pszichés hatásokat, amiket ez a rendszer 16 éven keresztül belénk táplált, azt a relativizmust, azt a cinizmust, a természetes civilizáció szövetségesünk honvédő háborújával szembeni averziót, gyanakvást. Ezt nem lehet máról holnapra leküzdeni, de azért nagyon szeretném azt látni, hogy egy ciklus múlva, és akkor reméljük természetesen már nem lesz ez a háború, de akkor már nem kell a Tisza kormánynak magának belemenni tulajdonképpen ezekbe a fideszes játszmákba, azt illetően, hogy oké, elítéljük az oroszokat, de elhallgatjuk, hogy itt egy mélyebb civilizációs jellegű honvédő háború folyik, ami mellett igenis ki kell állnunk, nem csak geopolitikai minőségben, nem csak az ő szomszédukként, hanem valóban civilizációs partnerekként.
5: És nem kizárólag az ott élő magyaroknak az érdekében.
8: Így van, csak, így van.
5: És nem csuklóztatva feltétlenül Zelenszkijt egyfolytában úgy, hogy na akkor majd kisfiú, akkor találkozok veled, hogyha majd te ezt meg azt teljesíted. Igen. De érthető, hogy miért csinálja ezt Magyar Péter. Érdemesebb ilyenkor, mikor az embernek a lelke ebbe belesajog, akkor Orbán Anitának a nyilatkozataira figyelni, azok azért, hogy mondjam, jobban ez ilyen civilizációs irányban mozognak, tehát hogy vannak a külügyminiszternek a nyilatkozatai szerintem jobbak ebből a szempontból, de hogy a kérdésedre is azért egy választ még gyorsan adjak, van egyébként olyan, hogy mondjuk a lengyelek mit hogy csinálnak, ugye ebben a migrációs kérdésben az a magyar álláspont, hogyha jól értem, hogy mi is úgy fogjuk megoldani, hogy nem fogunk befogadni kvóta alapján senkit, ilyen migrációs paktumban így nem megyünk bele, viszont adunk majd határőrt meg rendőrt arra.
9: Hát ez a három opció van tulajdonképpen, hogy vagy befogadod őket, vagy van, pénzt adsz a félőt, vagy pedig őrzöd a külső
5: vagy
9: határt.
5: Vagy őrzöd a külső határt, nálunk úgy van külső határ, nagyon szuper, tudjuk őrizni a külső határt, ez szerintem egy elég jó deal, főleg magyar részről, és nem is kell tehát nem kell szembeköpni az eddigi álláspontot, amely egyébként, én továbbra is úgy gondolom, hogy egy nemzeti közös álláspont, itt senki nem akarta megszüntetni se a határkerítést, se nem akart tömeges illegális migrációt, nem akart milliónyi szírt befogadni, és nem gondolt, hogy ezáltal akarja a magyar gazdaság jövőjét majd akkor pályára állítani, vagy magyar gazdaságot pályára állítani, és dicső pályára állítani, ez nincs a magyar népben benne, erre határozott nemet mondott a magyar nép sok alkalommal, ezt nyilvánvalóan képviselnie kell Magyar Péternek.
9: Csak ez zárójeles egyébként visszatérve 2015-ös migrációs válsághoz, egyetlen egy olyan ország volt Szíria és Ausztria között, amely konkrétan államilag szervezve 100 000 számszállított illegális migránsokat Nyugat-Európába, az Magyarország. Pontosan. Volt, hát emlékszünk, amikor kék buszok voltak velük tele. András?
6: Igen, arra gondoltam, hogy ez a nagyon nehéz és hosszú út, amit felvázoltatok, annak az első lépése most, amit a kormánynak meg kellett tenni, ez egy politikai lépés volt. Mert hogy igaza volt-e abban a Fidesz kormánynak, hogy politikai okai is vannak, vagy vastagon politikai okai vannak annak, hogy nem jönnek az uniós pénzek? Igaza volt, hát. Tett azért bármit, hogy ezek a politikai okok, ezek a politikai ellentétek, ezek enyhüljenek, ezek közelítsenek, ezek álláspontok? Nem, sőt. Inkább az ellentett, hogy ezek történjenek azért, mert volt valami olyan a saját fejében jól megindokolt valószínűleg érdeke, ami azt diktálta, hogy ő ne enyhítsen ezeken a politikai ellentéteken, hanem sokkal inkább szítsa azokat. És akkor annak az lett az eredménye. Mit tud most a kormány első körben tenni? Nem az, hogy migránsokat fogad be és ölel a kebrére, nem az, hogy azonnal elkezd Ukrajnába utalni, hiszen ezek nem létezik, fantazmagóriák voltak, hanem azt tudja tenni, hogy megteszi azokat a politikai lépéseket, amik ezen az úton elindulnak. Annyira nem szimbolikus az út, hogy mérföldköveknek hívják azt, amiket el kell érni rajta. Tehát meg kell menni, ezen nincs mese, és szerintem ennek az első lépése megtörtént, és ez volt az, ami elvárható volt, és én szerintem ez rendben.
9: Ugye a Fidesz közeli nyilvánosság csütörtök óta azt is nagy hangon taglalja, hogy nem is igaz, amit Magyar Péter bejelentett, amit te is említettél, hogy itt van ez a pénz, hanem itt majd augusztus 31-ig addig kell kidolgozni dolgokat, és majd utána lehet esetleg lehívni a pénzt. Most egyébként pontosan ugyanezt mondja Kármán András pénzügyminiszter is, úgyhogy igazából ez nincsen nagyon vék alá rejtve. Az, hogy Magyar Péter politikusként a politikai retorika eszközeivel élve természetesen fújja ezt a lufit, de ezen nem kell meglepődni, nem az ő személye miatt, hanem a pozíciója miatt. Tehát láttunk mi már fölfújt lufikat, csak mondjuk volt olyan, amelyikben nem volt semmi.
5: Bocs, ez akkor is segít ez a lufi, ez akkor is jó a magyar gazdaságnak, hogyha még nem jönnek a pénzek. Tehát azzal, hogy ez a...
9: Ez egy hangulatot,
6: hangulat, a finanszírozási
5: költségeink csökkennek azáltal, hogy ez a parolázás megtörtént a von der Leyennel, és mind a kettő azt mondta, hogy igen, majd jönni fognak a pénzek. Már is olcsóbb lett finanszírozni a magyar államot.
9: Kötvényhozamokba, árfolyamba, mindenben.
5: Pontosan, tehát, hogy ez igazából megéri az összmagyarságnak.
9: Ábris?
10: Igen, másrészt kialakul egyfajta, bocsánat, hogy megint csak az érzelmekre utalok vissza, csak szerintem a hosszú távú rendszerváltás, hogy a te fogalmaddal éljek, hosszú távú rendszerváltás szempontjából az is tényleg fontos, hogy itt az érzelmek, meg a közös identitásunk, a közös eskütételeinknek a talaján bekövetkezzen a rendszerváltás. És szerintem az ilyen típusú, nem tudom, kommunikációs taktikával, amit most Magyar Péter csinál, ennek a megállapodás élményének a feltuningolásával. Ezek pont arra jók, hogy az a fajta lelki averzió az európai intézményekkel szemben, amire 16 éven keresztül az Orbán rendszer megint csak berendezkedett, ezek teret adjanak egyfajta európai identitásnak, ami egyébként, amiről elmondhatjuk, hogy önmagában nagyon nehezen alakul ki, nem csak Magyarország az Európai Unión belül, aminek nem igazán tud felsorakozni az örömóda mögé, és ennek nem csak politikai, meg ideológiai okai vannak, hanem egész egyszerűen az itt az alapvető ok, hogy az Európai Unió az nagyon nem képes arra, hogy narratívákat, szimbólumrendszereket kialakítva beszéljen az állampolgárokhoz. Tehát ez a fajta politikai viszony, az a fajta szimbolikus, érzelmi viszony, ami létrejött a 19. században, ugye az állampolgár és az állampolgár nemzete között, az még nem jött létre köztünk és Európa között.
5: Azért alakulóban van. Amerikának, meg Kínának a mozgása, az, hogy mi az utolsó olyan bástyája vagyunk gyakorlatilag a civilizációnak, ami egy élhető életet próbál az állampolgárai számára megteremteni, és nem a teljes őrületbe próbál rohanni, itt akár a környezet élhető életet próbál az állampolgárai számára

0: használni arra, hogy mi is gondolkodjunk itthon ezekről.
1: Na így a végére még egy mondat, András.
2: Nagyjából szerintem is pontosan ez a lényeg, mert hogy alkotmányozó pillanatnak is hívhatjuk, meg rendszerváltásnak is hívhatjuk, de azért a végén tényleg az, hogy az európai értékek felé kell nekünk valahogy közelítenünk, és valóban erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy Európa, amikor a versenyképesség oltárán, amikor sokat bántják ezért Európát, hogy a versenyképességbe lemarad. Azért, mert egyszerűen azt mondják, hogy oké, de cserébe ez egy jó hely lesz élni. Itt nem lesz majd zöld a folyó, itt majd nem fogják ütni a színes bőrűeket, meg itt nem fogják üldözni a különböző népcsoportokat, meg más vallásokat.
3: Két szabad nap, meg van.
2: Ebben lehet, hogy majd akkor lemaradunk, de nem dolgozzuk halálra magunkat. Tehát igen, én szerintem is ez egy olyan világ, amihez azért lehet, és hogyha az ember járja Európába, akkor látja, hogy van nekünk az életbe helyünk, és tényleg egy másfajta identitás. Itt nem kell ehhez elveszíteni a mi nemzeti identitásokat. Bennem ez tök erős ez a magyarság érzés, ez a nemzeti identitás, de én tudom magamat jól érezni Európában, csak nem a 3 hónap az előtti M1 híradót kell nézni.
3: Csak az a mítosz, hogy az olcsó energia meg a versenyképesség, nézzük meg Iránt, amely belefullad az olajba, Venezuelát vagy Oroszországot, ahol korlátlan mennyiségű ingyen energiahordozó áll rendelkezésre. Hol tartanak a versenyképesség? Hát igen, fönntartunk egy olyan szociális rendszert, meg oktatási rendszert, meg nyugdíjrendszert, meg egyebeket, ami Magyarországról nézve nem mindig tűnik jónak, higgyék, hogy a világ jobbik felén élünk. Gáspár Andrásnak, Stumpf Andrásnak, Bénda Kábrisnak köszönöm. Örülök, hogy itt voltatok, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Holnap este is találkozunk, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, és viszontlátásra, jó szóval.

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy színészt hogyan lehet megtanítani a színjátszásra? Ez lesz a következő percben a mi témánk. És hát ennek van egy apropója is, hogy a Pesti Magyar Színi Akadémia korábbi nevén a Nemzeti Stúdió 60. születésnapját ünnepli bizony. Benkő Nóra, a Pesti Magyar Színi Akadémia igazgatója, Csonka András, színművész, pici.
2: Jó reggelt, itt vagyunk.
1: Meg lehet ezt tanítani, ezt a szakmát? Vagy valahogy valami képességgel születik az ember, és legfeljebb rá lehet pakolni különböző szinteket?
3: Azt szoktam mondani, hogy ízlést lehet tanítani. Tehát, hogy jól lásson a színész növendék, hogy mi az, ami belefér, nem fér bele, illetve, hogy mi az, ami igaz. Ezt talán lehet tanítani valamiféle ízlést, és nagyon fontos, hogy kik tanítják ezt az ízlést. És technikákat is lehet természetesen, hiszen beszédtechnika, hangképzés, mozgás, ezeket abszolút lehet. Úgyhogy van olyan része, amit meg lehet, de azért a tehetséget nem lehet pótolni ilyesmikkel.
1: Az, hogy mi igaz, azt nem neked kell tudnod?
2: Hát igen, ez nyilvánvalóan van egy elgondolásom, de gondold el, hogy 18 éves korunkban, 18 éves korunkban oda kerültünk a Nemzeti Stúdióba például a 80-as évek elején, ami hát egy ilyen, most elnézést kérek, tényleg egy aranykorszaka volt a Nemzeti Stúdiónak. Akkor azért sok mindent másképp gondoltunk, és nagyon fontos volt az a keret, amiben minket ott végül is belehelyeztek, és az a színházi világnézet, amit nekünk átadtak. Az, hogy mi fontos, az, hogy mi a lényeg az egészben, az, hogy mennyire kell komolyan venni, az, hogy megtanultuk azt a szót, hogy alázat. ugye ami nélkül nem működik semmi. Tehát azért az, hogy valóban akkor éreztük és tudtuk, hogy egy főiskolai szintű képzést kapunk olyan emberektől, akik elképesztőek, hogy több százan vagyunk a pályán, akik a Nemzeti Stúdióban kezdtek, és van, aki nem is ment tovább, és országos hírű színész lett. Tehát, hogy ezek a dolgok, hogy olyan, és hogy esténként az órák mellett esténként olyan emberek között, olyan hatalmas bölények között, mint Kállai Ferenc, Besenyei Ferenc, Agárdi Gábor, Őze Lajos, tehát közöttük éltünk, statisztáltunk, és szívtuk magunkba a színház levegőjét, ezt nem lehet mással pótolni, és ugyanakkor pedig nyilvánvalóan valami módon előkészít. Tehát akkor a stúdió akkor nyilván azt jelentett, hogy ugródeszka, amíg föl nem vesznek a főiskolára, addig igen, a stúdió, de azért ez annál sokkal
1: megértett, hogy miért nem vettek fel a főiskolára, és majd fölvesznek.
2: És igen. Abszolút
1: és egy csomóan nem mentek tovább, hanem abszolút. Úgy lettek szakmabeliek, hogy ott végeztek. Mit érdemes másképp csinálni egy ilyen nagy hagyományú intézményben, amit most vezetsz, ahhoz képest, mint amikor te oda jártál?
3: Én igazából nem jártam az akadémiára. A Nemzeti Színházba, amikor bekerültem, 99-ben az Iglódi István hívott, akkor ott voltak ugye az akadémisták, és láttam, hogy egy csomó lelkes fiatal, és aztán 12 óta vezettem az iskolát, és sokaknak azért ez a 3 év meghatározó élmény, és én azt gondolom, hogy miközben nem biztos, hogy mindenkiből színész lesz, de ez egy olyan személyiségfejlődés ez a 3 év, egy olyan önismereti kurzus, amit én mindenkinek ajánlanék, tehát minden fiatalnak, és ugye változott ez, hogy Nemzeti Színház volt, ezért Nemzeti Stúdió, aztán Pesti Magyar Színi Akadémia lett, ahogy a színház neve is változott, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy kik azok a mesterségtanárok, azok a guruk, akiktől tanulnak, hiszen utánuk mennek a diákok ezerrel, és azért a mai napig olyan tanárok vannak nálunk, akiktől érdemes tanulni, és nagyon fontos, hogy a színészoktatásban tulajdonképpen ezek a mesterségtanárok jelölik ki az utat, és hogy kik ők, az nagyon nagy felelősség minden egyes intézménynél, és ilyen szempontból az, hogy diplomát ad, vagy nem a diplomát, az fontos később az elhelyezkedésnél, de hogy mit tanul az a diák 3 éven keresztül, az azon múlik, hogy kik tanítják, és ez azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos mindenhol.
2: És ha már a Nóra, bocsánat, ha már kik tanítanak, muszáj egy nevet mindenképpen elmondunk, Bodnár Sándor nevét, tehát az alapító. Az alapja mindennek, tehát azt gondolom, hogy a teljes alapja volt. Mellette dolgozott Simon Zoltán, Tatár Eszter, Montág Imre, tehát csak akik az én koromban voltak, nem tudom, még rengetegen tanítottak, tehát ez nagyon lényeges valóban, hogy olyan szakemberek, akik tényleg életre szóló, és olyan közösséget tudtak végig teremteni, hogy azért például nekünk is van egy Nemzeti Stúdiós kis baráti társágunk, összejövünk pár mondta, pedig eltelt már 1000 év azóta, és együtt tudunk gondolkodni dolgokról, és együtt tudunk lélegezni.
1: Nóra mondta, hogy sokat segít később, hogy van egy egyetemi, akkor még főiskolai diploma. Közben meg azért az is látszik, hogy például a vizsga előadásokat, meg egyáltalán a színházban, ahol statisztálnak ezek a fiatalok az előadásokat, nézi a szakma. Tehát szem előtt vagytok, látszódik az, hogy Csonka András fiatal tehetség, mire lehet képes. Így választanak, vagy úgy választanak, hogy van-e már diplomád?
3: Hát, azért ez összetett, mert ugye vannak ezek a kvóták, tehát hogy most már a nemzeti intézményekben van 60-40 kiemelt, nemzetinél 70-30% diplomások aránya. Tehát ezért a fiatalok nagyon szeretnének diplomát kapni, és ugye mindenki általában jelentkezik tőlünk is a színművészetikre.
1: Fel is veszik általában
3: őket? Általában fel is veszik őket. De nagyon fontos, hogy mi nem vagyunk színművészeti előkészítő intézmény, mert hogy tényleg, most nem akarok neveket mondani, de egy csomóan nálunk végeztek, és nem is diplomájuk, és nagyon ismertek, és nagyon híresek, de azért ahhoz sok minden kell, és az is igaz fordítva, hogy akinek diplomája van, nézzünk meg osztályokat, körülbelül a 30%-a van a pályán. Tehát ott is nagyon el lehet veszni az életben, mert hogy azért ez egy nagyon bonyolult és hosszú távú szakma, és nagyon sokszor azért mondják színészek, hogy a gyerekem ne legyen az, mert látják, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire sok buktatója van egy ilyen pályának.
2: Meg azon nem biztos, hogy egyetértek, hogy a szakma azért mindent tud, és figyeli a fiatalokat. Ez régen is panaszkodtunk sokat erről, hogy esetleg a vizsgálódásokat nem mindig azok nézik meg, akiket szeretnénk, vagy hogy tehát túl sok igazgató.
1: Ott van a nagymama.
2: Igen, tényleg. A család mindenképpen.
1: A siker garantált.
2: Igen. Szóval ez régen is kérdőjeles volt, de azért aki ezt fontosnak tartja, az nyilván van odafigyel rá.
1: Hogyha visszagondolsz a saját éveidre,
2: a stúdiós?
1: Aha, a saját. Nyilván most arról
2: beszél. Igen, igen.
1: Szóval, ha visszagondolsz arra a pár évre, Mi a legerősebb emlék, ami neked ott feljön?
2: Az, hogy valóban, amit mondtam, megértettem, hogy én egy csenevész kis srác voltam, és azt gondoltam, hogy nekem helyem lenne a főiskolán, nem. Rengeteg mindennek kellett történni, a 2 évig voltam a stúdiós, és azért ne felejtsük el, hogy az olyan alapos munka, például a második évbeli vizsgálódásunkat egész évben, az volt a tananyag, egész évben azzal foglalkoztunk.
1: Mit játszottatok?
2: Egy Fedor vígjátékot, most Florentin kalap, aztán mindegy, tehát azon keresztül minden szegmensében mindent megtanultunk, rengeteg minden szétszálasztott, tehát azzal foglalkoztunk. És ugye az, hogy tulajdonképpen megértettem azt, hogy mi az, ami még, minek kell történni ahhoz, hogy hát esélyem legyen arra, hogy valamilyen módon rákanyarodjak a pályára.
1: A születésnapot hogy ünneplitek?
3: Az 50-en egyébként látszódnak itt a képeken, 400-an, legalább 400-an voltunk a Pesti Magyar Színházban. Most a Kristály színtére lesz, amit ugye... a Városmajorral párhuzamosan vezetek.
1: Hát az a saját terő.
3: Kibérli a stúdió, vagy az akadémia. És a lényeg az, hogy hát reméljük, hogy 400-500 ember, de hogy Kossuth Díjasok vannak itt, nem tudom, legalább 7-8-an, tehát Bánság Ildikó, Hámori Ildikó, Lukács Sándor, Csákányi Eszter, Lázár Kati, tehát hogy mind... Azt mondta az 50-en, a 400 ember előtt az egyik híres ügyelő, hogy a szakma 70%-a tulajdonképpen valamikor stúdiós vagy akadémista volt. És ez tényleg így van, tehát hogyha ismert emberekkel akarnak találkozni, akkor hát ez nem nyílt ez az ünnepség, de hogy ott a szigeten, a Kristály színtéren biztos, hogy 21-én nagyon sokan lesznek, mert hogy szinte mindenki innen került ki.
1: Dedikálásokat lehet gyűjteni. Ott leszel?
2: Hát előadás után megyek oda, dupla előadásom van, de nem baj, várjatok meg, úgyis hát gondolsz, hajnalban nyúlik ez az egész történet, úgyis így.
1: Hát buli lesz ott a helyet.
3: Harmadik figyelmeztetés koncert, és rengeteg színész.
1: Isten értesse a színi tanodát, ami nem az természetesen, mert ugye ennek szép nevei voltak az elmúlt években, a Nemzeti
3: Stúdió.
1: Most pedig a Nemzeti Stúdió nevét megkapta Pesti Magyar Színi Akadémia. Menkő Nóra, Csonka András, köszönöm
3: szépen. Köszönjük szépen.
1: Kedves nézők, zajlanak a belpolitikai események is, hogyha minket követnek és velünk tartanak, akkor azt velünk együtt meg is nézhetik. Majd Magyar Péter bent van a köztársasági elnöknél, amint kiérkezik sajtótájékoztatót tart, mi pedig azt közvetítjük a következő műsorunk keretén belül, az pedig a fórum lesz. Tartsanak velünk akkor is, és holnap reggel várom önöket itt, sőt, ma este az Egyenes Beszédben és találkozhatunk, remélem így lesz, viszontlátásra.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nos hát, hogyha egy baba büfizik, akkor azt mondjuk, hogy de cuki. Amikor egy felnőttnek vannak ilyen gondjai, akkor azt mondjuk, hogy szegény. Örülök, hogy itt van a doktor úr, dr. Szegő Péter, az orvos igazgatója. Jó reggelt kívánok. Mi most a refluxról beszélünk, annak az egyik tünete, ugye?
2: Hát lehet az egyik, igen, persze.
1: Milyen tünetei vannak? Tehát mi az a reflux?
2: Nagyon-nagyon széles skálán mozognak a tünetek. Ez általában egyébként azok, akiknek van, azok pontosan tudják, illetve sejtik, hogy ilyen problémájuk van. De mondjuk egy krónikus köhögésnek a hátterében nem biztos, hogy elsőként ez merülne föl. De egyébként tud krákogtatni, köhögtetni embereket, akiknek ilyenjük van. Illetve hát nagyon jellegzetes, természetesen persze a gyomortájpanassor. Tehát hogyha valakinek mondjuk a... Hát ezt egyébként ki lehet tapintani, hogyha ha az ember kitapintja a szedcsontjának az alsó részén.
1: Igen.
2: Igen. És igen, alatta megpróbál egy kicsit nyomkodni, és ott elkezd érzékeny lenni, és amúgy egyébként ott is szokott fájni a dolog, akkor nagy valószínűséggel egyébként erről.
1: Jó, most megnyugtatott, köszönöm
2: ez,
1: szépen.
2: Ez ennek az öndiagnosztikája is valamennyire lehetséges otthon. A probléma az öndiagnosztikával az, hogy azokat a faktorokat, amiket még figyelembe kell vinni, azokat nem látja. Tehát az, hogyha
1: Na akkor hiába tapogatom a szedcsontom alatt.
2: Egy iránymutatásnak jó egyébként, aztán utána, hogyha ha az ember el tud bánni ezzel saját maga otthon, tehát mondjuk vesz patikába vén nélkül kapható savtermelésgátlókat, módosít egy kicsit az étrendjén, meg esetleg még bevet olyan dolgokat, amiket még jónak mondanak rá, bizonyos gyógynövényeket, és elmúlik, akkor rendben vagyunk, akkor tulajdonképpen nem is nagyon kell vele foglalkozni.
1: Na, de a kulcsmondata most elhangzott, ez kell. A savak miatt van?
2: Nem csak, tehát itt azért... Valóban a sav okozza a legnagyobb problémát ilyenkor. Tehát ugye van egy jelenség, ami arról szól, hogy a gyomorban termelődő sav, az visszacsurog olyan helyekre, aminek a nyálkahártya borítékahoz nincsen hozzászokva. Vagy a gyomor nyálkahártyája az egy egészen különleges felépítést igényel ahhoz, hogy ne legyen folyamatosan fölmarva, ne sebesedjen ki folyamatosan ettől a savas hatástól. És egy előcsőben ez nincs meg. Hozzáteszem, gyorsan a patkóbérben sincs meg, tehát előtte meg utána lévő szakaszokkal ott lehet probléma, hogyha nagyobb mennyiségű sav kerül bele, és ebből adódik igazándiból az, hogy a sav csak az egyenlet egyik oldala, annak oda kell jutnia, ahol a szervezet nincsen felkészülve rá, és ez pedig egy mozgászavar miatt van. Tehát ilyenkor általában a nyelőcső záróizma, a gyomor kapu, illetve a patkóbélnek az összerendezett mozgása, illetve a záróizomzatnak a megfelelő tónus az nincs meg. Most ezeket tönkre tudjuk tenni egyébként saját magunknak is, tehát mindenki, akinek volt már refluxos periódus, az tudja, hogy ha mondjuk egy stresszesebb időszaka van, reggel föl kell, rögtön gyomorégéssel kezd, hogyha bemegy a munkahelyre, ott 5-10 percig biztos, hogy égni fog a gyomra, tehát azért pszichés faktorok is benne vannak ezek az egészben, tehát pszichés, diétás és egyéb faktorokat lehet mondani, amik miatt ez kialakul, és hát azt is el lehet mondani, hogy ez egy szezonális dolog, tehát általában tavasz környékén, illetve ősz környékén.
1: Az mit
2: teljesen. Több dolog lehet, az egyik az, hogy a savtermelésnek a dinamikája változik ilyenkor, az anyagcserénk változik, illetve hát különféle egyéb gyomorbajokat okozó baktériumoknak a fertőző képessége és működése is ilyenkor változik, amik meg, ha bekerülnek a gyomorba, akkor savtúltermelést tudnak csinálni, és rá tudnak segíteni erre az egész.
1: Na nézzük, hogy védekezzünk. Tehát például a nyelőcső izomra gyúrni biztos nem tudunk.
2: Nem lehet sajnos. Tehát azt a dolgot igazándiból rendbe tenni nem lehet. Tehát elég sok mindent lehet csinálni, hogy egyrészt diagnosztizálni kell a történetet. Hogyha valakinek nagyon enyhe beavatkozásokra megszűnnek a panaszai, nem is feltétlenül kell előrébb menni ebbe az egészbe. De hogyha bevett praktikákra csak nem javul ez az egész, akkor fel kell vetni azt, hogy a sima refluxon kívül, idézőjelbe téve, valami más tényező is van, ami ezt az egészet fenntartja. És azt már nem feltétlenül lehet otthon megmondani, de akkor már általában kiegészítő vizsgálatokra lesz szükség, és itt kezdődik az, amikor elég rossz sajtója kezd lenni a történetnek, mert előbb-utóbb azt mondja a gasztroenterológus kollega, hogy akkor most belekukkantunk a gyomrába, és onnantól kezdve a betegeknek a szőrfut kotrászik a hátán.
1: Viszont ha belenéz a szakember az ember gyomrába, ott mivel találja szembe magát?
2: A nyálkahártyával.
1: És akkor ott szembesül azzal, hogy ez a probléma az, amit lehet.
2: Hát kezdeni. Szembesül azzal, hogy a nyelőcsőnek az alsó része fel van maródva, illetve szembesülhet azzal, hogy a gyomor nyálkahártya az gyulladt, esetleg fekélyek vannak rajta, és szembesülhet azzal is, hogy a patkóbélnek a nyálkahártyáján is fekélyek tudnak lenni. Ez rendkívül szűk spektrum egyébként annak, amit lehet ott benne.
1: Ez nem műtéttel.
2: Ez egyelőre nem, tehát itt még nem, csak ugye egy refluxnál például elég nagy kérdés az, hogy mellette mondjuk egy helikobakter fertőzés van-e vagy nincsen. A helikobakter az egy érdekes dög, hogy úgy mondjam, tehát az tulajdonképpen kifejlesztett egy olyan védelmi mechanizmust, ami a savas emésztés ellenütt megvédi. Tehát lúgos környezetet csinál a gyomorban maga körül. De a gyomorfal nem hülye, a gyomorfal azt tudja, hogy ott savnak kéne lennie. Mit csinál? Kompenzál. És mivel tud kompenzálni? Savval tud kompenzálni, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy mennyiségű savat fog termelni. És ez a sav az két irányba mehet tovább, az egyik a patkóbél, ahol olyan fekélyeket tud gyártani, hogy öröm nézni, a másik az pedig a nyelőcső, ahol szintén olyan fekélyeket tud gyártani, amit öröm nézni. Most ezt a helyzetet felismerni, ezt otthon nem feltétlen lehet. Tehát akinek megjavasolják azt, hogy hát bele kéne kukkantani a gyomrába egy gyomortükörrel, az erre jó, ha rábólint, mert valószínűleg olyan információt keresünk, ami egyéb módon nem elérhető.
1: Ott hogyan tovább akkor?
2: Hát attól, ugye először meg kell csinálni magát a tükrözést. Ez a tükrözés, ez egy olyan történet, ami hát általában olyan, hogyha egy lakóház tömben el valakinek volt, és az rosszul sült el valami miatt, akkor az összes többi lakó rávehetetlen lesz arra, hogy ezt megcsinálják. Ugyanez lejátszódik egyébként kórházi ágyakon, kórházi szobákban, hogy egy ágyas korteremen valakinek rossz élmény volt ez az egész, az elterjeszti a környezetébe, és onnantól kezdve maradik négy.
1: Jó, hát jó élmény nem lesz, de semleges, hogy
2: igen,
1: lehet?
2: De annyira rossz élmény sem, mint amennyire azt egyébként szokták hangoztatni. Tehát egyrészt ugye az első tévhit az, hogy az a vizsgálat hosszadalmas, ez nem hosszú. Hát abban a pillanatban, hogy ez elkezdődik, onnantól kezdve 7-8 perc és vége van. Kettő, megvannak azok a technikák, de erre mindenkinek fölhívják a figyelmét, csak lányos zavarában nem biztos, hogy ezzel megfelelően együtt tud működni, amivel az illető saját magának tudja könnyebbé tenni ezt az egészet, tehát nyeljen akkor, amikor felszólítják, és ne nyeljen akkor, amikor mondják, hogy ne. Nagyjából erről szól a történet, és tényleg nyugodtan kell feküdni, senki nem fog tukmálni semmit, senki nem fog erőszakolni semmit, az a cső az gyakorlatilag a nyelőcsőbe lecsúszik magától. Na most mi jön utána? Hát utána, hogyha diagnózis van, akkor arra már kezelést is lehet adni. Na most ez a kezelés, hogyha mondjuk egy helikobakter fertőzés van, akkor megint csak nem az, hogy otthon ezt megpróbálom magamnak kikúrálni. Annak van egy protokollja, hogy ezt hogy lehet onnan kiírtani, és hogyha ez sikerül, akkor csodák csodájára a betegnek az összes panasza meggyógyult, ha nem, akkor volt egy sima refluxa és helikobakter fertőzés mellett, amit utána még valószínűleg tovább kell kezelni.
1: Hogyha valaki furcsán köhög, vagy hogyha valakinek állandóan maró érzése van a torkában, akkor gyanakodjon rá, hogy ezzel van dolga?
2: Gyanakodjon rá, hogy a köhögés három legsűrűbben előforduló oka között ott van a reflux.
1: Dr. Szegő Péter, köszönöm szépen.